gonosz lelket kiráznak belőle, addig két másikat ráznak bele. Ha egy gyerek rossz, a megrázás nem segít megjavulnia, csak rosszat tesz neki. Ugye van min elgondolkodnunk, és ugye aztán a szülő mentegeti magát, hogy ideges vagyok. Hát akkor hogy várom el a gyerektől, hogy ő fegyelmezze magát? Azért mondom, ha a nevelési feladatot komolyan veszük, akkor saját magunk is iskolába iratkoztunk, és a saját javunkra felnőtt korunkban rengeteg hibát tudunk kiküszöbölni a saját életünkből és a jellemünkből. Ezért meggyőződésem, a gyermekneveléstől szóló téma nem csak a kisgyerekeken segítés, nem csak a kisgyerekeknek érdekes, hanem igazából mindannyian sok mindennel szembesülünk. Tehát akkor hogyan fegyelmezzünk? Még csak azt sem mondjuk, hogy haragszom rád. Ezt nagyon gyakran szokták a szülők mondani, hogy nagyon haragszom rád. Ehelyett inkább mondjuk azt, nagyon fáj nekem, amit tettél. Óriási a különbség. Hogy haragszom rád, mert ugye akkor ebből mi derült, hogy engem megsértettél, engem fölbosszantottál, nekem kellemetlen voltál, pedig azt mondom, nagyon fáj, amit tettél. A kettő között nagy a különbség. És ezek nem közömbös dolgok, hogy melyiket mondjuk. És a gyereknek meg kell értenie azt, hogy mi ugyanúgy szeretjük őt, amikor fegyelmezzük őt, netántán, ugye ez gyereke válogatja, majd mindjárt utalok erre, éppen fizikai fenyítéket is kell alkalmaznunk, érezze a gyerek, hogy akközben is szeretjük őt. És pontosan az iránt való szeretetből tesszük. Hadd mondjam egész gyakorlatilag, semmi hiba nem történik, sőt a legjobb dolog, valaki kénytelen volt a gyerekét, akár éppen fizikai fenyítékben részesíteni, és rögtön utána magához ölel és megcsókolja a gyerekét. A gyerek érezze azt, hogy a szülő teljes szívből szereti, és vele együtt szenved, de meg kell tennie. Mert büntetlenül nem maradhat, és ő azt meg nem szokhatja, hogy ilyen-olyan kiskapukon az ő helytelen akaratát érvényesíti, és áthágja a helyes szülői szabályt, és tiszteletlenséget és hálátlanságot követel a szülővel szemben, holott erkölcsileg másra van kötelezve. Azután szeretném még ezt is hozzátenni, hogy nagyon fontos, hogy azonnal kezelésbe vegyük. Tehát nem úgy, hogy eltelik egy hét, két hét, és végül teljesen elévült a dolog, és már elő se lehet venni. Ezt sem szabad tenni. De azonnal az nem ellentétes azzal, amit az előbb mondtam, hogy hagyunk egy-két órát, hogy gyerekek is lecsillapodjanak, a szülő is lecsillapodjon, és átgondolja, hogy hogy tudja a leghelyesebben ezt a feladatot elvégezni. A másik, amit még hozzátennék, hogy azt az óriási hibát szülők egymás között el ne kövessék, ugye a klasszikus hibát, hogy az egyik szülő fegyelmezni akar, és a másik védelemre vesz. Szóval itt olvastunk az igében, aki szereti a gyermekét, megkeresi őt fenyítékkel, aki gyűlöli az ő gyermekét, az szabadon hagyja. Azt olvassuk, ha te vesszővel vered, meg nem hal, de lelkét a pokolból ragadott ki. Tehát ezeket vegyük komolyan. Na most a különböző gyermekeket különbözőképpen kell nevelni, ez nyilvánvaló. És nincs szó arról, hogy minden áron a testi fenyítéket részesítsük előnyben. A testi fenyíték a végső, ha más nem segít. És ha az adott gyermeknek az egyénisége ezt kívánja, és ez a hatékony. Szeretnék ezzel kapcsolatban is idézni a következőket, olvasom ugyanebből a könyvből. Soha ne büntessem meg a gyermekemet, kérdezhetnénk. Szükség lehet a verésre, ha minden más eszköz eredménytelen maradt, de azért, ha lehet, el kell kerülni a vessző használatát. De azért, ha el lehet kerülni a vessző használatát, akkor kerüljük el. Előfordul, hogy az enyhébb fegyelmezés hatástalannak bizonyul, de ilyenkor is szeretettel hajtsuk végre a gyermekre érzékenyen ható fizikai büntetést. Amikor a szükség úgy hozza, hogy erre a lépésre sor kerül, a gyermekbe komolyan vésődjék bele a gondolat, hogy ez nem a szülőnek nyújt elégtételt, és nem is korlátlan uralmának a kiélése, hanem az ő érdekében történik. De azért mondtam, hogy különböző gyerekeket különbözőképpen kell fegyelmezni. Például nekem eszembe jut gyerekkoromból, hogy hárman voltunk testvérek, és mondjuk én olyan alapvetően engedelmes gyerek voltam, én nem szoktam kikapni. Édesanyám kb. Jó határozottan nevelt, és nem riadt vissza a fenyítéktől sem. Egyszer szegény valahogy ideges volt, és én is kaptam egy pofon. És akkor én emlékszem, hogy ilyen pöszögve mondtam neki, de anyu, hát te tudod, hogy én ennélkül is megértem. És anyu olyan rendes volt, hogy bocsánatot kértem. Azt mondja, persze, ne haragudj, ideges voltam. Tudom, hogy ennélkül is megértem. Tehát vigyázzunk arra, hogy ha nem szükséges, akkor ne alkalmazzunk.

ugye? Tehát, szóval ezt, hogy a gyerek a helytelenségben győződ, és ugye szülőnek, én ezt sokszor megfigyeltem, ezt abszolút megengedhetetlennek tartom, hogy egy szülő nyúltan szemébe azt mondja a gyereknek, hogy nem. Én fájdalommal figyeltem sok családban, hogy a gyerek nyugodtan kijelenti, hogy nem, és az ég világon nincs semmi következménye. Pedig egy megfontolt, egy bölcs, egy helyes szülői igényről és kérésről van szó. Ezeket a nemeket nem szabad elfogadni. És végig kell gondolnunk, hogy ezzel tényleg a gyerek lelkét mentjük meg, és a legnagyobb segítséget nyújtjuk számára, azzal teszünk rosszat, és azzal nem szeretjük, hogyha ezeket a dolgokat ráhagyjuk. Azután, most már azt hiszem a befejezésnél kell tartanunk nagyon is, tehát sok konkrét példát idézhetnék ebből a könyvből. Például írja azt, hogy a sírásnál hogyan viselkedjünk. Talán itt is elmondanék egy konkrét példát, hogyha sírást ráhagyjuk a gyerekre. Ezt szintén édesanyámtól hallottam. Egy ideig valahol dolgozott egy családnál, egy kis gyerekkel foglalkozott, és iszonyú hisztis gyerek volt, egy ilyen diplomata család volt, egy rettenetesen elrontott hisztis gyerek volt. És elment vásárolni, és a gyereket vitte magával, és a gyerek nem akart hazamenni, ugye, amikor kész volt a vásárlás, és eszméletlen visítozást, kiabálást rendezett, külön egy ilyen bájos kislány volt, és hát ordított, és úgy kellett vonszolni az úton. Édesanyám ment, és hát ugye kitartóan húzta maga után, és rá se nézett, és egyetlen szót nem szólt hozzá, miközben ő üvöltözött. Persze minden járókelő megsajnálta, mindegyik mondott neki valami kedveset, hogy csillavítsa, ezekre valami jó gorombaságot oda mondott neki, ezzel intézte el. Ez így ment egy darabig, egyszer csak a gyerek elcsendesedett egy pillanatra, és így ugye tiszta, könnyé ázott arccal ránéz, édesanyámra fölnéz, és azt mondja, észhez jött a cica. Bejelentette, befejezte. Úgyhogy... Tehát ez csak illusztráló példának mondtam el, hogy valahol éreznünk kell azt, hogyha jót akarunk, és az nagyon világos a fejünkben, hogy mit akarunk, és tudjuk, hogy az helyes és jó. Ne rendüljünk meg. Tartsunk ki annak a jónak a fenntartásában, és higgyünk abban, hogy ezt a dolgot le lehet győzni. Aztán olvasunk itt a könyvben ilyen tanácsot, hogy soha ne mondjunk a gyerekünknek ilyet, hogy nem tudok mit kezdeni veled. Megint nagyon gyakori szülői hiba. A szülők azt mondják, hát én már tehetetlen vagyok, én már nem tudok vele mit kezdeni. Meg ilyenekkel fenyegetik, hogy intézetbe adlak meg, elzavarlak a háztól. Hát, hogy mondjam, egy halázatos, szégyenletes kudarc. Hát egy szülő gondolja végig, hát csak nem fogok ilyet mondani a gyereknek, hogy nem tudok mit kezdeni veled, meg menj a háztól, meg menj az intézetbe. Hát így feladni a küzdelmet, vagy így csődöt mondani, ezt nem szabad. És nagyon találóan írja ez a könyv, hogy ha valaki még ráadásul komolyan hisz az Istenben, és imádkozni is tud, azt mondja, hát nem az Isten szégyeníti meg, amikor azt mondja, hogy én nem tudok mit kezdeni valad. Hát nem hallott még életében arról, hogyha emberi eszközök nincsenek, akkor az imádság segít, mert egyrészt az Isten nekünk ad ötletet és tanácsot, amely talán mindeddig nem jutott eszünkbe, másrészt meg a gyerek lelkében munkálkodik. Tehát szóval, ha egy keresztény szülő azt mondja a gyerekének, hogy nem tudok mit kezdeni veled, most már csinálj, amit akarsz, vagy menj, ahova akarsz, akkor ezzel a keresztény szülő a saját hitetlenségét vallotta be. Szóval ilyen kitörést és nyilatkozatokat senki sem engedhet meg magának. És lezárnám akkor ezt a témát azzal, hogy két tévedéstől kell óvakodni, mind a kettőtől nagyon kell óvakodni. Az egyik a vas akarattal való nevelés, a másik pedig a szabadjára engedés. A kettő egyformán rossz. Amikor tulajdonképpen elnyomja a gyerek akaratát és uralkodik fölötte, a másik pedig a szabadjára engedés. Hadd tegyem hozzá, a kettő kombinációja pedig a legeslegrosszabb. Amikor időnként vasakarattal nevel és uralma alá hajtja, máskor pedig totálisan szabadjára engedi. Ennél jobban tönkretenni a gyereket nem lehet, de általában ez a három hiba, tehát vagy vasakarattal nevel és csak a szülői akarat létezik, és a gyerek egyénisége megsemmisítve is elnyomva, még ha ez kedvességgel és jó akarattal, vagy úgy rátelepedve a gyerekre történik is. A másik hiba a szabadjára engedés, és a harmadik tipikus hiba a kettőnek a keverése és a váltogatása, és sajnos a legritkább, hogy valaki a helyes úton jár, hogy fegyelmez, a szava törvény, következetes, de mindezt rengeteg szeretettel teszi, és úgy, hogy közben folyton a gyerek belátását igyekszik elérni, a gyereket belátásra késztetni, megnyerni a gyerek akaratát, és állandóan az a cél lebeg előtte, hogy arra készíti a gyereket, hogy majd a saját akaratával

tudjon bánni, és a saját jobbikényének tudjon engedelmeskedni, tudjon helyesen gondolkozni, és helyesen dönteni. Még egy pár sort, azért talán még néhány perc türelmünk van csak olvasni. A 154. 155. oldalról olvasom. Ezt írja. Sok családban a gyermek jól neveltnek látszik a szigorú fegyelmezés hatására, de amikor kikerül az irányítás alól, képtelen lesz önállóan gondolkozni, határozni vagy cselekedni. Ezek a gyerekek olyan sokáig éltek vas szabályok között, hogy nincs önbizalmuk az önálló cselekvéshez, vagy a saját vélemény alkotásához. Vagy esetleg azt mondja, hogy a gyerek, én nem is tudom, hogy mi az én akaratom, vagy mit gondolok. Nagyon vigyázni kell, mert ilyen eredmény jöhet ki, ha egy szülő, ha még a jó akarattal is túlságosan rátelepszik a gyerekre. Aztán így mondja, nem engedték meg nekik, hogy maguktól gondolkozzanak és cselekedjenek, pedig erre lett volna szükségük. Amikor elkerülnek szüleiktől és egyedül kell megállniuk, könnyen befolyásolják őket mások a rossz irányba. Észrevesszük, mekkora veszély. De egy pillanatra megint megállok, egyszer egy fiatal kislányt, sajnos egy krimibe illő történet volt, de teljes felelősséggel is tudatosan segítettem megszökni az édesanyjától. Azért, mert láttam, egy 10 éves kislány volt, azt láttam, hogy ez a gyerek totálisan tönkre fog menni, de totálisan tönkre fog menni. Itt olyan beteg és olyan tragikus a szülői viselkedés, hogyha ez a gyerek innét kimentve nem lesz, el fog pusztulni. És ez a kislány mondta nekem utána, hát olyan 16-17 éves volt, mondta nekem utána, hogy jó darabig, hogy kikerült a szülői irányítás alól, mindig szenvedett, mikor valamibe dönteni kellett. Úgy érezte, hogy ő nem tud dönteni. Ő nem tudja, hogy most mit kéne csinálni. Mert soha életében semmi teret a szülő annak nem engedett, hogy ő gondolkozzon és ő valamit eldöntsön. Egyébként kiváló ember lett belőle. És látszott, hogy egy nagyon jó anyag az a kislány, de ha akkor ki nem kerül abba a korba ezzel a szörnyű zsarnoki szülői irányítás alól, egész élete sérült és tehetetlen maradt volna. Tehát szülők nagyon nagy károkat tudnak tenni. Figyeljük csak meg még egyszer. Azt mondja, amikor elkerülnek szüleiktől és egyedül kell megállniuk, nem lesz szilárd saját véleményük és akaratuk, hanem akkor könnyen befolyásolják őket rossz irányba, mert jellemük nem lett szilárdan megalapozva. Sohasem voltak olyan helyzetben, hogy csak magukra támaszkodva azonnal kellett volna cselekedniük, ezért gondolkodó képességük nem fejlődött ki kellőképpen. Olyan sokáig voltak szüleik abszolút irányítás alatt, hogy teljesen rajtuk csüngenek, szüleik gondolkoznak és döntenek helyettük. Gondoljunk arra, hogy hány házasságot tesz tönkre, hogy a szülők annyira magukhoz kötötték gyerekkorba a gyereket, hogy még amikor már megnősül vagy férhez megy, nem is követelik meg ezt a függést, de annyira benne van tudat alatt is a szülőtől való függés, hogy képtelen egy normális házasságban élni. Hát ez is következik ebből. Tehát azt mondja, oly sokáig voltak szüleik abszolút irányítása alatt, hogy teljesen rajtuk csüngenek, szüleik gondolkoznak és döntenek helyettük. Ugyanakkor nem szabad átesni a ló túlsó oldalára, és megengedni a fiataloknak, hogy szüleik és tanítóik elképzeléseitől függetlenül gondolkozzanak és tevékenykedjenek. Tisztelniük kell a tapasztaltabbak irányítását. A szigorú nevelés mindig szellemileg és erkölcsileg gyenge embereket szül. Ha nem társul hozzá kellő ösztönzés az önálló gondolkozásra és cselekvésre, ha a fiataloknak nem alakul ki ezáltal a biztonságérzetük, megismerve a saját képességeiket. Rendkívül fontos dolgok. Annak következménye, hogy nem nevelést, hanem csak idomítást kaptak, az állatok fegyelmezéséhez hasonlóan, majd akkor lesz látható, amikor egyedül kell megállniuk a világban. Szüleik és tanítóik nem irányították az akaratukat, hanem durva fegyelmezéssel és erőszakkal leigázták. Ez az egyik nagy hiba. Nem Isten terve, hogy egyik ember a másik teljes uralma alatt álljon, még szülő-gyermek viszonyban sem. Akik arra törekednek, hogy tanulóik egyénisége az övékébe olvadjon, hogy gondolkodásukat, akaratukat és lelkismeretüket irányítsák és uralják, félelmetes felelősséget vesznek magukra. Megint fájdalommal mondom, úgy megdöbbenek rajta, azt mondják, hogy az ember nagyon szabadságszerető. Nekem sokszor az a véleményem, hogy borzasztóan hajlik arra is, hogy abszolút alárendelje magát valakinek. Hogy hány vallási irányzat van, keresztény és nem keresztény vallási irányzat, ahol ez megy, hogy majdnem úgy istenként nézni valakire, akár egy lelkivezetőre, egy mesterre, és teljes alávetettség. Itt azonban azt olvassuk, hogy nem Isten terve, hogy egyik ember a másik ember teljes uralma alatt álljon.
És az így neveltek sokszor jól képzett katonáknak tűnnek, de aztán kiderül, hogy a dolog még sincs jól megalapozva. Tehát azt hiszem, azzal fejezhetjük be, hogy a minden jellemnevelésnek és az egész nevelésnek a tengelye is a legfontosabb dolog, hogy a gyermeket megtanítsuk a saját akaratával bánni. Megtanítsuk arra, hogy ne az ösztönös vágyai, önző vágyai, szeszélyes kívánságai, hangulatai, érzelmei alapján döntsön is kiköveteljen magának dolgokat, hanem megtanítsuk arra, hogy engedni kell a bölcsebb, helyesebb akaratnak. Meg kell tanulni elfogadni irányítást és tanácsot. Jó szívvel, belátásra késztetve kell ezt elérnünk. És akkor, mikor bekövetkezik a felnőtté válás, konfliktus nélkül át tud lépni oda, hogy önállóan kezdi meg a maga életét, és tudja használni a maga akaratát, tud helyesen gondolkodni, és tud helyesen dönteni.

Mindenkit szeretettel köszöntök a Látók, szóljatok sorozatunkban, illetve időszerű proféták és proféciák című sorozatunk második alkalmán. Két héttel ezelőtt a Mitől különleges a profétai beszéd címmel került sor előadásra. A mai alkalommal egy viszonylag szinte ismeretlen profétát szeretnék önöknek bemutatni, a korát, magának a profétának a személyét, de legfőképpen az üzenetét, amely időszerűbb, mint valaha. Ez Mikeás. Mikeásról annyit tudunk, hogy Móresetből származik, egy nagyon kis helység, ez Izraelben ki sincs írva a térképemen. Az időpont, amikor ő fellépett, hogy olvassuk könyve első fejezete első versében, Jótám, Akház és Ezékiás király országlása volt. Ez időszámításunk előtt 740 és 700 közötti időszak. Könnyen megjegyezhető, a zsidó nép életében egy válságos időszak. Ebben a korban már 200 éve ketté szakadt az ország, tehát ugye 930-ban az északi ország része és a déli ország része. De ebben az időszakban, amelyben Mikeás működött, nem csak a ketté szakadt országgal járó nyomorúságok köszöntöttek Izrael népére, hanem a zsidó nép első nagy történelmi deportálása, mai szóval mondom, amikor 720-ban az asszírok, az akkori világbirodalom az északi országrész lakosait elvitték, kitelepítették az országból, és helyükbe egy vegyülékes népesség telepedett be. Így jött létre Samária tartomány, amely Jézus koráig kihatóan, tehát előre 800 évre tekintek most, egy ilyen vegyülékes népességet eredményezett. Egyébként Mikeás a déli országrész prófétája volt, de a vidék prófétája. Nem volt Jeruzsálem, nem volt a fővárosból való. Szokták is őt nevezni a vidék prófétájának, mert ha eltesznek olvasni a könyvét, tel is teli van helységnevekkel. Nagyon jól ismerte az egész országot, nem csak a déli országrészt, az északit is. Mintha én most azt mondanám, hogy éppen Sarkadról ez a hírem van, vagy Nagyatádról, vagy Kőszegről, vagy az ország legkülönbözőbb kisvárosaiból, falvaiból hozom önöknek a híreket. Körülbelül így hivatkozik Mikeás különböző helységekre és az ott megtörtént eseményekre. Maga Mikeás könyve két lapból áll, tehát ennyi az egész, amit itt mutatok a kezemben, két lap. Nagyon szeretném, ha a kedves hallgatók elolvasnák ezt a két lapot, mert mégis könyv, tehát nem ez a cím, hogy Mikeás két lapja, hanem ez könyv. És ebből a könyvből én a mai előadáson egy tört részt tudok csak kiemelni, öt lényeges szempontot szeretnék önöknek a figyelmükbe ajánlani. Természetesen egy egész sorozatot is lehetne tartani Mikeás könyvéről, mint ahogy ennek a magyarázó kis könyvecskének is ez a szempontja, hogy egy kis elmélyedés, egy kis magyarázat, aki hétről hétre szeretné olvasni Mikeás könyvét, egészen a mélységekig hatolva. Az első kérdésünk az, hogy mi váltotta ki ezt a lehetetlen társadalmi állapotot, hogy a zsidó nép ilyen mélyre süllyedt, és Istennek meg kellett engednie ezt a fogságba vitelt az északi országrész Asszíria beli fogságát. Rögtön olvasnám az igehelyeket, amelyeket az első pontnál fel is sorakoztattam, csak még egy rövid közbevetés, hogy Mikeás könyve mondjuk nek a szerkezetét, egy kicsit, hogy megkönnyítsem az otthoni olvasást, Mikeás könyve nem úgy épül fel, mint mondjuk Jónás könyve, hogy egy történetet elejétől a végéig elmond, vagy nem úgy épül fel, mint Aggeus proféta könyve, hogy a profétai beszédeket az időbeli egymás utánjában közli, hanem Mikeás könyvében, hogy úgy mondjam, egy ilyen tengerhullámzáshoz hasonlítható a szerkezet, ahol felmerülnek problémák, újabb kérdések jönnek, a válaszok, az isteni megvilágítás, ígéret és feddés, tehát az egész könyv egy hét fejezetből álló hatalmas rapszódiához hasonlít inkább. Mondom, a tenger egymás követő hullámait látjuk magunk előtt, és így veti fel a nagy kérdéseket Mikeás, és így oldódnak is meg ezek a nagy kérdések. Nos hát, vessük fel akkor az első kérdést, hogy hogyan jutott a nép ilyen állapotba. Kinek köszönhetően torzult el ennyire a zsidó népnek az élete? Szeretném mindjárt felolvasni a könyvnek a legelső verseit. Első fejezet, hogy látjuk a táblánkon, első két versét. Az Úr igéje, mely lőn a Móreseti Mikeáshoz, Jótám, Akház és Ezékiásnak, Júda királyainak idejében, amelyet látott Samária és Jeruzsálem felől.
Halljátok meg minden népek, figyelmez föld és annak teljessége, és az Úristen legyen bizonyság ellenetek, az Úr az ő szent templomából. Érdekes a prófétai könyv kezdete, mert rögtön láthatjuk, hogy amit Mikiás elmond majd a zsidóknak, az vonatkozik majd, hogyan is mondja, minden népre, és a földre is annak teljességére. Jellegzetes kettős profécia Mikiás könyve, beteljesedett a zsidó nép életében ezelőtt 2700 évvel, de beteljesedett sokszor már a történelemben, és legfőképpen a mi korunkban látjuk ezeknek a jövendőléseknek a kiszélesedését, beteljesedését. Miért állt elő olyan helyzet Izrael népe történetében, most már hozzátársítom, miért áll elő ilyen helyzet a föld történelmében, amelyben mi élünk? A harmadik fejezet első három versét idézem. És mondtam én, halljátok kérlek Jákob fejedelmei és Izrael házának vezérei, nem a ti tisztetek tudni az ítéletet? Ti, akik gyűlölitek a jót és kedvelitek a gonoszt, akik levonszátok róluk bőrüket és csontjaikról az ő húsukat, akik megeszik az én népemnek húsát, és lenyúzzák róluk bőrüket, és összetörik csontjaikat, és feldarabolják, akárcsak a fazékba, és mint a húst a tálba. Ugye mi természetesen használjuk ezeket a kifejezéseket, hogy népnyúzó vagy népnyúzó hatalom, de még a mai korban is, amikor hozzászoktattak bennünket a népnyúzáshoz, és a politikai vezető rétegek esztelen világkormányzásához, még a mi időnkben is azért olyan megrendítően hat ez, ahogy mondja a próféta, hogy egy társadalomnak az eltorzulása elsősorban a politikai vezető rétegen múlik. A politikai vezető réteg, amely lehúzza az emberekről a bőrt, de mondom, megrendítően még hozzáteszi, hogy összetörik az emberek csontját, és feldarabolják az embereket, mint valami állatokat, és bedobják a kondérba, hogy ott főzzék meg őket. Ugye maga ez a hasonlat, maga ez a kifejezés rendkívül megdöbbentő, ami alapján azt mondhatjuk, hogy tényleg Mikeás rátapint arra, ami az egész történelmnek a nagy botránya, hogy a történelmünkben a vezető, a hatalmon levő rétegek tulajdonképpen csak azért tartják a népet és a nagy tömegeket, hogy zsarnokoskodjanak fölöttük, és messze menően kiszipolyozzák őket. Ez nem a kis emberek lázadása mondatja velünk, ugye, akik olvassuk itt a 20. század végén Mikeás könyvét, a Biblia nagyon sokszor beszél erről, hogy az embereket nem veszik ember számba. Az emberekkel úgy játszanak, mintha tárgyak lennének. Egyszerűen aki hatalmat, vagyont, befolyást szerzett a társadalomban, aki kezébe ragadta egy országnak a vezetését, egyszerűen gátlástalan a kiváltságainak az érvényesítésében. Néhány évvel ezelőtt mondta nekem egy ország szerte ismert könyvvizsgáló, aki azt mondta nekem, hogy azt mondja, ne csodálkozz, hogy Magyarországon ez van, ami van. Magyarország különösen is híres arról, hogy aki hatalomra kerül, rögtön lopni kezd, és iszonyatosan kihasználja ezt, hogy most az ő kezében van a hatalom. De nézd, az egész világon így van. Ma a világ ilyen. Hogy ilyen volt-e, látjuk Mikeás könyvében, hogy részleteiben ilyen volt, néha ilyen volt, kicsiben bekövetkeztek már ezek az események, de hogy nagyban ezek szétáradjanak az egész világra, innen a hasonlóság Mikeás könyve és a mikorunk között. Felvethető a kérdés, és Mikeás is felveti a kérdés, hogy Isten hogyan áll hozzá ehhez a világkormányzáshoz, az embereknek, a vezető rétegeknek az iszonyatos hatalmi túlkapásaihoz. Mikeás könyvében olvassuk azt a könyvben többször is, hogy az Isten, amikor letekint erre az egész földi drámára, amit előttünk zajlik, Isten nem hagyja jóvá a hamis fontot, a hamis mértéket. Ez Mózes könyvében, Példabeszédek könyvében, és itt Mikeás könyvében is ismétlődő hasonlat, hogy Istennél utálatos a kettős font. Utálatos az, hogy valaki magának többet kér, és azért, mert előnyökhöz jutott, ezt messze menően kiaknázza, és utálatos az, hogy másoknak szinte
a maradékból is alig juttat, és ezért olyan állapotok állnak elő, amelyek az ember számára félelmetes helyzetet teremtenek, tehát Isten ezt sokáig nem fogja tűrni, nem is tűrte, hiszen, ahogy említettem, 720-ban az északi országrész fogságba is ment. Szeretném még idézni ezzel kapcsolatban, hogy amikor Mikeás megszólaltatja ezt a kritikáját, nyilvánvalóan a jeruzsálemi vezető réteg, politikai vezető réteg mellett, rögtön hozzátársít még egy rétegről szóló prédikáció sorozatot. Először a második fejezetből olvasnám a 11. verset, ez így szól. Ha valamely szélházi és család így hazudoznék, prédikálok néked borról és részegítő italról, az volna-e népnek prófétája? Olvasom a 3. fejezet 5. versét. Így szól az Úr a proféták ellen, akik elámítják az én népemet, akik, ha van mit rágniuk, békességet hirdetnek, az ellen pedig, aki nem vet valamit szájukba, hadat indítanak. Döbbenetes élességgel és közvetlenséggel szólítja meg itt Mikeás a politikai vezető réteggel együttműködő papi, egyházi vezető réteget. A történelemben nagyon sokszor megesett ez, mind a mai napig, sőt a mai korunkban teljesedik ez is ki, hogy a politikai hatalmak kapva kapnak az egyházi vezetőknek a támogatása után. Kik ezek az egyházi vezetők? Azt mondja, szélháziak, családok hazudoznak, akik arról prédikálnak, hogy az embereknek kell egy kis bor, egy kis bódító ital, a vallás, mint bódítás. Ugye, még mielőtt valaki rám sütné a bélyeget, hogy Marx mondta a vallást a nép ópiumának, és hogy előveszem ezt a régi kifejezést, mielőtt még mondom rám sütni ezt valaki, hadd mondjam, hogy Marx előtt 2600 évvel ezelőtt ezt a proféták képviselték ezt az igazságot, hogy a vallási vezetők, akik a koncból akarnak részesedni, azt mondja, akik, ha van mit rágniuk, békességet hirdetnek. Tehát pénz, hatalom, ugyanaz fűti őket, mint a politikai vezető réteget, csak előnyösebb helyzetben vannak, mint a politikai vezető réteg, mert őrájuk jobban hallgatnak. Nem véletlenül mondta Jézus is a kihallgatásai közben egy ízben Pilátusnak, hogy nagyobb a bűne annak, aki engem a te kezeidbe adott. Nagyobb a kajafások bűne, mint a Pilátusok bűne. Nem véletlenül mondta Luther Márton is, gondolom, hogy akik régen járnak már az előadás sorozatokra, akár kívülről meg is jegyezhették ezt, Luthernek egy nagy mondás, amit nagyon sokszor szoktam idézni, ami körülbelül így hangzik, hogy az egyházi vezetők legkisebb visszaélése. Nagyobb a politikai vezetők legnagyobb visszaélésénél. Mert a politikai vezetőkre csak ideig, óráig hallgatnak az emberek, a tömegek. De az egyházi vezetőkre tartósan hallgatnak, hiszen az egyházak, a vallások hatalmas tekintélyt képviselnek az emberi társadalmakban. Még akkor is, amikor sokszor az emberek lázadtak a vallás ellen. Nézzék meg a 18. század végén a franciák például mennyire lázadtak az akkori egyházi rend ellen. Voltaire híres mondása, hogy tapossátok el a gyalázatost. Pár évtizeddel azután Napóleon bezáratja a templomokat, mondván, hogy nem kell a népámítás, nem kell a babona, majd az ész istennőjét imádjuk, hogy a felvilágosodás ezt meghirdette, és ugyanaz a Napóleon egy évtizeden belül megköti a konkordátumot Rómával, és harangzúgások közepett bevonul a Notre-Dame-ba, és császárrá koronázza magát a pápa jelenlétében. Igen, az egész emberi történelmnek egy vérfagyasztó jelenete ez, ahogy a politikai hatalmak és az egyházi hatalmak összekapcsolódnak, és ebből aztán egy olyan iszonyatos állapot jön létre, ami létrejött Mikeás korában, ami létrejött nálunk a középkorban, és ami létrejön itt a szemünk előtt egy új középkorban, amelyben az egész világon látjuk a vallásoknak és az egyházaknak a hihetetlen aktivitását, hihetetlen mozgásba jövését, természetesen az Istentől származó vallás, a krisztusi vallás, az igazságon és szereteten alapuló vallás nem ismeri a politikát, és nem ismeri a politikai erőkkel való együttműködést. Mikeás nagyon világosan rámutatott a hamis prófétáknak a tevékenységére, akik, ha van mit rágniuk,
akkor azok mellé állnak, akik őket megfizetik, mondhatnám így, hogy lefizetik, akiknek békességet hirdetnek, akik pedig nem így viselkednek, akik nem vetnek szájukba semmit, azok ellen hadat indítanak. Elbolondítók, ámítók és az emberi nem ellenségei. Igen, de ezután látjuk azt, hogy amikor a fejétől bűzlik a hal esete létrejön, tehát amikor egy társadalomban a vezető rétegek így viselkednek és ilyen erkölcsöt szórnak szerte szét, akkor láthatjuk azt, hogy tulajdonképpen a tömegek is nagyon gyorsan átveszik ezt a lelkületet. Hiszen ne túlozzunk, nem a politikusok meg egyházi vezetők tesznek tönkre százezreket és milliókat, ehhez azoknak a beleegyezése is szükséges. Jeremiás mondja ki majd ezt a döntő proféciát, Jeremiás könyve 5. fejezetében olvassuk, hogy a proféták hamisan profétálnak, a papok tetszésük szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti. De mit cselekszenek majd utoljára? Tehát azért ehhez kellenek tömegek is, hogy az emberek szeressék ezt a felemás,

versében, amelyet már idéztem is, ezt mondja az Isten, hogy vajon jóvá hagyom-e a hamis mértéket és a zsákba rejtett csalárd fontokat, mert a gazdagok megtöltöztek köztük ragadománnyal, lakosai pedig hazugságot szólnak, és nyelvük csalárd az ő szájukban. És ezzel kapcsolatban még idéznék egy részt, amelyben Mikás a következőket mondja, hogy tulajdonképpen az erkölcsi elfajulás olyan nagy, hogy a második fejezet első versétől a következőt olvassuk. Jaj azoknak, akik hamisságot gondolnak, akik ágyasházukban gonoszságot cselekszenek, és végrehajtják azt, mihelyt megvirrad, mert hatalmuk van hozzá. Megkívánják a mezőket, és elrabolják, és a házakat is elszedik, és nyomorgatják a gazdát és az ő házanépét, az embert és az ő örökségét. Tehát mai szóval ezt így mondhatnám önöknek, hogy a társadalmat vezető politikai és vallási rétegeknek a magatartása ürügyül szolgál arra, hogy az emberek is féktelenkedjenek, és az emberi féktelenkedés egy társadalomban mindig két lehetséges utat, medret válj ki magának. Azt hiszem, hogy Mikeás korában is ez volt az alternatíva, és a mikorunkban is. Én ezt két csúnya idegen szóval, de az idegen szavak nagyon elterjedtek, így nevezném, hogy akkor is, meg ma is a társadalmakban tulajdonképpen két lehetséges életeszményt állítanak az emberek elé. Vagy egy agresszív életeszményt, vagy egy depresszív életeszményt. Vagy azt sugallják az embereknek, hogy na emberek, gyerünk dolgozni, meg törtetni, meg előkeríteni a pénzt, meg a hatalmat, meg a befolyást, érvényesülni kell, erről szól ez a világ. Ugye magának ennek a két fogalomnak a feltalálója, hogy úgy mondjam, Freud volt a századunk elején, aki azt mondta, hogy a társadalomban kétféle embertípus van. Van az agresszív embertípus, aki erőszakkal akár, de mindent el akar érni és érvényesíteni akarja a befolyását. És van a visszahúzódó embertípus, aki inkább elviseli a kárt, ugye a depresszív, és innen jön a depresszió kifejezés is. Én úgy gondolom, hogy egyik sem valami rózsás alternatíva számunkra, emberek számára. Törtetni, erőszakoskodni, azért magunknak mindig többet nyújtani és jobban kikaparni a gesztenyét, mint ezt elismerni másoknál, nem valami emberhez méltó felfogás. A másik se, hogy megnyomorodottnak lenni, esetleg visszahúzódni családba, egyedüllétbe, egy kis szigetbe, élni úgy, ahogy lehet élni, viszonylagos, tisztes középszerrel, vagy akár szegénységgel is, aztán meghalni, és majd talán a gyerekeinknek vagy unokáinknak jobb lesz, szóval ez sem valami lélekemelő vagy lelket melegítő alternatíva. Azért említem ezt önöknek, mert szeretnék rámutatni arra, hogy Mikeás, aki ugyanolyan korban élt, mint mi, mondom azzal a különbséggel, hogy ő egy kis nép között látta ezeket az állapotokat, mi meg az egész világra kiterjedően látjuk most ezt a vagy agresszió, vagy depresszió alternatívát. Mikeás, és ezt írtam föl a harmadik pontban, egy igazi és emberhez méltó megoldást tud javasolni. Mikeás az, aki segítségünkre jön, akinek a könyvét azért nagyon kell ismernünk, mert szinte úgy érezzük, hogy a tegnapi meg a mai újságok se tudnának frissebben tájékoztatni a mai helyzetről. Mikeás könyve nagyon a dolgok mélyére tapint, és figyeljék meg, egy viszonylag hosszabb részt olvasok fel, amelyben a próféta elmondja, hogy hova vezet ez az egyszerre agresszív és egyszerre depresszív világállapot, és amikor ezt elmondja, félelmetes lesz a leírása, konkrét gyakorlati dolgokat sorol fel, mondom, ez olybá tűnik majd nekünk, mint a tegnap itt történt volna meg ebben a városban vagy országban, és utána lesz egy hirtelen váltás, és a próféta bemutatja, hogy mi az, ami emberhez illő. Mert ismét mondom, sem az agresszió, sem az erőszakoskodás, de sem az, hogy bennünket tapossanak el, egyik sem az emberhez illő. De akkor van ebben a világban harmadik választás? Olvasom Mikeás könyve 7. fejezet 2. versétől. Elveszette földről a kegyes, az istenfélő, és igaz sincs az emberek között. Minnyájan vér után ólálkodnak, ki hálóval vadásza atya fiát. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez. A fejedelem követelődzik, fejedelem mindig politikus, így lehet átfordítani, mondjuk a politikus követelődzik, a bíró fizetésre vár, a főember is maga mondja el lelke kívánságát, és összeszövik azt.

aki jó közöttük olyan, mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött, most következik el az ő zűrzavaruk. Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a tanácsadóban, az öletben ülő előtt is zárd be szádnak ajtaját, mert a fiú bolondnak tartja atyát, a leány anyja ellen támad, a menny az ő napára, az embernek saját háznépe az ellensége. Félelmetes világállapot. Amikor annyira elterjed a gonoszság, az erőszak, illetve ez a aki bírja marja életfelfogás, minnyáján vér után ólálkodnak, tehát egyik ember hasznot húz a másikból, vér után ólálkodnak, a Bibliában nem csak annyit jelent, hogy valaki meg akarja ölni a másik embert, vér után ólálkodnak, ez tágabb értelemben annyit jelent, hogy az egyik ember a másik megkárosításán keresztül gazdagodik meg, vagy lesz előnyösebb helyzetben. Kiki hálóval vadásza az atyafiát. Ember embernek lesz az ellenség, és emberek áldász gyűlölettel tekintenek egymásra, mert a sok érdek ellentétbe állítja őket. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez. Aztán elmondja újra, politikusok, bírák, stb. Megdöbbentő a negyedik vers. Elkövetkezhet egy olyan világ, hogy aki jó a világban, aki tisztességes, aki becsületes, az olyan, mint a tüske, és olyan, mint a tövisbokor. Szóval böki a többiek oldalát. Elviselhetetlen, hogy miért jó egy ember. Hát hogy merészel jónak lenni? Hát a világnak a törvénye az, hogy hát egy kicsit romlottak legyünk. Egy kicsit gonoszak legyünk. Egy kicsit agresszívek legyünk. Hát ez méltó az élethez, hát az élet erről szól, hát ez a jámbor fajta. Ez, aki visszahúzódik. Ez, aki nem vág vissza. Ez, aki két könyökkel nem törtet előre. Hát hogy mer ez ilyen lenni? Félelmetes világállapot, ma Jeremiás ezt így mondja, hogy a déli országrész profétája majd több mint 120 évvel ezután, hogy a társadalom úgy tartja a gonoszságát, mint a kút a hideg vizet. Ha jártak faluhelyen, és megkóstoltak kútvizet, mélyből jövő kútvizet, és rekkenő hőség volt nyáron, az reggel, délben, este ugyanaz, megtartott lent a nem tudom, 10-20 méteres mélyben. Szóval a gonoszság is elér egy bizonyos szintet, és nem tudnak már az emberek felmelegedni. Az emberek megkeményednek. Ugyanezt mondja a Jézus Máté evangélium a 24. fejezet 12. verse szerint, hogy amikor a földünkön majd a gonoszság megsokasodik, erőszakos cselekmények a világra rázúdulnak, a szeretet sokakban meghidegül. Ez a meghidegülés, hogy ahogy a kút tartja a hideg vizet, olyan lesz a társadalomban a gonoszság. Ezt Mikeás így fejezi ki egy másik hasonlattal, hogy a jó közöttük olyan, mint a tüske, az igaz olyan, mint a tövisbokor. Szóval ne higgyetek a barátnak. A Biblia szerint azért jó az óvatosság. Máté evangélium a 10. fejezet 18. versében mit is mond Jézus? Óvakodjatok az emberektől. Az a Jézus, aki azt mondta, hogy menjetek az emberek közé, titeket, mint juhokat küldelek a farkasok közé. A kereszténység lényege a világba vetettség, a kovász, a só, a kis mag, amely megkeleszti azt a társadalmi réteget, körülményt, és a keresztények menjenek, és az embereket ismertessék meg az Istennel, igen, de a hogyanra vigyázzunk. A hogyanra vigyázzunk. Kell a szükséges óvatosság. Jézus is mondta, hogy ne hányjátok gyöngyeiteket sertések elé. Azt mondja Mikás is, hogy ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a tanácsadóban, az öletben ülő előtt is zárdba szádnak ajtaját, és mondja tovább, hogy a családokban óriási megoszlások lesznek, nemzedéki problémák. Azt mondják majd gyerekek, unokák, ó, az a bolond apa meg nagyapa, hát az még tisztességgel, becsülettel akarta keresni a pénzt, vagy még egyáltalán ismert ilyen régi módi monarchia előtti felfogást, hát nem erről szól az élet. Szóval mondom, hogy félelmetesen időszerű, egyszerre eszmeileg is nagyon érzékeny pontokat érint, de gyakorlatilag is, ami képeket felvillant Mikás, szinte úgy érezzük, hogy Mikás itt van és a mikorunkról beszél, de önöknek a 7. versért olvastam fel ezt a részletet. De én. Most következik a váltás. Nem sorakozom be sem az agresszív emberek közé, nem sorakozom be sem a depresszív emberek közé, sem erőszakos ember nem szeretnék lenni, se depressziós ember nem szeretnék lenni. Hadd mondjam egész nyersen újra és újra ezeket a kifejezéseket, de hát erről hangos a mai világunk, de én az Úrra nézek.
de én az Úrra nézek. Várom az én szabadításom Istenét. Meghallgat engem az én Istenem. Ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene. Mindaddig, ameddig leperli peremet és meghozza ítéletemet, kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. Ez a három versor Mikeás könyvének egyik legmegrendítőbb és legelérzékenyítőbb részlete. Miért? Több szempontból is. Egyrészt a próféta bevallja, hogy ő is ebben a világban él, őt is ilyen problémák veszik körül, őnek is hibái, vétkei, bűnei vannak. Ő is egy eleső ember. Szóval elestem. Nem más ember. A proféták nem mondták azt, hogy mi jobb emberek vagyunk nálatok. Nem nézték le a proféták a tömegeket. Azok a sztoikusok voltak, akik lenézték a tömegeket. Az akadémikusok voltak, az ókori görög világban lenézték a tömegeket. A proféták mindig együtt éreztek az emberekkel, és Mikeás is bevallja, hogy igen, én is az életben itt csetleg, botlok. Én nem azért vagyok proféta, mert bűntelen ember vagyok, hanem én azért lehetek proféta, mert én az Úrra nézek. Nekem a mértékem az Isten szava, az Isten beszéde, az Isten törvénye. Én az Istentől várom a megoldást. Várom az én szabadításom Istenét. Ha nehéz helyzetbe kerülök, nem vágom ki magamat hazugsággal, csalással, erőszakoskodással. Várok. Ha ebből hátrányom van, akkor is várok. Én az Istenhez szeretnék hasonlítani, aki a képére és hasonlatosságára teremtett engemet. Én ember szeretnék lenni az embertelenségben is. Én várom az Istent. Én hiszem, hogy meghallgat engem az én Istenem. Én fohászkodom az Istenhez, könyörgök az Istenhez. Én tudom, hogy az Úr haragját hordozom. Tudom, hogy én is vétkes vagyok. Nekem is a bűneim méltó büntetése, a halál, a végleges elveszés lenne. De én hiszek abban, hogy akit ellen vétkeztem, ő leperli peremet és meghozza ítéletemet. A nagy per gondolata Mikeásnál, Jeremiás síralmaiban, Zakariásnál, ezeknél az ószövetségi profétáknál jön elő, hogy Isten perbe száll a gonosszal, sátánnal, és az emberre nézve majd meghozza az ítéletet, hogy igen, ez az ember elesett, ez az ember is bűnös, de mi ennek a résznek az egyik legnagyobb kifejezése, a 8. vers. Elestem ugyan, de felkelek. Hát ez a profétai magatartás, ez a hívő magatartás. Ha elestem ugyan, jól lehet elestem, de én nem nyugszom bele, hogy ilyen vagyok. Nem nyugszom bele abba, hogy a világ ezt azt akarja mondani, hogy ha ide sorakozz be, oda sorakozz be, köszönöm szépen, ebből nem kérek. Én ha elestem is, én szeretnék felkelni, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom, meghozza ítéletemet, kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. Kedves hallgatók, hogyha valaki csak egy ilyen pszichológiai leírásnak tartaná ezt a három verset, hogy Mikeás itt küzd a korával, küzd önmagával, és itt ad egy belső, mély, ugyan mély lelki leírás, de ennél nem többet, annak fölhívom a figyelmét, hogy ehhez a leíráshoz a könyvben egy döbbenetesen nagy, egyszerű, rövid igevers kapcsolódik, és ez a 6. fejezet, 8. verse. Mikeás fogalmilag is kimondja, hogy mit jelent a harmadik út. Még egyszer mondom, mit jelent az, hogy sem nem agresszív élet, sem nem törtető, másokkal rosszat tevő, magamnak mindig jót kívánó élet, de sem nem egy megnyomorított élet. Mit jelent az igazi hívő élet, amihez az Isten erőt ad, ami az Isten világosság, ami, hogyha elesem is, de az Isten, ha fölemel, ebben a világosságban járhatok. Ezt a 6. fejezet, 8. versét jó többször elmondani, talán kívülről is elmondani, hogy megjelentette az Úr te néked. Hogy mi legyen jó, és mit kíván az Úr te tőled. Három dolgot kíván az Isten, és három dologhoz ad nagyon sok erőt az Isten annak, aki a harmadik úton akar járni. Az első, A. Cselekedd az igazságot. A B. Szeressed az irgalmasságot. A C. Alázatosan járj a te Isteneddel.
Ebben a három mondatban, ebben a három tömör kijelentésben benne van az igazi alternatíva. Benne van, hogy mitől igazán emberi élet az emberi élet, mitől igazán hívő egy embernek az élete. Első, cselekedjük az igazságot. Ne csak szeressük, ne csak hallgassunk róla. Most ugye hát itt mi beszélünk a Bibliáról, milyen jó Bibliáról lehet már beszélni, milyen szép dolgok vannak a Bibliában. Hazamegyünk és elkezdünk kiabálni, csapkodni és folytatjuk ott az életünket, ahol abba hagytuk. Elmennek az emberek templomokba, gyülekezetekbe, ott is sok szép jót hallanak, már ahol persze, aztán hazamennek, és folytatják ugyanott az életüket, ahol abba hagyták. Hát Mikás nem azt mondja, hogy szeresd az igazságot. Nem azt mondja, hogy szirógattasd egy kicsit a füledet az igazsággal, mert hát néha napján jó az igazságról is hallgatni, de hát azért olyan jó azért hazug embernek lenni, és a belevaló gyereknek lenni, aki legázolja a másikat. Nem, Mikás azt mondja, hogy cselekedd az igazságot. A Biblia szerint az igazság rendkívül egyszerű. Az eszmei igazság is. János 17:17. A Biblia legnagyobb mondata. János 17:17. A te igéd igazság. Az igazságra nézve kaptunk mértéket, kaptunk egy biztos mérőműszert, amit az Isten mond, a Biblia, ami a kezünkben van, igen, ez 100% igazság. Ebben nem fogunk csalódni, hogyha utána járunk az egyes kijelentéseinek. De nem csak eszmei igazságban van részünk, hiszen a Biblia sem azért íródott, hogy filozófia legyen számunkra, vagy nagy eszmék halmaza. A Biblia azért íródott, hogy a hétköznapok gyakorlatában mi igazságos emberek legyünk, mert az Isten előtt utálatos a kétféle font. Amit magamnak kérek, azt adjam a másik embernek. Mielőtt tennék valamit a másik emberrel, gondoljam el, hogy nekem hogy esnék az, amit én tenni készülök a másikkal. Cselekedd az igazságot. Nagyon egyszerű dolog. A lelkiismeret törvénye, az Isten törvénye mind-mind az életnek a gyakorlati igazságára nevel bennünket. Nagyon könnyű az igazságot cselekedni. Ha valaki nem akarja az igazságot cselekedni, mit is mondott erről Krisztus Máté evangélium 13. fejezetében? Szemüket behunják, fülüket bedugják, az emberek elnémítják magukat, mindenféle érzékszervüket betömködik, megkövérítik a szívüket. Jó nagy beképzeltség, büszkeség, jól megnőjön a szív, hogy semmi másra ne tudjon aztán az ember gondolni, csak önmagára. Tehát, hogyha az ember így lehetetlenné teszi magát, így el tudja hallgattatni az igazságot, de kérem szépen, hát mennyire nehéz dolog, ezt ne tegyük, ezt ne tömködjük be a szemünket, a fülünket. Az életben azért kaptuk ezeket az érzékszerveket, hogy használjuk ezeket, nyissuk ki, és éljünk úgy, ahogy megkívánjuk egyébként másoktól, hogy velünk viselkedjenek. Ezt alkalmazzuk magunkra. Az első lépésünk ne a másik ember legyen, az első lépésünk önmagunkhoz vezessen. Cselekedjük az igazságot. Na és hogyha velünk rosszat tesznek, és állandóan rosszat tesznek, és mi cselekesszük az igazságot, de kihasználnak bennünket emberek. Hallom, sok ember mindig mondja, ugyan kedves tanár úr, hát így élni. Mondta a kedves fiatal ember is nekem, hogy lelkiismeret szerint élni luxus. Hát ne vacakoljon már, hogy ilyet mond nekem, hogy lelkiismeret szerint élni. Kedves hallgatók, erre is van az Istennek egy válasza. Az Isten azt mondja, hogy aki cselekszi az igazságot, és vele nem cselekesznek igazságot, neki rosszat tesznek. Valóban az emberek hajlamosak kihasználni a jó embereket. Ez igaz, hát ezt én cáfoljam, dehogy cáfolom, hát ez így van. Próbálj jó lenni, próbálj igaz lenni, rád telepednek az emberek, és innen-onnan kiszipolyozni akarnak, és tönkre akarnak tenni, mert hát ez a jó bárgyú embertől sok bőrt le lehet húzni. De akkor is, ha mi cselekedszük az igazságot, és velünk nem azt teszik az emberek, amit mi teszünk velük, és amit elvárhatnánk, most jön a második felhívás. Szeressed az irgalmasságot. Szeressed a megbocsátást. Szeresd ezt a gyenge emberi nemet. Hogy mondja József Attila? Ezt az emberi nemet, ha teheted, nevesd meg. Különben nagyon megvetni való az emberi nem. Utálatos az emberiség mi magunkat is beleértve.
Túl sok minden szeretni való az emberiségen, azt hiszem, nincsen. Ha most megszólalhatna egy marslakó, ha lenne, vagy valami távoli világnak a lakója, aki így belenézne itt a dolgokba, mint a Le Saint híres regényében, a Sánta ördögben, ugye a földön túli lény, aki leemeli az emberi házaknak a tetét, és belenéz, mit csinálnak az emberek? Kint még olyan szépen beszéltek az utcán, bent már üvöltöznek a feleségükkel, és verik a gyereküket. Az emberi nemen túl sok gyönyörűsége az embernek nem lehet, de szeressük. Szeressünk nagy lelkűnek lenni, szeressünk megbocsátani, hogyha látjuk már, hogy mi magunk se állhatunk ki a sorból, mi nekünk is, hogy mondja Ézsaiás első fejezete, a mi életünk is tele van, minden fej beteg, minden szív erőtelen, csupa dagadás és kelevény az egész ember, és nincs, aki gyógyítsa, nincs, aki lágyítsa. Tele vagyunk testi-lelki betegségekkel, érzékenységgel, sértődékenységgel, az emlékezetünk tárolja a rosszat, a jót kihullajtja. Milyenek vagyunk mi emberek, mondják. Az ember valami iszonyatos lényé változott a bűn következtében. Így mondja Zakariás prófét, hogy üszök. Az ember egy szénné égett üszök, egy fadarab, ami majdhogy nem már teljesen elhamvadt és szénéket, de az Isten nyúl az ember után, az Isten irgalmas. Az Isten azt mondja, hogy tűzből kikapott üszök az ember a szememben, de én utána mentem a tűzbe. Én az életemet adtam azért, hogy ki lehessen ezt az embert venni a tűzből. Jézus eljött ebbe a pokoli emberi világba, és ő szerette az irgalmasságot. Ő róla jövendőlt Mikeás is, aki azt mondta, hogy szeressed az irgalmasságot. A könyve is így fejeződik be, hogy kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét, nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Gyönyörködik az irgalmasságban az Isten. Igen, az Istentől meg lehet tanulni azt, hogy nagy lelkűek legyünk, megbocsátásra készségesek legyünk. Ez valódi alternatíva, az agresszív ember nem tud megbocsátani, a depresszív ember se tud megbocsátani. Senki ember nem tud megbocsátani, csak az Istent megismerő ember. Aki az Istent megismerte, aki az Isten áldozatát végig gondolta, hogy az Isten kikért jött le ebbe a világba, és mit tett meg az Isten, az az ember tud igazán megbocsátani. Az nem azt mondja, hogy nekem most mit mondott a másik ember. Nem olyan, mint a Dosztojevszkij feljegyzések az Egérjukból hős, hogy valaki meglökte őt a Nyevszkij prospekten, aztán hónapokig azzal foglalkozik, hogy hogy lökhetné vissza. De méltóképpen, hogy észrevegye az az ezredes vagy kicsoda a katona, mert csak így lökni vissza, hát az semmi ott a nagy tumultusban. Hát úgy visszalökni, hogy guruljon ki az utcára, hát az már aztán valami. Kedves hallgatók, hatalmas kijelentések ezek, mondom, talán túlzás nélkül, hogy Mikeás könyvéről egy egész évi sorozatot tartatnánk, de van itt még egy szép pontunk is. Az az ember, aki cselekszi az igazságot, szereti az irgalmasságot, vigyázzon, el ne bízza magát. Ne mondja azt, hogy ő milyen jó ember. Nehogy a saját érdemének tartsa. Hány és hány peckessen sétáló vallásos ember van, aki régi világban, főleg a mai világban kihúzza magát, hogy ő a vallásos. Hát ő tartozik egy egyházhoz. Ő jár az Isten tiszteletekre. Sőt, hát ő nem ateista. Főleg nem bolsevik. Még kevésbé liberális. Hát ő a vallásos. Ő az egyháznak a hű tagja. Hallottak valamit valamikor is az alázatról. Tudják azt, hogy az ember életében nincs ilyen, hogy érdem. Magyarországnak különböző vidékei vannak. Vas megyében sok időt töltöttem el. Vas megyei embereket látom ma is a szemem előtt, hogy jönnek hozzám, hogy kedves tanár úr, tényleg nincs érdem. Ilyen szó nincs a Bibliában, hogy érdem. Mondom, nincs. Tessék megmondani, hogy az embernek milyen érdeme van. Azon kívül, hogy rosszat tud tenni. Milyen érdeme van az embernek? A Bibliában az van, hogy mit van, amit ne kaptál volna. Mit van, amit ne kaptál volna. Ha megkaptad, a jót kaptad, akkor miért dicsekszel vele? Korintusi első levél, 4. fejezet, 7. vers. Hát ha kapjuk a jót, ha elfogadjuk a jót, mert hogyha mi cselekesszük az igazságot, szeretjük az irgalmasságot, akkor egy kicsit megízleltük azt, hogy milyen az élet. Így mondja Pál apostol a zsidókhoz írt levél 6. fejezetében, megízleltétek a jövendő világok erőit. Az örök élet előíze, szeretve élni, szeretettel élni és szeretve élni. Azt mondja Ellen Gould White, az itt
kapható egyik szerző, hogy a keresztény embert két dolog kell, hogy jellemezze. Az, hogy szeret, de az is, hogy ő szeretetre méltó. Nem csak az, hogy ő szeret, hanem ő úgy szeret, hogy ő szeretetre méltó lesz a többi ember előtt. Hogy lehet valaki szeretetre méltó a másik ember előtt, vagy tömegek előtt, aki nagyképű, aki büszke, aki érdemekre hivatkozik? Hát ezért illeszt ide a próféta, cselekedd az igazságot, szeressed az irgalmasságot, és alázatosan járja te Isteneddel. Kedves hallgatók, erre kicsoda alkalmatos. Mikeás könyve szerint a zsidó nép messze járt már ettől a céltól. Besorakoztak az agresszív útra, vagy a depresszív útra. A mai világ merre felé halad? A mai világban 2% ember kezében van a pénz, 20% ember kezében van a világ, őket mondjuk, elnézést kérek, őket nevezem agresszívnak. A világ 80%-a pedig jár a lerongyolódás, a szegénység, a testi-lelki kiszipolyozás útján. A világban van ez így, nem Magyarországról beszélek, Magyarországon minden rendben van, csak hát kitekintünk a világra, és mondom, hogy a világban van 20% és van 80%. Tehát senki meg ne gyanúsítson azzal, hogy holmi nemzetgyalázó kifejezéseket hall itt Budapest központjában a jogi karon. A magyarságról csak a legszebbeket mondjuk el, főleg még azt is, amit derék honfitársaim elmondanak, hogy Jézus is magyar volt, vagy ha nem, akkor legalább pártus. Zsidó semmiképp nem lehetett, mert a zsidó a világ legrosszabb nációja, és az a föltételezés, hogy Jézus zsidó volt, és esetleg Mária az édesanyja zsidó volt, már ez is vakmerőség. Tehát maradjunk annyiban, hogy itt semmi baj nincsen, a baj a világban van, de hogyha igazi magyarok vagyunk, azért a világgal is foglalkoznunk kell. Kedves hallgatók, itt jön a negyedik pontunk. Mikeás megszólaltatja a prófétáknak azt a nagy tanítását, de egyébként majd Ézsaiás fog megszólaltatni, hogy ugyan nagy tömegek nem állnak a harmadik út mögött. A nagy tömegek a depresszió mögött állnak, kisebb tömegek erőhián az agresszió mögött állnak, nagy tömegek nem állnak a harmadik út mögött. Sőt, tetszenek tudni, hogy a Biblia milyen szakszót használ azokra, akik a harmadik út mögött állnak. Nem azt akarom mondani, hogy a vakarék. Tehát azt mondja a Biblia, a maradék. A maradék. Az emberiség maradéka. Az emberiség maradéka, aki nem adja át magát az erőszakos gondolkodásnak, de nem adja át magát a lemondó gondolkozásnak sem. Erről a maradékról szólnak a legszebb kijelentések, és hogy ennek a maradéknak mi az útja, ebben a kis füzetben erről egy külön fejezet szól. Én ezt nem mondom el. Azért nem mondom el önöknek részletesen, mert nem tudom, hogy akik itt velem szemben ülnek most ténylegesen az agresszió mellett vannak, vagy a depresszió mellett vannak, és csak most hallják meg azt az utat, amit sajnos én is csak nagyon későn hallottam meg, hogy mit jelent az, hogy az Úrra nézni. Nagyon remélem, hogy átgondoljuk ezt, és a három útnak a lehetséges változatait, irányulását, következményeit, mindannyian azért átgondoljuk, hogy hova vezetnek ezek az utak. Ugye az út az olyan természetű dolog, hogy az valóban vezet. Nagyon sokszor az agresszió útja szép és gyönyörű, csak a vége halálra menő út. Akkor meg mit ér az eleje, ami nagyon szép, amikor a vége a halálnál lyukat ki? A másik út is esetleg bizonyos dolgokat kínál az embernek, de az is egy semmibe vesző út. Hát csak egyetlen egy dolgot hadd olvassak fel, mind a két igehelyre nem jut időnk, de az 5. fejezetből hadd olvassam fel a maradékra vonatkozó egyik legszebb kijelentést, amit így olvasok, tehát az 5. fejezet 7. versétől. Ezt mondja Mikeás. És a Jákobnak maradéka olyan lesz a sok nép között, mint az Úrtól való harmat, mint a zápor a fűnek, mely nem emberben reménykedik, és nem bízik embernek fiaiban. És a Jákob maradéka, a pogányok ugye mindig a Biblia fordításban népek, nemzetek, ugye töröljük ezt a szót, hogy pogányok, mert rettenetesen félrevezető, a Biblia nem pogányozza embereket. A pogányok, ez a héberben és a görögben is egyszerűen annyit jelent, hogy népek, nemzetek. És a Jákob maradéka a népek között, a nemzetek között, a sok nép között olyan lesz, mint oroszlán az erdei vadak között. Mint az oroszlán kölyök a juhoknak nyája között,
amely ha betör, tipor és tép, és nincs, aki tőle megszabadítson. Döbbenetes két hasonlat ez. Az először azt mondja, hogy az Úrtól való maradék olyan, mint a harmat, zápor a fűnek, tehát nyilván ezek a szelíd emberek, de ugyanakkor hozzátársítja azt is, hogy a maradék az olyan erős lesz, mint az oroszlán. Nos hát, azt hiszem, hogy ez a két jellemvonás az igazi emberekben mindig egyesült, és főleg Krisztus életében egyesült, a szeretet és a határozottság. A gyengédség és a következetesség. Amit megtanulhatunk a prófétáktól, de amit maradéktanul elsajátítani, csak Krisztustól lehet. Hogy lehet egyszerre szelídnek, szeretetteljesnek és szeretetre méltónak lenni, de közben határozottnak, következetesnek és az elveinkből jottányit nem engedőnek? Hogy lehet ez? Kedves hallgatók, ez az, amiről mondtam, hogy nem beszélhetek önöknek részletesen. Ez a Biblia titka. Aki olvassa a Bibliát, aki ezt el akarja sajátítani a Bibliából, ezt megtanulhatja. Én erre képtelen vagyok önöknek elmondani. A Biblia olvasása, a Bibliának a kutatása azonban elvezet bennünket odáig, hogy igen, látni kezdjük azt az embereszményt, amire az Isten teremtett bennünket, amire Jézus, amikor eljött, megvalósította ezt az embereszményt. Ez az embereszmény pedig a következő, kérném azt a piros jó hírt, hogy talán fel is olvasom, köszönöm szépen. Erről az embereszményről olvassuk a következő megjegyzést, a Jézusi emberről, aminél szebbet nem találtam sem a világkultúrában, sem a világirodalomban, hogy Krisztus ki volt. Ez az embereszmény mit jelent? A jó hír 98/24-es számának a hátlapjára tettem nagy betűvel kiszedve Ellen Gould White-nak 1902-es leírását, hogy számára ki volt Krisztus. Krisztus a saját életében megvalósította isteni tanításait. Buzgósága sosem tette szenvedélyessé. Álhatatos volt, de nem csökönyös. Jótékony, de nem gyenge. Gyengéd és együttérző, de érzelgősség nélkül, valóban társas lény volt. Egyúttal helyesen tartózkodó, nem adott alkalmat illetlen bizalmaskodásra. Mértékletessége sosem vezette vakbuzgóságra vagy szigorúságra, nem szabta magát a világhoz, de nem volt közömbös a legegyszerűbb ember szükséglete iránt sem. Éberen figyelte mindenki szükségletét. Nem órákat, nem napokat, az egész életet el lehet tölteni e fölött a sorok fölötti gondolkodással. Igen, ez a maradék embereszmény. Sajnos nem az emberiség nagy tömegei állnak e mögé, az embereszmény mögé. Azért is olyan a világunk. Ha a világunk boldog lenne azért, mert sok az agresszív és még több a depresszív ember, akkor boldog világot látnánk magunk körül, de nem boldog világot látunk magunk körül. Boldog világ ezen az életben, ebben az életben csak azoknak a szívében van, csak azoknak a lelkében van, akik Krisztus szerint élnek, vagyis a világ útvesztője és a szív paradicsoma. Ez a jelszó. Comenius megírta már a 17. században, a világ útvesztője, egyik lehetőség, agresszív-depresszív útvesztő, vagy a szív paradicsoma, a szív, amely a Biblia szerint az elme, a gondolkodás, a megváltozott belső élet, aki ezt az embereszményt befogadja, aki szereti Krisztust, az krisztusi életre fog átalakulni. És ezért talán nem megdöbbentő önök számára, hogy az előadás befejezése kiről fog szólni, Mikás könyvének nagy proféciái kiről szólnak Krisztusról. Mikás könyvében van két olyan profécia, két olyan jövendőlés, amit ha igazán megismernének zsidó emberek, vagy ha igazán megismernének ateista emberek, csak egy 10-15 percet áldoznának erre a két kijelentésre, azt hiszem, hogy Agrippa királlyal együtt elmondhatnák egy híres bibliai szereplő, majdnem ráveszel, hogy keresztényé legyek. Miért? Mert Mikeás, ahogy említettem önöknek, több mint 700 évvel élt Krisztus születése előtt. És Mikeás könyvében van egy nagy jelentőségű jövendőlés, mindjárt felolvasom az 5. fejezetben Krisztus első eljöveteléről, nevezetesen arról, hogy Krisztus Betlehembe fog megszületni, hogy Krisztust
nádpálcával fogják ütlegelni, hogy Krisztust nem fogják elfogadni, de akik elfogadják, azoknak vezetőjük lesz a harmadik út, és Krisztus, aki egyszerre ember, egyszerre Isten is, emberfia, Istenfia, kettős természetben jön a világra, ne botránkozzanak meg azon emberek, hogy Krisztus Istenné tette magát, ezt egy ószövetségi zsidó próféta előre közölte, hogy ugyan Betlehembe fog megszületni, mint akárhány kisgyerek, de származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Tehát Jézus megszületik, mint kisgyermek, földi anyától, emberfiaként, de származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Aki megszületik Betlehemben, azelőtt már élt, ő már Istenként élt a mennyben az Atyával és a Szentlélekkel. Krisztus az Isten fia öröktől fogva önmagában Isten. Így szól a profécia. 5. fejezet első versétől. Seregelj hát egybe seregek leánya, ostrommal támad ellenünk, pálcával verik majd arcul Izrael bíráját. De te Efrátának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Azért odaadja őket, míg a szülő szül, de az ő atyafianak maradékai visszatérnek Izrael fiaihoz, és megáll, és legeltet az Úrnak erejével, az Úrnak az ő Istenének fenséges nevével, és bátorsággal lakoznak, mert íme felmagasztaltatik a földnek határáig, és ő a mi békességünk. Döbbenetes a profécia lezárása, és ő a mi békességünk. Innen vette egyébként Dante az isteni színjáték egyik leghíresebb kijelentését, la sua voluntate e nostra pace, az ő akarata, a mi békénk, ő a mi békességünk. Mit is mond ez a profécia? Most is, kedves hallgatók, túlzás nélkül állítom, hogy erről a proféciáról egy külön előadás sem lenne elég. Csak részleteket tudok önöknek kiemelni. Ez a profécia elmondja tehát, hogy Jézus a kis efrátai vagy Júda beli Betlehembe látja meg a napvilágot. Ez egy döbbenetes profécia, hiszen Isten látta előre, hogy ez a házaspár názáreti lesz. Mária és József. De Isten azt is látta előre, hogy Augustus a római császár kiad majd egy népesség összeírási rendeletet. Isten azt is látta, hogy Cirénius lesz a szíriai helytartó, azt is látta, hogy mind a ketten Dávid családjából származnak, és aki Dávid családjából származik, annak Betlehembe kellett elmenni, hogy összeírják. Látta mindezt az Isten, és az események előtt több mint 700 évvel, kérném szépen 700 évvel, nem egy sztár meteorológus, hogy holnap utánra, nem egy nagy nevű futurológus, aki azt mondják a japánok, hogy 30 év után már nem lesz itt élet a Földön. Persze a japánok azt is megmondták, hogy a Gellért hegy is a Dunába fog esni. Nem mint a japánok, nem mint az amerikaiak. Az amerikaiak azt mondják, hogy 50 év múlva nem lesz itt élet a Földön, az emberiség kipusztítja magát. Nem. Isten 700 évvel előre megmondta, hogy az emberiség megváltója Betlehemben fog megszületni. Most újra kiadták Pascal gondolatait. Mindenkinek ajánlottam régen és most is, hogy szerezze be ezt a könyvet, a Biblia után az első sorba állítható könyv. Azt mondja Pascal, hogy mindegyik vallás azt mondja, hogy ő az igaz. Mindegyik még tetejébe fenyegeti a hitetleneket, hogy ha nem hozzám tartozol, elkárhozol. Azt mondja, ilyen alapon nem hiszek bennük, mert ha vallás igaz van, a 100 közül csak egy az igaz. A többi 99 nem igaz, még akkor sem, ha teli szájjal hirdeti, hogy igaz. Azt mondja Pascal, de melyik az az egy a 100 közül? Pascal gondolataiban találkoznak ószövetségi proféták jövendőléseinek magyarázataival. Dániel 9. fejezete 490 éves jövendőlése magyarázatával. Pascal gondolataiban találkoznak a megoldással, hogy én annak a vallásnak hiszek, amely ellenőrizhető. Nekem az az igazi vallás, hogy mondjon ki Mikeás valamit, és 700 évre rá beteljesedik, vagy nem teljesedik be. Ha nem teljesedik be, akkor ez nem igazi vallás. Na, Pascal, a Bibliában beteljesedett jövendőlések vannak. Tetszenek tudni a Koránból mutatni beteljesedett jövendőléseket?
Talán a szent szanszkrit írásokban, vagy az Upanishadokban, vagy a Védákban? Itt járt a Dalai Láma, miért nem kérdezték meg tőle? Annyi mindenről beszélgetnek ugye egymás között ezek a nagy emberek. Hát esetleg van valami Tibet bölcsességeiben, ami 700 évre előre megmondott valamit? Nagyon igaz az, hogyha ezt valóban zsidó emberek, vagy ateista emberek, mondom, ezt a 10-15 percet ezzel töltenék, hogy hát hogyan mondhatta ezt meg előre ember? Ki volt ez a Mikeás? Hát ez a Mikeás valami különleges ember volt. És a többi próféta, körülbelül 200 jövendőlést mondtak a próféták Jézusról. És amikor jöttek a napkeleti bölcsek, Máté evangélium a második fejezete szerint, vezette őket a csillag Jeruzsálemig, megálltak ott, bementek Heródeshez. Heródes hivatta a papokat, az írástudókat. Hát persze, hogy tudták, hogy hol születik meg a megváltó. Hozták Mikeás könyvét, mondták a napkeleti bölcseknek, Betlehemben, mert így jövendőlt a móreseti Mikeás. Még zárójelben hagyj jegyezzem meg, hogy Dániel könyve 9. fejezetét is ismerték ezek a zsidó vallási vezetők, hiszen nem mondták azt a bölcseknek, hogy mondjuk menjetek haza, majd mondjuk 20 év múlva születik meg a messiás, vagy 30 év múlva. A Bibliában Dániel könyve 9. fejezete az időről is rendelkezett, Mikeás könyve 5. fejezet 2. verse a helyről is rendelkezett, hát akkor miért nem fogadták el Jézust? És amikor Jézust meg akarták kövezni, hogy Istenné teszi magát, hát ott mondja a Mikeás, hogy igen, születik, de származása öröktől fogva, elejétől fogva van. Hát akkor miért akarták megkövezni Jézust, ha a saját prófétájuk szerint a megváltó egyszerre emberfia és egyszerre Istenfia? És amikor őt valóban pálcával verték, amikor Jézust ütlegelték, mint egy közönséges gonosztevőt, persze nem tudták, de tették, amit a profécia előre közölt. Mi kell az emberiségnek, mennyi bizonyíték? De most ne menjünk messze, most tényleg ne az emberiségért érezzünk elkötelezettséget, hanem csupán saját magunkért. Kedves hallgatók, önöknek mennyi kell, mennyi bizonyíték kell ahhoz, hogy azt mondhassák jó lélekkel, hogy hisznek az Isten szavának, és a Bibliát nem közönséges írománynak tartják. Mennyi kell ehhez? Mennyi csillagot kell lehozni az égről az ember számára? Jézus első eljöveteléről több mint 200 csillag, második eljöveteléről szintén több mint 200 csillag. A Biblia ellenőrizhető, nem vajákos könyv, nem babona, nem valami vallási maszlag, ahogy mondták a 18. században. A Biblia nyomon követhető, ellenőrizhető, történetileg, régészetileg, erkölcsileg, mindenféle szempontból kiszolgáltatja magát az ellenőrzésnek. A zsidók azonban nem fogadták el Jézust. Hát az is benne van Mikeás könyvében, de nem az 5., hanem már az előző 3. fejezetben, hogy mi lesz ennek a következménye. Megint egy pillanatkép profécia. Ez a kettő pillanatkép profécia, tehát egy pillanatra rávilágít egy jelenségre, rávilágít arra, hogy Betlehem. Rávilágít arra, hogy születik, de származása öröktől fog, elejétől fog lesz. Rávilágít arra, hogy nem fogadják el, de Izraelen a mindenkori hívő emberek elfogadják, és ő nekik vezérük lesz. Rávilágít arra, hogy igen, ő amikor eljön, akkor pálcával, nádpálcával megverdesik, mint egy gonosztevőt. 4 pillanatkép profécia. De van itt egy 5. pillanatkép profécia, és a 3. fejezetben, főleg a 12. versben, azért ti miattatok mezővé szántatik a Sion, és kőhalommá lesz Jeruzsálem, a templom hegye pedig erdős hegyé. Kedves hallgatók, ez a profécia mikor teljesedett? Tudjuk jól azt, hogy Jézus is beszélt arról itt Jeruzsálemből, kijöve, ugye a templomból kijöve az olajfák hegyére, tanítványok nem tudtak hova lenni a csodálkozásra, hogy azt mondta Jézus a gyönyörű szép jeruzsálemi templomra, itt kő kövön nem marad, míg le nem romboltatik. Máté evangélium a 24. fejezetében olvashatjuk ezt. Egy emberöltővel később kitört a római zsidó háború 66-70 között. Jeruzsálemi templomot lerombolták, felgyújtották. De a profécia akkor még nem teljesedett. Hogy is mondja egész pontosan? Ti miattatok, emiatt a vallási gondolkodás, a szemforgató, a külsődleges, a farizeusi vallási gondolkodás, amit az Isten hagy a történelme, de soha nem igazolt az Isten. Igen, ti juttattátok oda a népeteket, ti politikusok, ti
hamis proféták, ti papok, ti bírák, akik fizetésre vártok, igen, ti lesztek majd évszázadokig a népnek a vezetői, Isten hagy benneteket. Majd számon kér az ítéletben, de már a földi történelemben bekövetkezik, hogy mezővé szántatik a Sion, kőhalommá lesz Jeruzsálem, a templom hegye pedig erdőshegyé. Ez 70-ben sem teljesedett be. Beteljesedett 132-135 között. A barkokba lázadás idején. A zsidó népnek nem a 70-es lerombolás volt tulajdonképpen a legnagyobb Krisztus elvetése utáni kataklizmája. Újra és újra forrongtak és lázadoztak a rómaiakkal szemben, és barkokba, akit mi most valami játékról vagy szerencsejátékról ismerjük csak a nevét, vezetésével, ez a zsidó nemzeti ős volt abban az időben, fölkelés szítottak ezt a rómaiak, leverték 135-ben, egy 3 éves kemény ádáz, ilyen polgárháborúval tarkított fölkelés volt, és akkor a rómaiak azt csinálták Jeruzsálemmel, mint hogy mi is tanultuk, amit csináltak Kartágóval. Fölszántották. Sóval hintették be. Ne legyen itt élet. Elia Capitolina, ez az új nevet adták Jeruzsálemnek. Ne is emlékezzen senki a régi nevére. És a Siont kezdte fölverni a gaz. És erdőshegy lett. Évszázadokig. Aztán jöttek a muzulmánok, bekebelezték, és a vetítésen megmutatom, most már gazt, erdőshegyet, kőhalmot nem tudok mutatni, de mi állott a Salamoni, a Zorobábeli templom helyén, az Omár mecset, a szikladóm, és mellette Dániel könyve ugyanazon 9. fejezetének jövendőlése, hogy Jeruzsálemben soha béke nem lesz. Ezt mondtam 15 éve is, akik itt voltak, 10 éve is, 5 éve is. Nem most mondom, hogy Yasser Arafat és stb. Nem most mondom. A 4000 éves gyűlölködés az arabok és a zsidók között soha nem fog nyugvópontra érni. Egy nép, amely elvetette az emberiség legnagyobb ajándékát, elvetette a messiást, látni fogja következményét annak, hogyha elvetik valahonnan az Istent. Ha az Istenek azt mondják, hogy köszönjük szépen, nem kérünk belőled, és az Isten távozik, az Isten távozásával milyen világállapotok állnak elő. Ahonnan távozik az Isten, ott a terepet a démoni világ szállja meg. A világon van néhány démoni gócpont, erre nézve Mikás könyve 3. fejezete mellett, Dániel 9. fejezetében azt olvassuk, elhatároztatott itt a pusztulás. És minden a pusztítóra szakad, és mint egy özönvíz által folyik itt a háború, ameddig ez a vidék áll, a történelemben itt béke soha nem lesz. Kedves hallgatók, amikor önök beültek ide, elgondolták volna, hogy két lapon mi minden van? Tessenek olvasni Mikeás könyvét, mert én csak a hámréteget érintettem meg. Mikeás könyvének a mélységei azok előtt tárulnak fel, akik olvassák, és akik ebből a könyvből még sok mindent kiolvasnak önmaguk életére nézve. Egy társadalom, egy ország életére nézve, elmondhatjuk mi is Arany Jánossal, hogy Isten legyen irgalmas a mi országunkhoz is, mert rossz időket élünk, rossz csillagok járnak, de kiolvasható az egész emberiség állapota, mert ne felejtsük el, hogy Mikeás könyvében még ezeken kívül, a pillanatkép proféciákon kívül, amelyek Jézus első eljöveteléről szólnak. Ha otthon elolvassák önök, Jézus második eljöveteléről szóló pillanatkép proféciákra is. Talán a vetítés előtt hadd szólaltassak meg egy ilyet, első fejezet, 3. verse. Mert íme kijön az Úr az ő helyéről, leszáll és lépdel a földnek magaslatain, és szétmállanak alatta a hegyek, a völgyek pedig szétszakadoznak, mint a viasz a tűz előtt, mint a meredekről leszakadó vizek. A Jákob vétkért lesz mindez, és az Izrael házának bűnei miatt. Igen, az Isten eljövetele, Krisztus második eljövetele
egy új vonás a bibliai profétikus irodalomban nem csak a világ gonosz állapota miatt következik be, nem csak a lehetetlen természeti állapotok miatt szükséges, hogy Jézus eljöjjön, hanem a mindenkori hívő nép, tehát nem a látszatvallásosságról beszélek, nem a hazug, hamis, profétai, papi kereszténységről beszélek, hanem még a hívő nép is olyan, hogy a Jákob vétkért lesz mindez, és az Izrael házának bűnei miatt. De hagyunk a következő előadásra is valamit, mert ahol most félbeszakítom a folytatásos történetet, 2 hét múlva Habakuk könyvével itt fogom folytatni, ahol most abbahagytam. Most pedig nézzük meg a könyvünkkel kapcsolatos feldolgozásokat. Salamon idejében volt a legnagyobb a zsidók országa, mint nálunk magyaroknál Nagy Lajos király idejében. Aztán 930-ban, amikor Salamon meghalt, az ország rögtön ketté is osztott, és kialakult ez az északi-déli országrész helyzet. És a következő ábrázolásunkon látjuk, hogy mind a két országrész, de főleg az északi bálványimádásba süllyedt. A fő bálvány a Baál isten volt, ez egy föníciai esőisten, olyan, mint a görögöknél Zeus. A következő képünkön is egy Baál ábrázolást látunk. Ezeket a régészek ásója vetette a felszínre Palesztina földjéről, hiszen, hogy tudjuk, az utóbbi 100 évben elindultak, és főleg a századunk 60-as éveiben nagy erővel folytatódtak a palesztinai ásatások, főleg az angol Caitlin Kenyon asszony vezetésével. Következő képünkön is egy domborműről, a Baáról, aki ugyan nem villámot tartotta a jobb kezében, mint egyszerűen látni, mint Zeus ábrázolásokon szokás, hanem valami ostort vagy botot. Tehát ezek az istenek ilyen termékenység istenek voltak. A zsidóknak az elvitele Asszíriába, tehát Mikás idején történt az asszír fogságban való elvitele, ez egy Ninivéből származó dombormű, asszír harcos, ahogy zsidó foglyokat kísér. Az asszír időből nagyon sok ábrázolásunk maradt fenn, ugye ezek a népek is oroszlánhoz hasonlították saját magukat. A Biblia az oroszlán jelképet végestelen végig használja Mikeásnál, Dánielnél is, a csattanó Jelenések könyve 5. fejezete, ahol a két oroszlán jelképet társítja, Isten szemében nem az az oroszlán, akinek nagy hatalma van, tehát világi erők, hanem az, akinek nagy szeretete van, akinek nagy igazságosság érzése van. Az emberi világban ugye az oroszlán a legerősebb állat, ugyanebből a korból kerültek elő ezek az oroszlán horror jelenetek, ugye, hogy embereket ölnek meg az oroszlánok. Az Isten szemében az az erős, aki kitart a szeretet és az igazságosság mellett. Aztán jön a babiloni birodalom, majd a következő alkalommal Habakuk könyvével kapcsolatban foglalkozunk ezzel. A következő képünk egy érdekes alagút vízzel, forrásvízzel együtt, a Siloah forrása, Siloám alagút. Ezékiás király, a harmadik király, akinek idejében működött ugye Mikeás, a déli országrész királya, nagy reformer király. Ugye a déli országrész azért megőrizte az igaz Isten hitet, főleg két nagy reformer király, Ezékiás, majd később Jósiás által. Az ő idejére tehető, Ezékiás idejére Jeruzsálemnek a kiépítése, a termálvizeknek a kiaknázás, ugye Jézus korában már ott van a Betesda forrás, ott van a Siloám tava. Tehát ugye tudjuk, hogy Rómában több mint 1000 fürdő volt, de azok mesterséges fürdők voltak, Jeruzsálemben természetes hévizek voltak, mint egyébként Budapest is a hévizek városa. Ez az a templom, amelynek a helye erdős hegyé lett, ez az a templom, amit leromboltak, egy maketta jeruzsálemi templomról, amelynek tudjuk, hogy több része volt később, ugye a több mint 300 méteres hosszúságú salamoni oszlopcsarnok, király oszlopcsarnok vette körül a két udvart, a második udvarban tőlünk jobbra volt a szentély, a pitvar után a szentély és a szentek szentje. Ez elpusztult 70-ben és 132-135 között maga a hegy is. Ki az, aki jövendölt Jézus betlehemi születéséről, és ezt a betlehemi születést, illetve ennek az előzményeit Máté mellett melyik evangélista közölte velünk a legrészletesebben? El Greco olajfestményén Lukács, jobb kezében ugye ott az íróeszköz, és látjuk a kinyitott könyv jobb oldalán, ha ilyen ábrázolást tetszenek látni, hogy
az anya Mária és kezében a kisgyermek Jézussal, ez mindig Lukács evangélistát azonosítja, aki mindennek utána járt a születéstörténetnek is, bár ő ugye nem volt tanítvány, görög orvos volt, aki azonban utána járt Jézus életének, és sok mindent feljegyzett, ami kimaradt Mátétól és Márktól is. Néhány képzőművészeti ábrázolása teljesség igénye nélkül csak felvillantáskép, Raffaello Santinak az ábrázolása a 16. század erejéről olajfestmény, ahogy az idősebb baloldali Zakariás felesége Erzsébet köszönti a jobboldali fiatalabb Máriát, Jézus édesanyját. Mind a ketten áldott állapotban vannak, egyik a baloldali Keresztelő Jánosnak lesz majd az édesanyja, háttérben már ott a jelenet a Jordánnal, baloldalt, a jobboldali pedig Jézus Krisztusé, az emberiség megváltójáé. A 16. századi ábrázolás után egy 17. század is, hogy egy északi mestert is megnézzünk, a holland Rembrandtnak csodálatos egyszerűségű és gyengéd ábrázolása. Baloldalt, hogy Zakariás kijön, idős ember már egy fiúcska vállára támaszkodik, feleségesen fiatal, aki időskora ellenére várja Keresztelő Jánost. A fiatal rokon Mária fölkeresi őt Júdea hegyei között. Ez az ábrázolás típus a vizitáció. A vizitáció annyit jelent, hogy meglátogatás. Festők százai festettek e fajta képeket, csak most két jelentősebbet mutattam be. A második nagy típus Jézus születése, Hans Memling 15. századi ábrázolásán. Jól látható, hogy József sokkal idősebb volt, második házassága lehetett valószínűleg ez, Mária sokkal fiatalabb. A háttérben jól kivehető az ökör és a szamár, Ézsajás könyve első fejezetéből vannak itt. Az ökör ismeri gazdáját, a szamár a vemhének jászlát, csak az én népem nem ismeri az Istent. Említettem önöknek az előadáson, hogy mi az ökröknél és a szamaraknál nyomorultabbak vagyunk. Ezek a középkori festők ezt akarták kifejezni. Egyik kedvenc festőm Georges de Latour, 17. századi francia mester, a színeit a vöröstől a feketéig terjesztő kis sávban keverte ki, terjedő sávban keverte ki. Az asszonyok, ugye a pásztorok és pásztorok felesége, az idős József, menjünk közelebb a kép középpontjához, itt még jövendőlés formájában jobb oldalt Jézus, de bal oldalt itt a kis bárány, íme az Istennek ama báránya, mondja itt Georges de Latour ezen a képen is. A bárány ráeszmél, hogy eljött az emberiség megváltója, aki a harmadik utat közli. A reneszánsz idején persze teljesen más felfogásban, eltávolodva nagyon a Bibliától ábrázolják a jelenetet, de hát ez az olasz és az északi festészet között ez a különbség végig tartós is marad. A reformáció is jól jelzi itt a határokat és a szakadékokat, mind a mai napig egyébként. A déli művészet visszatérni látszik néhány pillanat erejéig a biblikus szellemiséghez. Ribérának, a vezető spanyol barokk festőnek valóban gyönyörű, szép Jézus születése ábrázolása. A spanyol parasztemberek élete vonul fel ezen a képen, baloldalt, ugye itt József nem annyira idős, Mária komolysága is egy hívő embernek az elmélyültségét tükrözi, és jobb oldalt ugye a két pásztor, illetve egy feleség, és az egyszerű jászol, tehát a 17. századi spanyol festészet néhány képviselőjében, talán az északi művészethez húz közelebb. Következő képünkön láthatjuk Rembrandt harmadik típus, harmadik ábrázolási téma, bemutatás a templomban. Jézus ugye nyolcadnapra körülmetélik, aztán bemutatják Jeruzsálemben. Simeon veszi a kezébe, háttérben Anna próféta asszony, baloldalt a nevelőapa és az édesanyja. A megrökönyödés Mária arcán abból származik, hogy Simeon éppen most hozza tudomására, amit a Mikási jövendőlésben is olvastunk, hogy bizony nem csak megszületik a messiás, de arcul is verik. A te szívedet éles tőr járja át, mondja most majd Simeon. Rembrandt utolsó olajfestménye ma a Stockholmi National Múzeum dísze, ahogy Simeon megköszöni Istennek, hogy beteljesedett a jövendőlés, amiről Mikás szólt, kezében a megváltó, háttérben Anna, aki szintén várta
az ígéretek teljesedését, ketten a jeruzsálemi templomban imádkoztak, és a lélek megnyitotta a szemüket, és azonosították ezt a kis pólyás gyermeket nyilvánvalóan a Szentlélek vezetésével. Talán egy kis kinagyítást is hadd nézzünk, mert Rembrandt, amikor megfestette ezt a képet, nem tudta befejezni, tudnélik meghalt. Rembrandtnak a legutolsó festménye ez, gyönyörű festmény. A sárgának, a barnának elképesztően finom, változatos árnyalatai a fehérig elmenőleg ott a homlokon, a kicsit az orr jobb oldalán, a galléron megcsillanva egy idős ember, akinek hetei, hónapjai vannak hátra, nem sokára meghal, de ezt várta, hogy világosságul legyen a pogányoknak és dicsőségére Izraelnek az, aki megszületik. Az igazán hívő emberek tudták az Ószövetségben is, hogy nacionalista vallás nincsen. Ha jön a megváltó, nem csak Izrael, hanem az egész.

akarnak annak, amit az Isten mond. Ők, ezek az egyszerű emberek engedelmeskednek, látják ezt a szegények és örülnek. Küldi is Isten őket Egyiptomba, nehogy lemészárolják gyermeküket. Rembrandtnak megint csak nagyon híres, talán Berlinben látható olajfestménye, nézzék meg ezt a baloldali Józsefet. Hát igen, ilyenek az egyszerű emberek. Nem agresszív emberek, ezt talán rá van írva, de nem is depresszív emberek, hívő emberek. Most pihenik ki az egész utazás fáradalmát, az élet nyomorúságát. Mária is szinte eldől, ott van a kis pólyás baba a kezében. Jön a mennyből az angyal, és figyelmezteti őket arra, hogy távozzanak, mert Heródes is jön a porosztóival. Következő képünkön ugye Magyarországon minden képet vitatnak, pár héttel ezelőtt vitatták a Murillónak a Bűnbánó Magdolnáját. Most újabb vitatás készül, a Szépművészeti Múzeum egyik dísze, Rembrandtnak, az Alvó Józsefnek megjelenik az angyal. Most azt akarják mondani, hogy ez nem Rembrandt. Se baj, ha nem Rembrandt, akkor Rembrandthoz hasonló nagy mű. Persze én avatatlan vagyok, nem vagyok művészettörténész, mégis ezt a képet rendkívüli módon szeretem, mert egy kicsit, ha közelebb megyünk, akkor láthatjuk, hogy ez a harán kompozíció, és fönt a mennyei világnak az erőteljes, határozott beavatkozás, és József az egész élet törődöttsége, a fizikai munka, a kiszolgáltatottság. Igen, ezekről az emberekről is igaz Mikás jövendől is, hogy lenyúzzák a bőrt róluk, összeaprítják és kondérba megfőzik az embereket a világhatalmasai, de ártani nem tudnak nekik. A lelküket nem tudják elpusztítani. A testüket meggyötörhetik a világ társadalmai, politikai rendszerei, egyik 19, másik egy hián 20, erőteljesen meggyötörnek bennünket, de aki a harmadik utat választja, az mindig föl tud állni. Itt is föláll. Rembrandt olajfestménye, föláll József és megy. Erőt kap. Az éjszakából kibontakozva ez a három ember, hogy egymásra van utalva, egy szabályos háromszögbe komponálta Rembrandt, Mária, a kis ded Jézus és József arcát, mindegyik másfelé néz, de mégis együtt vannak. Mária a férjére néz, a férje a sötét távolba néz, a gyermek talán itt előre, balra, kifelé néz, mindegyik másfelé néz. Persze más az életkor, más a nem, más a lelki berendezkedés, mégis a hit összetartó ereje, az engedelmesség összetartó ereje, aki elesik is, de felemelkedik és engedelmeskedik Isten kérésének. Eközben Magyarországon, megint ajánlom a magyarkodóknak, ilyen műveket festenek. Látjuk, lezongorázható a különbség, persze a mi hungaristáink számára, a mi javunkra. Az előbbi Rembrandt és az esztergomi Biblia Pauperum között nem kell mutatnom a különbséget. Magyarországon sajnos a Bibliát nem adták az emberek kezébe. Máig is nagyon nagy harc az, hogy a Bibliát eljutassuk az emberekhez. Az iskolai oktatásban is alig van benne, nem is képezik rá a tanárokat. A középkorban mit csinált a fönnálló politikai rend? Hát rajzoljatok néhány metszetet, jól színezzétek be, aztán majd az emberek leolvassák róla azt, amit le akarnak olvasni. Így jöttek létre a Biblia Pauperumok. Ezek közül az esztergomi Biblia Pauperumból való ez a részlet, menekülés Egyiptomba. Aztán ez a téma egészen a 20. századig, a szürrealizmus, a kubizmus festőig terjed, mehetünk is tovább a következő témánkra. Jézus, aki megszületett Betlehemben, felnevelkedett Názáretben. Názáret képét látjuk. Egyszerű családban, Józsefnek, az Ácsnak a családjában, Murillónak, a vitatott Bűnbánó Magdolnát szerző Murillónak az ábrázolása. Ezt látta Jézus, Betlehem környéki hegyek, mezők, itt telt az élete, míg fellépett, míg Izrael bírája lett, míg arcul nem verdesték őt, nagyra becsülték az én fiamat, mondja majd Zakariás próféta. Mehetünk tovább. És befejezésül hadd hívjam fel a figyelmüket, hogy Mikás Ézsaiás kortársa. Ézsaiás profétával azért nem foglalkozom, mert most kis profétákkal foglalkozunk, egy-két-három lapot szerzőkkel. Hát ugye Jeremiás és főleg Ézsaiás könyve már 50-60 oldalra tehető.

0: Szeretném, hogyha a kedves hallgatóink most legalább ezeket az egy-két oldalakat, jövő héten például két hét múlva Habakuk összesen egy lap lesz, két oldal. Kedves hallgatóink ezeket elolvasnák. Michelangelo freskója egyébként a római Sixtinából. És befejezésül, ahogy említettem önöknek, az erdős hegyen, a fölszántott Sion hegyén, aztán a 8. évszázad környékén a muzulmánok felépítették a maguk szent mecsetét, a Szikla dómot, az Omár mecsetet. Pár héttel ezelőtt is hallottuk, hogy milyen vérengzések színhelye volt ez a vidék. Egyébként nagyon szép ez a muzulmán építészet. Menjünk egy kicsit közelebb a falhoz. Ilyen mozaik, kirakásos, színes, szép és nagyon arányos, ízléses, elrendezésű ablakok, illetve bérletek ezek, amiket látunk. Jeruzsálem sorsa megpecsételődött. És hogy pecsételődött meg, még 132-135 előtt, 605, 597, 586 háromszor is Jeremiás siratja Jeruzsálemet. Azért illesztettem ezt a Rembrandt festményt a vetítés végére, mert Jeruzsálem összes ostromát, összes lerombolását, Sedékiás idején, Titus idején, Barkokba idején, talán összefoglalja ez a gyönyörű szép Rembrandt olajfestmény. Hátulról, mint a láva ömlik előre a tűz, mindent fölperzsel a városban. Jeremiás 40 évig figyelmeztette a város lakosait, hogy változzanak meg. Bal oldalával egy könyvre dől. Nincs kinagyításom most, de a könyvön ez a szó által lehet látni is, hogy ott betűk vannak a könyvnek az oldalán. Bibel, a Biblia. A Biblia szavaival, az előző proféták, Ézsajás, Mikeás, Habakuk szavaival szólt Jeremiás is, aki a 70 éves fogságot előre közölte. Nem hallgattak rá. De a prófétában nem volt gúny, nem volt kárörvendés, együttérzés volt. Együtt sírt a népével, együttérzett a népével. Ezek voltak a próféták, és ez a mindenkori prófétai keresztény népnek a jellemvonása is. Köszönöm szépen a figyelmet a kérdésekre, tehát egy hét múlva a Bencz utcában kerülhet sor. Köszönöm a figyelmet, és viszont.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

A Biblia utolsó könyvének, a Jelenések könyvének 22 fejezetét áttekintve jutunk most el a 21. fejezet végéhez és a 22. fejezet elejéhez. A mai témánk az Új Jeruzsálem, vagy más szóval a mennyei Jeruzsálem. Mi ez az Új Jeruzsálem? Mi ez a mennyei Jeruzsálem? Miért végződik ezzel a Jelenések könyve? Mert ennek a látomása után már csak záró, összegző vallomás hangzik el János apostol részéről, aki mindezt egy nap leforgása alatt kapta Pátmos szigetén. Tehát egyetlen egy nap, szombatnap leforgása alatt Jézus Krisztus megjelent neki, és különböző látomásokat hozott a tudomására, 4 sorozatban, amit ő egy nap alatt kapott, és ennyire pontosan följegyzett. Hát nekünk erre már bizony hosszú hónapok kellettek, mert Jelenések könyvének a jelképeit azonosítanunk kellett, az összefüggéseit tárgyalnunk kellett, tehát ez bizony ennyi időt kíván. Most, hogy elérkeztünk a könyvnek a végéhez, és minden lezajlódott, a történelem lezárult, az 1000 éves ítélet is lezárult, és az 1000 éves ítélet után a múlt alkalommal ez a 2 előadás kerül sorra, hogy mi volt ez a Gog és Magog csatája, és utána pedig Jézusnak az ígérete, hogy mindent újjá fog tenni, és kik kerülnek majd az örök életre, erre az újjáteremtett földre. Itt már a 20. fejezetben egy nagyon megbúvó helyen, egy szinte elrejtett helyen már találkoztunk ezzel az Új Jeruzsálemmel, vagy mennyei Jeruzsálemmel, de hogy mennyire csak röviden újra felolvasom ezt a részt, talán tetszenek rá emlékezni, a Biblia szerint, amikor az 1000 év letelik, az 1000 év letelte után Jézus visszaadja az életét a kárhozottaknak is. És mikor visszaadja az életüket, és jön a földre, és a föld újabb honfoglalása bekövetkezik, tehát hogy a mennyből, az 1000 éves mennyei ítélet után Jézus az üdvözültekkel a földre jön, akkor azt olvassuk a Jelenések könyve 20. fejezetében, a 9. versben, hogy a feltámadt gonoszok feljöttek a föld szélességére, és körülvették a szentek táborát, de itt van egy vessző, és azt mondja, és a szeretett várost. Tehát itt nem arról van szó, hogy jön Jézus a mennyei lényekkel, értelmes lényekkel, angyalokkal, és az örök életre feltámasztott emberekkel, és itt a földön Sátán eloldatik fogságából, és visszanyeri a gonosz alattvalóit, és ez a két csoport, ez a két hatalmas tömeg egymással, hogy úgy mondjam, farkas szemet néz, nem egészen erről van szó, hanem itt a Biblia pontosít, feljöttek a föld szélességére, és körülvették a szentek táborát, és a szeretett várost. Mi ez a szeretett város? Hogy kerül ez ide? Ezt a Jelenések könyve 20. fejezete nem részletezi. De most a 21. fejezet erre visszatér, hogy mi ez a szeretett város, hogy Jézus jön a mennyből, és jön az üdvözültekkel, az örök élet polgáraival, és a szeretett várost veszik körül a föld 4 szeglete felől újra hazugsággal elámított emberek, akik Sátán zászlaja alá gyűltek. Mi ez a szeretett város? Ha valaki idáig elolvasta a Bibliát, már pedig ugye a Jelenések könyve az utolsó bibliai könyv, akkor legalább 2, illetve egész pontosan 3 bibliai könyvben megint csak utalásszerűen, a 2-ben utalásszerűen, a 3-ban már egészen nyilvánvalóan szó van egy végső eseményről, amelyet Lukács evangéliuma 24. fejezet 50. és 52. verse is kifejez, amikor Jézus távozott innen a földről az első eljövetelekor, amikor Jézus feltámadt az olajfák hegyének a Betfagé felüli részén, Betánia felé vezető útján, tehát a keleti részéről szállt fel a mennybe, és az apostolok cselekedetei első fejezet 9. és 11. versei között még részletesebben írja le ezt Lukács, ugye, mert Lukács evangélista a szerzője az evangéliumnak és az apostolok cselekedeteinek is. És ott Lukács azt mondja, hogy Jézus, amikor elbúcsúzott a tanítványaitól és felemelkedett a mennybe, akkor még 2 férfi, tehát 2 angyal biztosította a tanítványait arról, hogy ahonnan felemelkedett Jézus, oda fog majd visszatérni.
És ez a kijelentés, tudjuk, hogy Jézus második eljövetelekor nem teljesedik be. Hiszen Jézus második eljövetelekor nem érinti a földet. Ezt kimondja Pál apostol szó szerint, hogy amikor Jézus eljön, akkor elragadtatunk ővel együtt a levegő égbe. Ugye a hét csapás, a hatodik és a hetedik csapásnál jelzi a Biblia, hogy Jézus érkezik napkelet felől mennyei seregekkel, de az egész föld a hét csapás borzalmai alatt nyög. Jézus megközelíti a földünket, és mindenütt látható lesz, hiszen az angyalaival több napba kerül, hogy mindenkit összegyűjt a földről, akiket elvisz a mennybe. Ezért ez a jövendőlés, hogy Jézus ugyanoda fog eljönni, ez a második eljövetelkor nem teljesül. De Zakariás könyve 14. fejezete, amit egyébként nagyon sokan éppen ezért értenek félre, mert a második eljövetelre vonatkoztatják ezeket a proféciákat. Nos hát Zakariás könyve 14. fejezete foglalkozik ezzel a kijelentéssel, hogy Jézus amikor újra a földre jön, amikor ténylegesen idehelyezi a világ mindenség központját. Ezért is szoktuk mondani, hogy nem csak így, hogy új Jeruzsálem, hanem mennyei Jeruzsálem. A menny a földre fog leszállni, ahogy Petőfi írta a Híres ítélet című versében, a menny a földre fog leszállni, ez Jézusnak a harmadik eljövetelekor fog teljesedni. Ugye az első eljövetele volt az áldozaté, a második eljövetel a hatalmi közbeavatkozásé, a harmadik eljövetel a végső újjáteremtésé és az örök élet maradéktalan boldogságának a kezdetéjé. Zakariás könyvét olvasom, a 14. a próféta, innen visszafele számítva 2500 éve élt, körülbelül Zakariás próféta. A könyvének az utolsó fejezet, ez a 14. fejezet, és itt a harmadik verstől a következő pillanatkép proféciával találkozunk. Mert eljön az Úr, és harcol azok ellen a népek ellen, amint harcolt ama napon a harcnak napján. És azon a napon az olajfák hegyére veti lábait, amely szemben van Jeruzsálemmel napkelet felől, és az olajfák hegye középen ketté válik, kelet felé és nyugat felé, igen nagy völgyé, és a hegynek fele észak felé, fele pedig dél felé szakad. És az én hegyem völgyébe futtok, mert a hegyközi völgy azálig nyúlik, és úgy futtok, amint futottak a földindulás elől Uzziásnak, Júda királyának napjaiban. Bizony eljön az Úr, az én Istenem, és minden szent ő vele. Kétszer is hangsúlyozza ez a pillanatkép profécia, hogy ez az az eljövetel lesz, amikor Jézussal minden szent eljön. Amikor a világ mindenségben az a történelem, amit mi a föld történelmének hívunk, egyszer s mindenkorra véget ér, az a szennyes és gyászos történelem, amit most is élünk, amiben benne van egy mintegy 6000 éves történelem, benne van az 1000 éves ítélet, és az 1000 éves ítélet után, a millennium után fog ez bekövetkezni, eljön az Úr. Bizony, eljön az Úr az én Istenem, és minden szent ő vele. Ekkor mondja a Biblia, hogy az olajfák hegye itt Jeruzsálemnél ketté válik. Hely készítetik annak, hogy Isten a világkormányzásának a színhelyét ide a földre helyezze, hely készítetik az új Jeruzsálemnek. És a Jelenések könyve 21. fejezete, aminél most tartunk, a következőképpen írja le ennek az új Jeruzsálemnek a földre ereszkedését, és a mai tárgyunk az, hogy megértsük, hogy miért fejeződik be így a Biblia, és mi ez az új Jeruzsálem, mi ez a mennyei Jeruzsálem, és miért szól erről ilyen részletes leírás. Jelenések könyve 21. fejezetében a 9. verstől olvasom a proféciát. És jött hozzám egy a hét angyal közül, akinél a hét utolsó csapással teli hét pohár volt, és szólt nékem mondván, jer, megmutatom néked a menyasszonyt, a bárány feleségét. És elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nékem azt a nagy várost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből. Benne volt az Isten dicsősége, és annak világossága hasonló volt a legdrágább kőhöz, úgy, mint kristálytiszta jáspis kőhöz. És nagy és magas kőfala volt, 12 kapuja, és a kapukon 12 angyal, és felírott nevek,
amelyek az Izrael fiai 12 törzsének nevei. Napkeletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről 3 kapu, napnyugatról 3 kapu. És a város kőfalának 12 alapja volt, és azokon a bárány 12 apostolának nevei. Aki pedig én velem beszélt, annál volt egy aranyvesző, hogy megmérje a várost, és annak kapuit és kőfalát. És a város 4 szögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megmérte a várost a vesszővel 12 000 futamatnyira. Annak hosszúsága és szélessége és magassága egyenlő. És megmért annak kőfalát 144 singre, ember mértékével, azaz angyaléval. És a kőfalának rakása jáspisból volt, a város pedig tiszta arany, tiszta üveghez hasonló. És a város kőfalának alapjai ékesítve voltak mindenféle drága kövekkel. Az első alap jáspis, a második zafír, a harmadik kálcedón, a negyedik smaragd, az ötödik szárdónix, a hatodik szárdiusz, a hetedik krizolitusz, a nyolcadik berillusz, a kilencedik topáz, a tizedik krizopráz, a tizenegyedik jácint, a tizenkettedik ametiszt. A 12 kapu pedig 12 gyöngy, minden egyes kapu egy-egy gyöngyből volt, és a város utcája tiszta arany, olyan, mint az átlátszó üveg. És templomot nem láttam abban, mert az Úr a mindenható Isten annak temploma és a bárány. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövét neke a bárány. És a népek, ugye a Bibliában, amikor pogányokat olvasunk, mindig rögtön áttehetjük el, hogy népek, nemzetek. És a népek, akik megtartattak, annak világosságában jártak, és a föld királyai az ő dicsőségüket és tisztességüket abba viszik. És annak kapui be nem záradtak nappal, éjszaka ugyanis ott nem lesz, és a népek dicsőségét és tisztességét abba viszik. És nem megy be abba semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az életkönyvébe, amely a bárányé. És megmutatta nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, az Istennek és a királynak királyi székéből jövén ki az ő utcájának közepén. És a folyóvizen innen és túl életnek fája volt, mely 12 gyümölcsöt termett, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei a népek fenntartására valók. És semmi elátkozott nem lesz többé. És az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak néki, és látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz, és ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségük szövétnekre, tehát világosságra és napvilágra, mert az Úristen világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. Kedves hallgatók, ez a leírás. Csodálatos leírás, amit általában színhatásokkal érzékeltet Jelenések könyve. Ugye tudjuk jól azt, hogy Jelenések könyve 4.-5. fejezetében már ilyen drágakövekkel találkoztunk, ilyen ásványokkal és drágakövekkel. Ott a mennyet mutatta be így. A mennyet is, amikor belelátott látomás formájában János apostol a mennyei világba, akkor smaragd, zöld smaragd szint látott. Ott is jáspis, vörös szint látott, üvegtengert látott, tehát átlátszó, tiszta színvilágot látott. Leírhatatlan volt a 4.-5. fejezetben a menny, de leírhatatlan az újjáteremtett földön, vagyis az újjáteremtendő földön a mennyei Jeruzsálem, mert itt egy kis pontosítást kell végeznünk. Ugyanis Jézus jön tehát a megváltottakkal. A mennyei Jeruzsálem leereszkedik az olajfák hegyének helyére. Elmondja a méreteit.
Itt a sing és a futamat pontosan leírható méretek. Néhány, kb. 2,5 kilométeres négyzetet mond erre a városra. Elmondja, hogy 4 oldala van, mindegyik oldalon 3 kapu, és itt jelzi azt a színvilágot, egy csodálatos színű ásványok. Csodálatos, hogy János apostol mindegyiket fölismerte. Én nem vagyok nagy ásvány szakértő, nem tudom, hogy önök hogy vannak az ásványokkal. Én biztos, hogy ezt a 12 ásványból csak 3-4-et tudtam volna azonosítani, de ha már itt tartunk, akkor hadd ajánljam a kedves hallgatóknak, hogyha szépet akarnak látni, nem is olyan messze innen Debrecentől, Magyarország egyik legcsodálatosabb ásványmúzeuma található Miskolcon. Miskolcon az Avas alján van az ottani Herman Otto Múzeumnak egy olyan csodálatos ásványgyűjtemény, és ilyen tükrös kiképzésekkel tették láthatóvá az ásványokat, hogy az ember elámul, és órákig nem tud onnan kimenni, mert az a színvilág, az a formavilág. Tehát valahogy ezért említem ezt, hogy Isten ezért mutatta így be a mennyei Jeruzsálemet, hogy ez valami elképzelhetetlenül csodálatos dolog lesz, amit itt János apostol látott, és aminél visszautalok arra, amiről már beszéltünk, és amivel most nem is foglalkoznám részletesen, hogy amikor ez a város leereszkedik, és Jézus jön, hogy az újjáteremtett föld fővárosába hozza a megváltottakat, ezután kerül sor arra a csatára, amit én akkor csak röviden elemeztem a kedves hallgatóknak, a Gog és Magog csatájára, mert Sátán és a halottaikból föltámadó gonoszok újra nem akarják elfogadni, hogy Krisztus az élet fejedelme. Sátán újra el tudja hitetni a feltámasztott alattvalóit azzal, tulajdonképpen ez lesz a világtörténelem legnagyobb hitetése, hogy mintha ő támasztotta volna fel őket, hogy ő nem más, mint a megváltó. Ő nem más, mint akinek köszönhető az, hogy van élet és van feltámadás, és az utolsó küzdelem, hogy Sátán a föld 4 szeglete felül a népeket, ahogy erről már beszéltünk, küzdelemre vezeti Krisztus és a megváltottai ellen, jelezvén, hogy Sátán menthetetlen, és menthetetlenek azok az emberek is, akik nem csak a földi életüket rontották el, de ha Isten visszaadja nekik az életet, akkor sem tanulnak. Tehát az, hogy Isten adjon nekik örök életet, hiszen mindannyian úgy olvassuk a Bibliát és Jelenések könyvét, gondolom ezzel a kedves hallgatók is így vannak, hogy az ember a szívében mindenkinek örök életet kívánna. Hogy minden ember ott legyen, hogy ahogy az 1 Timóteus 2.4 mondja, hogy Isten akarata is, hogy minden ember üdvözüljön. Ezt mindenkinek életet kívánunk, és örök életet. Na de hogyan adjon Isten életet olyan lényeknek, mint Sátán, a démonai, és azok az emberek, akik a gonoszsággal, az önzéssel teljesen azonosultak, akik akkor, amikor ilyen nagy csoda történik, hogy itt van már a mennyei Jeruzsálem, elképzelhetetlen szépségben, itt van Krisztus, itt vannak a megváltottak, teljesen nyilvánvaló, hogy miről van szó, és Sátán most is el tudja őket hitetni? Vajon meddig tart ez az elhitetés, meddig megy ez az elhitetés? A Biblia ezt nem részletezi annyira, de azt láthatjuk, hogy azért annyira nem megy az elhitetés, hogy itt egy komoly háború keletkezne, mint ahogy a földi történelemben annyi sok háború volt, még a 7 csapás idején is, a 6. csapásnál az armageddoni háború, egy egész világra kiterjedő háború, itt már nem lesz ilyen háború. Itt már a Biblia azt mondja, hogy a hitetés csak egy bizonyos fokig megy, hiszen az emberek látják azt, hogy mi a helyzet, de megváltozni már nem tudnak. Sátán zászlaja alatt maradnak, Krisztussal szembefordult állapotban, de béna, erőtelen, Krisztussal is meghasonlott, Sátánnal is meghasonlott állapotban vannak. Ha valaki erről a bibliai proféciák alapján, mert bármilyen különös táblára nem tudtam felírni sok biblia verset, legalább 40-50 biblia verset kellett volna ezzel a mozzanattal kapcsolatban is felírnom, főleg Ézsaiás prófétától, Mikeás prófétától, az ószövetségi prófétáktól, de ha valaki erre a mozzanatra kíváncsi, a Jelenések könyvének talán a legrészletesebb, legmélyebb tárgyalása ebben a könyvben található, Ellen White Korszakok nyomában című könyvében. Ebből a könyvből, ha az utolsó 2 fejezetet elolvassa, bárki is, akkor ezzel a 40-50 biblia verssel szembesülve a végső napok eseményeit is méltó módon és méltó mélységben fogja megérteni.
Mi azonban értsük meg azt, amit itt János apostolnak, ez a hét csapás egyik angyala kijelentett, hogy itt van egy lenyűgöző, csodálatos város, ez az új Jeruzsálem, mennyei Jeruzsálem, amit talán mai szóval így mondhatnék önöknek, hogy Isten így kezdi meg a honfoglalását a földön. Leereszkedik a mennyei Jeruzsálem, utána jön az, hogy Sátán a hadait egybegyűjti, de Istentől az égből, a mennyből tűzszál alá is megemészti őket. Ekkor teljesedik be azt, hogy az egész föld, úgy, ahogy van a romlás és a gonoszság emlékeivel együtt elpusztul, és a mennyei Jeruzsálemből kiindulva Isten elkezdi a földnek az újjáteremtését. Ahogy már az előző előadáson olvastuk Jézus csodálatosan rövid kijelentését, íme mindent újjáteszek. Egyelőre újjáteszi azt, ami a mennyből száll alá, az már újjá van téve a mennyei Jeruzsálem. Ez a csodálatos város, az új földnek a fővárosa. De aztán, amikor megszűnt létezni Sátán, a démonok és minden gonoszság, akkor elkezdődik a földnek a folyamatos újjáteremtése és birtokba vétele, és ahogy ezt leírja, hogy mi várható ezen az új földön, az ember csak arra emlékszik, amit az első Korintusi levél második fejezetében mond Pál apostol, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Ez egy csodálatos világ lesz, ez egy gyönyörű világ lesz, szép, új, és olyan világ, amelyet nem fog megrontani soha többé a bűn. Nézzük meg, hogy mit mond el erről. Azt mondja a 22. versben János apostol, hogy templomot nem láttam abban. Nem lesz az új világban templom. Miért nem lesz? Sokak számára ez talán, akik nem ismerik a Bibliát, vagy nem ismerik a Jelenések könyvét, nem ismerik a templom, egyáltalán mi ez, hogy templom a Bibliában, olyan különös megfogalmazásnak hat, hogy templomot nem láttam abban. Kedves hallgatók, hadd tegyem fel a kérdést, aki a Bibliát az elejétől végig elolvassa. És a Bibliában találunk ilyen kijelentést, hogy az Ószövetségben Isten építetett templomot. Először ugye sátor formájában, ugye Mózes idejében, utána Salamon idejében kőből épült formában. Hát maga az Isten építette a templomot. Miért nem lesz templom az új Jeruzsálemben? Miért nincs szükség templomra az újjáteremtett földön? Ma nagyon sok embernek a vallás, a keresztény vallás is szinte a templomot jelenti. Sokszor emberek a templomon kívül már nem is beszélnek vallásra. Azt mondják, hogy hát a templomban van a vallás, vagy ha elmegyek a templomba hetente, hát ott végzem el a vallásos kötelezettségeimet. A templom a Bibliában nem ilyen célt szolgált. A templom a Bibliában a bűn elrendezés színhelye. Az Ószövetségben, míg Jézus el nem jött, a rávonatkozó jelképekkel a bűn elrendezés színhelye. Ugye a zsidók azért építhettek csak mindig egy templomot, holott minden faluban, városban lehetett zsinagóga, de a zsinagóga nem egyenlő a templommal. Ez két különböző dolog. A templom a bűn elrendezés színhelye. A zsinagóga pedig az összegyülekezés, a bibliaolvasás, az igehirdetés, az Isten tisztelet színhelye. Azért lehetett csak egy templom a zsidóknál, mert Isten azt akarta egy vegyülékes nagy nép elméjébe vésni, hogy egy Isten van, és a bűnöket rendezni, igazán rendezni csak az Istennel lehet. Persze rendezni kell a másik emberrel is, ha megsértettük a másik embert, de csak a másik emberrel rendezni a bűnöket, ez a bűnöknek egy nagyon töredékes, nagyon gyenge rendezése. Rendezem a másik emberrel a bűnömet, és elkövetem egy másodikkal, harmadikkal, negyedikkel. De ha Istennel rendezem a bűneimet, hogy mondja János első levele, első fejezete, hogy Jézus Krisztus hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minden hamisságtól. Egyedül az Isten képes arra, nem csak arra, hogy tökéletesen megbocsásson, de arra is, hogy erőt adjon ahhoz, hogy többet ne vétkezzünk. Azt ne kövessük el azt a bűnt. Az örök életben miért nem látott templomot János apostol? Mert nincs bűn többé. Ha nincs bűn többé, templomra sincs szükség. Egyébként ez már az új szövetségnek is a tanítása, hiszen az új szövetség nem hirdet ilyesmit, hogy építsünk templomokat. Az új szövetség azt mondja az első Korintus levél harmadik fejezetében, hogy Isten temploma szent, ezek vagytok ti.
A templomnak minden ember szívében kell lennie. Ami az Ószövetségben egy külső tárgy volt, egy építmény volt, az Új Szövetségben Jézus világosan mondta, hogy építsétek fel a templomot, harmadnapra lerontom azt. Jézus fölöslegessé tette a templomot az áldozatával. Amikor Jézus meghozta az áldozatát, nem véletlenül a jeruzsálemi templom kárpítja ketté is hasadt. És a jeruzsálemi templomot Jézus 31 húsvétján hozott áldozata után 70-ben le is rombolták. Mind a mai napig a zsidó népnek nincs temploma. Csak zsinagógák vannak. A zsinagóga nem templom. A zsinagóga, összegyülekező hely. A kereszténység megértette ezt az első 3 évszázadban, nem is építettek templomot. A keresztények összegyűltek bizonyos helyeken, szobákban, lakásokban. Volt, amikor a szabad ég alatt, ahogy apostolok cselekedeteiben olvassuk, és minden őskeresztény és ókeresztény tudta, hogy a templomnak itt kell lenni. A bűnt megbánni lélekben, hitben, imádságban mindenkinek személyesen az Istennel való kapcsolat által lehetséges. Nem szükséges templomot emelni. Amikor a 4. században létrejött az állam és az egyháznak a szövetsége, de még akkor nem is építettek templomot, csak régi nagy vásárcsarnokokat, úgynevezett bazilikákat alakítottak át. Később a 8.-9. században a román építészettel fejlődik ki Európában a templomépítészet, és a templom az egy középkori találmány, amivel az embereknek azt a hamis képzetet adták, hogy ha elmész a templomba, ott szabadulhatsz meg a bűneidtől, vagy ott rakhatod le az élet terét, ma is így veszik ezt az emberek. Biblia azt mondja, az Isten temploma szent, ezek vagytok ti. Mindenkinek személyes kapcsolatra van szüksége Jézus Krisztussal, és mindenkinek az életében kell, hogy megvalósuljon az a templom, amiről egyébként Koméniusz, aki maradéktalanul megértette ezt a 17. században, ezért is adta ennek a főművének ezt a címet, hogy a világ útvesztője és a szív paradicsoma. A paradicsomnak itt kell lenni. A megbékélésnek bennünk kell lezajlani. Mi vagyunk lázadó állapotban az Istennel szemben. Hit által, a Krisztus áldozatának megértése által minden embernek belül kell, hogy kialakuljon az a harmonikus, megbékélt viszonya az Istennel, amivel egyébként az Isten tud bennünket vezetni és irányítani. És ha már az Új Szövetség időszakában itt kell, hogy belül az életünkben kifejlődjék a templom, hát nem természetes, hogy az újjáteremtett földön, a mennyei Jeruzsálemben, erre azt mondja János apostol, hogy templomot nem láttam abban, mert az Úr a mindenható Isten annak temploma és a bárány. Bűn nem lesz, bűnelrendezésre sincs szükség. Ha nincs bűn, akkor nem kell azt elrendezni, templomra sincs szükség. És a városnak nincs szüksége a napra, sem a holdra, hogy világítsanak benne, mert az Isten dicsősége megvilágosította azt, és annak szövét neki a bárány. János apostol ezt így látta, hogy napra és holdra nincs szüksége a mennyei Jeruzsálemnek, amely a földre szállt. Sokan fölteszik a kérdést, hát akkor nem lesz majd nap, égitest, nem lesz hold. Hát mi baj van ezekkel az égitestekkel? Ezt nem mondja a Szentírás. A Szentírás csak azt mondja, hogy az újjáteremtett föld fővárosában nem kell, hogy világítson a nap és a hold, mert van nagyobb világosság, amit az Isten tud adni önmagából, és ha az Isten itt lesz, és ha Jézus Krisztus állandóan itt lesz, akkor nincs szükség arra, aminek most az életet köszönhetjük. Az életet egyébként ma a napnak azért köszönhetjük, mert valaki megteremtette. Tessenek visszaemlékezni rá, hogy a Bibliánk hogyan kezdődik. A Bibliánk úgy kezdődik, hogy már van világosság, de még nincs nap. És amikor ezen sokan élcelődtek, például a 60-as, 70-es években Magyarországon hány ilyen könyvet adtak ki? Például volt egy nagyon hírhet könyv, az a cím, hogy Bibliai csodák. És ez azzal kezdte a felsorolást, hogy hát a Biblia egy lesajnálni való ostoba mesegyűjtemény, mert hát hogy lehet az, hogy a Bibliát, ha felnyitjuk, az Isten első napon azt mondja, hogy legyen világosság, és lesz világosság, és olvasom tovább, hogy csak a 4. napon teremt napot. Hát akkor hogyan? Hát ilyen primitív emberek voltak, hogy nem tudták, hogy a világosság a napból jön.
Kedves hallgatók, régen nem voltak primitív emberek, meg hát a Bibliát sem nem okos, sem nem primitív emberek írták, hanem az Isten ihlette. Tehát ezt Mózes azért írta így le, mert a Szentlélek ihlette őt annak leírására, aminél különben senki nem volt ott. De hogy éppen ilyen ihletést adott Isten Mózesnek, ezt most már látjuk, mert a napsugárzáson kívül most már a mai fizika, hogy ugye a tudománnyal az emberek még meggyőzhetők talán a mai napokban, mai fizika azt mondja, hogy a napsugárzáson kívül a mi térségünkben és a világegyetem is van sugár, van fénysugárzás. Nem a napnak van alávetve a világosság, és nem Isten van alávetve a napnak. Isten minden jónak az alkotója, hogy Isten a napot és a holdat és a csillagokat megteremtette. Ez nem annyit jelent, hogy mi a napnak és a holdnak és a csillagoknak köszönhetünk dolgokat. Azok a pogány és bálványimádó vallások, amelyek mind a mai napig, beleértve az ős magyar vallás, mindenféle törzsi népi vallást, hogy a napot istenítik, vagy a holdat, vagy nem tudom én milyen égi jelekre hívják fel az emberek figyelmét, ez a Bibliától távol álló vallás. A Bibliának ez a vallása, hogy Istentől származik minden csodálatos és tökéletes dolog, és Istennek nincs szüksége napra és holdra, és legalábbis itt, ebben a városban nem kell, hogy ragyogjon a nap és a hold és a csillagok, mert Isten és a bárány világossága betölti ezt a várost. És azt mondja ezután, hogy ebbe a városba nem megy be semmi tisztátalan. Az örök élet feltétele az, hogy itt a földön mi a bűntől megszabaduljunk. A bűnnel együtt nem lehet bemenni ebbe a városba. Ha a bűnnel együtt adna Isten örök életet nekünk, akkor újra elindulna, akkor a kovász ott lenne újra, és újra elindulna az egész történelem. Ezért ezt is sokan nem értik meg, még keresztény körökben sem, hogy a Bibliának miért ilyen magas a mércéje. Sokan azt mondják, hogy ez magas mérce, hát mi nem tudjuk a bűneinket legyőzni. Hát azért az emberbe csak maradnak apró cseprő, vagy olyan bűnök, amikről nem is tudok, nem is akarom, hogy legyenek, de hát vannak mégis az életemben. Kedves hallgatók, a Biblia világosan mondja azt, hogy az Isten világosság és nincs benne sötétség. És a Biblia itt világosan mondja, hogy nem megy be semmi tisztátalan. Az ember, ha fölismer valamit az életéből, ami rossz, ami nem jó, ami méltatlan magunkhoz és másokhoz, ott az embernek két választása lehet. Vagy igazolja, akár kicsi, akár nagy bűneit, vagy pedig segítséget kér Istentől, hogy Isten erejével ezeket le tudja győzni. De a majdnem legyőztük meg, majdnem bűn nélkül vagyunk, szóval ez az állapot és magatartás, amire a Biblia azt mondja, hogy így nem lehet bemenni az örök életre. Fogadjuk el az Isten segítségét. Az Isten segítségével minden bűn legyőzhető. Ne adjuk meg magunkat a rossznak. Ne igazoljuk a rosszat. Ne mentegessük a rosszat. Mert ez a mondat is egy hatalmas bibliai mondat, hogy nem megy be abba semmi tisztátalan. Egy negyedik dolog, amit ezután mond erről, hogy megmutatta János apostolnak az élet vizének tiszta folyóját, mely ragyogó volt, mint a kristály, és ott csörgedezik ez a tiszta folyóvíz, és ott látja az élet fáját, amely 12 gyümölcsöt terem, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és így mondja a mi károlyi fordításunk, hogy levelei a pogányok gyógyítására valók. Én már helyesbítettem a fordításban, felolvasásban, mert hát nyilván, hogy ilyen, hogy pogányok gyógyítása, ez ott abban az életben nem lesz. De a pogány, mondom, az mindig nép és nemzet, és a gyógyítás helyén ugyanaz az a kifejezés áll a görögben, ami a mi magyar nyelvünkben is, mint jövevény szó, eléggé gyökeret vert, ez a terápeuó ige, a terápia kifejezése, de a terápia a görög nyelvben eredetileg nem csak a gyógyítást jelentette, sőt, én megkockáztatnám, hogy ma is a terápia, egy igazi terápia. Az nem csak az a konkrét gyógyítás, hanem az igazi terápia az gondoskodás. Az igazi terápia az fenntartás. Tehát ezért helyesbítettem így a fordítást, hogy lesz ott egy életfája ebben a mennyei Jeruzsálemben, az életfája minden hónapban meghozza a gyümölcsét, és a népek fenntartására, a népek gondozására való ez az életfája.
Nagyon érdekes dolog ez, kedves hallgatók, hogyha a Bibliát valaki az első fejezeténél olvass el, meg az utolsó előtti, vagy utolsó fejezetén, mert ez már belementünk az utolsó fejezetbe, nagyon nagy fontosságot talál egy anyagi természeti dolognál, amit különben mi is nagyon megbecsülünk, de sajnos itt Magyarországon nem kellőképpen, és ez a gyümölcs, a gyümölcsök. A Biblia gyümölcsökkel kezdődik, ugye az élet fája, mi gyümölcsöket érlel, és a Biblia gyümölcsökkel folytatódik, és zárul le, hogy az életnek az alap, tehát hogy anyagilag mi, ugye Isten világában nincs ilyen, hogy a külön anyag meg külön lélek. Isten maga is ugyanolyan személy, ugyanolyan testi, lelki meghatározottsága van. Tessenek csak arra gondolni, hogy amikor Jézus a földre jött, hát ugyanolyan életet élt, mint mi, és amikor feltámadt, ugyanilyen testben támadt fel. Semmi rossz nincs a testben, semmi rossz nincs az anyagszerűségben. A bűn és a rossz tette rosszá a dolgokat. Nem a dolgok magukban rosszak. Amiket Isten megteremtett, az anyagi lét, az egy csodálatos, hatalmas nagy dolog, és ugye tudjuk jól, hogy a gyümölcsökben mi az, ami életfontosságú. Hát a vitaminok. A vitaminok. Tehát ami az élethez való. Ezért is ajánljuk mindenkinek, hogy tanulmányozza a Bibliának az egészségügyi törvényeit, azért is hozunk olyan könyveket mindig, amelyekben a bibliai elvek a kisgyermekkortól fogva az időskori táplálkozásig, és egyáltalán az életmódig benne vannak, mert ugye az élet egyik alapja az, hogy anyagilag valaminek biztosítani kell az életet és a növekedést. Ez az élet fája. Az Isten, amikor megteremtette a földünket, akkor az élet fáját teremtette a föld közepére, és a jó és gonosz tudása fájával megjelölt egy másik fát, hogy ott következik be a megkísértés, azon az egyetlen egy ponton az ember oda ne menjen, meg se közelítse, mert Sátán ott akar bejönni a világra. Az ember az élet fájáról táplálkozik, az élet fája biztosította volna számunkra itt az örök életet. Ezt eljátszottuk. Most, amit mi élünk, az nem örök élet. Azt tudjuk, hogy milyen élet. Az egy rabszolga élet. De akkor, amikor eljön a feltámadás, az ezer éves ítélet, az újjáteremtés, a Biblia nem felejtkezik el arról, amit az első fejezetében állított. Nem felejtkezik arról sem el, hogy nem lesz napra szükség, hanem először volt a világosság, és negyedik napon a nap. Nem felejtkezik arról sem, hogy ott is volt az életfája. Itt is itt van az életfája, minden hónapban megtermi a gyümölcseit, és ezek a népek fenntartására valók. Ezért ajánljuk mindenkinek, hogy már itt a földi életben próbáljunk meg úgy élni, hogy az élet törvényeivel összhangban éljünk. Ha már belementünk így ezekbe az anyagi dolgokba, azért hadd hívjam föl a figyelmet, hogy bár túlságosan a Biblia nem vezet bele bennünket a részletekbe, de hogyha eltetszenek olvasni az előbb idézett könyvből ezt az 40-50 Biblia verset, amit az Ószövetségben, főleg Ézsaiás próféta könyvében olvasunk, és amit a szerző beidéz. Tehát amikor ideér, elkezdi beidézni az ószövetségi jövendőléseket, engedjék meg, hogy Ézsaiás könyvéből az itt feljegyzett 32. fejezetből, 60. 65. fejezetből én is felolvassak néhány verset. Hogy mit mond az Isten, hogy mi lesz ott majd az örök életben. Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban, mondja az Ézsaiás 32.18. Nem hallatik többé erőszaktétel földeden, pusztítás és romlás határaidban, és a szabadulást hívott kőfalaidnak és kapuidnak a dicsőséget. Házakat építenek és bennük lakoznak, és szőlőket plántálnak, és eszik annak gyümölcsét. Hát ugye a szőlő gyümölcsök királya, nem véletlenül ugye Jézus hasonlataiban is, meg az egész palesztinai kultúrában is főszerepet kapott, de nagyon fontos, házakat építenek és bennük lakoznak, szőlőket plántálnak és eszik azok gyümölcsét. Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy plántálnak, hogy más egye a gyümölcsöt. Kezeik munkáját használják, választottaim. Azért micsoda hatalmas ígéret ez is. Mert ilyen egyszerű dolog, hogy itt az ember a földön sokszor nem tud a saját lakásában lakni. Vagy nem tud háborítatlanul és gondtalanul lakni. És sokszor, amiért megdolgozunk, az nem a miénk lesz.
Ugye milyen egyszerű dolog? Az életnek legfájdalmasabb dolgai. Ugye most fejeződött be a József Attila emlékév. Nem tudom, hogy ki mire figyelt föl, vagy újraolvasta József Attila verseit. Van József Attilának egy vers, ami így végződik. Most, mint lopott fát viszlek titeket, ez otthontalan csupa csősz világban. Három jelző, hogy ez a világ otthontalan. Lehet, hogy sokunknak van otthonunk. Van egy kis lakás, van egy kis ház. Sok embernek egyáltalán nincs otthona. De akinek van otthona, a szó igaz értelmében annak sincs otthona. Ezért mondja a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében Pál apostol, hogy Ábrahám, amikor elhagyta az otthonát, azt a nagyon magas civilizációjú Mezopotámiát, és elment Palesztina Kánaán földjére, akkor ő kereste az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Mert itt a földön nekünk maradandó, igazi otthonunk, aminek igazán lehetne örülni, ahol lehet plántálnunk, és mi ennénk a gyümölcsét a munkánknak, ilyen otthonunk nincs. Ezért, amikor Mózes vallomást tesz Istennek, ugye a híres 90. Zsoltárban, akkor azt mondja, hogy Uram, Te voltál az otthonunk, Te voltál a hajlékunk. Nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, föld és világ formáltatott. Mindörökre Te vagy Isten. Itt, ezen a földön is lehet otthonunk, de ez egy mozgó otthon. Ami előtt tűzoszlop jár és felhőoszlop követi, hogy Ézsaiás könyve 5. fejezetében olvassuk. Mi nekünk itt a földön az igazi otthonunk az Isten. Ha valaki nem őt tartja az otthonának, sok keserűség fogja fűzni azokhoz az otthonokhoz, ahol, mint jövevény és zsellér lakozik a földi életében. Az Isten az otthonunk, de Isten itt az örök életben majd olyan biztos otthont ad, ahol majd lehet lakni, ahol a zaj és a városoknak a szörnyűségei nem veszik el a kedvünket a létezéstől, vagy nem hiúsítják meg az éjszakai nyugalmat, és ahol, amit plántálunk, amiért dolgozunk, az a miénk lesz. Ez itt a földi történetben eddig még nem sikerült 6000 év alatt sem. Az emberek elvették a másét. Az erősebb elvette a szegénytől és a gyengébtől. Amikor a Biblia leírja, akkor ügyel arra, hogy egyensúly tarts, hogy igen, ez egy igazságos világ lesz. Hogy mondja Péter 2. levele 3. fejezete, mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Itt igazság fog lakozni. Itt az emberektől nem lesznek el, itt nem lesz erőszaktétel, itt mindennek meg lesz a maga helye, és olyan fejlődés, olyan növekedés lesz, ami leírhatatlan. Mert azért tessenek meggondolni, hogy itt a földön olyan sok minden nyom bennünket le sokszor a víz alá. Vagy annyira igaza van Ady Endrének, talán Ady költészetének az egyik legnagyobb sora, hogy egekig a fák sohasem nőnek. Itt az egekig a fák sohasem nőnek. Itt mindent a rossz lefelé nyom. Milyen lesz egy olyan világ, ahol nem lesz a rossz, és nem lesz a rossznak ilyen hatása sem következésképpen, ahol majd laknak, és az övék lesz, plántálnak, és az övék lesz. Szóval megindító ez, ahogy így beletekintünk ezekbe a kijelentésekbe, és engedjék meg, hogy miután ezt a 4-5 dolgot áttekintettük, és az író is áttekintette ebben a könyvében, ennek a könyvnek a nagyobb kiadású formáját tartom a kezemben, de van ez a zsebkönyv formája, amit mindig magunkkal vihetünk, és amit olvashatunk. Ezután ezt mondja az író. A megváltottak kölcsönösen ismerni fogják egymást. A szeretet és a rokonszenv, amelyet Isten plántált a lélekbe, a legszebb és a legigazabb kifejezésre jut. A bűntelen kapcsolat a szent lényekkel, a harmonikus együttlét a szent angyalokkal és minden korszak hűségeseivel, akik megmosták ruháikat és megfehérítették ruháikat a bárány vérében, a szent kötelék, amely összekapcsol minden nemzetséget menjen és földön, mind hozzájárul a megváltottak boldogságához. Emberi szó talán leírni nem képes ezt. Nem is részletez itt a Biblia,
megérinti ezeket a dolgokat, bemutatja a Szent Várost, és bemutatja azt, hogy mi minden lesz és nem lesz, és valami képet azért alkothatunk, ahogy Pierre Abelard is, aki rendkívüli módon szerette a Bibliának ezt a részét, ugye Pierre Abelard francia filozófus volt a 11.-12. században, latinos nevén Petrus Abelardus, aki megértette a Bibliának ezeket a tanításait, és talán az egész világköltészet, vagy ha nem is az, de a himnusz költészet egyik legnagyobb darabját írta meg, Babis Mihály fordításában el lehet olvasni, az a cím, hogy Szombatesti himnusz. Megértette azt, amit Ézsaiás könyve utolsó fejezete mond, hogy ezen az új világon is lesz idő. Lesz idő. Az idő nem rossz dolog. Itt azért rossz dolog, mert a rossz rosszá tette. Az idő önmagában ugyanúgy nem rossz dolog, mint a gyümölcs, mint a testünk. Minden az Isten készítménye, az Isten alkotása, az Isten alkotásai nem rosszak. A rossz tette őket torzzá, félreismerté. És az új világon is lesz idő. Ezt mondja Ézsaiás könyve 66. fejezete, hogy majd hónapról hónapra, szombatról szombatra eljönnek és imádják az Istent és a bárányt. És Abelard, aki mondom, egy nagy filozófus, teológus, és hát egy mélyen érző ember volt, ugye megírta ezt a szombatesti himnuszát, és mondom, a Babits Mihály fordítása is egy csodálatos, gyönyörű, ugye így kezdődik, hogy ó, miek s mekkorák, azok a szombatok, mikkel az ég örök udvara zeng s ragyog. Törteknek pihenés, bátraknak jutalom. Isten lesz minden, és mindenben ő honol. Ott fogad igazi szent Jeruzsálemünk, ahol a béke lesz örökös örömünk, ahol a tény előtt nem fut az epedés, és nem lesz a vágy különb, mint a teljesedés. Mi király, mi udvar, micsoda palota, mi öröm, boldogság vár oda, mondják el majd azok, akik élvezik, ha tudják mondani úgy, ahogy érezik. Mi pedig lelkünket készítsük ez alatt, s vágyaink mind e szent hon felé szálljanak, hogy Babilonból Jeruzsálembe vidám szívvel térjünk meg a számkivetés után. Ott minden bús tehert levetve boldogan, Sionnak énekét daloljuk gondtalan, s nem érik végüket az újongó dalok, amiket harsogunk mink és az angyalok. Ez a világköltészetnek egyik legnagyobb darabja. Tiszta ihletésű darabja, tisztán biblikus ihletésű darabja. Tessék csak meggondolni, az utolsó előtti verszakban azt mondja, hogy Babilonból vidám szívvel térjünk meg a számkivetés után. Mint a zsidó nép is a babiloni 70 éves sokság után visszatért Júdába, Jeruzsálembe. Az egész életünk tulajdonképpen a Babilonból való. Ki akar közülünk Babilonból ebbe a világba, az új Jeruzsálembe, a mennyei Jeruzsálembe térni. És az, hogy befejeződik, hogy ott minden szombatot új szombat vált fel, és szombatolók örök ünnepe nem fogy el, s nem érik végüket az újongó dalok, amiket harsogunk mink és az angyalok. Kedves hallgatók, humorosan azt szoktam mondani, hogy bár ugye én bölcsész vagyok, hogy minden dolgok alapja a matematika. Én ehhez nem értek, de ezt az előadást mégis egy matematikai dologgal kell lezárnom. Lehet, hogy nem jól gondolkozom, mert mondom, matematikából általában csak 4-es voltam. Nagyon jó, igen, én is nagyon jónak tartottam. De komolyra fordítva a szót, ebben a fejezetben én olvastam önöknek mértékeket. A Bibliában nagyon egyszerű matematika van. Tudni kell összeadni, kivonni. Például nem kell gyököt vonni, integrál számítás nincs, differenciál nincs, úgyhogy itt is megkapom azt, ami nekem nagyon jó és amire szükségem van. Elmondja a városnak a méreteit. Kedves hallgatók, a Bibliában minden nagyon fontos. Hogy hány futamat, hány sing, ezt ne ugorjuk át, amit van.

Négy elfér. Ha egy négyzetméteren négy ember elfér, akkor egy négyzetkilométeren mit teszem gondolni, hány ember fér? Debrecen belvárosába kijelölünk egy négyzetkilométer. Ugye Debrecen sokkal nagyobb, mint egy négyzetkilométer, de mi csak egy négyzetkilométert itt ebben a szép, ugye így néz ki körülbelül Debrecen. Ugye? Budapest után ez Magyarország második fővárosa, szépen így ilyen bokréta alakban. Kijelölünk egy négyzet. Hány ember fér el? Hát ha négy fér el egy négyzetméteren, egy kilométer az 1000 méter, akkor egy méter sávban elfér mennyi? 4000, nem? 4000. Tehát tetszen követni engem? Tehát elemi matematika, tehát nem most, mondom, nem lesz semmi gyökvonás és semmi integrál számítás. Tehát 4000 ember elfér egy sávban, tehát egy méteres sávban egy kilométer, 4000 elfér. Akkor a másik sávban mennyi fér el? Ott is 4000. Hogy számítjuk ki, 4000-szer 4000, ez mennyi? Hú, de érdekes zsivaj. Ne tessenek haragudni, de ezt csak úgy tudom előadni, hogy a hallgatók kiszámolják, mert mondom, csak 4-es voltam matematikából. 4000-szer 4000, ez mennyi? 16 millió. Ki mondta? Mindenki egyetért ezzel? Nem 16 millió? Kedves hallgatók, hogyha önöknek én azt mondanám, hogy Debrecenben kijelölök egy négyzetkilométeres területet, és az összes magyar itt elfér, elhinnék? Hát ezután igen. De mielőtt nem végeztük el ezt a számítást, eltetszenének hinni? Nem, ugye? Németek, tetszenek tudni a németek milyen pontosak, amikor az emberiség lélekszámolyan 1 milliárd fölé emelkedett, a németek kiszámolták, hogy az egész emberiség egy köbkilométeren elfér. Egy köbkilométer. Tehát Debrecenben csinálok egy négyzetkilométer területet, itt nagyon sok jó iparos van, még több mesterember, még több pénzember. Hegeztetek velük 2 méterenként ilyen, nem tudom én miket, hogy mindenki be tudjon állni, és az egész emberiség, ahogy volt a 19. század elején, az egész emberiséget itt el tudom raktározni. Élő állapotban. Ezt hadd mondjam el önöknek, hogy a 19. század elején ennyi volt, most tudom, hogy már nem tudom, mert most 6,4 milliárd az emberiség, tehát most itt Debrecenben egy négyzetkilométeren nem fér el, de 3 négyzetkilométeren, vagy 2,5 négyzetkilométeren elfér. Mennyi a város szélessége és hosszúsága? 2,5. Sokan fölteszik a kérdést, hányan lesznek ott az örök életben, nekem is hányszor mondták azt, hogy kérem, hát ahogy maga mondja, meg ha a Bibliát komolyan vesszük, hát akkor oda 8 ember élte túl az özönvizet, hát akkor körülbelül ennyi. Azért ilyen nagy ez a város, mert milliók lesznek ott. Milliók lesznek ott. Nem akarom azt mondani, 10-100 milliók, milliárdokat se akarok mondani, de hogyha tovább tetszenek a számítást végezni, ha egy négyzetkilométeren 16 millió, akkor a köbkilométer az 16 milliószor 16 millió. Azt ki tudja megmondani, hány milliárd? Nem hiszem azt, hogy a mennyei Jeruzsálembe persze olyan lesz a dolog, mint a Noé bárkájában, mert a Noé bárkájában el kellett férni 8 ember mellett óriási állatállománynak. Isten megóvta a tiszta állatokból ugye hetet, a tisztátalanokból egy párat, megóvta az Isten, de én azt gondolom, hogy ha a mennyei Jeruzsálemnek ilyen mértékeit adja meg a Szentírás, akkor ott nem 8 ember lesz. Nem itt csak százak, nem itt csak ezrek. Most azt tessenek meggondolni, hogy az igaz, hogy az özönvizet 8 ember élte túl. Az igaz, hogy Péter első levele, a 3. fejezete figyelmeztet bennünket arra, hogy az özönvíz előtt Noé olyan tisztán hirdette az evangéliumot. És hogy csak 8 ember maradt meg? Tetszenek tudni, mennyi ember ért a földön az özönvíz előtt? Ezt is a németek kiszámolták. Ként megint matematika, ha 10 nemzedéket tetszenek alapul venni, a teremtéstől az özönvízig 10 nemzedék van.
Ha egy nemzedéknél számítunk egy

Családba minimálisan 15 embert, mert ugye 900 év alatt, tehát a családok 15-20 gyereket, akkor betetszenek a permutációs, permutációt azért ismerni kell, tehát azt már Leibniz és Pascal föltalálta a számunkra, hogy egyszer, kettőször, kettőször, három, hatszor, négy, stb. Tehát ezt már föltalálták. A németek kiszámolták, hogy az özönvíz előtt megközelítőleg 1 milliárd ember élt. 1 milliárd ember. Az 1 milliárd emberből 8 ember maradt meg. Persze, akik közben meghaltak, üdvözülhettek, de aki megérte az özönvizet, az özönvíz elmosta a világot. Meghaltak az emberek. Most van több mint 6 milliárd ember. Ha az 1 milliárdból 8 ember maradt meg, a 6 milliárdból, ha ugyanolyan a világunk állapota, mint az özönvíz előtt, hogy Jézus mondta, akkor azt mondom, hogy 48 ember. Ha önöknek én azt mondanám, hogy itt ebben a teremben van 150 ember, és csak a harmada, mindenki megdöbbenne. De csak ez a terem, nem az egész világ. Most én ezzel az okfejtéssel csak arra szeretném fölhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy a Bibliában azért vannak ezek a számok, mert Jézus világosan mondta, hogy mindenkit vár ide. De azt is mondja, hogy nem megy be abba semmi tisztátalan. Jézus azt is mondja, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és amikor eljövök, hogy ti is ott legyetek, ahol én leszek. Tessenek ezzel elgondolkozni, hogy nem Isten az, aki kirekezd bennünket az örök életből. Az Isten a mennyei Jeruzsálemre nézve is ezt mondja, itt milliárdok férnek el. Isten nem 8 embert hív, meg nem 48 embert hív. Kinek a felelőssége az, hogy sokszor csak 8, meg 48? Kinek a felelőssége az, hogy Ábrahám ott áll az Istenet, hogy Uram, Istenem, hát ha csak 100 igaz van Sodomában és Gomorában, de ha csak 50, de ha csak 40, de ha csak 30, és lemegy egészen 10-ig, de 10 igaz nem volt Sodomában. Kinek a felelőssége? Ki rontja el az életet? Az életet elrontani egyedül mi tudjuk. Isten akarja, hogy minden ember ott legyen. Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. És Isten ezt ilyen számokkal is kifejezi a Bibliában. Tehát ezt se vegyük hallatlanra, ezt is becsüljük meg, hogy a Biblia így fejeződik be, hogy minden embert vár az Isten. Minden embert vár egy boldog, egy igaz örök életre.

0: Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Korunk vagy-vagyai című sorozatban. A nyolcadik témánkhoz érkeztünk, amelynek ez a címe, hogy lelkiismeret vagy tekintély. Ugye önök végighallgatták velem együtt, mert én is kazettákon végigkísértem az eddigi előadásokat. Úgy gondolom, hogy a kazettára felvett beszélgetések is jelezték, hogy ezek valóban életbevágó és időszerű témák, amelyeket erre az évre megszavazott a kedves hallgatóság. Nagyon fontos téma volt például, hogy szokás, vagy hit, vagy egyéb más témák ebben a sorozatban, és nagyon jó volt hallanom, hogy utána nagyon sok kérdés hangzott el az előadóhoz, Vankó Zsuzsához. Hát most az utolsó három előadásra venném vissza a sorozatot, és a mai témánk biztos, hogy szintén nagyon súlyos nagy kérdést feszeget. Nem tudom, hogy majd látjuk ennek a kérdésnek az időszerűségét, hogy a mai világban hol készülődik ez a nagy probléma, hogy lelkiismeret vagy tekintély, ez a rövid kifejezés, ez mit mond. Én szeretném az egész kérdéskört bejárni. Először is fölvetném azt a kérdést, hogy van-e egyáltalán lelkiismeret? Mert sokan ezt kétségbe vonják, hogy biztos módon lehet számolni ennek a meglétével. Akkor utána feltenném azt a kérdést, hogy a Biblia milyen meghatározásokat tartalmaz a lelkiismerettel kapcsolatban, ez lesz majd a második programpontunk. És a harmadik kérdésnél térünk át majd tulajdonképpen a témánkra, hogy miért tartják nagyon sokan bizonytalannak a lelkiismeretet, és a bizonytalan lelkiismeret helyébe miért akarnak egy biztos tekintélyt állítani, vajon tényleg bizonytalan a lelkiismeret, és hogyha igen, mi miatt torzul el, vagy válik bizonytalanná a lelkiismeret. Egyáltalán a Biblia milyen lelkiismereti minőségeket, milyen lelkiismereti típusokat ismer. Utána majd rátérek arra, hogy a lelkiismeret az valóban eltorzulhat, elromolhat, de meg is erősödhet. Tehát, hogy a negyedik kérdéskörünk majd az lesz, hogy a lelkiismeret az lehet tiszta, jó, és az emberi személyiségnek a legépebb szervező eleme és vezetője. És akkor ezután, miután ezt tisztáztuk, térünk át az ötödik utolsó programpontunkra, hogy a mai korban hol látható a lelkiismeret tekintélyének a szembeállítás, ez a nagy vagy a mai kor méhében ugye hogy készülődik. Hát ez az öt kérdés van előttünk, sajnos az előző előadó utolérhetetlen abban, hogy röviden tudja elmondani a témát. Én biztos ki fogok csúszni az időből, de mindenképpen szeretnék én is a beszélgetésre sort keríteni, hiszen az egész témánk, az egész sorozatunk ilyen jellegű, hogy ez csak megbeszéléssel együtt érvényes. Tehát az első kérdés, hogy van-e egyáltalán lelkiismeret? Ezt a talán első hallásra különös kérdést azért kell föltennünk, mert tehát nagyon sokan kétségbe vonják a lelkiismeretnek a biztosan megragadható létét. Különösen a mai korban. Két irodalmi művet ajánlanék. Victor Hugónak a múlt század közepén írt nagy verse az Ultima Verba. Somlyó György fordításában magyarul is olvasható. Így kezdődik: a lelkiismeret halott. Ez egy nagy aktuál politikai történelmi vers, tudjuk jól, hogy Hugót is megtépázta a maga hazájának a történelmi, illetve a viszonyulása őhozzá, idegen földre kellett száműzetésbe mennie még a múlt század derekán, és ezt a versét így kezdő, hogy a lelkiismeret halott. Utalva arra, hogy a modern világban mindenki szabadulni igyekszik a lelkiismerettől. Az emberek leszoktak arról, hogy a lelkiismeret, vagy bizonyos elvek, igazságok szerint éljenek. Tehát tömegméretekben sajnos egy nagyon, nagyon igaz kijelentés, hogy a lelkiismeret a mai világban halódó állapotban van. A második irodalmi mű egy Magyarországon nem annyira ismert, bár igen kiváló orosz írónak, Szaltikov Csedrinnek a novellája, az 50-es években ből való az utolsó kiadás, az a novellának a cím, hogy a lelkiismeret. Ennek az orosz írónak van két-három olyan műve, amelyre Tolsztoj is azt mondta, hogy a világirodalom legnagyobb elbeszélései közé tartozik. Realista elbeszélő volt, egyébként a cári államgépezetben is egy bizonyos tisztséget betöltött, amit persze jóra fordított, mert nagyon beleláthatott a sok utazgatásával és az országjárásával, a dolgoknak a háta mögé és az emberi lelkekbe is. És ez a lelkiismeret című elbeszélése arról szól, hogy egyszer egy tulajdonképpen részeg ember az útszélen megtalálja a lelkiismeretet. Hát, hogy az embereknek nincs szükségük a lelkiismeretre, eldobják, mint egy kacatot, mint egy ronydarabot, és hát éppen ugye a részegek hol járnak, hol eszmélnek föl ugye az árokparton, és egyszer csak látja, hogy ott van a lelkiismeret. Nosza valamit talált, magához veszi, de ahogy magához veszi a lelkiismeretét, nem akar a kocsmába menni. Rendre akar szokni, rendesen akarja nevelni a családját. Hű, hát ez most már nagyon nagy változás és nagyon nagy probléma, hogy az eddig életünket nem folytathatjuk. Problémát szerez neki, túl akar adni a lelkiismeretén. Hát ugye a kocsmárosnak akarja átadni, hogy a kocsmáros is eszméljen magára, de valahogyan becsempészi a kocsmárosékhoz a lelkiismeretet, de hát akkor a kocsmárosnak is álmatlan éjszakái jönnek, hogy ő tiltott italokat készít, nem jelenti be az államnak, nem fizet adót, szóval nagyon nagy probléma jön, hát a kocsmáros is igyekszik tőle szabadulni, a rendőrfelügyelőnek, a piacfelügyelőnek, de hát ahogy magához veszi a lelkiismeretet, az sem sarcolja meg az embereket, és otthon a felesége állandóan veszekedik vele, hogy hol van a mellékes pénz. Ugye hát nem lehet a fizetésből megélni, hát abból lehet megélni, amit lopunk, csalunk, elveszünk a másik embertől. De azt mondja ez a felügyelő, hogy hát neki most lelkiismerete kezdett lenni. Akkor, amikor a kabátját fölteszi a fogasra, akkor nincs lelkiismerete, akkor tud ráhatni az asszony, mert ott van tudnék a lelkiismeret, de amikor fölveszi és megy a munkájához, akkor egyből megjön a lelkiismerete. Szóval mondom, ez a Szaltikov Csedrin egy ilyen kicsit ironikus, szarkasztikus, olyan Gogol és Tolsztoj, Dosztojevszkij keverék, talán így lehetne elképzelni. Na egy szó mint száz, nem mondom el az egész novellát, mert akkor nem tetszenek elolvasni, egy nagyon jó kis mű. Ez arról szól, hogy végül is mindenki tovább ad a lelkiismeretén, sokszor már levélben küldözgetik másoknak, már annyira veszélyes, és aki felbontja a levelet, már hozzá se ér, leragaszt és küldi a következő helyre. Végül kiköt a lelkiismeret egy kis csecsemő mellett, akit egy idős néni babusgat, és így fejezi be az író, hogy talán majd a felnövekvő nemzedéknek lesz lelkiismerete. Akik most csecsemők, talán majd, ha ők felnőnek, nem ilyen lelkiismeretlen és galád módon fognak élni, mint a mai emberek. Tehát azért mondom, azért ajánlom ezeket az irodalmi műveket, mert ezekben is ott középponti helyet foglal el, hogy valahogy ma az emberek nem tudnak elszámolni a lelkiismeretükkel. Úgy élnek az emberek, mintha nem lenne lelkiismeretük. És nagyon sokszor becsületes, tisztességes emberek is fölteszik a kérdést, amikor látnak nagyobb gonosztevőket, mint múltkor is ugye láthattunk egy bizonyos ukrán férfiút, aki 52 embert ölt meg, és nem csak a televízióban, az újságokban is úgy mutatták, hogy így előretette a két kezét, azt mondja, ezzel a két kezemmel végeztem el mind az 52 gyilkosságot. És akkor ilyenkor az emberek fölteszik a kérdést, mondom, érzékeny lelkű, finom lelkű emberek, hogy hát az ilyeneknek van lelkiismeretük? Tehát az ilyen embereknek van lelkiismeretük? Ezért kell nagyon világossá tennünk a dolgot, hogy a Biblia szerint a lelkiismeret létét minden ember saját maga számára is bizonyítja, csak ezt mi nem vesszük észre. A legfontosabb igehely ezzel kapcsolatban a Római Levél második fejezetében az első 16 vers, amelyet Pál apostol ezzel a kijelentéssel kezd, hogy menthetetlen vagy ó ember, bárki légy is, aki ítélsz. Mert amit másban megítélsz, azt önmagadban kárhoztatod, mivel ugyanazokat műveled, mint amiket ítélsz. Tehát csak az az ember mondja, hogy nincs lelkiismerete, vagy nincs lelkiismeret, aki még az életben nem ítélt meg másokat. Mert a Biblia szerint akkor, amikor az ember észreveszi a másik emberben a hibát, és amikor a másik embertre valamit mondunk, hogy ez helytelen volt az életében, vagy ezt rosszul csinálta, azzal tanúságot teszünk arról, hogy a jó és a rossz közötti különbségtétel képessége bennünk megvan, csak éppen a másik embernél akarjuk ezt érvényesíteni, magunknál már nem akarjuk alkalmazni ezt a csodálatos képességet, de a képesség attól függetlenül, hogy még nem akarjuk elismerni. Vagy azt mondjuk, hogy bizonyos embereknek nincsen lelkiismerete, ettől függetlenül még mindenkinél megvan. Ha valaki ezt a 16 verset részletesen elolvassa, különben erre a kérdésre is választ találhat benne, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik nevetve ölnek, nevetve tesznek gonoszságokat, és akik maguk nevetve mondják azt, hogy nekik nincs lelkiismeretük. Mondom, Pál apostol okfejtése közben hangzik el ez, hogy nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének. Tehát a minden ember rosszul érzi magát belül, hogyha a lelkiismerete ellen vétkezik, csak hát az embereknek van egy hatalmas nagy képességük, minden embernek, és ez a maga megjátszás és a színészi képesség, amivel az ember mások előtt le tudja hazudni a legnyilvánvalóbb dolgot, de ettől még az a legnyilvánvalóbb dolog bent a lelkében működik, megvan. Tehát erről ennyit hadd mondjak csak röviden, hogy a Biblia szerint minden embernek van lelkiismerete. A meghatározásoknál ezt majd alá fogom támasztani, hogy a lelkiismeret egy bizonyos szempontból adottság, ezért senkinek nem kell küzdenie. Ezt mindenki kapja a születésénél fogva, hogy ahogy felnövekszik, tulajdonképpen azt mondhatjuk egész szoros értelemben, hogy az az ember, akinek van értelme, aki tud gondolkozni, és aki él és létezik, minden emberben van lelkiismeret. Ez egy másik kérdés, hogy ki hogyan próbálja azt elrejteni, ki hogyan próbálja azt felülbírálni és megjátszani magát, minthogyha nem lenne. De ettől még ne higgyük azt, hogy van olyan ember, akinek ne lenne lelkiismerete. Csak hát az ember nagyon jól elő tudja adni azt, minthogyha ő a rosszat olyan folyékonyan, olyan könnyedén tenné meg. Nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének, tehát belül ne akarjunk lenni olyan emberek lelkében, akik rosszat tesznek, mert a bőrükön belül nagyon súlyos állapotok vannak, akkor is, hogyha ők ezt nem mutatják, vagy épp az ellentéte látszik bizonyítottnak. Nos, ezek után tegyük fel a második kérdés, hogy milyen meghatározásokat ad a Biblia lelkiismeretről. Na most, hogyha önök kezükbe vesznek bármilyen könyvet, ami esetleg a lelkiismeretről szól, azért hadd mondjam el azt a kedves hallgatóságnak, hogy magyar nyelven például, legalábbis az én tudomásom szerint eddig egy könyv jelent meg a lelkiismeretről. Ez is 1912-ben, és nem is egy olyan nagyon egetverő, jó könyv ez, Hanauer Istvánnak a lelkiismeret, a Szent István Társulat adta ki, tehát több mint 87 évvel ezelőtt jelent meg Magyarországon. Vagy ha valaki mondjuk előveszi a nagy reformátoroknak, Luthernak, Calvinnak az összefoglalásait. Calvin például az Institúciója a harmadik könyvében, az ötödik fejezetben egy külön rész szán a lelkiismeretre, vagy valamilyen erkölcsteológiai könyveket. Mindenki beleütközik ebbe a megfogalmazásba, hogy az Ószövetségben nincs ilyen szó, hogy lelkiismeret. Ez igaz. Ez teljesen igaz, ezt nincs miért kétségbe vonni. Az Ószövetségben ilyen kifejezés nincs, hogy lelkiismeret. De most mondhatnám egy kicsit hát ironikusan, hogy amikor nem találtak ki még valamilyen fogalmat vagy kifejezést bizonyos jelenségekre, akkor tulajdonképp még jobb volt a helyzet, mert egy fogalom meg is köti a gondolkodást. Ugye ez a magyar szó, hogy lelki ismeret, lényegileg a görög szüneidézis szóból származik, amit latinra konscienciával fordítottak, németre gewissennel, magyarra lelki ismerettel, egy kicsit megköti a gondolkodást. Próbáljunk most a fogalomtól egy kicsit eltávolodni, és nézzük meg, hogyha az Ószövetségben nincs is erről fogalom, de az Ószövetség nyilvánvalóan beszél a lelkiismeretről, sőt a lelkiismeret működéséről is. Lényegileg az Ószövetségben három fogalom helyettesíti a lelkiismeret kifejezést. Az elsőt mindjárt Mózes első könyvének a Genezis 3. fejezet 15. versében olvashatjuk. Rögtön a bűneset után, amikor Isten az első emberpárhoz szól, egy érdekes kifejezést mond nekik, hogy tudnék ő az Isten ellenségeskedést fog szerezni az emberben a rosszal szemben. Most mondom, fogalom még nincsen, de maga ez a kifejezés, hogy az emberi életben a rosszal szemben ellenségeskedés bontakozik ki, ez pontosan mutatja, hogy mi is a lelkiismeretnek a tartalma. Pontosan mutatja azt is, hogy ki ígérte meg a lelkiismeretet, tehát maga Isten. Ha Isten a Szentlélek által nem küzdene miértünk emberekért, akkor elveszett lények lennénk. Tehát az, hogy a lelkiismeretünk működik és szembefordít bennünket a rossz dolgokkal, nem csak mások életében, a magunk életében is, ez Isten munkájának köszönhető. Tehát lehet, hogy itt még nincs ez a fogalom, hogy lelkiismeret, de megtaláljuk az ősevangéliumban azt, hogy létezik ilyen ellenségeskedés bennünk a rosszal szemben. Ezt az ellenségeskedést Isten kezdeményezi az emberben, és ez az emberben belül zajlik, tehát tulajdonképpen nekünk azért nagyon nagy közünk van ehhez, hogy mi lesz ebből az ellenségeskedésből az életünkben. Azt mondhatnám, hogy már az ősevangéliumban mind a három fő kijelentés megvan, amit aztán a Biblia később mond. Tudnék, hogy a lelkiismeret adottság, tehát hogy mindenki kapja ezt. A második, hogy a lelkiismeret képesség, tehát azért ránk van bízva, hogy milyen állapotban őrizzük meg, és mivé fejlődik bennünk a lelkiismeret. És a lelkiismeret azon túl, hogy adottság és képesség, azon túl egy olyan belső részünk, amivel az ember az igazsághoz, vagy az igazságossághoz van hozzáigazítva, akár akarjuk, akár nem, mi az élettel együtt az igazságos életnek a vágyát is kaptuk. Élet vagy igazság az egy és ugyanaz, tehát ez ebben a meghatározásban mindjárt benne is van. A következő meghatározás, példabeszélek könyve 20. fejezet 27. verse. Itt nem az ellenségeskedés kifejezés használja, mondom, továbbra sincs ez, hogy lelkiismeret, de az Ószövetségben nem csak az ellenségeskedés helyettesíti a lelkiismeretet, hanem a lélek vagy a szív szó is. Hadd olvassam fel példabeszélek könyvének ezt a meghatározását, amely talán a leghíresebb az Ószövetség meghatározásai közül. Itt is azt fogjuk látni, hogy mind a három fontos kijelentés, ami az ősevangéliumban megvolt, benne szerepel. Az Úrtól való szövétnek az embernek lelke, aki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét. Tessenek megfigyelni, hol van itt ez a három kifejezés, amit az ősevangéliumban is tetten lehetett érni. Az Úrtól való szövétnek, tehát Istentől származik. Ott azt mondta, hogy én szerzek ellenségeskedés benned a rosszal szemben. Itt azt mondja, hogy az Úrtól való szövétnek, tehát az Úrtól való világosság. Akkor azt mondja ezután, hogy ezt mindenki kapja, tehát az embernek lelke, nem azt mondja, hogy lelkis, mert a lélek szóval fejezi ki, csak zárójelben hagyd mondjam el, hogy a magyar nyelvben sem volt meg ez a kifejezés, hogy lelkis, mert ez egy viszonylag új keletű szó, a régi magyar szövegek mindig lélekkel adják vissza a lelkiismeretet. Általában minden nyelvtörténetben megfigyelhető ez a fejlődés, hogy először alapvető dolgokat határoznak meg, később, hogy a nyelv már finomodik, átveszi a más kultúrából bejövő termékeket, részletesebb fogalomkészletre tesz szert. Tehát itt azt mondja, hogy az embernek lelke, tehát mindenki megkapja, tehát hogy adottság, de benne van itt ebben a meghatározásban, hogy a lelkiismeret az nem egy és ugyanazon minőségben marad meg bennünk a születésünktől a halálunkig, hanem az ránk van bízva, hogy milyenné válik a lelkiismeretünk, ezt így mondja, aki megvizsgálja a szívnek minden rejtekét. Tehát mintha azt érzékeltetné, ugye Salamon példabeszél könyve, hogy az emberi lélekben belül, ahol ott van az öntudat, a gondolkodási értelmi képességeink, az akaratvilágunk, tehát egy belső összetett világgal van dolgunk, van egy döntő rész a belső világunkban, a lelkiismeret, amely kihatással van a belső életünk más részeire is, mint egy bevilágít az értelem, az akarat és egyéb más belső tartozékoknak a működésébe is világába. Tehát ennyi mondjuk az Ószövetségről, de ha már példabeszélek 20-27-et említem, akkor itt nem árt megjegyezni, hogy tulajdonképpen Jézus Krisztus a hegyi beszédben közvetett módon visszaidézte ezt a kijelentést, és ez a Máté evangélium a 6. fejezet 22. és 23. vers, azért is kapcsoltam egybe a táblán. Itt van Jézusnak ez a híres hasonlata, hogy a test lámpása a szem. És ott, ha a te szemed tiszta, ugye más evangéliumokban így van, hogy a te szemed őszinte, akkor az egész tested világos lesz. De hogyha a te szemed sötét, akkor az egész tested sötét lesz. És hogyha a benned levő világosság sötétség, mekkora akkor a sötétség? Egy döbbenetes mély meghatározása Jézusnak a lelkiismeretről, hogy a lelkiismeret az egész belső világunknak a legfontosabb érzékszerve, mint a szem a külső testi felépítettségünkben, amellyel az egész világot magunkba fogadjuk, és hogyha nem vigyázunk ennek a tisztaságára, akkor belül az ember elsötétül. És hogyha az a szerv, ami a világosságot kell, hogy biztosítsa a számunkra, ez elsötétül, ha bennünk levő világosság sötétség, mekkora lesz akkor a sötétség? Ugye érezzük, hogy Jézusnak ebben az egyszerű hasonlatában valami nagyon nagy felelősség érzetre akarja az embert nevelni, hogy vigyázzunk a belső világunkra, mert ha valaki a belső világának a legközéppontibb részét, a lelkiismeretet elrontja, tulajdonképpen az egész élete elsötétedik. Ugye, tehát itt is megvan az, hogy ezt Isten adja, Isten eleve adott mindenkinek egy világos, tiszta, felfogó képességet, tehát ez adottság, de ugyanakkor az emberi életben ez képesség is, tehát mi ezt sötétté is tehetjük, és megvilágosodhat, mindinkább világos is lehet a számunkra. Kedves hallgatók, talán ennyi elég is, majd még visszatérek néhány igehelyre, hogy láthassuk, hogy a Biblia mind az Ó, mind az Új Szövetségben messze menően meghatározza azt, hogy a lelkiismeretünk, a belső világunk legfontosabb része, Istentől adott legnagyobb ajándék, amit azonban Isten ránk is bízott, és mindig az örök erkölcsi törvényhez, az igazságossághoz igazít be bennünket, hogy aszerint éljünk, ami igazságos. Nos, akkor vessük fel a harmadik kérdést, hogy tulajdonképpen miért beszélünk mi olyan keveset a lelkiismeretről, és miért van a lelkiismerettel kapcsolatban olyan sok ellenérzés és bizonytalanság, amivel, ahogy említettem, a mai témánkhoz most már közelebb fogunk lépni. Tehát miért kicsinyelik le nagyon sokan a lelkiismeretet? Miért mondják azt, hogy hát azért mindenki a lelkiismeretére hivatkozik, meg mindenki azt mondja, az ő lelkiismerete ezt mondja neki, vagy egyszer ezt mondja, egy év után majd mást mond a lelkiismeret. Tehát ez egy bizonytalan, ez egy olyan gyurma dolog ez a lelkiismeret, erre nem lehet egy életet és egy világot felépíteni. Vessük fel tehát ezt a kérdést, hogy most a lelkiismeret az egy biztos dolog, vagy egy bizonytalan dolog. Az egy teljesen megbízható dolog, vagy pedig azt se tudjuk, hogy mikor, hol keressük, az egy állandóan alakuló, formálódó, képlékeny része az embernek. Kedves hallgatók, itt kell erre a kérdésre azt a választ adnunk, hogy is. A lelkiismeretnek van egy nagyon biztos belső magja, és van egy olyan változó része, amelyet az ember, ahogy említettem, el is ronthat, meg is javíthat. Mi ez a minden ember lelkiismeretének ez a mély belső magja, amit egy ember se tud meghazudtolni, és egy emberből se lehet kivenni? Hát ezt fejezte ki Jézus nagyon egyszerűen a Máté evangélium a 7. fejezet 12. versében. Gondolom ezt már mindenki kívülről tudja, mert én ezt olyan sokszor szoktam idézni, ezt a Biblia verset, hogy tudnék, amit akarsz, hogy az emberek veled cselekedjenek, mindazt te is úgy cselekedd azokkal. Minden emberben benne van ez az elemi felfogás, hogy tulajdonképpen önmagunknak jót és igazságos dolgot várunk. Önmagunk iránt, hogy az emberek jók legyenek, vagy előzékenyek, vagy kedvesek legyenek, ez mindannyiunknak a legelső gondolata és követelménye. Hát, hogyha magunknak megkívánjuk a jót, akkor miért nem adjuk meg ugyanazt a jót a másik embernek? Ezt a rendkívül egyszerű tételt, a lelkiismeretek ezt az erős belső magját a Biblián kívül is nagyon sokan megfogalmazták és meghatározták. Én mindig a görög bölcseket szoktam említeni, mert ők voltak ebben a legtökéletesebbek, nevezetesen Szókratész, aki azt mondta, ez volt az életének az alapelve, ha már a kettő dolog között választanom kellene, hogy én tegyek rosszat, vagy velem tegyenek rosszat, én habozás nélkül azt választanám, hogy inkább elszenvedem a rosszat, mint elkövetem a rosszat. Ez a lelkiismeretnek a mély, belső, határozott magja, hogy én rosszat tenni nem akarok a másik emberek. Miért nem akarok? Mert ha magam számára megkövetelem a jót, ha elvárom a jót, akkor én az élet legvégletesebb helyzeteiben sem teszem meg, legalábbis nem akarom megtenni a rosszat. Hogy a lelkiismeret mennyire egyetemes általános törvény, éppen ez mutatja, hogy a legvégletesebb helyzetekben sem vallhat kudarcot. Tehát említettem önöknek már ezt az esetet, és minden hónapban én ezt egyszer elmondom, amikor polgári szolgálatosok előtt beszélek a lelkiismereti szabadságról, hogy idős bácsitól hallottam, hogy a II. Világháborúban ő lelkiismereti meggyőződésétől vezetetve nem ment el katonának. Hát nyilván a II. Világháború Magyarországában nem volt még ilyen szabadságjog, lelkiismereti szabadságjog, mint ma, hogy bevonulhatnak polgári szolgálatos katonának. A bácsi bújdosott a erdőkben, itt-ott-tamott, hát néha azért meglátogatta a családját, volt már felesége, két gyermek, és egyszer ezek a darutollas csendőrök elkapták, és hát nagyon drasztikusan akarták neki megmutatni, hogy most mit ér a lelkiismeret. Kicibálták a feleségét meg a két gyerekét a ház elé, és azt mondták, hogy ha most nem vonul be, akkor itt fogjuk lelőni a családja szeme láttára. Tessék, akkor most válasszon. Ugye erre szokták azt mondani, hogy a keresztény erkölcs működik, de a határhelyzetekben már nem működik, mert hát itt ugye a kérdés az, hogy vagy engem lőnek le, vagy ha nem engem lőnek le, én fogok lelőni majd másokat. Ugye ezt így szokták ezt a kérdést tálalni, hogyha most én a lelkiismeretemre hallgatok, és azt mondom, hogy én nem akarok lelőni másokat, hát akkor engem lőnek le. Tehát akkor a lelkiismeret törvénye mégsem egyetemes, mert hát az olyan törvény, ami az életembe kerül, és utána már nem tudom gyakorolni, hát ez nem lehet általános egyetemes törvény. Nagyon sokat tanultam ettől a bácsitól, mert ahogy elmondta is, meg ahogy megmaradt bennem ez az eset, ez az egész életemre tulajdonképpen egy nagyon nagy tanulságot nyújtott. A bácsi azt mondta, hogy nekem ott pillanataim voltak a cselekvésre. Teljesen biztos voltam, hogy ha nemet mondott, le fognak lőni, tehát ott nem volt ez kérdés, ugye ez nem csak a filmekben szokott így történni, sajnos a történelemben vannak ilyen esetek, ma is vannak, ugye 200-300 kilométerre innen hasonló dolgok történnek. Bácsi azt mondta, hogy én elhatároztam magamban, hogy én továbbra sem akarok, nem akarok megölni egy embert sem. És így mondtam nekik, hogy akkor bevonulok katonának. És fölvettem a mundért, de bennem nem az volt, hogy megússzam a világháborút és jussak haza, hanem az volt az első helyen, hogy én, ha most ebben a végletes helyzetben fölvettem is a mundért, mert nem akartam, hogy ott a családom előtt lelőjenek, de az biztos volt bennem, az egy teljes határozott elhatározás volt, hogy én nem fogok megölni senkit sem. Elvitték a bácsit az orosz frontra, a Donkanyarba, lőttől, levegőbe, földbe, mindenbe. Voltak olyan helyzetek, mondta, hogy orosz katonával találkozott az erdőben, és ki engedi le vajon először a puska csövét? Hát ő engedte le, a bácsi engedte le. Nem azon gondolkodott, hogy most hát magamat kivágom úgy, hogy lelövöm a másikat. Nem, ő leengedte a fegyverét. Erre az orosz is leengedte a fegyverét. Tehát ő ahhoz az elhatározásához hű maradt, hogy ő senkit nem akar megölni. Inkább velem tegyenek rosszat, mint én tegyek rosszat másokkal. Amit akarsz, hogy az emberek veled cselekedjenek, mindazt te is úgy cseleked azokkal. Tehát tulajdonképpen a lelkiismeret egy nagyon biztos, egy nagyon általános, nagyon egyetemes dolog. Ezt nem ártana hangsúlyozni. A lelkiismeret nem egy képlékeny és bizonytalan dolog. Ez egy nagyon biztos dolog. Ennyit erről. De a másik dolog az biztos, hogy a lelkiismeret, ha nem csak adottság bennünk, nem csak egy Istentől belénk oltott, az igazsághoz bennünket bemérő adottság, hanem képesség is, akkor biztos, hogy a lelkiismeretünket valóban el tudjuk torzítani. A Bibliában két fogalomra hadd hívjam fel a figyelmet, először talán beszélek az eltorzulásról. A Biblia felhívja a figyelmünket arra, hogy van ilyen az emberi életben, hogy valakinek erőtelen vagy aggályoskodó a lelkiismerete. Ezzel naponként találkozunk. Ezzel tele van az élet. Mitől lesz erőtelen, Calvin így mondta, hogy fejletlen, csenevész a lelkiismeret. Mitől lesz erőtelen, aggályoskodó a lelkiismeret? Ha sokáig benne van az ember ebben a lelkiismereti típusban, akkor óriási veszély fenyeget, hogy ez szépen átalakul, megint csak bibliai kifejezések, megfertőzött vagy megfertőztetett és gonosz lelkiismereté. Tehát a lelkiismeret annyira eltorzulhat a kezünk között, hogy szinte az ellentétébe vált át. Ugye a lelkiismeret egy alapvetően az igazságosság és igazság szeretet szerve az ember életében, de ha nem ápoljuk a lelkiismeretet, ha nem fejlődik a lelkiismeret, akkor ez az erőtelen és aggályoskodó lelkiismeret rendkívül sok problémát hoz az életben, és ha elmúlnak évek, évtizedek, ez szinte egy megfertőztetett és gonosz lelkiismereté alakulhat át. Ez borzalmat csapás, aki ebbe a helyzetbe jut. Hadd tegyen fel a kérdés, hogy mitől lesz erőtelen a lelkiismeret? Milyen esetekre használja ezt a Biblia, hogy erőtelen lelkiismeret? A maga a kifejezés az 1. Korintusi levél 8. fejezet 7. versében is megtalálható. Megtalálható a Római levél 14. fejezetében egy nagyon hosszú okfejtésben, ami az egész fejezeten, tehát a 23. versig eltart. De tulajdonképpen erről a problémáról még beszél a Galata levél, a Kolossé levél, beszélnek a Timóteusi, sőt Tituszi levelek is, hogy úgy mondjam, Pál apostol levelei közül szinte a levelek fele része, felerészében, szinte középponti helyzetben áll ez, hogy erőtelen és aggályoskodó lelkiismeret. Mikor válik a lelkiismeretünk ilyenné? Kedves hallgatók, itt egy dolgot jegyezzünk nagyon meg. A lelkiismeret a belső világunkban nincs egyedül, hanem a belső világunknak a más részeivel való kapcsolata dönti el a lelkiismeret minőségét. Tehát egy döntő rész a mi belső világunkban a gondolkodásunk és az értelmünk. Ha valaki a lelkiismeretében valamit érez, hogy ez nem helyes, és nem teszi azt meg, de közben nem tisztázza ki ő értelmileg is, hogy most ez tényleg nem helyes, vagy csak én érzem, hogy nem helyes. És ez sokáig benne van ebben, és a lelkiismeret állandóan jelez, de a gondolkodása tulajdonképpen úgy habozik, hogy most ez helyes is lehetne, meg nem is lehetne helyes. Ha ez a dolog sokáig folytatódik, a lelkiismeret kezd megerőtelenedni. Mondok erre egy egyszerű példát, és rámutatnék arra, hogy miért a Korintus és a római levélben fordul ez elő, hogy az őskeresztény korban voltak ilyen lelkiismeretet érintő problémák. Két nagy lelkiismeretet érintő problémát sorol fel Pál apostol. Az egyik az ünnepek kérdése volt, a másik pedig bizonyos húsfajták evésének a kérdése. Ezekről a kérdésekről a Biblia törvény szintjén is véleményt formál, és amit az Isten törvénye kimond, az törvény, tehát az 100%-osan az élet minden helyzetére törvény, erről majd fogok beszélni, de tulajdonképpen vannak olyan esetek, amikor a lelkiismeretet kell megkérdezni, és a lelkiismeret, ha az értelemhez küld, az értelemnek ki kell tisztázni azt a dolgot, tehát bizonyos kérdésekben, bizonyos problémákban világos fogalmaink legyenek, és világosan lássunk egy kérdést. Ha mi az életünkben nem tisztázunk ki kérdéseket, hanem úgy gondoljuk, hogy hát a lelkiismeretünk úgy is jelez, de jól érez a lelkiismeret, nem jól, hogy? De hát nem tisztázom ki ezt a kérdést, mert lelkileg lusta vagyok, hogy ezzel foglalkozzam, akkor tulajdonképpen a lelkiismeret és az értelem kapcsolata, egészséges kapcsolata megbomlik. És akkor, amikor az értelem nem tudja megerősíteni a lelkiismeretet, akkor áll elő ez a helyzet, hogy a lelkiismeret erőtelen aggályoskodik, maga se tudja, hogy tulajdonképpen helyeset dönt, vagy nem dönt helyeset, és így áll elő ez a dolog. Hadd mondjam el tehát ezt a két esetet. Ugye az Ószövetségben voltak bizonyos ünnepek. Most ezek az ünnepek Jézus első eljövetelével érvényüket veszítették. De ezt nem mindenki látta át, illetve nem minden keresztény vette azt az értelmes fáradtságot, hogy utána nézzen ennek a dolognak. Ugye Izrael népe 1500 évig ünnepelt bizonyos ünnepeket, a páskát, a kovásztalan kenyereket, a pünkösdöt, más ünnepeket. De hát világos volt ez az egész Bibliából, hogy akkor, amikor Jézus eljött, ezeket az ünnepeket beteljesítette, tehát ezeket az ünnepeket ünnepelni nem volt értelme. Ugye ezt Pál apostol elmagyarázta, például a kolossé berieknek így mondta, hogy nehogy a ti lelkiismereteken valaki zsarnokoskodni akarjon, és bebeszélje nektek, hogy továbbra is ünnepelni kell ezeket az ünnepeket. Ezek csak árnyképei voltak a bekövetkezendőknek, de a valóság a Krisztusé. Ez a Kolossé 2-ben van, 16.-17. vers. Vagy a Galata levél 4. fejezet 9. versében azt mondja, hogy ne térjetek vissza az erőtelen és gyarló elemekhez, hogy azoknak szolgáljatok, mert Krisztus eljött és ezeket az ünnepeket beteljesítette, ha ezt nem értitek meg, hiába fáradoztam értetek. Tehát Pál apostol arra buzdította a keresztényeket, akiket bizonyos zsidó tanítók megzavartak, hogy továbbra is ünnepelni kell ezeket az ünnepeket, a ceremóniákkal együtt, stb. Hogy arra buzdította őket, hogy járjanak utána ennek a kérdésnek, és hogyha ez kitisztázódik előttük, semmi probléma nem lesz, sem a lelkiismeretnek, sem az értelmnek. Addig probléma az élet, míg személyesen utána nem járunk a dolgoknak. Tessenek megfigyelni, hogy vannak olyan emberek, akiknek nagyon tiszta a lelkiismeretük, nagyon érzékeny a lelkiismeretük. De bizonyos esetekben, bizonyos kérdésekben nem járnak utána, hogy értelmileg kitisztázzanak egy dolgot. A tiszta és józan lelkiismeret elkezd egy aggályoskodó és egy gyenge erőtelen lelkiismereté válni. Erre nézve ajánlom, hogy a Római Levél 14. fejezetét olvassuk el. Ott van talán erről a kérdésről a legnagyobb horderejű kijelentés, már a gondolatmenet végén azt mondja Pál apostol, boldog ember az, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Tehát, hogyha valaki sziklaszilárd meggyőződésre jut, És sziklaszilárd meggyőződése az Isten szavából lehet egyedül jutni. De hogyha abból valaki sziklaszilárd meggyőződésre jut, akkor a lelkiismeretének az aggályoskodó szólamait vagy felszólalásait szépen helyére tudja tenni, mert egy tiszta és biztos, erős gondolkodás és értelem, kitisztázva egy bizonyos kérdést, megnyugtatja a lelkiismeretet, hogy nincs szükség már húsvétot ünnepelni, vagy kovásztalan kenyér, vagy zsengeké, vagy pünkösdöt ünnepelni, mert ezek beteljesedtek, ezek csak ámképei voltak a következendőknek. Ugyanígy volt a húsevés bizonyos húsok evésének kérdésében, hogy ugye a római mészárszékekben, amely húsokat árultak, általában a bálvány Isten pecsétje volt ezeken a húsokon. Ugye azt minden keresztény tudta, hogy Isten törvénye csak a tiszta húsok fogyasztását engedi meg, tehát itt nem a rákról, meg a disznóról, meg a nem tudom miről volt szó, hanem kifejezetten a tiszta állatok húsának élvezéséről, úgy mint borjú, tehén, stb. De hát azokon is ott volt ez a bálvány áldozati pecsét. És nagyon sokan úgy gondolták, hogy ha ők azt megveszik a mészárszékekben, akkor az egy elvi, hogy mondjam, megegyezés is azzal a Jupiter, vagy nem tudom milyen istennel, akinek a pecsétje ott van, és haboztak, és inkább lemondtak erről, nehogy hogy megfertőződjenek. Mások viszont azt mondták, hogy minthogy Jupiter nem létezik, teljesen mindegy, hogy milyen pecsét van azon a húson, megvették, és ugyanúgy fogyasztották. Igen, ám akkor lesz ebből probléma, hogyha mondjuk egy ember látja, hogy a másik mit csinál, vagy még inkább, amikor elmegy a másikhoz, mondjuk egy olyan ember, aki nem fogyasztja ezeket a húsokat, a másik ember meg ilyet tesz elébe. Ugye, tehát itt van a probléma, és erre mondja az Pál apostol, hogy akinél látja az ember, hogy gyenge, aggályoskodó a lelkiismerete, nehogy súlyos szavakkal megítélje, hanem legyen hozzá gyengéd, udvarias, és hogyha ő úgy látja, hogy neki ez most probléma, akkor ha vendégül látja, nehogy azt a húst tegye elébe. Hát meg lehet mással is vendégelni egy ember. De vice versa is igaz ez, tehát a szeretet törvényének a messze menő alkalmazása ezekben a lelkiismereti kérdésekben. Aztán, hogyha megerősödnek ezek az emberek, és be fogják látni, hogy miről van szó, akkor vagy egyáltalán nem fognak húst tenni, mert hiszen a Bibliában vannak erre vonatkozó kijelentések is, ugye Mózes első könyvétől fogva, hogy az eredeti táplálék ugye az embernek a gabona és a gyümölcsféle, vagy hogyha mégis megeszi a húst, mert erre is vannak kijelentések, hogy a tiszta húsok fogyasztását Isten nem tiltotta meg, ha már a lelkiismeret és az értelem összhangba kerül, akkor ki a maga meggyőződése felől legyen biztos elve alapján, ez az aggályoskodó és erőtelen lelkiismeret, ez tulajdonképpen megszűnhet. Igen, ám, de hogyha az ember ezt nem akarja megszüntetni, ma is nagyon sokszor találkozunk olyan emberekkel, hogy nem akarnak, mondom, utána járni dolgoknak, és állandó belső háborgás van, hogy ezt megtegyem, hát a lelkiismeretem nem engedi, de az értelmemben nem láttam be eléggé, hogy mit tegyek, és mondom, hogyha ez hosszan elhúzódik, akkor a lelkiismeret teljesen meggyengülhet, és ekkor áll elő az a másik lehetőség, hogy az embernek a lelkiismerete annyira meggyengül, hogy egy idő után már a rosszat is megteszi úgy, hogy a lelkiismeretének a hozzájárulását kéri hozzá, és mert gyenge a lelkiismeret, mindenre odaadja a szavazatát, ezért egy bizonyos idő után az aggályoskodó lelkiismeretből megfertőzött és gonosz lelkiismeret válhat. Ez is Pál apostolnak a kijelentése. Kedves hallgatók, egy szó mint száz. Azt szerettem volna itt hangsúlyozni, hogy a lelkiismeret adottság is, de képesség is, tehát ránk is van bízva. Ha a lelkiismeretünk és az értelmünknek a kapcsolatát nem ápoljuk, tehát nem akarjuk kitisztázni magunk előtt a kérdéseket, akkor számíthatunk arra, hogy a belső világunkban a torzulások elindulnak. És a lelkiismeret annyira tönkre mehet, hogy szinte már a végén embereknek sem látszunk, és senki egy könnyet sem hullajt értünk, mert annyira üresek leszünk belül, annyira megfoszt bennünket ez a lusta és utána járásra nem képes élet attól, hogy valami értékesebb belső világunk legyen. Itt azért megállok egy pillanatra, és hadd hívjam fel a figyelmet, hogy a mondjuk Hugo és Saltykov Shchedrin után ennek az eltorzuló lelkiismeretnek a legnagyobb alkotásait azért nem csak a magyar irodalomban, de nem véletlenül fordították le a most felhangzó verset, nem tudom, angolra háromszor, németre ötször, Ez nem szokás, nem történik ez meg még sokkal ismertebb irodalmak termékeivel sem. Szóval Arany János írta meg a balladáiban. Tessenek csak meggondolni, hogy minden aranyballada tulajdonképpen az emberi lelkiismeretnek, a meggyengülő, gonosszá váló emberi lelkiismeretnek egy félelmetes rajza. És hát persze nagyon sok aranyballada van, de tessenek csak úgy egymás mellé tenni, nem tudom én, egy Zács Klárát. Ott van a királynénak a rossz lelki, gonosz lelki ismerete, amivel persze, amiért meg kell, hogy fizessen, de hát ami azért véráldozatot is követel, ugye a Zács család részéről, ez persze nem történelmileg nem hiteles feldolgozás, de Arany valahogy annyira a lelkiismeret drámáját látta, a legfontosabb emberi drámának. Ugye amikor írja az 50-es években a balladáit, már tulajdonképpen készül a Hamlet fordítására, a Macbethet tartja a legnagyobb lelkiismerettel kapcsolatos világirodalmi műnek. Aztán megírja a következő balladát, ugye az Ágnes asszonyt. Az Ágnes asszony egy félelmetes eltorzulás, ugye, hogy egy gyilkos asszony, de még ott van egy kis, hogy mondjam, együttérzésünk, mert egy megtébolyodott ember, ugye általában a lelkiismeretnek az eltorzulása a tévoig megy. Ezt is világosan látta Arany, hogy ez nem egyszerűen csak egy kis felfordulás, mert sokszor a mániákig és a tévoig megy, de még ott van egy bizonyos fajta együttérzés ki tud váltani az olvasóból. De azért szeretném, hogyha most újra meghallgatnánk a versszibárdokat, mert a versszibárdokban azt írja meg Arany, hogy valaki úgy eltorzíthatja a lelkiismeretét, hogy egy könnyet senki nem bullajt érte. Ez ugye Nemes Edvárd című főszereplőnk, aki annyira szemtelenül, annyira a dolgok meggondolása nélkül egy hatalmi mániát kiélve hajtja végre a lelkiismeretnek a félreállítását, meggyalázását, tönkretevését, hogy végül már oda jutunk, hogy hát alig várjuk, hogy letűnjön a színről, és hát ugye a ballada végén ő is megőrül. Ilyen áttételes és közvetett módokon Arany rendkívül sok mindent ki tud fejezni az emberi lélekből. Ezt azért fogjuk most meghallgatni, mert ezzel szeretném lezárni ezt a részt, hogy tulajdonképpen a lelkiismeretet annyira el tudjuk torzítani, hogy végén már teljesen ellentéte lesz önmagának. És ha ezt lezártuk, azután lesz jogunk rátérni mondjuk a napfényesebb vagy derült részre, hogy a lelkiismeretet szerencsére nem csak meggyengíteni lehet, nem csak aggályoskodó lelkiismerettel lehet élni, nem csak megfertőzött gonosz lelkiismerettel, hanem lehet tiszta és jó lelkiismerettel, de hogyan? Hát előzetesen hallgassuk meg a verset Sinkovics Imre előadásában.
1: A versszibárdok. Edvárd király, angol király léptet fakólován. Hadd látom, úgymond, mennyit ér a Velszi tartomány. Van-e ott folyó, és földje jó, legelőin fűkövér? Használt-e a megöntözés a pártos honfivér? S a nép, az Isten adta nép, ha oly boldog-e rajt, mint akarom, s mint a barom, melyet igába hajt. Felség, valóban koronád legszebb gyémántja Velsz. Földet, folyót, legelni jót, hegyvölgyet benne lelsz. S a nép, az Isten adta nép, oly boldog rajta szír, kunyhói mind hallgatva, mint meg annyi puszta sír. Edvárd király, angol király, léptet fakólován, körötte csend, amerre ment, és néma tartomány. Montgomery a vár neve, hol aznap este szállt, Montgomery a vár ura, vendégli a királyt. Vadat és halat, mi jó falat, szemszájnak ingere, sürgő csoport, száz szolga hord, hogy nézni is tere. S mind, amiket e szép sziget ételt, italt terem, s mind, ami bor, pezsegve forr, túl messzi tengeren. Ti urak, hát senki sem kocint értem pohárt. Ti urak, ti Velsz ebek, ne éljen Eduard. Vadat és halat, s mi az ég alatt szemszájnak kellemes, azt látok én. De ördög itt belül minden nemes. Ti urak, hitvány ebek, ne éljen Eduárd. Hol van kizengje tetteim? Elő egy verszibárd! Egymásra néz a sok vitéz, A vendég Wells urak, orcáikon mint félelem sápadt el a harag. Szó benszakad, hang fennakad, lehelet megszegik, ajtó megöl, fehér galamb, ősz bárd emelkedik. Itt van, király, ki tetteidet elzengi, mond az ag. S fegyver csörög, haló hörög, amint húrjába csap. Fegyver csörög, haló hörög, a nap vértóba száll, vérszagra gyűl az éjvad. Te tetted ezt, király. Levágva népünk ezrei halomba, mint kereszt, hogy sírba tallóz, aki él. Király, te tetted ezt? Mágyára el. Igen, kemény. Parancsol Eduard. Lágyabb énekkel nekünk. Lágyan kél az esti szél, Milford-öböl felé, szüzek siralma, özvegyek panasz a nyög belé. Ne szűj, rabot, te szűz! Anya, ne szoptas csecsemőt! S int a király, s elérte még a mágjára menőt. De vakmerőn sivatlanul előáll harmadik, kobzán a dal magára val, ez ige hallatik. Elhult csatában a derék, no halld meg, Eduard, nevet ki dicsel ejtené, nem él, oly Velszibárd, emlékes sír a lanton még. No halld meg, Eduard, átok fejedre minden dal, melyet zeng Velszibárd, meglátom én, s parancsot ád király rettenetest, mágjára ki ellenszegül minden Velszibárd.

0: néma csend, létszárnya bent se künn nem hallatik. Fejére szól ki, szót emel, király nem alhatik. Elő síp, dob zene, harsogjon harsona, fülembe zúgja átkait a velszi lakoma. De túl zenén, túl síp dobon, riadó kürtön át, 500 énekli hangosan a vértanúk dalát.
1: Persze mondjuk ez a vers azért is sikerülhetett ennyire, mert Arany konkrét megpróbáltatásba jutott. Ugye 1857-ben, amikor Ferenc József először jött Magyarországra, Arany lelkiismeretét szó szerint meg akarták venni az osztrákok. Jött a német nyelvű levél, hogy 100 arany az ára a versnek. Ennyiért rendeltek meg dicsőítő verset, ugye ötszörösét annak, amit a Toldiért kapott Arany. Arany nem írta meg ugye a Ferenc Józsefet dicsőítő verset, sőt, ugye Ferenc Józsefből és Hajnaúból csinált egy Eduárdot, de nagyon érdekes, hogy tényleg az emberi lelkiismeret mekkora megpróbáltatás alatt van mindig, hogy feljegyezték, hogy Ferenc József, amikor aztán tényleg eljött Magyarországra, és Pestről Szegedre utazott, megállt egy vasútállomáson, és ott fél órát tartózkodott, amely fél órát kellemessé kellett tenni egy bizonyos tanuló ifjúságnak. Mit gondolnak, hogy hol volt ez? Ott, ahol Arany tanított Nagykőrösön, és azok a tanulók kellett, hogy kimenjenek Ferenc József előtt díszelegni, akiket Arany tanított. Erről nem szól a történet még, hogy Arany ott volt-e, vagy nem volt ott. Ennyire megvenni, ennyire meg akarni venni egy embernek a lelkiismeretét, szóval ez is a költemény nagyságához tartozik. Nyilván ebben a megpróbáltatásban, ebben a sok-sok emberi megpróbáltatásban forrott ki Aranyból ez a balladája. No de, hogyha láttuk azt, hogy a lelkiismeret hogyan torzulhat el, egészen odáig, hogy tényleg már szinte nem is ember az ember, de ezért nem, mert a lelkiismerete teljesen eltorzul, akkor most vessük fel a következő kérdés, hogy mit mond a Biblia arról, hogy hogyan tisztulhat meg a lelkiismeret. Hogyha az ember tényleg a lelkiismeretét megerősíti a következetes gondolkodásával, ha utána járunk dolgoknak, hogyha nem engedjük meg, hogy a belső világunkban hát rések keletkezzenek, akkor hogyan válhat jóvá a lelkiismeret? Itt a legfontosabb Biblia vers, az első Timóteusi levél első fejezet 5. verse. Ezt hadd olvassam fel, mert ez a Bibliának bizonyos szempontból egy legszebb összegző verse. Ez így szól. A parancsolatnak vége, tehát a vég célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet. Tehát ez lehetséges. Az Isten parancsolatait lehetséges betölteni tiszta szívből, jó lelkiismeretből, igaz hitből való szeretet által. Ez a nagyon egyszerű Biblia vers egyben, ha egy kicsit most mi is elgondolkozunk róla, rámutat arra, hogy hogyan is tisztulhat a lelkiismeret, hogyan is lehet jóvá a lelkiismeret, hogyan is válik a lelkiismeret az életünk során egyre erőteljesebbé és megbízhatóvá. Mit tetszen gondolni, hogy hogyan? Hát nyilvánvaló, hogyha a lelkiismeretünknek mit is mondtunk el eddig, hogy a lelkiismeret azért egy adottság, mindannyian megkapjuk, egy ránk bízott kincs, amivel kezdhetünk valamit. Ez a ránk bízott kincs egy bizonyos mértékhez állít be bennünket, ez az igazságosság mértéke. Hát hogyan lehet ez a lelkiismeretünk tiszta, jó, igaz, határozott? Nyilván akkor, hogyha ennek a mértéknek, az igazságosság mértékének a legtökéletesebben kifejezett formájával kapcsolatba jut a lelkiismeretünk. A lelkiismeretünket megerősíteni azt tudja, hogy egy hasonló törvény. A Biblia szerint Isten törvénye, az igazság és szeretet törvénye, ami tulajdonképpen a Szentírás. Tehát nagyon rövidre lehet zárni a kört, hogy ha az ember kapcsolatba kerül a Szentírással, az Isten beszédével, az Isten törvényével, akkor a lelkiismeret is soha nem látott fejlődésen mehet keresztül, mert a lelkiismeret mint egy igazolva látja magát az Isten törvényében, hogy igen, igazságos életre vagyunk megteremtve. Igaz életre vagyunk megteremtve, a szeretet életére vagyunk megteremtve. Tehát tulajdonképpen hogy lehet a lelkiismeretet a jó irányba vezetni, hogyha az embereknek megadjuk a lehetőséget, hogy kapcsolatba kerüljenek ugyanazzal a törvénnyel, ami a lelkiismereten

0: keresztül is dolgozik, de amely a lelkiismeretnél még kifejtettebb, még részletesebb, még objektívebb. Ugye a lelkiismeret azért bennünk van, tehát mondom, azt tudjuk jobbra-balra húzogatni, de az Isten törvénye, a Biblia, az egy rajtunk kívülálló dolog, ez egy olyan biztos alap, hogyha azzal kapcsolatba kerül az ember, akkor a lelkiismerete elkezd csiszolódni, finomodni, a Bibliából megismert gondolatok legyőzik a lelkiismeret erőtelenségeit, aggályoskodásait, stb. Stb. Nekem is van erről egy nagyon egyszerű példám. Ugye én a Bibliát nem ismertem 25 éves koromig, ezt már sokszor ugye elmondtam, de a Bibliából nem ismertem azt sem, hogy egészen pontosan a fennálló államhatalomhoz mi legyen az embernek a viszonya. Otthon, mint minden rendes magyar családban, az állami törvények tiszteletére neveltek, és ebben nem is volt hiba. Először akkor kerültem nagy kérdés elé, amikor egy olyan ország határát kellett átlépni, ahol megvoltak a kemény törvények, de az emberi lelkiismeretnek szinte egyetlen jussát nem ismerték el. Hát ez akkor az én időmben, 80-as években Románia volt. Akkor először mentem Romániába, ugye hallottuk abban az időben, hogy a németek küldtek Bibliát a románoknak, de Ceausescu abból WC-papírokat csináltatott, és hát néhány magyar ifjú, mint én is felbuzdulva, hogy akkor majd mi elvisszük a Bibliát ugye Romániába, betettünk néhány Bibliát a kofferunkba és a táskánkba, és neki álltunk annak, hogy kimenjünk Erdélybe, hogy magyar lakta területekre Bibliát vigyünk. Igen, ám ma is előttem van ez a lelkiismereti vívódás, hogy hát én végül is tisztelnem kell az ország törvényeit, és nem csak Romániáét, mert már arra is elő lehetünk készülve, hogy a magyar vámos is leakaszt bennünket, mert hát a magyar vámos se nézte azt jó szemmel, hogy Bibliát visz ki az ember az országhatáron kívülre, és otthon küszködtem sokáig ezzel a gondolattal, hogy itt most mit kell tenni, vagy mit lehet tenni. Ha nem ismertem volna a Bibliát, ennyi ezt fel sem írtam, ugye, ha nem ismertem volna akkor már az apostolok cselekedetei 5. fejezet 29. versét, akkor lehet, hogy még most is otthon toporognék, hogy vigyek-e ki Bibliát, még akkor is, hogyha már ott is rendszerváltás volt, még most is otthon toporognék, de amikor elolvastam a tanítványoknak a beszédét és magatartását, a Jézus tanítványai is törvénytisztelő emberek voltak. De az állam törvényénél egy magasabb törvényt is ismertek, és ez az Isten törvénye volt, és amikor megtiltották ugye a zsidó vallási vezetők az apostoloknak, hogy az evangéliumot hirdessék, és ők mégis ezt tették, és bebörtönözték őket, és hivatták maguk elé őket, akkor az apostolok nyilvánvalólag válaszolták, és odaállították a főpapok lelkiismeret elé a kérdést, azt mondja, ti döntsétek el. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, vagy az embereknek. Csodálatos magatartás, meg csodálatos válasz volt ez, mert rábízták a hatóságra. Most döntsétek el, ha van Isten, akkor az ő szava nagyobb, vagy a ti szavatok nagyobb. És ez nekem olyan nyugalmat adott, hogy neki is indultam, és hát ha viszontagságokkal teli úton is végül is sikerült kivinni a Bibliákat, nem is annak a történetét akarom elmondani, csak ezt a belső vívódásét, hogy ha mondjuk nem ismerem a Szentírást, akkor esetleg ott van bennem az, hogy na hát ez azért, ez mégis egy törvénybe ütköző és egy jogellenes cselekmény. Aztán utána a későbbi években szinte minden szomszédországban, hogy mondjam, közel kerültem ugyanehhez a problémához, minden országban. Nem csak Röszkénél állítottak meg, hogy hány könyvet, meg hány bibliát visz ki az ember, meg nem csak Komárnóból fordítottak vissza, hanem még az osztrákok, sőt Svájcban is ezt csinálták, hogy feltépték a könyves csomagot, és méltatlankodtak még a nyugatiak is, például, hogy az ember milyen könyveket visz ki. Szóval ez egy érdekes dolog, hogy általában a Bibliától, meg a bibliai irodalomtól mindenütt szoktak félni. Ugye? Tehát ennek mindig ki vagyunk téve, hogy gondoljuk meg, hogy ha most betartom az állam törvényeit és rendelkezéseit, mondom, most is itt lennék, de mivel nekem ez bátorságot adott, ez a Cselekedetek könyve 5. fejezet 29. vers, és természetesen még nagyon sok ilyen kiélezett helyzet van a Bibliában, ha az ember lelkiismerete kapcsolatba kerül az Isten törvényével és az Isten kifejezett szavával, az megerősíti az ember lelkiismeretét. Akkor nem vádolom magamat, meg nem szorongok, hanem hanem elmondok egy fohászt, és azt mondom, hogy majd az Isten gondoskodik arról, hogy mi legyen ezzel a dologgal, hogyha ő ezt megengedi, vagy hogyha az ő törvénye ezt nyilvánvalóvá teszi, akkor én ennek a megvalósításán fáradozhatom. Tehát hogyan lesz tisztává és jóvá lelkiismeret? Úgy, hogyha az ember kapcsolatba kerül az igazságosságnak a lelkiismereténél egy még tisztább és még magasabb rendű kinyilatkoztatásával, és ez a Szentírás. Tehát most már azért, ha nem is vesszük észre, de az eredeti kérdésünknek a közvetlen közelében vagyunk, hogy lelkiismeret vagy tekintély. Ugye a Biblia szerint a lelkiismeretet megerősíteni csak az Isten szavának a tekintélye képes. De emberi tekintély, emberi szó, akár egyházi, akár állami politikai tekintély az embert megerősíteni nem képes. Túl azon, hogy minden emberiben ott van a tévedésnek is a kockázata, nem emberekre bízta az Isten, hogy mi embereknek engedelmeskedjünk és emberi tekintélyeket kövessünk. Isten azt úgy teremtette az embert, hogy magában az emberben is van egy iránytű, egy tájékozódási képesség, ugye ez a lelkiismeret, de Isten úgy teremtett bennünket, hogy önmagával akar kapcsolatba hozni, és hogyha mi megismerjük a személyesen önmagát kinyilatkoztató Istent, akkor tulajdonképpen az egész belső világunk, az értelmünk is természetesen, az akaratunk is tisztuláson mehet át, és a lelkiismeretünk is egy tiszta, jó és megerősödött lelkiismeret lehet. Az emberiség történelmében sajnos nagyon sokan visszaéltek, és nagyon sok időszakban visszaéltek azzal, hogy azt mondták, hogy a lelkiismeret az egy képlékeny és megfoghatatlan dolog, de hát kellenek a tekintélyek, akik megmondják, hogy mit csináljunk. Az egész emberiség története egy bizonyos szempontból ennek a küzdelemnek a története. Ugye megmondták politikai vezetők, megmondták egyházi vezetők, hogy mit kell csinálni. Mert ez biztos. Bízd erre az emberre a lelkiismeretedet. Tulajdonképpen ezért mondtam az előadás előtt, hogy ennek a tavaly februári Érted vagyok című folyóiratnak nagyon sok cikke a mai témánkhoz kapcsolódik. Többek között egy olyan cikk, amelynek ez a cím, hogy Péter sziklája homokra épült. Ugye ez bizonyos pápai megnyilatkozásokat tesz közzé, amelyek a lelkiismeretre vonatkoznak. Tessenek megfigyelni, hogy 1988-ban például az a világon ma osztatlan tekintélynek örvendő egyházi vezető a római pápa, tehát ugye a mai világ is ebben a kérdésben vergődik, hogy a mai világnak is kellene egy erkölcsi tekintély. Ugye, de az erkölcsi tekintély, hogy látjuk, az minden ember számára megnyugtató erkölcsi tekintély csak az Isten, illetve az Isten szava lehet, az az Isten, akinek szava van az emberhez. Most ehelyett azt mondom, hogy van egy erkölcsi tekintély, ilyen és ilyen vezető, hát mindennel szóba kell állni, nézzük meg, hogy ez a vezető például a lelkiismeretről mit mond. 1988-ban egy teológus kongresszuson a pápa a következőt mondta, és mondom, ezt egy katolikus folyóirat idézi, ami a kezemben van. Ezt mondja: amikor az egyház tanító hivatala szól, a hívők lelkiismeretének szerényen és egyszerűen engedelmeskednie kell. Nem áll jogukban kritikusan megvizsgálni, helyese a tanítóhivatal szava. A tanítóhivatal azért létesült, hogy megvilágosítsa a lelkiismeretet. Ha valaki a tanítóhivatal által hirdetett tanítás vitatása céljából hivatkozik a lelkiismeretére, ez annyit jelent, hogy elveti a tanítóhivatal katolikus felfogását. Tessenek meggondolni egy pillanatra, még egyszer olvasom. Amikor az egyház tanító hivatala szól, a hívők lelkiismeretének szerényen és egyszerűen engedelmeskednie kell. Tehát egy emberi testület szól, erre aki oda tartozónak tartja magát, szerényen és egyszerűen engedelmeskednie kell. A mostani mondat, ami ezután következik, a félelmetesebb. Nem áll jogukban kritikusan megvizsgálni, helyese a tanító hivatal szava. Nem azt mondja, hogy nem áll jogukban cáfolni, azt mondja, hogy nem áll jogukban még csak a megvizsgálása sem. Most tessenek meggondolni. Egy olyan erkölcsi tekintély, amely azt mondja önmagáról, hogy az egész világnak erkölcsi útmutatást tud adni, és a megnyilatkozásai mindig biztosak, és mindig jó tanácssal szolgálnak mindenki számára, azt mondja, hogy nem áll az embernek jogában sem megvizsgálni kritikusan, hogy mit mond, csak szerényen és engedelmesen el kell fogadni. Hát nézzük meg, hogy ez mennyire áll meg a Biblia mérlegén. Soha, de soha a Biblia ilyen tekintélyt vagy hatalmat senki embernek vagy emberi testületnek nem kölcsönzött. Van egy másik állásfoglalás is, a pápa, mint tetszenek látni, sorra adja ki az enciklikáit, ez a Dies Domini enciklika után már pár hónappal megjelent a Fideszet Ráció című enciklika, vagyis ugye a hit és az értelem kapcsolatáról, éppen a mi témánkba vágó, a magyar fordítás 42. és 43. lapjáról csak a legjellemzőbb dolgot hadd említsem. Ugye sokat beszél ez az enciklika arról, hogy milyen nagy ajándékot kaptunk az ésszel, az értelemmel, mindenek utána kell járni. És amikor már úgy hisszük, hogy milyen jó, hogy ezt egy régi intézmény elismeri, aki csak a tekintélyre szokott hivatkozni, hogy használni kell az eszünket, az értelmünket, akkor a gondolatmenet végén a következőt olvashatjuk. Az ember természete szerint kutatja az igazságot. E kutatás nem csak valamelyes rész eseményekről vagy tudományoktól függő igazságainak megszerzésére irányul, az ember nem csak egyes döntései számára keresi az igazi jót. Nagyon igaz, szép megfogalmazás. Kutatása egy további igazságra irányul, amely alkalmas arra, hogy megvilágítsa az élet értelmét, ezért arról a kutatásról van szó, amely eredményét csak az abszolútban találhatja meg, tehát a teljes bizonyosságban vagy Istenben. Nagyon szép. Az elmében lévő képességekkel az ember ilyen igazságot megtalálhat és megérthet. Ezt az életfontosságú és egzisztenciája számára lényeges igazságot nem csak racionális úton éri el, hanem úgy is, hogy bizalommal ráhagyatkozik másokra, akik biztosíthatják az igazság biztos és hiteles voltát. Nagy érdekes dolog, hogy tehát nem csak gondolkodással juthatunk el, vagy lelkiismeretes gondolkodással juthatunk el bizonyos célok elérésére, hagyatkozzunk rá másokra. Tehát itt van a tekintélynek egy nagyon finoman, hát agyusztált, becsomagolt jellege, hagyatkozzunk rá másokra. A képesség és a döntés, hogy az ember önmagát és életét másokra bízza, az antropológia szerint egyebek mellett az egyik legfontosabb és legkifejezőbb cselekedet. Ez egy jogi nyelv, tehát elnézést kell, hogy első hallásra talán egy mondatban annyi buktató van, hogy annyit akar mondani, hogy szinte nem is tudjuk, hogy mit akar mondani. Még egyszer olvasom. A képesség és a döntés, hogy az ember önmagát és életét másokra bízza, az antropológia szerint egyebek mellett az egyik legfontosabb és legkifejezőbb cselekedet. Ez is nagyon jó megfogalmazás, mert az antropológia szerint már milyen antropológia, amit általában kutatók vagy tudósok, mint antropológiát, embertant létrehoznak, ide nem lehet belehelyettesíteni a Bibliát. Ez a mondat nem úgy szól, nem szólhat úgy, hogy ráhagyatkozni másokra, ez a Biblia szerint a legfontosabb és a legkifejezőbb cselekedet. Ezt soha a Biblia nem tanítja, hogy hagyatkozzunk rá másokra. A Biblia mindig azt tanítja, hogy hagyatkozzunk rá az Isten szavára. A Biblia azt tanítja, hogy személyesen vizsgáljuk meg, hogy Isten mit mond, és szembesüljünk Isten parancsolataival, Isten törvényeivel, ugye legrövidebben ugye a 10 parancsolatban megfogalmazott isteni elvárásokkal, és az ember a gondolkodását és a cselekvését Istentől tegye függővé, mert ahogy a lelkiismeret az igazságosságnak a mércéje, az Isten szava az igazságosságnak még tökéletesebb mércéje. De hogy az ember, amikor olvassa ezeket a szavakat, egy kicsit úgy hátborzongva, érzi azt, hogy mennyire igaza volt Dosztojevszkijnek, amikor a Karamazov testvérekben megírta azt a híres betét jelenetet, amit azóta is így szoktunk idézni, hogy a nagy inkvizítor betét. Ugye, amiben egy legenda tulajdonképpen arról van szó, hogy Jézus a középkorban megjelenik, ugye az inkvizíciótól lángoló Spanyolországban, és megkérdezi a nagy inkvizítort, hogy az ő nevében, Krisztus nevében miért visznek mágiára embereket. Akkor a nagy inkvizítor egy hatalmas nagy beszédben kifejti a hatalmi kereszténységnek a logikáját, ami mind a mai napig, hát hogyha ez a legutolsó megnyilatkozás, akkor mind a mai napig áll. Tudjunk, a nagy inkvizítor arra hivatkozik, hogy az emberek nem tudnak mit kezdeni a szabadságukkal. Az embereknek terhes a szabadság. Az embereknek olyan a szabadság, mint valami nehéz teher a vállukon, azt jobban szeretik átadni valakinek, aki még cserébe ajánl is ezért valamit, hogy majd én megmondom, hogy mit kell csinálnod, és ha megcsinálod, akkor üdvözülni fogsz. Nem gondolkodom, nem járok utána a dolgoknak, nem is akarom én megismerni, hogy ki az Isten, vagy mit mond az Isten, hanem átadom a szabadságomat, és ugye ez a ráhagyatkozás, mármint az antropológia szerint, ez az átadás, hogy majd mondjátok meg, hogy mit kell csinálni, és én ezt követni fogom. Na most ne tessenek azt hinni, hogy mondjuk kiragadott példákat említek, és hogy egy egyházat vagy egyházfőt szeretnék kritizálni, mert ez egy meghatározott stratégiának a része. Bármely egyház, ha hatalmi helyzetbe kerül, ezt csinálja. Ha hatalmi helyzetbe kerül egy egyház, rögtön előáll azzal, hogy ne annyira az Istent keressék az emberek, meg az Isten szavát, hanem hagyatkozzanak rá az egyházra, majd az egyháza maga hatalmával kinyilvánítja, hogy mit kell tenni. Hogy mennyire egy bizonyos stratégiának ennek ez a része, és hogy nem tudom, hogy mennyire tetszenek felismerni, hogy ez a stratégia egy világot áthálózó dolog. Hát éppen egy tegnapi újságot hozok önök elé, csak egy kis látszólag igénytelen cikk, azt mondja, a szerb erőszak albán nők ellen. Na hát erre már felkapom a fejemet, mert 6 évvel ezelőtt ugyanilyen cikkek jelentek meg, a bizonyos boszniai kérdésekkel kapcsolatban. Ugye tetszenek tudni, hogy ennek az egész balkáni válságnak egy rémületes oldalhajtása, az, ahova bevonulnak ugye a szerb katonákot, nem csak felégetnek, nem csak megölnek, hanem hát ahogy a kegyetlen háborúknál lenni szokott, ugye megbecstelenítik a lányokat és az asszonyokat. 6 évvel ezelőtt ez Boszniában történt meg, hogy szerencsétlen apácákat becstelenítettek meg, és az egész világot befutott ez a hír, hogy most mi a teendő? Mi a teendő? Most mit mond a lelkiismeret, mit mond az erkölcs, mit mond a hit? Ezek a szerencsétlen apácák megszüljék ezeket a gyerekeket, akiket hát nem kívántak, hát azért apácák, mert nem kívántak férhez menni, vagy pedig hát elvetessék ezeket a gyerekeket, és 6 évvel ezelőtt ugye nagy vihart vett fel, maga a Vatikán is kinyilvánított, hogy mindenféleképp meg kell szülni ezeket a gyerekeket, majd felnevelik, pénzt adnak rá, de hát az élet szent, és hogyha így indítottak útjára életet, akkor ezt meg kell tenni. Hát most 6 évvel ezután ugyanaz, csak nem boszniai apácák, hanem koszovói asszonyok vagy koszovói lányok címmel ugyanaz a kérdés. Most valami tablettát gondoltak ki, és most ezen folyik a kötélhúzás, hogy a tablettát bevehetik-e azok a hölgyek, akik még ugye a megbecsenítés után 1-2 nappal akkor nem fogan meg a gyerek, vagy pedig nem vehetik be, mert már ez is az abortusz kategóriájába tartozik. Kedves hallgatók, hogyha valaki a Bibliához fordul, és a Biblia elé visz bármilyen erkölcsi kérdést, ha nem is ma vagy holnap, de valamikor az az erkölcsi kérdés meg kell, hogy oldódjék. Például ez a kérdés, hogy ha valaki nem akar gyermeket, ennek ugye nagyon nagy széles a skálája persze, mert nem akar gyermeket mondjuk valaki 3 gyerekkel, nem akarja a 4. gyereket, nem akar valaki így gyermeket, mint a boszniai apácák, vagy a koszovói asszonyok, tehát nagyon széles a skála, de mindegy, hogyha ezt valaki a Biblia elé visz, és elkezdi a Bibliát olvasni, és elkezd utána járni ennek a dolognak, akkor legalább annyira el kell, hogy jusson, hogy a Biblia szerint ez a tipikusan lelkiismereti kérdés. Ez a legtipikusabb, ez ugyanaz, mint amit Pál apostol beszélt ugye a kora gyülekezeteinek. Miért? Mert azt a Biblia is tanítja, hogy az élet szent. És a Bibliából se következik az, hogy jó lenne az abortusz, vagy bármilyen művi terhesség megszakítás. De a Biblia azt is tanítja ugye a 2 Korintus 3.17-ben, hogy ahol az Úr lelke, ott a szabadság. A Biblia azt is tanítja, hogy ha valaki valamit nem akar, az kényszerrel nem lehet ráerőltetni. Tehát, hogyha az ember elkezdi ezt mérlegelni, akkor azt mondja, hogy egy tipikus lelkiismereti kérdés, vagyis, ha az a boszniai apáca azt mondja, hogy ő megszüli a gyereket, akkor én, ha keresztény vagyok, nem ítélhetem el ezért. De ha azt mondja, hogy nem szüli meg a gyereket, akkor sem ítélhetem el. Ha ez az albán, mondjuk keresztény asszony azt mondja, hogy ő megszüli azt a nem kívánt gyermeket, nem ítélhetem el, lelkiismereti kérdés, ő így döntött, de ha azt mondja, hogy ő elveteti ezt a gyereket, akkor nem ítélhetem el, tudnék, ő nem kívánta ezt a gyermeket. És hát az emberrel ne éljenek vissza azzal, hogy valaki nő, mondjuk ő benne megfoganhat egy új élet, ugye a másik nemben nem foganhat meg, tehát ő ugye szabad, a másik az megkötözött, neki meg kell csinálni azt, ami vele megesett. Egy tipikus lelkiismereti kérdés, vagy egy igazi keresztény megoldás mindig az, hogy ezt arra az emberre kell bízni, aki ebben benne van, és aki ebben illetékes. Ehelyett azt mondani, hogy egy tekintély, egy tanítóhivatal, egy egyház, vagy bárki erre azt mondja, hogy meg kell szülni a gyermeket. Ez nem is olyan kis merénylet az emberek, vagy az emberiséggel szemben, mert ezek után már sok mindenre rá lehet azt mondani, hogy ezt így kell csinálni, és lehet érveket kihúzni a talomból, amelyek persze csak azok előtt állják meg a helyüket, akik nem járnak utána a dolgoknak. Ha valaki utána jár a dolognak, és azt mondja, hogy az én lelkiismeretem először azt parancsolja, hogy szüljen meg ezt a gyermeket. De én utána járok, és az Isten szavát elolvasom, hogy az Isten mit mond az életről, hogy az életet az ember kezére ad, hogy az ember átadhassa az életet, de ez egy kényszertől mentes dolog kell, hogy legyen. Tehát senki nem kényszeríthet arra, hogy már pedig egy asszonynak szülni kell, akár jól esik, akár nem esik jól. Így kezdődik maga a Biblia is, hogy lesznek ketten egy testé, szabad elhatározásukból. És úgy folytatódik a Biblia, hogy megnézhetjük ugye a Bibliában szereplő családokat, hogy nem tudom, Mózesnek két gyermeke volt, Éli főpapnak két gyermeke volt, Sámuelnek két gyermeke volt. Nem szülték meg a feleségeik az 5-10 vagy 20 gyermeket. Ez más civilizációban. Ott, ahol, hogy mondjam, a tekintély azt mondta, hogy nekünk nagy néppé kell lennünk, hát ezért minden kínainak 20 gyereket kell szülni. Nekünk magyaroknak nagy néppé kell lennünk, vagy mi nagy Szerbiát akarunk, még a koszovói albánok is szerbek lesznek, mert ne felejtsük el, hogy emögött ilyen bestiális és ilyen teljesen eltorzult, elvadult gondolkodás is van. Még keresztény körökben is lehet ezt hallani. Ugye Olaszországban egy külön mozgalom indult el az útjára pár évtizeddel ezelőtt, hogy azért kell sok gyereket vállalni keresztény családoknak, hogy a keresztények többen legyenek, mint mondjuk a muzulmánok vagy a buddhisták, mert hát akkor lesz ez a legnagyobb vallás a világon. Félelmetes dolgok, nem? Félelmetes dolgok, amelyeket, hogyha nem kísérünk figyelemmel, akkor nem látjuk azt, hogy ma a világon a lelkiismeretre egyre nagyobb támadás nehezedik. Az emberek lelkiismeretét nem az Isten szavával akarják kapcsolatba hozni, még a kereszténységen belül is, hanem egy bizonyos tekintének a parancs szavával, amely aztán eldönti a dolgot, hogy most ezt kell tenni, vagy azt kell tenni. Hozhatnék még más példákat is, az időnk elszaladt, ezért megelégszem ennél a rendkívül csúnya és visszataszító példánál. Azt is jól érzékelteti ezt, hogy nincs az a visszataszító dolog, amelyen nem akar nyerészkedni egy emberi hatalom. Mert ugye nyilván egy hatalom, egy tekintély mindenből hasznot akar húzni, hogy őt egy nagyon nagy erkölcsi erőnek tartsák, vagy őt a világ erkölcsi vezetőinek tartsák. Ha valaki az erkölcsösséggel kapcsolatba akar kerülni, akkor Istennel kerüljön kapcsolatba. Isten hagyott itt az erkölcsi életről dokumentumot. Nem tudom, hogy tudunk-e vetíteni, azt hiszem nem, mert ahhoz nincs elég sötét, majd valahogy valamit teszünk. Ezért engedjék meg, hogy Rónai Györgynek egy rövid kis versikéjével fejezzem be az előadást. A hat vers a Korintusiakhoz című versének az első részében beszél arról, hogy az emberek általában meg akarják ölni a lelkiismeretet, vagy tudatosan, vagy tudatlanul. Az ember életnek a legnagyobb tragédiája, hogy a legnagyobb értékünket akarjuk megölni. Hát úgy is megölhetem, hogyha azt odaadom valakinek. Úgy is megölhetem, hogy azt mondom, hogy egy tekintély majd fogja vezetni az életemet. Nagyon megragadó ez a vers, a II. Világháború után nem sokkal írta Rónai György, az első versszaka így hangzik. Ha életedben, ebben a kegyetlen hajszában, egy-egy ritka pillanat mélyén, meghallod olykor a magad hangját, azt a bágyat kis neszt szívedben, azt az éhen könyörgő, tehetetlen csecsemő sírást, melyben a szavak fekélyétől még tisztább, igazabb éned irgalmat kérő jajarebben, miért támadsz rá nyomban? Puszta kézzel, mint egy eszelős gyilkosnak, miért kell tolkon ragadnod és megfojtanod? Azt hiszed, némább lesz, ha már halott? Igaz, nem szól, de szörnyű bűze vádol, s megtébolyulsz egy kis hulla szagától. Nagyon rövid, de megrázó bizonyságtétel lehet ezt mondani ez, amely aláhúzza mindannyiunk számára, hogy a lelkiismeret az egy olyan hallatlan érték, aminek se a meggyengítését, eltorzítását ne engedjük meg magunknak, de se azt, hogyha már kapcsolatba kerültünk valamelyes módon az Isten szavával, akkor a lelkiismeretet, mint egy megkaparincsa, egy olyan erő, ami akár a politikai tekintély, akár az egyházi tekintély, Krisztusnak a példája mindig arra mutat, hogy Krisztus nem szervezetekhez és tekintélyekhez vezette az embereket, hanem mindig feltette a kérdést, hogy ismerik-e az Isten szavát az emberek. Tudják-e, hogy mit mond az Isten az embereknek? Tudják-e, hogy mit olvasnak Mózesnél és más bibliai könyvekben? Talán, ha már ennyi irodalmi példát említettem, hadd fejezzem be az előadást azzal a mondattal, ami számomra az egész világirodalom egyik legnagyobb mondata, és ezt nem keresztény költő írta le, hanem Szofoklész a Filoktétész című darabjában, ami egy megrázó darab egyébként, a témánkhoz is kapcsolódik. Azt mondja, hogy Szofoklész, hogy a mondat így hangzik, ez a csodálatos mondat, hogy az okosságnak előtte jár az igazságosság. Nincs az a spekuláció, nincs az okoskodás az emberi életben, ami a lelkiismeret szavának fölébe kerekedhetne. Valaki lehet nagyon tudós és művelt ember, de a nem igazságos, semmit nem ír a tudománya. Ugye a darab is erről szól, hogy Odysseus egy csellel már-már becsapja a Filoktétész, mert Odysseus nagyon okos. Megvan még az okossága, mert még a furfang is hozzá. De Filoktétész, ugye ez a beteg ember, kibudjan belőle ez a mondat, azt mondja, hogy mit ér az, hogyha valaki okos, de hogyha nem igazságos. Ha az ember az igazságosságra hallgat, amit a lelkiismeret képvisel az életünkben, hiszen soha nem tudjuk annyira megrongálni ezt az adottságot, soha nem tudjuk úgy leépíteni, hogy valamilyen módon ne adna hírt. Ugye az Edward királynál is adott hírt, de az már ugye túl volt az értelmes állapotán, megőrült, mert tönkre. De hogyha a lelkiismeret csak egy kicsit is tud vezetni, ezáltal tulajdonképpen a bibliai szóhasználattal a Szentlélek vezeti az embert, hiszen a Szentlélek az, aki a lelkiismereten keresztül hatást gyakorol, és ha a Szentlélek vezeti az embert, biztos, hogy elvezeti az Isten szavához. És ha elvezeti az Isten szavához, akkor az ember élete jó kezekben van. Isten szava a legfőbb tekintély. Inkább döntsétek el magatok, ma is lehet mondani a tanítványok szavát, döntsétek el magatok, hogy Istennek kell-e inkább engedelmeskednünk, vagy pedig nektek az embereknek. A mai világban a nagy vagyban azt hiszem, hogy az marad az igazi keresztény, vagy az lesz az igazi keresztény, aki következetesen az Isten szavának engedelmeskedik, és semmiféle okoskodásnak és emberi tekintének, még nagyon szép szavakkal fellépő emberi tekintének nem enged. Mindannyiunk előtt ez a nagy kérdés, és a következő előadáson ezt szeretném folytatni, hiszen a következő előadás a két prófétasságról fog beszélni. A mai világban két prófétai szó hangzik, van egy igazi, Istentől jövő prófétai szó, és van sajnos egy nagyon általánosan, elterjedten hangzó, hamis emberi prófétai szó. Igen, ez jó kérdés. Ugye a vallás nevében ma kétféle módon nyomorítják meg a lelkiismeretet. Mondhatjuk ezt a mi esetünkben is. Vagy úgy, hogy azt mondják, hogy nem kell utána járni, el kell fogadni valamilyen tekintélyt, és akkor egy régi tradicionális közösséget kell elfogadni, ez az egyik mód. A másik pedig ezek a ráhatások, hogy térjél meg add át az életet, meg csatlakozz hozzánk, mert ha nem, akkor elkárhozol, ez a másik véglet. Tehát vagy egy kényelmes út, hogy van egy régi hagyomány, vagy pedig egy ilyen felajzott út, hogy van most egy új módszer, vagy új elmélet, és akkor annak. Tehát tulajdonképpen ma a legnagyobb támadás valóban az emberek lelkiismerete ellen történik, de azt mondhatnánk, hogy mindig is ez ellen történt. Tehát ez az egész világ történetben így van, mert az embernek a legértékesebb része a lelkiismeret, hogyha ott sikerül vakságot előidézni, hogyha a te szemed sötét, akkor az egész tested sötét lesz elve alapján, ahogy Jézus mondta, akkor vége van az egész embernek. Tehát ez mind a kettőt el kell ítélni. El kell ítélni a történelmi, úgynevezett történelmi egyházaknak a nagy szellemi lustaságra ösztökélő frázisait, hogy ugye mi már állunk 2000 éve vagy 500 éve, és mi már kibírtuk a történelem próbáját, ugye ez éppen úgy nem igaz, mint az új felekezeteknek azt a lehengerlésszerű kampányát, hogy mi hoztuk az igazságot, de mind a kettő tulajdonképpen kikerüli a Bibliát. Mert ha jól megnézzük, mind a kettő kikerül. Az egyik a maga hagyományára hivatkozik, amelyről már külön előadás volt, hogy ugye itt vagy hagyomány. A másik pedig bizonyos lelki élmények vagy pezsgésre hivatkozik, ami sokszor hipnózis meg becsapás is lehet. De az biztos, hogy egyiknél sem a Biblia áll a központban, egyik se azt mondja, hogy vedd elő a Bibliát, mert az az Isten szava, és ismerd meg, hogy Isten mit akar üzenni neked. Tehát csak azt tarthatjuk igazi kereszténységnek, amely tiszteli az emberi szabadságot is, és tiszteli az Isten üzenetét is azzal, hogy eljutassa az emberekhez. És itt ajánlanám megjegyezni a 2 Korintus 4.2-t, a legfontosabb igehely, amikor azt mondja Pál apostol, hogy mi a nyilvánvaló igazsággal, így mondja, hogy kelletjük magunkat, tehát ajánljuk magunkat az emberek lelki ismerete előtt. Tehát itt a nyilvánvaló igazság, ugye a Biblia igazság, és a minden ember lelkiismeret elé ezt kell állítani. Az emberek lelkiismeret elé nem egy tekintély parancsait kell állítani, nem egy államnak a rendelkezését kell állítani, hanem a teremtőjüknek a nyilvánvaló igazságait kell állítani. Tehát csak azt nevezhetjük igazi keresztény igehirdetésnek, ez a 2 Korintus 4-ből indul el ennek a kifejtése, tulajdonképpen az 5. fejezetben jut a csúcspontra, de rögtön ezzel kezdi a 2 Korintus 4-2, hogy mi a nyilvánvaló igazságot mondjuk minden ember lelki ismeretének. Ez a keresztény út. Jézus is ezt képviselte, hiszen Jézus sem mondta azt, hogy most a fő tanácsot kell követni, vagy ezt, vagy azt. Ő az Isten szavát állította az emberek elé, és az Isten szava aztán kihozta a fő tanácsból is azt a két embert, kihozta még a zsidóságból is a keresztényeket. Az Isten szavában megvan az a világosság és erő, ami a helyes útra vezeti az embereket. Ezt kihagyni az életben a legnagyobb veszteség. Tehát az, hogy Istentől vezetetnek lenni, hogy az Isten bennünket vezet, és mi ezt kihagyjuk az életben, ez csak egy eltévejedéshez vezet, az, hogy vagy a magunk útján, vagy a tekintélyek útján tévejgünk az egész életben. Tehát ezt a két végletet kategórikusan ki kell zárni, és akkor a 2 Korintus 4 alapján azt tarthatjuk igazi kereszténységnek, ami az emberek elé odaállítja a Szentírást. Ez mindig is ez volt a valódi kereszténység. Ugye hallottam a kazettákról, Vankó Zsuzsa nagyon szépen fölhívta arra a figyelmet, hogy az igazi keresztények meg a bére a beli keresztények, tehát a Cselekedetek 17. fejezete. De amikor elment Pál apostol, ugye hirdette ott Béreában az igét, elment Pál apostol, akkor nem azt mondták, hogy hű, micsoda nagy tekintély beszélt itt, hát ez most már így van, utána se nézzünk, hanem azt írja ott a Biblia, hogy ők naponként tudakozták az írásokat, hogy úgy vannak-e ezek, ahogy Pál mondta. Hát ez az igazi emberhez méltó dolog. Én nem a Pálé vagyok, meg nem az Apollósé vagyok, meg nem a Krisztusé vagyok, hanem én a Krisztus követője vagyok, mert Krisztus és az Isten ezt mondta. A lelkiismeretben mindig több rész az, amit az Isten adott azzal, mint amit a legjobb vagy a legrosszabb emberi nevelés tud azon változtatni. Különben, ha nem így lenne, akkor mindannyiunk pályája előre determinált lenne, mert aki jó családba születik, finom, érzékeny lelkiismeret, rossz család, az már el is gázolta magát rögtön a születésével. Tehát azért, hogy az igazságosságra be van állítva az ember, amit az Isten adott. Persze azon aztán a neveltetés sok mindent változtat, de hogy az ember felnövekszik, azért csak itt van a nagy kérdés, hogy a személyes döntéseivel melyik mellett foglal állást. Az igazságosság mellett, vagy a kapott igazságok mellett. Tehát én erre úgy szoktam válaszolni, hogy olyan 10-20%-ot nem szabad eltagadni a neveltetéstől, meg a környezettől, hogy több nincs, az biztos. Ugye azért 80-90% az embernek a személyes, tehát amit kapott, meg amit kezd azzal, amit kapott. Úgyhogy tessék? Kérdés, mert vannak emberek tényleg, hogy ahogy vannak emberek, akiknél a gondolkodás is 10 éves állapotban van, amikor már 30 évesek, mert vannak ma itt Európában, Magyarországon is vannak. Elkényeztetett, rosszul nevelt gyerekek, akik csak azt nézik, hogy mit kaphatnak. Hallottam néha szülőket azt mondani, hogy fiam, te 30 évesen úgy gondolkodsz, mint egy óvodás. És ez így van. Na, tehát ezt persze a szülők segítettek ebbe bele. a lelkiismerettel is ez megeshet, de ahogy minden képességünkre igaz a Joel könyvének az a kijelentése, hogy Isten kipótolhatja az esztendőket. Hogy az isteni Szentlélek ott még többet küzd azért az emberért, és valahogy azt ellenjegyzi, vagy ellensúlyozza. Tehát ott azt láthatjuk, hogy nem azért torzul el mondjuk a belső világa, vagy a lelkiismerete, mert nem kapott jó nevelést, hanem azért, mert a személyes döntéseivel ellenállt az isteni Szentlélek hatásának. Persze ezek sokszor az emberek előtt rejtett folyamatok, mi csak nagy törvényszerűségeket mondhatunk ezzel. Nem azt akarom mondani, hogy most minden ember életét megmagyarázom, ilyesmire nem ad felhatalmazást a Biblia, de ezek nagy törvényszerűségek, hogy még egy nagyon rossz helyzetben nevelkedett embernél is számíthatunk arra, hogy egész más lesz majd időnek idejével. Tessék? Témára ki lehetett volna térni, a Szentlélek és a lelkiismeret kapcsolatáról a Bibliának egy terminus technikusa is van, ez a Szentlélek elleni bűn. Ugye, tehát a Szentlélek elleni bűn az, amikor a lelkiismeret belát valamit, nyilván a Szentlélek hatására, és a saját belátásunkat hazudtoljuk meg. Tehát a lelkiismeret tulajdonképpen és a Szentlélek viszonya csak nem olyan, mint a, nem tudom én, mint a vitorla és a szél viszonya. A szél ugye az Isten küzdelme, a Szentlélek munkája, és a vitorla pedig, hogy mennyire akarja befogni a szelet, mennyire engedelmeskedik, hogy most arra felé akarja vinni a szél. Tehát, hogy Isten a szívek és vesék vizsgálója, ezt mind az 1 Korintus 1 és 2 szerint a Szentlélek az az isteni személy, aki ezt véghez viszi. Tehát ő az, aki a lelkiismereten keresztül keres mindannyiunkat. Hogy ne menjek messzire, ugye az apostolok is a Szentlélektől indítatva mondták a főtanácsnak, hogy ítéljétek meg magatok. Szóval nem azt mondták, hogy nekünk jogunk van most itt prédikálni, hogy ítéljétek meg magatok. Ez mindennél többet mondott. A Szentlélek viszont fú, ahol akar, mondja Jézus a János Evangélium a 3. fejezetében, tehát a Szentlélek minden embert megközelít valamilyen módon. Ugye arról már sokat beszéltünk, hogy ha külsőleg késztet embereket, ez még csak a Szentlélek munkájának egy kezdeti stádiuma. Ha már az ember huzamosabban rááll a gondolkodásával, hogy nem így kellene élni, meg nem ez az igazságos élet, nem ez a helyes élet, akkor már a Szentlélek belül huzamosabb ideig működhet, hallott zúgását, nem tudott honnan jön, hová megy. Jézus a szél három járása szerint mondta. Először azt mondta, hogy szellő, másodszor azt mondja, hogy zúgás, harmadszor meg azt mondja, hogy sebesen zúgó szélnek zendülése, amikor teljesen a lelkiismeretet, értelmet is hát birtokába veszi a Szentlélek. Mondom, hogy nagyon sok kiágazása van ennek a témának, én itt csak egy nyomvonalat igyekeztem követni, tehát minden bibliai témának mondjuk 100 és 1000 oldala lehet. Kiki aztán elindul és elkezd ez iránt érdeklődni, néhány igehely most már itt van előttünk, és el lehet indulni. Tessék, kinek lenne, ha Sátán szerez, akkor itt is ő a fő mester ebben. Ugye Sátán nagyon jól el tudja hitetni az emberrel, hogy nem kell teljes szívvel valamit. Ugye Jézus azt mondta, hogy teljes szívvel, teljes élekkel, teljes elméddel szeresd az Istent. És hát nagyon jól el tudja hitetni azt, hogy hát higgyél abba, hogy Isten van, de hát azért nem eszik olyan forrónakását, nem kell azért a vallást, vagy a hitet olyan komolyan venni. Hát azért normális polgárnak kell lenni, nem valami vakbuzgó, rajongó valakinek. És nyilván az ilyen szofizmák, azok nagyon jól beállíthatják az aggályos lelkiismeretre az embert. Ezért nagyon fontos sokat ízlelgetni a Biblia, meg Jézus kijelentéseit. Ha Jézus ezt többször így mondta, hogy teljes szív, teljes szívek, hogy szeresd az Istent is, az embereket is, egy keresztény ember nem akkor kezd kétségbe esni idézőjelben, amikor már öl, lop, csal, hanem akkor, amikor valamit nem teljes szívvel csinál. Mert ha valamit nem teljes szívvel csinálunk, ott már ések jönnek, ott már aztán ki vagyunk szolgáltatva valami külső erőnek, rossz erőnek, és ott csak idő kérdés az, hogy mikor terít le bennünk.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

0: Hallgatók, még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök az időszerű proféták és proféciák című sorozatunknak. Tetszenek látni, a 10. előadásához érkeztünk, az erkölcsi rendszerek kiüresedése és a tekintélyelvűség. Szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadóművészt. Kedves hallgatóink, akik járnak sorozatunkra, tudhatják, hogy egymással érintkezők az előadások, tehát a múlt alkalommal a Biblia és az ökológiai válságról volt szó, vagyis arról a kérdéskörről, hogy mit tanít a Biblia a földi történelem előrehaladásával, a természet erőinek a meggyengüléséről, és mi az oka annak, hogy most óriási válságba, ökológiai válságba került a Föld, és ez az elmúlt 15-20 év során állt elő ez a válság. Említettem önöknek a bevezetőben, a múlt előadás bevezetőjében Babits Mihálynak azt a versét, amelyet közel 70 évvel ezelőtt írt. Most egy kicsit visszatekintve a múltkori előadásra, és a mai előadást egy kicsit elővételezve, hallgassuk meg a teljes Babits verset, amelynek ez a cím, hogy az Isten és az ördög, amelyben Babits arról szól, hogy az erkölcsi válság azzal magyarázható az emberiség történelmében, hogy megszűnt a mérték, megszűnt az erkölcsi mérték, megszűnt az isteni mérték, Istent, de az ördögöt is az emberek csak egy fogalomnak tartják, sem azt nem veszik komolyan szélesebb néprétegek, hogy Isten van és a törvényeinek a megtartása biztosítja számunkra az életet és boldogságot, de talán még inkább nem számolnak azzal szélesebb tömegek, hogy a gonoszság se csak egy elv vagy egy léthiány, hanem egy konkrét gonosz lény van, aki a világ történelemben a rossz erőit mozgatja. Mielőtt rátérnék tehát előadásunknak a kifejtésére, hallgassuk meg Babitsnak ezt a versét.
1: Babits Mihály, az Isten és ördög. Az Isten és ördög két jó hivatalnak. Mennyivel vadabb lett és gazabb a világ, mióta az ember egy gyenge akarnok viszi mindkettőnek örült hivatalát. Mint a gyermek épít és rombol is egyben, épít, hogy legyen mit rombolni. Felhőket karmol házaival, majd fölibük szökken, és nagy diadallal lebombázza őket. De talán úgy kell, és már elvégeztete. Én már összeomlott városokat látok, vadpaloták helyén csöndes romhegyeket, s betonok gőgjéből törmelékszikákat. Szakadt drótok lógnak, mint a tavalyi gaz, s messze tereket fed a vasak selejtje. Felett célú gépek hullamezeje az, ahol a rozsdának nyíl virágos kertje. A megmaradt ember kibúvik tornyából. Gyilkos üledékek foszlanak a völgyben. Van-e még friss szellő eleven virágból? Vannak-e épp csírák a mérgezett földben? Ó, lesz-e még jó íz gyümölcsben, italban? Lesz-e jámbor állat a gyilkos gép helyett? S a megehült pásztor fogja-e, mint hajdan, nézni még óriás óráját az eget? Mit mutatsz minékünk, te nagy, sima óra, magunk gyilkosává ítélt embereknek? Vagy átallott sorsunk jegyezni, mióta gonosz kis órákat gyártunk te helyetted? Közönösen tűz rám vad arcod. Itt állok a fa alatt, mely pár aszú medgyet ad még, és úgy érzem, hogy ingád vagyok és himbálok. csak ringas, még bambán végképp elaludni.
0: Kedves hallgatók, erről a témáról tulajdonképpen januárban is hallhattunk egy előadást, amikor Vankó Zsuzsa az Ezredforduló vagy Korszakforduló című könyvét mutatta be, és ő is felvetette a kérdést, hogy vajon hogy lehet egy kor erkölcsiségét vagy erkölcsi eszményeit megragadni. Egyáltalán nem túl átfogó kategória ez, hogy azt mondjuk, hogy egy kor erkölcse, vagy én azt mondom, hogy az erkölcsi rendszerek kiüresedése. Milyen erkölcsi rendszereké? Milyen erkölcsi rendszereket tudott létrehozni az emberiség a történelme során? Biztos, hogy nem kis kérdés ez, de hogy egyszerűen beszéljek és nyilvánvaló dolgokat mondjak, én úgy gondolom, és ezt meg is írtam a Kis Eszmetörténet című kis füzetben, ami itt van a kezemben, hogy a 19.-20. században három döntő nagy rendszer alakult ki a gondolkodás történetében, ha úgy tetszik a filozófia vagy ideológia történetben, vagy az etikának a történetében, és mindhárom rendszer rövid fél egy évszázados pályafutás után tulajdonképpen csődöt jelentett. Érdemes ezt a három rendszert nagyon röviden, itt ebben a füzetben is nagyon röviden foglaltam össze, és a Bibliához mértem ezeket az erkölcsi rendszereket. Szóval nagyon érdemes ezt a három erkölcsi rendszert röviden szemügyre venni, ez a marxizmus, a nietzscheanizmus és a freudizmus. Lehet, hogy sok ember nem is hallotta ezeket a kifejezéseket, lehet, hogy nem is tanulta ezeket a rendszereket, hiszen hiába éltünk mi is például 40 évig úgynevezett szocializmusban, például Marx és Engels műveihez azért nagyon nehezen lehetett hozzáférni. Például a Szovjetunióban még nehezebben voltak emberek, akik a marxizmust mondjuk a sztálinizmussal azonosították, vagy a leninizmussal, magát Marxot és Engelset nem nagyon olvasták. De azt gondolom, hogy ezeknek a rendszereknek, világmagyarázó és ennek folytán etikai rendszereknek a főbb általánosságait meg tudjuk ragadni. A 19. században hosszú vajudás után született meg a marxizmus, a levegőben volt már a 18. századtól fogva, hogy az emberiség történelmében megszülessék egy eszmerendszer, amely azt hirdette, hogy a világot kell megváltoztatni, a társadalmat kell megváltoztatni, és csak abból a megváltoztatásból reménykedhetünk, hogy majd az egyes ember is meg fog változni. A marxizmus ezt hirdette. A marxizmus rámutatott a bajok gyökerére, amelyet ő abban állapított meg, hogy a történelemben valamikor kialakult az az igazságtalan osztálykülönbség, hogy lettek gazdag emberek és szegény emberek. Lettek kizsákmányolók és kizsákmányoltak. És a marxizmus ugye azt hirdette, hogy meg kell szüntetni ezt az alapvető igazságtalanságot, amit a történelem hozott létre, és egyenlőképpen kell biztosítani az embereknek legalábbis anyagi javakat, mindenkinek a szükségletei szerint kell részesülnie bizonyos alapvető elementáris javakból, mint például étel, ital vagy kulturális alapszükségletek. Ennek érdekében a marxizmus azt hirdette, hogy a meglevő igazságtalan társadalmi rendszert erőszakkal meg kell szüntetni, tehát a kapitalizmust meg kell dönteni, meg kell szüntetni az alapvető kizsákmányolási felállást, és meg is jelölte azt a társadalmi erőt, amely képes erre, és ebben jelölte meg a munkásosztálynak a vezető szerepét. A marxizmus a 19. század 40-es éveitől lényegileg a 20. század végéig 150 éves pályafutást mondhat magáénak. Manapság már társadalmi gyakorlatban szinte csak a világ peremén egy Vietnámban, Észak-Koreában, Kubában vagy máshol maradt meg. Lényegileg a marxizmus leírták, mert úgy gondolják, hogy a marxizmus nem használható, hiszen a társadalmi rendszere is megbuktak, és az alaptételei sem állnak. Noha nagyon sokan elfogadják, hogy Marx közgazdasági értelemben újító volt, forradalmár volt, és új távlatokat nyitott. De az biztos, hogy etikai, erkölcsi értelemben a marxizmus tele van ellentmondásokkal. Ez biztos, hogy nagy ellentmondás az, hogy valami jót akar elérni, hogyha mondjuk most szóba állok a saját maga felfogásával, valami jót akar elérni, tehát egy alapvető igazságosságot akar létrehozni és mindenki számára, de a jó elérése érdekében megengedhetőnek véli az erőszakot és a kényszert. Ez volt a legnagyobb ellentmondása a marxizmusnak, ez is maradt mind a mai napig, aki marxista ezzel szembe kell, hogy nézzen, hogy hogy lehet a jó cél érdekében megengedni a rossz eszközt. Tehát tulajdonképpen a gyilkosságot, tulajdonképpen a vérontást, a forradalmat. Ha ilyen szempontból nézzük, akkor legyünk azért igazságosak, és nem mindig Marxot, Engelszet és Lenint marasztaljuk el, mert mint minden jelenség a világon gyökerekre megy vissza, ezt az itáliai reneszánszban találta ki mondjuk egy Machiavelli, aki azt hirdette, hogy a politikának külön erkölcse van, és a politikus erkölcse más, mint a hétköznapi ember erkölcse. Vagy például a 18.-19. században szintén egy olasz gondolkodó Buonarroti, aki egyébként tehát a vörös zászlónak a jelképes kultuszát is elindította a történetben, hát Petőfi még az ő műveinek hatására írta ugye a piros zászlókkal című kifejezést az Egy gondolat bánt engemet című versében. Tehát akkor még Marx íratai Petőfi kezébe nem kerültek. Tehát a marxizmusnak azért nagyon mély gyökerei vannak, főleg a reneszánsz és a felvilágosodás társadalomformáló erői között és felfogásai között, de nyugodtan mondhatjuk, hogy a marxizmus teljesen kiüresedett etikát nem tudott adni az embereknek. Azokban az államalakulatokban, ahol 50-60 vagy 70 évig fenntartott egy bizonyos társadalmi szisztémát, tehát amit szocializmusnak vagy kommunizmusnak neveztek el, nem tudott erkölcsöt adni az embereknek. Tehát egyszerűen azért nem tudott adni, mert ha valaki erkölcsöt akar adni az embereknek, a legalapvetőbb dolog, hogy az erőszaknak, a kényszernek ne adjon lehetőséget az emberi világban, mert ha az erőszakot és a kényszert törvényesítjük, akkor tulajdonképpen minden összedől, ha nem is ma, de holnap vagy holnap után. Nem beszélnék a marxizmus egyéb hiányosságairól, a döntő dolgot jegyzem meg mind a három nagy rendszerben, ideológiában és erkölcsi felfogásban. Szükségszerű volt, hogy a marxizmus megbukjon, és ma már nagyon kevés embernek tud erkölcsi vezetést nyújtani Kelet-Európában, de a világ más részein is, hiszen ha megengedjük azt, hogy a jó cél elérése érdekében rossz eszközöket is fel lehet használni, akkor elszabadul a pokol, akkor tulajdonképpen az erkölcsiség romba dől. De annyi igazság volt azért a marxizmusban, hogy fölhívta a figyelmet és kialakított egy szociális érzékenységet, hogy azért mégsem megy, hogy egy ember, nem tudom én, 200-szor többet keressen a másik embernél. Ahogy hallottuk az egyik elmúlt előadáson Németh Péter, amikor a globalizációt említette, hogy az Amerikai Egyesült Államokban felmérést végeztek, és az elmúlt 20-30 év alatt a 10-szeres fizetésekből 100 meg 200-szoros fizetések lettek, és óriási különbségek ékelődnek gazdagok és szegények közé. A marxizmus ilyen szempontból még sokáig fenn fog maradni, legalábbis addig, míg a világ, ez nem biztos, hogy nagyon soká lesz, de addig biztos, hogy fenn fog maradni, mert maga a Biblia is arról beszél, hogy rettenetes nagy különbségek lesznek, egyre inkább lesznek ember és ember között. Egyszerűen azért, mert Mózes első könyve 6. fejezet 11. versétől fogva a Biblia, ez egy özönvíz előtti korra vonatkozó kijelentés, ez ezt mondja, hogy a föld betelt, megtelt erőszakoskodással. Jézus ezt a Biblia verset idézte vissza a Máté evangélium a 24. fejezetében, amikor azt mondta, hogy ugyanolyan jelenségek fogják felütni a fejüket a történelem előrehaladásával, mint voltak Noé napjaiban. A föld történelme egyre agresszívabb, egyre erőszakosabb lesz, szóval az ember-ember általi kizsákmányolása egyre kegyetlenebb formákat ölt. Erről beszél például Ézsaiás könyve később, tehát a Biblia legelejétől fog, hogyha átolvassuk a Bibliát, nagyon sok könyv beszél erről, valamint Jelenések könyve 6. fejezete, és különösképpen 13. fejezete, amelynek megértése perdöntő annak az embernek számára, aki a mai világban el akar igazodni. Nézzük ezután, hogy mi volt a mi korunknak a másik nagy társadalom átalakító rendszere, illetve etikai rendszere. Ugyancsak a 19. században egy lépéssel Marx és a marxizmus után fejlődött ki az a filozófia, amely elterjedtségében soha nem vehette föl a versenyt a marxizmussal, viszont mélységében, tudnék, azok, akik elfogadták, hogy azok mennyire mélyen hittek ebben, és mennyire mélyen propagálták abban, igen, és ez volt a nietzscheanizmus. Nietzsche is abból indult ki, hogy az emberi világban alapvető probléma van, és az emberi világ problémáját, tette hozzá Nietzsche, a kereszténység nem tudta megszüntetni. Nietzsche nagyon heves kritikával tört ki a történelmi kereszténységgel szemben. Nietzsche azt tanította, hogy a kereszténység annyira eljátszotta a hivatását, a híres kifejezése, hogy mi a kereszténység, ezt mondta, vulgarizált platonizmus. Mitoszt adott az embereknek, port hintett az emberek szemébe a hatalmi, a középkori kereszténység. Nietzsche egyébként luteránus volt, és az egész kereszténység történelmét, visszamenve a Bibliáig, a fürdővízzel együtt a gyereket is ki akarta hajítani, mondván, hogy a kereszténység rontotta meg szinte a világ történelmet, nevezetesen Pál apostol ellen írt hatalmas filippikákat, de az evangéliumokat sem kímélte nagyon sokszor, mondván, hogy a kereszténység volt az, amely a történelmnek egyik legkórosabb formáját, a nyáj ösztönt felerősítette. Nyáj ösztönnek nevezte Nietzsche azt, hogy az emberek mindig mennek a tömeg a sokasság után, a tömegek mindig manipulálhatók, a tömegeknek mindig valami tekintélyre van szükségük, és ha megkapják a tekintét, akkor gondolkodás nélkül követik azt. Politikai tekintély, egyházi tekintély, bármilyen emberi tekintély. És Nietzsche azt tanította, és nagyon markáns erkölcsi rendszert hozott létre, hogy tulajdonképpen a világon a legigazabb ideológia és a legigazabb etika a sztoicizmus. Vagyis az a felfogás, ami már a hellenizmus korában megszületett, aztán Róma idején tovább élt, és lényegileg folyamatosan mind a mai napig a sztoicizmusnak mindig is volt a képviselői. Tehát mi a sztoicizmus lényege? Az önálló gondolkodás, az egyéni gondolkodás, nem követni a tömeget, nem követni szokást, hagyományt, nem követni nyáj ösztönszerűen közerkölcsöket, hanem ha mi egyszer élünk ezen a világon, nekünk kell létrehoznunk a gondolkodásunk, a döntéseink alapján egy különálló erkölcsöt, egy olyan erkölcsöt, ami fölébe emel bennünket a tömegnek. Itt van a híres Nietzsche-i Übermensch teória, ami nagyon egyszerű, az egy más dolog, hogy Hitler és a fasizmus mit csinált belőle, abban Nietzsének semmi része nem volt természetesen. Mindenki gondolatait el tudják torzítani, és a felismerhetetlenségig tudják elrontani. Nietzsche ezt a maga gondolatkörén belül nagyon logikusan hirdette, hogy az embernek ki kell emelkedni az emberiből, az embernek az ember fölé kell kerülnie, és az embernek, minden embernek magának kell erkölcsi rendszert létrehoznia. Természetesen itt Nietzsche előtt már ott volt Kant, Hegel, Schopenhauer, akikre ő hivatkozott is, akik már azt hirdették a felvilágosodás korától fogva, hogy az az út, amit a középkorban járt az emberiség, az követhetetlen út. Ne kövessünk egyházi tekintélyt, ne kövessünk politikai tekintélyeket. Minden ember maga gondolja végig az életét, és maga döntsön, hogy hogy akar élni, milyen erkölcsiség szerint akarja folytatni az életét. Nietzschének ebben nagyon sok mindenben egyébként igaza is volt. Nagyon élesen hangsúlyozta azt, hogy ha még jó dolgokat látunk is az idősebb nemzedékeknél, vagy egy hagyományban, vagy szokásvilágban, a jó dolgokat is csak újra értékelve, újra gondolva vehetjük át, sohasem automatikusan. Ez az ő híres, másik híres elmélete a minden érték újra értékeléséről. Nietzsche az etikai gondolkodás történelmének egyébként egy kimagasló alakja, félelmetesen tragikus emberi személyiség, ugyanakkor, aki megőrült, tudjuk, hogy az élete végén megőrült, és talán olyan terhekbe is őrült bele, ami nem ember vállaira való teher. Minden esetre, aki Nietzschét olvas, nehéz olvasmányt választ, viszont nagyon sok értéket tud felhozni a nietzschei etikai rendszerből. Azt mondanám önöknek erre, hogy ebben a nietzschei rendszerben is bibliai alapon nagyon sok igazság van, ezért írtam föl a táblára, hogy Jézus is hivatkozott arra, az előbb idézett Máté evangélium a 24. fejezet 37. és 39. versei között, hogy a világ történelmében valóban katasztrofális helyzetet fog előidézni az, ahogy embereket manipulálni, ahogy embereket kihasználni és irányítani lehet. Hadd olvassam fel Jézusnak ezt a kijelentését szó szerint is. Máté evangélium a 24. fejezet 37. versétől, amelyben szintén Jézus hivatkozik arra, hogy meg fog ismétlődni az a világ, ami az özönvíz előtt már megvolt, ami Noé napjaiban megtörtént. Így mondta Jézus, amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek és ittak, házasodtak és férjhez mentek, mindam a napig, melyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és minnyájukat elragadta, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Jézus itt világosan közölte azt, hogy a történelem előre haladtával valami egészen borzalmas és riasztó méretekben elterjed a gondolkodás nélküliség. Hogy az emberek esznek, isznak, ez rendben van, hát ez kell a fennmaradásunkhoz. Hogy házasodnak, férjhez mennek, ez az élet természetes velejárója. De ezután, amit mond Jézus, hogy nem vettek észre semmit. Ez a félelmetes. Hogy mi emberek élünk ezen a világon, és nem vesszük észre, hogy a világon mi van, mi készülődik, milyen nehézségek, milyen csapdák állnak fel, hogy az emberek nem vettek észre semmit. Ez tulajdonképpen ez a fél mondat tökéletesen ugyanazt mondja, amit Nietzsche is próbált pedzegetni, hogy az ember életben nem annyira a kizsákmányolás, mondjuk Nietzsche így felesel Marxnak, nem annyira a kizsákmányolás a legnagyobb rossz, hanem az a legnagyobb rossz, hogy az emberek nem gondolkoznak, nem érik a tulajdon életüket, a lelküket, a lelkiismeretüket az emberek bérbe adják, és hagyják magukat kormányozni más erőktől, más egyáltalán nem hozzájuk méltó felfogásokból. Ugyanezt Nietzsének a kortársa, aki sokban vitatkozott Nietzsével, az irodalmi műveiben is megörökítette, ez Dosztojevszkij volt. Leghíresebb műve ilyen szempontból a Karamazov testvérek, amelynek híres betétje, a nagy inkvizítor monológ mondja el azt, hogy például az emberek hogyan követtek vakon és meggondolás nélkül egyházi hatalmakat és egyházi erőket. Már a 19. század végén, 20. század elején vagyunk, itt Budapesten, éppen ezekben az épületekben, itt a mai Eötvös Loránd Tudományegyetem épületeiben 100 évvel ezelőtt marxista és nietzscheanus tanukat hirdettek, és Babits Kosztolányi Juhász Gyura, az akkori nyugat első nemzedéke ezeken az előadásokon vett részt. Ha valaki Kosztolányi Dezsőnek elolvassa a Négyesi Lászlóról szóló visszaemlékezését, képet nyerhet abból, hogy 100 évvel ezelőtt Budapesten ezeknek az eszméknek a lázában égett az értelmiség, vagy az egyetemi ifjúság, vagy a jövendő tanárai. De ugyanakkor egy harmadik rendszer is megjelent a század elején, tehát a 20. század elején, és ez volt a freudizmus. Freud gyökeresen szakítani látszott azzal a felfogással, amit Marx is hirdetett, és azzal is, amit Nietzsche hirdetett. Tudnilik, Freud azt mondta, hogy ne a társadalomról gondolkozzunk. Nem a társadalmiságban van a nagy probléma. Ne a közerkölcsökről gondolkozzunk, és ne arról, hogy az emberek most nyájként bégetve mennek tekintélyek után, hanem Freud azt mondta, az embernek a legelemibb, legelementárisabb érzékelés módja az ösztönélete, a biológiai érzékelés mód. Az ember nem elsősorban társadalmi lény, nem elsősorban közösségi lény, az ember elsősorban ösztönlény, biológiai lény. Az ember az állatvilágból emelkedett ki, evolúció folytán, ezt ugye a másik két rendszer is elfogadta, az evolúció elsöprő többséggel, 19. század második felétől minden más eszmerendszert is átjárt. Attól a pillanattól fogva, hogy Darwin megjelentette az 1850-es, 60-as éveiben a műveit, tulajdonképpen az evolúció mind a mai napig egy diadal menetet jár az eszme történetben. Egyébként a legkülönösebb jeleként annak, amit Jézus így mondott, hogy az emberek nem vesznek észre semmit, mert hát az evolúció, hogy úgy mondjam, soha nem volt tudományos tétel, soha nem bizonyították be, Soha senki nem igazolta azt, hogy az ember közös őse a majom, soha senki nem tudta bebizonyítani se eszmeileg, se gyakorlatilag, hogy az egysejtű miért éppen itt kezdett osztódni, vagy miért volt 15-16 milliárd évvel ezelőtt az úgynevezett nagy boom, és egyáltalán fölháborítónak tartom, hogy ilyen szavakat is használ a tudomány, hogy nagy boom, meg nagy zuty, meg nagy recs. Utoljára ezeket kamaszkoromban, meg gyerekkoromban a futballpályán szoktuk ezeket használni, hogy bum, zutty és recs. De hát a korunknak a tudománya is oda züllött le, hogy tulajdonképpen ilyeneket hirdetnek, hogy egyszer volt egy nagy bum, elkezdett tágulni a világmindenség, és most már a tágulásnak a második félidejéhez érkezünk, most meg szűkülni fog, és egy nagy fekete lyukba fogunk kikötni, mondják vezető amerikai és angol fizikusok Magyarországon is megjelent könyveikben, és az akadémiai kiadó könyvet ad ki arról, hogy a nagy boom utáni 5. másodpercben mi történt. És akkor nem tudom, hogy most ebben az előadásban emlékeznek erről, vagy a következő erben a New Age-ségek parnak a műveiről, mert hát borzalmas, hogy korunknak a tudománya tényleg olyan agyaglábakon áll, amit elmondani nem lehet. Ezt csak úgy említem önöknek, hogy az evolúció ott áll háttérben a marxizmus mögött, a nietzscheanizmus mögött, de ott áll a freudizmus mögött is, sőt, leginkább a freudi gondolatrendszer mögött áll. Freud azt hirdette, hogy a megoldás sokkal egyszerűbb. Nem kell itt átalakítani társadalmi folyamatokat, nem kell visszaállítani ember és emberek közötti egyenlőséget. Az embernek bátran vállalnia kell az ösztöneit, legfőképpen a nemi ösztönét. Az összes baj abból következik az ember élet, hogy az emberek túlságosan a társadalomnak az elvárásaihoz képest élnek, túlságosan viselkedünk mi emberek, hát szabad folyást kellene engedni az ösztöneinknek és bizonyos emberi vágyaknak. Hát persze ez óriási hatásra számíthatott, mint minden, ami a történelemben olyan gondolat, ami nem egészen végig gondolt gondolat, hiszen az biztos, hogy az ember nagyon sok mindenben hasonló, a Biblia is ezt mondja, hogy a 6. napon teremtette az Isten a gerinceseket, és az embert is a 6. napon teremtette, tehát hasonlóság van. Goethe mondja a Faust híres végsoraiban, hogy minden hasonlóság ezen a világon, minden mindenre hasonlít. Na de hát azért, mert mi hasonlítunk, nem tudom én, a falevérre is, meg a fának a törzsére is, azért mi nem kell összefüggésbe hozni bennünket a falevéllel, vagy a fának az életével. Minden esetre Freud, hogy meghirdette ezt a felfogást, és a pszichoanalízis elkezdett terjedni, tulajdonképpen ez az a gondolatrendszer és etikai rendszer, ami mind a mai napig talán a leghosszabban húzza magát. A teljes szabadság, az embernek a totális szabadsága, felszabadítása is, hogy nincsenek erkölcsi normák, mert az erkölcsi normákat csak a történelem hozta létre, csak társadalmi szükségletek hozták létre. Tégy, amit akarsz. Akkor vagy igazán ember, ha szabadon vállalod magadat, ha kiéled az életet, egy élet van, egy lobbanással kell az életet birtokba venni. Igen, ezt is bizonyos értelemben pedzegetik bibliai jövendőlések a 2. Timóteus levél 3. fejezet 5. versében, amikor Pál apostol látképet fest a végső idők felé hajló emberiségről, mond egy ilyen kijelentést, hogy az emberek nem az igazságnak lesznek szeretői, hanem a gyönyörnek lesznek szeretői. Nagyon hatásos kijelentés ez a mikorunkról, hogy az embereket nem az igazság érdekli, nem valami értelemmel felfedezhető, nyomon követhető igazság, hanem az emberek azt mondják, hogy hát végül is miért élünk? Hát az élvezetekért élünk. Hogy örömünk legyen, hogy gyönyörködjünk, hogy jól érezzük magunkat, hogy kellemesen éljünk. Sokat szoktam önöknek idézni Szent Györgyi Albertnek azt a híres kijelentését, ami valahogy így hangzik, hogy az embereket nem az igazság érdekli, az embereket a kényelem érdekli. És ez ugye benn van az emberi természetben. Az igazság sokszor keserűen lelepez bennünket. Hát ki akar magának keserű tapasztalatokat? Az ember inkább szeretne magának hát olyan tapasztalatokat, ami bizonyos eufóriával, valami örömmel, valami lelkesültséggel tölti el. Nagyon igaza van Szent Györgyi Albertnek, amikor azt mondja, az embereket nem az igazság érdekli, az embereket a kényelem érdekli. És tovább így fűzi a gondolatmenetét, hogy azt mondja, az első akadály, ami előttünk van, a tulajdon agyunk és az idegrendszerünk. mert az agysejtjeink egyáltalán nem is akarják beengedni az olyan információkat az elménkbe, amelyek lelepleznek bennünket, és amelyek ellenünk szólnak. Már a gondolkodásában is olyan az ember, hogy nem akarok azzal törődni, vagy azzal gondolni, ami rámutat az életem hibáira, és rámutat arra, hogy tulajdonképp nekem meg kellene változnom, alapvetően gyökeresen meg kellene változnom. Az ember önigazoló lény. Az ember alapjába véve egy hiú, teljesen eltorzult és egy önigazoló lény. Persze, hogy a freudizmus számíthatott az elterjedése, mind a mai napig a pszichológiának is, a pszichiátriának is, egyáltalán a mélylélektannak is az elterjedése, most már tömegnyi méretekben általános, és azt láthatjuk, hogy óriási jelentőségre jutott. Hát én például, aki az egyetemi éveimet a 70-es, 80-as években végeztem, és aztán 78-tól már a Magyar Tudományos Akadémiára kerültem, már akkor láttam, hogy az ottani marxista emberek hogyan hangszerelik át az ideológiájukat freudizmusra. Hogyan kezdik évről évre mondani, hogy nem annyira a társadalmi problémák, a nagy problémák, itt az ösztön problémák, vagy az emberi személyiség problémája a nagy problémák. Nagy marxista vezető filozófusok, mint a Lukács iskolának a követői, Heller Ágnes és a többiek, és egyetemi tanárok, és a magyar szellemélet úgynevezett nagy képviselői már a 70-es, 80-as években ezt a fordulatot megtették, és ma, hogyha megkérdeznénk őket, hogy miben hisznek, vagy milyen erkölcsöt mondanának például a magyar népnek, hát azt hiszem, hogy nagyon üresen kellene, hogy távozzunk, mert valóban itt lehet látni, hogy mennyire kiüresedett minden. Mennyire egy ideológia és egy etikai vákum állott elő. Egy légüres térben vagyunk. A régi társadalmi rendszereket elmosták ugye a kelet-európai rendszerváltozások. Megmaradt egyetlen egy társadalmi rendszernek a kapitalizmus. Annak is egy kegyetlen és vad formája például Magyarországon és a többi kelet-európai vagy ázsiai országban. És a kapitalizmusnak tulajdonképpen soha nem is volt erkölcse, ma sincs erkölcse. A kapitalizmus lényege az, hogy mennél több pénzt szerezzél, és ennek érdekében szinte bármilyen eszközöket megenged. Tehát egy olyan hatalmas űr állt elő az erkölcsi gondolkodásban, amely szinte kifejezhetetlen az emberiség történelmében, és amelynél újra egy pillanatra hadáljak meg, csak Magyarországon is többször megismétlődött ez. Én ugye irodalomtörténettel foglalkozom, két nagy költőnk idején már ez megismétlődött. Az egyik költőnk Arany János volt, aki a kapitalizmusról és az egész polgárosodásról, mint a bűz fertőjéről beszélt. Például 1851-ben a Gondolatok a Békekongresszus felől című versében, vagy a később a Honnan hová című versében, Arany világosan látta azt, hogy az egész polgári rendszer, az egész kapitalista rendszer egy dologra megy ki, és ez az, hogy megmagyarázza a megmagyarázhatatlant, megmagyarázza a legnagyobb rosszat is, törvényesítse a legnagyobb rosszat is, és Aranynak az a súlyos szkepszise és érzékenysége, és az egész történelemmel való szembefordulása is innen származik, hogy látta már a sötét véget. A másik költőnk pedig Ady Endre volt, akinek hat hangozzék fel itt egy verse, Babits után egy Ady vers, amelynek a címe is nagyon jellegzetes, és az utolsó sora is jellegzetes, amelyben ezt mondja, másként lett volna itt ország. Másként. De így nem lett. Országok nincsenek, nemzetek nincsenek, tulajdonképpen a kapitalizmus felbontotta a nemzeti határokat, eltörölte a népet, mint kategóriát. Ma ilyesmiről beszél, hogy nép. Ez anakronisztikus. Nép már nincsen. A falvakat szétrombolták, a falvaknak az egyszerű természetes kultúráját miszlikbe aprították. Mindenhova bement ugye a modern üzleti szellem, és gazdaságilag, társadalmilag, de erkölcsileg is mindent szétromboltak. Csak gondolják meg, hogy az 1900-as évek elején Magyarország 80%-a falvakban lakott, és csak 20%-a városokban, most fordított a helyzet. Magyarország 80%-a lakik a fővárosban, környékén és nagyvárosokban, és alig 20%-a falvakban. Egy évszázad alatt egy ilyen társadalmi szerkezetváltozást nem lehet elviselni épésszel. másként lett volna itt ország, mert az első világháború előtt is hasonló felhők tornyosultak Magyarország fölött. Aztán persze az egész 20. század például a Magyarország történelmében az erkölcsnek a módszeres szétzúzását hozta, és most itt a 21. század elején Magyarország egy olyan helyzetben van, csak egy kis ember vagyok, aki járom az országot, főleg tantestületeket, iskolákat, művelődési házakat látogatok immáron 18 éve, de azt látom, hogy Magyarországon úgy örülnek egy épkézláb mondatnak és egy erkölcsi kifejtésnek, főleg meg, hogyha ez a Bibliából jön, és nem olyan, amit megszoktak Biblia vagy hittanoktatás címén, hogy azt elmondani is lehetetlen, mert valóban egy óriási űr keletkezett az emberekben. Az emberek nem tudják, hogy miért élnek, nem tudják, hogy mi végből élnek, mi a célja az életnek. Egy totális erkölcsi káosz állt be. Mielőtt a gondolatmenetet folytatnánk, hangozzék fel ez a rövid adivers, amelynek különben a mottója Jóel könyvéből való. Jóel könyve első fejezetéből való ennek a versnek a mottója, ugyanaz, amelyet az elmúlt előadáson felolvastam önöknek. Jóel könyve kezdődik így, hogy amit megevett a cserebogár, meghagyott a cserebogár, megette a hernyó, és így tovább, és így tovább. Tehát minden lepusztul, nem csak az élő világban pusztul le, hanem a lelkek világában, az erkölcsi világrendben is egy óriási pusztulásnak vagyunk a tanúi.
1: Ady Endre, nincs itt ország. Ami megmaradott vala a sáskától, megevé a cserebogár. És ami a cserebogártól megmaradott vala, megevé a hernyó. És ami a hernyótól megmaradott vala, elsüti a ragya. Jóel próféta könyve, első fejezet, 4. vers. Petuel fia, Jóel jóslata. Városok, mezők elpusztulnak itten, s lélekbél és valós vetéseinken zsebrák láb vagy a kozák lópata taposni valót egyként nem talál majd. Búsföld, hogy mentőd olyan eszelős, kötődik Gesztért duhajul a sorssal, s Bécsért és Gesztért ő akkor erős, mikor maradék magyar mit se forral, ritkult, romlott, s neki már minden más jobb. Már nincs, kit leverjenek az urak, már csak vonaglás a mi lázadásunk, hálát nem adott, s már nem is mutat Bécs. Késő a mi úrvirtuskodásunk, hős uraink mai tényt is elaludták. Harcra készíteni elő a magyart, védőbástyául megintelem Bécsnek. Az én népem már rút halálba tart, és németet majd csak talál a német. Régen és másként lett volna itt ország.
0: Kedves hallgatók, lépjünk tovább. Ennek a borzalmas erkölcsi űrnek a kitöltésére a történelem során mindig is és egyedül egy valami lett volna képes, és ez az Isten szavának, a Bibliának a komolyan vétele, azért az Isten szavái, amely azonban soha nem jutott el embertömegekhez. Sem a középkorban, sem a felvilágosodás idején, amikor egyenesen meg akarták semmisíteni a Bibliát, de sem a modern korban, amikor a Biblia már elterjedő félben van, és már szinte minden ember kezébe eljut itt Európában, de a Biblia, ahogy mondja a német, a bestseller ohne lézer. Sikerkönyv olvasók nélkül. A Bibliát megismerni, áthasonítani az erkölcsi tanítását nagyon kevés ember férkőzhetett eddig hozzá, és tulajdonképpen, amit ma kereszténységgel azonosítanak, azok bizonyos egyházi állásfoglalások. Ma az emberek nagy tömegei a Bibliát és a keresztény felekezetek állásfoglalásait egybemossák. Nem ismerve a Bibliát, amit keresztény egyházi vezetők vagy teológiai irányzatok mondanak, azt hiszik, hogy a Biblia azt mondja. És ez borzalmas dolog. Például, hogyha megkérdeznénk, hogy ezt az előbb elmondott folyamatot, hogy itt minden erkölcsi rendszer kiüresedett, például különböző egyházak mivel magyarázzák? Megkérdeznénk az úgynevezett nagy történelmi egyházak vezetőit, vagy szellemi képviselőit, hogy miért van most erkölcsi vákum a világban, de azt hiszem, ezt önök is hallhatják, mert sokszor megkérdezik ezt, és sokszor elhangzik a válasz, hogy egy nagy fő bűnöst jelölnek meg az egyházi vezetők, és ez a liberalizmus. Sokszor meg azt mondják, hogy a liberál bolsevizmus, főleg Magyarországon nagyon elterjedt ez a kifejezés, tehát magyarul azt mondják, hogy a kommunisták, most nagyon egyszerűen mondom, hogy megértsük, a kommunisták beöltöztek liberálisnak, de ugyanolyan kommunisták maradtak, letették a pártakkönyvet, de a pénzt befektették jól jövedelmező vállalkozásokba, és hogyha ideológiával nem tudják már vezetni vagy elbolondítani az embereket, hát övék a pénz, övék a hatalom, azt csinálnak, amit akarnak. Tehát egyházi vezetők, és mondom, egyházi irányzatok képviselői ezt hirdetik, hogy a bajok fő okozója a liberalizmus, amely a 19. század első felében ugye már megszületett a nemzetállamok kialakulásával, amely kimondta az állam és egyház szétválasztását, amely hitettet amellett, hogy minden egyház végezze a maga feladatát, ebben az állam ne csorbítsa a működését, de az államok is végezzék a maguk feladatát, és ebben az egyház ne diktáljon az államoknak, tehát a mai válság helyzetért a liberalizmus a felelős, 200 éve, hogy nincs igazi erkölcsoktatás, 200 éve, hogy az állami iskolák felszaporodtak, és az egyházi iskolák visszaszorulnak, 200 éve, hogy a liberalizmus a modern nemzetállamokban fellépett, hogy tulajdonképpen a közerkölcs címén egy köznihil van, tehát mindennek oka a liberalizmus és a liberál bolsevizmus. Az egyik egyház, nevezetesen a katolikus egyház 1864-ben egy híres dokumentumot is közzétett, amely mára már szinte legendás nevet szerzett magának, ez volt a Syllabus. A Syllabusban az akkori pápa, tehát jól jegyezzük meg, 1864-ben kimondta a következő ítéletet: a liberalizmus ostoba és dőre és üres fecsegés. Nem lehet liberalizmust hirdetni, nem lehet az embereknek teljes szabadságot adni, mert hogyha van igazság, akkor mindenkinek az igazság zászlaja alá kell besorakozni. Ugye, hogy az egyház azt a középkorban tanította. Az emberiség összes baja, beleértve az erkölcsi bajokat is onnan származik, hogy felbomlott a középkor évszázadokig tudta vezetni az emberiséget a középkori hűbéri rend csúcsán az állam és az egyház szövetségével. Az összes baj okozója az a liberalizmus szellemi áramlata. Kedves hallgatók, ha ilyesmiről hallanak, mondom, nagyon tekintélyes egyházi vezetők részéről, vizsgáljuk meg azt azonban, mert a kereszténységnek ez a lényege, hogy nem emberekre hallgatunk, és nem emberi tekintélyektől tesszük függővé az álláspontunkat, hanem vizsgáljuk meg azt, hogy a Biblia mit is mond arról, hogy a szabadság micsoda, és mennyiben is kell azt az embereknek adni, mennyiben kell biztosítani minden embernek. Ha a Bibliának a szabadságról való tanítását átnézzük, például egy ilyen alapvető igehelyek jutnak elénk, mint a Jakab levele első fejezet 25. verse. Érdemes megjegyezni ezt a bibliai szóhasználatot, a Biblia azt mondja, hogy aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe. Az Isten világrendjében a szeretet és az igazság mellett, a harmadik, az Isten világrendje ezen a három lábon áll, a szeretet és az igazság és a szabadság egyidejű alkalmazásán. A kereszténység Istene az az Isten, aki tökéletes szeretet, aki azonban tökéletes igazság is, de sem a szeretetét, sem az igazságosságát senkire rá nem erőlteti. Ezért mondja a második Korintus levél 3. fejezet 17. versében egy másik apostol Pál, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Tehát ha csak két igehelyet veszek ki, és többet nem is szeretnék, a Biblia szerint a szabadság az embernek elemi joga, vele született joga. A Biblia alapján azt kell, hogy mondjam önöknek a mi európai történelmünkről, hogy szégyen és gyalázat, zúgmorog mindenki, hogy a 18. és 19. században polgári forradalmak, polgári alkotmányok kezdték biztosítani az embereknek a szabadság jogait, a lelkiismereti szabadság, a vallásszabadság, a sajtószabadság, a gondolat-szólásszabadság jogait. Szégyen és gyalázat, mert az úgynevezett keresztény középkor során semmiféle szabadságjog nem illette meg a nagy tömegeket. Azt olvassuk a Nagy küzdelem vagy Korszakok nyomában című könyvben, amit mindig szoktam az önök figyelmébe ajánlani, azt mondja Ellen Gould White, hogy az emberi alapvető jogok közül a szabadság az a jog, amit a gonoszság a leginkább késleltetett a történelem során, hogy emberektől megvonni a szabadságot, hogy ne is tudjanak szabadon gondolkozni az emberek. Ne is beszélhessenek a felismeréseikről. A lelkiismereti szabadság, a vallásszabadság csak a 17. 18. században jut bele az emberi történelem homlokterébe. Addig kegyetlenül elnyomják, mágiára küldik, kerékbe törik azokat az embereket, akik mást mondanak, mint az adott hatalmi szerkezet, az állam és az egyháznak a frigye összeszövetkezése mondott. Tehát azt kell, hogy önöknek mondjam, hogy nem igaz dolog az, hogy a szabadságra fogják a rosszat, nem igaz dolog az, hogy az erkölcsi kiüresedést a szabadságra fogják olyan megokolással, hogy hát ez a szabadság teljesen eltorzult, a mai szabadság nem is szabadság, hiszen az emberek ezt csak szabadosságra használják fel, az emberek nem gondolkoznak, csak azt akarják tenni, amit éppen a kívánságaik sugallanak nekik. Tehát én azt szeretném mondani, hogy az embert, minden egyes embert megilleti az alapvető emberi szabadságok. Ha valaki a Bibliát komolyan olvassa, az igazság és szeretet mellett semmit sem lát annyira felragyogni, mint azt, hogy az Isten mennyire tisztelte mindenkinek a szabadságát. Ha valaki nem volt hívő, annak is. Ha valaki hívő volt, de hibákat követett el, akkor Isten nem sújtott le rá, hanem próbálta kérlelni azt az embert, próbálta meggyőzni azt az embert. Nemrég olvastam el, újra és újra olvasom a Bibliának bizonyos részeit, például Dávid király élettörténetét. Hát olyan megrendítő látni, ahogy Dávid egyik hibából a másikba esik bele. És mégis az Isten azt mondja, hogy a szívem szerint való ember, a szívem szerint való király. Mert az Isten nem szűnt meg fáradozni Dávidért, az Isten mindig tisztelte Dávidnak a saját személyes gondolkodását és szabadságát, és ez talán azért van ilyen hosszan részletezve benne a Bibliában, mert az Isten ma is így tesz. Az Isten előtt nincs ateista vagy nem ateista. Az Isten nem felekezetek szerint ítél. Még kevésbé az szerint, hogy ki minek mondja magát. Az Isten minden emberen munkálkodik, és minden emberből egy igazi edényt akar formálni, mint egy tökéletes fazekas, akinek a kezében ott van minden emberi élet, de tiszteli az ember minden rezdülését, minden megmozdulását. Az Isten senkire semmit nem erőltet és nem kényszerít. Ez egy olyan óriási törvény, amelyről minden bibliai könyvben olvashatunk. Például, hogyha önök elolvassák Józsué könyvét, hát az már igazán csak egy katonás könyv, maga a szerző és a főszereplő Józsué és a zsidó nép hadvezére. Mivel fejeződik be Józsué könyve? A 24. fejezetben mit mond Józsué a népnek, amikor letelepíti Izrael népét, és magának megtartja itt Közép-Izraelben a Timnát-Szeráh falvacskát, a megmaradt részt, ő a vezető ember, a legszerényebbel elégszik meg. És halál előtt Józsué azt mondja az embereknek, hogy emberek, válasszatok magatoknak Istent. Olyan istenek kellenek, amelyek ti, a héberek egykor a Tigris és Eufrátesz folyó közén imádtatok, mielőtt Ábrahám az ősatyánk eljött volna onnan. Akartok bálványisteneket imádni? Válasszatok, de én és az én családom, mi az igaz Istent imádjuk. De Józsué nem azt mondja, hogy azt kell imádni, azt kell imádni, amit a vezető réteg imád. Hogy én vagyok a tekintés, én megmondom, hogy most mindenkinek Isten hívőnek kell lennie. Józsué azt mondja, hogy válasszatok még ma, hogy azokat az isteneket imádjátok, a folyóvizen túli isteneket, vagy a mi Istenünket, aki kihozott bennünket Egyiptomból. Kedves hallgatók, még egyszer mondom, szégyen és gyalázat, hogy a keresztény Európa egy olyan elvet követett több mint 1200 éven keresztül, ami a vallási erőszak elve volt. Tudjuk jól azt, hogy ezt nem a kereszténység hozta a világba, hanem Róma hozta a világba. A kereszténység csak akkor, amikor Róma hálójába került, és a keresztény vezetők Róma hálójában meg is maradtak, akkor fogadták el ezt. Rómának volt az, ugye Róma, a pogány ókori Rómáról beszélek, Rómának volt az a világtörténelmi felismerése, mondhatnám, hogy lesújtó és borzalmas felismerés, hogy az emberek azt a vallást kövessék, amit a császár és a hatalmi réteg követ. A vallás követésből hatalmi kérdést csináltak. Ráerőszakolták az emberekre a vallást. Ha Róma Jupiter vallást követte, mert a császár Jupiter és Juno imádó volt, akkor mindenkinek azt kellett követni. Ha a római légiók elmentek Perzsiába, és onnan behozták a Mitrász vallást, mint hogy behozták az első, második, harmadik században, akkor minden római polgárnak Mitrászt kellett Istennek tisztelni. Vége van Jupiter kultusznak, Szaturnusz, stb. Most jön a Mitrász kultusz. És ez tovább öröklődött a középkorban. Gondolják meg, hogy micsoda iszonyatos világ volt az, amelynek a jog is így mondta ki a lényegét, hogy cuius regio, eius religio. Akié a tartomány, a régió, azé a religió, a vallás. Ha a földesúr mondjuk ilyen vallású, akkor az összes jobbánynak is olyan vallásúnak kell lenni. De a földesúr áttér egy másik vallásra, mondjuk a reformáció századában ez nem volt ritka, hogy a földesúr azt mondta, hogy ő luteránus lesz, akkor az összes embernek, az összes egyszerű embernek át kellett térni arra a vallásra, megismerés nélkül, meggyőződés nélkül. Ha aztán a földesúr azt mondta, hogy mondjuk most kálvinista leszek, akkor mindenkinek át kellett térni a kálvinista. Nem borzalmas dolog ez? Cuius regio, eius religio. Róma adta azt a történelemnek, hogy a vallás az nem meggyőződés kérdése, az nem gondolkodás keresés kérdése, a vallás az hatalom kérdése. Aki a hatalom, az majd megmondja, hogy mibe higgyél. És az emberek ezt elfogadták? Kényszerültek elfogadni? Nem tudtak ez ellen semmit tenni? Hát maga a religió szó is mit is jelent, oly sokszor elmondom önöknek, de érdemes néhány idegen fogalmat is így megegyezni. A latin nyelvben ez a religió szó, ugye a religere igéből származik, ami annyit jelent, hogy valamihez kötődni, valamihez ragaszkodni. Tehát a vallás a szokás és hagyomány. A vallás az nem gondolkodás, nem keresés, nem istenkeresés, nem a Biblia igazságainak a megtalálása, elfogadása, nem kősziklára esés a Krisztus követése, nem Krisztust akarod követni? Jó, hát eddig volt Jupiter, ezután volt Mitrász, most van Krisztus, tessék. De hogy Krisztus mit mondott? A Biblia mit tanít? Azt nem kell megismerni. Legyél keresztény, minden 10 falu építi diplomot Magyarország.

a lába. Szóval az életben rendkívül nagy a látszatoknak a hatalma, de a példázatban Jézus arra is figyelmeztet, hogy vigyázzunk, a látszatokra túlságos nagy figyelmet ne fordítsunk. Kik álltak ott Jézus előtt? Szépen öltözött, mindenki által köztiszteletben álló farizeusok és írástudók. Szép és vonzó kép. És ott álltak a paráznanők, vámszedők, bűnösök, az alja tömeg, akikre az emberek általában nem is néznek rá. Ott álltak a korrekt és jómódú polgárok, és ott állt a mindenki által lenézett tömeg. És mégis Jézus azt akarta bemutatni a példázatban, hogy mivel az ember lényegét a gondolkodás teszi, és a gondolkodás egy rejtett világ, a gondolkodás alapján nagyon nagy meglepetések jönnek már itt az életben is. És még inkább lesznek meglepetések majd az Isten ítéletében. Akiket az emberek nagyon korrektnek, meg jónak, meg becsületesnek láttak, azok az Isten előtt utolsók lesznek, és az elsőkből utolsók lesznek, ahogy mondta Jézus máskor. És a másik, akiket meg nagyon lenéztek az emberek, az utolsókból meg elsők lesznek. Hadd vessem fel ezt a kérdést is, hogy mi az oka annak, hogy sokszor mi emberek olyan szépen tudunk beszélni, és látjuk, hogy mit kellene tenni, és mégse tesszük meg. Mi ennek az oka? Hadd menjek a táblához, és egy nagyon egyszerű dolgot hadd rajzoljak fel. A Biblia szerint az emberi léleknek, ugye az emberi lelket a Biblia nevezi belső embernek is, a következő összetevői vannak. Van ugye az emberben a legfelső szinten álló dolog, ez az értelem, tehát amelynek segítségével az ember gondolkodik. Most mindegy, hogy észnek nevezzük, vagy értelemnek, egy átfogóbb kategóriát ajánlok itt, mert az ész az túlságosan le van foglalva a szellemi képességekre. Szellemileg nem minden ember van a képességek csúcsán, de értelme viszont minden embernek van. Az értelem mellett ugye ott van az embernek egy csodálatos belső szerve, ez a lelkiismeret, amely belülről ellenőrzi és kontrollálja az embert. Tehát nem vagyunk magunkra hagyatva, nem vagyunk kiszolgáltatva magunknak, hanem van belül egy csodálatos mérőműszer, mint egy vízmérő, amit mindig pontosan be lehet állítani, aminek ugye a Máté 7.12 adja meg az alaptörvényét. A Máté 7.12 ugye a hegyi beszéd híres kijelentése, hogy amit akarsz, hogy az emberek veled cselekedjenek, mindazt úgy cselekedd azokkal. Tehát a lelkiismeret mindig pontosan jelzi, hogy mi az igazság, mi az igazságos. Lehet, hogy az értelem nagyon eldarvadozik, meg belemerül mindenféle filozófiákba, meg nem tudom én mibe, de a lelkiismeret, ahogy egy kis rés nyílik, rögtön oda súgja, hogy hát ez nem igazságos, ez nem jó. És van az emberi belső emberben, vagy lélekben még egy képesség, ez a szabad döntési választási képesség, ezt most röviden így írom, hogy akarat. Az embernek a belső világa egy csodálatos, összetetten megépített belső világ. Az ember belső világán belül a világ, meg a másik ember, meg a társadalom többszörös szűrőn megy át. Egyrészt képesek vagyunk megismerésre az értelem segítségével, de a megismerésünket és az egész életünket, gondolkodásunkat és cselekedeteinket is a lelkiismeret ellenőrzi, állandóan ellenőrzi, meg persze másokét is. És végrehajtani valamit, tulajdonképpen egy harmadik képesség segítségével tudunk, csak ez az akarat. Tehát most ezt azért mondtam el önöknek, mert most próbáljuk ezt a két fiú példázatát belehelyezni ebbe a sémába. Azt mondom, hogy séma, mert persze minden leegyszerűsítés, az emberi belső az nem ragadható meg pár fogalommal, de azért mégis közelebb fogunk jutni a lényeghez, mert valamennyire azért a fogalmak is elvezetnek. Mi történt az első fiúnak az esetében, aki azt mondta, hogy nem? Ő először kimondott egy szót, ugye az értelmével kimondott egy szót, tehát itt mondjuk ki a szót, hogy nem. De aztán a lelkiismerete mozgásba jött, vagy újra gondolt

0: a dolgot. Mindegy, ezt már láttuk, hogy Jézus azt mondta, hogy meggondolván. Meggondolván. Tékozó fiú példázatában ezt mondta, Jézus magába szállt. Mindegy, nagyon rövid, tömör kifejezésekkel azt mondhatjuk, hogy ő bár kimondott valamit, nem maradt meg ezen az állásponton, belül a belső világában különböző alakulás folyamatok vették a kezdetüket, és végül az akarat, amire a tett van rábízva, ellentéteset döntött, illetve ki tudja, lehet, hogy már az értelem közbe belátta, mert a lelkiismeret nagyon súgta azt, hogy nem így kell tenni, és az akaratot már az értelem vagy a lelkiismeret késztette arra, hogy te igenis álljál föl és menjél ki és dolgozz a szőlőbe. Mi történt a második fiú esetében? A második fiú esetében az értelem kimondta azt, hogy igen. De sem a lelki ismerete, sem az akarata nem jött mozgásba. Ő úgy gondolta, hogy ha ő látszólag engedelmeskedik az atyának, akkor ő már meg is tette azt, amit az atya kért tőle. Ő azonosította az értelmet, az ismeretet azzal, ami a végcél a cselekedettel, ami egy óriási hiba. Tehát az első ember kimondott valamit, de utána az probléma tárgyává tette. A második ember kimondott valamit, és azt nem tette probléma tárgyával, nagyon megbízottabb, hogy az igaz. Tehát tulajdonképpen itt a nagy különbség a két ember között az, hogy vannak olyan emberek, akik bár kimondanak dolgokat, de képesek ezeket felülbírálni, vagy utána járni, hogy ebben mennyi az igazság, vagy hogy kellene élni, és ezek az emberek igazságra fognak jutni. És vannak emberek, akik kimondanak dolgokat, és azt hiszik, hogy az már eleve igaz, és ezek az emberek nem fognak igazságra és megigazulásra jutni. Eszünkbe juthat Pascal gondolataiból az a híres töredék, ami így hangzik, hogy kétféle ember van. Az igazak, akik bűnösnek hiszik magukat, és a bűnösök, akik igaznak hiszik magukat. Ez egy nagyon nagy teli találat. Kétféle ember van. És Pascalnak is igaza van, mert az egész emberiség belefoglalható ebbe a két kategóriába. Kétféle embertípus van. Az egyik embertípus, aki igaz és bűnösnek hiszi magát. A másik embertípus, a második fiú, aki bűnös és igaznak hiszi magát. Itt van a nagyon nagy különbség ember és ember között, és itt szeretnék rámutatni arra, és azért is rajzoltam fel, ez a bibliai antropológiának mondjuk egy ilyen nagyon rövidített sémája, aki ezt részleteiben el akarja olvasni, a Vankó Zsuzsa Boldogság törvénye című könyvében elolvashatja, és ez hát egy főiskolai tananyag is, egy egyéves tantárgy, ez a bibliai etika, a bibliai erkölcs tan, amelynek egy része az antropológia, tehát ott ezt részletesen el lehet olvasni. Ezt azért mondtam önöknek, mert az ember belső világáról, ahogy gondolkozunk, mindig az az érzésünk támadhat, hogy Isten nagyon csodálatosan alkotta meg a belső embert. Csodálatosan alkotott meg minket, embereket. Mert tessenek eljátszani azzal a gondolattal, mi lenne akkor mondjuk, hogyha csak értelemből állna a belső emberünk. Mondjuk nem lenne lelkiismeretünk. Nem lenne akarat se. Amit én elgondolok, azt rögtön végre tudnám hajtani. Sok ember azt mondja, hogy milyen jó lenne ez. Hát éppen ez a nagy problémánk, hát látom én a jót, csak nem tudom tenni. Nincs hozzá akarat. Nincs hozzá akaraterő. Milyen jó lenne az, hogy csak értelemből állnék, észből állnék, és akkor az ész azért utána tud járni a dolgoknak, kitisztázza a dolgokat, megvan a végeredmény, akkor holnap már úgy is élek. Én azt gondolom, hogy nem lenne ez jó. Hanem az embernek több fogódzó kell az életben. Az embernek kell valami, amivel megismer, de kell valami, amivel azért kontrollálni tudja magát, és kell valami, amivel a megismerését a gyakorlatba át tudja ültetni, tehát többszörös szűrőn menjen át. Ne lehessen olyan gyorsan mondjuk becsapni valamire. Tehát az ember belső világ az egy nagyon finom műszer, és nagyon sokféle eszközzel felépített műszer. Én úgy gondolom, hogy ha csak ennyit látunk, ezt a három képességet, és ezt a három képességet talán mindannyian érzékeljük az életben, akkor úgy meghajolhatunk a teremtettségünk előtt, mert ha nekünk kellett volna ember teremteni, talán nem így teremtettük volna, talán mi úgy teremtettük volna tényleg, hogy legyen egy ész, legyen egy értelem, és az aztán árkon, bokron keresztül vezetni az embert. Egy idős bácsi mondta nekem Szolnokon, ahol régóta tartok előadás sorozatot, és hát kért egy közel 90 éves bácsi, hogy látogasson meg. Ő azt mondta, hogy ő az ember teremtettségében csak egy valamit nem ért, mert ő neki nem is ez a problémája, hanem a gyomor. Azt mondta, hogy hát az értelem, meg a lelkiismeret, meg az akarat, az rendben van, de hát a gyomor, azt mondja, az problémás dolog, mert szerinte az emberek minden bűnt a gyomrukért követnek el. Van, amikor közvetlenül, mert éhesek, vagy jót akarnak enni, van, amikor közvetetten, hogy kényelmesen akarnak élni, meg csupa lila felhőkben, kék habokban akarnak élni. Azt mondja, hogy ha Isten megteremtette az ember, miért teremtett neki gyomrot? Szóval miért nem úgy megyünk csak, hogy valami, szippantunk valami levegőt, és akkor ezzel már felvesszük azt a táplálékot, amire szükségünk van. Szóval higgy el, kedves fiatal ember, ez a nagy probléma. Az emberek anyagiassak, az emberek testiesek, az emberek nem tudnak igazán gondolkodni, nincsenek erkölcsi elveik és mértékei, minden csak a gyomorért csinál. Mondtam neki, hogy a Prédikátor könyvében van egy ilyen bibliavers, hogy az ember minden ügyes cselekedetét a gyomráért műveli. Tehát erről maga a Biblia is tud, hogy az ember sok mindent tesz a gyomráért, amiért mondjuk, ha másért tenne, akkor sokkal jobban néznénk ki, de mégis én úgy gondolom, hogy nagyon szép az, hogy nem egy ilyen levegő felvételből van energiánk, hanem milyen csodálatos azért a gyümölcsök, a zöldségfélék, a magfélék világa, az egész energia, a növényeknél a fotoszintézis, nálunk meg az asszimiláció, meg egyáltalán a sejtépítés, mert ez olyan csodálatos dolog, hogy azért mondjuk a luftballonhoz ne tessék már hasonlítani bennünket. Már a luftballon ugye az fölvesz egy levegőt, szép a maga nemében a luftballon, de hát azért mi emberek talán csak szebbek vagyunk, ugye? Azt mondta, hogy már aki. Tehát ezek ilyen humoros gondolatok, el lehet játszani ezzel a kérdéssel, de én nem győzöm azon csodálkozni, hogy tényleg az emberi életet nem az méri, hogy valaki az értelmével mit lát be gyorsan, hanem az méri, hogy azt ellenőrzi-e, és meg akarja-e valósítani. Most már, hogyha ezt meggondoljuk, akkor látjuk, hogy a két fiú között elég nagy a különbség. Ugye itt látjuk azt, hogy meggondolván ebben nagyon sok minden benne van, mert ő meggondolta, a lelkiismerete szavának engedett, és így együttesen az értelem és a lelkiismeret, az akaratot végül is tudta arra buzdítani, hogy igenis álljál fel és menjél el és dolgozzál a szőlőben. A másik esetben viszont megrekedt a dolog a puszta ismeretnél, és ez volt a zsidó népnek a nagy bűne, hogy úgy gondolták, hogy kezükben van a Biblia, kezükben van a prófétai beszéd, ők már azáltal különbek más embereknél, hogy egy értelmileg tisztában látnak, és nem fektettek gondot arra, hogy hát végül is embert és embert mi különböztet meg, hogy mennyire igaz az élete, a valóságos cselekedete az egyik embernek a másiknál. A farizeusok és az írástudók ezt az életet élték. A másik embercsoport, az első fiúval jelképezett embercsoport a másik életet élte. És itt nagyon szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, ami a Bibliának nagyon nagy tanítása, hogy bár a gondolkodás változtat meg bennünket, de hogy a gondolkodásunk valóban megváltozott, azt a cselekedeteink mutatják. A gondolkodás és a cselekedetek összhangja, ez a megváltozott élet. Ez másképp a Biblia így mondja, hogy a hit és a cselekedetek összhangja. Először a gondolkodásba kell, hogy lejátszódjék a változás, hogy az ember belülről tudja valami segíteni egy megváltozott életre. De aki belülről megváltoztatja a gondolkodását, annak az élete külsőképp is más kell, hogy legyen. Hogy Jakab levele második fejezete mondja, a hit cselekedetek nélkül megholt önmagában. A hit cselekedetek nélkül megholt önmagában. Tehát amit a szavunk kifejez, annak kell meglátszódnia a cselekedeteinkben. Amit a gondolkodásunk megragad, a lelkiismeretünk megerősít, és az akaratunk erőt kap, hogy azt tudjuk is tenni, azt végre kell hajtani az életünkben. Ezért mondta Jézus a hegyi beszédben, Máté evangélium a 7. fejezet 21. versében, nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, megy be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Tehát nagyon világosan kell látnunk a Bibliának a legalapvetőbb tanításáig hatolt el Jézus ebben a példázatában. Tulajdonképpen minden lényeges dolgot felszínre hozott. Egyrészt extenzív is a példázat, tehát mindenkire kiterjed, másrészt intenzív is a példázat, a legmélyebb dolgokig lefúr ez a három vers, ami az emberi beszédnek, az emberi nyelvnek egy hasonlíthatatlan csodája, hogy egy egyszerű példázattal az egész emberiséget Jézus be tudta fogni, látókörébe tudta fogadni, másrészt pedig az egész emberiséget, azokat az embereket is, akik cselekszik az atya akaratát, és azokat is, akik nem cselekszik. Természetesen ezt megérteni csak ebből a példázatból nem lehet, de a Bibliában minden rész megerősíti a másik részt. Tehát például, mint a hegyi beszédben is, hogy aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Felírtam például a János evangélium, hogy lássuk, hogy nem csak Máté 7:21-5:47-23:3, stb. Ezeket ki lehet keresni, hogy Jézus még mit mondott erről Máté evangéliuma szerint, de János evangéliuma 13. fejezet 17. vers is egy roppant fontos igehely. Ez tudnélik a lábmosás története az utolsó vacsora közben. Jézus ott mit mondott? Ott még egy fontos dolgot emelt ki, hogy Jézus azt mondja, hogy boldogok vagytok, ha cselekszitek ezeket. Tehát Jézus azt mondta, hogy a gondolkodás megváltozás az nagy dolog, az hatalmas dolog, de az még a boldogsághoz kevés. A boldogsághoz, igen, hát ott három kifejezés van, én most csak kiemeltem egyet, lehet, hogy nem az a vers, de lényegileg a lábmosásnál ez a döntő dolog, és most a boldogságra szeretném helyezni a hangsúlyt, hogy az emberi élet boldogságához nem elég a gondolkodásmód megváltozása, vagy bibliai nyelvén a megtérés, a metanoia, hanem az emberi élet megváltozásához és valódi boldogságához, a valódi célba érkezéséhez szükséges az, hogy boldogok vagytok, hogyha cselekszitek ezeket, hogyha mindezeket cselekszitek. Tehát tulajdonképpen itt ebben a példázatban Jézus, és ezzel mennék egy következő negyedik pontunkra, elrejtette az emberi boldogságnak is a forrását. Miben? Tudjuk jól azt, hogy a Bibliában a szőlő vagy a szőlős kert az jelkép. Ézsajás könyve 5. fejezetétől fogva a szőlőskert jelképez. Ugye a szőlőskert általában a világnak is a jelképe a Bibliában, de jelképe a Bibliában a szőlőskert az Isten egyházának. Az Isten egyházához tartozni, tehát egy hívő közösséghez tartozni, ez boldogság. Miért? Mert ott munkálkodni lehet. Nem azért boldogság, mert ott tökéletes emberek vannak. Nem azért boldogság, mert ott mindenki szent és igaz, hanem azért boldogság, mert ott az ember megtanul igazán élni emberekért, illetve erőt nyer ahhoz, hogy a világban éljen másokért. És tulajdonképpen Jézus, amikor egy ilyen keretbe helyezte be ezt a két fiúnak a történetét, akkor arról beszélt, hogy az az ember, aki megváltozik a gondolkodás módjában, akinek az akarata is készteti őt, hogy egy más életet éljen, tehát cselekedettel és valósággal, az az ember, az valahogy el kell, hogy jusson egy közösségbe, egy olyan közösségbe, amely a világért él, amely küzd a világért, és szeretne más embereket is részesíteni abban, hogy megismerjék a gazdát, és megismerjék a gazda terveit a világban. Tehát a példatörténetben negyedszerre még ez is benne van, hogy tulajdonképpen ez, hogy menj és munkálkodjál az én szőlőmben, ez ugyanaz, mint a Máté evangéliuma 20. és 22. fejezetében a Jézus elhívása, ugye a királyi menyegző példázatában és más egyéb példázatokban, például a Máté evangéliuma 20. fejezetében a szőlőmunkások példázatában, hogy minden nap kimegy, illetve egy nap különböző szakaszaiban reggel 3., 6., 9. és még a 11. órában is kimegy a gazda, hogy munkásokat fogadjon fel a szőlejébe. Tehát Isten mindenkit értelmes életre szeretne elhívni, és az értelmes életnek vagy boldog életnek a Biblia másokért való életet nevezi. Tehát másokért élni viszont lehet egyedül is, persze, másokért élni, de lehet, és ez a legtökéletesebb másokért élés, lehet közösségben is másokért élni, és ez a legmagasabb rendű formája. De van még egy 5. tanítás is ebben, és tulajdonképpen bennünket, bármennyire is meleg van már a teremben, de még egy kis időm erre jut, bennünket ez érdekel. Mert hogy az egész sorozatunkat annak jegyében tartjuk, hogy szeretnénk megismerni a példázatoknak a mélységeit, de szeretnénk megismerni a példázatok profétikus vonásait is. Ebben a példázatban hol van profécia? Hol van ennek a példázatnak a profétikus holdudvara, kitekintése, egyáltalán van-e, vagy pedig csak mi erőszakoljuk bele? A teljes Biblia összefüggésében azt mondhatjuk, hogy óriási profétikus tartalma van ennek a példázatnak. Mert ez a példázat arról beszél, hogy a történelemben nagyon sok ember meggondolta magát. És nagyon sok ember más életre jutott, más cselekedetekre is jutott. De a történelem végén egy egészen különleges eset fog előállni. Hogy Isten, mikor befejezi a történelmet, mikor a történelmet a céljához juttatja és befejezi, és az Jézus második eljövetele lesz, akkor Jézus élő emberek között különbséget fog tenni. Nem sátán, a kígyót használta fel eszközül, hogy azon keresztül szóljon ugye, Évához, de Éva milyen érdekes, hogy nem gondolkozott el ezen, hogy egy kígyót beszélni hall. Aki közel megy valami rosszhoz, a legváratlanabb jelek érhetik, de ha ő nagyon közel akar menni hozzá, nehéz már föltartóztatni. Jön a harmadik mozzanat, hogy a kígyó mögött álló sátán ezzel kezdi az asszony megszólítását, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról ne egyetek. Figyeljék meg ezt a ravasz kérdést, ezt az ámító kérdést, mert hiszen a kígyó mögött álló sátán tudta, hogy az Isten mit mondott. Éva is tudta, hogy az Isten mit mondott.
1: Csak is abban az államban, amely az egész középkorban a trón és oltár szövetségében
0: a Biblia beszél arról, hogy ennek az ellenségnek, sátánnak a legjellegzetesebb fegyvere az ámítás és hazugság, vagyis úgy kezdi a munkáját, hogy az emberben bizalmatlanságot akar támasztani a teremtőjével szemben. Ugye ebben ez a kérdés a bizalmatlanság magvától
1: hívott el.
0: Csak ugyanazt mondta amikor az Isten. Mit hallunk ki ebből a
1: kérdésből? Hogy amit az ember
0: azt mondta volna, hogy
1: az igaz.
0: Hát az Isten ilyesmit amit az ember maga nektek, az Isten valamit megtiltott tőletek.
1: Miért?
0: Milyen az Isten az, az, többi az aki, az aki valamit az nem enged meg nektek? Az ilyen Isten nem is Isten, nem is jó, nem is szeretet, nem is tökéletesség. Tehát ezzel kezdte a megszólítását, ez az érdekes kis szócskával. Csak ugyan. Mert nem rögtön akarta megcáfolni Isten az ember előtt az ördögöt, hanem először az emberben el akarta hinteni a bizalmatlanság magvát, az embert meg akarta ingatni az Istenben való bizalomban, és csak azután ment biztosra, csak azután mondta, hogy bizony nem haltok meg. Figyeljék meg, milyen döbbenetes, mély logika ez. Minden emberi rossznak körülbelül ilyen a lefolyása. Az emberben először megrendül valami igazságban a hit, a bizalom. És akkor, amikor ez megrendült, amikor egy kicsit már az ember lábalól elveszett a talaj, akkor aztán már jönnek a további jól megfontolt lépések, amelyek a rossz felé késztetik. Figyeljék meg ezután a negyedik mozzanat. Éva látszólag nagyon tökéletesen megfelel.
1: Azért mondja, beszélek
0: erre a kérdésre, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról ne egyetek. Hogy igen, az Isten azt mondta, hogy a kertnek minden fájáról vetünk. De egy fához ne közelítsünk, azt meg se illessük, mert amely napon abból eszünk, meghalunk. Figyeljék meg, hogy ez látszatra egy tökéletes, pontos válasz volt az asszony részére. De itt miért mondtam, hogy ez egy negyedik fokozat, egy negyedik mozzanat,
1: van dolgunk,
0: mert itt meg az volt a nagy baj, hogy szóba állt a rosszal,
1: hogy tulajdonképpen
0: hogy
1: ez
0: beszélgetésbe
1: elegyedett
0: a kísértővel. És ez megint csak, ha lenne időnk, levonhatnánk a gyakorlati következtetéseit a mi életünkre nézve is,
2: Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ő mentve van a rossztól, mert hiszen nem tett nagy rossz dolgot az életben, de állandóan rossz dolgokon jár az esze, olyan témákról beszél, és olyan témákat osz fel, amelyek nem illendő, nem jó, nem egészséges dolgok. És ez magába hordja azt, hogy valamikor ezek az emberek
1: is. Az ateizmusnak mi lesz a fő gondolata? Istentől független kultúra létrehozása.
2: Miről gondolkozik?
1: Az ateizmusról, ha két szó...
2: Nem mindegy, hogy az ember mit forgat az elméjében.
1: Azt mondja, ez a két
2: Luther Mártonnak van egy nagyon híres kijelentése, ami a 16. századtól fogva egy szállóigévé vált, amikor Luther azt mondta, hogy arról nem tehetünk, hogy milyen gondolatok jutnak az eszünkbe, arról nem tehetünk, hogy a madarak elröpködnek a fejünk fölött, de arról tehetünk, hogyha hagyjuk, hogy fészket rakjanak.
1: Ura tud lenni a technikával az ember a természet.
2: Szóval ez egy nagyon nagy törvényszerűség. Az, hogy mi minden jut az ember eszébe, most a mai életre fordítom le a paradicsomi történetnek néhány tanulságát. Az, hogy mi minden jut az eszünkbe, arról nem tehetünk, hogy mi mindent álmodunk.
0: Olyan módon tesz különbséget, ahogy soha eddig a történelemben. Eddig a történelemben nagyon sok ember elszórva, igaz emberek elszórva egymástól élték az életüket. Először megváltoztak a gondolkodásukban, utána a cselekedetükben, az egész lényükben, a jellemükben, a magatartásukban, de a történelem végén arról szólnak a bibliai jövendőlések, hogy látható lesz, mint egy tömeges méretekben az igaz emberek sokasága. Azoké, akik azt mondják először, hogy nem, de aztán végül is a nemjük igenné változik, és látható lesz egy másik sokaság, akik látszólag azt mondják, hogy igen, de valójában nincs közük az Isten szőlőskertjéhez, csak valami maguk elképzelte, maguk hagyományán alapuló vallásossághoz van közük. Érezzük, hogy a példázat itt is kulcsot nyújt nekünk ahhoz, hogy lássuk és komolyan vegyük, hogy a világ napjai még folyni fognak, még nap jön nap után, de Isten már is készíti elő a végső eseményeket, látható formában külön választja az emberiséget. Ez az, amit a Biblia jelenések könyve 14. fejezetétől a 19. tartó fejezetekben ír le. Erről sok-sok fejezet beszél. Erről beszél a Biblia úgy, hogy Isten ezt a külön választást nyilván a Szentírás megismertetésével fogja kezdeni. Minden embernek tudomására jut az, hogy ki az Isten, és hogy mi is az Isten. Nem csak az Isten léte tehát, hanem az Isten miben léte is. Minden ember világosan látja azt, hogy Istenről hogyan gondolkozzék, hogyan lehet igazságos emberi életet élni, és hogyan lehet igazságos cselekedetekkel megvalósuló emberi életet élni. Tehát tulajdonképpen Isten ezt biztosítani fogja sokkal inkább, mint eddig. És jelenések könyve ezt mutatja meg, hogy eddig Isten miért nem tudta ezt biztosítani. És miért tudja majd ezután biztosítani. Ebbe bele sem merek fogni, ha valakinek nyilván erről kérdése lesz, nyugodtan majd minden kérdés terítékre kerülhet. De a Bibliának a fő elve, hogy Isten mindig csak az emberrel együtt tudott előre haladni a történelemben, és volt olyan eset az Ószövetségben, hogy Isten évszázadokig, meg évezredekig nem tudott valamit megtenni, mert az általa kiválasztott hívő nép, a zsidó nép egyszerűen alkalmatlan volt annak a megcselekvésére. Ilyen értelemben értendő a Bibliának az a sokszor félreértett vers, amit például a 90. Zsoltárban olvasunk, vagy a Péter második level a 3. fejezetében, ami így hangzik, hogy az Istennél 1000 esztendő annyi, mint egy nap, és egy nap, mint 1000 esztendő. Ez azt akarja kifejezni, hogy Isten egy nap alatt is meg tud valamit tenni, meg tudna valamit tenni. De az emberi eszköz használhatatlansága, vagy az emberi eszköz torz volta miatt, amit Isten ténylegesen egy nap alatt meg tudna tenni, az 1000 éves késedelmet is szenvedhet a történelemben. A bibliai proféciák, főleg Dániel és Jelenések könyvében elmondják, hogy Isten nagyon gyorsan szerette volna az emberiséget elvezetni oda, hogy ne érjünk ma olyan napokat, amiket érünk, ne érjünk háborukat, ne érjünk betegségeket, fájdalmakat, de az Isten hiába akart ezt egy nap alatt véghez vinni, a zsidó népnek is a kiválasztás ugye 1500 évig azért tartott, mert 1500 év alatt nem lehetett velük véghez vinni azt, amit Isten nagyon gyorsan meg tudott volna cselekedni. Istennek ez a türelmes, végtelen türelmes munkálkodása. Ugye valakit kihagytunk a példázatból eddig. De miért hagytunk ki? Mert annyira visszahúzódik. Annyira türelmes. Annyira tapintat. Csak ezt tudjuk róla. Oda megy az egyikhez, és azt mondja neki, menjél ki a szőlőbe. Oda megy a másikhoz, azt mondja neki, menjél ki a szőlőbe. Csak ennyi. Ugye a példázatot is elemezve óhatatlanul a két fiú magatartását kellett szemrevételeznünk, és minősítenünk, és értelmeznünk, és annyira tapintatos, halk, finom, hogy mondja a Királyok első könyve 19. fejezetében a Biblia, szelíd és csendes hang az Isten hangja. Az Isten nem kényszerít senkit, nem erőszakol senkit. Csak az Isten késztet, finoman késztet embereket, hogy ezt és ezt tegyék, és ahogy az Isten egyes emberekkel tesz, közösséggel is úgy tesz. És sokszor az Istennek a cselekedetei, az Isten tervei késlekednek, mert az emberek haboznak, mert az emberek nem készek rá, és az Isten ezt ki tudja várni. Az Isten akkor még inkább fáradozik azért az emberért. És nem csak a zsidó nép történelmében volt itt, hogy 1500 évig fáradozott Isten a zsidó népért, hanem a kereszténység történelmében is. Például, ha valaki elkezdi olvasni Jelenések könyvét, amelyről ugye az első kötet már megjelent, és itt lehet kapni az első három fejezetre az első kötetet, és talán már két hét múlva, ha itt találkozunk, a második kötet is meg fog jelenni, de most tulajdonképpen nekünk az első kötet is elegendő, bár a második kötetben van ugye a pecsétlátomás, a hétpecsétes könyvnek a feltörése, hát mennyire szemléletes az, hogy Isten milyen gyorsan előre akarta vinni a történelmet, hogy indul el a Krisztus mennybe menetele utáni történelem, hogy fejezete az első három versben fehér lovas futásával indul el a kereszténység történelme. Fehér színű lovas futása. Tehát egy tiszta, győzelmes kereszténység volt az őskereszténység. Óriási lendületet véve haladt előre, elterjesztették a kereszténységet szerte a földközi tenger medencében, és úgy tetszett, hogy nagyon gyorsra zárhatja Isten az eseményeket. Jött a hatalmas üldözés a római hatalom részéről. Mi jött a fehér lovas után? Ugye a tűzvörös lovas. De a kereszténységet nem tudták megsemmisíteni. A győzelmes kereszténység az üldözések ellenére továbbra is haladt előre, a második, a harmadik, a negyedik század elejéig. De miért szenvedett mind a mai napig ennyi késedelmet az Isten műve, vagy az Isten terve? Mert a negyedik században történt valami a történelemben, ami mind a mai napig, tehát 1500 évig kisugárzása van, mert az elmúlt 1500 év ilyen szempontból egységes történelem. A fehér és a tűzvörös lovas után milyen lovas jött ki? Amikor Jézus feltörte a harmadik pecsét, tehát az első pecsét fehér lovas, második pecsét tűzvörös lovas, harmadik pecsét fekete lovas. A fekete ugye a gyász, a bukás jelképe. A kereszténység egészével történt valami bukásszerű katasztrófa. Mi volt ez a bukásszerű katasztrófa? Hogy a római államhatalomnak a jobbját elfogadva hatalmi vallássá lett a kereszténység, és aki hatalmat kíván ezen a földön, vagy hatalmi pozícióba kerül, az úgy látszik, ez törvényszerű dolog, az kezd eltávolodni Istentől, és a világ fejedelméhez, a világ hatalmához húzódik közelebb, és a fekete pecsét, illetve a fekete lovas után jön ennek a következménye, ugye a halott sárga lovas, amikor feltöri Jézus a negyedik pecsétet, erről szólt tehát a második kötet majd, szinte ugye a színekből összeállíthatjuk az elmúlt 2000 év történelmét. Ugye fehér, tűzvörös, fekete, halottság. Ugye a halottsárga lovas jelképezi az európai középkornak több mint 1200-1300 éves történelmét. Csak ne felejtsük el, a középkor vége csak a 18. század, bizonyos vonásaiban még csak a 19. meg 20. század. Szóval a középkor az egy iszonyatos időszak az emberiség történelmében, és egy fogalmat, ha megjegyzünk, tudjuk, hogy miért iszonyatos. Mert a legalapvetőbb emberi jogot tiporták a sárba. És az a szabadságnak a joga. Annak a sokat említett szabadságnak, az egyéni szabadságnak, a lelkiismereti szabadságnak, a gondolatszabadságnak, a szólásszabadságnak, a jogát, hát ha most visszatekintünk a példázatunkra, ottal az emberek nem tudnak gondolkodni. Mert félnek gondolkodni. Mert az embereknek nem engedik szinte a gondolkodást. Mert emberek, akik gondolkodnak, azokat eretnekké nyilvánítják, vagy üldözik. Micsoda félelmetes, gyilkos időszak ez, ugye? ezért ment varga betűre a történelem, ezért van ezer esztendő, ezért nem egy nap alatt jön el az a kívánatos óra, amikor Jézus azt tudja mondani, hogy igen, most ezek az emberek azok, akik nem csak már gondolkodásra képesek, hanem a gondolkodásuk folytán már az életük megváltoztatására is. És ezek azok az emberek, akik nem is gondolják végig az életüket, és ennél fogva egy ilyen büszke és önigazoló helyzetbe maradnak, ezeket az embereket nem tudom vállalni. Vessük fel az utolsó kérdést, mint a profétikus vonatkozással kapcsolatos kérdést, mi alapján fog majd ez a kettéválasztás bekövetkezni? Az emberi történelem végén Isten hogyan tudja kettéválasztani az emberiséget, hogy az elmúlt példázatunkon hallottuk 2 héttel ezelőtt, hogy a búzával jelképezetteket külön csűrbe teszi, a konkollyal jelképezetteket pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Ugye az elmúlt alkalommal volt szó a búza és konkoly példázatáról. Hogyan tudja Isten ezt megtenni, és mi alapján, mi lesz majd a választóvíz, mi lesz majd a, ugye most már ki kell mondanom, amiről eddig is beszéltem, mi lesz a látható jele annak, hogy ki az a búza, ki a konkoly, ki az első fiú, aki ugyan nemet mondott, de aztán igen lett a nemből, és ki a második fiú, aki nagyon biztos volt önmagából is, nemet mondott, de csak a szava, vagy igent mondott, de csak a szavában volt igen, a cselekedetében az igen nem tükröződött. Kedves hallgatók, a bibliai tanítás szerint Isten a történelem lezárulása előtt, tehát még folyik a történelem, de próbát állít fel, látható próbát. És ez a látható próba, ez nem csupán a gondolkodást érinti, bár minden a gondolkodásból indul ki, hanem az emberi cselekedeteket érinti. Ennek a látható próbának lesz egy mércéje, és az a mércéje lesz, amit a 10 parancsolatban láthatunk, mint logikát. A 10 parancsolat első 4 parancsolatának a logikáját, ha valaki megérti, akkor azt hiszem a fél ember életet megérti. Az első parancsolat kötelezővé teszi az ember számára a gondolkodást, mégpedig a személyes gondolkodást. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Isten velünk, én te kapcsolatba akar jutni, én te viszonyt akar létesíteni, ez én te gondolkodással jár együtt. Az első parancsolat törvényé teszi számunkra a gondolkodást, és erről már elég sokat beszéltem, nem ismétlem meg, hogy a gondolkodást tesz bennünket emberré, mindenben ez a kiindulópont. A második parancsolat törvényé teszi számunkra a választást, a döntést. Adnak faragott képet, ne imádd és ne ismételd azok. Tehát ugye minden igazi gondolkodás a döntésben csúcsosodik ki. Tehát ha valaki azt mondja, hogy ő gondolkozik, de végül is az életében nem dönt, akkor azt mondom, hogy ez egy terméketlen gondolkodás. Az igazi gondolkodásnak a végső célja mindig a helyes döntés. Ugye, tehát a gondolkodás az igazság megragadására tör, amikor az igazságot eléri az ember, akkor most vagy dönt az igazság mellett, vagy nem dönt az igazság mellett. Tehát minden igazi gondolkodás végén valami választás, valami döntés kell, hogy bekövetkezzék. Egy mai gondolkodó, egy bolgár származású francia gondolkodó, nagyon emlékszem rá, a 70-es években megjelentetett egy kötetet, és az utolsó mondata így hangzik: a mai emberek nagyon különösen akarnak gondolkodni, mert mindent tudni akarnak, de dönteni az igaz mellett nem akarnak. És nagyon fájdalmas mondat, és tulajdonképp a fél mai kultúrát jellemző, az, ma az emberek nagyon nagy információészséggel rendelkeznek, nagyon sok ismeretre vágynak, de hogy döntsenek a megismert dolgok után, ezt szinte nem látjuk az embereken, legalábbis azt nem látjuk, hogy az igazság és a jó mellett döntenének. A 10 parancsolat második parancsolata erkölcsi kötelességé teszi a döntést az életben. Hogy az ember ne csináljon faragott képeket, ne a bálványainak higgyen, ne a szokásoknak higgyen, ne a közvéleménynek higgyen, ne a tömegnek higgyen, hanem az ember a személyes gondolkodás után, a személyes döntésével az igazság mellett kötelez el magát. A harmadik parancsolat, hogy az Isten nevét hiába felnevedd, és egyáltalán a beszéd az ne legyen terméketlen és hiába való, a harmadik parancsolat szabályozza a gondolkodás és a döntés után az embernek a megjelenését, beszédét, mert a beszédben erő van, ugye a szóban erő van. Azért a második fiú szava is, hogy igen, ez komolyan vette a gazda, nagyon fájlalta a gazda, hogy egy igenből aztán nem lett a valóságban. Tehát a harmadik parancsolat a 10 parancsolaton belül szabályozza az emberi beszédet, mint a döntésnek a képviseletét, mint a döntésnek a manifestációját kívülről. És jön egy negyedik parancsolat, amivel lezárul az első törvénytábla, ami a cselekedeteket állítja középpontba. Mert azt mondja a negyedik parancsolat, hogy 6 napon át munkálkodjál, és végezz minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, azon a napon semmit se tégy, és folytatódik tovább a parancsolat. Tehát a negyedik parancsolat azt mondja, hogy ember, ha gondolkozol, ha döntésre jutsz a gondolkodásod, a tiszta gondolkodásod után, ezt képviseled is, akkor ezt a cselekedeteiddel is pecsételd meg. Tehát tulajdonképpen a negyedik parancsolatot nevezi ezért is így a Biblia, hogy pecsét, mert egyrészt lezárja az első 4 parancsolatot, és utána jön az emberek iránti 6 parancsolat, tehát lezárja az első 4 Isten iránti parancsolatoknak a sorozatát, másrészt meg megpecsételi ezt a folyamatot. Mert úgy gondolom, hogy az emberi életünknek mégiscsak ez a tényleges értéke, hogyan gondolkozunk, mit döntünk, hogyan beszélünk és mit cselekszünk. Tehát belülről indul ki az emberi életünk megváltozása és átminősülése. És a Biblia szerint ez lesz majd a választóvonal. A 10 parancsolatnak a 4. parancsolata. Ez lesz a választóvonal, hogy ki fog így cselekedni, és ki fog úgy cselekedni. Ez lesz a nagy kérdés az Isten szemében, nem az, hogy ki hogyan gondolkozik, az, hogy ténylegesen ki hogyan él. És itt láthatjuk, hogy ennek a példázatnak tulajdonképpen a végső kisugárzása szinte az egész Bibliára kiterjed, mert a Biblia minden könyve ezekről a végső dolgokról beszél. Jelenések könyve 22. fejezete is ezzel fejeződik be, ugye úgy intésként fogalmazza meg, hogy aki igaz, legyen igaz ezután is. És aki igazságtalan, legyen igaz, igazságtalan ezután is. Isten, amikor lezárja a döntést, mindenki döntött, választott és a cselekedetei alapján állást foglalt, vagy az Isten törvénye, vagy a világ törvényei, vagy az Isten 10 parancsolata, vagy a világ hagyományai között, akkor Isten lezárja a lehetőséget, és az emberiség két csoportja közül azokat pecsételi el, azokat helyezi oltalom alá, akik tényleg az életet, az igazságot és az igaz életet választották. És ezek lesznek az élő nemzedék közül, ugye a Jézus második eljövetelét megélő élő nemzedék közül azok, akik elfogadásra találnak, és akik halál nélkül fognak megérkezni az örök életbe, míg a második csoportra az Istennek az irgalma és könyörülete nem terjedhet ki. Ugye ez a példázatban nincs meg, mert Jézus a példázatot kicsit nyitva hagyta. Ugye a farizeusoktól megkérdezte, hogy melyik cselekedte végül is az Isten akaratát, és ők megmondták, hogy az első, és akkor Jézus azt mondta, hogy a paráznák és az utcanők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött keresztelő János, és eljöttem én is. És ezek az emberek gondolkodtak, hittek, felülbírálták magukat, és a cselekedeteikkel Isten mellett foglaltak állást. Ti úgy hiszitek, hogy Isten mellett vagytok, de se a gondolkodásmódotok nem változott meg, se döntésre nem jutottatok, se nem képviselitek, állandóan engem akartok sarokba szorítani és lehetetlenné tenni, és a cselekedeteitek pedig nem mutatják az igazán hívő életet, csak a beszédetekkel véltek tanúságot tenni az Isten mellett. De ugye erről mondta el Jézus, amit fel is írtam a táblára, Máté evangélium a 23. fejezetét, az álvallásos embereknek, vagy a farizeusi embereknek a jaj mondásait foglalta össze Jézus a Máté evangélium a 23. fejezetében. Sajnos a világunk történelme is egy ilyen álvallásossággal fog lezárulni, amelyet azonban Isten nem tud elfogadni. Érezzük, hogy a példázat rendkívül súlyos mindenféle összefüggésében. Ezt az 5 pontot emeltem ki a példázatból, de nyilvánvaló mind az 5 ponthoz lehetnek kérdések és csatlakozhatnak hozzászólások. Szeretném még itt elmondani a kifejtés végén, hogy akik esetleg meg akarják hallgatni, vagy a kazettát tovább akarják adni, ezt 60 perces kazettára vesszük fel, vagy 90 percesre úgy, hogy a beszélgetés is rajta van. Tehát úgy lehet kérni, hogy ha valaki csak magát a kifejtést kéri, akkor a rövidebbet kérheti, aki viszont a beszélgetéssel együtt, nyilván nagyon sok jó kérdés merül fel, a beszélgetéssel együtt is kérheti. Hát most majd átadom a szót, de tartunk előtte 4:80, egy negyedórás szünetet. Köszönöm szépen a figyelmet, aki nem tud itt maradni a beszélgetésen, 2 hét múlva a program szerint látjuk, hogy mivel folytatódik a példázat, a szőlőmunkások példázatával, tehát Máté 20. fejezetével. A kísérő fizetünket továbbra is be lehet szerezni. Lehetes. Kérném szépen, hogy fáradjunk elő. Nagyon, nagyon meleg volt, ugye? Lehet hozzászólni a példázatunkhoz, kérdéseket feltenni. A példatörténetben azért egy földi atya áll a középpontban, tehát jelentősége már úgyis Istent jelképezi, az az atya, ha kisbetű, ha nagybetű, de itt viszont a példatörténetnél mindig adva van egy egyszerű földi történet, tehát hogy egy apa oda megy a két gyerekéhez és kér tőle valamit, ugyanazt kéri mindegyiktől, de nyilván, hogyha ezt végig gondoljuk, elmélyítjük, akkor emögött ott van egyrészt Isten, mint atya, és a két fiúban az egész emberiség. Tehát ilyen módon most a kis meg nagybetűnek nincs jelentősége, mert a kisbetű is akkor is, ha eljutunk idáig az elemzésben, akkor úgy is látjuk, hogy itt Isten áll az atyával bemutatott földi apa mögött, illetve ez a földi apa Istent jelképezi. Aztán az teljesen igaz, hogy van ember, akinek az életében az értelem vagy nem fejlődik ki, vagy olyan támadás éri, mint amit tetszett említ, hogy babonák, meg szokások, meg nem tudom én mi. Tehát az értelem az szinte le van nullázva, hogy így mondjam. Aztán ennek megfelelően, hát akkor az akarat is egy ilyen hányt vetett állapotban van, mert akkor az ösztönök irányítják, vagy a külső körülmények irányítják, ez is igaz lehet. De ott van az a középső dolog, abban lehet bíznunk, a lelkiismeret. Szóval most, hogy újra kellett olvasnom Szokratésznak a dialógusait, Platón ugye műveit, a Gorgiás című dialógussal foglalkoztam hosszú ideig, és ott Szokratész kérdezi az aténi ifjakat, és azt mondja, hogy hát tulajdonképpen nem is az értelem, meg nem is az akarat, hanem a lelkiismeretnek van egy kérdése. És ez a kérdés az, hogy képes vagy elszenvedni a rosszat? Vagy inkább elköveted a rosszat? Mert az életben ez a két választása. Minden esetben ez a választás van. Ha valakinek nincs értelme, mondjuk, vagy babonákkal van tele, vagy az akaratvilága is rendkívül gyenge, ez a nagy kérdés minden ember számára, a törzsi embernek, vagy a magyar pusztai embernek, hogy mit tudsz megtenni? Inkább elszenveded a rosszat, vagy hogy kivágjad magad abból a helyzetből, elköveted a rosszat? Ez a nagy kérdés az ember életben. És úgy gondolom, hogy itt döntünk mindannyian. Ez a végső döntés. Tehát aki nem ismerte Istent, vagy a Bibliát, vagy Jézus Krisztust, mégis itt vagy a Szentlélek befolyására azt mondja, hogy inkább elszenvedem a rosszat, mint elkövetem. Vagy a Szentlélek kizárásával azt mondja, hogy hát adott esetben inkább azért megteszem a rosszat, hogy velem rosszat ne tegyenek. Én azt hiszem, hogy minden emberi döntés ide szűkíthető le. Ezt minden ember érzi az életében, bármilyen állapotban van is az értelme vagy az akarata. Tehát ilyen szempontból azt tudom mondani a kérdésre, hogy Isten bennünket bebiztosítva teremtett. Isten látta jól, hogy a rossz milyen iszonyatos pusztítást fog a lényünkben meg a világban véghez vinni. De az ember mégis atombiztossá van téve, úgy van teremtve, hogy bármilyen bomba csap be, vagy bármit tesz az élet, valami arany alap megmarad az emberben, és az az ember, az, ahogy ott azt fogja, hogy most inkább képes vagyok elszenvedni a rosszat, mint hogy elkövessem a rosszat. Nagyon érdekes ebben a dialógusban egyébként, hogy hát ugye Szokratész sokszor elmondja az életében, de itt bizonyítja ezt az elvet, hogy az aténi ifjak rögtön rávágják, hogy hát persze, inkább rosszat teszünk másnak, mint hogy az én hátamon csattanjon az ostor. De azt mondja, ezt hogyan tudjátok igazolni? És akkor belemegy a gondolatmenetbe, és a végén ők mondják ki, hogy hát az az igazságos, hogyha már ilyen eddig kihegyezzük a dolgokat, hát ne tegyünk rosszat. Mert ezzel kerülünk ellentmondásba a dologgal, mert hogyha mi az életet éljük, az életet a maga törvényei szerint lehet élni. A rossz viszont pusztítja az életet. Tehát, hogyha már én élem az életet, akkor már az élet mellett kell lennem. Tehát ez vagy minden embernek ott van a lelki ismeretében. Lehet, hogy az értelmi világában is valamennyire, vagy máshol is, mert azért egy embernek, hogy lehet egy embert megközelíteni, milyen tapasztalatok, meg emlékek vannak. Szóval egy csodálatos belső dolog ez, nem? De ha mondjuk azt mondjuk, hogy le van csupaszítva, az is. Ez is már szinte le van nullázva. A lelkiismeretet nem lehet eltörölni. Tehát nyugodtan kimondhatjuk, hogy ha valaki meg nem tébolyul, vagy meg nem hal, de ott is a tébolynak a legalsó foka, mert ugye a gadarénus megszállott még nem volt annyira megtébolyulva, ő neki a lelkiismerete még működött, ettől a két helyzettől eltekintve, tehát a halál állapotától, meg a megtébolyástól minden embernek van olyan lelkiismerete, ami használható, és ami dönteni tud, és megszabja az ember sorsát, és a megítélhetőségét is. Ugye erről beszél Pál a Római Levél második fejezetében, amikor azt mondja, hogy mindenkinek van törvénye, a pogányok, akiknek nincs isteni törvényük, ők is törvény alapján megítélhetnek, tudnék a lelkiismeretük törvény alapján, tudnék minden ember látja a másikban a hibát, tehát lehet azt mondani, hogy egy ember nem látja a megoldást, lehet azt mondani, hogy egy ember nem látja a jót, de azt nem lehet mondani, hogy egy ember nem látja a hibát. Dürernek van egy nagyon szép írása, azért is szép, mert rövid, három oldal az egész, az a címe, hogy a festészetről és a szépségről, és ott ugye Dürer azon elmélkedik, hogy meg tudjuk-e ítélni, hogy mi a jó és mi a szép. És nagyon okos dolgot mond, csodálom, hogy még nem fedezték fel a nagy elméletírók, azt mondja Dürer, hogy tulajdonképpen egy tanulatlan ember is bölcs és okos ember lehet, mert ha nem tudja is megmondani, hogy mi a jó, meg mi a szép, azt meg tudja mondani, hogy mi nem jó, és mi nem szép. Óriási előrehaladás. Azt a további dolog már képzéssel fölfejleszthető, de a hibára mindenki rá tud mutatni. Hát, hogyha rá tudunk mutatni a hibára ott, akkor itt is. Tehát ez is mutatja, hogy van lelkiismeret, ezért kezdődik így a Róma 2, hogy menthetetlen vagy bárki ember, bárki légy is ember, aki ítélsz. Mert az ítéletalkotás, hogy van benned ítéletalkotási képesség, ez a lelkiismeretedről árulkodik, és hogyha te mást megítélsz, azzal azt bizonyítod, hogy magadat is meg tudod ítélni, meg a magad cselekedeteit is, tehát van törvényed, amit Isten beléd helyezett. Tehát erre, hát nem tudom, hogy ajánlottam-e itt már azt a tanulmányt, a Jó Hír 90/4-es számában jelent meg, a kinyilatkoztatás nem ismerők üdvössége. Ezt érdemes elolvasni, ezt a tanulmányt, az erről szól. Ott. Igen, na most erre azt mondanám erre a kérdésre, hogy vannak olyan emberek, akik igen mondanak és az igen mellett kitartanak, hogy ez csak egy bizonyos időponttól kezdve van így. Senki nem születik úgy a világra, vagy senki nem nő fel úgy, hogy már eleve megtért ember lenne. Itt az ember életében a megtérés az a határkő. Se Sámuel, se Énok, se senki, még Keresztelő János is se, aki repesett az anyja méhében, mert a lélek már akkortól fogva vele volt, nem úgy jött a világra, hogy rögtön igent mondott. Csak az ő életében nem voltak olyan látványos elesések vagy bűnök, de a természetünk folytán minden ember szembe helyezkedik az Isten akaratával. Nincs olyan ember, aki úgy jönne a világra, hogy sima lenne az élete. Tehát az első igent mindig egy nem előzi meg. Arról már nem szól a példázat, mert az nem feladat, hogy az első igen után aztán hogy néz ki a dolog, hogy akkor most igen jön, vagy utána van visszaesés, nem. Itt a példázat csak ezt akarja, ezt a döntő dolgot megragadni. Ami meg azt illeti, hogy vannak olyan emberek, akik nemet mondanak, ugye ezt említetted, és azok ki is tartanak a nemben. Hát én erre azt tudom mondani, hogy a példázat logikája szerint a második fiú ilyen. Mert ő tulajdonképpen csak látszatra mondti igent. Azaz igenje, az egy valóságos nem. Ugye? Ugye a második fiú, aki azt mondja, hogy kimegy a szőlőbe és mégsem megy ki, az ő igenje az egy valóságos nem. És hogyha ebben megmarad, akkor csak nemeket mond az életben. Nem tudom, hogy ismerjük azt a régi latin mondást, ami így hangzik, körülbelül így lehet magyarra lefordítani, hogy tolvaj, tolvaj, kiállt a rabló. Szóval ezért mondtam ott a harmadik pontnál, hogy nagyon vigyázzunk, hogy a szavak azok ne ejtsenek bennünket csalatásba. Mert ez a látszólagos igen, hogy ő azt mondta, hogy igen, és mégsem ment ki, ez egy valóságos nem. Nem? Ez egy önbecsapás. Ez egy önbecsapás. Ő úgy hiszi magáról, hogy ő igaz ember, meg hogy ő vallásos és istenfélő ember, hogy ő igent mond. Sajnos az emberek nagy része azt hiszi, hogyha ő méltóztatik azt mondani, hogy van Isten, ezzel már ő vallásos. Ezt hiszi az emberek nagy része, nem? Tehát akik azt mondják, hogy kérem, én nem vagyok ateista, én nem tagadom az Isten létét, én hiszem, hogy van Isten, én nem vagyok ateista. Azt hiszik, hogy ez a vallás és ez a hit. De Jézus itt azt is megmutatta, ugye, hogy az igazi hitet a szavak és a cselekedetek összhangja hozza létre. Tehát itt ez az igen, ez egy szóbeli igen, de ez egy valóságos nem. Érthető? Tehát azért mondom, hogy ebben mindenki bent van. Ez nem egy matematika kérdés, hogy valaki igent mondott, nem lett belőle, nemet mondott. Igen lett, és akkor te azt mondod, hogy van olyan is, hogy nem, meg igen, igen. De nem lehet megfogni itt a példázatot, hanem azt mondom, hogy az első igent mindenkinél nem előzte meg. Ez el van fogadva? Ez igen, jó. A második eset, tehát most már a negyedik eset, mert akkor három eset már tiszta előttünk, a negyedik eset, ha valaki igent mond, ha csak ő hiszi azt, hogy igen, hát az egy valóságos nem. Hát ő azt mondja az apjának, hogy igen, kimegy a szőlőbe, és nem megy ki. Hát ez egy nem. Na de Jézus ezt akarta, ezt is, én öt pontot soroltam fel, és aztán a harmadik pontom az volt, hogy a szavak és a tettek között óriási különbség van, és nehogy bennünket megtévesszenek a szavak. Egy emberre ne úgy tekintsünk, hogy miket mond, még olvastam is föl, hogy milyen nagyokat tudunk mi mondani emberek. Ez az, hogy tolvaj kiárt alapról. Általában azok szokták mondani. Ezt olvastam fel. Az őszintességet nem a szavak, hanem a tettek próbálják meg. Krisztus nem azt kérdezi az emberektől, hogy mit mondtok másoknál többet, hanem hogy mit cselekszetek másoknál többet. A nagyot mondani mindenki tud. Itt idéztem a Ári Jánost. Tehát most az egy más kérdés, hogy ő igent mond formailag. Ugye te most abba akarsz belekapaszkodni, hogy ő igent mond formailag. De én azt mondom, hogy ez az igent mondás, ez egy valóságos nem. Ez egy valóságos ma. Mond, és nemet végez azután, annak is megvan adva az a lehetőség. Tehát az nem, ha mondjuk egy ilyen példázat lenne, hogy valaki nemet mond és rég nemet mond, akkor úgy gondolnánk, hogy itt predesztinálva van egy ember arra, hogy ha már egyszer nemet mondott, mindig nemet mondjon. De senki nincs predesztinálva erre. Tehát Jézus azért itt szánt szándékkal mondjuk ezt a két esetet említette, mert ezzel tudunk mi is gondolkodni. Ha valaki mondjuk nemet mond, és kitart a nemben, annál is jegyezzük meg azért, hogy annak az életében is nagyon sokszor előfordult az, sokkal többször előfordult az, hogy igent mondhatott volna, mint hogy megmaradjon a nemben. Azért Jézus ilyen példázatot mondott. Tehát akkor meg erre ezt válaszolom. Úgyhogy a példázatból nincs, tehát hogy mondjam, nincs kibúvó, itt 360 fok van lefedve. Itt nincs ami kimarad, itt minden ember benne van ebben a példázatban. Emberi látszat szerint meg a hatás törvénye nagyon nagy törvény, de Jézus mondta ugye a Máté 20. fejezetében a szőlőmunkások példázata után, hogy sokan vannak a meghívottak, kevesen a választottak, így lesznek az elsőkből utolsók, utolsókból elsők. Tehát emberi lépték szerint, vagy emberi szemlélet szerint a hatás törvénye az egy statisztikai nagyobb átlagot hoz ki. Na de Jézus figyelmeztetett arra, hogy ne higgyünk azért a statisztikában, meg a saját megérzésünkben, mert sok utolsókból elsők lesznek, sok elsőkből utolsók. Sok jó családban felnevelkedett ember eltékozója az életét, és sok nagyon nehéz körülmények között élő ember élete megtisztul. Egyáltalán a nehéz körülmények azért jobban az emberi jellem formálására használnak. A jó körülményektől mindig félni kell. Ha jó körülményekkel, most mondta az egyik kedves ismerősöm, hogy hát valakiknél dolgozik, négyszintes házban laknak. És hát iszonyatosan nagy gazdagság van, nem tudják hova tenni a pénzt. De hát a gyerekek tulajdonképpen már 10 éves korukra nevelhetetlenek. Nagyon sajnálom az ilyen gyerekeket. Mert elképzelem magam, hogy én is egy 4 szintes házban laktam volna, és nem tudom én, mindenem meg lett volna, meg külföldre jártam volna már 10 éves koromtól, nem tudom, hogy most hol lenni. Jó, tehát a jellem nem örökölhető. Ott meg az a probléma, hogy a jellem nem örökölhető. Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy mindenki maga tud jellemet fejleszteni. Tehát lehetnek jó hatással a szülők a gyerekek, hogyha a gyerek nem

fia azért hát egy botrányos karriert futott be az életben, ahhoz képest az apja egy nagy puritán és egy nagy erkölcsi minta volt. Tehát erre is nagyon vigyázni kell, mert ott van a Bibliában az Éli családja. Ugye? Tehát az Éli maga még azért nem volt olyan kárhoztatandó ember, sőt egy nagyon lelkiismeretes, derék ember volt, igaz, hogy a nevelést nem vette annyira szigorúan, és a két gyereke az botrányhős a Bibliában, a Hofni és a Fineás. Tehát ahogy anyagi tőkét el lehet herdálni, lelki tőkét is el lehet herdálni. Igen, tehát ez sajnos egyre nagyobb kérdés, mert nagyon sokan jönnek a világra úgy, hogy értelmileg fogyatékosok. Ez is az élet ember által való lerombolásának egy borzalmas jele. Úgyhogy, hogy Isten hogyan fogja megítélni azokat a gyerekeket, tehát hogy van-e ott lelkiismeret, mert végül is itt most nem az értelem alapján ítél meg Isten, mert ugye más példázatokban Jézus beszélt arról, hogy valaki 5-öt kapott, 2-t kapott, 1 talentumot kapott. Ezeket lehet vonatkoztatni például értelmi képességekre és anyagi lehetőségek, és nem mindenki kap ugyanannyit. De egyet biztos, hogy mindenki kap, aki ember, akinek a lelkiismerete funkcionál. Csak ugye a probléma ott van, hogy ahogy az értelmi fogyatékosoknál van, ahol funkcionál a lelkiismeret, de vannak olyan emberek, akiknél meg még az sem funkcionál. Tehát nem tudom én, hogy mongoloid kór, vagy hát szóval vannak betegségek. Úgyhogy ezzel kapcsolatban én nem enged belemenni találgatásokba a Biblia. Annyit le kell szögeznünk, hogy Isten úgy teremtette az embert értelemmel, szabad döntési választási képességgel, hogy mindenki megítélhető legyen. Aki ez alapján nem megítélhető, ez alapján Isten nem fogja tudni megítélni. Tehát erre az egyik határvonalat így húzhatjuk ki. A másik határvonalnál pedig nem tudunk mit mondani, mert ide születnek emberek erre a világra, és eleve úgy megvan nehezítve a sorsuk, hogy szinte nem is emberi pályán futhatnak. Hát erre csak azt tudjuk mondani, hogy borzalmas, hogy mit csinált az ember az élettel, hogy ezt Isten ott egyedenként hogyan ítél meg olyan embereket, akiknek semmi részük nem volt abban, hogy mondjuk a szülők, vagy nagyszülők, vagy nem tudom, hányadik láncolatból mi jött közbe, miért, ezt nem tudjuk. Tehát az egyik oldal az biztos, a másik oldal az bizonytalan. És ilyenkor lehet idézni az Ézsaiás könyve 45. fejezetét, ami úgy szól, hogy az én kezem munkáit, az én kezem csinálmányait bízzátok csak én rám. Egyébként nem tudom, azt a folyóiratot látom, vagy nem? Igen, azt szeretném, hogyha akik szeretnék támogatni például a budapesti mozgássérülteket, értelmi fogyatékosokat, a Láncszem című folyóirat, és ezt ők adják ki. Hát ehhez képest én vonulhatnék be intézetbe, mert én például szövegszerkesztő nem tudok, ők közülük jó néhányan szövegszerkesztősök. Úgyhogy ilyen szempontból értelmileg is. Tehát nagyon érdekes dolgok ezek, hogy egy ember mit ért, mit nem ért. Én voltam néhány ilyen otthonban, és ott is azt látom, hogy a legnagyobb probléma sehol nem az értelmi fogyatékosság, hanem a lelkiismeret. De a vakok intézetében is, amikor voltam, elmondták nekem, hogy a vakok intézetében a nagy probléma nem a vakság, hanem a lelkiismeretlen lopás például. Így kitapogatják, hogy kinek hol vannak dolgok, és akkor onnan lopnak. Ott a legnagyobb a lopás a vakok intézetében. Vagy más fogyatékosoknál is azt láttam, például voltam ugye a helynemedinesek szanatóriumában, a Babó utcában, ott is azt láttam, hogy kifejezetten lelkiismeretlenség és lelkiismeretesség között volt a különbség az emberek között. Nem az, hogy az egyiknek mekkora volt a vastidő, vagy a másiknak, hogy milyen volt a lélegeztetőgépe. Minden pillanatban ki voltak szolgáltatva az emberi technikának, mert anélkül nem tudtak volna élni, és mégis az egyik például nyakra főre dohányzott, és önmagát is ölte meg a szobatársait is, a másik pedig egy jótett lélek volt, aki festegetett másoknak, meg csinált másoknak. Tehát én úgy gondolom, hogy ember és ember között mindig a lelkiismeretnél kell keresni a választóvonalat. Aki a lelkiismeretnek engedelmeskedik, abból lesz ember. Aki kiátsza a lelkiismeretét, az lesüllyed, akkor is, hogyha nagy az esze, vagy nagy az értelme. Visszafele válaszolok, mert a kérdéseknek a nehézségi fok

Hát is így tudnám jobban érzékeltetni, hogy a harmadik a legkönnyebb, hogy a Biblia egy halálos bűnt említ, vagy más néven, ugye, mert ez, hogy halálos bűnet csak János apostol első levelében fordul elő, mint kifejezés, de ez más néven, mint szentlélek elleni bűn szerepel a Bibliában, vagy mint megkeményedés, vagy megáltalkodottság szerepel. Szóval ez az egyféle halálos bűn az az, amikor a szentléleknek a megbánásra késztető hangját utasítja vissza az ember, és ebbe huzamosabban benne marad. Tehát ugye, mert az ember életünk csak úgy fejlődhet, hogyha ha az önigazolásunkból kigyógyulunk, és tudunk önmagunk dolgait, tudjuk önmagunk dolgait ellenőrizni és felülbírálni. Ez a Szentlélek munkájával valósul meg a lelkiismeretünk segítségével. Ha az ember ennek állandóan ellenáll, és a saját lelkiismerete szavát elnémítja, és el akarja folytani, amit nem lehet végül is, de víz alá nyomni mindig lehet, ez az úgynevezett halálos bűn, vagy Szentlélek elleni bűn. Tehát ez mondjuk a harmadik kérdés. Ilyen szempontból beszél a Biblia halálos bűnről, olyan szempontból nem, mint az egyház történelme, hogy mondjuk a gyilkosság az halálos bűn, a hazudozás meg bocsánatos bűn, ilyen a Bibliában nincsen. Ez egy középkori fejlemény. Na most innen tudok válaszolni a második kérdésre is, mert teljesen igaz a kérdésfelvetés, hogy minden embernek a lelkiismerete más szinten van. Vannak emberek, akiknek a lelkiismerete kristálytisztán, világosan a legkisebb rosszaknál is jelez már. De vannak emberek, akiknek a lelkiismerete egy kicsit felborult, nevezzük is így, hogy aggályoskodó lelkiismeret, hogy például a kis dolgoknál nagyon jelez, a nagy dolgoknál meg nem jelez. Hát van ilyen is. Kis dolgok, tehát egy kanál vízben égi háborút rendez az ember, hogy mit tudom én, hogy milyen nyakkendőt vett föl, mert az alkalomhoz illő, vagy nem, de az, hogy a másik ember pofon ütött, az azt mondja, hogy hát neki arra joga volt. Hát ez is egy lelkiismeret, belülről valahogy így néz ki, de ez egy ilyen felborult lelkiismeret. Vannak emberek, akiknél a lelkiismeret nincs egészen egészséges állapotban. Kis dolgokat nagyjá növeszti, nagy dolgokat rá se hederít. De ezzel együtt is azt mondom, ha valaki a lelkiismeretét komolyan veszi, akkor tudja Isten kivezetni a különböző problémáiból és bajaiból. Nem a lelkiismeret itt a csodaszer, a lelkiismeret az olyan, mint egy hajólapát, vagy egy vitorla. Hogy most a vitorla teljesen szép, jó, erős vászon, vagy imittam ott már szakadozott, az egy más kérdés, de mégiscsak vitorla. Ha nincs vitorla, a szél nem tud hol belekapni, és nem tudja vinni előre. De a vitorla bármilyen állapotban van, ha szakadozott, ha teljesen épp, és az ki van feszítve, akkor tudja előre vinni Isten. Hát mondok egy példát a saját életemből, talán csak ez egy pici példa, meg nem is annyira fontos, csak hogy érzékeltessem, hogy mondták nekem kedves előadó társaim, hogy hát te milyen jól tudsz beszélni. Mondom, hát ez az én kísértésem, persze.

0: Mindenkit sok szeretettel üdvözlök, az új arcokat is. Egyre több szék van, ezzel párhuzamosan egyre nő a feszültség bennem, és egyre nehezebb témák vannak terítéken. Megmondom őszintén, mikor feleségemmel otthon elolvastuk a mai téma címét, tegnap, akkor nagy késztetést éreztem arra, hogy fel kéne hívni a szervezőket, hogy valamit nagyon elrontottak, mert a következő alkalom címe is az egyik önismeret, a másik én kép. Erre próbálj valami szakmait mondani Józsi, és hát végül is azért neki gyűrközöm, valamit majd megpróbálunk. Jó, és továbbra is dialógus tartunk, ahogy az már a szokásunkhoz illik. Párbeszédre szeretném önöket először csábítani a szomszédjukkal. Ugye a múltkor a házasságról beszéltünk, most nem ez lesz a téma, úgyhogy nem is baj, hogyha férfi férfivel beszél, nő nővel beszél. Talán azt szeretném megkérdezni önöktől, hogy miért lehet ez a címe a mai előadásnak, hogy az önismeret útvesztői. Én is törtem rajta a fejemet, nekem is van rá megoldásom, meg van rá válaszom, de lehet, hogy ennyi szürke állomány, sőt biztos, hogy ennyi szürke állomány sokkal okosabb, mint én vagyok, és szeretném meghallani az önök válaszait, és ahhoz fogom szabni az előadásomat, hogy önök mit látnak bele ebbe az önismeret útvesztői címbe. A másik kérdésem pedig az lenne, hogy ezt is beszéljék meg, és ezt kicsit furcsa kérdésnek foghatni, hogy miért jöttek ma el. Én megkérdeztem magamtól ezt is otthon, hogy minek jönnék el egy ilyen előadásra az önismeret útvesztői lévén akárhány éves. Önök miért vannak itt, akár fiatalok, akár idősebbek, osszák meg ezt, legyenek szívesek a párjukkal, akivel beszélnek. Miért jöttek el? Azért, mert hogy valami újat akarnak hallani, hallották, hogy jókat lehet nevetni, vagy azért, mert önnek is van egy elképzelése az önismeretről, és szeretnék tesztelni az előadót, hogy ő vajon jól tudja-e, vagy hát miért? Szóval tényleg érdekel, vagy azért, hogy magukat akarják jobban megismerni, nem tudom, ezt is szeretném hallani. Jó, úgyhogy adnék egy néhány percet, két kérdés, nagyon egyszerű kérdés. Miért ez a címe a mai előadásnak, az önismeret útvesztői, és hát mi végre vannak itt a mai este? Rendben, akkor térjünk először az első kérdésre. Szeretnék néhány ötletet hallani, hogy miért, mit gondolnak, miért ez a címe ennek a mai előadásnak, az önismeret útvesztői? Igen. Saját magunk megismerésének lehetnek zsákutcái. Igen. Más ötlet.
1: Sokan vannak, akik így túl értékelik magukat, meg olyanok is, akik nagyon, tehát hogy nem tudják reálisan látni magukat, vagy olyanok, akik nagyon önbizalom hiányosan. Tehát megint nem reálisan. Túl negatívan, túl pozitívan, és biztos ezért kéne állni a beszélni.
0: Eltéve.
1: Mindenki így a középutat próbálja meg.
0: Eltévedhetünk, mert lehet, hogy túlságosan felértékeljük magunkat, de az is lehet, hogy egészen kicsi önbizalommal rendelkezünk, sőt, talán még túlságosan is kevéssel. Igen? Igen. Egy másik ilyen eltévejedési lehetőség, hogy magunkkal szemben elnézőbbek vagyunk, kevésbé vagyunk kritikusak, mint másokkal szemben. Igen. Kinek higgyek jobban, másoknak, amit rólam mondanak, vagy magamnak, amit magamról gondolok? Más? Ötlet?
2: Rengeteg pszichológiai jellegű könyv jelenik meg, és az ember úgy és úgy érzi, hogy ó, ez is én vagyok, az is én vagyok, de valóság sokkal bonyolultabb ezekkel a sémáknál.
0: Sok pszichológiai könyv van, sok pszichológiai személyiségteszt van, fölismerem magam ebben is, abban is, de mégis érzem, hogy valahogy én ennél több vagyok, komplexebb, mint amit bármelyik séma megragadhat. Igen? Egyáltalán megismerhetjük-e magunkat a labirintusból, valaha kitalálhatunk-e, és ha igen, akkor milyennek a módja?
2: Hogy mennyire követjük a szülőink által mutatott példát a saját személyiségünkre nézve, illetve hogy tudod tudjuk-e választani, hogy igen, én nem az anyukám vagyok, én nem az anyukám vagyok, a személyiségben, vagy nem a testem vagyok, hogy a
0: vajon megtalálhatom-e saját magamat valaha is ebben a labirintusban, vagy mindig valamelyik szülői modellt követem, vagy valamelyik felnőtt modellt, aki belém épült. Ki vagyok én valójában, és hol van a határ közöttem és a szüleim, vagy más modellek között? Igen. Akkor a második kérdés, hogy miért ülnek itt? Ez a nehezebbik talán. Oltatatlan tudásszomjjal érkeztem, és szeretném ezt oltani egy kicsit. Igen. múltkori nagyon tetszett, ezért ma is eljöttem.
3: Az elhangzott kérdésekre válaszokat kapunk.
0: Azért jöttem, mert ami kérdések elhangzottak, arra általában válasz is elhangzik.
3: Még valami?
0: Finom a pogácsa.
3: Én szenvedek. Más is?
0: Mitől?
3: Az önismeret.
0: Ja, igen. Én szenvedek az önismeret hiányától, vagy a meglévő, vagy az önismeretemtől? Az önismereti problémáimtól szenvedek, így van. Ezért is jöttem, hogy talán segítséget kapok. Igen, köszönöm szépen. Még van ettől eltérő esetleg?
4: Azért jöttem el, mert hívott valaki, és egy idéti embertől azt hallottam, hogyha valakit hívnak, akkor illetlenül.
0: Én azért vagyok itt, mert meghívtak, és az illetlenség, hogyha meghívnak, és nem jövök el. Igen, köszönöm szépen. Amikor még fiatal az ember, akkor nem igen érinti az a gondolat, hogy az élet milyen rövid, és hogy milyen könnyen zsákutcákba tévedhetünk. Most, hogy már kicsit idősebbek vagyunk, ezt ennek az értékét jobban felmérjük. Igen. Szeretek az ilyen lehetőségekkel élni, megragadom, és ebből valami jó sülhet ki. Hogyha már mi belefetszülünk energiát, 7-től 9-ig itt vagyunk, akkor már én is eljövök, mert ez így járja. Nagyon köszönöm, ez igazán nagyon értékes. Köszönöm szépen. Még más gondolat? Nekem meg nagyon tetszik, hogy ilyen bátrak, szóval, hogy mindent elmondanak. Igen?
5: Hát én azért vagyok itt, mert nagyon tetszenek az olyan előadatása, szóval nincsen kivetítő, hanem ilyen régi típusú, hogy tényleg csak az előadót halljuk. És ez már így kap.
0: Már az pozitív, hogyha nem látok a falon kivetítve egy szlájdot. Van egy sajátos hangulat, amit én jobban kedvelek, mint a képeset. Igen? Sok minden nem működik jól az életemben, és hát, ha valamit felismerek, amitől jobban működhet, vagy látom, hogy másoknak is vannak ilyen, ezt nem mondta, ezt én mondom, problémái. Rendben van, akkor hát elkezdhetjük a mai alkalmat. Én belevágni a közepébe, én is próbáltam válaszolni magamnak erre a kérdésre, miért jönnék el egy ilyen előadásra, ami az önismeretről szól. És azt mondtam magamnak, lehet, hogy ki fognak nevetni, én azért jönnék el, mert jobb ember szeretnék lenni, vagy jobb életet akarnék élni. Ki az, aki ezzel nem ért egyet? Látom, és ki az, aki egyet ért? Jó, a többiek tartózkodnak, rendben van. Igen, ebben azért számomra egy picit mélyebb gondolat is van. Nagyon egyszerűen hangzik, ugye azért jövök el egy önismereti előadásra, mert jobb ember akarok lenni, de ebben van egy óriási nagy elvárás magammal szemben. Azt mondom, hogy én nem elégszek meg azzal, hogy csak élek az életemben, és telnek a napok, hanem van bennem valami belső éhség, valami belső vágy, hogy jobbá tegyem önmagamat, és hogy jobbá tegyem az életminőségemet. Ez elfogadható konklúzió talán? Fölismerem abban, amit hallottam itt önöktől, hogy az életemben vannak problémák, talán jobb lehet. Hogyha már vannak ilyen jó emberek, akik 7-től 9-ig itt vannak, hát én is szeretnék hozzájuk hasonlulni. Tudni akarom azt, hogy vajon én a szüleimnek a modelljeit követem, és rajta vagyok egy kikövezett úton, és nem tudok lelépni róla, hogy valaki más legyek, valaki jobb legyek, vagy valamilyen jobbá tegyem az életemet. Ezt mind-mind úgy látom, hogy vissza reflektál erre. De a másik kérdés az, hogy ahhoz, hogy jobb legyek, annak mi köze van az önismerethez?
6: Úgy lehet valamit javítani, hogyha ismerem a szerkezetét.
0: Tehát, hogyha megismerem a saját szerkezetemet, vagy bármit, akkor azt tudom javítani, igen?
1: Saját tapasztalat, hogy korábban azt hittem, hogy tök jó fej vagyok, és azt mondja, hogy az önismeret úgy se lehet, hogy egyáltalán nem.
0: Igen. Korábban illúzióim voltak, azt gondoltam, hogy abszolút jó fej vagyok. Aztán rájöttem, hogy jobban megismertem magam, hogy ez nem biztos, hogy így van. Popper Péter azt mondta nekem, vagy olvastam tőle, hogy ha megismerem magam, akkor a sorsomat is jobban megismerem.
7: Helyére kerülnek a dolgok.
0: Hogyha saját korlátaimat, gyengeségeimet ismerem, akkor nem él annyi kudarc, mint hogy ezeket nem ismerném. Erre még fogok építeni. Aztán? Oké, akkor azt kérdezném, hogy azt látjuk, hogy jobb emberek akarunk lenni, jobb életet akarunk élni, ez mindannyiunk közös vágya. Tudják, hogy mindig vannak ilyen nem szalonképes kérdései, ma is lesz. Kik azok, akik azt mondják, hogy ez sikerül az életükben? Szeretném látni a kezeket. Aki azt mondja, hogy jobb ember akarok lenni, és ezért jobb önismeretre akarok hagyatkozni, és ez sikerül, meg is valósítom. Láttam ott egy kéz? Aha. Oké. Ez a kisebbség, jól látom? Rendben van. Ez nekünk erőt ad, mert azt jelenti, hogy ez nem egy egyszerű feladat, nem egy könnyű feladat. Itt van bennünk ez a vágy, hogy jobb emberek legyünk, itt van bennünk ez a vágy, hogy jobban megismerjük magunkat, és ahogy körülnéztek a teremben, azt látják, hogy ez a kisebbségnek sikerül. De akkor felteszem a kérdést, hogy vajon mi lehet a kulcs? Honnan tudom eldönteni, hogy most jó úton járok az önismeretben, vagy pedig rossz úton járok? Honnan tudom eldönteni, hogy valóban önmagamat ismerem meg egyre jobban, vagy pedig valami téves képen van saját magamról? Ez nagyon fontos kérdés. Hogyha nem tudom eldönteni, hogy amit magamról gondolok, az objektív, vagy igaz, vagy megfelel a valóságnak, akkor nem tudom, hogy mit kell javítani, nem tudom, hogy hogyan kell tovább lépni. Úgyhogy most azt szeretném kérni őktől egy vagy két percben párokban, hogy döntsék el, találják egy megoldást, honnan tudja az ember, hogy helyes önismerete van. Ez döntő kérdés. Hogy amit gondol magáról, az megfelel a valóságnak. Erre próbálj meg választ adni. Utána én is segítek. Mit gondolok róla? Akinek már van válasza, az hallgasson el, és csillogó szemmel nézzen rám. Akinek nincs válasza, még folytassa. Oké. Szóval szeretnék hallani, hogyha ti vagytok a pszichológusok, ti vagytok a lelki gondozó tanácsadók, ki vagytok azok, akik csak egy másik embert szerettek, és szeretnétek neki segíteni abban, hogy helyes önértékeléssel bírjon, helyesen lássa saját magát. Mit mondtok neki, honnan fogja felismerni, hogy helyes úton jár az önismeretben? Igen? Időről időre fog a többi embertől kapni visszajelzést, hogyha észreveszi, akkor ez egy jó jelzés. Köszönöm, más vélemény? A saját magunk megismerése, igazi megismerése onnan ismerhető föl, hogy lelki békességet ad. Oké. Megnyugvást. Ha figyelem a sikereimet és a kudarcaimat, akkor láthatom, hogy helyesen értékeltem magamat ezek fényében. Köszönöm. Itt is volt egy kéz valakinek, vagy? Igen. Lehet, hogy nem értem, amit mondasz, mert ugye azt kérdezem, hogy honnan tudod, hogy helyes önértékelés. Ja, ha igen, tehát hogyha alul értékelem magam, vagy korlátjaimat nem biztos, hogy jól látom, akkor valószínűleg rossz úton járhatok. Tehát fordítva definiáltad. Jó, köszönem. Igen. Igen.
5: Ez az önbizalmam, és kiegyensúlyozottabbnak érzem magam, amit korábban, hogy az egy jó úton.
0: Akkor megyek jó úton, hogyha nagyobb lesz az önbizalmam, és kiegyensúlyozott leszek. Igen. Az a megbízható önismeret, amikor az ember tudja magáról, hogy egy kritikus helyzetben, egy megpróbáló helyzetben hogyan fog reagálni, és úgy is reagál. Ezt mondtad? Nem. Ja, számít előre, hogy ez egy megpróbáló helyzet lesz. Köszönöm szépen. Igen. Tehát onnan tudom, hogy jól ismerem magam, hogy nem okoz csalódást a saját reakcióm egy kiszámíthatatlan helyzetben. Igen.
1: Szerintem a gyerekek is nagyon jó kifejezni. Tehát aki gyerekekkel foglalkozik, vagy a saját gyerekeit ismeri, az el tudik képen néha, hogy a gyerekem ilyet hallott tőlem.
0: Ha a gyerekeimet figyelem, az a legjobb tükör, mert ők körülbelül visszadőzik azt, hogy én milyen vagyok, és el tudok borzadni tőle, hogy húj, ez olyan, mint én vagyok, vagy ő olyan, mint én vagyok. Igen?
8: Azt, hogy elfogadom magam, és nem mindig olyan akarok lenni, mint más. Tehát elkezdem szeretni magam.
0: Elkezdem magam szeretni, hogyha erősségeimmel és gyengeségeimmel együtt. Kicsit össze vagyok zavarodva, mert annyi tanácsot hallok, és nem mindegyik egy irányba hat. Igen? Értem. Igen, a harmónia között, amit a külső visszajelzések és a saját ismeretem között látok, ha a kettő egybeesik, nincs benne diszonancia, akkor jó úton járok az önismeret jó irányában. Én nem vagyok annyira biztos abban, hogy a többi ember visszajelzése helyes útmutató, mert van, aki elfogad és pozitívan megerősít, másik csoport pedig ennek az ellenkezője. Melyiknek higgye, ki vagyok én? Aha. A helyes önismeretet onnan lehet felismerni, hogy képes vagyok kicsit visszalépni és objektíven szemlélni a helyzetet, anélkül, hogy az érzelmeim elragadnák, az érzelmeim befolyásolnák a döntéseimet.
9: A boldogság és a megelégedettség biztos, hogyha magamat ismerem, akkor azáltal tudom, mert be tudom helyezni magamat a környezetbe, és ez érzés.
0: Hogyha úgy tudok a többi emberre hatni, hogy ők is erre megfelelő módon válaszolnak, és közöttünk egyfajta jó kapcsolat vagy jó hangulat alakul ki, akkor tudom, hogy jó irányba vagyok, és tudom, hogy elkerültem azokat, akikhez nem illek. Valami ilyesmit mondtál. Igen.
1: Az én is van nekem más mondat. Én azt mondtam, hogy én magam boldog vagyok, boldogát tudok tenni, akkor egy egészséges, illetve ez az egészséges én kép következik.
0: Hogyha helyesen ismerem magam, akkor mind én, mind környezetem boldog. Oké. Akkor elmondom az én válaszomat is, és csak egy válasz lesz a sok közül, lehet, hogy meg fognak lepődni. Onnan tudom, hogy helyes az önismeretem, hogy fáj. Ilyen egyszerű. Onnan tudom, hogy helyes az önismeretem, hogy fájdalommal jár, csalódással jár, negatív visszajelzéssel jár, már megint nem tudtam olyan jó lenni, mint amilyen jó szeretnék lenni. Már megint nem tudtam az lenni, aki akarok lenni. Lehet, hogy meglepő neked ez a válasz. Nem azt mondja ez a válasz, hogy én vagyok a legjobb ember a világon, meg tudom csinálni minden és minden körülmények között, amit szeretnék, hanem azt mondja ezt, hogy ha az ember elkezdi magát figyelni egy saját maga által állított mércéhez, amiért itt vannak, azt mondták, jobb akarok lenni, akkor azt találja, hogy elkezdi magát vizsgálni, értékelni, elemezni, és azt mondja, nem tudtam megütni azt a mércét, amit szerettem volna. Nagyon-nagyon jó kérdés. Ez a kérdés azonnal átvezet abba, hogyha az ember reálisan látja magát, abból milyen reakció következik. Depresszió, elkeseredés és önbizalomhiány, vagy valami egészen más. Erre még mindig visszatérünk, csak először mindig lépésről lépésre. Tehát azt mondom, hogy ahhoz, hogy az ember fejlődni tudjon, ahhoz az kell, hogy először észrevegye, hogy ő fejlődésre szorul. És én azt gondolom az emberi természetről, azt gondolom az ember pszichológiájáról, hogyha az ember igazán őszinte magához, akkor mindig azt veszi észre, hogy fejlődésre szorul. Mindig azt veszi észre, hogy még mindig valamit többet tehetek, hogy jobb legyek. Még mindig valami előttem valamit még nem tettem meg, hogy tökéletesebb legyek. El tudják ezt fogadni? Megint őszinte válaszokat kérek. Tehát egyfajta kezdetek azt mondja, hogy ez nem így van. Nincs kérdés.
10: Szerintem azért nem minden emberben van ez a vágy, hogy ő tökéletes akar lenni. Van, aki még ezzel büszke, és hogy nem vagyok tökéletes, de én ilyen vagyok. A másik pedig, aki mondjuk szeretetet tényleg ilyen szerintem maximalista, az én azt mondom, persze ez már hitkérdés is, hogy emberileg nem lehet tökéletes lenni, tehát az lehetetlenség, és csak úgy lehet, hogyha az ember hiszben, vagy Isten is segít, és akkor úgy lehet fejlődni. Mert hogyha lehetne nélkül is, akkor csupa tökéletes ember szalad mindenfelé. De ez nem így van.
0: Most sokat mondtál, úgyhogy próbálom visszamondani, a többiek is hallják. Azt mondod, hogy azért nem minden emberben van meg ez az állandó jobbra való törekvési vágy, hogy tökéletessé tegye magát. Van, aki el van szállva magától, van, aki meg van elégedve magával, és benne nincs ez a szabály, hogy azt látja, hogy megint valami hiányzik. A másik fele pedig, aki azt látja, hogy valami hiányzik, azok közül sokan felismerik, hogy önmaguktól nem képesek ezt, és majd Istenhez fordulnak, és ő segít ebben. Ezt mondom. Vagy valamihez, ami rajtuk kívül esik. Nagyon köszönöm. Igen, más? Jó, hát én azt hittem, hogy sokkal nagyobb lesz az ellenállás, de hát örülök, hogy igen.
11: Ahogy ismerjük magát igazából, az úgy állítja fel a követelményeket is, hogy tűzze, hogy jól a képesen, vagy nem, és hogyha túl magasra teszi, akkor már lehet, hogy nem ismeri magát ennyire. Csalódnia kell, akkor már lehet, hogy egy picit túlértékelni magát.
0: Tehát azt mondod, hogyha az ember olyan célokat tűz ki maga elé, amelyeket nem tud elérni, akkor lehet, hogy a célt rosszul tűzte ki. Ezt mondod? Uh-huh. Oké. Okay. Még más gondolat vagy vélemény?
10: Ez mondjuk attól függ, hogy itt most valami jellemhibáról van szó, és valami jellembeli fejlődésről, vagy csak úgy általában valami képességem fejlesztésről, ami művészi, vagy szellemi, vagy akár művészeti bármi, mert tehát ebben mások vagyunk, és ez nem is baj, ha abban nem teljesen tökéletes mindenki a személyiségben, vagy lehet jó a jelen dolgokban, az meg megint egy másik
0: Én azt válaszolnám neked, hogy tegyünk különbséget a között, hogy valamilyen képességünket, művészi, vagy zenei, vagy matematikai, vagy bármilyen képességünket szeretnénk-e olyan tökére fejleszteni, ami számunkra elérhetetlen, mert nem vagyunk Steinmanok, hanem vagy pedig jellembeli erkölcsi tökéletességre törekszünk, a kettő között különbséget kell tenni. A jellembeli erkölcsinél nyugodtan tegyük fel a mércét magasra, a készségbeni dolgoknál pedig hát próbáljunk reálisan gondolkodni. Ezt akartam mondani nagyjából. Igen. Ezért szeretek jönni, mert mindig tanulok, hogy ezt most gyorsan föl kéne írnom, de el fogom felejteni. De ezen nagyon-nagyon jó, hogy különítsük el egymástól, hogy mibe tesszük magasra a mércét. Jó, tehát ott tartunk, hogy az igazi önismereten való járás, fejlődésnek az egyik legjobb visszajelző tényezője az, hogy általában csalódással, általában fájdalommal, általában szenvedéssel jár. Azt látom, hogy a kitűzött erkölcsi magaslatok vagy jóságbeli magaslatokat nem tudom elérni. Különben ugye tudják, hogy szoktam a Bibliára hivatkozni, amikor Jézus megtartotta a hegyi beszédét, csak hogy kicsit itt zárójelbe jegyzem meg, hogy több ezren gyűltek össze, és mindenki azt várta, hogy most királlyá fogják koronázni. Úgy tetszik, egyfajta választási vagy kortes beszédet vártak tőle. Elmondja majd a programját, hogy hogyan lesz a zsidók királya valójában, világi király. És Jézus ugye nyilván nagyon intelligens volt, és ő pontosan tudta, hogy most mindenki hatalmas figyelemmel hallgatja, és a hegyi beszédben, ahogy emlékeznek, azt mindenki ismeri, elkezdte mondani a boldog mondásokat. Azt akarom ezzel mondani, hogy mint az egyik legnagyobb tanít, vagy hát a legnagyobb tanító a világon, elkezdte elmondani azt, hogy hogyan lesz az ember boldog, hogyan lehet az emberi szem számára erkölcsi magaslatokon járni, és hogyan kezdte, hogyan emlékeznek, azt mondta, boldogok a lelki szegények. Én mindig azt hittem, hogy? Mert tövék a mennyekország. Itt csak az első kettőre, hogy boldogok a lelki szegények, és boldogok, akik sírnak. Most attól függetlenül, hogy valaki vallásos vagy nem vallásos, hívő vagy nem hívő, halljuk meg ezt a csodálatosan mesteri tanítást. Aki el akar kezdeni, fejlődni, aki helyes önismeretre szeretne szert tenni, azt fogja találni, hogy lelkileg híjával találtatik. Ugye, amikor fiatal voltam, mindig gondolom, hogy a lelki szegény, az azt jelenti, hogy kicsiként süsű vagy bolond, de nem azt jelenti, hogy lelkiekben, az erkölcsi mércében találja magát híjával abba a szegénye. És az még túlmegy. Azt mondja utána a következő, mint egy igazi pszichológia, hogy boldogok, akik sírnak. Megvigasztaltatnak, igen, így van. De csak az első két felét szerettem volna mondani, tehát egyrészt azt, hogy boldogok, akik lelkiekben hiával vannak, látják a maguk tökéletlenségét, és a következő boldogsági stádium az, vagy hát a boldogság velé vezető úton az, hogy ezen szomorkodnak. De nem azt mondják, hogy hát ilyen vagyok, így fogadja el engem, drágám. Hát néha kiabálok, néha fejbe csaplak, néha türelmetlen vagyok, néha nem jövök haza, de hát mégiscsak hát el kell, hogy fogadja engem, ez van. Hát, tudod, lelki szegény vagyok. Nem? Én sok férfit ismerek, aki elmondja a feleségének, vagy a barátnőnek, hogy hát, tudod, én ilyen infantilis vagyok, tudod, nekem annak ilyen gyengeségemet, így szeres. Ez van, nem tettek róla a családi hátterem, a testvéreim, a környezetem, végül is el kell, hogy fogadj engem. Ezek persze csak amerikai könyvekben vannak leírva, magyar fiatalokra nem vonatkozik, de lehet. Tehát azt mondja, hogy tessék? Rossz volt a gyerekkorom, így van. Tehát megvannak a mentségek, látszik, hogy hiával vagyok, ez van, az első lépcsőn meg vagyok, de nincs emiatt szomorkodás. A szomorkodás azt jelenti, hogy ezen akarok változtatni. De menjünk tovább. Hogyha az ember azt mondja, hogy szeretnék helyes önismeretre szert tenni, És tudom azt magamról, vagy tudom ezt a törvényszerűséget, hogy a helyes önismeret fájdalommal jár, annyira, hogy saját magammal szembe kell nézni, ezt hogyan kell megtenni? Tehát hogyan tudok ilyenfajta lelki gyakorlatot végezni? Ezt azért kérdezem, mert nagyon sok hallottuk is, nagyon sok fajta pszichológiai tankönyv van, ismerd meg magad, megmondjuk a recepteket, hogyan kell lépésről lépésre lépni. Azt látjuk, hogy szeretnénk helyesen ismeret leszerteni, szeretnénk magunkat látni a magunk valójában. Fel vagyunk rá készülve, hogy ez valószínűleg fájdalommal, csalódással jár, de mégis hogyan tegyük? Az élet fontosságú. Az emberek, azt mondják, hogy menj el, fogjál néhány halat, hogy tudjál vacsorázni. És ha nem tud halat fogni, akkor ilyen hal. Most lelki értelem, hogy az ember nem tudja, hogy hogyan tudom magam megismerni, hogyan fogom megismerni a bensőmet, akkor lelkileg ilyen hal. Igen?
1: Ez egy katartikus folyamat, és szerintem az egyetlen nem is tud egy emberrel.
0: Ez egy ilyen teljesen felkavaró katartikus folyamat, amit egyedül nem vagyunk képesek megoldani. Teljesképpen nem. Igen? Igen. Talán az a rávezető út, hogy az ember elkezdi magában végig gondolni, milyen emberek állnak, kik állnak hozzá közel, kik milyen úton vezetik őt, hogyan vannak kapcsolatban az életével. Ez segíthet abban, hogy jobban megismerjem magam. Ez az egyik része. Igen. Tessék. Tehát vannak olyan koncentrációs gyakorlatok, hogy például elhatározom, hogy valamit csinálok 21 napig, és hogyha azt meg tudom csinálni, akkor közelebb kerülök önmagamhoz. Igen. Tehát készüljünk fel arra, hogy a folyamat fájdalmas, ezt nem mondta, csak fűzöm össze, fájdalmas bár, de nem egy nap alatt, és nem rövid alatt fog megtörténni, ez egy hosszú folyamat, hogy megismerjem saját magamat, és álhatatos erőfeszítést kíván. Igen. Bátorítsuk ismerőseinket, barátainkat arra, hogy őszintén osszák meg velünk, hogy mit gondolnak rólunk, mutassanak rá hibáinkra, hogy kívülről lássuk magunkat külső segítséggel, és ez segít a fejlődésben. Igen, köszönöm. Követek valamilyen tudás vagy tanrendszert, vagy valamilyen mesterhez csatlakozom, és ő segít nekem abban, hogy megismerjem magam. Igen. Még volt egy kéz, nem tudom, rosszul figyeltem meg. Igen. Én azt gondolom, hogy más emberében nem tud nekem segíteni. Egy tükörre van szükségem, hogyha a ruhámat akarom megnézni, akkor egy fizikai tükörben nézek, hogyha a jellememet akarom megnézni, akkor Istenhez szabom magam, és az ő által mutatott tökéletességhez próbálom mérni azt, hogy hol tartok. Igen. Itt is volt egy kéz alatt. Igen. Igen. Hosszan mondtad, de azért próbálom visszamondani. Igen. Igen, tehát azt mondtad, hogy ha jól értettem, hogy nem mindenki ismeri Istent, viszont minden embernek van egy csodálatos képessége, hogy ha meg akarja ismerni önmagát, akkor ez megtörténhet. És megismerni, vagy megtudni angolul az understand, és az azt jelenti under, alá, stand, állni, alá állni, vagyis, hogy alázatos vagyok, engedem magamra hatni azt a fajta mércét, ami mindenkiben benne van. Valami ilyesmit mondtál, ugye? Igen, köszönöm. Igen?
12: Technológiai szempontból gondolom a kérdést. Valaki filozófiai szempontból magyarázza, hogy miért kell ilyen tükörrel felállni, és tudomásan tudok szolgatnám, hogy az ember nem teheti meg azt, hogy a külső szempontjából vizsgálja magát, mert az üdvonásokhoz biztos, hogy káosz hozik. Az ember a saját magának kell ezt elemeznie, viszont mindenféleképpen úgy, mintha mindenki felhatna benne. Tehát pontosan ezzel megmutatja a teljesen másra utalságot, és akkor már igazából globálisan szinte mindenki megindulhat van. Én és mindenem, és akkor már filozófiai tudományos szempontból nem lehet kifogásolni, hogy valaki valamilyen irányba elszkezik, hanem csak kizárólag a tényeket próbálja vizsgálni, és így magát a jó helyre helyezni, és akkor mindenkit szempontjából a jó törvényeket találni.
0: Valójában úgy gondolom, hogy ha valaki igazából egyedül megismeri önmagát, akkor azzal megismeri a többi embert is, és innentől kezdve nincs jelentősége, hogy milyen filozófiai irányzat, vagy milyen mestert követek, mert voltak éppen mindenkit magába foglal a saját magam megismerése. Hm? Ilyesmit követ?
5: Jó, én nem tudom foglalni. Szerintem a személy életemben támaszoktól kell elsősorban megszabadulni. Tehát attól, hogy mások mit gondoltak, mert én mit gondolt magamból, akkor hát neked el kell magatkozni. Szerintem ez lenne az első.
0: Szerintem a kezdeti lépés az lehetne, hogyha elvonatkozhatok attól, hogy ott mások mit gondolnak rólam, a támaszokat elveszem, meg azt is, hogy én magamról mit gondolok, és hagyjam, hogy történjen valami, ami segít. Igen, igen.
13: Lehet ismeretni, ha megtisztítanám a lelkiismeretemet, akkor azt segíthetni engem az önismeretem.
0: Azt gondolom, hogy talán a lelkiismeretet kéne behozni ide a beszélgetésünkbe, és hogyha a lelkiismeretemet megtisztítanám, akkor az segíten az önismeretben.
14: Hát de egyedül, vagy nem tudom, hogy egyedül ez nagyon fontos dolog, hogy azt, hogy hogyan viszonyulok másokat. Nem magamat én egyébként annyira megismerni, hanem inkább másokat. És az másokat való hozzáállásomat kéne megismerni, ami pedig tényleg nem tudok szívni a kapcsolatánkból, és hogyha tudom, hogy hogyan gondolkodok másokról, akkor két esetek változtatni ezen.
0: Én azt gondolom, hogy nem annyira magunkra kéne összpontosítani, hanem inkább azt kéne megvizsgálni, hogy a többiekkel milyen a kapcsolatom, hogyan tudok a többiekhez viszonyulni, milyen hatása vagyok rájuk, és milyen légkört árasztok magamból köréjük, valami ilyesmit mondtál. Igen. Azt gondolom, hogy fontos, hogy szeressük magunkat, hogy elfogadjuk magunkat, hogy meg tudjunk bocsátani önmagunknak. Voltak hibáink, vannak hibáink, de mindezzel együtt szeretjük magunkat, elfogadjuk magunkat. Ez fontos, hogy igen.
14: Én az objektívítés problémája mindig megmaradt, biztos hozzászólás után is, ugyanis korábban ott abban állapodtunk meg, vagy abban egyeztünk meg, vagy közös nevezőre jutottunk, hogy egyfajta eszköz önismeret, mégpedig az önmagunk megjobbításának az eszköze. Mégpedig azért kell önismerethez jutnunk, hogy tudjuk, hogy hol tartunk most, ahhoz, hogy el tudjunk jutni egy másik fajta állapotba. Na most, honnan tudjuk, hogy helyes az önismeretünk? Hát úgy, hogy fáj. Tehát egy érzés a kritériuma annak, hogy az önismeretünk helyes. Mennyiben tekinthető egy érzés objektívnek, illetve akkor az a kérdésem, hogy egyáltalán az objektivitással kell lehetne az esetben foglalkoznunk, hiszen itt megjelenítettek katartikus élményt is, nyilván intellektuálisan ez megfoghatatlan. Ha koncentrációhoz folyamodunk, mi vagyunk azok, akik eldöntjük, vagy egyfajta eszközt használunk megfelelő, akár mantrákat mondunk, akár testhelyzeteket veszünk fel, mi vagyunk annak a kritériuma, hogy melyik lesz a számunkra megfelelő. Ha egy tant követünk, mi fogjuk kiválasztani, hogy melyik legyen az a tan. Tehát úgy vélem, hogy az objektivitás az egy szemelnyivel sem.
0: Igen.
14: Vagy pedig szükségtelen az objektivitás.
0: Igen. Pilla, neked könnyen, mert olvasod. Tehát visszamondom azért, igen. Tehát ugye azt mondod, hogy hát hol van itt az objektivitás helye, hiszen abban már megegyeztünk, hogy az önismeret egy eszköz arra, hogy jobbá váljunk, és arra a kérdésre válaszolni, hogy honnan tudjuk, hogy helyes az önismeretünk, hát onnan, hogy fájdalmat, szomorúságot, bánkódást érzünk, és hát ez egy érzelemre alapozzuk azt, hogy akkor helyes az önismeretünk vagy sem. És hogyha ez így van, akkor utána van, aki azt mondja, hogy katartikus élmények felé kell menni, az fog segíteni, másik azt mondja, hogy mestert kövessünk, az fog segíteni. Mindig így csak azt látom, hogy a szubjektivitás, a saját intellektusom dönti el, hogy most akkor mit csinálok, mit nem. Ez nekem nem ad elegendő fogozód arra, hogy jó úton járok, nekem egy objektív, külső, megbízható mérce kell. Igen, azt van a kezed?
14: Igazából nem tudom, mennyire kívülről jövőnek kellene. Az önismeret maga egy belső igény. És akkor, hogy most bekezdtem keverni az objektivitást, akkor megint ott vagyok, hogy az egész valamennyire számít.
0: Én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy az objektivitás mércéje a legfontosabb, hiszen önmagamnak állítok szubjektíve valamit, amit el akarok érni, és afelé megyek, elegendő ez a szubjektivitás, minek keverjük bele a külső abszolút objektív tényezőt, lehet, hogy értelmetlen.
15: Aki másokat ismer otthon, aki magát ismeri bölcs, aki másokat tegyő erős, aki magát tegyő idős.
0: a versikét nem tudom visszamondani, megmondom őszintén, de csodálatos versike. Arra emlékszem, hogy aki magát legyőzi, az hős, aki magát ismeri, az bölcs, aki másokat legyőz, az bátor, erős, a többit meg majd kiegészített. De a lényeg az, hogy nagyon-nagyon tetszik ez a gondolat, és azt mondod ezzel, hogy hogy valóban igazi önismeret van, és legyőzzük önmagunkat, az az igazi nagy teljesítmény. Az, az valami, ami, aminél nagyobb nem történhet. Oké. Jó. Akkor, hogy mindenki elmondta, amit gondol erről, és nem cseréltünk ugyan helyet, de azért nagyon sokat tanultam ebből a körből. Tehát ott tartunk, ugye az volt a kérdés, hogy emlékezzünk, hogy ha tudjuk azt, hogy az önismeret egy nagyon jó eszköz arra, hogy jobbá váljunk, hogy haladjunk az erkölcsi tökéletesség felé, és ha elfogadjuk azt, hogy az önismeret helyességét az mutatja, hogyha megszomorodom az állapotomtól, hogyha látom azt, hogy amit én kitűztem magam elé, az nem sikerült, ez egy szubjektív mérce és egy szubjektív értékítélet, akkor hogyan tehetek szert igazi önismeretre, milyennek a technikája, milyennek az eszköze? Ez volt a kérdés. És nagyon sok választ hallottunk. Én megint egy egyszerű tanácsot szeretnék adni, és lehet, hogy az egyszerűség miatt el fogják vetni, mindig van bennem egy félelem, de azért nem félek kimondani. Önismeretre úgy lehet szert tenni, hogy az ember elcsendesedik. Amikor az ember, mondjuk egy hölgy, ki akar menni az utcára, előtte nagyon gondosan megfésüli a haját, megmossa a haját, beteszi a haj csatot, valami díszítőt, stb. Szépen megcsinálja az arcát, vigyáz arra, hogy színében egyezzen a felső és az alsó rész, vigyáz arra, hogy legyen éppen szexis, vagy éppen kicsit elővigyázatosabb, kinek mi a célja, milyen értékrendje van. De nagyon pontosan az általa kitűzött normához szeretne alkalmazkodni. Ebbe időt, fáradtságot, pénzt fektet be. Ugye nagyon sok hölgy van, aki sokkal több pénzbe kerül meg energiába, mint a férfiaknak, hogy a hajam jól nézzen ki, és mindenem jól nézzen ki. Ez sok-sok erőfeszítést igényel. De megtesszük azért, mert szeretnénk egy bizonyos komfortérzést kapni. És ezek csak, hogy mondjam, külső testi ruha, illetve nem tudom milyen dolgok. Hogyha ezt összehasonlítom azzal, hogy szeretnék egy ugyanilyen az én elvárásaimnak megfelelő énképpel, önértékeléssel, jellemmel rendelkezni, akkor lehet, hogy nem fordítunk annyi időt ennek az elérésére, mint amennyit fordítunk a saját külső megjelenésünk rendbetételére. Ami a külső rendbetételénél a tükör meg a befektetett energia, az a belső rendbetételénél az elcsendesedésre fordított idő. És én nem merem megkérdezni, csak inkább csak négy szem közt párban beszéljék meg, hogy önök az elmúlt 10 napban hány percet, hány órát, hány napot töltöttek azzal, hogy saját jellemük állapotát vizsgálgassák a saját maguk által kreált tükörbe vagy mércéhez képest. Beszéljék meg csak egymás között, őszintén. Szeretnék hallani, hogy miket hallottak, milyen válaszokat, vagy miket mondtak. Igen? Azt tudnám mondani, hogy a mi párbeszédeink után az elmúlt 10 napban volt egy-két alkalom, amikor elgondolkoztunk magunkról. Pont. Igen? Én szerintem túl sokat jöttöltök ezzel, mert bármilyen akció van az életemben, akkor elkezdem magamat elemezni. Miért így reagáltam, miért úgy reagáltam, így kellett tenni, úgy kellett tenni, igen.
1: Nekem az ügyben az alapján én is a konkrétvételtől felraktam egy idézetet. A Mester Jézusom mondta, nem tudom pontosan idézni, de az a lényeg, hogy azt mondta, hogy minden, ami lényeges, az csendben történik. A fű csendben nő, a fa csendben nő, és nem csak a pozitívumok, hanem az emberben a betegségek is akár csendben zajlódnak le, és az ember életében minden, ami lényeges, az csendben történik. tartani. És egyébként meg azt, hogy amikor gondolom ezt végig, akaratlanul mindig lefekvés előtt. Én is a gondolatáim az így ott vagyunk.
0: Én Popper Péter szavaival értek egyet, aki azt mondta, hogy minden lényeges dolog csendben történik. Csendben nő a fű, csendben nő a fa, csendben nő a virág, de csendben nő a betegség, meg a rossz is bennünk. És személy szerint jó magam, esténként lefekvés előtt szoktam elgondolkodni magamról gyakran, vagy rendszeresen. Igen. Jó, hát én nagyon pozitívan vagyok meglepődve, hát ennek örülök, hogy ilyen közönség van, aki tényleg figyelnek magukra, és átgondolják a helyzetben, hogy hogyan cselekedtek, mit tettek, hogy tettek. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon pozitív visszajelzés, ennek rettentően örülök. Én azt tudom mondani magamról, bár erre senki nem kíváncsi, hogy én nagyon-nagyon kevés időt töltök önvizsgálattal, ahhoz képest, amennyit szeretnék önvizsgálattal tölteni. Én szeretném azt, és ezt most fűzöm tovább a mondandómat, szeretném azt, hogyha nagyon jól ismerném a gyenge pontjaimat. Hogyha pontosan, sebészkés pontossággal fel tudnám térképezni azt, hogy milyen gyenge pontjaim vannak, melyek azok a helyzetek, melyek azok a szituációk, melyek azok a kísértések, amelyekben a leginkább hajlamos vagyok arra, hogy elbukjak, és önmagam mércéhez képest hiával találtassak. Azt gondolom, hogy nem ismerem elég jól magamat. Ezt azért mondtam el ilyen egyes szám első személyben, mert ez lenne a csendességben a tanácsom, hogy a csendességben próbálják meg megismerni, hogy melyek a leggyengébb pontjaik. És én a humanisztikus pszichológián nevelkedtem, aztán pedig a Biblián, és abszolút meg vagyok győződve, mint pszichológus is, meg mint hívő is, hogy azért kell megismernem a leggyengébb pontjaimat, és most itt a jellembeli pontokról van szó, mert ezekből a pontokból lehet a legerősebb. Ez egy pszichológiai törvényszerűség. Ha a leggyengébb pontjait az ember legyőzi, megismeri és legyőzi, azokból lesznek a legerősebb pontjai. Ki az, aki azt mondja, hogy hát azért ez irreális? Igen, mondjad, hogy miért?
16: Ja, nekem mondom, hogy állandóan pörgetem ezt a malmot, hogy most mit tettem, tehát mindig előnök értem.
0: Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez irreális, a leggyengébb pontomból nem lesz a legerősebb pontom, ne beszélj már marhaságot. Viszont én azt gondolom, hogy eléggé pörgetem magamban a mókuskereget, és már néha szeretném elküldeni szabadságra a gondolkodásomat, mert túl sokat foglalkozom azzal, hogy miért amúgy. Jó lenne megpihenni, azért is ülök itt, hogy hát, ha ez sikerül. Oké? Okay? Még láttam kezet valahol, csak nem tudom visszaidézni, hogy hol. Szerintem is irreális, de nem tudom, hogy miért, csak érzem, hogy ez azért mégsem jó. Nagyon jó, igen. Tessék. Én azt szeretném kérdezni, hogy ha ennyire pörög az agyam, akkor hogy tudnám ezt visszanyomni? Igen, hogy szabadságra menni. Igen, itt volt egy kéz, vagy nem?
17: Én azt mondom, hogy szerintem igen is reális, saját életemben is tapasztaltam ezt, hogy figyeltem, hogy egy probléma, vagy egy leküzdendő feladat, az egy idő után.
0: Igen. Ott is egy kéz, meg ott is egy kéz. Mondtam vissza.

0: Nekem bírom már el is lenni, és mindenki csodálkozik, hogy tehetne utána. Teljesen természetes.
1: Nekem két példám is van a saját életemből. Az egyik az, hogy amikor más ember butaságot mondott, akkor furcsán reagáltam, de most már ez az a múlté. A másik pedig a tévéfüggésem az abszolút a múlté, olyannyira, hogy én magam kapcsolom le a mások tévéjét, hogyha... Igen. Ha ismerem a saját gyengeségeimet és azokat felvállalom, akkor a másiknak nem lesz alkalma arra, hogy ellenem fordítsa. Uh-huh. Én már egyel tovább is lépnék, tanácsot adnék azoknak, akik úgy gondolják, hogy lehetetlen. Ott kezdjék el, hogy egy problémával, vagy maximum kettővel foglalkozzanak, azt próbálják kijavítani, hogyha egyszerre túl sokra lövünk, akkor tényleg reménytelennek tűnik az egész, mert nincsen változás. Szerintem nem mindegy, hogy mihez viszonyítunk, hogyha a világhoz, akkor nincsenek valójában gyenge pontok, ha meg a Bibliához, akkor meg valóban vannak gyenge pontok. Én azt gondolom, hogy azért sok helyen a Biblia meg a világ ugyanazt mondja, hogyha hisztis vagyok, akkor mind a kettő, a világ is, meg a Biblia is elítél.
2: Nem is arra gondolsz, nem biztos. Én azt gondolom, hogy a világ az jobban elvárja, hogy a képességeit után legyen jó. A Biblia abban inkább a jelenlában. És igazából valahol mind a kettőben biztos meg kell ahhoz lenni. Hogy az ember hogy azt tudja mondani, hogy elégedett vagyok, boldogulni valamilyen szinten. Bocsánat, csak még annyi, és hogyha valaki a képességeivel nincs kivétülve, azon szerintem sokkal nehezebb változtatni, mert most, hogyha nem megy a matek, akkor én most hiába elrendődhetem, hogy én akkor is szeretném jól tudni a matematikai dolgokat, ismereteket, hogyha egyszer nem megy, akkor nem mert de kellett.
1: Szerintem a hallgatótársam arra gondolt, hogy a világ a képességek fejlesztését várja el, és abban van a Biblia a jellem fejlesztését. Hát ezt te mondod neki? Igen.
2: Ja.
1: Igen, és hogy hát valóban itt van a különbség. Igen? Nincsen kivételezés? Tehát akkor visszamentünk a mederbe, hogy légy szíves, beszélj arról, hogy mit érdezel az elcsendesedés alatt, és hogyan kell ezt csinálni. Mi ennek az elcsendesedésnek a tartalma? Miről szól az elcsendesedés? És most nagyon meglepő dolog hangozhat el. Ez az elcsendesedés nem az érzelmeimről szól. Nem úgy kell elcsendesedni, hogy elkezdem vizsgálni a saját érzelmeimet és a saját érzéseimet. Ez aranyszabály. Az igazi elcsendesedés, az igazi önvizsgálat nem, hogy is mondjam, a következményeket vizsgálja, mert azt gondoljuk a pszichológia alapján, hogy az érzéseink, az érzelmeink, azok következmények. Azok kísérő jelenségek. Azok változnak, úgy, mint ahogy a felhő alakja változik. Hogyha te a felhőt akarod megragadni, és azon akarsz elmélkedni, így akarsz jobb lenni, akkor azt a lehetetlen kísérelsz meg. Tehát amikor elcsendesedsz, akkor vizsgálnod kell a saját indítékaidat. A saját motivációidat. És nem külső mércéhez, hogy a világ mit mond, vagy mit mond az anyukám, vagy mit mond az apukám, vagy mit mond a barátom, vagy a barátnő, vagy a munkatársam, hanem saját magad elvárásaihoz képest. Amiket teszek, azt milyen indítékból teszem? Ez a legfontosabb kérdés. Ezt úgy mondjuk, hogy feltérképezni a szívünket.

Milyen hajtóerőink vannak? Ez valójában nem csend. Ugye elcsendesedésnek hívják, mert elkezdek foglalkozni nem a külső zajos világgal, hanem elkezdek foglalkozni azzal, ami bennem zajlik. Lehet, hogy szomorú vagyok. Lehet, hogy féltékeny vagyok. Lehet, hogy csalódott vagyok. Lehet, hogy boldog vagyok. Lehet, hogy örülök, vagy éppen megnyertem a lotón a 4-es, vagy az 5-ös, vagy a 3-as, ki tudja. De az igazi önvizsgálat az a saját motivációim, saját indítékaim, saját hajtóerőimnek a vizsgálata. Ezzel egyet tudnak érteni? Okay. És most még egy fontos dolog, és ez a kettő előadás között a különbség. Ennek az esetleg az a címe, az önismeret labirintusa útvesztői. Nem egy látványos téma. A következő előadásnak a címe az én kép fejlesztése. És ebben, bár a szerzők nem tudták szerintem, de nagyon bölcs dolgot tettek bele. Az önvizsgálat, az önismeret nem egyenlő, nem helyettesíti az önfejlesztés erőfeszítéseit. Csak egy nagyon kezdeti első lépés. Az önvizsgálat, az önismeret csak arra jó, amire a tükör jó a divathoz vagy a ruhához. A tükör nem fog engem fölöltöztetni, ugye? A tükör nem mondja meg, hogy mit vegyek föl, ez persze sántít egy kicsit, mert megmondja, mert hogyha rosszul nézek ki, akkor cserélek. A tükör önmagában nem fog segíteni. Nekem kell levenni a rossz ruhát, nekem kell kinyitni a szekrényt, nekem kell kivenni egy újat, megint felpróbálni, el fogom késni a reggeli vonatot vagy a busz, de még újabbat gyorsan befejezni, hát ha valami jobb jön ki belőle. Tehát a következő előadás az én kép fejlesztése, vagy a saját jellemünk fejlesztése, ez nagyban különbözik, hogy hogyan történik attól, hogy helyes önértékelésre, helyes önvizsgálatra szert tenni. A másik, amit nem tudtam elmondani, de azért most elmondom, és nem engedem önöket el, mert fölírtam magamnak, és fontosnak tartom, hogy elhangozzék hangsúlyozottan. Lehet, hogy a pszichológia egyes irányzatai azt tanítják, hogy az embernek egy másik emberhez kell mennie, hogy helyes önértékelésre tegyen szert. De ezt csak akkor kell tenni, hogyha az ember súlyos beteg. Amikor segítségre van szüksége, méghozzá szakértői segítségre. Amikor az ember nem súlyos beteg, nincs szüksége szakértői segítségre, akkor ez az önismeret, ez a szív indítékainak a vizsgálata, a saját jellememnek az elemzése, ez egyedül csak én általam elvégezhető dolog. Miért? Mert én szabom, hogy mi a mérce, amihez szabom magam, én látom, hogy valójában hol vagyok, és én látom, hogy szükségben vagyok, vagy nem. És én látom, hogy milyen indíték hajtott engem bizonyos cselekedetekre. Ezért olvashatjuk azt, hogy a Bibliában csak egy olyan utolsó példaképpen, hogy valaki felíteti a teljes vagyonát a szegényekkel, és azt mondja a Biblia, hogy még sincsen benne szeretet. Valaki a testét tűzre adja, mártír lesz, a pszichológia így ismeri, és még sincsen benne szeretet. Tehát nem a cselekedetek mondják meg, hogy mi van a szívemben, hanem a cselekedetek mögött húzódó, mozgatóerő indíték. Sok házasság azért megy tönkre, mert a házastársak egyike vagy másik vagy mindkettő egy idő után kifullad abban, hogy külső cselekedeteket mutat a másiknak, mert a jó férj, a jó feleség ezt teszi. De amikor elcsendesedik, akkor belül a szívében egy másfajta indítékot talál. A következő adás arra fog szólni ezzel az indítékkal, ami nem egyezik a külső cselekedetnek a pozitívságával. Mit lehet kezdeni? Hogyan lehet ebben fejlődni? A következő adás arra fog szólni ezzel az indítékkal, ami nem egyezik a külső cselekedetnek a pozitívságával. Mit lehet kezdeni? Hogyan lehet ebben fejlődni? Úgyhogy most 15 perc szünet, tea meg pogácsa, és utána szeretettel várom azokat, akik...

Hát szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A 26. előadásunknál tartunk, amely az idei évben a 10. Tehát az Ószövetségre 2 évet szentelünk, és most járunk Dániel próféta könyvénél. Szeretnék itt emlékeztetni arra, hogy erről a könyvről eddig 3 előadást tartottam. Az első előadáson Dániel személyével és Nabukodonozorhoz való viszonyával foglalkoztunk. A második előadásnak a témája Nabukodonozor álma volt, egyben Dániel könyvének első nagy vázlat proféciája, amely itt szerepel is a táblán, a 2. fejezetben. A 3. téma Dániel álma volt a 7. fejezetben, és a mai alkalommal a 3. vázlat proféciához térünk, tehát ez a 4. előadás Dániel könyvéről, amely Dániel könyvének a legrészletesebb és leghatalmasabb proféciája, a 8. és a 9. fejezetet egyaránt lefoglalja. Mielőtt felolvasnám ennek a profétikus látomásnak a körülményeit és magát a látomást, ismét szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a bibliai jövendőléseket csak úgy tudjuk megérteni, hogyha a jövendőléseknek a súlypontját meg tudjuk ragadni. Most is felvetném a kérdést tehát, hogy meddig szól ez a látomás? Meddig terjed ez a profécia? Dániel könyve 8. fejezetében a 15. verstől a 19-ig, majd a 26. verset szeretném elolvasni. Tehát Dániel könyve 8. fejezetében a 15. verstől szeretném olvasni, amely választ ad arra a kérdésre, hogy ennek a proféciának mikor jár le az ideje, meddig terjed az időben, és hogyan kell néznünk, hogyan kell szemlélnünk ezt a jövendőlést. És lőn, hogy mikor én, Dániel, láttam-e látomást, és kerestem az értelmét, íme előmbe állt egy férfihoz hasonló alak. És emberi szót hallottam az úlai közén, kiáltott pedig és mondta, Gábriel, értsd meg azzal a látást. És odajött, ahol én álltam, és amint jött, megrettentem, és orcámra estem, és mondta nékem, értsd meg embernek, fia, mert az utolsó időre szól ez a látomás. És mikor szólt velem, ájultam, estem orcámmal a földre, de megilletett engem, és helyemre állított. És mondta, íme én megmondom néked, mi lesz a haragnak végén, mert a végső időre szól. És a 26. vers, és az estéről és a reggelről való látomás, amely megmondatott igazság. Te azonban pecsételd be látomást, mert sok napra való. Ugye a felolvasott szakaszokban egyből szemet szúr ez a 3 kifejezés, a 17. versben, hogy az utolsó időre szól ez a látomás, a 19. a végső időre szól, és a 20. hogy sok napra való. Ezért rajzoltam fel a táblára, tehát ezt a 3. látomást is úgy, amelynek az érvénye, az ideje egészen a végső időkig terjed, egészen Jézus Krisztus 2. eljövetelérig szól ez a látomás. Azt tudjuk tehát megállapítani, hogy a Bibliának a látomásai és a jövendőlései már csak azért sem nehezen megfejthetők, mert a Bibliában szereplő 10 ilyen nagy látomás és álom, amelyből most mi a 3. járunk, mindegyik párhuzamos egymással. Ugye az első látomásban, illetve Nabukodonozor álmában is azt mondta Dániel a királynak, király megjelentette Isten néked, hogy mik lesznek az utolsó napokban. Tehát már Nabukodonozor álma is a végső időkig terjedt, a kiskő leszakadásáig, az emberi történelem végéig, az idáig, míg Jézus eljön, és az újjáteremtett földet a megváltottaknak adja. A 2. álomnál is ugyanez volt a helyzet. Ott is 4-5 szakaszt felolvastam, hogy érzékeltessem, hogy a nagy történelmi áttekintés után egyszerre csak az ítélet jelenetei kerekedtek ki előttünk, megjelent az atya, megjelent az emberfia, megjelentek az ítélők a mennyben, és megjelent a kijelentés, hogy a szenteknek adatik örökségül majd a föld. Tehát ez is a végső időkre szóló álom volt.
és ugyanezzel találkozunk a 8. és a 9. fejezet esetében is. Itt is tehát háromszor mondja a profécia, és kimondottan így az utolsó időkre szól, a végső időkre szól, sok napra való ez a látomás. Tehát soha ne veszítsük szem elől, szóval valóban a fától lássuk az erdőt, hogy mindegyik látomásnak az időtartama az emberiség történelmének lezárásáig terjed. Most miután megállapítottuk ennek a látomásnak a súlypontját, szeretnék rátérni a közvetlen előzményekre. Dániel könyve 8. fejezetében az első két verset olvasom, amely elmondja, hogy Dániel milyen körülmények között kapta ezt a látomást. Belsacár király uralkodásának 3. esztendejében látomás jelent meg nékem Dánielnek, annak után, amely először jelent meg nékem. És láttam látomásban, és mikor láttam, Susán várában voltam, amely Elám tartományában van, és láttam látomásban, és ímé az Ulai folyam mellett voltam. Tessenek megfigyelni, hogy mindegyik vázlatprofécia elején. Ott van az időpont, hogy mikor kapta ezt a proféta, szóval ez nem a saját halucinálása vagy kitalálása, pontos évet mond. Itt például megjelöli, hogy Belsacár király uralkodásának 3. esztendejében kapta Istentől ezt a látomást, és megjelöli azt is, hogy látomás állapotában ő hol tartózkodott. És ezt is jeleztem a táblán, mind a három vázlat proféciának a kijelentési évét pontosan tudjuk. Mert a 2. fejezet elején olvassuk azt, hogy az Nabukodonozor uralkodásának 3. esztendejében történt meg, időszámításunk előtt 603-602-ben. A 2. álom elején tudjuk azt, hogy Belsacár uralkodásának 1. esztendejében kapta Dániel, időszámításunk előtt 553-552-ben. És a 3. esztendeje, ugye ezután 3 évvel 550-549-ben. A 9. fejezetben találkozunk majd azzal, hogy Dániel több mint egy évtized után ugye gondolkodik a látomása értelmén, nem tudja megfejteni ezt a bizonyos látomást, amelyről most beszélni fogok, és több mint egy évtizeddel ezután Gábriel angyaltól kijelentést kap, aki megjelenti neki az előző látomásának az értelmét. Ennyit tehát az időről. A 3. látomás tehát Belsacár uralkodásának 3. esztendejében adatott, akkor, amikor a babiloni birodalomnak a napjai már megvoltak számlálva. Ugye az új babiloni birodalom időszámításunk előtt 539-38-ban elesett, tehát ez az idő az utolsó évtized kezdete volt. Ez azért fontos, mert a fönti diagramon azért nem ábrázoltam teljesen párhuzamosnak ezt a látomást, egy fokkal később kezdődik, nem beszél már Babilóniáról, amelyről az arany az első látomásban, az oroszlán a 2. látomásban beszélt. Itt a 3. látomásban csak egy kosról, egy kecskebakról és egy kis szarról, tehát 3 nagy hatalomról fogunk értesülni. És hadd mutassam meg a térképen, hogy hol is kapta Dániel ezt a látomást, bár ugye a szövegből kiderül, hogy nem föltétlenül tartózkodott ő Elám tartományban, Susán várában, hanem csak látomásban állt ott az Ulai folyam mellett. Itt látjuk a babiloni birodalmat, és a babiloni birodalomnak az észak-keleti tartománya Elám, és ennek a fővárosa Susán városa. Ez azért fontos, mert láthatjuk, hogy a keletről jövő médek és perzsák először ezt a tartományt foglalták el, és 539-ben innen indultak el Babilon bevételére, amely sikerült is nekik. A következő előadáson az Eszter könyvéről szólóban egyébként fogunk beszélni még Susánról, mert hiszen a cselekmény itt is játszódik. A perzsa királyok egyik fővárosa volt ez a hely, és a bibliai néven Ahasvérusként emlegetett Xerxész és Eszter királynő története itt játszódik. Tehát ennyi előzmény után szeretnék rátérni most már ennek a látomásnak az ismertetésére. Tehát Belsacár uralkodásának 3. évében vagyunk, Dániel itt Elám tartományban, Susán várában tartózkodik látomás formájában, és az Ulai folyam mellett a következőket látja. Ugye a 3. verstől.
És felemeltem szemeimet, és láttam, és íme egy kos állt a folyam előtt, és két szarva volt. És az a két szarv magas volt, de az egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedett. Láttam azt a kos szarvaival öklelkezni napnyugat, észak és dél felé. És semmi állat nem állhatott meg előtte, és senki sem szabadíthatta meg kezéből, és tetszése szerint cselekedett, és naggyá lőn. Szeretném olvasni a látomásnak ugyanebben a fejezetben itt az azonosítását a 20. versben. Az a két szarvú kos, amelyet láttál, Médiának és Perzsiának királya. Tehát mit látott először Dániel? Látott egy két szarvú kost, amelynek az egyik szarva nagyobb volt a másiknál, de az volt nagyobb, amely később növekedett. Figyeljük meg, hogy milyen bámulatos párhuzamok vannak itt az egyes látomások között. Ugye az első látomásban Nabukodonozor egy óriási szobrot látott, amelynek két karja volt. Ez a kettős jelleg, erre utaltam, hogy ez Médó-Perzsiát jelölte, egy olyan államszövetséget, amelyben először a médek játszották a vezető szerepet, aztán a perzsák. De itt még a második fejezet csak arról beszél, hogy a szobornak két karja van. A második látomásban ugyanezt egy medve szimbolizálta. Ezzel már többet hozott Isten Dániel tudomására, mert úgy látta Dániel a medvét, hogy az egyik feléről, egyik oldaláról a másikra hempergetődzött át. És közben három bordát tartott a szájában, és szózat hallatszott, hogy egyél sok húst. Említettem, hogy ez a perzsa birodalom három nagy hódítási területét jelölte, ahogy elfoglalták a Babilóniát a perzsák, ugye, rögtön ugye Kis-Ázsiára, Szkítiára és Egyiptom Etiópiára támadt étvágyuk, be is kebelezték ezt a három birodalmat, és az, hogy egyél sok húst, ez egy nyilvánvaló utalás volt, hogy a perzsa birodalom legnagyobb célja Görögország meghódítása volt, de ezen kapott hajótörést, és tulajdonképpen a saját sírját ezzel ásta meg. Itt a harmadik látomásban szintén párhuzamos a bemutatás, ugye, de itt még hozzáteszi, hogy a kosnak két szarva van, tehát ugyanaz a kettős jelleg, mint a karoknál, mint a medve két oldalánál, csak még hozzáteszi, hogy az lesz a nagyobb, amelyik később növekedik. És itt említeném meg azt, hogy igen, a médekről szinte alig tudunk már valamit, de a perzsa birodalom máig is egy fogalom a történelemben, és ez a harmadik látomás ezt húzza alá. Csakhogy. Dániel ezután rögtön egy következő jelenetet is látott. Az 5. verstől. És amíg szemléltem, íme egy kecskevak jött napnyugat felől az egész föld színére, és nem is illette a földet. És ennek a baknak tekintélyes szarva volt az ő szemei között. És ment a két szarvú koshoz, amelyet láttam állani a folyam előtt, és feléje futott erejének indulatában. És láttam a koshoz érni, és néki dühödött, és leütötte a kost, és letörte két szarvát, és nem volt erő a kosban megállani előtte, és leütötte a földre, és megtapotta, és nem volt a kosnak senki, aki őt megmentse annak kezéből. A kecskebak pedig igen naggyá lőn, de mikor elhatalmasodott, eltörött a nagy szarv, és helyében négy tekintélyes szarv nőtt az égnek négy szele felé. És ennek a látomásnak is a magyarázata a 21. versben. A szőrös kecskebak Görögország királya, a nagy szarv pedig, melyet szemei között láttál, az az első király. Hogy pedig az letöretett és négy állt helyébe, négy ország támadt abból a nemzetből, de nem annak erejéből. Ugye itt is figyeljünk fel a párhuzamra. A réz jelképezte az első látomásban ugye a Nagy Sándori Görögországot, a párduc gyorsasága Nagy Sándor hihetetlen gyors nagy hódításait a második látomásban, és itt ez a kecske bak, amely nekiront a kosnak, és a kos semmiféle ellenállást nem mutathatott vele szemben, ledönti a lábáról, összezúzza, és egy tekintélyes nagy szarv, vat lát a kecskebakon, Dániel aztán az hirtelen letört, és négy szarv nőtt helyette, de azok a szarvak is megsemmisültek. Ismét mutatnám a térképen, ugye a harmadik látomás megerősíti az eddig elmondottakat, napnyugat felől mondja,
napnyugat felől, tehát Makedóniából jön Nagy Sándor a görög hadak élén, két óriási csatában is összezúzza a perzsákat. Ugye a világ történelemnek két legnagyobb csatája ez a bizonyos Isszoszé és Gaugamélai csata. Ugye egyes becslések szerint 100-100 ezer embert veszítettek itt a perzsák, és senki nem tudta a harmadik Dárejosznak az életét megkímélni, mert Nagy Sándor kegyetlenül üldözte, és nem tekintett semmire sem, ő be akarta kebelezni valóban az egész földgolyót, így mondja ezt a harmadik látomás, hogy ez a kecskabak nem is illette a földet. Szóval repült olyan gyorsasággal, alig egy évtized alatt a fél világot meghódította Nagy Sándor, de ennek a kecskebaknak a napja is megvoltak számlálva. És ezután jön a látomásban, ahogy eddig is megszoktuk, a legkülönösebb jelleg. Tudnék, az egész történelmi áttekintés azért pereg le a szemünk előtt, mert ezek voltak azok a birodalmak, amelyek az Isten választott népével kapcsolatban álltak. Az óbabiloni birodalom, amely elvitte a zsidó népet a 70 éves fogságba, a perzsa birodalom, amelynek képviseletében Círusz elengedte őket, a Nagy Sándori Görögország, amely szintén meghódította Palesztinát, és azután Róma, amely időszámítás előtt 63-ban szintén bekebelezte a zsidók országát. Tehát ez a közös vezérfonal, de ezen túlmenően az ószövetségi Izrael népe történelmén túlmenően ne felejtsük el, hogy mindegyik látomás a végső időkre szól. És most nézzük meg, hogy mi jön ezután. Mert itt még az ókorban vagyunk, ugye? Tehát az első három fémnél, az első három állatnál, és itt ennél a második két állatnál, itt még az ókorban vagyunk, de figyeljük meg, hogy Dániel mit látott ezután. Olvasom a 9. verstől. És azok közül egyből egy kis szarv támadt, és nagyon megnőtt délre, napkeletre, és a kívánatos föld felé. És megnőtt mind az ég seregéig, és a földre vetett némelyeket ama seregből és a csillagokból, és azokat megtaposta. És a seregnek fejedelméig növekedett, és elvette tőle, helyes fordítás szerint, a szüntelen szolgálatot, és elhányattatott az ő szentségének helye. És sereg rendeltetett a szüntelen szolgálat ellen a vétek miatt, és földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van. És hallottam egy szentet szólni, és mondta egyik szent annak, aki szólt, meddig tart-e látomás a szüntelen szolgálat és a pusztító vétek felől, és a szent hely és a sereg meddig tapostatik? És mondta nékem, 2300 estélig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. Ugye figyeljük meg, hogy mindegyik álomban, illetve látomásban a legkülönösebb a negyedik korszak volt. Ugye ezt mindegyikről el tudjuk mondani. Akik itt voltak itt, azok biztos megegyezték, de akik talán most kapcsolódnak be a sorozatba, hadd jelezzem, hogy a negyedik birodalom, amely a nagy szobor látomásban, mint egy nagy álló szoborban, ugye a lábszárakat és a lábfejeket jelentette, ugye a lábszárak vasból voltak, a lábfejek vas és cserép elegyéből, ugye ez azért volt különös, mert két részből állt. Ugye volt a vas lábszár és a vas lábfejek, cseréppel elegyítve. A második látomásban ugye a három állat után jön egy negyedik, amelynek szinte nem lehet nevet adni, mert olyan borzalmasan erős és kegyetlen. Ez fenevad néven említi a Biblia, de ez is két részből áll, mert a fenevadnak a fejéről 10 szarv növekedik ki, de aztán a 10 szarv közül hirtelen csak feljön egy kis szarv, kiszakít 3 másikat a 10 közül, és ez a kis szarv felnövekedik, emberszemekhez hasonlók vannak az arcán, és a legrészletesebben erről a negyedik birodalomról beszél Dániel könyve 7. fejezete. És most itt a harmadik látomásban is ezt látjuk. Azt mondja itt Isten Dánielnek, hogy a harmadik birodalom, tehát Médó-Perzsa és Görögország után jön egy kis szarv, amely olyan észrevétlenül növekszik itt az itáliai félszigeten. Valóban döbbenetes, hogy az ókori Rómának a kezdetét szinte nem tudjuk megragadni. Hogy lehet ez, hogyan kezdett kinövekedni a történelemben az ókori Róma? Hogyan vette át a görög örökséget? Hogyan kebelezte be először ugye
Akhaja provinciát, aztán az egész mediterránumot. Itt a profécia azt mondja, hogy növekszik dél felé, ugye a pun háborúk és hódítások Róma részéről, Kartágó bevétel és az egész Észak-Afrika bekebelezése. Aztán azt mondja, hogy növekszik kelet felé, tehát elmegy egészen Kis-Ázsia, majdnem a Nagy Sándori határokig terjeszti a birodalmát, sőt a kívánatos föld felé, ugye szó szerint így mondja a Biblia, a dicső föld felé, ugye ez Palesztinát jelenti, az ígéret földjét, amelyet Pompeius csapatai időszámításunk előtt 63-ba vettek be. Tehát ez a legrészletesebb bemutatás, ennek a kis szarvnak a bemutatása, és figyeljük meg, hogy akik elolvasták az előző fejezeteket, itt még valami különlegességgel találkozhatnak. Tudnék, valaki fölvethetni a kérdést, hogy erről a kis szarvról már a 7. fejezetben is értesültünk. Csak ott a fenevadnak a fején volt, és a 10 szarv közül nőtt ki. Hát most itt a 8. fejezetben vajon mit jelképez ez a kis szarv? Ugye teljesen egyértelmű a látomásból, hogy a párhuzam arra utal, hogy ez a kis szarv itt egy összefoglaló megjelölés, jelenti a fenevad első korszakát, jelenti a második korszakát is, mert Róma két történelmében, Róma két szakaszában ugyanaz a jellegzetesség található meg. Az ókori Róma is, meg a középkori Róma is valami hallatlan finomsággal, ravassággal növekszik fel, és szinte úgy megfoghatatlan az az idő és az a folyamata, hogy egyre nagyobb hatalomra tesznek szert, először lelki-szellemi befolyásra, majd aztán politikai, hatalmi erőszakszervezet is válik belőlük. És kedves hallgatók, itt is azzal találkozunk, hogy erről a kis szarról beszél a legtöbbet a profécia. Tulajdonképpen elismételi a 7. fejezetben szóló álomnak a részleteit, hogy ez a kis szarv ez egy valláspolitikai hatalom lesz, amely nem egyszerűen csak megtapossa a szentek népét, amely nem egyszerűen csak embereket tipor le és gázol el, hanem itt találkozunk ezzel a döbbenetes kijelentéssel. Így olvastam a 11. versben, hogy a seregek fejedelmég növekedik, és elveszi tőle a szüntelen szolgálatot. Ez a kifejezés a Bibliában, hogy seregek fejedelme vagy seregek ura mindig Jézus Krisztusra vonatkozik. Tehát itt egy olyan hatalommal van dolgunk, amely nem kisebb harcot, küzdelmet indít el, mint egy Jézus Krisztus és Jézus Krisztus evangéliuma elleni hatalmas nagy küzdelmet és harcot. És ezért döbbenetes ugye a profécia, mert így egészíti ki a második álmot ez a harmadik látomás, hogy itt egy a Jézus evangéliumával, Jézus szolgálatával, Jézus áldozatával kapcsolatos nagy ellentámadás bontakozik ki. Ez a bizonyos antikrisztusi hatalom, amelyről tudomást szerezhettünk az előző proféciában is, ez a seregek fejedelmég növekszik, és elveszi tőle a szüntelen szolgálatot. Kedves hallgatók, itt meg is kell, hogy álljak, mert a kijelentésnek, a 4. korszakról való kijelentésnek itt van a súlypontja. Dániel annyira megrendül a látomás során, ugye olvastam előbb ugye az előzményeket, hogy ájultan összeesik, az angyalnak kell, Gábrielnek, ugye egyetlen egy angyal a Bibliában, akiről név szerint olvashatunk, ugye Gábriel szó szerint magyarul ennyit jelent, hogy Isten erős embere. Sem a kérubokról, sem az angyalokról a neveiket soha nem tudjuk meg, de milyen érdekes, hogy ez a Gábriel éppen két könyvben jelenik meg előttünk, egyrészt Dániel könyvében, másrészt pedig Lukács evangéliumában. Ez az a Gábriel, aki Dánielnek is segít megérteni a látomásokat, ez az a Gábriel, aki keresztelő János születését is hírladja, és Máriának Jézus születését is bejelenti. Tehát a megváltási terv során egy kulcsfontosságú személy, az angyali rendek közül egy kiemelkedő személy, szó szerint tehát ennyit jelent a neve, Isten erős embere. És akkor, amikor hát látja Dániel ezt az egész jelenetet, akkor nagyon erősen súlypontozza itt Dániel könyve 8. fejezet ennek a jelentőségét, mert a 13. versben azt olvastam, hogy miközben Dániel látta ennek a kis szarvnak a borzalmas erejét, hogy Jézus Krisztus ellen a seregek fejedelme ellen is növekedett, akkor hallott egy szentet szólni, és mondta az egyik szent annak, aki szól, meddig tart-e látomás a szüntelen szolgálat és a pusztító vétek felől.
Tehát egy mennyei lény jelent meg, ugye ezt az előző alkalommal mondtam, hogy a látomásoknak ez a természetük, hogy nem egyszerűen csak képek vetülnek ki a proféták elé, hanem mennyei lények jelennek meg, és mindjárt magyarázzák a látomást, vagy föltesznek kérdéseket a látottak felől. És itt az egyik mennyei lény fölteszi a kérdést, meddig tart ez a látomás? Ez borzalmas elviselni. Hogy a seregek fejedelme ellen és az igazi hívők ellen támad fel ez a hatalom, hát meddig engedi ezt az Isten? Ugye figyeljük meg, hogy ezt nem Dániel kérdezi, hanem még hangsúlyosabb itt a kérdés, az egyik szent kérdezi a másiktól, és ezután hangzik el Dániel könyve 8. fejezet 14. verse, amikor tudomására hozza az egyik a másiknak és Dánielnek is, 2300 estélig és reggelig, és azután kiderül a szent hely igazsága. Felrajzoltam itt a táblára, a Bibliának a leghosszabb idői proféciájával van dolgunk. Egy olyan idői profécia, amely 2300 estélig és reggelig terjed. Itt bizonyára tetszenek távolról is látni, én 2300 évet írtam ide. Miért? Azért, mert a Bibliában ez a kifejezés, hogy este és reggel, ez egy hebraizmus, ez annyit jelent, hogy egy nap, egy 24 órás nap. Ugye elkezdjük olvasni a Bibliát, mindjárt ebbe ütközünk. Lőn este és reggel első nap, lőn este és reggel második nap. Tehát ez, hogy 2300 estélig és reggelig, ez ugyanannyi, mint hogyha azt mondaná, 2300 nap és kiderül a szent hely igazsága. Igen ám, de Ezékiel könyvében megtaláljuk az azonosítást. Isten így szól a prófétának, hogy ezekben a vázlat proféciákban egy-egy napot, egy-egy esztendő számítottam néked. Ezékiel könyve 6. fejezet 4. versének a végén olvassuk ezt az azonosítást. Tehát ezekben a jelképes nagy vázlat proféciákban a napok mindig éveket jelentenek. Kétség kívül ennek utána kell járni. Ez csak azt tudja felfedezni, aki a Bibliát olvassa, komolyan olvassa, úgy, ahogy Jézus Krisztus mondja, hogy tudakozni kell az írásokat. Megjegyzem különben, hogy az európai kultúrtörténet során az első ember, aki ennek az azonosítására rájött és ennek hangot adott, Nikolaus Cusanus volt. Nikolaus Cusanus a római egyház híres püspöke, egyben matematikus, fizikus, filozófus és teológus is volt, a 15. században élt, és Nikolaus Cusanus ezt a proféciát nagyon mélyen tanulmányozta, és arra teljes bizonyossággal rájött, mert hiszen ez egy bibliai összefüggés, hogy itt Isten egy olyan hatalmas, nagy időtávot átfogó jövendőlést adott Dánielnek, amely 2300 év múlva megtörténő eseményre céloz. És Nikolaus Cusanus kezdte számolgatni, hogy mitől vegyük az éveket. Ő ugye azt az évet vette kiinduló pontnak, amikor Dániel kapta ezt a látomást, tehát időszámításunk előtt 550-549-et, és kijött így a számolása során a 18. század, ugye az 1750-es évek előtti korszakra a 2300 év lejárta, és Nikolaus Cusanus egyik latin nyelvű művében, amelynek ez a címe Conjecturis de ultimis diebus, tehát sejtelmek a végső napokról, ebben a művében hangot adott annak, hogy Isten bizonyára azt jelentette ki, hogy a 18. század első felében valami nagy megújhodás fog bekövetkezni a keresztény egyházban. Ő ennyit olvasott ki a 15. században ebből a proféciából, kiderül a szent hely igazsága, ez talán annyit jelent, hogy valami megtisztulás, valami reformáció veszi kezdetét az európai kereszténység életében. Tehát itt, mielőtt a látomásnak és a proféciának a végére járnánk, szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy ezt a 2300 éves jövendőlést Isten így vezette be, hogy két szent beszél egymással, és kérdést tesznek fel, hogy meddig tart ennek a negyedik hatalomnak az abszolút hatalma és életideje, és ebbe avatják bele Dánielt, és ekkor hangzik el a szózat, hogy 2300 estélig és reggelig, vagyis 2300 évig kell még várni, és kiderül a szent hely igazsága. Ha végig tetszenek olvasni ezt a 8. fejezetet, akkor megtetszenek látni, hogy Dániel a magatartását, ugye a fejezet végén a következőképpen írja le a Szentírás. Ugye a 8. fejezet 27. verse. És én, Dániel,
Elájultam és beteg voltam néhány napig, de felkeltem és a király dolgát végeztem, és álmélkodtam ezen a látáson, de senki sem értette. Dániel tehát megrendült a látomása nyomán. Nem értette ezt a látomást. Elmondta ugye a társainak, a héber foglyoknak is, azok sem értették, azok sem tudták. És kedves hallgatók, itt fogunk áttérni majd a 9. fejezetre, de mivel áttérünk itt a 9. fejezetre, ami meg fogja nyitni majd a zárat előttünk, amelynek a kezdetén azt fogjuk látni, hogy mit csinál egy igazán hívő ember, ha valamit nem ért az Isten részéről. Nagy kérdés. Akár a hétköznapi életében, akár a bibliai kijelentések, hogyha valamit nem ért, mit csinál akkor egy hívő ember, mint itt Dániel próféta? Mielőtt feltennénk ezt a kérdést, mivel egy másik király uralkodásának idejére lépünk át, hiszen tetszenek látni, hogy ekkor már a 9. fejezetben kapott megoldás során már nem az új babiloni birodalom időszaka tart, az elesett 539-ben, 538-ban, 538-537-ben adja meg Isten Dánielnek a feleletet, amikor a méd Dárius uralkodik a trónon. Tehát ekkor már a médó-perzsa seregek előzönlötték Babilóniát, Dániel a hivatalában maradt, őket is szolgálhatta, de itt megállok egy pillanatra, és egy zenei feldolgozást, illetve annak egyik tételét szeretném a figyelembe ajánlani. Sibelius skandináv zeneszerzőnek a Belsacár lakomája című művéből a második tételt hallgatjuk meg, amely az óbabiloni birodalomnak a letüntét, gyászos bukását fejezi ki sejtelmesen, ugye a keleti zene nyelvén szinte, és ezután térünk a megoldásra, hogy vajon itt Isten mit mondott el ezzel a 2300 éves jövendőléssel, és miért olyan roppant jelentőségű ez a Bibliában. Kérném szépen most akkor a zenét.

Nos hát, olvasom a Bibliából a 9. fejezet első 2 versét. Dáriusnak, az Asvérus fiának első esztendejében, aki a média beliek nemzetségéből volt, aki királlyá tétetett a káldeusok országán, uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, amelyről az Úr igéje lőn Jeremiás prófétához, hogy 70 esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. Nos hát, mit tesz egy hívő ember, hogyha valamit nem ért? Dániel ugyanis a proféciát nem értette. Nem értette, nem tudta elképzelni, hogy ez a 2300 év mire is vonatkozik. Ő azt rögtön tudta, hogy ez az este és reggel napot jelent, a napok meg éveket jelentenek. És rettenetes hosszúnak látszott neki a 2300 év, mert 2300 év múlva kiderül a Szent Hely igazsága, ez volt Dánielnek a gondolata, hogy Isten talán azt jelentette ki, hogy a zsidó nép csak 2300 év múlva állíthatja helyre a templomát, mehet vissza Jeruzsálembe, térhet vissza a fogságból. Talán azért, mert a babiloni fogságban sem változott meg a nép előnyére. Isten meghosszabbítja ezt a fogságnak az idejét, de 2300 évre. És akkor, amikor Dániel ezt nem értette, vagyis ez volt a gondolata, így gondolta magában, akkor rögtön a bibliai könyvekhez fordult. Így olvastam, hogy ebben az időben, akkor, amikor elesett az óbabiloni birodalom, és a méd Dárius ült a médó-perzsák trónján, az ő uralkodásának első esztendejében én, Dániel, megfigyeltem a könyvekben az esztendők számát, hogy mennyi időnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain. És Jeremiás könyve 25. fejezetében megtalálta a választ, mert Jeremiásnak az Isten kijelentett, hogy a fogság 70 éves lesz. Ugye Ézsaiás prófétának szólt Isten először a babiloni fogságról, később, egy évszázaddal később Jeremiásnak megmondta ennek a fogságnak az idejét, hogy 70 éves lesz a fogság, és most Dániel megbizonyosodott arról, hogy ez a fogság nem hosszabbodhat meg. A 2300 év nem a fogság idejére vonatkozik. És ez a szent hely, ez hogy nem a jeruzsálemi szent helyre, és nem annak az újjáépítésére utal. De Dániel továbbra se értette a jövendőlést. Most már látta azt, hogy csak 70 éves lesz a fogság, és ugye figyeljük meg, a fogság itt már rohamosan a vége felé közeledett, mert 605-ben kezdődött el a fogság, és 605-től idáig bizony eltelt már 67 esztendő. Két-három év múlva adja ki majd Círus a rendeletét, amellyel Zorobábelt, majd később ugye Esdrás vezette fogolycsapatokat hazaengedi, és valóban a fogság 70 év múlva véget ért. De Dániel nem értette, hogy akkor hogy lehet. Isten adott egy kijelentést, hogy 70 éves lesz a fogság, meg adott még egy kijelentést a 2300 évről. Hát most hol van itt az összhang a kettő között? Figyeljük meg, a Biblia ezt tanítja, hogyha valamit nem ért az ember az életében, vagy a bibliai tanításokban, először nézze meg, hogy a Biblia más helyén hogyan nyilatkozik arról a kérdésről. Jézus ezt így mondta Máté evangélium a 4. fejezetében a 7. vers szerint, ugye, hogy viszont mi van megírva. Ez egy döntő dolog. Ne ráncigáljunk ki a Bibliából innen-onnan ezt, azt, amazt, hanem az a korrekt eljárás, hogy ha végig tekintjük, hogy a Biblia ugyanarról a kérdésről még hol beszél, és milyen összefüggésbe helyezik az összes kijelentések azt a kérdést. Na de mi van akkor, hogyha ezután sem értjük? Mert Dánielnek ez az esete. Figyeljék meg, hogy a 3. vers mivel folytatódik. És orcámat az Úristenhez emeltem, hogy keressem őt imádsággal, könyörgéssel, böjtöléssel. Ez a második fokozat. A Biblia nem tanítja azt, hogy nekünk rögtön megvilágosodnak az igazságok. Rögtön fény derül mindenre, még akkor sem, amikor már tájékozottságunk van a Szentíráson belül. De akkor az embernek ott van a másik nagy lehetősége, hogy személyesen forduljon az Istenhez, ha kell, könyörgéssel, böjtöléssel is, és kérje Istentől a választ. Kérje azt, hogy az Isten vezesse a tekintetét valahogy a megoldásra, vagy világosítsa meg az elmét, hogy látni tudja azt, amiről szó van.
És olyan érdekes, hogy a 9. fejezetben azt olvassuk, hogy Dániel még be sem fejezte az imádságát, amely különben a Bibliának az egyik legszebb imádsága, csak én nem tudok itt vele most ugye törődni. A 9. fejezet 3. versétől tart egészen a 20. versig, és ott még be sem fejezi az imádságát, a következő történik, a 21. versben. És még az imádságot mondtam, mikor ama férfiú Gábriel, akit előbb a látomásban láttam, sebességgel repülvén megilletett engem az esteli áldozat idején. És értésemre adta és szólt nékem, és mondta, Dániel, most jöttem ki, hogy értelemre tanítsalak. A te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem, mert te kedves vagy. Vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást. 77 szabatot a te népedre és a szent városodra. Figyeljék meg, hogy Dániel még be sem fejezi az imáját, nagy hirtelen jön Gábriel, azt mondja, mennyben már feleltek neked szózattámat, nekem az a feladatom, hogy ezt a szózatot neked megjelentsem, kétszer is utal a látomásra, tehát nyilvánvaló, hogy a több mint 10 évvel ezelőtti látomásról van szó. Dániel több mint 10 évet töprengett ennek a 2300 éves proféciának az értelmén, de nem mondott le arról, hogy ennek lehet megfejtése. És akkor, amikor imádsággal, könyörgéssel az Isten kereste, Dánielnek ugye Gábriel gyorsan hozza a megoldást. És a megoldásból én csak annyit olvastam most fel, hogy ezzel kezdődik a válasz, hogy 77 szabatot le a te népedre és a te szent városodra. Mit mondott tehát Isten Gábriel által Dánielnek? Isten először is megnyugtatta a prófétát. Isten azt mondta a prófétának, hogy ebből az előbbi 2300 éves hatalmas időtávot átfogó jövendőlésből a te népedre, a zsidó népre csak 77 szabatot le. Megint ugyanazzal a törvényszerűséggel van dolgunk. A 77, ugye 70-szer 7 az 490 nap, vagyis 490 év. Tehát azt mondja itt Gábriel a prófétának, hogy ebből a hatalmas 2300 éves jövendőlésből a te népedre, a zsidó népre csak 490 év vonatkozik. És ezen belül én elmondom neked, hogy a 490 év során mik fognak megtörténni. És közben, és ez lesz majd az előadásunknak a végső témája, közben, miközben elmondja, hogy mik fognak megtörténni a 490 év alatt, egy halvány betekintést ad Dánielnek, hogy mi is lesz a 2300 év végén. De én sem boríthatom fel a logikát, először ezzel kell foglalkoznom, és majd ezután térünk át a jövendőlésen belül a 2300 évre vonatkozó kijelentése. Azért fontos ez a felismerés, hogy a 8. és 9. fejezet összetartozik, mert ez az a Bibliában, amelyre igazán a 18. század végén és a 19. század elején jöttek rá. Akkor indultak el felekezetektől függetlenül, illetve minden felekezetben és a föld minden részén olyan bibliaolvasó és profécia tanulmányozó mozgalmak, amelynek során az eddigi ismereteink szerint 69-en is megfejtették ezt a proféciát. Tehát a 18. század végén, a 19. század elején fölismerték, hogy a 8. és a 9. fejezet összetartozik. A nagy távlatú jövendőlés kezdete, amely a 8. fejezetben a levegőben lóg, mert ott nem mondja meg az Isten, hogy honnan kell számítani a kezdetét. A 9. fejezet megmondja a kezdő időpontját, a 490 évnek, de a két időbeli jövendőlés együvé tartozik, hiszen ez a 490 év a 2300 évből szabatott le, vágatott le. Tehát egyenesen van a két kijelentés, a 8. fejezet a 2300 évet így elénk tárja, de ez a levegőben lóg, nem tudjuk hol a kezdőpontja, tehát nem tudjuk hol a végpontja, azt sem. De a 9. fejezet elmondja majd, hogy honnan kell számítani a kezdetét. A 2300 évnek is, és a 490 évnek is. Tudnék, Gábriel a következőket mondja. Tudd meg azért, és vedd eszedbe, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől a messiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van, és újra megépítetnek az utcák és városfalak,
mégpedig viszontagságos időkben. És a 62 hét után kiirtatik a messiás, és senkije sem lesz. És a várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem népe. És vége lesz, mint egy vízözön által, és végig tart a háború, és elhatároztatott a pusztulás. Ugye azt írja erről a proféciáról, hogy a század elejéről való egy tanulmány, Huber Lipót, egy nagyon ismert teológus professzor volt, kalocsai kanonok, az Ószövetség jó ismerője, 1902-ben jelentetett meg a katolikus hittudományi folyóiraton belül egy körülbelül 40 lapos tanulmányt, amely itt van a kezemben, fénymásolatban. Ennek az a címe: a messiás megjelenésének ideje a Dániel próféta szerint. Ezt a Dániel könyve 9. fejezetét a 24-től a 27. versig vizsgálja, és azt mondja erről a jövendőlésről, hogy ez a jövendőlés az Ószövetségnek a legértékesebb proféciája. Miért? Mert egész esemény sorrendet mond el Jézus Krisztus fellépéséig, szimbólumok nélkül hozza tudomásunkra, hogy mi lesz Jézus Krisztus életének a vége. Soha erről az Ószövetség nem beszél kimondottan, csak jelképekben. Itt viszont azt olvastam, hogy kiirtatik a messiás, és azt is a tudomásunkra hozza, hogy mi lesz ennek a következménye, mi fog rázódulni Palesztinára és a zsidó népre ennek következtében. Egy egész esemény sorrendet állít fel, és döbbenetes módon mutatja be azt, hogy Jézus Krisztus első fellépésének mik lesznek a körülményei. Nagyon ajánlom mindenkinek, aki a Bibliában el akar mélyedni, egy pár példányt hoztam ebből a tanulmányból, de hogyha valaki ezt szeretné megszerezni, akkor szívesen fénymásoltatom annak. Ugye egy olyan megdöbbentő bevezetéssel kezdődik ez a kis tanulmány. Azt mondja a szerző, hogy ő elment Jeruzsálembe a század végen. Ott bejárta ugye a régi ókori helyeket, és megállt a Siralom falnál is, és látta, hogy a Siralom fal előtt ugye a szívük mélyéből hogyan búsonganak, hogyan szomorkodnak zsidó emberek, amikor várják a messiást, és mennyire tele van a szívük gyötrelemmel és keserűséggel, hogy ez a messiás még nem jött el. És akkor végigveszi az ószövetségi jövendőléseket, Jákob jövendőlését, Aggeus, Malakiás jövendőlését, amelyek elmondták, hogy nem múlik el a Júdától a fejedelmi pálca, amit önni a messiásnak, hogy a

egyes pontján tökéletesen, de minden esetre a vezérfonalat végig követi. Nos hát a mi számunkra itt az a fontos, hogy ez a profécia megjelöli a kezdőpontot. Tudnék, így olvastam a 25. versben a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől. Kicsit régies a magyar fordítás, ezt ma így mondanánk mai magyar nyelven, hogy akkor, amikor kiadnak egy rendeletet, hogy Jeruzsálemet újjá lehet építeni. Annak a rendeletnek az idejétől számítódik mind a két profécia. Nagyon sokan azért hibáztak a proféciának az azonosításában, mert Jeruzsálemről három rendeletet is kiadtak. Aki ezekről értesülni szeretne, itt van a kezemben a legutóbbi években megjelent, nemzetközileg is talán legjobb, de magyar nyelven is megjelent, Girsmen az ókori Irán című monográfiája. Alcíme Médek, Perzsák, Pártusok. Ebben a könyvben olvashatunk a perzsa királyokról és azok rendeleteiről, és megtudhatjuk ebből, hogy valóban három perzsa király is kiadott rendeletet a zsidó népre vonatkozóan. 536-ban kelt az első rendeletet, Círus adta ki. Ezt tartalmazza maga a Biblia is, Círus ugye a toleranciáról, a vallási toleranciáról ismert perzsa uralkodó megengedte a zsidó népnek a hazatérést, de még azt is, hogy fölépíthetik a templomukat, sőt, a perzsa állam kincstárból még pénzt is mellékelt ehhez. Nagy dolog volt. Ugye a vallási toleranciának azóta sem volt sok olyan nagy személyisége, mint a perzsa Círus, akiről egyébként Ézsaiás könyve 45. fejezete már több mint 100 évvel előtte megjövendőlte, hogy ő fel fog lépni, és hogy ő lesz az, aki a népet haza fogja engedni. Igen ám, csak figyeljük meg, hogy Círus rendelete a templom felépítésére vonatkozott. A profécia pedig így hangzik, a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől. Tehát ennek a proféciának nem lehet a kezdőpontja 536, mert a profécia napnál világosabban mondja, hogy itt nem a templom újjáépítése felől való szózatra kell gondolni, hanem az egész város és közigazgatás visszaállításáról. A második rendeletet időszámításunk előtt 520-519-ben adta ki Dárius, a következő perzsa uralkodó, de ő is csak a templom építéséről rendelkezett, tudnék, közben az építés megakadt, a környező népek ellenségeskedése miatt, hát el tudják gondolni, hogy hogyan esett ezeknek a zsidó népet gyűlölő törzseknek, hogy a nagy perzsa birodalom őket támogatja abba, hogy hazatérhetnek Jeruzsálembe, és felépíthetik államkincstáron a templomukat. Hát persze, hogy támadták az izraelitákat. És a megakadás után Dárius rendelete megerősítette a Círus féle rendeletet, de ez is csak a templomépítésre vonatkozott. A proféciánk pedig így szól, a Jeruzsálem újraépítése felől való szózat keletkezésétől. Megtalálhatják ebben a könyvben is, hogy aki kiadta ezt a rendeletet, Artaxerxes Longimanus perzsa uralkodó, akiről itt egy külön fejezet szól, első Artaxerxes Longimanusról, aki 465-464-től 424-ig uralkodott. Ez a perzsa király adott ki egy olyan rendeletet, amely már nem a templom újjáépítését engedte meg, mert az már fölépült időközben, hanem az egész Jeruzsálem városának az újraépítését, mondja is a profécia, hogy felépítetnek az utcák és a városfalak. Mégpedig viszontagságos időben, hiszen ekkor is zavarták az újjáépítést. És ez a rendelet időszámításunk előtt 457-ben kelt. Tehát akkor, amikor Dániel könyvében Isten elmondja Gábrielnek és a prófétának, hogy a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésétől számítódik a 490 év, akkor ezzel együtt a 2300 év kezdő időpontját is meghatározta. Először megnyugtatta Dánielt, hogy nem a zsidó népre vonatkozik ez a teljes időtartam, nem hosszabbodik meg a 70 éves fogság, nem arról van szó, hogy a nép megtéretlensége miatt még tovább kell Babilóniában maradniuk, hanem az ő népére csak 490 év vonatkozik, és elmondta, hogy a 490 éven belül mi fog megtörténni. Nagyon röviden foglalkozhatom csak a proféciával, az előadás után bárki megkérdezheti ennek ugye a részletesebb tartalmát, de egyből látjuk,

látjuk, hogy ez a profécia ugye túlmegy az időszámításunk null pontján, mert a 457-nél nagyobb a 490. Tehát, hogyha a 457-ből kivonjuk a 490-et, megkapjuk a profécia lejártának az időpontját, 33 vagy 34-et, azért számolunk két évet, mert a keleti népeknél és a zsidó népnél is kétféle időszámítás volt érvényben. Ugye tavasztól tavaszig tartott a vallási időszámítás, és ősztől őszig a polgári időszámítás, például a királyok trónra lépési uralkodás évét is mindig az őszi teljes évtől kezdték számítani. Tehát még egy évet megadunk, hogy teljesen biztos legyen az azonosítás. A 490 év tehát időszámításunk szerint 33-34-ben jár le. Utána a profécia elkezdi részletezni, hogy ez a 490 év, ugye ez 77, azután felbontja a 77-et három részre, 7 hétre, 62 hétre, és marad még egy hét. Tehát, hogyha ezt összeadjuk a hetet, a 62-t és az egyet, akkor kijön a 77. Rejtjelesen adja meg, bizonyos utána járás szükségeltetik, de hogy tetszenek látni, nem sok. Aki becsüli annyira a Bibliát, hogy utána akar járni a kijelentéseinek, ez könnyűszerrel megteheti, hogy utána jár, hogy a 77-et hogy bontja fel a profécia, és rögtön társítja az eseményeket is. 77 hét után megépítetnek az utcák és a városfalak, mégpedig viszontagságos időben. Tehát 49 év múlva, azaz időszámításunk előtt 408-ra befejeződik Jeruzsálem újraépítés. Ezt közli Dániellel a kijelentés. Utána eltelik 62 hét, vagyis be kell szorozni a 62-t héttel, ugye ez 434 esztendő. Ezzel a 434 esztendővel, amit itt ugye úgy lehetne ábrázolni, hogy tehát itt következik be mondjuk Jeruzsálem újjáépítése 408-ban, 408-ig. Utána van egy 62 hetes nagy időszak egészen idáig, tehát túlmegyünk már az időszámításunk nulla pontján. Erről semmit nem mond a profécia, mert ez Dániel könyve 10. és 12. fejezetek közötti részek nagy témája lesz. Ennek az egész történelmi időszaknak, a méd, a perzsa és a római időszaknak a nagyon részletes bemutatása Dániel könyve végén fog bekövetkezni. Itt csak annyit jelent ki a jövendőlés, hogy a 62 hét után, ugye felhívom a figyelmüket, hogy nagyon kis mértékben, de pontosítanunk kell a fordítást, és én ezt a TIT kísérő füzetben meg is tettem, ugye, hogy úgy fordítja a Károlyi Biblia, hogy kerítések építetnek meg. Hát ugye ez érthetetlen, mert az nem kell királyi rendelet, hogy az emberek kerítést építsenek. Vagy hát legalábbis akkor nem kellett, lehet, hogy most kell. De szóval itt nem kerítések van, hanem városfalak. Nem 62 hét múlva van, hanem 62 hét után van. Ugye, tehát egy kicsit pontosítani kell a fordítást az eredeti héber szöveg alapján, és ezt a nagy időszakot tehát kihagyja, erről nem mond semmit, csak azt mondja, hogy a 62 hét után fellép a messiás, tanítani fog, de az utolsó hét, ugye a fennmaradó egy hét, vagyis hét nap, vagyis hét év felén a messiást kiírtják, tehát pontosan megjelöli a messiás halálának, áldozatának az idejét. És utána eltelik még egy bizonyos időszak, amikor Jeruzsálemben és Palesztinában hirdetik az evangéliumot, de amikor azt sem fogadják el, ugye a választott nép tagjai, akkor lejár az idő, tehát ez a 490 év, amely leszabadott ebből a hosszúból, ez lejár, és ezután nem sokkal a várost és a szent helyet elpusztítja, és nagyon érdekes ez a kis kijelentés, egy következő fejedelem népe, ezzel sem tudok részletesen foglalkozni, de csak úgy felhívom a figyelmüket, hogy ennek a gyönyörű szép proféciának a megértéséhez, például ehhez a mozzanatához, hogy azt mondja a profécia, hogy egy következő fejedelem népe fogja elpusztítani Jeruzsálemet. Ugye felhasználható Josephus Flaviusnak a Zsidó háború című műve, amely döbbenetes erővel írja le, hogy nem akarta elpusztítani Titus a várost. Akkor, amikor Titus időszámításunk szerint 69-70-ben körbezárta Jeruzsálemet, és biztos volt a város eleste, és óriási villongások voltak a rómaiak és a zsidó város védő csapatok között,
és nagyon elegük volt már a római katonáknak az egész palesztinai hadjáratból, Titus nem tudta megfékezni a katonáit, nem tudta visszatartani attól, hogy a szent helyet, a templomot fel ne gyújtsák. A profécia ezt olyan tökéletesen jelzi, hogy nem egy fejedelem fogja elpusztítani a várost, egy fejedelem népe. Josephus Flavius ezt így írja a magyar kiadás 426. lapján, amikor elmondja a város elpusztítását, így égett le a templom Titus akarata ellenére. Így égett le a templom Titus akarata ellenére. Berohantak ugye a felbőszült csapatai, fákját dobtak a templom fából készült épületére, Titus hiába ordított, hiába próbálta megfékezni a katonáit, nem lehetett. Annyira felgyülem lett bennük a keserűség a zsidó háború miatt, nem lehetett megfékezni a csapatokat. Ez a rövid, nagyon szűkszavú profécia hallatlanul pontosan rátapint. Még egy szót se hibáz el. Nem csak időben látjuk pontosan, hogy mikor következnek be ezek az események, hanem olyan kis részletekben hitelesíti a profécia magát, hogy nem azt mondja, hogy egy következő fejedelem pusztítja el Jeruzsálemet, egy következő fejedelem népe. És ugye, hogyha kiszámítjuk itt az időket, akkor kijön 26-27 Jézus fellépésének idejére, ugye kijön a 3,5 éves szolgálata nyomán, ugye 30-31 a halálának az idejére, és 33-34 kijön arra az időre, amelyet a Biblia a választott nép megbizatásának a lejárásával azonosít. Ekkor lejár a zsidó nép, választott volta. Nem akkor jár le, tehát amikor Jézus Krisztus megfeszítetik a Golgotán, hanem azután is van még idő elfogadni, mint népnek is van idő elfogadni ugye a Messiásról szóló üzenetet. Ezután minden egyes embernek, természetesen minden egyes zsidó származású embernek megvan a lehetősége Jézus megismerésére és elfogadására, de mint nép nem választott nép tovább. 77 szabatot leadt te népedre és a szent városodra. Jézus így mondja ezt Máté evangélium a 21. fejezetében. Elvétetik tőletek a mennyek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi majd a gyümölcsét. Tehát röviden ezzel szeretném jellemezni ezt a proféciát, hogy valóban az Ószövetségnek egy tökéletes tömörségű, de mélységű jövendőlése is. Ennek körülbelül én az 1/10-et, 1/20-át ismertettem. Hallatlanul súlyos kijelentések vannak, erre egy külön előadás kellene, de mi a két jövendőlés sorozatot egybe kötöttük. Most mielőtt a végső azonosításra térnék, itt szeretném bejátszatni Händel messiásának, tehát Jézusról szóló nagy oratóriumának a kezdeti tételét. Ugye Händel pontosan ismerte a proféciákat. Szóval az a zeneszerző, aki tényleg a Bibliában járatos volt. Hála égnek, hogy valaki úgy zenésítette meg a Bibliának egy középponti témáját, hogy legalább tudta, hogy mit zenésít meg. Nagyon, nagyon kevés művészről lehet ezt elmondani. És Händel ezért kezdi a messiását, ugye Keresztelő János fellépésével és vigasztalásával és biztatásával, mert ha valaki elkezdi olvasni az evangéliumokat, és ott találkozik Keresztelő János ige hirdetésének szavaival, ugye a fő kijelentésével, amit Jézus is elismétel aztán, betelt az idő. Hát hogy magyarázza ezt, hogy betelt az idő? Keresztelő János is, Jézus is erre a jövendőlésre célzott. Betelt az a profétikusan kijelentett időszakasz, amelyre nézve Isten kijelentést adott, hogy ennyi és ennyi után fellép a messiás, betelt az idő. Ugye a fejsze már a fák gyökerére vette, tehát itt van a megtérés, megváltozás jó lehetősége. És Keresztelő János és Jézus is ezért szólt erről, ezzel Dániel könyve 9. fejezetét idézték vissza, és Händel is így kezdi az oratóriumát. A nyitány után ezért van olyan nagy felütés ennek az oratóriumnak, mert a messiásnak az első tétele, ugye az 1740-es években írott messiásnak az első tétele megszólaltatja Keresztelő Jánost, ugye a betelt az idő prófétáját, aki felszólítja a népet arra, hogy keljen fel, hogy álmából fölocsudjék, és hogy figyeljen Krisztus tanítására. Tehát az első tételt hallgatjuk meg nem az eredeti angol nyelven, hiszen a messiás eredeti szövegkönyve angol, hanem az anyanyelvén németül.

0: Befejezésül akkor szeretném nagyon röviden érinteni ezt a kérdést. Azért mondom, hogy röviden, és mindent nem tudok és nem is lehet elmondani, mert nyilvánvaló ennek a kérdésnek a tisztázásához hát bizonyos ismeretek és előtanulmányok szükségesek. Én azonban szinte csak arra akarok hivatkozni, amit a táblán tetszenek látni. Mit látunk a táblán? A táblán azt látjuk, hogy a Bibliában létezik egy olyan jövendőlés, egy olyan ószövetségi profécia, egyetlen egy ugyan, de létezik, amely pontosan hírül adja Jézus Krisztus szolgálatának a kezdetét, kereszt halálának az időpontját, és azt, hogy ezen az időn belül mik történnek meg, és az ószövetség hogyan zárul le. A messiás első eljövetelére tehát van idői kijelentés. Ezt azért hadd húzzam alá, mert még úgynevezett vallásos vagy hívő emberek sem tudnak erről. Márpedig a Bibliának az egyik legnagyobb Isten érve talán éppen ez. Mert hogyha valaki azt mondja, hogy ő nem hiszi az Istent, ezt megteheti. Ezt mondja Jób könyve 35. fejezete is, hogy amilyen magasan vannak a felhők fönn az égen, és nézz fel, hogy hol futnak. Hát vajon te adsz nekik valamit, ha elismered, hogy léteznek? Hát ha Isten létezik, akkor az ember tesz nagy szolgálatot neki, hogy elismeri, hogy van? Nem. A Biblia azt mondja, hogy csak az ember nyerhet azzal, hogyha megismeri az Istent, és elismeri, hogy létezik egy Isten. De vajon hogyan lehet megismerni az Istent? Ugye említettem, hogy a Bibliában tulajdonképp két óriási ér van az Istennek a lénye mellett. Az egyik az erkölcsi jelleme, hogy benne a szeretet és a jóság egy és ugyanaz. És ez egy hatalmas nagy téma. De a másik érvés indok, hogy semmelyik más vallásban, és semmelyik más úgynevezett szent könyvben nem találunk beteljesedett proféciákat. Blaise Pascal, az ismert francia fizikus és filozófus ismerte ezt fel a Gondolatok című művében, amelyet nagyon sokszor idéztem, és hát hivatkoztam is rá a kísérő füzetünkben is. Pascal mondja az egyik töredékében, hogy különböző egymással ellentétes vallásokat látok. Mindegyik azt mondja, hivatkozva a maga tekintélyére, hogy én vagyok az igaz, nekem higgyetek, hozzám tartozzatok. De én megvizsgálom a vallásokat, és azt mondom, hogy e tömérdek vallás felekezet közül csak egy lehet igaz. Az, amelyben én, a matematikus, a fizikus, láthatom, hogy beteljesedett jövendőlései vannak. Több évszázadra előre Isten bennük megjelenti a véget, és én ellenőrizhetem, hogy azok hogyan teljesedtek be. Ez makulátlan logika. Nem egy-két évre jelentette ki Isten a bekövetkezendőket, hanem 490 évre. Ha lenne az emberben előítéletmentesség és elfogultságmentesség, és ennek nekiállna az ember, hogy megnézné, mert hiszen ez a kérdés, hogy létezik Isten, vagy nem létezik Isten, és én ebből meggyőződhetem arról, hogy ezt a kijelentést nem adhatta ember, mert mi emberek egy évtizedre se tudjuk megmondani, mit hoz a jövő. De Isten viszont a maga végtelen bölcsességével, mindenki szabadságát meghagyva, és úgy sodorva össze a történelem szálait, hogy soha erőszakot nem téve, Isten mégis tudja előre, hogy az összefüggések, az a sok-sok milliárd ember törekvés szál, hogyan fonódik majd egybe, és mit fog hozni a jövő. Pontosan elmondta, hogy ki írtatik a messiás, és senki sem lesz. Ebben az időpontban, ez így bekövetkezett, hajszál pontosan. Jézus Krisztus az ismereteink szerint valóban a 31-es évnek a tavaszán, Nisán hónap 14-én halt meg, és valóban 3,5 évig tanított, és valóban az apostoli misszió is 3,5 évig terjedt Palesztinában, csak azután mentek az apostolok pogány lakta területekre, és valóban ennek következtében elpusztítatott a város és a szenthely, valóban, mint özönvíz által, valóban egy következő fejedelem népe által. Kérem, óriási érv. De én most nem erre szeretném mégse vetni a hangsúlyt, hanem mire? Hogy Isten ugyanebben a jövendőlésben adott egy hosszabb távlatú proféciát is, amelyben az elsőhöz képest ugyan nem Jézus második eljövetelének az idejét mondta meg, Mert ez a kérdőjel mindig itt fog szerepelni, ameddig proféciákat tanulmányozunk a Biblia szerint. Azt a napot és azt az órát senki nem tudja, mondja Jézus Krisztus. A Biblia Jézus első eljövetelét időileg meghatározta, és jövendőlésben az ember tudomására hozta. A második eljövetelének az idejét nem hozta az ember tudomására, viszont, amit az ember tudomására hozott az Isten, hogy a második eljövetel előtti utolsó szakasznak mi lesz a kezdőpontja. Tehát az biztos és igaz bibliai tanítás, és ettől eltérni nem lehet, hogy minden fajta spekuláció és számítás Jézus második eljövetelére hibás és téves a Biblia szerint. Mert maga a Biblia állít sorompót, azt a napot és azt az órát. Sem az ég angyalai, sem az emberek, még a fiú sem tudja, csak az én mennyei atyám. Jézus ezt többször elmondja, ugye a nagy apokaliptikus beszédében, mind a három evangéliumban, Máté 24, Lukács 21, Márk 13. fejezetében, de Isten viszont gondoskodott arról, hogy a végidőnek a kezdetét, az emberiség végső történelmének a kezdő időpontját, ami után már maga Jézus Krisztus tesz esküvéssel esküvést, Jelenések könyve 10. fejezetében, hogy több idő nem lészen, félreértett bibliai vers nagyon, sokan filozofálnak ezen, és azt mondják, hogy már nem lesz majd idő, ugye? Pontosan több haladék nincs, több kinyilatkoztatott prófétai idő nincs. Idáig terjednek a profétikus kijelentések, idői kijelentések, ezután megmaradnak már csak az idők jelei. De ennek a kezdő időpontját viszont a Biblia kinyilatkoztatta. És most szeretnék visszakötni az előadás elejére, mivel kapcsolatban nyilatkoztatta ki. Ne felejtsük el, hogy ez a profécia a kis szarval végződik. A kis szarv Isten ellenes és a seregek fejedelmével szembeni támadásával végződik, amelynek a központja Jézus Krisztus közben járó szolgálata. Jézus Krisztusnak az a szolgálata, amelyről azt mondja a Szentírás, hogy amikor Jézus meghalt, feltámadt, felment a mennybe, és meghasadt a jeruzsálemi templom kárpitja, ez kifejezte azt, hogy most már minden embernek, aki megismerte Jézus Krisztus, közvetlen bejárása lehet Krisztus által az atyához. Jézus Krisztus az egyedüli közbenjárója az emberiségnek. Jézus Krisztus a szó szóló, a védő ügyvéd, ahogy mondja János első levele második fejezetének az első verse. Jézus Krisztus által lehet bűnbocsánatot kapni, bűnbánat nyomán, megújult életre erőt kapni, hitet kapni és győzelmes életet kapni. És ez a kis szarv, ennek a valamennyi ténykedése a történelme folyamán arra irányul, hogy a seregek fejedelmétől, Jézus Krisztustól elvegye ezt a közbenjáró szolgálatot. Tehát egy olyan valláspolitikai hatalom, amely kinöveszti a maga intézményrendszerét, a maga szervezetét, és ő maga állítja be magát közvetítőnek az Isten és az emberek között. Ez egy súlyos és borzalmas ellentámadás Jézus szolgálatával szemben. Mert emberekkel azt a képzetet fogadtatja el, hogy nem lehet személyesen megismerni az Istent. Nem lehet közvetlenül Jézus Krisztus által menni az Atyához. Szükség van emberi közvetítőkre, szükség van intézményekre, szervezetekre, és hosszú évszázadokig tart ennek a kis szarvnak a hatalma, de amikor lejár ez a profécia, amikor lejár ennek a 2300 éves jövendőlésnek az érvénye, akkor elindulnak Bibliát kutató mozgalmak, és felfedezik a szent helynek az igazságát, és felfedezik, hogy mit is jelent ez, hogy mennyei szent hely, és mi is történik a mennyei szent helyen. Figyeljük meg 2300 estélig és reggelig, és kiderül a szent hely igazsága. Erről már csak befejezésképp tudok szólni, hogy erről a hatalmas nagy profécia kutató mozgalomról van egy olyan felbecsülhetetlen értékű munka, amelynek a szerzője maga is részt vett ebben a mozgalomban. A múlt század első évtizedeiben, harmadik és negyedik évtizedében kiteljesedett mozgalomról, amelyet, mint említettem, minden vallás felekezetben ugye voltak ennek képviselői, és 69-en közülük megfejtették ezt a jövendőlést, köztük ez a szerző Ellen Gould White, akinek 5 kötetes Korszakok nyomában című művének az 5. kötete a nagy küzdelem. Ebből a nagy küzdelemből, hogyha valaki tudomást akar nyerni Jeruzsálem pusztulásától, egészen a végső időkig tartó profécia értelmezéséig és az idők jeleiről a végig, ugye bizonnyal tudomást szerezhet, én ez előadás sorozat keretében részletesen ebbe a kérdésben nem tudok belebocsátkozni. Számunkra mégis annyi elég, hogy itt nem a Dániel népéről van szó, nem a zsidó népről van szó, nem egy földi szent hely megtisztításáról van szó, hanem így mondja Mózes 2. könyve és a zsidókhoz írt levél, hogy a földi szent hely is a mennyei mintájára készítetett. A mennyei szent helyről, Jézus Krisztus mennyei közben járó szolgálatáról, annak egy különös szakaszának kezdetéről, az ítélet kezdetéről beszél itt a profécia, amelynek a részletes értelmezése nyilvánvalóan Jelenések könyvéhez tartozik, amelyet egyrészt 2 évvel, 3 évvel ezelőtt úgy, ahogy el is végeztünk, és ha tart még valamikor a sorozatunk, akkor részletesebben talán el is fogunk végezni. Most azonban szeretném megkérdezni, hogy van-e még arra egy kis időnk, hogy ezt a bizonyos proféciát bizonyos vetítéssel is illusztráljuk, vagy pedig 35 van, tehát ez 10 perc. 10 perc. Jó, köszönöm szépen, akkor kérném a vetítést. Igen, hát először is szeretnék bemutatni egy olyan régészeti leletet, amely Belsacárral kapcsolatos. Nagyon sokan olyan alapon vonták kétségbe Dániel könyvét, hogy miért beszél Belsacárról. A 20. század elejéig Belsacárról valóban nem találtak említést és emléket. A 20. század elejé régészeti feltárások, amelyről különben egy rövid tanulmány is itt a rendelkezésükre áll, az előadás végén ezt meg lehet vásárolni. Ugye megtalálták ezt a bizonyos babiloni sztélét Nabunaidnak, az új babiloni birodalom utolsó királyának az ábrázolását, akinek az uralkodásának az ideje alatt Belsacár kormányozta az országot. Tehát egyből bizonyossá vált, hogy ez a Nabunaid, ez ugye egy létező személy, és aki átadta az uralkodás Belsacárnak, aki azért mondhatta Dánielnek, hogy utánam a harmadik lehetsz az országban, ha megfejted a mene-mene tekel ufárszín felírást, ugye mindjárt látni fogjuk, mert második helyet nem is ajánlhatott Dánielnek. Tudnik, ő volt a második Belsacár, és Nabunaid volt a birodalom hát jogszerinti uralkodója. Nézzük a következő feldolgozást. Rembrandt híres olajfestménye Belsacár uralkodásának a végéről, amikor a babiloni palotájába összehívott 1000 embert, hatalmas dőzsölés folyik itt Bélisten napján, és akkor jelenik meg egy kéz a falon, amely lángoló betűkkel írja mene-mene tekel ufárszín, és ezt fejti meg Dániel, hogy megmérettél és híjával találtattál az Isten mérlegén, elvétetik tőled a te országod, és aznap éjjel el is foglalja Dárius Bábelt, ugye Babilónia fővárosát. Rembrandt 17. századi olajfestménye, ugye ezt a jelenetet az érett barokk fény árnyék játékával, annak feszültségével ellenpontozza, és teszi valóban drámai jelenetté. Menjünk tovább. Itt látjuk ugye ezeket a birodalmakat, még egyszer fussuk át. Ugye a második világbirodalom Médó-Perzsia, itt van Susánvára, itt van Babilon, a három terjeszkedés Kis-Ázsia, Szkítia, Egyiptom és Etiópia, és aztán Görögországon feneklik meg a hódítási kampány. Menjünk tovább. Círus agyakhengere, amely szintén a 20. századi feltárások egyik értékes láncszeme, amelyről tudhatjuk, hogy Círus milyen módon foglalt el, ugye a médek mellett már ugye tulajdonképpen a nagybátyja volt Dárius, ő játszott vezető szerepet, hogyan foglalja el Babilont, ez az agyakhenger adja tudtul, ugye ékírásos nyelven Babilon ostromát. Menjünk tovább. Itt látjuk Círus síremlékét az iráni Passargadaiban, Nagy Sándor hozatta helyre, és annak köszönheti mostani fennállását is. Nagy Sándor nagyon tisztelte Kűroszt, ugye az ókor egyik legnagyobb uralkodóját, a vallási tolerancia megteremtőjét. Menjünk tovább. Susáról nincs képünk, de a Perszepoliszi palotát látjuk magunk előtt, ugye a perzsa királyok kihallgatási csarnokát Szerxész idején a perzsa birodalom emlékeiből. Mehetünk tovább. Holbein metszete a zsidó nép hazatérése a fogságból, tehát időszámításunk előtt 536-ban adja ki Círusz a rendeletet, és Holbein ikónész gyűjteményében, amelyet Lyonban jelentetett meg 1538-ban, láthatjuk, hogy a romokban levő várost megközelítik, és aztán újraépítik Esdrás és Nehémiás idején, erről külön előadásokat fogunk hallgatni. Mehetünk tovább. Látjuk a harmadik világbirodalmat, a Nagy Sándori Görögországot, Makedóniából indul ki. Ugye érdekes a kecskebak, amely nem is illeti a földet, és már is eljut az Indus folyóig, bekebelezi a tényleg az akkori fél világot a világhódító Nagy Sándor. Nagy Sándorról kérném a következő pompei mozaikot. Nagy Sándor a Gaugamélai csatában Dáriusz ellen, mint katona, és a következő pénzérmén pedig Nagy Sándor arcmását látjuk. Mehetünk tovább. Itt a negyedik birodalom Róma, ugye, amely a kisszarv ókori megfelelője, amely kelet felé Kis-Ázsiába, dél felé Észak-Afrikára és a kívánatos föld felé is terjeszti az uralmát, Palesztina időszámításunk előtt 63-ban való bekebelezése. Mehetünk tovább. És most nagyon röviden szeretném ismertetni ezt a szent hely kérdését. Ugye már néhány kockát bemutattam a múlt évben is, de talán nem lényegtelen, vagy nem felesleges újra megmutatni. A szent sátort látjuk itt egy rajzon, úgy, ahogy ez Mózes idejében kinézett. Ugye ennek a szent sátornak a következő három része volt. Volt az úgynevezett pitvar, ugye, amely körülfogta, tehát az udvara ennek a szent sátornak. Az udvarára bemehetett bárki ember, aki a bűnét rendezni akarta Istennel, itt volt az áldozati oltár, ide vitték az áldozatokat, itt volt a papok mosdómedencéje, amelyben a lábukat, kezüket meg kellett mosni, mielőtt a templom második részébe, a szentélybe betértek. A szentély volt, tehát ez a középső rész, a második rész, majd meglátjuk, hogy milyen tartozékok álltak ott bent, és a harmadik rész pedig itt hátul a szentek szentje volt. A 2300 éves profécia erre vonatkozott, hogy 2300 estélig és reggelig, és megtisztítatik ez a bizonyos szent hely. Hát mit kell értenünk ezen a megtisztításon? Nézzük a következő képeket. Ugye ez egy jelenet, ahogy a kárpitokat felvonják, és különböző alkalmakkor az emberek vihetnek áldozatokat. Nézzük, hogy milyen áldozatokat. Különböző áldozatokról volt itt szó, Mózes harmadik könyve részletezi ezeket. Erről a könyvről is van irodalom, amelyet szintén az előadás után be lehet szerezni. Nem az áldozatok fajtájában volt itt a döntő lényeg, hiszen lehetett tulkot áldozni, bárányt áldozni, még gerlicéket is áldozni. Egytől egyik ugye szelíd állatok voltak ezek, kinek-kinek mennyit tudott megengedni magának, nyilván az értékfokuk más volt az állatoknak. És akkor, amikor elhozták ide a templom pitvarába, akkor át kellett hárítani a bűnösnek az állat fejére a bűnét. Nézzük meg a következő képen. A két szarva közé kellett tenni a kezét, és mintegy áthárítani a bűnt, annak jelzéseképp, hogy szeretne megszabadulni a bűnétől, szeretné kivetni az életéből azt a bűnt, szeretne nem újra vétkezni, úgy, ahogy eddig. És ezután az állatot meg kellett ölnie, és az állat vérét pedig a papoknak kellett bizonyos szertartással, vagy az oltár szarvára kenni, vagy pedig a kárpit felé hinteni. A bűn bocsánat jelképes szolgálata volt ez, amellyel Isten arra akarta tanítani a zsidó népet, hogy mindenki kaphat bűnbocsánatot, de a bűnbocsánat az azt jelzi, hogy az ember látja maga előtt, hogy minden bűnnek a következménye a halál, valakinek meg kell halni azért a bűnért, nem ő neki, hanem egy kezesnek, egy áldozatnak, egy helyettesnek, ennek a bizonyos állatnak. Tehát a bűn büntetlenül nem maradhat, valakinek el kell viselni annak a büntetését, de így módon életben maradhat az, aki szeretne megszabadulni a bűnétől. Nézzük, hogy a tulok áldozat után milyen lehetett még ugye a bárány áldozat, ugyan az, és innen a nagy szimbólum Jézus Krisztus, mint az Isten bárány, aki elveszi, ugye szó szerint fordítva Keresztelő János kijelentését, magára veszi, és elhordozza a világ bűneit. Vagy nézzük a következő képet, hogy az egyszerűbb emberek, akik szegények voltak, azok egy pár gerlicét is vihettek. Tehát igazán nem a formaság volt a döntő, nem a rítus, a ceremónia, hanem a belső átalakítás, hogy egy ember szembefordul-e a rosszal, a bűnével, ki akarja-e vetni magából, és elfogadja az Isten által fölajánlott lehetőséget, hogy azért viszont a helyettesnek, Krisztusnak meg kell halnia. Nézzük tovább a cselekményt, ugye ez volt az áldozati oltár, ezen mutatták be az áldozatokat, a papok bizonyos dolgokat itt elvégeztek, ebben nem tudok belemenni, menjünk tovább. Ugye a papi szolgálat következik ezután, megmossák a lábukat és a kezüket, csak tisztán mehetnek be a szentélybe. Nézzük aztán most a szentélynek a részeit. Az első része a hétkarú gyertyatartó, a menóra, amelyben állandóan égni kellett a lángnak. Ugye a világ világosságát Krisztust jelképezte. Nem egyszerűen csak az áldozat és a szolgálat, de minden tárgy is Jézus Krisztust jelképezte. Ugye ezt azonosítja a Pál apostol és az Új Szövetség. Nézzük a következő képet, a menórának a töltését. Állandóan olajjal kellett feltölteni, hogy ott az egyébként ablaktalan szentélyben mindig világosság legyen. Aztán nézzük a második tartozékot, a menórával szemben volt a szent kenyerek asztala, oda pedig mindig friss kenyereket, ilyen hát lepény formára sült cipókat kellett kitenni. Jézus Krisztus, mint az élet kenyerét jelképezte ez a szent kenyerek asztala a menórával szemben. Aztán nézzük a következő, a harmadik tárgyat, a jó illattétel oltára, amelyen állandóan égni kellett a tűznek, és a tömjént rátéve ugye a pap jó illatot gerjesztett, ami viszont így felfelé ment, és a kárpit fölötti résen behatolt a szentek szentjébe. Ugye itt látjuk a papot a szolgálata során, ahogy az áldozati állat véréből egy keveset felfogva azt jelképezi.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kedves gyülekezet, nyissuk meg a Szentírást a mai alapigénknél. Királyok első könyve 17. fejezetének 24. versénél. Tehát Királyok első könyve 17. fejezetének 24. verse így hangzik. Most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Kedves gyülekezet, különös kijelentés ez, amit a sareptai özvegyasszony Illés felé mondott. Hadd emeljem ki ennek a rövid mondatnak is azt a magvát, amit szeretném, hogyha a mai alkalommal körüljárnánk, átgondolnánk. Az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Hadd állítsam azonnal élére a kérdést. Az ige igazsága attól függ, hogy attól függene, hogy ki mondja. Az egyik ember ajkán lehet igaz, ugyanaz az ige, míg a másikén lehet ugyanaz az ige hazugság. Vagy még tovább élezve ezt a kérdést. Például valaki azt mondja, 2 × 2 = 4, hogy ez mindig igaz. Ezt mondhatja egy gonosztevő, mondhatja egy űrhajós a Holdon, és mondhatja bárki, ez mindig igaz marad. Hogy van hát ez? Az Isten igéje az nem ilyen módon igaz, mint ahogy a matematikai evidenciák, igazságok. Kedves gyülekezet, azt gondolom, nem is olyan egyszerű ez a dolog, amit ez a sareptai özvegyasszony felvetett. Tudnánk-e példát mondani Szentírásból arra nézve, amikor valaki vagy valakik valóban a legszebb igazságokat sorolják, de himnikusan szép igazságokat, és aztán az Isten mégis azt mondja nekik, hogy nem szóltatok igazán én felőlem. Ugye jó barátaira gondolok, jó barátai, akik valóban csodálatos igazságokat mondanak. Egy párat hadd olvassak fel erre nézve, hogy tényleg nagyon szép igéket, nagyon, nagyon szép dolgokat mondanak. Például a Jób könyve 30:21-ből, vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted. Nagy igazság, szép igazság? Igen, mondhatjuk. Vagy 8. fejezet 5. verstől. Ha az Isten buzgón keresed, s a mindenhatóhoz bocsánatért könyörögsz, ha tiszta és becsületes vagy, akkor legott felserken éretted, és békességessé teszi a te igazságodnak hajlékát. Megint csak megkérdezhetem, szép igazság, csodálatos. És aztán az Isten mégis hogy minősíti a végén? Az Isten szavaira emlékszünk? Haragom felgerjedt ellened, mondja az egyik barátnak. Haragom felgerjedt ellened és két barátod ellen, mert nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jób. Kedves gyülekezet, azt gondolom, hogy elég ijesztőek ezek a szavak az Isten részéről, és kemény szavak, nagyon kemény szavak. Isten tulajdonképpen a saját kinyilatkoztatott igéjére mondja azt, hogy nem igaz. Nem igaz, legalábbis a barátok száján. Te azt mondta volna, hogy inkább ne is mondtátok volna ezeket. Mi ennek az oka? Mi lehet ennek az oka, tovább fűzve az együtt gondolkodásunkat, hogy Illés száján igaz volt az ige, hogy fel megfogalmazta ezt a sareptai asszony, a jó barátai száján pedig ugyanaz az Istennek, ugyanaz az igéje, ugyanaz az Istentől lehelt vagy sugalt ige nem volt igaz. Egyik ember száján igaz volt, a másikén nem volt igaz. Mi a különbség Illés és jó barátai között? Vizsgáljuk meg ehhez, hogy megállapítsuk ezt a különbséget egy kicsit közelebbről, azt a történetet a sareptai özvegyasszonnyal és Illéssel, aminek a keretében elhangzik ez a különös megállapítás. Mikor mondja a sareptai özvegy az Illésnek, hogy özvegyasszony Illésnek, most tudtam meg, hogy te az Isten embere vagy, és az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Illés, a próféta, Izrael egyik legnagyobb prófétája, hanem a legnagyobb prófétája, az ország történetének a legsötétebb korszakában lép fel, és meghirdeti az Isten fenyítékét, hogy évekig nem lesz eső. És aztán Isten vezetésére Sareptába megy, ahol ez az özvegyasszony befogadja őt a házába.
Nem sokkal ezután azonban megbetegszik, halálosan megbetegszik az özvegyasszony fia, úgyhogy már nem is lélegzik, a bibliai leírás szerint, és Illés csodálatos módon meggyógyítja őt. Közvetlenül ekkor hangzik el az alapigénk, hogy most tudtam meg, hogy Isten embere vagy, és hogy az Úr igéje igaz a szádon. Kedves gyülekezet, első hallásra azt gondolnánk, hogy az asszony bizonyára azért mondta ezt a kijelentést, mert a csoda ott ment végbe a szem előtt, tehát a csodának a hatására. Azonban a leghatározottabban azt mondhatjuk, hogy nem a csoda hatására mondta ezt. Miért mondhatom, hogy a leghatározottabban ez kijelenthető? Azért, mert Illés ezelőtt tett egy még nagyobb csodát, tehát ez a csodálatos gyógyítás előtt egy még nagyobb csodát tett, és akkor az asszony mégsem mondta ezt, amit mondott. Mi volt ez a még nagyobb csoda? Olyan csoda, amit a Bibliában csak tulajdonképpen maga Jézus Krisztus tett, a kenyér megszaporítása. Így olvassuk a 17. fejezet, tehát Királyok első könyve 17. fejezetének a 12. versétől. A vékabeli liszt nem fogyott el, sem pedig a korsóbeli olaj nem kevesbült meg, az Úrnak beszéde szerint, amelyet szólott Illés által. Tehát kedves gyülekezet, az asszony mégsem mondja ezt, hogy na ebből megláttam, hogy te Isten embere vagy. Ezért gondolhatjuk azt teljes joggal, hogy most sem, tehát a gyógyításkor sem a nyilvánvaló csoda volt az, ami ezt a mondatot az asszony szájára csalta. Mi lehet tehát a kulcs ezekhez az igékhez? Azt gondolom, hogy a kulcs Illés lelkülete. Illés hozzáállása, ami ebben a gyógyításban megnyilatkozott. Tehát nem maga a csoda, hanem az Illésnek a szeretetteljes lelkülete. Figyeljük csak meg, hogyan gondolkodott kezdetben az özvegy Illésről. Egy nagyon kemény kijelentést olvashatunk, ugyancsak itt a 17. fejezet 18. versében, amikor megbetegszik a gyermeke, így szólítja meg Illést az asszony. Mit vétettem ellened Istennek embere? Azért jöttél hozzám, hogy eszembe juttassad álnokságomat, és megöljed az én fiamat? Tehát egy kemény kijelentéssel indul ez az egész cselekmény, vagy ez az egész esemény. És tényleg gondolhatunk arra, eszünkbe juthat itt, hogy Sarepta tulajdonképpen egy bálványimádó.

jöttél, hogy eszembe juttassad a bűneimet, és megöljed a fiamat? És kegyetlenül megbünteti őt, hasonlóképpen, amilyen kemény ítéletet hajt végre, ugye ezzel az éhínséggel, illetve az asszállyal. Azonban itt jön az a bizonyos kulcs, amit én Illés lelkének tulajdonítok, mert hogy Illés viselkedéséből egy egészen másfajta lelkület árat sugárzott, mint ez a kemény igazságosztó, ez a kemény ítélő. Illés viselkedéséből együttérzés, megértés, közvetlenség áradt. Valami olyan jellegű érzést közvetített Illés, hogy a te ügyed az én ügyem is. A te fájdalmad az én fájdalmam is. És a te örömöd majd az én örömem is lesz. Tehát Illésnek a szavaiba, de még a gesztusaiba sem vegyült egy csepp megvetés sem, egy cseppnyi lekezelés sem az asszonynak a pogány volt amiatt. És figyeljük meg most, kedves gyülekezet, magának a gyógyításnak a leírását. A Biblia ugye nagyon szűkszavú, de egy kicsit úgy mögé olvasva, vagy mögé nézve a soroknak, azt gondolom világosan feltárul ebből a szűkszavúságból is. Az Illésnek ez a lelkülete, ez a szeretete, amiről az imént beszéltem. Tehát olvasom a 19. verstől. És mondta neki, mármint Illés az asszonynak, add ide a te fiadat, és elvette őt az ő kebléről, és felvitte a felházba, amelyben lakott, és az ágyára fektette. Ja, tehát ennek a jelenetnek is egy kicsit megpróbálunk ugye mélyére hatolni. Ja, látjuk, ahogy az anya a szíve fölött fogja a haldokló gyereket, és hogy Illés átveszi a kebléről. Ebben a kis szóban is azt gondolom mélységes jelzés nyilatkozik meg. Illés úgy vette át az asszony kebléről a gyereket, a gyermeket, mint aki tudja, hogy a szívéhez legközelebb álló kincset veszi most át. Tehát nem véletlen, hogy ott van ez, hogy a kebléről vette át. Átérezte ennek a dolognak, ennek a drámának a mélységét, hogy az asszony most éppen azt éli át, hogy elveszti, és szorítja magához a legdrágább kincsét. És aztán felvitte, ez a szócska is, hogy Illés felvitte a gyereket. Tehát azt gondolom, hogy tényleg csak egy kicsit ráérezzünk, hogy mi nyilatkozik meg ebben, és elég arra gondolnunk, hogy ma hány orvos viszi ölbe a betegét. De persze tudom, hogy megvan ez szervezve a kórházakban, de mégis. Ugye ő maga viszi az ölében, felviszi a felső házba, és aztán a saját ágyára fekteti. Tehát ebből is ez a fajta gondosság, aggódás, a dráma, a lehetséges veszteség súlyának az átérzése sugárzik. És aztán a folytatás. Akkor kiáltott az Úrhoz Illés, mint aki a maga ügyéért kiált. És ne felejtsük el, hogy az asszony hallja ezt a háznak az alsó részében, ugye Illés a felházban kiált, az asszony hallja ezt alul, hogy Illés úgy kiált az ő gyermekéért, mint a saját ügyéért. És mondta Illés, én, Uram Istenem, nyomorúságot hozol erre az özvegyre is, akinél én lakom, hogy az ő fiát megölöd. És ráborult háromszor a gyermekre. Ugye ebben a ráborulásban is a közvetlenség, hogy Illés szinte önmagát adja. Önmagát adja, szinte az önmaga életét akarja, az önmaga erejét átadni, hogy lábra álljon ez a gyerek. És felkiáltott az Úrhoz mondván, én, Uram Istenem, térítsd vissza a gyermek lelkét, azaz életét ő belé. És meghallgatta az Úr Illés szavát, és megtért a gyermekbe a lélek, és megélett. És aztán a gyógyítás leírásának a vége is nagyon beszédes, és felvévén Illés a gyermeket, alávitte őt a felházból a házba. Ja, tehát ezekben a gesztusokban, ezekben a cselekedetekben is. Nem azt mondta Illés, hogy na, én most már megtettem a munkának az oroszlán részét, viheted a gyereket, nem ezt mondta az asszonynak, hanem hasonlóképpen felveszi, és aláviszi, és visszaadja ugye az anyja keblére, el tudjuk képzelni, ahonnét elvette. És adta őt

az anyjának, és mondta Illés, lássad, él a te fiad, örömmel, ugye? Itt jön vissza az, hogy a te örömed az én örömem is. Kedves gyülekezet, egy kis kitekintést hadd tegyek magunkra. Nem hívők, tehát nem hívő emberek gyakran úgy tekintenek ránk hívőkre, mint hogy ez az özvegyasszony tekintett kezdetben Illésre. Tudják, hogy hívők vagyunk, magukban gyakran azt gondolják, nem is mindig ok nélkül, hogy megítéljük őket, lenézzük őket, megvetjük egy kicsit őket, és egy ilyen furcsa viszonyt alakítanak ki. Távolságot tartanak tőlünk, tisztelnek is egy kicsit, mert azért van irántunk, tehát a hívő ember iránt egyfajta tisztelet is megnyilatkozik. Ugyanakkor árgus szemekkel figyelnek minket, hogy mit teszünk, hogy vajon a tetteink, a cselekedeteink igazolják-e azt a vélt vagy valós felsőbbrendűséget, amit tulajdonítanak nekünk. És az a probléma, hogy mi hajlamosak vagyunk belemenni ebbe a játékba, ebbe a fura viszonyba, ebbe a furcsa távolságtartó viszonyba, és mi is ilyen távolságtartással reagálni, kicsit úgy konzerválni ennek a furcsa viszonynak a hidegségét, vagy a ridegségét, holott egyszerűen csak így kellene tennünk, mint ahogy Illés is cselekedett, ilyen természetes közvetlenséggel, természetes szeretettel. Figyeljük meg, nagyon érdekes, hogy az asszony kétszer is mondja Illésnek, hogy Isten embere, tehát ezt a titulust, hogy Isten embere, de mennyire másképpen hangzik a kétféle megszólítás, vagy a kétféle titulus. Először ugye így olvastuk a 18. versben, mit vétettem ellened Istennek embere? Azért jöttél hozzám, hogy eszembe juttassad álnokságomat? Ez az egyik Isten embere, lehetséges Isten embere, hogy mondjam, titulus, vagy ilyen módon is lehet valaki Isten embere. A másik pedig az alapigénk, most tudtam meg, hogy te az Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Mennyivel másabb ez a fajta Isten embere megfogalmazás vagy titulus. Tehát, hogy mi is lehetünk olyan módon Isten embere, mint a felsőbbrendű, a távolságtartó, és ilyen módon is, hogy így rádöbbennek, most tudtam meg, hogy te az Isten embere vagy, vagyis, hogy ez az asszony megérezte, hogy az Isten nem az a rideg, igazságosztó valaki, aki egyébként az ítéletből, hát valamelyest ez az oldala is visszaköszönt Istennek, de nem az mégsem az alapvetően, aki, hogyha feldühítik, akkor keményen megbüntet, és továbbá nem is olyan az Isten, mint egy távoli csillagot valahol a fejünk fölött, amely szépen ragyog ugyan, de a hűje, a melege az már nem ér el mi hozzánk. Hanem megértette ez az asszony, hogy az Isten közel van a nyomorulthoz, hogy az Isten jól érti az embernek a fájdalmát, és nem kényszeríteni akarja a jót, hanem megszerettetni akarja a jót, és vonzani az embert, vonzani ezzel a fajta melegséggel, ezzel a fajta szeretettel. És tehát Illés, mint az Istennek az embere, ezt sugározta a tetteivel, a gesztusaival, a szavaival. Ezt próbáltam felfedezni a nagyon szűkszavú, a nagyon tömör bibliai leírás mögött, hogy ilyen gesztusok, ilyen szavak, ilyen, hogy mondjam, szavak nélkül is beszélő cselekedetek voltak azok, amik aztán ezt az elismerő kijelentést az asszony szájára vonták. Mi jellemezte viszont a jó barátait Illéssel szemben? Ugye, míg az Illés szavaiba irgalom vegyült, a jó barátai igéi abban a helyzetben nem voltak igazak, ahogy az Isten mondja, nem voltak odavalók. A legkevésbé sem illett az ő szavaikra, ugye a példabeszédek könyvének a jellemzése, hogy mint aranyalma ezüst tányéron, olyan a helyén mondott ige. Nem voltak helyén valóak, a helyükön mondott ezek az igék, amiket ők mondogattak Jobbnak. Még ha Jobb valóban vétkezett volna is, nem vették észre, hogy most nem ennek van az ideje, nem az ilyenfajta bölcselkedésnek, az ilyenfajta erkölcsi prédikációnak van az ideje. Jobb egyébként még súg is nekik, figyelmezteti őket
A 6. fejezet 14. verse szerint. A szerencsétlen barátjától részvét illeti meg, ja mondja Jób, még ha elhagyja is a mindenhatónak félelmét. Tehát még itt súg is nekik Jób, de a barátok nem kapnak észbe. Már a kép is azt gondolom, hogy morbid és leleplező, hogy ott van ez az ember Jób, rettenetes kínokat szenved, testi-lelki kínokat, ugye szörnyűséges betegségek törtek rá, a szeretteit, a családját elveszítette, mindent elvesztett egyik pillanatról a másikra, és erre megjelennek a barátok, akik csupa szép, kegyes igazságokat mondogatnak neki. Osztogatják a jó tanácsokat, vagy ma szokás mondani, osztogatják az észt. De más vaskos bűnük is volt jó barátainak, ez pedig így mondhatom, a tudatlansággal teljes magabiztosságuk. Tudatlansággal teljes magabiztosság, egy Nobel-díjas író így fogalmazta meg ezt, és kicsit szelidítve idézem, hogy az a legnagyobb baj a világon, hogy a balgák páratlanul magabiztosak, az értelmesek meg tele vannak gátlásokkal. Na hát jó barátai az előző kategóriába estek, balga módon páratlanul magabiztosak voltak. Ja, mi volt a koncepciójuk, mi volt az ő előítéletük Jobbal kapcsolatban? Az volt, hogy Jobot bizonyára azért érik ezek a rettenetes csapások, mert valami titkos bűnt követett el. Ja, ez volt az egyszerű képlet, aki bűnt követte el, azt az Isten megbünteti. Jobot nagy csapások érték, tehát Jób bűnt követett el. Jób barátainak fogalmuk sincs, nem mintha nem lehetne fogalmuk, de fogalmuk sincs arról, amit ugye mi tudunk olvasók, a Jób könyve bevezetését olvasva, hogy micsoda gonosz alkuba kényszeríti Sátán az Istent, vagy mintegy kényszeríti. Ugye Sátán megvádolja az Istent, hogy Jób csak azért szeret téged, mert hogy elhalmoztad minden jóval, de vonj csak vissza tőle a te óvó kezedet és az áldásaidat, és majd figyeld meg, hogy meg fog téged tagadni, és meg fogja ezt az érdekszeretetet tagadni. Ez tehát a könyvnek a jó barátai előtt rejtett bevezetése. És hát Isten megengedi a Sátánnak, tulajdonképpen Jób története egy nagy bizonyítássá válik ilyen módon, hogy Istent az ember, vagy történetesen Jób nem érdekből szereti, nem feltétlenül ilyen egyszerű érdekből szereti. Tehát jó barátai ezt nem tudják, de nem is gondolnak ilyesmire, hanem a tudatlan ember magabiztosságával, a tévedhetetlenségnek az illúziójával lépnek fel, és az Isten igéjét tulajdonképpen, amiket mondogatnak, nem az Isten, hanem a saját torz előítéletük, a saját torz elképzelésüknek a szolgálatába állítják. Ilyen módon tehát azt gondolom teljesen világos és érthető, hogy az Isten méltán mondja a végén azokat a kemény szavakat, amiket már idéztem. Haragom felgerjedt ellened és két barátod ellen, mert nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jób. Holott Jób az, aki perlekedik az Istennel, perre megy az Istennel. Nem akármilyen dolog ez, kedves gyülekezet, perre menni az Istennel. És a barátok azok, akik ezt a jól fésült, ezt a szalonképes vallásosságot ugye képviselik, és aztán az Isten keményen igazságot, ítéletet tesz köztük, hogy melyik kedves előtte, a Jobbnak a perlekedése, ha úgy tetszik, vagy ez a jól szituált vallásosság, amelyik el tudja mondani a sablon igazságokat egy olyan helyzetben, amit igazából nem lát át, és ahol egyáltalán nem ennek lenne a helye. Értjük tehát, ugye, hogy mi volt a különbség, vagy mi a különbség az Illés és a Jób barátai között, emberileg is, meg mi a különbség azok között, az igék között, amiket Illés, illetve Jób barátai a szájukra vettek. Kedves gyülekezet, maga Jézus Krisztus is óv bennünket ettől a fajta vallásosságtól, ettől a fajta, hogy mondjam, hitvallástól, amit a Jób barátai műveltek.
Máté evangéliuma 5. fejezetéből idézem a 20. verset. Így szólt át Jézus, ezt tanította. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Különös kifejezés ez, a farizeusok igazsága, az írástudók igazsága, a farizeusok igazsága. Különös kifejezés, mert tulajdonképpen olyan igazság ez, ami nem igaz. Olyan kegyesség ez, ami kegyetlen. Ami általában lehet, hogy igaz, nagy általánosságokat nézve, vagy nagy összefüggéseket nézve, de abban az adott helyzetben, abban a helyi összefüggésben már hamis. Tehát ez a farizeusok igazsága. Adott helyzetben nem odavaló. Amikor valami nagy általános, kegyes és általánosságban nézve talán igaz vallási sémába bele akar gyömöszölni egy speciális esetet, egy egyedi esetet. Úgy is mondhatnám a példabeszédek igéjét visszájára fordítva, hogy a farizeusok igazsága a rosszkor, rossz helyen és rossz időben mondott ige. Tehát nem az aranyalma ezüstányéron, a jókor jó helyen, hanem fordítva, a rosszkor és rossz helyen mondott ige. Olyan segítség, ami valójában akadályoz, ami visszaveti, elrettenti a másik embert. Tehát összefoglalóan azt gondolom, mondhatjuk így, hogy a farizeusok igazsága az, amikor az Úrnak beszéde nem igaz valakinek az ajkán. És a jó barátai tehát valóban iskola példái ennek a fajta torz vallásosságnak, vagyis a farizeus vallásosságnak. Azt mondhatom, hogy ő a koruknak a farizeusai voltak. Ebben az értelemben. Ahogy a nagy egyetemes igazságokat hangoztatják, de az adott helyzetben szem elől vesztik a lényeget, szem elől vesztik az irgalom és a szeretet parancsát, és kegyesen is kegyetlenek. Így válnak kegyes és vallásos igazságaik ellenére is a jó barátai irgalmatlan és ostoba bírákká, nem igaz az Úr igéje az ajkukon, nem jutnak tovább tehát a farizeusok igazságánál. Kedves gyülekezet, hadd tegyem fel a mai együtt gondolkodásunknak a központi kérdését mindezek után. Mi hogyan kerülhetjük el a farizeusok igazságát? Vagy az alapigénkkel élve, hogyan lesz az Úr igéje igaz? Hogyan lehet az Úr igéje igaz a mi szánkon? Ez tehát a nagy kérdés, és legegyszerűbben Jézus szava szerint, nyilván, hogy most a válaszra már áttérünk, Jézus szava szerint cselekedjük, amit mondunk. Ugye ez az alapválasz. Cselekedjük, amit mondunk. Jézus másút, más helyen, Máté evangélium a 23. fejezetének a 2. versétől így magyarázta meg, miben is áll a farizeusok igazsága. Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek. Annak okáért, amit parancsolnak nektek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek, de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek, mert ők mondják, de nem cselekszik. Tehát ugye ez a, így is láttatja az ige, ezt, amiről beszélünk, hogy csak mondani és nem cselekedni. Tehát a legfőbb válasz, vagy az alapválasz erre, akkor kerüljük el a farizeusok igazságát, akkor lesz igaz az ige a szánkon, ha nem csak mondjuk, hanem cselekedjük is. Legfőképpen, hadd tegyek egy kis kitekintést megint, ha irgalmasságot hirdetünk, akkor cselekedjünk irgalmasságot, legyünk irgalmasok, és nem mint jó barátai. Gondoljuk csak meg, hogyha ezt az egy igét, vagy ezt az egy felhívást megfogadták volna jó barátai, hogy megfogadjuk mi, hogy irgalmasok legyünk, mennyi bántást, mennyi fájdalmat el tudnánk kerülni. Bizonyára ezért mondja a Szentírás és Példabeszédek könyve 19.22-ben, hogy amit leginkább kell az embernek kívánni, az irgalmasság az. Legyünk irgalmasok tehát. Legyünk irgalmasok egymáshoz, és ezzel már egy jelentős részét betöltöttük az igének, már jelentős részben
közelebb kerültünk ahhoz, hogy igaz legyen az Úr igéje a mi szánkon. Tehát hadd mondjam újra, az alapválasz az, éljük, amit mondunk, legyünk hűségesek ahhoz, amit vallunk, de a Szentírás, mintha meg is fordítaná ezt a választ. És itt kérném szépen a figyelmeteket, a prédikáció befejezéséhez közeledve, különösen, mert azt gondolom, egy újabb vagy egy árnyaltabb üzenetet szeretnék megvilágítani a Szentírásból. Tehát cselekedjük, amit mondunk, vagy hogy hangzik ez megfordítva, annyit mondjunk, amit cselekszünk, amit meg tudunk cselekedni, ami valóban a miénk. Pál apostol így írt erről a Róma 12:3-ban, mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint azt Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Tehát ne bölcselkedjünk feljebb. Annyit valljunk meg, amit valóban hiszünk. Amihez valóban hűségesek tudunk maradni, annyit képviseljünk a szavainkkal és a gesztusainkkal. Ez nagyon fontos, hogy a gesztusainkkal is, mert gyakran ezek a, idegen szóval, ezek a metakommunikációs csatornák többet mondanak, mint a kimondott szavak. Tehát annyit képviseljünk a szavainkkal és a gesztusainkkal, amire az életünk, a hitünk, a tetteink erkölcsi fedezetet képesek nyújtani. Amiért valóban kezeskedni tudunk, ami valóban a miénk. Kedves gyülekezet, lehet, hogy ez nem sok. Ezt mindjárt hozzá szeretném tenni. Lehet, hogy ez nem sok. Lehet, hogy ez annyi, tehát ami valóban a miénk, amiért kezeskedni tudunk. Lehet, hogy ez csak annyi, amit például a holdkóros fiú apja mondott Jézusnak. Emlékszünk, mit mondott ez az apa Jézusnak, amikor ott volt a nagy kérdés, hogy meggyógyítja-e valaki a gyermekét? Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Mint azt mondta volna ez az apa, hogy az én hitem az annyira elég, hogy megmerem feléd vallani, hogy nem tudok igazán hinni. Ez a hitem. Megmerem vallani, hogy nem tudok hinni. És kedves gyülekezet, ami annál különösebb, Jézus elfogadja ezt a nagyon szegényes hitvallást. Ezt a, mondhatom így, alulmúlhatatlan hitvallást. Jézus elfogadja ettől az embertől, tehát mintha azt mondaná, hogy ez is egy hit, és ebben is becsülöm az őszintességet, ez is egy olyan hit, ahonnét el lehet indulni, hogy megmerted vallani, hogy nem hiszel, hogy nem tudsz hinni. És valóban mondhatjuk az alapigénkkel, hogy tényleg nagyon szegény ez a hit, de mégiscsak igaz volt az ige, igaz volt az ige ennek az embernek a száján, jellemző, hogy igeként bekerült a Bibliánkba is. És mennyivel másképp festett volna, képzeljük el ez a történet, hogyha ez az apa ott elkezdi játszani a szentet, a kegyest, elkezd nagy igazságokat mondogatni, vajon Jézus nem látott volna át rajta azonnal? És vajon elfogadta volna tőle azt a fajta vallásos pózolást? Azt gondolom nem, hanem ezt fogadta el, ami valóban ez az ember volt, ami valóban az ő hite, nagyon szegényes hite volt. Vagy egy másik példát is hadd idézzek fel, ez a Jézus által meggyógyított vak embernek az esete, akit az írástudók, az evangélium leírása szerint a gyógyítás után körülvettek, és a tudálékos fejtegetéseikkel arról akartak meggyőzni, hogy Jézus bűnös, és hogy ő is álljon be ebbe a véleménybe, ebbe a véleményuszájba, hogy Jézus bűnös. És ez az egyszerű ember, azt olvassuk itt az evangéliumban, hogy ez az egyszerű ember nem akart, és nem is tudott volna ezeknek a tudós embereknek a szintjén vitába szállni, de egy valamit el tudott mondani, ami 100%-ig az övé volt, és ezt el is mondta. Emlékszünk, mit mondott? Ha bűnöse, nem tudom. Ja, tehát nem akarok veletek itt ilyen teológiai szinten vitatkozni. Ha bűnöse, nem tudom. Egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok.
És ebben minden benne volt. Benne volt az, hogy ez egy olyan bizonyság neki, ami megáll, mint egy szikla. Ezt nem lehet tőle elvenni. És valóban azt látjuk itt a leírásban, hogy erre aztán nem is nagyon volt válasz a még oly tudós farizeusoktól sem. Ez az ember azt mondta, ami valóban az övé, amit megtapasztalt, nem bölcselkedett felettébb, nem kezdte el az ő szájában egyébként sántának ható érvekkel védeni Jézust, de hadd mondjam újra, nem volt válasz erre a feleletre. Kedves gyülekezet, mi is? Azt gondolom, felszabadítóak ezek a példák ránk nézve. Mert mi is, hogyha kevés a hitünk, akkor ne játsszuk, mint egy kötelességszerűen a hithőst. Hanem mondjuk azt, hogy légy segítségül az én hitetlenségemnek. Ha küzdködöm, akkor ne fessek magasztos és idealizált képet a keresztény életről általában. Se önmagam felé ne tápláljak ilyen áll és idealizált képet, se mások felé, hanem mondjam azt, hogy küzdködöm. Ha tántorgok vagy elestem, akkor megint csak ne tápláljak olyan képet senki felé, mindenek előtt magam felé se, mintha a keresztény embertől távoli lenne vagy idegen lenne az elesés. Ne légy felettébb igaz, és felettébb ne bölcselkedjél. Miért keresnél magadnak veszedelmet? Ja, figyelmeztet a bölcsességéről híressé vált Salamon király, Prédikátor könyve 7. fejezetének 16. versében. Tehát veszedelmes az, hogyha az ember nem érti meg a korlátait, a hívő ember, a realitásokat. Ha ezt nem érti meg, akkor valóságosan nem tanulja meg az Istentől elvenni a kegyelmet. Igazából nem tanulja meg segítségül hívni az Istent. Kegyesen félrevezeti magát, önmagát az ember, és persze másokat is. És ilyen módon ránk is vonatkozik az Isten ítélete. E nép szájjal közelget hozzám, azaz ragyogóan el tudja mondani a nagy igazságokat, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem, úgyhogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat. Különösen erre az utolsó kifejezésre tenném a hangsúlyt, tehát betanított emberi parancsolattá lesz az helyett, ami hitéletünk, ami hitünk, az helyett tehát, amire az Isten elhívott bennünket. Hogyha nem ezzel a természetes, ezzel az életszerű, ezzel a valóságot kereső szemlélettel közeledünk a dolgokhoz. Hát kedves gyülekezet, Jézus viszont nem erre az életszerűtlen kegyeskedésre, nem erre a vallásos pózolásra hív el bennünket, hanem arra, hogy mindig készek legyünk megfelelni mindenkinek a bennünk levő reménységről. Ugye ezt olvassuk Péter első levele 3. fejezetének 15. versében. És itt most ezt a szót húznám alá, hogy a bennünk levő reménységről, ami bennünk van, azt kell nekünk megvallanunk. Tehát azt valljuk meg, amit tényleg a sajátunk, mint sajátunkról tudunk bizonyságot tenni, számot adni. Nem azt, aminek bennünk lennie illik, mondjuk. Nem azt, amit remélnünk kellene. Nem is azt, amit a gyülekezet elvár, vagy az, ami mondjuk a hivatalos hitvallásunkban, a KT-ban benne van. Még csak nem is azt, amit tényleg tiszteletre és szeretetre méltó testvérek, tanítók képviselnek, hanem azt, ami benned van, ami bennem van. Hiszen valamit mindnyájan kaptunk, valamilyen bizonyságunk mindnyájunknak van, ha még oly kevés is esetleg, ez tényleg csak szélsőséges példának mondom, mindez a bizonyos apa, de azért feltehetőleg annál mindannyiunknak több, és ezt kell megvallanunk, ilyen egyszerű. Az apostolok elve is ez volt egyébként, figyeljük csak meg, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezünkkel illettünk az életnek igéjéről, ezt mondjuk el nektek. Ugye? Ami tényleg a miénk volt, amit megtapintottunk, amit láttunk. Tehát, kedves gyülekezet, itt is azt köszön vissza, hogy amit Jézus például így mondott, hogy te kövess engem. Ugye személyesen kinek, nekem, neked, neki, te kövess engem. Jézust kövessük, és időre vessünk számot azzal, hogy mi az, ami a miénk, miért is követem Jézust, mi a legszemélyesebb motivációm, mi ösztökél arra, hogy Jézust kövessem, mi az én hitem.
Kedves gyülekezet, hogyha így teszünk, és tényleg ennek a, hogy mondjam, ennek a természetes, ennek a valóságos vallásosságnak a keretein belül megmaradunk, akkor az Isten igéje valóban igaz lesz a szánkon, hiszen tényleg csak azt mondjuk, annyit mondunk, ami a miénk. És ami ugyanilyen fontos, az Isten innét tud bennünket tovább léptetni. Hiszen ha mindig azok vagyunk, amik vagyunk valóságosan, és mindig annak is látszunk, amik vagyunk, önmagunk előtt és mások előtt is, akkor egyértelmű, hogy hol állunk, egyértelmű, hogy merre kell lépnünk, mi az a következő lépcsőfok, amit meg kell lépnünk. Ellenben, hogyha állandóan úgy nyilatkozunk meg, mint aki 5 méterrel előrébb jár már, mint ahol van, és mint akinek sikerül állandóan átlépni az árnyékát, hát ezzel az Isten meggátoljuk abban, hogy tényleg valóságosan tovább léptessen bennünket. Nem tudom, értitek-e, világos ez, amit ki akarok fejezni. Tehát azt gondolom, hogy felszabadító ez, hogy lehetünk azok, akik vagyunk. A gyülekezetet sem arra találta ki Isten, hogy egymást ilyen vallásos képmutatásba, meg pózolásba kényszerítsük, és eljátsszuk egymás előtt a jó keresztényt, hanem éppen arra gondolt el Isten a gyülekezetet, hogy tudván magunkról is, és másokról, testvérekről, mindenkiről, hogy esendő emberek vagyunk, segítsük egymást a küzdelmünkbe, és nem, hogy belekényszerítsük ilyen-olyan vallásos szerepekbe magunkat és egymást. Tehát, kedves gyülekezet, most már lezárva az együtt gondolkodásunkat, és visszatérve az alapigénkre, azt gondolom, hogy bátran kimondhatjuk, hogy ez az asszony valami hatalmas igazságot mondott ki, valami páratlan mélységet villantott fel ezzel a rövid, különös kijelentésével, hogy most tudtam meg, hogy te az Isten embere vagy, és hogy az Úr igéje igaz a te ajkadon. Mert az Isten igéje valóban nem úgy igaz, mint a 2×2=4 az igazsága. Ezt megbeszéltük, ugye ezt bárki mondhatja, ez mindig igaz marad. Az Isten igéje nem ilyen tényszerűen igaz, hanem így mondanám, hogy sokkal inkább igaznak bizonyul. Ugye, tehát az igaznak bizonyul, ebben van egy ilyen kis időbelisége. Tehát az Isten igéje az időben bizonyul igaznak, milyen időben az egyes emberi életeknek a zajlása idejében, és végső soron az egész történelem idejében bizonyosodik meg az Isten igéje igazsága. Hasonlóképpen, ahogy Jób életében is, ugye a csapások és az ahhoz való jóbi viszonyulásnak az időbeliségéből derült az ki, hogy az Isten igéje valóban igaz. Ugye? Tehát nem úgy jött, hogy az helyből igaz, hanem a Jób megbizonyította. És hasonlóképpen erre hív az Isten mindannyiunkat, hogy a mi életünkből is így bizonyuljon igaznak az ige, és végső soron pedig az egész történelem, mint egy nagy bizonyítási eljárás fogja az Isten igazságát megbizonyítani. Tehát, kedves gyülekezet, sarkosan mondom, és nagyon kérlek benneteket, hogy jól értsétek, tulajdonképpen mi, vagyis Jézus követői tesszük igazzá az igét, mi bizonyítjuk meg, mi mutatjuk meg a világnak, hogy az ige igazság. Akár olyan hithősi magaslatra jutva mondjuk, mint István vértanú, aki tényleg bátran mondhatta a legnagyobb igazságot, hiszen még a kivégzői előtt is ugye, szeretni tudta őket, tehát tényleg ő eljutott egy ilyen magaslatra. Akár olyan semmi hittel, mint a holdkóros fiú apja, aki csak a hitetlenségét tudta megvallani, erre volt elég a hite, de mégis mind a két embernek igaz volt az ige az ajkán. Tehát a miénknek is valahogy így kell igaznak lennie, és bátorító tehát, hogy hatalmas különbség van egyfelől a holdkóros fiúapja és István vértanú között, másfelől nincs köztük különbség, hiszen mind a kettő őszinte volt, mind a kettő igazat mondott, mind a kettő annyit mutatott magáról, és annyit vállalt, amennyi ő valóban volt. Tehát így kell a mi ajkunkon is igaznak lennie az Isten igéjének. Ellenkező esetben nem megbizonyítjuk az Isten igéje igazságát, hanem, és idézem Róma 2.24-et, az Istennek neve miattunk káromoltatik a pogányok között. Ellenkező esetben tehát. Kedves gyülekezet, én lezárásként mindannyiunknak azt kívánom, hogy onnét indulva,
ahol valóságosan vagyunk, felvállalva azt, amik, illetve akik valóságosan vagyunk, jussunk tovább a farizeusok igazságánál, és találtassunk Isten emberének, Isten igazi, szerető, irgalmas emberének, akinek a száján igazság az Úr igéje. Amen.

Mennyei Atyánk, hálát adunk mindazekért az igékért, amiket átolvashattunk, felidézhettünk ma, és ezekért a bibliai történetekért, amelyeken keresztül olyan elevenen tudsz bennünket tanítani. Istenünk, megvalljuk azt, hogy mi tovább szeretnénk jutni a farizeusok igazságánál, hogy a mi vallásunk az ne farizeusi legyen, hogy mi tényleg a te embereidnek találtassunk, akiknek a száján igaz a te igéd. Istenünk, kérünk, vezess el ezért, ennek érdekében minket, ahhoz a fajta természetességhez, egyszerűséghez, közvetlenséghez, amit Illésnél is láttunk, ahhoz a fajta közvetlen szeretethez, természetes melegséghez. És taníts meg minket magunkról is őszintén gondolkodni, bátran, őszintén, és gyülekezeti szinten is, hogy tényleg azok lehessünk, akik vagyunk, elesett emberek, de akik mások akarnak lenni, és akik onnét akarnak előrelépni, ahol állnak, és ilyen módon valóságosan tudnak téged segítségül hívni, és egymást is támogatni ebben a küzdelemben, nem pózolásra kényszeríteni, nem vallásra, szerepjátszásra, hanem valóságosan támogatni egymást abban, hogy győztesek lehessünk. Istenünk, kérünk, hogy őrizd meg ezeket az igéket, ezeket a bibliai gondolatokat bennünk az előttünk álló héten, és adj erőt és adj látást, hogy ezek szerint éljünk. Jézusunk nevében. Amen.

Túlnék mindenek előtt arról, hogy talán a legtöbben tudnak arról, holnapi naptól kezdődően háromnapos országos prédikátor értekezlet lesz, és talán a témájáról is tudunk. Arról lesz szó, hogy milyen jó irányú változásokra, reformokra van szükség a prédikátori munkában és a gyülekezetekben. És mivel az előző negyedévi szombatiskolában arról tanultunk, hogy a Jóisten milyen tanácsokat adott az új szövetségi egyház, és különösképpen a végidőben élő hívő egyház munkájára, életére vonatkozóan, a gyülekezetek is felszólítást kaptak, hogy küldjenek be javaslatokat, észrevételeket. És igazán öröm volt látni ezeket az észrevételeket és javaslatokat, sokan sok jó dolgot írtak. És megfigyeltem, hogy különösen egy dolog ismétlődött nagyon sokszor a gyülekezetektől beküldött javaslatokban, és ez a kérés az így hangzott: szeretnénk kiképzést kapni, szeretnénk tanácsokat, segítséget kapni ahhoz, hogy hogyan adjuk tovább az evangélium örömhírét. Mert tanácstalannak érezzük magunkat ebben, és érezzük, hogy segítségre, valamiféle tanításra lenne szükségünk, hogy ezt hogyan tegyük. Igazán öröm, hogy sokan érzik ezt a szükségletet, mert valóban nyomasztóan nehezedhet ránk, hogy az idők jelei félreérthetetlenül mutatják, hogy a mi világunk mindig jobban bonyolódik bele egy olyan állapotba, amiről a Biblia azt mondja, hogy végül teljesen kilátástalan és kiúttalan lesz, és csak Jézus Krisztusnak a megjelenése, a szabadító eljövetele menthet meg ebből. Érzékelhető az emberek aggodalma, tanástalansága és szorongása is, remény és kétség között való vergődés. És mégis olyan távol vannak tömegek Istentől, az igazi evangéliumi gondolatoktól, hogy mi ott állunk tanástalanul, és azt mondjuk, hogy hogyan adjuk tovább az evangélium örömhírét. Tudjuk, hogy embereknek erre volna szükségük, de ezt az óriási távolságot, amely az embereknek a gondolkodásmódja, az életvitele között van, és a Szentírásban foglalt evangélium között, vajon hogy lehetne áthidalni, vajon hogyan lehetne a legalkalmasabb, megfelelőbb módon átadni az evangélium örömhírét. Ezért ma délelőtt ilyen témáról szeretnék szólni, de mindenek előtt kérném a gyülekezetet, mindazokat, akik igazán átérzik, hogy erre milyen szükség van, hogy emlékezzünk meg imádságainkban erről a háromnapos értekezletről, hogy ez ne emberi tanácskozás legyen, és ne emberi elhatározások szülessenek, hanem valahol égi hatalom munkálkodjék közöttünk, és valami mennyei tanácsból származó és mennyei erővel támogatott megújulás érinthesse mind a prédikátorikat, hogy mekkora szükség.

elfáradva, azon mód leült a forráshoz. Mintegy 6 óra volt. Jött egy Samária beli asszony vizet meríteni, és mondta néki Jézus, adj innom. Az ő tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Néhány szóval jellemezhetjük a körülményeket, de azt írja a Szentírás, hogy mintegy 6 óra volt, ez, mivel ők reggel 6 órától számították a zsidók a napnak az óráit, ez déli 12 órát jelent. Jézus Galileából ment le Júdeába. Általában a zsidó emberek, ha mentek Galileából Júdeába, akkor egy jó nagyot kerültek, átmentek a Jordán túlsó partjára, hogy ne kelljen átmenni Samárián, mert annyira megvetették és nem szívelték egymást a zsidók és a samáriaiak. Jézus azonban nem került neki Samáriát, hanem a rövidebb utat választotta, átment Samárián, és déli 12 órakor ő leült ennél a híres régi kútforrásnál, amit még az ősatya Jákob ásatott valamikor is, amelynek híres jó vize volt, tanítványai pedig eközben elmentek valami élelmiszert vásárolni a környéken. Bár nem érintkeztek egymással abszolút a zsidók és a samáriak, de ez egy jellegzetes rabbinikus rendelkezés volt, hogy azért szükség esetén kereskedni a samáriaiakkal is lehet. Ennek megfelelően elmentek, hogy valami élelmiszert vegyenek, mivel elfogyott az élelmük. És Jézus ott leült a kútnál, és jött egy asszony. Jézus kétségtelenül szomjas is volt, hiszen ugyanolyan ember fiává lett, mint mi. Így olvastuk, hogy azon mód az utazástól elfáradva ült le a kútnál, de hiába volt az üdítő forrás mellett, nem volt eszköze, hogy a kút vizéből merítsen. Tehát bizonyára szomjas is volt, de a döntő célja biztosan nem ez volt. Jézus mindig készen létben volt annak, hogy arra, hogy embereknek szolgáljon, és ő kivétel nélkül minden egyes emberben olyan embert látott, aki után az Isten sóvárog, hogy bárcsak az örökkévaló evangéliumot közvetíthetné néki. És most ezen a csendes, nyugodt helyen, amikor jött ez az asszony, Jézusnak most is ez volt a fő vágya és a legfőbb gondja, hogy hogyan közvetíthetné ennek az asszonynak az evangélium örömhírét. Azt mondhatjuk, hogy a távolság igencsak nagy volt, és körülbelül olyan, mint amilyennel mi az életben nagyon sokszor találkozunk. Ugye a samáriaiak egy keverék nép voltak, amikor az asszírok fogságba vitték az északi 10 törzset, deportálták a lakosságot, akkor a helyükre betelepítettek idegen népeket, de hagytak ott azért egy csekély őslakosságot. És az ókori gondolkozás szerint, hogy minden földnek, minden városnak van istene, megparancsolták az ott hagyott néhány papnak, hogy tanítsák a betelepítetteket, hogy hogy kell ennek a földnek az istenét tisztelni, hogy meg ne haragudjék rájuk, és meg ne szűnjön a földnek a termékenysége. Így hát létrejött egy olyan nép, akik megtartottak a pogány vallásukból sok mindent, például a bálványok tiszteletét is, de ugyanakkor megtanulták a zsidók vallásának egy jó részét, még Mózes 5 könyvét is elfogadták ihletett írásnak, azt is ismerték, és így jött létre a samaritánusok sajátos keverék népe és keverék vallása. Ráadásul ellenséges érzületek is elválasztották a zsidókat és a samaritánusokat egymástól. Nem sokkal később János evangélium a 8. fejezetében olvastuk, hogy amikor Jézusnak valami sértőt akartak mondani a vele szemben álló ellenfelek, akkor azt mondták neki, nem megmondtuk, hogy samaritánus vagy és ördög vagy, van benned. Tehát a samaritánus körülbelül annyit jelentett, hogy ördög van benned. Tehát ilyen, így kölcsönösen így viszonyult egymáshoz a két nép. Azon kívül az sem volt szokás, hogy asszonnyal egy férfi nyilvánosan beszélgessen. Később olvastuk a 27. versben, hogy a tanítványok is csodálkoztak, mikor visszajöttek és látták, hogy Jézus egy asszonnyal beszél. Tehát áthidalhatatlannak tűnt a távolság. Hogyan tudná Jézus ennek az asszonynak az evangélium örömhírét közvetíteni? És Jézus egy rendkívül egyszerű módot választott. Az asszony feltehetően úgy ment oda a kúthoz, hogy mintha észre se vette volna Jézust, Jézus sem szólalt meg. De amikor az asszony a vizet kimerítette a kútból, akkor Jézus szólt neki és kérte, hogy adjon néki inni. Tehát a szívesség kérésnek a nagyon egyszerű módját választotta. És mi az

0: amit mi ebből tanulhatunk. Azt tanulhatjuk, hogy szíves emberi kapcsolatok nélkül nem lehet az evangéliumot közvetíteni. És én úgy érzem, ma ez az egyik legnagyobb problémánk. Mert mindenkinek az alapvető életérzése egy hatalmas fáradtság. Mindenki úgy érzi, hogy a maga terheit is alig tudja cipelni, alig-alig tud megbirkózni azzal a feladattal, hogy napról napra önmagáról és a családjáról gondot viseljen, és valljuk meg, érdektelenné és közömbössé válunk nagyon könnyen más emberek iránt. Leszokunk arról, hogy bármiféle szívélyes, közvetlen kapcsolatot létesítsünk emberekkel. Szinte ösztönösen el is zárkózunk ettől, mert tudjuk, hogy úgyse tudunk fenntartani emberi kapcsolatokat, úgyse vagyunk alkalmasak rá, és tulajdonképpen elapadnak, elszáradnak az emberi kapcsolataink. Valljuk meg őszintén, nem így van? Nézzünk egy kicsit körül, mindenki ott, ahol lakik. Mennyi szíves emberi kapcsolata van, akárcsak a közvetlen szomszédságával, aki munkahelyen dolgozik. Ugye, ami nagyon fontos közölni, azt közöljük egymással. Még az még kitelik belőlünk, hogy egy barátságos bólintás, vagy egy köszönés, néha egy olyan, hogy vagy, de már nem nagyon figyelünk arra, hogy mit mond. Mert úgy érezzük, hogy úgyse tudjuk a szívünkre venni a baját, nekünk úgyis elég a magunk baja, mi már úgyse vagyunk erre képesek. Ez egy kórtünet ma. De jegyezzük meg jól, hogy ennélkül, hogy mi az embereket szeretnénk, hogy az emberek érdekelnének, hogy az emberekkel együtt éreznénk, hogy minden pillanatban készek lennénk, és minden pillanatban vágyakoznánk arra, hogy bármely emberrel először is szíves kapcsolatba lépjünk, egyszerűen szeretetet közvetíthessünk, egyszerűen emberi érdeklődést, jó indulatot közvetíthessünk. Ennélkül az evangelizáció útjai, az evangélium továbbadásának az útjai nem csak beszűkülnek, de egyenesen eltömődnek. Gondolom, arról a tévedésről senkit sem kell meggyőzni, hogy előadásokkal nem lehet a világot evangelizálni. Ez bizonyos embereket elér, de bizonyos mértékig ér el. Soha nem helyettesíthető az, hogy minden élő, hívő, szerető keresztény továbbadja azt a világosságot, amivel rendelkezik. De ha mi ránk ül ugyanaz a fáradtság, ugyanaz a tompaság, ugyanaz az elzárkózás, amely, ugye itt szokták mondani modern szóval elidegenedés, ugye hallottuk ezt a szót. Az emberektől való elidegenedés minket ugyanúgy hatalmába vesz, mint körülöttünk a tömegeket, akkor az evangelizáció útjai azok eltömődnek, és lehetetlenné válik. Én nagyon jól emlékszem, sok évvel ezelőtt egyszer Gyulán volt egy beszélgetés a gyülekezetünkben, mert éppen evangelizációs előadás sorozat kezdődött. Ott akkor szinte mindenki fólia kertészettel foglalkozott, ami tudva levően egy olyan munka, ami rengeteg időt, energiát kíván, és valaki még fejleszteni akarja a gazdaságát, akkor éjjel-nappal dolgozik. És fölállt ott egy gyülekezeti tag, és azt mondta, hogy hát azért vonakodva beszélünk egy új előadássorozatról, mert mindnyájunkban az az érzés, hogy kit fogunk meghívni. És azt mondja, miért van bennünk ez az érzés, mert évről évre kötelességszerűen indítunk egy előadássorozatot, mert hát ugye azért ez a feladatunk. És akkor mindig jön a nyomasztó érzés, hogy kit fogunk meghívni, mert mindig ugyanazokat a szomszédjainkat próbáljuk, csak a közvetlen szomszédjainkat megagitálni, hogy jöjjenek el, mert mégiscsak borzasztó, hogy tartsunk egy előadássorozatot, és nem hívunk vendéget. Szóval nincsenek kapcsolataink az emberekkel, nincs több. Csak annyi dolgozunk, hogy csak pont azokkal van kapcsolatunk, akikkel valahogy a munka egy rövid időre összehoz. De nem jellemző ez másutt is. Kedves gyülekezet, szeretném mondani, hogy evangelizálni mesterkélten, erőltetetten nem lehet, nem szabad. Nem lehet így, hogy egy emberrel találkozom, és azt mondom, vallásos ön? Érdekli a Biblia? Ez egy olyan, mintha valaki, ahogy szoktuk mondani, bemenne a porcelánboltba, mint a kis elefánt, ugye? Tehát így nem lehet. Nem lehet embereket megközelíteni. Emberekkel kell, hogy sok-sok ember, annyi emberrel, ahány emberrel találkozunk, minden emberrel szíves, barátságos, közvetlen, természetes kapcsolatunk legyen. Kedves gyülekezet, ne engedjünk az elidegenedés kísértésének, ne engedjünk a nyomasztó fáradtság érzésének. Ezen természetesen csak azt tud segíteni, és erről majd a továbbiakban mindjárt szó lesz, hogyha mi állandóan friss életet, testi és lelki erőt nyerünk a Jóistentől. Ha ezt mi magunk nem merítjük, akkor nem tudunk megszabadulni. A fáradtság, a fásultság, a kedvetlenség, az erőtlenség nyomasztó érzésétől. És akkor egyszerűen nem merünk emberekkel barátkozni, vagy emberekkel kapcsolatban, és nem is érdekelnek igazán. Akkor bezárkózunk magunkba, és élünk önmagunkban. Tehát, ahogyan Jézus ott ült ennél a kútnál, és azon mód az utazástól elfáradva, ő is belesüppethetett volna a maga fáradtságába, a maga gondolataiba, és ő is gondolhatta volna, hát pont ez az egy ember, hát most én mással vagyok elfoglalva. De Jézus mindig kész volt. Minden emberre vágyakozva tekintett. És annyi szeretet és annyi együttérzés volt benne az emberek iránt, hogy mindig megvolt az a találékonysága, hogy egy emberrel hogyan építsen természetes, szíves és barátságos kapcsolatot. Most is Jézus tudta, nem mondhatnánk azt is, hogy hát miért nem odament és segített neki felhúzni a vizet. Az sértő lett volna, vagy illetlen lett volna, vagy az visszautasította volna az asszony büszkén egy pillanat alatt. De Jézus megtalálta ezt a módot, szívességet kért. És az asszony, így olvassuk, ezt válaszolta rá, így olvasom a 9. versben, mondta azért néki a samáriai asszony, hogy kérhetsz inni zsidó létedre én tőlem, aki samáriai asszony vagyok. Hozzáteszi magyarázatul, mert a zsidók nem barátkoznak a samáriaiakkal. Tehát az asszony egyszerűen meglepődött és kíváncsi volt, hogy mi ennek az indítéka, hogyan kérhetsz tőlem. És a 10. versben így olvassuk, felelt Jézus is mondta néki, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked, adj innom, te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. Mit is mondott Jézus az első megszólalásában? Jézus egy egyszerű, de azért mégis finoman jelképes beszédet használt, és kedvesen, ennyit mondott az asszonynak, kedvesen és jelentőségteljesen, ha te tudnád, hogy ki az, aki kér, és ismernéd az Isten ajándékát, akkor te kérted volna őt, és adott volna néked élő vizet. Ugye az asszony annyit rögtön megérezhetett, hogy itt Isten ajándéka, és hogy vajon kivel áll ő szemben annak a személye, ki is lehet ez a valaki, azt mondja, ha tudnád, hogy ki az, aki kér, és hogyha ismernéd az Isten ajándékát, adna néked élő vizet. És mielőtt tovább mennénk, itt szeretnék egy pillanatra megállni. Kedves gyülekezet, az embereknek tényleg arra van szükségük, hogy tudják, hogy ki az az Isten, aki hívja őket, aki kéri őket. A legnagyobb baj az emberek között az Isten képpel van. Olyan torz Isten képek, Isten felfogások élnek az emberek között, hogy az döbbenetes. A másik pedig, hogy az embereknek tudniuk kell azt, hogy az Isten ajándékot akar nékik adni. A legnagyobb ajándékot, ingyen kegyelemből. Az emberek tele vannak a követelő és a büntető Isten képével. Ez az előítélet és ellenérzés van bennük, egy büntető és egy követelő Isten. Ezzel lépten nyomon találkozhatunk, ha odafigyelünk. De megkérdezem, tud valaki arról szólni, hogy kicsoda az Isten, és tudja valaki felkínálni az Isten ajándékát, ha maga nincs állandó, eleven friss kapcsolatban Istennel, és nincs tele a lelke abban, azzal, hogy milyen a mi Istenünk. Jézus egyszer felsuhajtott földi életében, és ezt mondta fájdalmasan, igazságos atyám, e világ nem ismer téged, de én ismerlek téged. Én azt mondtam, minden vágyom, hogy ezt továbbadjam nékik. Tehát ha mi szívünk nincs tele azzal, hogy igazságos atyám, milyen csodálatos Istenünk van. És az emberek nem tudják, kicsoda ez az Isten, ez az élő Isten. Ez az erkölcsi jellemében tökéletes Isten. Akkor nem tud kicsordulni belőlünk, hogy ezt az Isten ismeretet közvetítsük az embereknek. És hogyha az Isten ajándékában mi nem részesedünk nap mint nap, akkor nem tudunk az Isten ajándékáról szólni embereknek. Ez a legnagyobb akadálya az evangelizációnak. A saját személyes hitéletünknek az elszürkülése, az ellangyosodása, az élettelenné válása. Nem szabad tanokkal embereket bombázni. Ha tanokkal próbálunk embereket bombázni, ez nem valódi evangelizáció. Embereknek arra van szükségük, hogy megtudják, hogy ki az az Isten, aki keresi őket, ki az az Isten, aki szól, az az igazságos Isten, akit nem ismernek, és mi az Istennek az ajándéka, amit az embernek adni szeretne. Az asszony, ez a kifejezés ragadta meg, hogy élő víz, és így olvastuk a következő versben, mondta néki az asszony, Uram, nincs mivel merítened, és a kút mély. Hol vennéd tehát az élő vizet? Avagy nagyobb vagy-e te, ami atyánknál, Jákobnál, aki nékünk adta ezt a kutat, és ebből ivott ő is, a fiai is, és a jószága is? Tehát nem nagyon értette az asszony, hogy Jézus mit beszél, de azért olyan érdekesnek találta ezt a kifejezést, hogy élő vizet, ha te kérnéd, és adna néked élő vizet, hogy valamit kínál Jézus. Kérdezte tőle, hogy hát másról beszélsz, mint erről a vízről, mert ez tényleg élő víz, nagyszerű víz, de hát ebből nem tudsz meríteni, hiszen nincs edényed, azért kértél tőlem. És akkor azt mondja, akkor honnét adnál? Te nagyobb vagy a mi atyánknál, Jákobnál, annál jobb vizet tudsz adni, mint ez a kút, amelyet ő ásott? Megkérdezem, amikor Jézus ezt a kérdést hallotta, hogy nagyobb vagy-e te Jákobnál. Ugye mi azt mondanánk, hogy kínálkozott volna az alkalom, hogy már is megmondja neki, de mennyivel nagyobb. De Jézus nem ragadta meg ezt a lehetőséget. És a Jóistennek annyi bölcsességet kell adnia, annyi szeretetet és tapintatot, amikor valaki emberekkel beszélget. Sokszor mindjárt ott kínálkozik egy lehetőség is. És aki nem támaszkodik a Szentlélek vezetésére, és akiben nincs alázat, és nincsen az a mély szeretet a másik ember iránt, hogy nekem nagyon vigyáznom kell, hogy pontosan úgy tudjam elétárni, hogy ő föl tudja fogni. Akkor mint az éhes fóka lesi, hogy én nekem ott van bennem a mondani való, hogy én mit szeretnék mondani, és a másik valami olyat mond, már is megragadom, és öntöm rá, és mondom, ami nekem tetszik, ami nekem szép, amit én fontosnak tartok. Azt kell mondanom még, ami észrevétlenül, ami önzésünk még ebbe a munkába is belopózhat. Mert én ezt szeretném elmondani, ezt én olyan szépnek tartom, ez önmagában nemes, hogy én szépnek tartom, de most nem csak ezt kell szem előtt tekintenem, hanem annak a másik embernek a lelki világára olyan érzékenynek kell lenne, mi az, amit ő meg tud érteni, mi az, amit fel tud fogni. És ilyenkor például elhangzik egy kérdés. Lehet, hogy így mondjam, az egy nagyon jó alkalom lenne arra, hogy most valamit elmondjunk, ami tudjuk, hogy az igaz és hogy van. És mégis ezt a kérdést el kell engedni most. Most erre nem szabad válaszolni, mert még ő még ezt erre nem felkészült, hogy ezt megérthesse, vagy ezt elmondhassuk néki. Jézus is egyáltalán nem reagált erre, pedig milyen kézenfekvő kérdés volt, nagyobb vagy a te atyánknál, Ábrahámnál, nem mondta meg, hogy ő kicsoda. Még nem jött el ennek az ideje, még nem volt az asszony felkészült erre. Hanem Jézus a következőt mondta. Egy nagyon egyszerű magyarázattal szolgált. Valaki, mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúzik, hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. Ugye a fáradtságos munka volt mindig jönni, meríteni, vizet vinni régi időkben, nem is tudjuk, milyen kényelem a miénk, hogy csak megnyitunk egy vízcsapot. A vízhordás egy nagyon komoly és fáradtságos napi foglalatosság volt az embereknek, sok-sok évszázadon, sőt évezreten át. És Jézus most azt mondta, hogy aki ebből a vízből iszik, az mindig újra megszomjazik, mindig újra kell jönnie, merítenie. De az az élő víz, amiről én beszélek, az olyan víz, ha valaki abból iszik, soha többé meg nem szomjúzik, sőt, ő belőle lesz élő kútfő, élő vízforrás. És így olvastuk a 15. versben, az azt, hogy még nyilván most sem értette teljesen tisztán, hogy Jézus miről beszél, de olyan megragadó volt, érezte, hogy ennek valami lelki háttere van, érezte, hogy itt valami nagyon értékes ajándékról van szó, és a vágyakozását így fejezte ki, Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzam, és ne jöjjek ide meríteni. És itt megint álljunk meg egy pillanatra. Jézus ezzel nem azt mondta, hogy aki ebből a vízből iszik, az többet nem lesz szomjas, hanem azt akartam mondani, hogy másra nem lesz szomjas. Mert a dolognak pont az a természete, hogy erre a dologra nagyon is szomjas, mindig szomjasabb. Milyen gyönyörű hasonlatok is vannak a Bibliában a lelki szomjúságról. Azt mondja a 42. Zsoltárban, mint a szarvas a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten, úgy szomjúhozik az én lelkem hozzád. Másik helyen pedig így mondja, hogy testem és lelkem szomjúhozik az élő Isten után. Mint a kiapadt, kiaszott föld kívánja a vizet, az én lelkem úgy kívánja az Istennek a jelenlétét. Vagy Jézus mondta a boldog mondásokban, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. És ezzel kapcsolatban szeretném feltenni ezt a kérdést, hogy nem ott van-e a baj, hogy valahol ez a szomjúhozás elapadt nálunk. Hogy nem kívánjuk mindig ezt az üdítő friss vizet. Nincs mindig az az élményünk, hogy az Isten beszéde és az Isten jelenléte, az élő Istennel való valóságos találkozás, az olyan, mint a felüdítő víz, amely teljesen megelégíti a lelket. És ezért mi nem vagyunk élő és buzgó kútforrás. Komolyan el kell gondolkoznunk arról, hogy a mi vízforrásunk az működik-e. Kedves gyülekezet, kérem mindenki nézzen magába, és mindenki gondolkozzon el. Élünk egy adott környezetben, és vajon ebben a környezetben mi úgy hatunk, mint egy buzgó kútfő, amelyből árad a víz, vagyis az Istennél tölnyel tiszta szeretet, részvét, együttérzés, szolgálatkészség, és az üde és természetes bizonyságtevés, ami Istennel szerzett tapasztalatainkról. Tehát mi ilyen vízforrásként vagyunk a környezetünkben, vagy a saját vízforrásunk is elapadt. Mert mi ugyan ittunk ebből a vízből, és még emlékszünk az emlékére, hogy ez a víz jó, de nincs bennünk minden nap ez a szomjúhozás, hogy többet ebből a vízből, és a saját vízforrásunk is elapadt. Szeretném elmondani, hogy az evangelizáció az nem szervezés kérdése, jobb szervezés, és még jobb szervezés kérdése, és még jobban kiterjeszteni munkát. Evangelizációnak az alapja az igazi lelki megújulás. Ha mi magunk szomjúhozzuk az élő Isten jelenlétét, szomjúhozzuk az imádság idejét, szomjúhozzuk az olyan igeolvasást, amely valódi lelki táplálkozás, és újra megmozdul az a vízforrás bennünk, mi magunk újra élő kútfővé leszünk, amely a legtermészetesebb módon mindenkinek szolgál, és mindenkinek ad, és mindenkinek juttat. Kedves gyülekezet, bárcsak rádöbbennénk a lelki szegénységünkre, bárcsak rádöbbennénk arra, hogy nagyon hasonlítunk a kiapadt, kiszáradt vízforráshoz. És hogy tudnánk mi élő vizet kínálni másoknak, amikor mi magunk is inkább csak emlékezünk ennek az élő víznek az ízére. Nem akarom ezt abszolút általánosítani, de mivel az Úr maga is úgy jellemzi a végidő hívő gyülekezetét, hogy lelki szegénység és alaptalan önelégültség, azért azt hiszem, mindnyáján tudjuk, hogy ez a hasonlat nem súlyos és nem igazságtalan. Hogy az általánosan jellemző, hogy még a hívő gyülekezetben is kiapadt, kiszáradt kútfővé leszünk, és ezért nem tudunk másoknak szolgálni. Azt mondhatjuk, hogy kimondhatatlan szükségünk van a lelki megújulásra. Dávid valamikor hogy sóhajtott fel a 27. Zsoltár 4. versét idézem. Azt mondta, egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Dávid azt mondta, hogy tele vagyok ezzel a szomjúsággal, minden nap ezzel a szomjúsággal, és egyet kérek az Úrtól, nekem ez a legfontosabb. Ha ma végignézzük, hogy mi kerül a mi életünkben az első helyre, hogy nekünk mi a legfontosabb, mi az, amit mi legjobban kívánunk, és hogy bennünk van ez a vágy, hogy semmi jobbat, mint csak azt, hogy ebből az élet vizéből ihassak. Vizsgáljuk meg magunkat, és kérjük a Jóistent, hogy a mi beteg lelkünket gyógyítsa meg, és a mi lelki szegénységünket újra gazdagítsa meg, mert nem tudjuk továbbadni azt, amivel mi magunk sem rendelkezünk. És mikor az asszony ennyit mondott, hogy Uram, add nékem azt a vizet, hogy meg ne szomjúhozzam, és ne jöjjek ide ismét meríteni, ezzel mint egy kinyújtotta a kezét, hogy vágyakozik azok utána, az ajándékok után, vagy azután az értékes élő víz után, amit Jézus adni akar, akkor Jézus ennyit mondott néki, így olvassuk. Mondta néki Jézus, menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide. Felelt az asszony, és mondta, nincs férjem. Mondta néki Jézus, jól mondád, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezt igazán mondtad. Mondta néki az asszony, Uram, látom, hogy te próféta vagy. Jézus éppen egy pillanatra megérintette az asszony életének a rendezetlenségét. Mintha csak azt mondta volna, hogy igen, az élővízből készségesen kaphatsz, de emlékeztetni akarlak arra, hogy ha az Istennel kapcsolatba akarsz kerülni, rendezned kell a te életed rendezetlen dolgait. De milyen szívélyesen és milyen természetesen érintette meg az asszonynak ezt a sebes problémáját Jézus. Azt mondta neki, hívd ide a férjedet. Ugye milyen természetes volt, hogy hát akkor mind a ketten, hívjad őt is. Hát akkor vele együtt gyertek az élő vízért. És az asszony azt gondolta, hogy ez egy teljesen problémátlan válasz, amit ő ad, hogy nincs férjem, nincs kit hívnom. És milyen megdöbbent, mikor Jézus ezt is, egy vád, vagy egy szemrehányás, nem csak igen egyszerűen megjegyezte, tulajdonképpen megdicsérte az asszony őszinteségét. Azt mondta, hogy igen, 5 férjed volt, a mostani nem férjed, és igazán, őszintén, becsületesen válaszoltál. És ő egy árva szót nem szólt többet. Ennyi elég volt. És erre az asszony megilletődve, megdöbbenve és tisztelte, azt mondta, Uram, látom, hogy próféta vagy. Mert azonnal tudta, hogy olyan valakivel találkozott, aki az élete minden titkát ismeri. És mi az, amit mi ebből megtanulhatunk? Mi ne akarjunk embereket megtéríteni úgy, hogy mi alaposan kioktatjuk őket, hogy nekik mit kell elhagyni, és mit kell megváltoztatni, és mit kell rendezni az életükben. Ez a legelemibb lelki kifinomultság és lelki tapintat, amit mindannyiunknak meg kell tanulnunk. Kifejezhetetlen, hogy mennyi hiba és kártétel történt ezen a téren. Én egy nagyon régi kis történetet mondok, elnézést, vannak, akik valószínűleg ismerik, de azért elmondom, mert olyan egyszerű és jó szemléltető történet. A John Hinegarddal kapcsolatos, aki az advent üzenetet Magyarországra hozta, aki ugye az advent üzenetnek az első prédikátora volt Magyarországon, és Kolozsvárot tartott előadássorozatot. Ugye ott kezdte a munkáját, és járt oda egy ilyen kocsmai zenész. Nagyon nyitott szívvel hallgatta az előadásokat. És annyira megérintették, hogy mások is keresztségi tanítást értek, és ő jelentkezett a prédikátornál, hogy ő is keresztségi tanítást kér. És elkezdte ő tanítani a Hinegard testvérünk, és nem szólt neki egy szót se arról, hogy ő kocsmai zenészként keresi a kenyerét. De természetesen akadt a gyülekezetben valaki, aki nem tanulta meg ezt a Jézustól, ahogyan Jézus viselkedett például ezzel az asszonnyal is, és elkezdte neki komolyan magyarázni, hogy ha ő megkeresztelkedik, neki ott kell hagyni a munkahelyét, mert ugye muzsikált, húzta a vonót, és kalappal szedte az asztaloknál a pénzt az italozóktól. Hát, hogy ez nem keresztény munkahely, ez egy ilyen helyen egy keresztény ember nem dolgozhat, és neki meg kell változtatni ezt a foglalkozását. Nagyon megijedt az illető, egész életében ezt csinálta. És hát oda ment a Hinegard testvérünkhez, és azt mondta, hogy igaz, hogyha megkeresztelkedem, nekem ott kell hagyni a muzsikálást a kocsmába. Figyeljük meg a választ. A következőt mondta neki, egész nyugodtan csináld. Nyugodtan csak csináld, mindaddig csináld, amíg tudod csinálni. Ennyi volt a válasza, egy szóval nem több. Aztán egy idő múlva hozzáment az illető, és azt mondta, Hinegard testvér, ott hagyom a kocsmai muzsikálást, mert én ezt nem tudom többet csinálni. Ekkor volt jó. Tehát tanuljuk meg Jézust, hogy ne akarjunk betörni az emberek életébe, ne akarjuk mi, ami a emberi rámenőségünkkel megmagyarázni nekik, és felvilágosítani őket, hogy nekik mi mindent kell az életükben rendezni. Nézzük meg, hogy Jézus csak egy pillanatra érintette meg ezt a problémát. Tudta ő, hogy a Szentlélek elvégzi a többit, és csak is a Szentlélek tudja hatékonyan elvégezni a többit. Nem kezdte az asszonynak magyarázni, hogy most hogy kéne megoldanod ezt a dolgot, és mit kéne csinálnod. És mikor az asszony így nem is kívánt erről többet beszélni, hiszen elég kényelmetlen téma volt, lezárta ezzel, hogy Uram, látom, hogy próféta vagy. Akkor még feltett Jézusnak egy kérdést, és azt mondta, a mi atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondta néki Jézus, asszony, hidd el nékem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyeneket keres az ő imádójul. Isten lélek, és akik őt imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják őt. No, az asszony feltette most a legkényesebb kérdést, a felekezeti kérdést. Ha te proféta vagy, akkor mondd meg nekem, hogy mi az igazság ebben a felekezeti kérdésben. A zsidók hite helyes, vagy a samaritánusoké? Ugye oda látszott a Garizim hegye, ahol a samaritánusok lerombolt szentélye volt, igaz, hogy a zsidók lerombolták, amivel persze még nagyobb gyűlölködést indítottak el, de azért a romokhoz jártak Isten tiszteletre a samaritánusok, és azt mondta, hogy szerintetek Jeruzsálembe kell imádkozni, szerintünk Garizimbe, melyik a helyes, ha proféta vagy, mondd meg. Jézus milyen röviden válaszolhatott volna? A ti hitetek téves, a miénk a jó. De figyeljük meg azt a mély tapintatot, ahogyan Jézus szólt, ahogyan az igazságot se hallgatta el, és mégis minden előítéletet elhárítva szólt. Azt mondta az asszonynak, ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Nem azt mondta, hogy tévelyektek, nem azt mondta, hogy az egész hitetek egy balgaság, semmi, egy mántó szót nem szólt, csak azt mondta, nem ismeritek. Mint benne is volt, nem tehettek róla, nem ismeritek. Nem rossz indulat ez részletekről, de nem ismeritek. És a zsidókról nem azt mondta, hogy miénk az igaz hit, mi képviseljük az igazságot, mi vagyunk az igaz egyház, semmi. Hanem azt mondta, mi ismerjük. Csak annyi, hogy ismerjük. Mintha még azt is mondta volna, ebben semmi érdem nincs. Sőt, igazából a felelősség nagyobb. És utána hozzátette, mert az üdvösség a zsidók közül támadt. Ami azt jelentette, a messiás a zsidók közül jön. Lám Jézus úgy előkészítette ennek az asszonynak a lelkét, hogy azért nyugodtan ki tudta mondani, hogy az igazság képviseletével Isten a zsidókat bízta meg. Ő náluk van az igazságnak a képviselete, minden bűnük, minden gyengeségük, minden hibájuk ellenére. Ezt nyugodtan ki tudta mondani. És utána Jézus hozzátette, de az imádás, az igazi Isten imádás nem helynek a kérdése, hanem az igazi imádók lélekben és igazságban kell, hogy imádják az Istent. És az Isten is ilyeneket keres az ő imádójul. Ha megfigyelitek, a mi Bibliánkban kisbetűvel van írva a lélek szó, de sokkal helyesebb lenne nagybetűvel írni. Mert Jézus azt mondta, hogy az igazi imádók a Szent Lélek által és igazságban imádják az Istent. Éppen amikor legutóbb itt voltam, akkor tartottunk egy ige hirdetést arról, hogy mit jelent a Szent Lélek által imádkozni. Hadd olvassak most csak egy rövid két mondatot. Ellen White Jézus élete című könyvéből ezt írja. A lélek fogalmaz meg minden őszinte imát, és az ilyen ima elfogadható Isten előtt. A lélek fogalmaz meg minden őszinte imát, és az ilyen ima elfogadható Isten előtt. Ha valahol egy lélek vágyakozik Isten után, ott megnyilvánul a lélek munkája, és Isten is megnyilatkozik annak az embernek. Tehát, ha csak Szent Lélek által lehet Istent igazán imádni. És a sorrend ez, hogy lélekben is igazságban, mert megvan írva, hogy a Szent Lélek elvezet minden igazságra. Akkor jegyezzük meg, hogy téves az a mi elgondolásunk, hogy mindenek előtt embereket az igazsággal akarunk meggyőzni. Meg akarjuk fordítani a sorrendet. Emberek imádják igazságban Istent, de még a Szent Lélekről azt se tudják, hogy kicsoda, semmilyen tapasztalatuk nincs vele. Nem egyszerűen a fejeket kell meggyőzni, és a vitatkozó stílusú bizonyságtevés a lehető legkárosabb, a lehető legeredménytelenebb és értelmetlenebb. Az embereknek először a Szent Lélekkel kell kapcsolatba lépniük, és a Szent Lélek elvezet minden igazságra. Lélekben is igazság van. Viszont vannak emberek, akiknek van egy bizonyos fokú kapcsolatuk az Istennel, akiknek tényleg tudnak a Szent Lélekről, és a maguk világossága szerint igazán őszintén követik az Istent. És van élő hitük, de hiányos az ismeretük. És sokszor az ilyen emberek, ami korunk szellemének, vallásos szellemének, a korunk kereszténységének a hatására úgy gondolják, hogy hát ha én szeretem az Istent, és én szolgálom őt, ahogy tudom, akkor azok a bizonyos kérdések nem is lényegesek. Itt viszont itt a jelentőség a Jézus másik szavának, és igazságban. Tehát nekünk a kettőt együtt kell képviselnünk, hogy az igazi imádók Szent Lélek által, és igazságban imádják az Istent. És erre kell embereket elvezetnünk, és tudnunk kell, hogy a kettő együtt jár, és a kettő nem válhat el egymástól. És minden embernek mind a kettőre szüksége van. Jézusnak ez a beszélgetése, mint tudjuk, hogyan ért véget, úgyhogy ezután az asszony elgondolkozott, és fölvetette a kérdést, és azt mondta, hogy tudjuk, hogy a Messiás jön, aki megjelent mindent. Elgondolkozva mondta az asszony, lám, a Szentlélek már is kezdett dolgozni benne, és eszébe juttatott egy bibliai igét, és elvezette őt egy döntő igazságra. Rögtön összekapcsolódott a fejébe, hogy ez a valaki, akivel beszélgetek, megmondott nekem mindent, amit cselekedtem. És a Messiásról pont ez van megírva a Mózes könyvében, hogy amikor eljön, megjelent néktek mindent. Vajon nem ez-e a Messiás? És lám az asszony, ilyen türelmesen, ilyen szépen vezette Jézus, hogy erre a kérdésére egyszerűen bemutatkozhatott Jézus. Én vagyok az, aki veled beszélek. És az asszony a vödrét is ott felejtve, a vízhordástól is elfeledkezve elfutott a városba, hogy másokat is hívjon Jézushoz. Amikor pedig jöttek a tanítványok, hogy Jézusnak étellel kínálják, Jézus csendesen csak annyit mondott, hogy van nekem eledelem, amit ti nem tudtok, hogy annak akaratát cselekedjem, aki elküldött engem. A tanítványok egy csendes örömet láttak Jézuson, egy teljes megelégedettséget, és elfeledkezett ő is a szomjúságáról, az asszony is a feladatáról, és mindegyiküket betöltötte az az igazi öröm. És Jézus azt mondta, hogy a vető is örül, és az arató is örül az evangéliumi munkában. Ez az utolsó gondolat, amire ma még szeretném a figyelmet ráirányítani, hogy amikor igazán az Isten lelkének a támogatásával, és igazán abból a vízből tovább adva teszünk bizonyságot embereknek, amit magunk is nyertünk, ez mindig örömmel jár. Ha az öröm forrása elapadt az életünkben, akkor ez is arról tanúskodik, hogy elapadt az élő víz. És ha pedig mi újra valóban megtanuljuk továbbadni az evangéliumot embereknek, ha újra szeretetteljes, szolgálatkész, szíves és másoktól nem elidegenedett emberekké válunk, akik minden pillanatban készek erre, és mindig a Szentlélek vezetése alatt állnak, hogy tovább tudják adni azt az örömhírt, azt a kimondhatatlan segítséget, azt az élő vizet, ami után az ember nem szomjúhozik meg többé, akkor a mi életünk is tele lesz örömmel. És nem tudom, látjuk ezt a körforgást. Ha az ember tovább adja, olyan örömet nyer, hogy ez az öröm felettet minden fáradtságot, és megsokszorozza a lelki és testi erőt. És újra erőt nyer, hogy újabb és további embereknek szolgáljon. Tehát ne csodálkozunk, hogyha az a vízforrás elapad, mert ha nem adjuk tovább, és nem kapjuk azt az ösztönző örömet, ha nem kapjuk azt a boldogító áldást, amely ebből fakad, akkor végül ez a forrás egészen elapad. A Jóisten segítsen mindannyiunkat arra, hogy rájöjjünk a mi lelki szegénységre, rájöjjünk arra, hogy elapadt, kiszáradt kútforráshoz hasonlíthatunk nagyon könnyen. És ez a forrás akkor fog buzogni újra, ha egyrészt Krisztustól merítünk élő vizet, ha visszaemlékezünk annak az élő víznek az ízére, és valóban szomjazni kezdünk, és magunk is igényeljük és kérjük a magunk számára. Másrészt pedig akkor, ha tovább adjuk ezt az élő vizet. És az az öröm, amely abból származik, hogy megelégíthettünk egy másik ember, és ő is felfedezte az élő vízkút fejét, akkor ez megint visszahat ránk, megint nekünk örömet, áldást közvetít, és megsokszorozza az erőnket, hogy újabb és további embereknek szolgálhassunk. A Jóisten adja meg, hogy az igazi lelki megújulás megérintsen mindannyiunkat és gyülekezeteinket az ő kegyelméből. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és köszönjük, hogy szomjúságot ébresztesz mindenek előtt mi bennünk magunkban, az igazi lelki élet és az igazi másoknak való szolgálat iránt. Urunkat, hogy tényleg meglássuk a mi lelki szegénységünket, Add, hogy fájjon nekünk, hogy olyan elapadt, kiszáradt kútfőhöz hasonlítunk, és add, Urunk, hogy rádöbbenjünk, hogy mennyire elközönösödtünk a körülöttünk élő emberek iránt, hogy milyen részvétlenül, mennyire szeretet nélkül tudjuk nézni emberek vergődését, tanástalanságát, menetelését a pusztulás felé, annélkül, hogy ha megismertetnénk őket, természetesen, üdén, frissen, szeretettel, azzal az örökkévaló evangéliummal, amely olyan kimondhatatlan kincs. Urunk, segíts meg minket, hogy ne próbáljuk a mi mezítelenségünket és szegénységünket valamilyen mesterséges módon elfedezni, vagy pótolni, hogy ne szervezéssel
1: emberi erőfeszítésekkel próbálkozzunk, és ne ezekben lássuk a megoldást, hanem add, hogy igazi lelki megújulásra szomjuhozzunk, és Urunk, a kérünk, hogy kegyelmedből érints is meg bennünket az igazi lelki életnek a lehetetével, egyénileg is, gyülekezeteinket is. Tényleg sóvárogva és esedezve kérünk, hogy küldj segítséget a mennyből. Könyörgünk az előttünk álló értekezletért is. Légy ott jelen a te szent lelked által személyesen, és add, hogy ott mindenki úgy tudjon meríteni a te jelenlétedből is, a te égi tanácsodból és erődből, hogy az tovább hasson a gyülekezetekre, mint egy áldás folyó. Könyörgünk, Urunk, hogy segíts, hogy megértsük, hogyha ilyen közösségben vagyunk veled, akkor minden gondunkat hálaadással vihetjük eléd is, és akkor te közel leszel hozzánk, és meghallgatsz, és segítesz minket mindenben. Szeretnénk most még megemlékezni Néli testvéreinkről, az ő gyermekükről, és Urunk, kérünk, adj néki igazi gyógyulást, és add, hogy a mi testvéreink meg tudjanak kapaszkodni a te segítségedben, és érezzék a gyülekezetnek az együttérzését, a szeretetét is. Urunk, hallgass meg a mi könyörgésünket, add, hogy tudjunk a te kútfődből igazán meríteni mindig azt, amire szükségünk van, áldást, kegyelmet, égi gyógyító erőt. Kérünk, maradj a te jóságoddal és szereteteddel mindannyiunkkal, add a te szombatnapi békességedet nékünk. Kérünk, hogy a kisgyermekeket is áld meg közöttünk. Add, hogy ők is mindenkor közel érezzék magukat te hozzád, aki minden szívbe belátsz, és minden emberi gondolatot jól értesz. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg minket, és tarts meg a te kegyelmedből. Amen.

Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai alkalommal a Győri Gyülekezet Bizottságának a felkérését szeretném tolmácsolni nektek. Éppen a héten jártam a belvárosban, és a Széchenyi téren van egy épület, ha jól emlékszem, ez a volt megyeháza, amelynek az oldalán egy tábla díszeleg, amelyen föl van írva a következő: 1848-ban ennek a háznak az erkélyéről tartotta toborzó beszédét Kossuth Lajos. Miért is mondom el ezt nektek? Mert ez a mai igehirdetés tulajdonképpen egy toborzó beszéd szeretne lenni. Toborzó beszéd, Isten munkatársait keressük, akik készek arra, hogy csatlakozzanak Isten művéhez, Isten szolgálatához. Az az örömteli helyzet van itt Győr környékén, hogy két olyan szórványcsoportunk is alakult, amelybe várnának örömmel szolgáló testvéreket, akik az általuk megértett, felismert isteni üzeneteket, igazságokat megosztanák az ott lévőkkel. És a mai alkalommal ezt a tárgykört szeretném körbejárni, hogy miért jó, miért hasznos, és miért üdvös, hogy az Isten szolgálatába álljunk, ha lehet mindnyájan. Kérlek benneteket, hogy ezután a bevezetés után keressük meg együtt Ésaiás könyve 6. fejezetét, és egy gyönyörű igét hadd olvassak el az isteni meghívással kapcsolatban. Kérlek benneteket, hogy keressétek meg Ésaiás próféta könyve 6. fejezetét, és a 6. fejezetből olvasom az első verstől az Isten igéjét. Így szól: amely esztendőben meghalt Uzziás király, láttam az Urat magas és felemeltetett székben, és palástja betöltötte a templomot. Seráfok álltak felette, mindegyiknek 6-6 szárnya volt, kettővel arcát fette be, kettővel lábait fette be, és kettővel lebegett. És kiáltott egy a másiknak, és mondta: szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a széles föld a dicsőségével. És megrendültek az ajtó küszöbei a kiáltó szavától, és a ház betelt füsttel. Akkor mondtam: jaj nekem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom, hisz a királyt, a seregeknek Urát látták szemeim. És hozzám repült egy a seráfok közül, és kezében eleven szín volt, amelyet fogóval vett az oltárról. És illette számat azzal, és mondta: íme, ez illette ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. És hallottam az Úr szavát, aki ezt mondta: kit küldjek el, és ki megyen el nékünk? Én pedig mondtam: ím hol vagyok én, küldj el engem. Testvéreim, gyönyörű szép ez az ige, és azt kell mondjam, hogy engem is nagyon megérintett és megrendített az a gondolat, ami ebben van, mert ha belegondoltok, a próféta az Isten trónját látta, ennek a hatalmas, dicsőséges voltát szemlélhette, és ahogy olvastuk is együtt, megrendült és megrettent, hogy látta az Urat, a királyt, holott ő tisztátalan ajkú és egy ilyen nép között lakik. De azt is látjuk itt, hogy vannak ott Isten trónja körül lények, akik hirdetik szüntelen való módon, hogy szent, szent, szent a seregek Ura. És hogyha az ember így belegondol ebbe a dologba, és felületesen gondol csak bele, akkor azt mondhatja, hogy ezek a lények ott állnak az Isten trónja körül, és folyton ezt mondogatják, hogy szent, szent, szent, hát egy idő után talán ráunhatnának erre a dologra, és úgy belefáradhatnak a dologba. De amikor az ember végig gondolja az Isten nagyságát, és tudjátok, én, aki például a csillagok világát szeretem, kitekintek a mindenségbe, vagy fényképeket, felvételeket látok a mindenségről, egyik csillagot a másik után, egyik galaxist a másik után, egyik gyönyörű csillagködöt a másik után,
nem tudok betelni vele, és mindegyikre azt mondom, hogy fantasztikus, és elképesztő, és csodálatos, és gyönyörű. És ezek a lények, akik ott az Isten közelében vannak, ennek az Istennek a közelében, azok nem tudják nem azt mondani, amit mondanak. Mert hogy az Isten minden egyes cselekedete ilyen. Szentség, jóság, irgalmasság. És aztán elgondolkodtam rajta, igazából amikor erre a szolgálatra készültem a bizottság felkérése alapján, rögtön ez az ige villant bele a fejembe, meg az a gondolat, amit Jeremiás prófétánál olvashatunk, mikor az Úr meghívja az ő szolgáját, a prófétát a szolgálatba, és a próféta mit mond, emlékeztek, milyen problémája van a prófétának? Azt mondja, hogy Uram, hát én ifjú vagyok. Emlékeztek? Azt mondja, ifjú vagyok én. És az Úr megerősíti, és látjátok, Ésaiás próféta pedig a maga tisztátalanságának a tudatában van, és érzi az elveszett állapotát, amikor az Isten szemléli, de nézzétek meg, egy angyal jön az oltáról, azzal az eleven szénnel megérinti a próféta ajkát, ezzel megtisztítva őt, és csodálatos, hogy amikor jön az Úr kérése, kérdése, amikor már ez a megtisztítás megtörtént, akkor a prófétának az ajkáról és a szívéből önkéntelenül jön a felajánlkozás, hogy Uram, küldj el engem. De úgy elgondolkodtam rajta, és testvéreim, titeket is kérdeznélek, gondolkodtatok-e már azon, hogy ott dicsőítik ezek a szeráfok az Istent. Szerintetek kellő hatalommal és fényességgel tudnák ők hirdetni az Isten igazságát ebben a világban? Híre menne annak, hogyha mondjuk egy ilyen szeráf megjelenne a hat szárnyával, és bizonyságot tenne, hogy az az Isten, akiről szól a Szentírás, az valóban szent, szent, szent, és valóban széles a föld, a teljes föld a dicsőségével? Rögtön híre menne, nem? Mondhatná az Úr ezeknek a szeráfoknak, hogy drága teremtményem, most akkor menj el kérlek a naprendszernek a harmadik bolygójára, és ennek az elvetemült, megátalkodott világnak hirdesd az én üzenetemet? Megtehetné. Mégis ott van az Úr kérdése, megkérdezi az Úr, hogy ki megy el nékünk, és kit küldjek el? Miért van szükség arra, hogy emberek jöjjenek el? Néhány történetet hadd idézzek a gondolatotokba, az emléketekbe. Tudunk olyan történeteket, amikor Isten angyalai tényleg megjelentek embereknek? Okozott ez változást komolyabban azoknak az embereknek a szívében? Emlékezzetek vissza például egy olyan esetre, amikor egy ember kijelenti magáról, amikor elkezdi a szózatát, hogy az Isten látnokának szózata, aki látja az Isten színről színre és nyitott szemekkel. Emlékeztek erre az emberre? Bálámnak hívták. És emlékeztek, ez az ember, aki látja az Isten nyitott szemekkel, ő, aki magát a megnyílt szemű embernek nevezi, megy az országúton a szamarával, a szamara lát valakit, ő meg nem. Emlékeztek rá? És amikor megjelenik az angyal, kezében kinyújtott szabjával, ugye kinyújtott fegyverével, mekkora változást idéz elő az angyal megjelenése Bálám életében? Semekkorát. Így van? Az ég adta világon semekkorát. Mert amikor eljut Bálákhoz, felmenne még mindig a hegy tetejére, hogy az Isten népét megátkozza, de az Úr lelke nem engedi. Mindháromszor meghiúsul a célja. És annak érdekében aztán emlékeztek, hogy mégis megfeleljen az őt felbérlő király óhajának, nem megátkozza a népet, hanem annál sokkal aljasabbat tesz, megtanítja Bálákat, hogy hogyan vessen botránykövet az Izrael fiai elé, hogyan csábítsák el az izraelitákat a bálványáldozatokhoz, és így az Isten népén az Isten áldása már nem nyugodhat meg. De mondhatjuk, hogy rendben van, ez csak egy ember. Megjelent az Isten angyala. Tehát, ha megjelenne az Isten angyala hatalmas, dicsőséges fényességben, és látnám mondjuk egy egész ország, vagy egész nemzet, vagy netán az egész világ, akkor nyilván a világ megváltozna és megtérne. Mi történne, testvéreim? Van bizonysága az igének arra, hogy tömegben egy várost, egy nemzetet nem lehet megtéríteni? Honnan tudjuk? Elindul egy nép Egyiptomból, emlékeztek?
Az Úr felemelt kézzel, hatalmas karral kihozza az övéit, szétnyílik a vörös tenger, elpusztul az egyiptomi sereg, bevonulnak ugye a pusztába, és majdan az Úr hatalmas mennydörgések, villámlások közepette leszáll a szemük láttára a Sínai hegy tetejére. Sőt, emlékezzetek rá, ha elolvassátok figyelmesen Mózes első könyve, bocsánat, második könyve, 20. fejezetét, mi is van ott? Tíz parancsolat. Akkor mit olvasunk a 19. fejezetben meg a 20-ban? Ki mondja el a 10 parancsolatot a saját hangjával? Nem. Maga az Úr, képzeljétek. Maga az Úr. És azt mondja a nép Mózesnek, hogy ne te beszélj, illetve ne az Úr beszéljen velünk, hanem te beszélj velünk, hogy meg ne halljunk. Látta az egész nép az Isten megjelenését? Mekkora változást idézett elő bennük? Magának az Úrnak a megjelenése mekkora változást idézett elő a népben? Megmondom nektek, sem ekkorát. Mi történik, miközben Mózes fönt van a füstölgő hegyen? Lent az Izrael népe aranybordjút önt, azt mondván, hogy Izrael, itt vannak a te isteneid, és majd elindulnának vissza Egyiptom földjére, hogyha Mózes nem szállna alá a hegyről. Testvéreim, nem lenne sikeres. Nem lenne sikeres, hogyha az Úr a toronya mellett lebegő szeráfokat küldeni erre a világra, mert ahogy Attila nagyon bölcsen mondta, ideig óráig tartana az engedelmesség félelemből, látszatból. Látjátok, Bálám is úgy tett, mintha engedelmes lenne az Úrnak. De aztán ment a saját útján. Izrael is akkor hirtelen, emlékeztek, mit mondott a nép, amikor az Urat hallották? Mindent, amit az Úr mondott, megcselekesszük. És meddig tartott? Azt mondja az Úr igéje egy másik helyen, hogy olyanat is szeretetetek, mint a reggeli felhő, mint a korámuló harmat, elillan, és aztán semmi nem marad belőle. Miért embereket küld az Isten? És úgy elgondolkodtam rajta, egy pillanatra lapozzatok át velem János evangéliuma első fejezetéhez. Nagyon ismert ige lesz, az első fejezet 14. versét így olvasom. János evangéliuma első fejezet 14. vers. Emlékeztek rá, Ellen Gould White is gyönyörű szépen így fogalmazza meg ennek az igének a tartalmát az Jézus élete című könyvben, vagy a Világreménye című könyvben. Nem is így olvashatjuk ott, hogy közöttünk lakozott, hanem emlékeztek, hogyan szólott a könyvben? Szépen az eredeti szövegre való hivatkozással, hogy közöttünk sátorozott. Olvassuk így. Az ige testé lett, és közöttünk sátorozott. És láttuk dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Testvéreim, mondjátok meg, kiknek jelent meg az Úr dicsőségesen? Látjuk valahol az igében az emberfiát dicsőségében, a saját dicsőségében megjelenni? Tudtok ilyen helyet? A megdicsőülés hegyén. Kik voltak jelen? 3 tanítvány, akik hittek benne. Igaz? János, a pátmoszi látnok, hogy látta az üdvözítőt? Úgy, hogy az arca, mint az izzó nap, a lábai izzófényű érc. Ezékiel, Dániel, látták Krisztust megdicsőülve. De amikor az emberek közé jött, akiket megmenteni jött, nem dicsőségében érkezett, hanem ragrejtve, közöttünk sátorozott. Hogy az emberek ne rettegésből, ne félelemből, ne színből, hanem az igazság dicsőségét látva kövessék, ne a hatalmat, ne a dicsőséget, ne a fenséget, hanem önmagáért az igazságot. És testvéreim, emlékezzetek rá, hogyha egy kicsit tovább lapozunk János evangéliumába, kérlek beleteket, ezt tegyétek is meg. A főpapi imádságban, a 17. fejezetben olvasom az igét, János 17.22-ben gyönyörű szépen szól Krisztus az öveiről,
Így olvashatjuk a 17. fejezet 22. verset, de mielőtt olvasom, még egyszer gondoljunk vissza János 1.14-re. Hogy olvastuk? Láttuk dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. És így olvassuk itt a 17.22-ben, és én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, őnékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Hogy mire szeretnék itt utalni? Emlékezzetek vissza Jézus egész életén át. Mi adta az erőt ahhoz a szolgálathoz, amit ő végzett? Mire hivatkozott Jézus szinte szüntelen? Én és az Atya egy vagyunk. Mit mondott az Atya vele valóságáról? Szó szerint így fogalmaz, hogy az Atya szüntelen velem van. Milyen egység volt közöttük? Teljes, tökéletes, szétszakíthatatlan. Egyetlen dolog tudta kényszerűségből szétszakítani, amikor Krisztus magára véve hordozta mindnyájunk bűnét, és maga vitte föl testében a fára, hogy meghaljon értünk és helyettünk. De az életét egész végig ebben a tudatban, ebben a lelkiállapotban élte végig. Amikor mi készek leszünk beállni az Isten szolgálatába, és ezt a dicsőséget, amit Jézus nekünk adott, készek leszünk elvinni az emberekhez, akkor mi lesz az a dicsőség? Mi lesz az a dicsőség, ami majd megjelenik rajtunk szerintetek? Az Atyával való egység, de innennél még érdekesebbet mondok. Ha az egymással való egység, képzeljétek el. Azt olvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, amikor az elejét nézzük, hogy a nép azért magasztalta őket, mert nem volt közöttük szűkölködő, nem volt közöttük nyomorúságban lévő, mert mindnyájan milyenek voltak? Hogyan voltak együtt, mikor a pünköst megjelent és betöltekeztek Szentlélekkel? Emlékezzetek vissza, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. És testvéreim, ez az egység nyilván, ahogy Gina mondta, az egymással és az Atyával való egység. És ez egy olyan dicsőség, amelyet az emberek nem tudnak elleplezni, nem lehet elvenni. Az egymás iránti buzgó atyafiúi szeretetet nem lehet elvenni. Együtt kell dolgoznunk, együtt kell munkálkodnunk az Isten művében. Ellenkező esetben tudjátok, mi lesz ebből? Most egy kicsit kemény lesz, amit mondok. Szertartássá, és megszokássá, és hagyománnyá degradáljuk a hitünket. Megszokásból fogunk itt állni szombat délelőttönként, megszokásból állunk itt és éneklünk, megszokásból tildenünk le imádkozni, megszokásból mondjuk azt, hogy amen, és onnantól kezdve elveszett. Emlékeztek, mit mond a mi népünkről, erről a korról az ige Jelenése könyve 3. fejezet 21. versében, illetve a 3. fejezet utolsó verseiben, hirtelen csak a 21 ugrott be, a Laodiceai üzenetben. Mi a probléma a mi népünkkel? Hogy langyos. Az Isten azt várja tőlünk, hogy őt és egymást ne langyosan, hanem hogyan szeressük? Húzgón, forrón szeressük. Azt mondja, hogy vaj, ha hideg volna, vagy forró. Még a hideg is jobb volna, mint ez a semmilyen. Volt egy testvérünk, aki az egyik meghívónkat, vagy valami kis könyvjelzőt nyomtattam, amire az értékes helyett a kellemes szót írtam. Érzitek a kettő között a különbséget? Az értékes és a kellemes között? A kellemes az egy ilyen semmilyen. Ki kell mondjuk, hogy igaza volt. És mit mondhatunk, ő azt mondta, hogy ez olyan, mint a lábvíz. De gondoljátok meg, testvéreim, hogy ez valóban így van. Értéktelen, hogyha nincs bennünk az Isten iránt az igazi buzgó lelkesedés. Ha nincs bennünk az, hogy én akarom az Istent szolgálni.
Ha csak hétvégi keresztények vagyunk, az értéktelen. Mondjuk ki. Testvéreim, az Isten ott ül most is a trónszékén, úgy, ahogy Ésaiás látta. Most is kérdezi az Úr, hogy kit küldjek el, ki megy el nékünk. Most is kérdezi az Úr. Itt van az igében. Annyira jó, mikor megjelenünk művelődési házban, és a testvérek ott vannak, és a támogatásukkal részt vesznek a szolgálatban. Nem tudjátok elhinni, hogy mekkora áldás, mekkora öröm és mekkora élmény. És tudom, vannak, akik nem tudnak eljönni valamilyen elfoglaltságuk révén, de tudom, elmondják, hogy hogy volt, mint volt, imádkoztam érted, gondoltam rád. Testvéreim, ha van olyan közöttünk, akiben ez nem él, gondolja át, értékelje át az életét. Ne tegyük meg, hogy szertartássá, hagyománnyá silányítjuk le azt a szolgálatot, amivel az Isten megbízott bennünket. És ugye feltehetjük a kérdést, az Isten igéje felteszi a kérdést nekünk, hogy miért nem végezzük a munkánkat. És sokan azon gondolkodunk, hogy hát nem vagyok méltó, vagy nem vagyok képes arra, hogy szolgáljak az Isten művében. De emlékezzetek rá, ugye nem olvashatunk minden igét föl, mert akkor kifutnánk az időből, de emlékezzetek rá például Korintusi levélben Pál apostol leírja gyönyörűen a lelki ajándékokat. Emlékeztek, milyen lelki adományokról szól? Mond olyanokat, hogy lesznek olyanok, akiknek majd a tanítás ajándékát. Lesznek olyanok, akiknek a profétálás ajándékát adja az Úr. De emlékeztek rá, hogy valami egész pici szolgálatokkal is megelégszik az Isten. Emlékeztek például, hogy Elizeus hogy kezdte, emlékeztek, már szóltam erről nektek, hogy kezdte a prófétai szolgálatát? Vizet öntött Illésnek a kezére. Ilyet szokott például csinálni velem Éva, amikor megyünk az előadásra, mindig, mikor kezdjük a bibliakört, oda készít nekem az ablakba egy pohár vizet. És mit mond az Úr, emlékeztek rá a pohár vízről? Hogy aki egy pohár vizet a tanítvány nevében, az nem vesztheti el jutalmát. Testvéreim, jutalom nélkül akarunk menni, vagy lenni, vagy jutalmasan? Testvéreim, hatalmas dolog az, amit az Isten igéje mond. Nincs olyan szolgálat, higgyétek el, amely az Isten művében ne lenne értékes. Ha valaki csak egy borítékot hajt össze és ragaszt le, az is hatalmas szolgálat lehet. Csak vegyünk részt, legyünk ott benne, legyünk egységesek ebben a munkában. Lesznek majd olyanok, akik a buzdító kérlelésemre azt mondjátok, hogy én szeretnék csatlakozni a szolgálathoz. Gondoljátok el például Pápán, a szombatoknak a 70-80%-a igehirdető nélkül telik el. Éppen most voltam a múlt héten szombaton ott szolgálatban, volt 8-10 ember, akik örömmel hallgatták az Isten igéjét. Volt ott például az egyik hallgatónk, akinek a barátnője már készül is keresztségre, aki elmondta, hogy fantasztikus, hogy őt az Isten igéje mindig éppen alkalmasan találja el. Hiszitek-e, hogy ti is alkalmasak vagytok arra, hogy az Isten igéjét elvigyétek? Lapoznátok fel, pillanatra föl velem a római levél elejét, és nézzétek meg, Pál apostol római levél elején milyen elképesztő dolgokat mond az elhívással kapcsolatban. Ha belegondoltok, nektek volt már olyan gondotok, hogy én nem tudok beszélni? Rémlikez nektek? Hogy én nem tudok beszélni. Emlékeztek? Volt ilyen mással is. Az is rémlik. Ki volt ez? Mózes. Pedig, hogyha megnézitek, szerintetek ki volt az az ember, aki a leghosszabban írta az Isten igéjébe? Tudott aztán beszélni Mózes? Milyen hatalmas zsoltárt írt. Micsoda búcsú beszédeket tartott a népnek. Valami elképesztő. Azt mondja, lehet, hogy rossz igét kerestem ki, de nézzétek meg akkor, talán itt is van egy gyönyörű szép. A 17. vers, első fejezet 17. versében így olvassuk. Római levél első fejezet 17. vers. Az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe. Miképpen megvan írva, az igaz hite által él.
Testvéreim, amikor arra bátorítalak benneteket, hogy gyertek, szolgáljatok ezeknek az embereknek, akik Moson-Magyaróváron és Pápán vannak, akkor csak annyit kérek tőletek, hogy osszátok meg a magatok hitét másokkal. Pál apostol azt mondja az egyik gyönyörű gondolatában, hogy a bölcseket és az értelmeseket az Isten kihagyta az ő meghívásából szinte. Emlékeztek rá? Ilyeneket mond. Hanem kiket hív meg? A világ bolondjait, és milyen célból? Abból, hogy senki ne kérkedjék ő előtte. Ha egy pillanatra végig gondoljátok a tanítványok sorát, akik az evangélium első hirdetői voltak, honnan hívta el őket az Úr? Márk 1.19-ben vajon mit olvashatunk? Ment Jézus a tengerparton, ugye a Galileai tenger partján, és ott volt négy fiatalember, mit csináltak? Hálót kötözgettek. Hát rendkívül magas szellemi tevékenység volt hálót kötözgetni. És mit csinált az Úr? Elhívta őket. Ki volt Péter? Ugyanez. Ugye mondjuk Máté egy viszonylag magasan képzett ember lehetett, hiszen adóügyi begyűjtő volt. De gondoljátok meg, a legmagasabb képzett ember ki volt az egész társaságban? Júdás. Kivel volt a legtöbb baj? Az Úr művében volt azért egy nagyon komolyan képzett ember, emlékeztek. Ki volt ez az ember? Pál. De azért az Úr azt mondhatjuk, hogy az egyszerű embereket találta meg az ő szolgálatára. Hatalmas dolgot tudnak tenni a nagy szellemi képességű emberek, de Pál nem tudta volna a maga szolgálatát elvégezni, hogyha nem lettek volna emberek, akik az ő kezére vizet töltenek, és akik viszik a Pál apostol által elhintett magot máshová. Testvéreim, mindig találhatnánk magunknak valami kifogást, hogy én fiatal vagyok. Én nem tudok beszélni. Én nem tudok az Úr munkájában semmit tenni. Szerintetek van-e olyan tulajdonságotok, csak egy, amelyet az Úr munkájában kamatoztatni tudtok? Szerintetek mindegyikőtök képes arra, hogy egy pohár vizet adjon? Nagyon egyszerű a kérdés. Mindegyikünk képes, így van? Tehát nincs senki, aki ne lenne alkalmas valamilyen módon az Isten szolgálatára. Emlékezzetek vissza a talentumok példázatára, amit az Úr Jézus elmond az övéinek. Nem az a probléma, hogy valakinek kevés talentuma van. Mi a talentumok példázatában az óriási gond? Hát ez még hagyján, mert ugye a talentumos emberrel mi volt a probléma? Hogy ő egyáltalán nem használta. Testvéreim, amikor hátra vonulunk, és azt mondjuk, hogy én nem tudok az Isten művében szolgálni, akkor azt tesszük, hogy elássuk azt az egy talentumot, és nem kamatoztatjuk az Isten dicsőségére. Testvéreim, nekünk ez az óriási feladatunk. Felálljunk, és tegyük azt, amit az Isten ránk bízott. Egységben, Isten lelke, Isten ereje által. Az Úr minket akar az emberek elé állítani. Kérlek benneteket, lapozzátok föl a kedvenc igémet, amit ma reggel a fiatalokkal is megkerestünk, Ésaiás könyve 61. fejezetéből. Ésaiás könyve 60. fejezetéből. Egy nagyon ismerős fejezet után következik a 61. Itt nálam úgy van fent, hogy az egyik oldalon van a 61, aztán előtte meg a 60-as. Látjátok? Itt azt mondja a 60. fejezet első néhány verse, hogy kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságot. Tudhatjuk-e, hogy mikor kell az Isten népének a világossága felemelkedjen? Milyen állapotban kell fölemelkedjen az Isten népének a világossága? Zsóka nénit halljátok? Amikor sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. Testvéreim, sötétség borítja-e a földet és éjszaka a népeket? Felteszem nektek a kérdést. Egy megrendítő történet jutott eszembe, amikor készültem.
van egy fantasztikus történet. Emlékeztek arra a kelet-ázsiai cunamira, ami több százezer embert elpusztított. És volt egy eset, hogy egy bizonyos partszakaszon volt egy 11 néhány éves kisleány, aki visszaemlékezett arra, hogy mit tanult az iskolában, hogy amikor visszavadod a víz ilyen nagy hirtelenséggel, akkor hatalmas szökőár várható. És fellármázták az ő mondás alapján az egész partszakaszt, és azon a területen senki nem vesztette el az életét, emiatt az egy gyermek miatt. Felteszem nektek a kérdést. Mi következik hamarosan erre a világra? Cunaminál nagyobb? Teljes mértékben. Az Úr azt mondja, emlékeztek az ő nagy profétikus beszédében, hogy eljön a vég, ahol a dög, odagyűlnek a keselyük. Az Úr Jézus hamarosan eljönni készül, és aki nem áll be az övéi közé, azt elviszi a lángoló napszerű, a lángoló kemenceszerű nap. Testvéreim, mi, akik az Isten igéjét ismerjük, tudjuk, hogy cunaminál is nagyobb jön? Mi lett volna a véleményünk erről a kislányról, hogyha azt mondja, hogy hát ő tudja, elmondja a szüleinek, aztán elmennek. A többiek meg oda vesznek. Mert gondoljátok meg, hogyha mi tudjuk, hogy az Úr napja közeleg, itt van a vég, és nem jelezzük az embereknek, nem ezt csináljuk? Ugyanez történik, hogy tudjuk, hogy itt a vég. Tudjuk, hogy Isten országa közeledik. És nem hirdetjük. Ettől függetlenül a profécia nagyon következetes. Máté 24.14-ben ezt is olvastuk ma a fiatalokkal, mit mond az ige? Isten országának ez az evangéliuma, sőt nem is azt mondja, hogy az ország evangéliuma. Így fogalmaz, ha helyesen olvassuk a szöveget. Tehát Isten országának az evangéliuma, hogy jön az ország, hirdettetik az egész világon, bizonyságul minden népnek, nem lesz kivétel. Mi lesz azokkal, akik nem állnak be a hirdetők közé? Azt mondja Ellen White, hogy azokat pedig nem láttam többé. Testvéreim, a mi feladatunk, akik ismerjük az igét, ismerjük Isten üzenetét, az, hogy szóljunk a világnak. Mint Noé, építsük a bárkát. Tegyük meg, hogy beállunk ebbe a szolgálatba. Emlékeztek, volt egy ilyen kezdeményezésünk, hogy szombat délutánonként volt egy kis ilyen biblia olvasó körünk, ahol mindig más testvér készült fel más-más biblia szövegből. Emlékeztek rá? És aztán szép lassan ki kell mondjuk, hogy ez meghalt. De például Fehérvárcsorgon egy olyan aranyos kis gyülekezet van, mi is aranyos gyülekezet vagyunk persze, csak nem elég kitartók. Ők ezt folyamatosan csinálják, és a testvéreink hatalmas áldást nyernek a bizonyságtevésben. Hadd bátorítsalak benneteket arra, keressétek, hogy én mit tudok szolgálni az Isten művében. Nem mindenkinek adja az Úr a tanítás ajándékát, de mindenkitől kérdezi az Úr, hogy ki megyen el nékünk. Testvéreim, legyetek ti is azok, akik elmennek. Én is ilyen akarok lenni. Támogassuk egymást. Ragyogjunk fel rajtunk az egymás iránti jóságnak és a szeretetnek ez a boldog öröme. Hogy Krisztus, aki nekünk adta a dicsőségét, tényleg meglátszon. Az Isten ezt a kegyelmet adja meg az egész gyülekezetünknek. Adja meg ezt a kegyelmet ennek az egész városnak, hogy az Isten dicsősége rajtunk feltámadjon. Amen. Mennyei Atyánk! Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy fiadat elküldted rangrejtve közénk, hogy ő emberként mutatott nekünk példát, hogy emberként hogyan járhatunk a többiek között. Atyánk, kérünk, részesíts minket is ebben a dicsőségben, hogy teljesek legyünk kegyelemmel, teljesek legyünk igazsággal, add, hogy valóban bizonyságul tudjuk hirdetni a te országod evangéliumát minden teremtésnek. Urunk, kérünk, erősítsd meg a mi kezeinket a munkára,
Erősítsd meg azokat is, akik úgy érzik, hogy egy vagy két talentumuk van csak. És őrizd meg bennünket az elbizakodottságtól, hogy sok talentumúnak gondoljuk magunkat, de nem gyümölcsöztetjük a te művedben. Annyira vágynánk arra, hogy minél több ember megismerje a te országod örömhírét. Kérünk, tégy bennünket alkalmas eszközeiddé, emberek megvilágosítására. Hozd el minél hamarabb országodat, és segíts, hogy ezt sietetni tudjuk. Kérünk, áld meg ebben fiataljainkat, gyermekeinket is. Add, hogy a szívük te feléd forduljon, és ők legyenek a vezérek, az elöljárók ebben a nagy küzdelemben. Urunk, köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat, és betöltöd rajtunk ezt a jó dolgot. Fiad által. Amen.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök előadás sorozatunk 11. alkalmán, és újra köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, a mai előadásunkban az úgynevezett New Age mozgalomról, vagy New Age-ről fogunk beszélni, mégpedig, hogy a Biblia szerinti megítélése milyen, mi is ez a mozgalom, és mit is mond erről a Szentírás. Nem több, mint 10-11 néhány kellett megismerni.

egyik csillagképből a másikba lép át az emberiség, tehát ez egy csillagjóslási tudományon, vagy éppen tudománytalanságon alapuló kifejezés, de hogyha emlékezzünk néhány hónappal ezelőtt a budapesti szilveszterre, amelynek néhány képkockáját én is láttam, amikor a nagy tömeg átvonult ugye az Erzsébet híd pesti hídfőjétől a budai hídfő felé, és a hídfőn ott szerepelt ugye az új évezrednek a jelzése, és közben lelkesült hangon mondta a riporter, hogy valahogy ilyen kapun megyünk át a 21. századba, az új világkorszakba, amelyben majd a szeretet lesz az Úr. Mert az eddigi évezred nem éppen a szeretet jegyében telt el, de az új évezredben az emberiségnek másnak kell lennie. Most egy más világkorszakba ér az emberiség, amelyben új törvény, és az az új törvény egy egyetemes általános törvényként a szeretet törvénye lesz mindenki számára hozzáférhető és megvalósítható. Ezekről az irányzatokról, a New Age irányzatokról, ahogy ezek tulajdonképpen elég meglepetésszerűen 20 évvel ezelőtt elkezdettek rárajzani a világunkra, elég sok könyv megjelent, nem hoztam el ezeket a könyveket, de gondolom, hogy sokan ismerik. Magyar nyelven a legrészletesebb könyv, most már 6. kiadást ér meg, egy bizonyos Gál Péter nevű katolikus lelkész könyve, a New Age keresztény szemmel. Ajánlom mindenkinek, ha hozzá tud férni ehhez a könyvhöz, nem budapesti nagy kiadók adták ki, hanem kis vidéki kiadók Baranya megyében más helyütt, tehát a New Age keresztény szemmel, amely talán a legrészletesebb leírást adja ezekről az irányzatokról. Protestáns részről a Budapest Pasaréti Református Gyülekezetnek van néhány kiadványa, főleg Erdély Judit tollából, aki a természetgyógyászati vetületeit és egyéb más válfajait tanulmányozza a New Age-nek a Természetgyógyászat a Biblia mérlegén, vagy az Ajtónyitás, de kinek című könyvére tudnék utalást tenni. Én most itt a rövidség kedvére egy teljesen külön bejáratú és csak a magam számára összeállított összefoglalást szeretnék önöknek elmondani. Én 3 nagy csoportot különböztetett meg a New Age irányzataim belül. Mondom ezt házi használatra, az összes irányzatot nyilván az ember nem ismeri, sőt lelki kínszenvedés végigolvasni mondjuk olyan folyóiratokat és könyveket, ahol ezek az irányzatok hirdetik magukat. Én legalábbis úgy vagyok, hogy a tanításaik nyomasztó hatása alól nehezen tudom kivonni magamat, és bár több előadást tartottam részletesen ezekről az irányzatokról, mégis arra a meggyőződésre jutottam, hogy talán jobb röviden jellemezni ezeket, röviden elintézni ezeket, mert a kedves hallgatók is rendkívül nyomott lelki állapotba kerülnek, hogyha belemegyünk ezeknek az irányzatoknak a részletezésébe. A New Age irányzatok között ez a 3 nagy irányzat, amit én meg szoktam különböztetni, az első a tudattágítási irányzatok, a második a bioenergetikai irányzatok, és a harmadik a kozmikus irányzatok. Néhány szóval azért fogom őket jellemezni. Körülbelül nem több mint 20 évvel ezelőtt nyugaton és keleten egyaránt felléptek jósok, gyógyítók, akik meghatározott tanfolyamokat, gyakorlatokat végeztek, folytattak, mutattak be, de könyveket is írtak arról, hogy az ember nem használja ki az agykapacitását. Az embernek az egyik legértékesebb része, az emberi szervezet legértékesebb része az agy, az a több milliárd agysejt, aminek az ember a hétköznapi életben alig a tizedét, vagy más felfogás szerint az 1/6-át használja ki, holott az agy sok mindenre képes lenne, gyorsabban lehetne nyelveket tanulni például, sokkal kreatívabb lehetne az ember a gondolkodásában, élénkebb fantáziával, képzelőerővel rendelkezhetnék, és ennek folytán más lehetne az élete, gondolatvilága, érzelemvilága. Ezek a tudattágítási irányzatok, például az agykontroll, amely elsősorban Dél-Amerikából indult, aztán átjött Európába, és tulajdonképpen egyik fő hadiszállásaként Magyarországon terjedt el. Az országban mind a mai napig nagyon sok tanfolyamot hirdet Domján László orvos, aki az agykontrollt az új kor legfőbb vallásának, illetve nem is vallásnak, legfőbb technikájának szeretné feltüntetni. Azt hirdetvén, hogy tulajdonképpen ez egy felekezetközi, nem is első

0: Elsősorban vallásokhoz kötődő mozgalom, az ember érdekében történik az, hogy az emberrel meg kell ismertetni az alfa állapotot és ennek az üdvös hatását, mert mi emberek túlságosan a béta állapothoz szoktunk, tehát a gondolkodáshoz, a diszkurzív, az okozati gondolkozáshoz, míg amikor az ember ebből átmegy alfa állapotban, mondjuk a lefekvés előtt az emberi elme kezd megnyugodni, akkor az emberi tudattal sok minden elvégezhető, ebben a tartósított alfa állapotban sok minden eredményre képes, és ennek a technikáját kezdte kifejleszteni, erről könyvek jelentek meg, és azt hiszem nem túlzok, ha azt mondom, hogy a 90-es évek elején ezek elárasztották az országot, és szinte mindenki agykontroll tanfolyamra járt, még a legutolsó kis eldugott községben és faluban is, sőt, mind a mai napig iskolás gyermekek számára úgynevezett hétvégi agykontroll tanfolyamokat szerveznek, hogy jobb legyen a tanulási készségük, jobb legyen az eredményük. De ugyanebbe a tudattágítás irányzatba tartoznak azok a nyíltan önmagukat keleti technikákkal jelzett mozgalmak, amelyek az indiai vallásokból, a brahmanizmusból, hinduizmusból, buddhizmusból hozzák az eszközeiket, az összes jóga irányzat, a transzcendentális meditáció, sőt a távolabbi japán és kínai technikák is itt kaphattak helyet. Nincs ennek se szeri, se száma, azért mondom csak egy házi pro domo, ahogy mondta a régi latin, pro domo, mondom azt, hogy a New Age irányzatok egyik része az emberi tudatra hivatkozik, tehát az emberi test egy részére, hogy ezt kell aktivizálni, ezt kell felfejleszteni, és ezzel lehet csodákat elérni. Az ember ezzel egy egészen más minőségű életet élhet. A második csoport nem egyszerűen az elmére és az agyra hivatkozik, hanem az egész szervezetre. Ezeket nevezem a bioenergián alapuló irányzatoknak, amelyek azt hirdetik, hogy az embereknek a testében bizonyos erők szunnyadnak, bizonyos kisugárzás és bizonyos erők lappanganak, ezeket kell tudatosítani. Fel kell térképezni az emberi testet. A régi ősi hagyományokat kell alapul venni, amelyek megtanították az embereket arra, hogy a testükkel mintegy szó nélkül, beszéd nélkül is kommunikáljanak, hogy kifejezzenek, egészen odáig, hogy gyógyítsanak, tehát kézrátétellel és különböző testi energiák átadásával. Ide tartozik például a reiki. Ide tartozik például a magyar válfaja, a fényadás, amely külön mozgalom az országban, városokban, falvakban fényadó körök jöttek létre, akik leülnek két székre, leül két ember, és az egyik ember másikhoz teszi a kezét, és azt mondja, hogy fényt ad a másiknak, szeretetet ad, energiát ad a másiknak, mert a másik ember szeretet energiája csökkenőfélben van, ő majd feltölti, mint egy akkumulátort a másik embert. Ezeknek is nagyon sok válfajuk van, és nagyon nagy ezeknek az irodalma, még nagyobb a tevékenységi körük. Tehát nem szeretnék erről se részletesen beszélni, nem is nevezem meg a magyar hirdetőket, gyógyítókat, csodadoktorokat, akiket még a 80-as években a televízióból a híres Fülöp-szigeti orvos esetétől fogva talán önök is sokan láthattak. A harmadik irányzat nem az agyra hivatkozik, nem is az emberi szervezetre hivatkozik, hanem arra hivatkozik, hogy ezen a földön, tehát a földünkön, illetve a földünkhöz tartozó kozmoszban különleges erősugárzások vannak, ilyen például a radiesteziológia, amely azt mondja, hogy a földnek van egy bizonyos kisugárzása, a föld belső részének, magmájának van egy bizonyos kisugárzása. Ezt lehet mérni, és úgy helyes építkezni, úgy helyes egy lakást is tervezni, hogy az az ágy ne itt legyen, hanem amott, ne víz ér fölött, ahol a sugárzás felerősödik, hanem egy másik helyen. De ugyanez ehhez a válfajhoz tartoznak már az egész országot a 80-as évektől fogva szinte pánikban tartó UFO jelenségek, amelyekről először Nemere István, a híres sci-fi író, és egyáltalán ennek a New Age szemléletnek a magyarországi átplantálója, illetve képviselője adott hírt, hogy az amerikai tudományos akadémiától az akkor még szovjet tudományos akadémiáig mindenki foglalkozott ezekkel az űrutasokkal, akik egy másik civilizációból tűntek fel, vagy ki tudja, egy másik világból érkeztek ide hozzánk. A 90-es évek elén a magyar televízió is sokat foglalkozott olyan emberekkel, akik beszéltek a repülő csészealjaknak az utasaival, akik bementek és meglátogatták az embereket Békés megyétől Vas megyéig, és elmondták nekik, hogy hogy kell élni, hogy kell szeretni, sőt, több magyar honfitársunk azt mondta, hogy egy meglehetősen távoli égitestre is elvitték, mint például emlékezem, egy Békés Szent Andrási asszony mondta el a televízióban, hogy őt több napig elvitték, és ott azon a messze-messze levő égitesten tanították a szeretetre és az igazi emberi életre. Tehát ezek az UFO jelenségek, csak UFO folyóiratból fél tucat van Magyarországon, és Magyarország rendezi az UFO világkongresszusokat, nevezetesen Magyarország egyik legsújtottabb városa Ózd. Ózdon több UFO világkongresszus is volt, és ha bemegy az ember egy pesti, egy kerületi könyvtárba, akkor látja, hogy a fiatalok, az óvodások és a kisiskolások is UFO magazinokat kapdosnak le a folyóirat polcokról, mert ezeket járatják a könyvtárak. Aztán, hogy ezeknek filmbeli és egyéb más feldolgozásaival ne is foglalkozzunk. Tehát nem tudom, ez az én, mondom, házi használatra való felosztásom, hogy az utóbbi egy-két évtizedben nagyon sok technika, módszer, felfogás, szinte a tanításnak és a világmagyarázatnak a szintjét igényelő irányzat lépett fel, amely azt hirdeti, hogy alapvetően megjavítható az emberi élet. Ha elfogadjuk a tanításaikat, alapvetően más lesz az életünk. Ha hallgatunk ezekre a mesterekre, gurukra, tanítókra, akkor legyőzhetjük a betegségeinket, legyőzhetjük a nehézségeinket, nyomorúságainkat, testi-lelki korlátainkat. Tehát merném így nevezni ezeket a jelenségeket, hogy egyféle megváltást, szabadítást, megoldást kínálnak az embereknek nagyon gyorsan. Nem szeretnék foglalkozni azzal, de zárójelben jegyzem meg, hogy mennyi pénzért. De ezzel nem szeretnék foglalkozni, mert ez annyira nem tartozik ide, nem ezért beszélünk így ezekről a jelenségekről, mert mondjuk mindenki ezért 10 000-eket vagy 100 000-eket kér. Vannak például, akik egyáltalán nem kérnek, én is kapok ilyen telefonokat, hogy kedves tanár úr, hát beteg a gyermekem, az orvosok nem tudnak mit csinálni vele, én eljöttem a legjobb budapesti klinikákra, elmentem a megyei rendelőintézetekbe, a gyermekemet nem tudják meggyógyítani, de elmentem egy X városba egy asszonyhoz, aki kézrátétellel ezt és ezt teszi a gyermekem, és tessék elképzelni ingyen. Vagy legalábbis azt mondja, hogy hát egy szolíd egy, maximum 2000 forintos költségért, tehát azt mondja, hogy ez szinte nem is komoly összeg, ezt ne is említsük. Tehát ezért mondom, hogy nem szeretnék ennek az anyagi hátterével foglalkozni, bár most a magyar újságíró nyelvben feltűnt egy kifejezés, nagyon jónak találom egyébként, a 90-es évek elén feltűnt egy kifejezés, ami így szól, hiszékenységipar. És a hiszékenységipar kifejezés azt jelzi, hogy Budapesten is egyre több a kis boltocska, egyre több a kis lakás, ahova be lehet menni meghirdetések alapján, és ott az ember, nem tudom, a kezéből megjósolják a jövőjét. Vagy fölállítják a horoszkópját, vagy kártyát vetnek, vagy fehér vagy fekete mágiával megmondják, hogy kell neki élni, és ez a hiszékenységipar nyilván pénzbe kerül, mert hát be kell az állam iránt is jelentkezni, tehát ez adózni kell az illető embernek, és annak az embernek, aki ennek az iparnak a szolgáltatásait igénybe veszi, nyilván ezt meg kell fizetnie. De ez így volt már tulajdonképpen a 70-es, 80-as években idősebb évjáratú emberek, mint most már jó magam is emlékezhetnek arra, hogy a 70-es években a filmmúzeum előtt hosszú sorok kígyóztak, mert a nógrádi vagy borsodi halott látó asszonyról vetítettek filmet, tehát ez már 20-25 éve is esedékes volt Magyarországon. Amikor aztán elmentem Balassa gyarmatra, és ott megnéztem a múzeumban, hogy hány halott látó asszony van most ott a vidéken, eléggé elszörnyűködtem, és mondtam, hogy ezt a hiszékenységipart, ezt tulajdonképpen mint fogalmat nem használták, de Magyarországon ez már évszázados tradíciókra megy vissza, hogy tulajdonképpen emberek fő foglalkozás szerűen fogadnak másokat, és bizonyos szolgáltatásokat adnak nekik lelki, szellemi dolgok területén. Például ez a bizonyos északi, azóta már meghalt honfitársunk megmondta az ott sorakozó embereknek, hogy a legközelebbi rokonuk mit üzen nekik a túlvilágról. Tehát tulajdonképpen halottlátó asszony volt, és ezért a halottlátásért el is fogadott pénzt. Ha valaki ebben nem hisz, vagy úgy gondolja, hogy ez egy mesebeszéd, akkor olvassa el Just László, Zelei László, régen rádiósok, most már az egyik ugye egy tévésztár, akkor még, amikor rádiósok voltak, egy külön könyvet írtak, Just László, Zelei László könyvtárakban megvan, a halál egészen más, kérdőjel. A halál egészen más, kérdőjel című könyvét, amelyben ők maguk írják le, hogy ők is elzarándokoltak ehhez a halottlátó asszonyhoz, beálltak a sorba, sorra is kerültek, és amikor oda kerültek elébe, mondta az egyiküknek ez a halottlátó asszony, hogy kedves uram, önnek a túlvilágról egy tömött bajuszú középkorú rokona ezt és ezt üzeni. Mire az egyik riporter elvonta félre a másikat, és azt mondta neki, hogy nézd, micsoda a butasság, hát nekem nincs ilyen rokonom, hát ez az asszony hazudik és blöfföl. Azt mondja, gondolkozzál csak egy kicsit. Az elkezd gondolkozni, és pár perc után kiböki, hogy igen, 41 néhány éves korában nemrég meghalt valóban egy másodunoka testvér, és valóban tömött bajuszú volt. Tehát, nagyon vigyázzunk arra, hogy ne becsüljük le ennek a hiszékenység iparnak a hatását, tevékenységét, és az embereknek a helyzetét sem, akik ki tudja, mibe kerülnek a hiszékenység ipar szolgáltatásai után, mert erről nem szól a krónika. Nagyon kicsi a sajtója annak, hogy aki elvégez egy-két agykontroll tanfolyamot, amelyben nagyon sok fokozat van, aki elmegy egy szientológiai kapcsolatfelvétel és hosszú teszteket kitölt, aki esetleg fölállítatja a horoszkópját, vagy ezzel komolyan foglalkozik, az egy idő után, tehát egy-két év után hova kerül? Idegosztály, zárt osztály, elmebetegség, öngyilkosság. Ennek az utótörténete már nem annyira dokumentált. Természetesen én ebben nem fogok belebocsátkozni, hanem én alap dolgokat szeretnék elmondani erről az egész mozgalomról, és erről az egész felfogásról a Biblia szempontjából. Először is azt a kérdést vetném fel, hogy ezekben a jelenségekben általános az, hogy természetfölötti elemekkel, röviden csodákkal találkozunk. Vajon hihetők ezek a csodák? Ha arra hivatkozik José de Silva úr, vagy akár magyar képviselő, hogy felülnek egy repülőgépre, a repülőgép éppen leszállást végez, bajba kerül a repülőgép, de ők a repülőgép fedélzetén alfa állapotba helyezkedve, mint egy megszüntetik a bajt, és a repülőgép szépen leereszkedik a legközelebbi város repülőterére, hogy ezt most elhiggyük-e? Sok ember ezt fantasztikusnak tartja, hogy valaki alfa állapotban elkezdi egy repülőgépnek a sorsát befolyásolni. Mások szintén csóválják a fejüket, és azt mondják, hogy hát hiszi a piszi, vagy velem ilyet nem etetnek meg, én erre nem vagyok vevő, én erre nem vagyok Balek. Roger Morneau Játék a tűzzel című kis könyvecskében leírja, hogy ő se volt vevő az ilyen dolgokra. Aztán kíváncsiságból utána ment ezeknek a dolgoknak, és látta, hogy ezek a dolgok működnek. Ezek a dolgok funkcionálnak. Soha nem felejtem el, Szentesen tartottam kb. 10 évvel ezelőtt előadást, nem is erről a témáról, egészen véletlenül a beszélgetés során jött szóba a dolog, és egy fiatal asszony azt mondja nekem, hogy hát ő nem tudja a gyermekének a fájdalmait elnézni, ő igenis fényt fog adni, ő igenis bizonyos agykontroll tanfolyamokon szerzett tudását érvényesíteni fogja. Mit gondolok én arról, hogy hát ez nem csoda, és a csodák azok nem valóságosak, azok nem mehetnek végbe az emberi világban. Megnyugtattam, hogy a csodákban én is hiszek. Nem azért hiszek, mert hiszékeny vagyok, hanem hiszem azt, amit Illyés Gyula nagyon egyszerű magyar paraszti bölcsességgel, egy nagy mondata van Illyés Gyulának, kérném, jegyezzék meg. Illyés Gyula azt mondta, ha én csak Miskolcig jutottam el, nem vagyok olyan ostoba, hogy kétségbe vonjam Kassa létezését. Ha én a gondolkodásomban csak bizonyos határokig jutottam el, és bizonyítani, érvelni egy bizonyos határig tudok, nem vagyok olyan ostoba, hogy azt mondjam, hogy azokon a határokon túl nincs már más. Ez olyan ostobaság lenne, mintha én csak Miskolcig jutottam el volna vonaton, és tagadásba venném Kassa létezését. Nagyon sok minden van az emberi tudat, az emberi megmagyarázás határán túl is, amire azt kell, hogy mondjuk, hogy csoda, mert nem lehet megmagyarázni értelmes érvekkel, de a kedves hölgynek rögtön válaszoltam egy kérdéssel. Azt mondtam neki, hogy nézze, én is hiszek a csodákban, de mit tetszik gondolni, hogy a csodák honnan származhatnak? Rögtön kész volt a válaszsal, azt mondta, tudja, hogy honnan származhatnak? Ez nem kérdés, hát csak Istentől származhatnak, hát tőlünk nem származhatnak a csodák. Mi arra vagyunk képesek, amire képesek vagyunk. A csodák csak Istentől származhatnak. Erre a feleletem is kész volt, és akik járnak régen az előadásokra, biztos ők is így feleltek volna. Mondom, nézze, éppen itt van a probléma. Ma az emberek nagy része azt hiszi, hogy a csodák csak az Istentől származnak. Ma az emberek nagy része fel se tudja tételezni, hogy lennének természetfeletti jelenségek. Igen, ezek nem halucinációk, ezek nem blöffök, ezek működő csodák. Tehát a spiritiszták összegyűlnek, lesötétítik a termüket, mindenki ráteszi a kezét az asztalra, ott vannak azok a bizonyos üvegpoharak, elkezd a médium ugye működni, és megmozdulnak a poharak. És hangzik egy hang. Egyik rokonom azt mondta, hogy ő Szent Bonaventúrával szeretett beszélgetni, mindig megidézte a médium, és ő Szent Bonaventúrával egy 800 évvel ezelőtt élt középkori ferences filozófussal, szerzetessel cserélte ki a gondolatait. Azt mondta, Jánoskám, ez a jövő vallása. Micsoda távlatok vannak ebben, bárkit megidézhetünk, bárkivel beszélgethetünk, beszélgethetsz Beethoven szellemével, beszélgethetsz Leonardo da Vincivel, beszélgethetsz Plátonnal, csodálatos vallás. Kedves hallgatók, úgy gondolom, hogy itt van az első nagybökkenő, és nagyon sok ember ezzel nem jut túl. A Biblia, ha valaki a Bibliát komolyan veszi, és megkérdezi a Bibliától, hogy csodák kitől származhatnak. Nem tudom másképp mondani, csak így, ha már föllapozzuk a Bibliát, a harmadik fejezetében egy New Age jelenséggel van dolgunk. Gondolják meg, hogy micsoda csoda az, hogy ott van az első emberpár a paradicsomban, Ádám és Éva, közel megy Éva a fához, és egy kígyó, amit az Isten nem úgy teremtett, hogy beszélni tudjon, egy kígyó elkezd beszélni. Hát ez aztán már igazán nagy csoda, nem? Mindig eltűnődöm ezen a mozzanaton, hogy Évát hogy nem rázta ki a hideglelés, és hogy nem hagyta ott azt az egész fát kígyóstul együtt. Egy kígyó elkezd beszélni, mégpedig olyan magas rendű beszéddel. Tessenek meggondolni, azt mondja neki a kígyón keresztül, nyilván az az erő, aki megszólal rajta keresztül, Évának, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról se egyetek. Micsoda mesteri kérdés. Egy kis hazugságot belevegyít az igazságba, megingatja Évának a bizalmát az Istenben. Éva aztán ki is kéri magának, aztán az Isten nem azt mondta, hogy egy fáról se együnk, az Isten azt mondta, hogy egy fáról ne együnk. Erről, ami a kertnek közepette van, a jó és gonosz tudásának a fájáról ne együnk. Mert hogyha ebből eszünk, még azt is elmondta az Isten, hogyha kipróbáljuk ezt az utat, akkor meg fogunk halni. És utána ez a kígyó a következő mondatával ezt feleli, hogy bizony nem haltok meg. Dehogy haltok meg? Hát tudja az Isten, hogy itt valami különlegesség van ennek a fának a gyümölcsében, hogy ti is jónak és gonosznak tudói lesztek, csak ő vissza akarja tartani tőletek a tudást és az ismeret. Egy zsarnok ez az Isten, aki titeket teremtett. Én majd megmutatom, hogy hogyan istenesülhettek meg, és hogyan lehettek igazán nagyok. Nincs időm most ennek a Mózes első könyve, harmadik fejezet első 6 versének az elemzésére, de ez minden megkísértésnek, minden ámításnak, minden becsapásnak, minden elbájolásnak az alapja. van egy olyan lény, aki iszonyatos hazugságokkal tud dolgozni, de a hazugságait olyan pontosan tudja elrejteni, hogy arra az ember egykönnyen nem jön rá. Tehát van egy olyan lény, aki sokféleképpen tud csodát tenni. Csodát tud tenni úgy, hogy egy kígyó beszél, ez nem akármilyen csoda, ezt még eddig soha senki nem fejtette meg, hogy ott a paradicsom az a kígyón keresztül ez a bizonyos lény hogyan tudta elérni azt, hogy Éva úgy hallja, mint hogyha a kígyó beszélne. A Bibliát, ha valaki tehát felüti, mindjárt a harmadik fejezetnél egy csodával találkozik, ami nem Istentől származik. Ha valaki továbbolvassa a Bibliát, Mózes második könyve 7. fejezetében találkozik egy olyan csodával, ugye az egyiptomi kivonulás előtti csoda, hogy Mózes és Áron csodát tesz a fáraó előtt, elvetik a botjukat, és a botjuk kígyóvá változik. Erre a fáraó kihívja a maga bölcseit, azok is eldobják a botjukat, azok is kígyóvá változnak. És tessék eldönteni, hogy most ki mögött áll az Isten. Ugyanaz a csoda. Nagyon érdekes, ahogy folytatódik ez a feljegyzés, tehát Mózes második könyve 7. fejezet 11. és 12. versében van maga a történet, de a feljegyzés úgy folytatódik, hogy a Mózes és az Áron kígyói elemésztették a fáraó bölcseinek kígyóit. Tehát a Biblia szerint csodát a maga teljes valóságában egyedül Isten tud tenni, tehát Istennek van teremtő ereje, de az isteni cselekedeteknek a hasonmását, az utánzatát képes valaki is megtenni, és ez Sátán. Sátán az az angyal fejedelem, akinek óriási intelligenciája van, és aki a démonaival együtt nagyon sok csodát tud tenni. Sátáni csodákról olvashatunk még az Ószövetségben, például Sámuel első könyve 28. fejezetében, nem kell elmenni egy spiritista szeánszra, és senkinek nem is ajánlom, hogy menjen el. Iszonyatos történeteket lehet arról olvasni, hogy például magukat komoly kereszténynek való emberek elmentek spiritista szeánszokra, azzal a vágyal, hogy onnan megnyernek embereket, megmentenek embereket, és egy-két éven belül ezek a magukat kereszténynek tartó emberek meghaltak, öngyilkosak lettek. Nem kell elmenni, el kell olvasni a Bibliából egy fejezetet, mert hogy mi az, hogy spiritizmus? Mit jelent az, hogy például megidézni embereket, meghalt embereket megidézni? És elmegy Saul király Endorba, és az endori halottlátó asszony maga praktikáival, amit itt a Biblia nem részletez, egyszer csak azt teszi, hogy a földből látnak feljönni egy fehér, fényes alakot. Szakasztott hasonlít Sámuelre. Még beszélni is kezd. Nem halucináció, nem délibáb, nem. Úgy, ahogy van, úgy gondolja Saul király, hogy ez Sámuel, akivel beszélget. Olyan csodák, amelyeknek a hátát, mögét mi nem tudjuk megmagyarázni. De a Biblia leírja ezeket a csodákat, hogy ezek a csodák léteznek, és nagyon vigyázzunk, mert csodák nem csak Istentől jönnek, hanem jönnek egy másik lénytől is, az ördögtől. Ha valaki az ördöggel akar cimborálni, könnyen megteheti, de az ember ne tegye, mert ezek a csodák alkalmasint maguk alá fogják temetni az embert. Felbontják az agyát, félelmekkel, szorongásokkal látják el az embert, szóval borzalmas dolgok ezek. Mondom már, az Ószövetség olyan jelzéseket ad, de az biztos, hogy ha valaki a Bibliát komolyan veszi, az Újszövetségben és annak is két helyén olvashat nagyon részletes leírásokat ezekről a jelenségekről. Azt mondhatnám önöknek, hogy tulajdonképpen mielőtt ezt a két fontos leírást fölidézném, az egész emberiség történelme tele van démoni jelenségekkel. Ha egy nagyon egyszerű ábrán szeretném ezt ábrázolni, ami kezdődik a teremtéstől, és végigtekint az elmúlt évezredeken, akkor azt mondhatnám, hogy az emberiség történelmében mindig voltak démoni jelek, démoni csodák. De az biztos, hogy mozgalom szinten, amikor hosszú időre elöntötte a történelmet az ilyen volt az időszámításunk körüli egy-két évszázad, a római birodalom kifejlődésének az idején. Ilyen volt a reformáció időszaka a 15.-16. században, amikor a Biblia az emberek kezébe kezd kerülni, de ezzel párhuzamosan rendkívül sok ördögi mesterség terjed el Európában, a halott idézéstől a csillagjósláson át egyéb más dolgokig. És ugyanilyen korszak a mi korszakunk, a 20.-21. századnak a fordulója, tehát amelyben most mi élünk, és azt is meg tudjuk mondani, hogy miért talán ez az időszak az, amit a legszélesebben vagy legvastagabban kellene itt ábrázolnom, mert az biztos, hogy az eddigi irányzatok a felét nem tették ki annak mennyiségben, ami most a világra rázódul. Nagyon egyszerű, kedves hallgatók, ennek a magyarázata, ezeknek a csodás jelenségeknek, hogy miért van ennyi csodás jelenség a mostani világunkban, ennek az egyedüli egyszerű magyarázata az, mert nem csak szentesen nem hitt az az asszony, hogy az ördög is tud csodát tenni, hanem azt hiszem általánosan az emberek ebben nem hisznek, annál az oknál fog, hogy nem hisznek magának az ördögnek a létezésében sem. Egyetlen egy oka van, hogy ezek a jelenségek ennyire elszaporodtak és ennyire ráömlöttek a világra, hogy az emberek nem hisznek abban, hogy létezik egy velejéig romlott, egy hatalmas intelligenciát képviselő, de szeretet nélkül való, tehát velejéig romlott lény, aki mindent megtesz azért, hogy az ember tönkre tegye, nem sajnál eszközt azért, különböző eszközt azért, hogyha ha kiűzik az ablakon, visszajöjjön az ajtón és fordítva. Valami olyan hatalmas skálája van ezeknek a jelenségeknek, mondom, az emberi tudattól, az emberi szervezettől, a kozmikus energiákig való hivatkozásokban, amelyek tulajdonképpen egy valamit akarnak az emberre elhitetni, de ezerféle formában, ezerféle módon. Mi ez az egy valami? Azt az egy valamit akarják az emberrel elhitetni, amire az ember is nagyon fogékony, és amire az ember is nagyon könnyen rávehető. Tudnék azt, hogy az ember önmagát meggyógyíthatja, megválthatja. Az életét önmaga is rendbe teheti, tehát ezek egytől egyik az önmegváltásnak, az emberi önmegváltásnak, vagy tudaton, vagy a szervezeten, vagy kozmikus dolgokon alapuló emberi önmegváltásnak a reménységét hirdetik, vagyis Isten nélkül is istenesülhet az ember. Nincs szükség Istenre, te magad is válhatsz Istenné ilyen és ilyen módon, és az életed problémái megszűnhetnek. És mivel az emberiség, ahogy haladunk előre a történelemben, egyre inkább tele van betegséggel, egyre inkább gyengül az emberi erő és az akarat, az emberek természetüknél fogva, kapva kapnak az ilyen lehetőségek után gyógyulni, egészségesnek lenni, megváltozni, mindegy, bármi áron. 20 éves házaspár mondta nekem az ország keleti részében, ne haragudjon, kedves uram, de én a gyermekem felgyógyulásáért az ördöggel is szívesen cimborálok. Én nem azt nézem, hogy ez honnan jön. Ön nekem beszélhet arról, hogy ez talán nem Istentől jön, lehet, hogy önnek van igaza, de én a gyermekem felgyógyulásáért, vagy a magam életének a helyretétének, teljesen mindegy most, hogy ki mondja, mindegy, hogy milyen Istenben hiszünk, csak az a fontos, hogy higgyünk valami felsőbbrendű lényben. Tetszenek ismerni ezeket a nagyszabású bölcsességeket, amelyekkel az emberek tele vannak. Szóval egy ilyen világhelyzetben persze, hogy megszaporodnak ezek a jelenségek, a hiszékenységipar beindult és működik, és egyre nagyobb vevőkört találhat, mert a világ leromlott anyagilag, fizikailag, erkölcsileg, és az emberek valóban szeretnének, hogy úgy mondjam, az utolsó szalmaszálba kapaszkodva valami megoldás után találni, és ez a megoldás, tálcán kínálják ezek az irányzatok, Isten messze van. Jézus Krisztus, nem tudjuk, mit akar. Biblia, túlságosan vastag és részletes, sok időt kell vele tölteni. Gyere hozzám, és én megmutatom azt, hogy mit kell tenni. Önmagadból fogod előhozni a megoldást. Benned van az aranyalapja annak, hogy meggyógyulhatsz, vagy más ember lehetsz. Kedves hallgatók, ez a helyzet. ez az az állapot, amit tudomásul kell vennünk, hogy ezek ellen, az irányzatok ellen tulajdonképpen az egyetlen egy megoldás majd az lesz, amit Jézus Krisztus kilátásba helyezett, és amit főleg a Bibliának két nagy könyve helyez kilátásba, és ez a két könyv a négy evangélium és a jelenések könyve. Ha valaki mélységében meg akarja ismerni ezeket az irányzatokat, ehhez a két könyvhöz praktikusan, hogy beleférjen a mai előadásunkba, ennek a két könyvnek két részletéhez tanácsos fordulnia. Az egyik Jézusnak a nagy apokaliptikus beszéde, amely Máté evangélium a 24. fejezetében döbbenetes részletezést ad ezekről az irányzatokról. Már most előre bocsátom, majd később egy kicsit ebbe belemegyünk. Most előre bocsátom, hogy Jézus egy döbbenetes képet ad erről, ami így hangzik: ahol a dög, oda gyűlnek a keselyük. A világ legyengül, leromlik, mint egy ember, amikor az élete vége felé közelít, és már a halál szélén áll. A világ is egyre inkább egy végvonaglásokban veszkődő világ. És ahogy a természet életben, az állatok világában, a madarak világában látjuk, hogy ha mondjuk jön egy keselyű vagy egy sas, néha nyári táborainkon én is látok ilyen hát, helyzetet, hogy egy sas elkezd körözni valahol, és megy lefelé. És jönnek azok a madarak, amelyek csak azt várják, hogy kimúljon az a kis állat, lecsapnak rá, és akkor megy az osztozkodás a húsán. A Bibliának ez egy nagyon nagy jelképe. Máté evangélium a 24. fejezetében is előfordul. Jelenések könyve 18. fejezetében is előfordul, hogy mindenféle gyűlölséges madaraknak tömlött szévé lesz ez a világ. És Jelenések könyve 19. fejezetében is előfordul, hogy egy nagy vacsorára gyűlnek össze, hogy egyék ennek a világnak a testét, úgy szipolyozzák ki ezt a tehetetlen emberiséget, ahogy csak lehetséges. Tehát mondani, ez egy nagyon nagy jelkép, Máté 24, Jelenések 18, Jelenések 19-ben előfordul. És Jézusnak ez a kijelentés, hogy ahol a dög, oda gyűlnek a keselyük, jelzik, hogy most senki nem válogat a világban azon, hogy tudja a maga ártó szándékát végrehajtani. Ebből még ha pénzt is csikar ki, vagy esetleg vagyont is gyűjt, hát az még inkább fényessé teszi ezt az akciót. Emögött egy velejéig romlott lény áll, akiről az emberek nem tudják ezt a négy, a Bibliában nem több, négy alapvető kijelentést, amit tartalmaz a Szentírás. Ez a négy alapvető kijelentés, sokszor elmondtam kedves hallgatóinknak, ezt tulajdonképp fejből kellene tudni minden keresztény embernek. Ezékiel könyve 28. fejezete, Ézsaiás könyve 14. fejezete, János 8. fejezet 44. verse és Jelenések könyve 12. fejezete, amelyben Jézus beszél erről a lényről, Sátánról, a valódi céljairól. Talán, ha csak egyetlen egyet megjegyzünk, hiszen ez egy versből áll, hogy tetszenek látni, ez a János 8.44 az, ami a dolgoknak talán a legmélyebbjére tapint, amikor Jézus azt mondta, hogy Sátán nem állott meg az igazságban, tehát Isten nem teremtette rossznak őt sem. Sátán is a kezdet kezdetén angyal, sőt angyal fejedelem volt, és csak később az Istennel való szembefordulása után kapja ezt a héber nevet, hogy Sátán, magyarra lefordítva, hogy ellenség. Jézus azt mondja róla, hogy nem állott meg az igazságban, tehát neki nem az igazság útja kellett, nem a szeretet útja kellett, de hogy érvényesítse a maga akaratát, a befolyását a hazugsággal kívánta érvényesíteni, így mondta Jézus, hogy ő hazugság atya. Tehát aki nem állott meg az igazságban, és mégis a befolyását érvényesíteni akarja, nyilván, hogy egy másik törvényel, másik eszközzel léphet fel, nem az igazsággal, hanem a hazugsággal. És Jézus még egy harmadik dolgot is elmondott róla, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Tehát vigyázzunk, itt a játék vérre megy. A játék nem csak akkor megy vérre, amikor folyik a vér, a játék akkor is vérre megy, amikor Sátán a maga hazugságaival, a maga ámításaival az ember beleegyezését kívánja kicsikarni, hogy nincs megváltás, nincs isteni megváltás. Van emberi megváltás, van önmegváltás, ezen az úton jár. Ez a játék itt is vérre megy. Mielőtt belemennénk egy kicsit ennek a részleteibe, hogy említettem önöknek, Európában is elfelejtkeztek erről, hogy sátán és ördög. Mindenki, hogyha visszanéz a maga életébe, felidézhet a gyermekkorából jelenteket, hogy hát én visszaemlékezem, hogy én például sátánban és az ördögben nem hittem. Legfeljebb mondjuk december elején a Krampuszban. Akit alkalmasint egy-egy rokon testesített meg, aki elvirgácsolt bennünket, hogyha rosszak voltunk. Körülbelül ilyen szinten állt előttünk ez a dolog, hogy sátán, ördög, Krampusz, egy évben egyszer meg virgács. Emlékezem, ahogy a keresztény teológia történetéhez fordultam, és középiskolás koromban olvastam Augustinusnak, vagy ahogy a katolikus egyház nevezi, Szent Ágostonnak a híres meghatározását, hogy tulajdonképpen személyes gonosz nincsen, a rossz csak a jó hiánya. Tehát személyes gonosz nincsen, sátán nincsen, a rossz csak a jó hiánya. Nagyon filozófikusnak tűnt, privatio boni, a jónak a jótól való megfosztottsága, a jónak a hiánya, és az ember megelégedett ezzel, hogy tulajdonképpen akkor a rossz ki is küszöbölhető a történelmből, mert hogyha a rossz csak a jónak a hiánya, akkor ezt megismerve ez az okos emberiség le fogja győzni a hiányokat, és akkor tanultuk a hegeli fejlődés elméletet, a marxi fejlődés elméletet, és előttünk körvonalazódott a szép jövő, hogy majd nem lesz a rossznak hiánya, majd mindent betölt a jó, ez még inkább félre söpörte még a gondolatát is annak, hogy sátán létezhet. Ám de az ember sokszor tapasztalja az életben, hogy én valamit megértek, hogy valami rossz, a jó hiánya, százszor nekiállok, hogy kijavítsak egy hibát, és mégse sikerül. Ekkor találkoztam én a Bibliával, és a Bibliából megértettem, hogy az ember annyira nem együgyű, hogyha a rossz csak a jó hiánya lenne, azt ne tudná legyőzni. Az emberiséggel valaki játszik. Az embert, az egyes embert és az emberiséget valaki százszor is bele tudja vezetni ugyanabba a hibába, ezer egyszer is be tudja csapni és lépre tudja csalni, ez csak egy személyes gonosz lény teheti meg, akiről azt mondja a Jelenések könyve 12. fejezete, hogy ő az egész föld kerekségét képes elhitetni. Nem akármilyen lény, nem egy ember csap be, nem egy csoportot csap be, nem mondjuk a lezüllött embereket, nem a különösen bűnös embereket, az egész emberiséget képes félrevezetni, az egész föld kerekségét elhiteti. Amikor én olvastam a Bibliából ezeket a részeket, azt mondtam, hogy hát az emberiség egyik legnagyobb hiányossága az, azzal, hogy a Bibliát nem ismeri és nem fogadja el, hogy nincs felfogása a rosszról. Nincs tudása, nincs ismerete a rosszról. Mondta is akkor valaki, aki a Bibliáról előadásokat tartott, egy nagyon frappáns megjegyzést tett, azt mondta, hogy az Istenben még csak hisznek az emberek, de sátánban nagyon kevés ember hisz, hogy tudnik létezik. Nagyon sok Isten hívő ember is, aki azt mondja, hogy ő hisz az Istenben, abban már nem hisz, hogy Isten ellensége, akivel Jézus késhegyig menő küzdelmet folytatott a megkísértés pusztájában, a Getsemáné kertben, akiről Jézus azt mondta, hogy nem állott meg az igazságban, csaló, hazug és embergyilkos volt kezdettől fogva, és sajnos nem várhatunk tőle semmi jót, mert sátán annyiban más, mint a legrosszabb ember és a leggonosszabb ember. Mi a különbség sátán és Hitler, vagy sátán és Néró között? Az a különbség, hogy ezek az emberek a haláluk pillanatáig azért megváltozhattak, és nagyon sok gonosztevő ember meg is változott az életében, lásd Manassé király, vagy Nabukodonozor bibliai nagy diktátorok, de sátán egyé vált, azonosult az elvével, az önzés elvével, a hazugság, a gyilkolás elvével. Hogy egyszerű erőszakkal gyilkol, hogy mondja a Péter első level 5. fejezet, hogy mind ordító oroszlán, vagy ő sokszor becsapással gyilkol, mint mondja a 2. Korintus levél 11. fejezete, csak a két arca, a Jánusz arc, egyszer kedves, egyszer igéz és bájol, ha kifullad ez az út, akkor előveszi az erőszakot. Fogalmazd, hogy ha kifullad az az út, akkor elkezd kedvesen bájolni. Tehát ő mindent megenged magának, minden eszközt megenged magának, félelmetes ez a lény. No hát, én az irodalom történetében találkoztam először a démont feldolgozó versekkel, és most legyenek kedvesek meghallgatni egy költőt, nagy költő volt, a világirodalom egyik legnagyobb költője, méghozzá két démonról szóló versét is hallgassuk meg. Nem olyan költőket idézek én most, mint akik kifejezetten satanista költőként voltak számon tartva, akiket gyötört az ördög egész életükben, nem Byront idézem. Nem Baudelaire-t idézem, az európai költészet legnagyobb satanista költőjét, nem Meredith-t idézem. Juhász Gyulának van a Bukott Angyalok című verse, Babits Mihály írt himnuszokat a bűnről, ugye a nyugat nemzedékben is egy ilyen nagy bűnkultusz volt, meg egy ilyen sátánkultusz. Baudelaire versét, a sátán litániáját versengve fordították le. Nem, én egy más költőt idézek, nagyon nagy költő volt. A hatalmas elbeszélő költeménye a Jevgényi Anyegin, bizonyos értelemben a világirodalom egyik legnagyobb műve. Ha valaki újraolvassa, újraízlei, látja, hogy miről van szó, nos hát ő Puskin mondja el, hogy hogyan szerzett tudomást sátánról. Neki mit jelent ez a lény? Mondom, egyszerre két rövid versében is megszólalva.
1: Alekszandr Szergejevics Puskin, a démon, Radó György fordítása. Egykor, midőn még új volt minden élmény az életem során, hogy lány néz rám, tölgy lombja az izzen, s éjente szól a csalogány, midőn magasztos érzemények, szabadság, hírnév, szerelem, s a drága ihletett művészet tüzelte vérem hevesen, váratlanul a vágyak kélyek fölé árnyék emelkedett. Akkor kezdett egy sanda lélek meglátogatni engemet. Szenvedtem-e találkozástól, mosolygott, szeme furcsa volt, mindent kicsúfoló szavából belém jeges méreg hatolt. Kifogyhatatlan rágalommal kísértette a mennyeket, mindent mi szép ábrándnak mondva, mindent mi lelkes megvetett. Szabadságban, hűségben nem hitt, csak gúnyt érzett a lét iránt, s a gazdag természetben semmit áldón említni nem kívánt. Puskin, a démon. Radó György fordítása. Míg édes vakság vert, azt hittem, vannak választott szellemek, s hogy titkos létük a dicső menny erőinek kedves lehet. És úgy véltem, hogy tisztán látom, mihelyt közel kerültem én. De gondtalan tudatlanságom a zavarosban elmerült egy orv démontól, mely immáron velem örökre egyesült. Az ő szemével kezdtem látni, s az élet elszegényedett. Szavában csenghetett akármi, a lelkemben visszhangja lett. Nyílt szemmel néztem a világba, és ámultam csak csendesen. Valóban ez volt hát nekem oly nagyszerű, oly tiszta, drága. Mondd, mit kerestél, álmodó ifjú, miért nem szűntél kívánni? S kit nem resteltél lángoló lélekkel istenként imádni? Szemem az emberekre néz, s látom, mind gőgös, undorító, a bárgyú mindig bűnre kész, s kegyetlen szélkakas a bíró. Mi kell a gyáva és hideg, könyörtelen, hiú tömegnek? erkölcsön és jogon nevetnek, s a százados tudás minek. Így jó, bölcsek vagytok ti népek, kiket szabadság nem tüzel. Te nyáj, nem kell szabadság néked, téged levágni, nyírni kell. Ostort öröklött nemzedéked, s csengettyűs járvot és cipe.
0: Kedves hallgatók, a gondolatmenetben idáig eljutva is, még most szeretném felidézni ezt a két alapvető bibliai helyet, az emberben óhatatlanul az a kérdés merül fel, amit sokan föltesznek, főleg azok, akik a Bibliával még most kezdenek foglalkozni, hogy na de hol van az Isten, és miért engedi ezt neki? Hát ha Jézus Krisztus eljött erre a világra, és világosan bemutatta, hogy mi az emberi élet, és hogy nincs önmegváltás, de van segítségnyújtás, aki segítséget kér, az Isten segít neki, és isteni segítséggel ki lehet emelkedni a legmélyebb lelki nehézségből, a legmélyebb testi elesettségből is. Hát hogyha ezt Jézus ilyen világosan megmutatta az emberiségnek, miért nem változott meg az elmúlt 2000 évben az emberiség élete? Nem Isten kudarca ez, nem Isten veresége ez az elmúlt 2000 év. És ezek a fokozódó démoni jelenségek nem éppen azt jelzik, hogy hát ezen a világon mégiscsak a hazugság az Úr, az önzés az Úr, a becsapás az Úr. Kedves hallgatók, Jézus soha nem ígérte azt, hogy az emberi történelem megváltozik. Ezt világosan kell látnunk, hogy Jézus ilyen evangéliumot nem hirdetett. Sőt, Jézus Máté evangélium a 11. fejezetében világosan szólt arról, hogy egyre keményebb lesz a harca a jó és a rossz erői között, a rossz összes erőit mozgósítani fogja, valahogy úgy, olyan ez, többször említettem már önöknek, mint egy háború, amelynek a végnapjai a legkegyetlenebbek. De a háborúk végnapjaiban a háború már régen eldőlt. Már megvan a vesztes fél, de a vesztes fél nem tud belenyugodni a vesztességébe, és oda csap, oda vág, ahova csak tud. Körülbelül így lehet elképzelni az elmúlt 2000 év történelmét is. Jézus azt mondta, hogy a mennyek országa nagy erővel halad előre, de közben nagy erőszakot is szenved. A mennyek országa egyre több emberhez jut el. Krisztus evangéliuma egyre több emberhez jut el, és egyre több ember dönt és választ majd mellette, de nyilván, hogy az ellenségnek ez az összes erejét mozgósítani fogja, és Sátán nem nyugszik bele a vereségébe, ami teljesen biztos vereség, hiszen az ő veresége a Golgotai keresztfán már megpecsételtetett, hiszen volt olyan lény, akit soha nem tudott egyetlen egy rossz dologra sem késztetni. Jézus győzelme után az egész világtörténelmünk már csak végjáték, de mondom újra, olyan végjáték, amelyben Sátán az összes erejét mozgósítani fogja, hogy akit csak tud elnyeljen, akit csak tud a maga pártjára állítson. Innen magyarázható az, hogy Jézusnak az evangéliumában ez soha nem szerepel, hogy az egész világ megváltozik. Ez egy hamis és illuzórikus valami, sőt, tulajdonképpen Sátánnak egyik legnagyobb fegyvere, amellyel majd a következő előadáson fogunk foglalkozni, hogy ő azt hirdeti, hogy a világ megváltoztatható, és a világ fölfelé megy, és a beteljesedés felé, ha bizonyos dolgoknak eleget tesz ez a világ. A vallási jelenségekről fogunk majd 2 hét múlva beszélni. Jézus Krisztus világosan hirdette, hogy az evangéliuma az egyes embereknek szól. Ezért Máté evangéliuma első 24. fejezetében, mintegy az egész nagy apokaliptikus beszédében újra és újra visszatért arra, hogy a követőit figyelmeztesse, hogy vigyázzanak, mert a világ a hazugságok világa, a világ a becsapásoknak a világa. Valóban el lehet mondani, már untig ismétlem a Vörösmarty 3 szót, irtózatos hazugság mindenütt. Aki a világban nem szimatol valahol hazugságot, az naív ember. A naív ember nem értékes ember a Biblia mérlegén. Az értékes ember a kereső ember, az értékes ember a gondolkozó ember, az értékes ember a szembesítő ember, a jelenségeket szembesítő ember, és ezeket szólítja meg Jézus. Természetesen minden emberből lehet ilyen ember. Máté evangélium a 24. fejezetében, az 5. versben például Jézus így kezdte a beszédét. Sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Hányszor és hányszor lehet hallani azt, hogy ezekben a New Age irányzatokban tulajdonképpen semmi rossz nincsen, csak bizonyos keresztény emberek vagy irányzatok dühöngenek ezekre az irányzatokra, hiszen ők is Krisztusra nézve hirdetik a tanításaikat. Hát ők is azt mondják, ők is hivatkoznak Krisztus egy-két mondására, ők is hivatkoznak Krisztus tanításaira, de kedves hallgatók, hát éppen erről beszélt Krisztus, hogy majd sokan jönnek az ő nevében, és azt mondják, én vagyok a Krisztus. Tehát én mutatom nektek az igazi megváltást, az én technikámban higgyetek. Ez a Krisztusi út, ez a megváltásnak az útja. 11. versben néhány mondattal később újra feljön, mint egy búvó patakként Krisztusnak a figyelmeztetése. És sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Tehát a hamis prófétaság intézménye, ami már ismeretes az Ószövetségből, tehát nagyon ezek az emberek óriási megbecsülésnek fognak örvendeni, ezek az emberek óriási tekintélyre fognak szertenni, mivel az embereknek nincs mértékük, ezeknek az embereknek a megszólalása nagyon szép, nagyon kedves, nagyon sok mindent ígérnek az embereknek. És azért valljuk be őszintén, hogy aki nekünk ígéreteket tesz, méghozzá gyors lejáratú ígéreteket, ott az ember azért legalábbis odahajtja a fülét, és ráadja magát, hogy talán van ebben valami. Sok hamis próféta támad, akik sokatokat elhitetnek. Rendkívül simulékony, jó megfogalmazás, látszólag emberi problémákról beszélnek, állandóan a lélek problémáiról beszélnek, az emberi önmegvalósításról, arról, hogy hát Isten nem lehet olyan Isten, hogy egy életért talán egy élethibáiért Isten egy végleges ítéletet fog hozni. Hát egyébként is több élete van az embernek, mert már évszázadokkal ezelőtt is élhettünk. Tulajdonképpen ezekben a New Age irányzatokban nem csak az önmegváltás az egyik vezérszólam, a másik vezérszólam a reinkarnáció. Másik vezérszólam a spiritizmus, hogy mi már éltünk, többedik életünk, ezután is számíthatunk életre. Isten jó, ad majd javítási lehetőséget, újra meg fogunk testesülni, újra élni fogunk. Döbbenetes dolgokat mondanak el, hiszen ha az emberek nem ismerik a Szentírást, akkor éppenséggel mindent el lehet hitetni, mert mindent valami jó fénybe lehet állítani. És Jézus tovább-tovább mondja ezeket a jeleket, egészen elhűl a lélegzetünk, hogy miket mond itt Jézus. Például olvasom a 23. verstől, ha valaki ezt mondja, akkor néktek, íme itt a Krisztus vagy amott, ne higgyétek, mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet a választottakat is, íme előre megmondottam néktek. Azért, ha azt mondják majd nektek, hogy íme a pusztában van, ne menjetek ki, íme a belső szobákban, ne higgyétek. Mit jelent ez, hogy a pusztákban van? Elmenni bizonyos helyekre, ott oltalmat, békességet, megnyugvást, gyógyulást találni. Mit jelent az, hogy a belső szobákban, szinte szó szerint a legfőbb New Age irányzatra alkalmazható? Tulajdonképpen a New Age-t nem szeretem a külföldi idegen kifejezéseket, de hát itt csak egy másik idegen kifejezéssel lehetne helyettesíteni. Az egész mostani önmegváltási technika tulajdonképpen a spiritizmus. A spiritizmus, amelynek a nevét még 30-40 évvel ezelőtt nem annyira ismerték az emberek, vagy éppen utálattal ejtették ki, de a spiritizmus egy világot átfogó irányzat, az 1850-es években született meg Amerikában, meglepő gyorsasággal átjött Európába. Most Németországban több millió spiritista van, és több százezer médium van, tehát olyan emberek, akik befolyásolni tudnak másokat, meg tudnak idézni úgymond halott szellemeket, és tulajdonképpen, hogyha valaki végignézi az agykontrollt, a dianetikát, a szientológiát, bármely irányzatot, nagyon üdvös vizsgálat például az, ha úgy nézzünk végig egy szellemirányzatot, hogy számon kérjük, hogy honnan indul ki és hova jut el. Tehát nem úgy nézzünk végig, hogy most mondja a nagy dolgait, hogy enten gyorsan fogsz nyelvet tanulni. Kreatívabb lesz az észjárásod, és akkor mondja ezeket a dolgokat. Igen, de akkor menjünk még tovább, még mit hirdet. És az, amikor a második, harmadik, negyedik lépcsőben már azt hirdeti, hogy kiléphetsz önmagadból. Kívülről tekintheted önmagadat. De nem csak önmagadat, másokat is. Meghalt emberekkel kapcsolatot találhatsz. Akkor most már világos. Ez a spiritizmus. A spiritizmusnak a lényege az, amit Sátán mondott ki a paradicsomban, bizony nem haltok meg. A halálotok után valahogy tovább éltek. A halálotok után a testetek ugyan meghal, viszont tovább.

New Age nem azt hirdeti, hogy ennek a világnak a sorsa megpecsételődött, hogy Jézus el fog jönni, mint szabadító. A New Age azt hirdeti, új korszak előtt vagyunk. Most tárul ki a történelem, most érkezünk egy új világkorszakba. Jézus azt mondja, hogy nem lesz új világkorszak. Jézus azt mondja majd, hogy az ő megjelenése fog véget vetni ennek az iszonyatos világnak, mert már köröznek a dög fölött a kesejük, és ha Jézus nem avatkoznék közbe, itt valóban ember nem maradhatna meg ennek a földnek a színén. Olyan iszonyatos itt a romlás, és olyan iszonyatos itt a hazugságnak és gyilkosságnak a hatalma. Amit itt Jézus mond a Máté evangélium a 24. fejezetében, tulajdonképpen azt részletezi a jelenések könyve, tessenek csak a táblára nézni, 9 fejezet erejéig. Ebben a 9 fejezetben, jelenések könyve 12-től a 20-ig tartó fejezeteiben felvonulnak a dög fölött köröző kesejük. 3 ilyen kesejűt említ jelenések könyve 16. fejezete. Ezt is szeretném felolvasni, mert mondom, hogy rövid részletekkel tudom érzékeltetni önökkel a teljességet, a Biblia erre alkalmat nyújt. Jelenések könyve 16. fejezetében az úgynevezett armageddoni 6. csapásnál a következőket olvassuk. A jelenések könyve 16. fejezet 12. versétől. A 6. angyal is kitöltötte az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufráteszre, és kiszáradt annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak útkészítessék. Ezzel nem szeretnék most foglalkozni, 25 részes jelenések könyve sorozatunkban ezt részletesen elmondtam, külön előadást tartottam erről az armageddoni kérdésről. A mostani felolvasás a következő versnek szól, a 13. verstől. És láttam a sárkány szájából, a fenevad szájából, a hamis próféta szájából 3 tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat, mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. Íme eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Biblia jelképes nyelvezetében döbbenetes mélységek tárulnak fel, de a sötét mélységek után itt van a 15. vers evangéliuma is. Tehát ott van a kitisztázás, Krisztusnak az ígérete és biztatása. Tessenek megnézni, melyik ez a 3 kesely, amely ott köröz a hulla fölött, a már-már hullává váló világ fölött. Azt mondja, hogy a sárkány szájából, a fenevad szájából, hamis próféta szájából 3 tisztátalan lelket láttam kijönni, a békákhoz hasonlókat. Maga az a kép egy elég undorító kép. Hát békát mondunk, akkor nem csak a hölgyek, azért férfi urak is egy kicsit összerezzennek. Főleg, hogyha békák rajáról van szó, amelyek ráterülnek a világra. Tehát maga ez a kép egy elég undorító dolog, főleg úgy, hogy a szájból jön ki a béka. Valahogy érzékeltetni kell, hogy undorító, de azért hadd mondjam el, hogy a szájból jön ki a béka, az azért azt is jelzi, hogy itt a világot a beszéddel, a manipulációval, a tanításokkal próbálják a kívánt irányba vezetni. Nem kell már fegyverekkel vezetni a tömegeket, nem kell erőszakot alkalmazni. Az emberi beszéd valami olyan magas fokon hazuggá cizellált beszéd lesz. De ez János apostol számára, ez a beszéd olyan volt, mintha a szájból békák jönnének ki. Nem akarok itt konkrét kijelentéseket tenni. Szoktam mondani néha újságíróknak, rádiósoknak, tévéseknek. Vigyázzanak, hogy mi megy ki a szájukból. Én nem gondoltam volna, hogy az emberi történelem vége felé ilyen hatalmas technikai eszközök ilyen romlására válnak az emberiségnek. Tulajdonképpen itt egy-két nap, egy-két hét alatt az emberek úgy behangolhatók, most erre, aztán arra. Békákhoz hasonló undorító lelkek. Iszonyatos a tömegbefolyásolás, de ki ez a 3 hamis lény, ez a 3 köröző karvaj vagy madár?
Hát először is azt mondja, hogy a sárkány. A sárkány lefoglalt jelkép a Bibliában, Jelenések könyve 12. fejezet azonos

0: a sárkány, maga Sátán az ördög. Tehát itt maga Sátán jön a harcba, a maga ihletéből táplál embereket és emberi irányzatokat. Aztán a fenevad is egy lefoglalt jelkép a Bibliában, mert három fenevadról van szó, egy földből fejő fenevadról, mélységből fejő fenevadról, itt egy tengerből fejő fenevadról. Dániel könyve 7. fejezete óta a tengerből fejő fenevad mindig Rómának a jelképe. Ahogy az oroszlán, Babilóniának a medve, Médo-Perzsiának, a Párdusz Görögországnak, a fenevad, a tengerből fejő fenevad mindig Róma jelképe, a pogány Rómának éppen úgy, mint a jogfolytonos utódnak, a középkori Rómának. Tehát ez Máté Evangélium a 24. fejezet 15. versében eldől, ez Róma jelképe. A hamis próféta a harmadik, az a próféta, aki megpróbálta a kereszténységet visszavezetni az eredeti állapotára, de azután befejezte működését, nem vitte tovább a fáradozását, a próféta hamissá vált. Sajnos nagyon sok ilyen bibliai történetet olvasunk, legjelesebbül Bálám történetét, igaz próféta, hogy vált hamissá. A hamis próféta is lefoglalt jelkép a Bibliában egy reformációs megújulási mozgalomnak, ami a 16. században indult el az európai történetben, teljes eltorzulása, tehát itt tulajdonképpen két keresztény irányzat és maga Sátán lép a színre, akiknek a szájából békákhoz hasonló tisztátalan lelkeket lát kijönni János apostol. Azt mondja, ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, tehát óriási jelek, csodák kísérik a működésüket, elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz. Tetszenek tudni, hogy a királyok mindig a Bibliában király vagy fejedelem mindig tulajdonképpen a politikai vezetőket jelzi. Tehát előre rémlik a kép, hogy itt tulajdonképpen vallási, egy ördögi hatalom, vallási hatalmak és politikai hatalmak összefognak. Úgy látszik azért mégiscsak, én nem beszéltem erről az előadáson, mondom szánt szándékkal, itt azért üzlet is van a háttérben. A világ történelmének mostani pontján ugye minden üzlet. Tulajdonképpen ma az életet az emberek üzlettel, játékkal és szórakozással azonosítják. Hát miért ne lenne üzlet mondjuk a vallás vagy az embereknek a manipulálása? Elvégre az embereken lehet a legtöbbet nyerészkedni. Ezt Jelenések könyve 18. fejezete megismétli. Néhány héttel ezelőtt olvasta önöknek Németh Péter előadó társam a Jelenések könyve 18. fejezet 13. versét, hogy mi mindennel üzletelnek, és miután felsorolás nyer itt a sok üzleti cikk, a végén azt mondja, hogy üzletelnek emberek lelkeivel is. Sőt, emberek lelkeivel a legcélra vezetőbb üzletelni, mert hát az nagyon nagy üzlet, és abból nagyon sok sáp vonható el. Ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. Kedves hallgatók, mondják meg nekem, van ennél félelmetesebb kép. Maga az ördög közvetlenül harcba száll. Vallási hatalmak iszonyatos hazugsággal, de embertömegek számára egyelőre még leleplezetlen hazugsággal, politikai erők teljes bevonásával, és azt mondja, hogy az Isten ellen hadakozni, összegyűlnek. Hát a Földön hogy lehet az Isten ellen hadakozni? Egyféle módon lehet, az Isten követőit, az Isten képviselőit próbálják támadni, lehetetlenné tenni, illetve teljesen letörölni a föld színéről. Rendkívül sötét, súlyos kép, és itt mondja Jézus, hiszen Jelenések könyve Jézus kinyilatkoztatása, íme eljövök, mint tolvaj. Ennek a világnak a számára úgy jövök el, mint tolvaj, nem várják. Ők egy világ egységben, egy világ összefogásban, egy iszonyatos hazug összefogásban haladnak erőre, és fényes sikerek kísérik az útjukat, de én az ő számukra úgy eljövök, mint a tolvaj. A ti számotokra, akik a szavamat tartjátok védőbástyának, akik megbecsülitek a tanításaimat, íme eljövök, mint tolvaj, boldog, aki vigyáz, és aki őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Itt is egy jelképpel van dolgunk, Jézus Krisztus mindenkinek felajánlja az új ruhát, Az új, a tiszta ruha a Bibliában a megváltozott emberi személyiség, az emberi jellemnek a jelképe. Jézus Krisztus mindenkinek felajánlja a megtérést és a megváltozást, a megjobbulást. Aki megtért, megváltozott, és őrzi az ő ruháit, tehát ügyel arra, hogy Krisztushoz közeli életet éljen, azt az embert Krisztus védelem alá fogja helyezni ezekben a napokban is. Ez már ugye a hét csapás idején játszódik le, azért mondja, hogy itt már csak őrizni lehet a ruhát, itt már új ruhát nem lehet szerezni, itt már megváltozásra lehetőség nincs, de a hét csapás előtt, mint tudjuk, az egész emberiség lehetőséget kap arra, hogy majd döntsön az evangélium, az isteni megváltás, illetve a sárkány, a hamis próféta, a fenevad szájából békákhoz hasonló, undorító tanítások között. Ez elég nagy különbség. Ekkor már, amikor a világ idáig fog menni, süllyedni, egyre több ember tudja majd eldönteni azt, hogy mit választ, fehér ruhát vagy undorító békákat. De azért, ha már megidéztünk egy nagy költőt, van erről a magyar irodalomban is egy hatalmas vers, hogy milyen világba jutottunk most bele. Ezt a verset szintén nem idézik, mint hogy a Zicsi képet befalaszták, de hát mondjuk egy költőt nem lehet befalazni. Legfeljebb nem idézik ezt a versét. Valahogy ez a költőnk az első világháború szörnyűségei közben látta előre a jövőt. Ez a költőnk egyébként nagyon egyenetlen költő, de a társadalmi látásában, a történelmi látásában meglepően tisztán látó költő. Mondhatnám azt is, hogy a magyar költészetnek két-három nagy profétikus jellegű költője van, az egyik Petőfi, a másik Ady, akik meglepő módon látták, hogy bizonyos társadalmi, vallási, lelki folyamatok mifelé mennek. És nem is véletlen, hogy ez a nagy vers, hogy most megszólal, Ady szánt szándékkal egyszerűre fogja a húrt, és a 16. századi protestáns prédikátorok hangján szólal meg. Irosvai Sejmes Péter, Batizi András és más protestáns prédikátorok hangján egy rímet választ, csupa ige lesz a rím, de tessenek odafigyelni, hogy a látszólag kopár, látszólag egyszerű és igénytelen vers, micsoda hatalmas dolgokat mond ki, hogy emelkedik oda, hogy kimondja, hogy ez a világ, amelybe belejutott az emberiség, ez egy gyilkos világ. Az emberek ölnek, és csak ölnek, és a szegény emberek ölnek, és csak ölnek, és meg nem csömörülnek. Ki lesz, aki ebből a világból fölrezzenti, fölébreszti az embereket? Mert ez egy, hogy mondjam, ez egy hipnotizált világ. Mint hogyha Ady kifejezné, hogy ez egy többszörösen démonizált világ. Döbbenetes kijelentései lesznek, tessék majd fölfigyelni ezekre a kijelentésekre, hogy a hit az emberekben megcsappan, hogy Jézus mondta, hogy amikor az emberfia eljön, talál-e hitet a földön. Amikor beszél majd a hamis profétákról, a cécókat tevő hegedűsökről, azokra, akik kiszolgálják még ezt a világot, az egész kultúra és a művészet is megkapja a maga minősítését, hogy miközben a világ hegyomlásszerűen megy lefelé, aközben a halotti torhoz húzzák a művészek és a többi úgynevezett kultúrember vagy civilizált ember ennek a világnak a halotti nótáját. Adinak a nagy verse, Krónikás ének 1918-ból.
1: Ady Endre, Krónikás ének 1918-ból. Iszonyú dolgok mostan történülnek. Népek népekkel egymás ellen gyűlnek. Bűnösök és jók egyként keserülnek, s ember hitei kivált meggyöngülnek. Ember hajléki már rég nem épülnek. Szívek, tűzhelyek, agyak desérülnek. Kik olvasandják ezt, majd elképülnek, ha ő szívükben hív érzések fülnek. Jaj, hogy szép álmok ígyen elszörnyülnek. Jaj, hogy mindenek igába görnyülnek. Jaj, hogy itt most már nem is lelkesülnek, s mégis idegen pokol lángján sülnek. Itt most vérfolyók partból kitérülnek. Itt most már minden leendők gyérülnek. Itt régi átkok mélyesre mélyülnek. Jaj, mik készülnek! Jaj, mik is készülnek! Hegedűs fickók többet hegedülnek. Olcsó cécókon ezerek vegyülnek, rúd zsivány arcok ékesre derülnek, s ilyet szelídek szökelve menekülnek. Lámpás szép fejek sután megszédülnek, emberségesek igen megrémülnek, ifjak, kik voltak, hopra megvénülnek, s a föld lakói dökhalmokba dűlnek. Búskedvű anyák keservesen szülnek, labdázó fiúk halálba merülnek, ős szép kemencék sorjukba elhűlnek, s kedvelt szüzeink utcára kerülnek. Szegény emberek mégsem csömörülnek, buták, fáradtak, és néha örülnek. Szegény emberek mindent kitörülnek emlékeikből, mert csak ölnek, ölnek. Szegény emberek ölnek, és csak ölnek. S lázálmaikban boldogan békülnek, s reggelre kelvén megint megdühülnek, kárhoznak, halnak, vadakká törpülnek. Halálmezőkön bitófák épülnek, nagy tetejükre kövér varjak ülnek, únják a hullát, és visszaröpülnek, de az emberek meg nem csömörülnek.
0: Kedves hallgató, kétségtelenül sötét kép, de hát a Bibliának nem szokása retusálni a képet. A Biblia úgy fest sötét képet, hogy azért közben mindig megadja a megoldást, és mindig látjuk azt, hogy az élet minden területén van alternatíva. Nem igaz az, amit a mai tudomány nagyon sokféleképp, de így akar állítani, főleg most ugye a géntudomány és az újabb felfedezések, hogy majd embert fogunk előállítani, és majd beleavatkozunk a DNS láncba, és majd megmutatjuk, hogy mire vagyunk képesek. Szóval a Biblia azt tanítja, hogy nincs determinizmus, nincs olyasmi, hogy egy ember eleve csak ilyen lehet, és hogy a világ lefelé megy is, és iszonyatosan lefelé megy, a Biblia mindig megadja azt a reménységet, hogy miközben a világ lefelé megy, aközben az egyes emberek útja elválhat ettől a világtól, és fölfelé mehetnek, hogyha elfogadják azt, amit az Isten kínál az embernek. Igen, a világtörténelemnek a mostani időszakában egyetlen egy ellenpont van, és egyetlen egy reménység van. Nem véletlenül írta az egyik szerző a mai világról szóló művében az egyik fejezetnek a címéül, hogy a Szentírás a védőbástya. Ha valaki a Szentírásban, az Isten szavában felfedezi magának az Istennek a mostani üzenetét és megszólítását, ha valaki komolyan veszi azt, hogy Isten a Szentíráson keresztül szól az emberiséghez, nem úgy, hogy most megnyílik az ég, vagy bizonyos embereknek megnyílik az ég, és valami csoda folytán az Isten kioktatja őket arról, hogy mit kell tenni. Az Isten ezt már megtette. az, hogy 1900 évvel ezelőtt lezárult a Szentírás, és úgy zárult le, hogy ilyen fejezetekkel zárul le. Hogy Jézus Krisztus előre látta azt, hogy mi történik. Hogy Pál apostol előre mondta az Efézus levél 6. fejezetében, hogy nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk. Nem egyszerűen a rossz emberekkel, vagy rossz társalmi rétegekkel, vagy nem tudom én kikkel, hanem a sötétség világbíró hatalmaival. És ugyanez a Pál apostol azt mondja, hogy vigyázzatok, mert a napok gonoszok. Egyre gonoszabbá válik a világ, hogy halad előre a történelmi idő. És Jézus Krisztus gondoskodott reális alternatíváról, és erre fogunk rátérni majd a következő előadásokon. 2 hét múlva azonban még közbe kell vetnünk azt, hogy ennek a világnak a sárkány szájából kijövő tisztátalan békái csak az egyik veszélyét jelzik. Hogy a mai előadásban is hangsúlyoztam, a sárkány szájából kijövő békák tulajdonképpen ezek a New Age jelenségek. De ott van még a hamis próféta, és ott van még a fenevad. Ott vannak még a mai világnak a kétségkívüli erkölcsi tekintélynek tartott szervezetei és intézményei. Meg kell ismernünk a kép teljességéhez azt, hogy a Biblia ezekről mit mond. De természetesen, hogy a jövő előadáson folytatom a témát, a mostani előadás végén szeretném felhívni az önök figyelmét arra, hogy van egy olyan füzetsorozat, amelyben a mai világnak az állapotát a Biblia szerint nagyon sok oldalról szeretnénk bemutatni. Például, hogyha valaki az iránt érdeklődik, hogy hogyan állhat helyre az ember élet, és hogyan gyógyulhatunk meg, van ez a kis füzet helyreállítás és gyógyítás. Ezeket a füzeteket most, szinte könyveket 150 forintért adjuk egységes áron, a Bibliának a tanításai a helyreállítással és a gyógyításokkal kapcsolatban. Vagy Krisztus végidőre vonatkozó példázatai, hogy Krisztus a példázataiban külön reflektorfénybe állította az emberi történelmnek a végső idejének az összefüggéseit. Vagy hogyha valakit éppen az zavar, hogy mindenki az Istenre, vagy Krisztusra, vagy lelki ajándékokra, a Szentlélekre hivatkozik, van egy ilyen kiadványunk is, hogy a Biblia tanítása a lelki ajándékokról. Vagy egy sokkal részletesebb kiadványunk az örökké való evangélium üzenete Jézus második eljövetele előtt. Ez egy vaskosabb kiadvány. Tehát megismerhető ez az út. Mi nem mondjuk azt, hogy egyik pillanatról a másikra. Az Isten tiszteli az ember szabadságát, az ember érdeklődését és keresését. Amennyire mi lépünk előre, annyit lép velünk együtt az Isten. Az Istennél szabadság létezik, és nem kényszer. Külön felhívom azoknak a figyelmét, akik a gyermekeik vagy az unokáik felől aggódnak. Például említettem, az iskola rendszerbe is bejöttek ezek a New Age jelenségek. Nem csak az agykontroll, más egyéb technikák is, Waldorf iskola, stb. Pálhegyi Ferencnek a Van-e keresztény pedagógia című kis könyvecskéje szemlét tart a mostani pedagógiai irányzatok fölött, és bemutatja azt, hogy mi nevezhető kereszténynek, és nagyon becsapásszerűen melyek azok, amelyek ugyan kereszténynek mondják magukat, de semmi közük nincs Krisztusnak vagy a Bibliának a tanításaihoz. Tehát ezekre hívom fel a kedves hallgatók figyelmét egyben a közös gondolkozásra, az együtt gondolkodásra is, és a következő 2 heti előadáson folytatjuk tovább a vetítést is, az idő elmúlása miatt akkor fogom bepótolni. Akiknek részletesebb kérdésük van, most egy 15 perc után van egy fél óra beszélgetési lehetőség, 1 hét múlva pedig a Vencer utcába várunk mindenkit. Köszönöm a figyelmet!
2: Adventnet Rádió Magyarországról.

Szeretettel köszöntök a Jézus Krisztus példázatai, a végidőre szóló példázatai című bibliakörünkön. Elérkeztünk Jézus utolsó példázatához. Tulajdonképpen időrendben is ez az utolsó példázat. Jézus a kereszt szenvedései előtt, az Olajfák hegyi nagy apokaliptikus beszéde után elmondott négy példázata közül az utolsóként mondta el. Így szokás talán nevezni, ez a legjobb elnevezés, mert szemléletes, hogy a kecskék és juhok példázata. Hiszen a példatörténet alapját az képezi, hogy Jézus beszélt arról, hogy az Isten hogyan fog különbséget tenni ember és ember között, olyan egyszerűen és olyan könnyű magától értetődőséggel, ahogy egy pásztor a kecskéket és a juhokat szét tudja választani. Ez a példázat nem annyira részletes példázat, de megrendítő és inkább mélységei vannak ennek a példázatnak. Nem is írtam fel a táblára sok pontot, csak négy pontban szeretném összefoglalni a példázatnak a legalapvetőbb tanításait. Miután felolvasom a példázatot, először arra leszünk kíváncsiak, arra nagy kérdés, amivel mi sokszor olyan sokat küszködünk, hogy hogyan is fogja tudni Isten ezt a sok milliárd embert a történelem végén két csoportra osztani. Ugye itt is igaz az ókori mondás, hogy harmadik lehetőség nem adatik, csak két lehetőség lesz jobbra és balra, az örök életre és a végleges elveszésre. Óriási a tét, hogy valaki örökké él és boldogságban él, illetve óriási a tét, hogy valaki távozik az élők sorából, és visszavonhatatlanul egyszer s mindenkorra. Mégis a Szentírás úgy mutatja be ezt a roppant súlyú választást, hogy Isten nagyon egyszerűen tudni fogja majd, hogy kik állnak jobb felől, kik állnak bal felől. Másodszorban arra fogunk rámutatni a példázat nyomán, hogy mi alapján fogja Isten megítélni az embereket. Nem a vágyak, nem az önmagunkról adott elképzelések, hanem az életben a valóságos cselekedetek alapján. Tehát, hogy cselekedetek alapján lesz az ítélet. De már is majd a harmadik pontban arra leszünk kíváncsiak, hogy melyek ezek a valóságos cselekedetek, mert hiszen olyan sok illuzórikus, olyan sok nem hiteles, olyan sok látszólagos cselekedet van az ember életében, mik lesznek azok a valódi cselekedetek, amelyek mögött milyen lelkületnek kell meghúzódni, milyen meggyőződésnek kell meghúzódni, hogy a háttér tekintetbevételével, a háttér beszámításával tudja ezt majd az Isten eldönteni, a cselekedetek, de a háttér, a meggyőződés és hit beszámításával. És aztán negyed sorban, de nem utolsó sorban, hiszen a példázatunk is ezzel kezdődik, Isten jellem, egy csodálatos jellemvonására fogunk rá ismerni, hogy milyen az az Isten, aki jutalmat ad olyan dolgokért, amelyeket tulajdonképpen ő táplált, és amelyekhez ő adta az erőt, és mégse önmagának tulajdonítja. Mégse önmagát állítja az Isten előtérbe ebben a példázatban, hanem azokat az embereket, akik elfogadták az Isten ajándékait, akik éltek az Isten ajándékaival. Erről már beszéltünk két héttel ezelőtt a talentumok példázatával kapcsolatban, de ez természetes, hiszen a két példázat egymás után hangzik el. Ugye a talentumok példázata után rögtön mondta el Jézus a kecskék és juhok példázatát. Tehát ez a mai esténk témája, és aztán utána ez egy óra, egy 10-15 perc szünet után vissza lehet kérdezni. Ugye itt a Benczúr utcában minden kérdést föl lehet tenni, a jogi egyetemen erre nincs lehetőségünk, itt azonban este 9-ig, fél 10-ig is itt vagyunk. Hát olvasnám akkor a példázatot, Máté evangélium a 25. fejezetében, a 31. verstől a 46-ig, ahogy a táblánkon is szerepel. A következőképpen hangzik ez a példázat. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak.
Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjuhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél és tápláltunk volna, vagy szomjuhoztál és innodattunk volna, és mikor láttuk, hogy jövevény voltál és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál és felruháztunk volna, mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál és hozzád mentünk volna? És felelvén a király azt mondja majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel, ez én legkisebb atyám fiai közül. Én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is, távozzatok tőlem ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalinak készítetett, mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjuhoztam és nem adtatok innom, jövevény voltam és nem fogadtatok be engem, mezítelen voltam és nem ruháztatok fel engem, beteg és fogoly voltam és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd néki mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjuhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked? Akkor felel majd nékik mondván, bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg eggyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. Ez a példázat, és akkor vegyük sorra a megadott négy szempont szerint, hogy Jézus mit is fejezett ki ezzel a példázattal. Először is a példatörténetnek az első kiemelendő jellegzetessége az, hogy Isten nagyon egyszerűen fogja az emberiséget jobb és bal keze felől állókra választani. Ugye mi nagyon sokszor küszködünk ezzel az életben, hogy milyenek is az emberek. Hogy minden emberben vannak jó tulajdonságok. Minden embernek a hibáira, esendőségeire egy idő után ugye csak rádöbbenünk, csak észrevesszük ezeket. És nagyon sokszor bekövetkezik az, hogy emberek olyan mindenkit egyformán látó magatartásra jutnak el. Hogy vannak jók is az emberekben, jó jellemvonások, rosszak is, mi alapján lehetne az embereket megkülönböztetni, ugye átérezzük sokszor, hogy emberileg nem tudunk különbséget tenni, vagy szinte nem tudunk különbséget tenni, és ebből jön még egy lépés, hogy nagyon sokan így kétségbe vonják, hogy Isten majd hogyan fog különbséget tenni. Ezért a keresztény egyházak történetében is olyan felfogások terjedtek el, mint például a mindenki üdvözülni fog teológiája, tehát az egyetemes üdvösség teológiája, hogy Isten majd mindenkit üdvözíteni fog. Mert nincsenek olyan fehér és fekete jellemek, mint a romantikus regényekben, hogy lennének olyan emberek, akik szintiszták, mások meg csak gonoszsággal terhelt életet élnének. Úgy sokan úgy gondolták, mondom, vezető teológiai gondolkodók is, hogy mindenki majd valamiféleképpen mindenki üdvözül, mindenki szenvedett itt az életben elég sokat, mindenki sok gyötrelmet átélt, de hát minden emberben azért ott van az élni vágyás, meg minden emberben ott van a boldogságra való vágy, és Isten ezt majd tekintetbe veszi, és majd üdvözíteni fogja az embereket. És amikor ez a kérdés előkerül, nagyon sokszor teológusok is, meg írók is, gondolkodók is erre a példázatra szoktak hivatkozni. Mondván, hogy lám Jézus is megmondta, itt nem arról van szó, hogy ismerni kellene milyen mélységben a bibliai tanításokat, hanem csak arról van szó, hogy ha valaki éhezik, adjunk neki enni, ha szomjózik, adjunk neki inni, legyünk együttérzők, legyünk tulajdonképpen az emberek fájdalmára figyelők, és ha valaki csak egy kicsit is segít a másiknak az életben, az már Isten úgy írja jóvá, hogy az alapján már be fog jutni a mennybe. A középkorban, amikor a Bibliát nem adták ki, és más irodalom sem volt olyan bőségesen,
Európában volt egy nagy szöveg, így mondjam, szöveggyűjtemény, egy legenda gyűjtemény, kettő volt pontosabban, a Legenda Aurea és a Gesta Romanorum. A Gesta Romanorum, vagyis a rómaiak cselekedeteiben van egy ilyen legenda, hogy élt egy városban egy gazdag ember, aki nagyon fösvény volt, nagyon irigy volt, és már a mennyben ott, ugye én reprodukálom a legendát, ugye, hogy a legendában van, hogy Szent Péter tanácsot ül ott a mennyben, és azt mondja, hát ez az ember el fog kárhozni, ez fösvény, irigy, csak magának gyűjt, és a szegényekre nincs gondja. De épp a halála napján, amikor érkeznek, megérkezik hozzá a házához az aznapi péksütemény sok-sok kosárban, hát jön egy koldus, és mindig elzavarta a koldusokat, de hát aznap megesik a szíve a kolduson, ad egy cipót annak a koldusnak, és úgy viszik be azután a kenyereket, és aztán meghal ez az ember, és akkor fönt a mennyben, mondja a középkori legenda, mérleget állítanak. Hát a mérleg egyik serpenyőjébe az iszonyú sok rossz cselekedettel teljesen lehúzza a mérleg egyik serpenyőjét, és a tanácsot tartanak, hogy hát ez az ember, hát ez, ahogy mondtuk, ez elkárhozik, nincs más mód, akkor valakinek eszébe jut, hogy a halála napján adott egy cipót a másik embernek, azt vetik be a mérleg másik serpenyőjébe, és az teljesen egálba húzza ugye a két serpenyőt, hogy ez alapján legalább a tisztító tűzbe azért várományos az illető ember. Szóval mondom, hogy ezt nem csak a hittudomány történetében, a művészetek történetében is nagyon sokszor kifejezték, és a hétköznapi gondolkodásban is ez így benne van, hogy végül is itt nem vitatkozni kell, nem elveket, meg nem teológiai vitákat, meg hitvitákat kell folytatni. Ha egy ember az életben együtt könyörületes, jót tesz, azt Isten majd üdvözíteni fogja. Úgy se látunk bele ebben, mi mélyebben, de legyünk ebben meggyőződve, hogy Isten majd ezt a kérdést megoldja. Na most azért mondtam el mindezt, mert Jézus Krisztus ebben a példázatában nagyon világosan bizonyságot tett amellett, hogy Isten igen ezt a kérdést meg fogja oldani, de Jézus azt is elmondta, hogy mi alapján fogja megoldani, és azt is elmondta, hogy nem egészen így lesz ez, ahogy elgondolják az emberek, és ahogy a legendákban ezt meg is formálták, hanem egészen másképp lesz ez. De először én mindenképpen azt szeretném kiemelni a példázat mondani valói közül, hogy Isten egyszerűen, magától értetődően és úgy fogja megoldani az ítéletet, hogy abba senki nem fog tudni majd belekötni. Ahogy a pásztor el tudja választani a kecskéket és a juhokat, mert két kisebb fajta állat, de azért feltűnő a különbözőség. És egy pásztor, amikor Palesztinában hazaterelte ugye ezeket az állatokat, odaállt a karámnak a nyílásához, nyilván nem engedhette a kecskéket a juhok közé, mert nem lett volna éjszakájuk azoknak a juhoknak. Ugye a kecske egy kicsit vadóc állat, és szereti a szarvát használni. Nem lehet ezt a két állatfajtát egyező karámba terelni, tehát a pásztor a botjával az egyiket a jobbra, másikat balra terelte, és egy pásztor világosan tudta, látta, hogy melyik állat. Mi is tudjuk, mi is látjuk. Ahogy a kecskéket és a juhokat meg lehet különböztetni, úgy fogja Isten megkülönböztetni azokat az embereket, akiknek örök életet ad, és azoknak, akiknek nem adhat örök életet. Természetesen a két állatfajtában bizonyos jelképes mozzanatok is benne vannak, hiszen Jézus és a Jézus követők jelképe az egész Bibliában a juh vagy a bárány, és ha a bűn bakra gondolunk, a kecskebakra, amelyet évről évre a nagyengesztelési napon kiküldtek a pusztába, Mózes 3. könyve 16. fejezete szerint, akkor ott viszont sátánra, démonaira és a gonosz emberekre gondolhatunk, akiket egyébként Jézus név szerint is megjelöl a 41. versben: távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készítetett. Tehát itt Jézus a két állattal jelképezett csoportot szinte néven nevezi. Majd a
kifejtés végén szeretném megjegyezni hangsúlyosan, de már most rámutatnék arra, amit itt a táblán egy nyíllal jeleztem, hogy ennek az első mozzanatnak van még egy érdekes jellegzetessége, hogy Jézus itt ebben a példázatában nem arról beszél, hogy az Isten mennyit ad az embernek, mint az előző példázatban, a talentumok példázatában, hanem arról, hogy az ember mivé formálja azt, amivé válik végül is az ember, mert amivé válik az ember, az az Isten segítségével, de mindig az ember döntéseivel és az ember közreműködésével válik az ember olyan jelleművé, amilyenné. Tehát itt jeleztem a Mózes első könyve 15. fejezet 6. versét, a Bibliánk első könyvében van egy csodálatos nagy mondat, ami az egész Biblián végigvonul, ami így hangzik, tehát 1 Mózes 15.6-ban, hogy hitt Ábrahám az Istennek és tulajdonítatott neki igazságul. Van egy nagyon szép bibliai tanítás, amely szerint, ha valaki hisz az Istennek, valaki elfogadja az Isten segítségét, és valakinek az élete olyan, hogy az Isten segítségével leélt élet, akkor Isten nem azt mondja, hogy ehhez én adtam az erőt, ehhez én adtam a képességeket, ehhez én biztosítottam a lehetőségeket, hanem Isten azt nekünk embereknek tulajdonítja. Hogy mivel mi azt elfogadtuk, mivel mi azt felhasználtuk, és ilyen emberek lettünk, ezért nekünk tulajdonítja azt, hogy igen, lesznek majd bárányok, lesznek majd juhok, lesznek Krisztushoz hasonlóvá vált emberek, és Isten itt valóban a szeretet Isten, aki nem állandóan azt hangsúlyozza, hogy ő mennyit tesz az emberért, pedig a tényleges valóság ez, hogy amit a Jób könyve 34. fejezetében olvasunk, hogy ha az Isten a lelkét és a lehellését visszavonná, akkor mindannyian most visszatérnénk a porba. De az Isten mindig megújítja a szeretetét, megújítja a kegyelmét, és amivé válunk az ő segítségével, azt nekünk tulajdonítja, mint hogyha azt mi egyedül szereztük volna, azt a jellemet és azt az alkalmasságot, hogy az örök életre az ember elkészül. De mondom, erről majd a példázat kifejtése végén még szeretnék nyomatékkal szólni. A második dolog, amit a példázatból ki kell emelni, hogy amikor ez a pásztor eljön, és jobb és bal keze felől állítja az emberiséget. Itt még azért zárójelben még egy harmadik dolgot hadd mondjak el. Tudnivaló az, hogy bibliai példázatokra, még Jézus példázataira sem építhetők dogmatikai rendszerek, tehát a Biblia szerint azért Jézus eljövetelének van egy előkészítése, van egy folyamata, az eljövetel után is még folytatódik az ítélet, tehát a Biblia szerint az ítélet az egy folyamat. De itt most Jézus nagyon gyorsan, nagyon egyszerűen akarta megragadni, tehát ez nyilvánvaló nem így fog bekövetkezni, hogy Jézus eljön az ég felhőjében, és leül ugye egy királyi székre, és akkor ott jobb és bal keze felől állít emberek. Ez egy jelképes beszéd, ez egy példázat. Itt most nem arra kell figyelni, amivel példáz, hanem arra kell figyelni, amit példáz. Tehát ez, ha valaki részletesebben érdeklődik e felől, hogy Jézus hogyan is fog eljönni, és az ítélet az hogyan is fog bekövetkezni, csak ebből a példázatból nem szabad neki, hogy mondjam, rendszert építeni, mert a Bibliának több tucat helye vonatkozik erre, hogy Jézus, amikor eljön, előkészíti az eljövetelét. Az ítélet első szakasza már befejeződik Jézus második eljövetelekor, hiszen fel kell, hogy támassza az igazakat, és az igazak bevonásával folytatódik az ítélet második szakasza, a kárhozottak fölötti ítélet, tehát az ítélet az egy egész folyamat. De itt nyilván Jézus nem erre akarta helyezni a hangsúlyt, hanem arra a megdöbbentő dologra, amit mondom, mi nagyon nehezen tudunk elfogadni, hogy Isten nagyon könnyen, nagyon egyszerűen ketté fogja tudni választani az emberiséget az ítéletben. Most hát akkor vessük fel a második kérdést, hogy mi alapján. Mert akkor, amikor jobb és bal keze felől osztja ugye az emberiséget Jézus, és azt mondja a jobb keze felől állóknak, hogy gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, mely számotokra készítetett a világ alapítása óta, akkor visszakérdeznek ezek a jobb keze felől állók, és Jézus felel nekik, először tulajdonképp meg is okolja Jézus, hogy azért vagytok itt a jobb kezem felől, mert éheztem és ennem adtatok, szomjoztam és innom adtatok, stb. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy Jézus itt cselekedetekre utal.
valóságos, igaz cselekedetekre. Majd mindjárt meglátjuk, hogy mit értünk ezen a Bibliából, hogy valóságos és igaz cselekedetek. De egyelőre magát ezt a részét, a példázatnak ezt a tanítását hadd erősítsem meg. Például János evangéliuma 5. fejezetében Jézus nem példázatot mondott, hanem tanítást mondott, és hadd olvassam fel, hogy Jézus mennyire határozottan ezt aláhúzta, hogy az Isten ítélete az emberek cselekedetei alapján lesz. János evangéliuma 5. fejezetében a 28. és 29. vers így hangzik. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek. Akik a jót cselekedték, az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására. Tehát itt Jézus, amikor más alkalommal, tehát röviden kellett tanításszerűen erről a kérdésről megemlékezni, akkor világosan mondta, hogy akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására fognak jutni. De ugyanezt megtaláljuk a hegyi beszédnek ebben a nevezetes Máté 7.21. versében, Máté evangélium a 7. fejezet 21. versében, amit úgy érdemes kívülről tudni mindannyiunknak, nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, jutd be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Tehát az, hogy valaki minek tartja magát, vagy minek képzeli magát, vagy minek hirdeti magát, az kevés nyilván az üdvösségre. Ha valaki azt mondja, hogy Uram, Uram, és látszólag nagyon vallásos, és nagyon kegyes az élete, és szerepeket is tölt be mondjuk egy egyházban, vagy nagyon aktív a részvétele valami felekezetben, ez önmagában semmit nem jelent. Ha ő nem cselekszi az Isten akaratát, akkor ez tulajdonképpen egy önbecsapás. Most, hogy az önbecsapásnak milyen formája, persze ennek változatai vannak, mert vannak emberek, akik a szívük ártatlanságával követnek emberi tekintélyeket, emberi szervezeteket, és ebbe a csoportba tartozott például Pál apostol, aki azt mondta önmagáról a Galata levélben, hogy ő szer felett buzgolkodott az atyai hagyományokért. Ő úgy gondolta, hogy ő zsidónak született, farizeussá lett, tehát tanult Jeruzsálemben Gamáliel lábainál. Ő úgy gondolta, hogy mindent megtett azért, hogy nagyon hívő emberré váljék, szer felett buzgolkodott atyai hagyományaiért. Ha valaki emberi hagyományokért, vallási hagyományokért buzgolkodik, és nem az Isten akaratát cselekszi, mert az emberi hagyományok meg az Isten akarata között sokszor óriási különbségek vannak. De ezt, hogy úgy mondjam, a szíve ártatlanságával, vagy nem érti még egészen meg, hogy miről van szó. Nyilván ez egy más kategória, mint hogyha valaki tudja már az Isten akaratát, már ismeri a Bibliának bizonyos tanításait, de ő azt mondja, hogy ő mégis ott lesz, ahol a több ember van, vagy ahol a szülei voltak, vagy nagyszülei. Ez egy megint más lelki helyzetet hív létre. De minden esetre számunkra az a fontos, hogy Jézus azt mondta, hogy nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, jut be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az Isten akaratát. Tehát tulajdonképpen aki az Isten akaratával összhangba jut és cselekszi az Isten akaratát, annak az élete valóságosan meg kell, hogy változzék, és annak valóságos és hiteles cselekedetei kell, hogy legyenek az életben. Tehát azt mondhatnánk, hogy a cselekedetek alapján lesz az üdvösség, az örök élet, de itt egy kérdőjelet kell, hogy kitegyünk, mert a másik csoport felől, tehát akiket Jézus bal felől állít, és akiknek azt mondja, hogy éheztem és nem adtatok ennem, szomjúztam és nem adtatok innom, mezítelen voltam, nem ruháztatok fel. Tehát a bal keze felől álló csoport felől milyen el kell tudni, ők is visszakérdeznek. És méltatlankodva kérdeznek vissza, hogy ők mikor nem cselekedtek valami jót. És itt ugye fölvethető a kérdés, hogy ki az az ember, aki az életében nem cselekszik jót. Sőt, nem cselekszik sok jót. Én azt hiszem, milyen ember nincsen. Minden ember az életében nagyon sok jó dolgot tesz. Még a legelvetemültebb emberek is gyerekkorukban, kamaszkorukban, vagy később, mikor nem léptek még ugye az erkölcsi lejtőnek az útjára, azért nagyon sok jó dolgot tettek, és
Gondolkozzunk csak el ezen, hogy nincs igazuk ezeknek az embereknek. Hát miért állnak ők a bal kéz felől? Hát ők is tettek jó dolgokat az életben. Na hát itt ezt a kérdőjelet oldja fel majd a harmadik szempontunk, hogy Jézus Krisztus erre megválaszol. Megválaszol a jobb oldala felől állóknak, akik azt mondják Jézusnak, hogy hát mikor tettünk mi jót, mikor adtunk neked enned, innod, stb. A másiknak is megválaszol, akik azt mondják, hogy mikor nem adtunk neked enned, innod, és stb. Ez a harmadik szempont tehát Jézusnak a válasza a példázatnak a mélységei felé visz, és nézzük e mélységek közül először az elsőt. Mert mit válaszol Jézus a jobb keze felől állóknak? Azt olvastam a 40. versben, hogy amikor ezek a jobb keze felől állók nem is tudják, hogy ők mikor tettek jót. És a király, tehát Krisztus mégis válaszol nekik, ezt mondja, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek eggyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg. Kedves hallgatók, itt mondom a példázatnak nagy mélységei kell, hogy feltáruljanak előttünk. Milyen mélységek? Először is a következő. Mi az igazi jó cselekedet az életben? Mi a valóságos, hiteles, igazi jó cselekedet az életben? Ebből a vonásból kiderül, hogy az, amit az ember különösképpen nem tart számon, amit az ember nem az érdemének tekint, amit az ember úgy tekint, amilyen az a valóságban is, hogyha mi jót tudunk tenni az életben, az valakinek a segítségével, valakinek a messze menő segítségnyújtásával lehetséges. Ha valaki érdemeket emleget önmagával kapcsolatban, a kereszténységtől még távol van. Ha valaki úgy tud jót tenni, hogy érzi azt, hogy miközben jót teszünk emberekkel, ahhoz valaki adta a gondolatot, valaki adta a lehetőséget, valaki adja az erőt, hiszen jót cselekedni az nem egy pillanatnyi dolog, hanem azért az egy folyamat. Emberekkel jót cselekedni az nem annyi, hogy egyszer-egyszer jót teszünk emberekkel, hanem kitartani emberek mellett, és embereknek a problémavilágát vagy nehézségeit is a magunkénak érezni. Tehát tulajdonképpen ezek a jobb keze felől állók annyira megismerték a királyt, annyira megszerették őt, hogy a vérükké vált az, hogy az életnek a lényege az, hogy jót tegyünk másokkal, de a királynak, az Istennek az erejéből és az Istennek a tanításai szerint. Azért nem tartották ezt számon, mert vérükké vált, mert szokásukká vált, tehát itt már is egy nagyon lényeges részletezést kell elvégeznünk. Jézus nem azt mondta, hogy aki az életben olykor-olykor jót tett. Jézus nem azt mondta, hogy aki az életben 10-szer, 100-szor, 1000-szer jót tett, az majd eljut az örök életre. Jézus azt mondta, hogy aki az életben úgy tett jót, hogy ő maga ezt nem is tartotta számon, hogy mondta Jézus egyik másik alkalommal, hogy ne tudja a jobb kezed, mit csinál a bal. Akinek vérévé vált a jó cselekvése, nem húzta a strigulákat, hogy most én hányszor tettem jót, és hogy milyen érdemeket szereztem, hanem akinek az életben ez természetes volt, nyilván, hogy nagyon sokszor nem egészen jót tett az ember, nem egészen talált el a helyes segítségnyújtást, de nyilvánvaló, hogy az életben nem is a teljesítmények a fontosak, hanem az, hogy ezután ezek az emberek meggondolták a dolgot, szembefordultak esetleg magukkal, vagy csiszolták az eljárásukat. Hadd olvassak erről

található sikerük titka, és nem is az emberi akaratban. Az ember eljut ideig a mondat végéig, akkor azt mondja, hát akkor miben? Hát hogyha azt mondja, hogy az embereknek nem a tudásukban, nem a társadalmi rangjukban, nem a képességekben található sikerük titka, nem is az emberi akaratban, hát akkor miben? Akkor hol keressük? Hol van az emberi lényünkben az a rész, ahol tetten érhető, hogy valami olyan központ az emberi lényünkben, ami úgy szabályozza azt, hogy most jót tudjunk tenni. Ha ez nem a képességeinkben van, nem a tudásunkban van, nem is az akaratunkban, hát akkor hol? Most jön a következő csattanós mondat. Ha tehetetlenségünket érezve, készséges és engedelmes szívvel Krisztusra tekintünk, általa, aki minden erő és értelem forrása, egyik győzelmet a másik után arathatjuk. Bármilyen rövid ideje szolgálunk, bármilyen egyszerű feladatot látunk el, ha gyermeki hittel követjük Jézust, nem fogunk csalódni a jutalomban. Amit a legnagyobbak és a legbölcsebbek sem érdemelnek meg, a leggyengébbek és a legkisebbek megkaphatják. Kedves hallgatók, itt van a titok. Nem a tudásunkban van ez a központ, nem a képességeinkben, nem az akaratunkban, hanem abban, hogy mennyire leszünk olyanok, ahogy Jézus mondta, mint a kisgyermekek, hogy látjuk a tehetetlenségünket, de mindig Krisztusra akarunk tekinteni. Az embernek ez a belső képesség, ez a legdrágább képesség, hogy látom azt, hogy én magam mennyire képtelen vagyok a tiszta jóra, az igazi tiszta jóra. Amit Jézus egy hasonlattal így példázott, hogy bármilyen szép egy szőlővesző. Ha az a szőlővesző nem kapcsolódik pontosan a szőlőtőkéhez, nem tud termést hozni. Hiába erős az a szőlővesző, hiába van ott már a gyümölcsnek a kezdeménye, ha ott valami probléma adódik, hogyha ez egy kicsit leszárad, vagy lehúzzák, vagy lemetszik a szőlőtőkéről. Ha nincs élő kapcsolatban Krisztussal, akkor nem tud gyümölcsöt hozni. Ha tehetetlenségünket érezve, készséges és engedelmes szívvel Krisztusra tekintünk. Tehát erről volt szó a jobb keze felől állók esetében, hogy ezek az emberek megismerték önmaguk gyengeségét, megismerték viszont azt, hogy Krisztus miért jött el erre a világra, hogy példát adjon nekünk, és akkor is, amikor ők jót tettek, és mindig önmagukban néztek, hogy most tényleg ez helyesen tettem ezt ezzel az emberrel, vagy nem egészen, mindig Krisztushoz viszonyítottak. Nem úgy volt, hogy most én tettem valami jót, mondjuk valakinek adtam pénzt, vagy élelmet, és akkor az a jóleső érzéssel leültek, hogy én most jót tettem, és én majd méltó vagyok a jutalomra. Hanem akkor is, amikor embereken segítettek örömmel, tiszta szívből, de utána meggondolták, azt mindig Krisztushoz mértek mindent, hogy Krisztus is így csinálta volna a helyemben. Erre mondja azt Bölcs Salamon a példabeszélek könyvében egy nagyon érdekes, rövid mondat, boldog az az ember, aki szüntelenül retteg. Boldog az az ember, aki szüntelenül retteg, már olyan értelemben, nem egy félelem vagy aggodalmaskodás értelemben, hanem boldog az az ember, aki nem bízik sohasem önmagában, önmagát mértéknek nem választja. Hanem aki mindig Krisztus tekinti mértéknek, és amikor úgy érzi, hogy áll, akkor is vigyázz, hogy el ne essék, mondja Pál egy másik helyen. Tehát ez az igazi keresztény élet. A keresztény élete egyrészt egy határtalan erő és biztonság, másrészt viszont belül mindig egy szakadatlan null a mértékhez való viszonyítás, a krisztusi mértékhez való viszonyítás. Egy keresztény embert ez tudja megőrizni az egész életében a magabízástól, ez tudja megőrizni, megóvni attól, hogy büszke ne legyen, és hogy semmivel se emelje a többi ember fölé önmagát, mert egyrészt nagyon jól tudja, hogy ha valami jót tett, az nem ő tőle van, hanem az Isten segítségével tette meg. Másrészt meg azt is nagyon jól tudja, hogy az életünkben azért mindent újra és újra át kell vizsgálni, és mindent Istenhez kell viszonyítani. És ahogy megismerjük a Szentírást, vagy az evangéliumokat, látjuk, hogy az Isten mindig korrigál, még azokon a jó dolgokon is, amikben mi úgy hittük, hogy most már a csúcson vagyunk, vagy már jót tettünk, és aztán látjuk, hogy nem vagyunk még a csúcson, ott is még beszüremkedtek olyan dolgok, amelyeket a későbbiekben ki kell küszöbölni.
Igen, ám, de most nézzük,

meg ugyanezt a cselekedeteket a bal keze felül állóknál is. Hiszen, ahogy említettem, a bal keze felül állók is tettek jót az életben. De mégse lehet azt mondani, hogy ezek az emberek a hiteles és valódi jó dolgokat tették volna. Miért nem? Jézus így válaszol nekik, tehát ahogy megfelel nekik, szó szerint olvasom, azt mondja nekik, hogy bizony mondom, a 45. versben, bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. Tehát mit is mond itt nekik Jézus, hogy mik az igazi és valódi jó dolgok az életben? Azok, amelyeket feltétel nélkül megcselekszünk. Tehát nem azok a jó és igazi dolgok, amelyeket akkor cselekszünk meg, hogyha egy olyan emberrel találkozunk, akivel érdemes jót tenni. Vagy akitől várhatjuk azt, hogy meg is köszöni, vagy éppenséggel hát viszonzás is majd kitelik tőle. Azok az igazi jó cselekedetek, amelyeknél nem nézünk az emberek személyére, nem nézünk a helyzetre, a körülményekre, egyáltalán nem nézünk embereknek elismerésére vagy nem elismerésére, hanem az emberből olyan mélyen fakad az, hogy bárkivel, bármilyen helyzetben megcselekszi azt a jót, tehát semmiféle más motivum itt nem jön közbe. Ugye az életben ez a nagy probléma, és sokan ezért kérdezik, és mondják, hogy ők azért nem keresztények, vagy azért nem hívők, mert hát ők azt látják, hogy a hívő emberek is azért bizonyos érdekből teszik a jót. Azért, hogy üdvözüljenek, vagy azért, hogy megdicsérjék őket, vagy azért, hogy jutalmat kapjanak. És nagyon sok ember ezt igazán mondja, hogy ha az emberbe valami érdek belekúszik, és csak azért teszi a jót, az nem igazi jó. Ahogy a híres kanti tétel az, hogy az a szép, ami érdek nélkül tetszik, ugye úgy olyan híres tétel az, hogy az a jó, amit érdek nélkül teszünk meg. Na de sokan nem is tudják feltételezni, hogy mi emberek tudnánk érdek nélkül megcselekedni dolgokat. Mindig azt nézik, hogy mi az érdeke annak, az ember segít a másikon, vagy az az ember jó szívű, vagy feláldozza az életét. Na de hát milyen érdekből csinálja ezt? Mert a Szentírás itt mondja azt, hogy van ilyen, hogy az emberek ezt érdekből teszik. De van olyan is, amikor az emberek semmiféle érdeket nem melengetnek magukban, és teszik a jót önmagáért, a jóért. Ne felejtsük el, hogy tulajdonképpen ez az igaz és tiszta szeretet. És az igaz és tisztá szeretetről a szeretet himnusza is úgy kezd először beszélni, hogy elmondja, hogy mi az, ami nem szeretet. Amit az ember esetleg feltűnősködésből tesz, az ember egy kicsit úgy tesz, hogy megdicsérjék. Szóval amikor érdek van mögötte, hatalmas dolgokat tudnak emberek tenni, például tűzre adják testüket, vagyonukat elosztogatják a szegények között, de hogyha ezt érdekből teszik, akkor ez nem tiszta, igazi, hiteles jó cselekedet. Ezért a Bibliának egyik legnagyobb igéjét írtam, hát nincs itt a táblánkon sok hely azért is, a Római Levél 14. fejezet 23. verse mondja azt, hogy ami hitből nincs, bűn az. Tehát amit az ember nem tiszta meggyőződésből, nem jó lelkiismeretből tesz, ugye Pál apostol hívta fel Timóteus figyelmét erre, hogy tulajdonképpen a parancsolatok vége, a szeretet törvényének a vége a jó lelkiismeretből, tiszta hitből, őszinte cselekedetből megtett szeretet. Tehát nagyon fontos az, hogy a cselekedetek mögött mi van. Mert ha a cselekedet maga jó, de a cselekedet mögötti motivációba valami belekúszik, valami érdek belekúszik, akkor ezt így lehet mondani, hogy valakivel már rosszat tettünk önmagunkkal, mert önmagunkat soha ne felejtsük ki ebből a dologból. Másokkal jót téve, önmagunkkal azonban rosszat tettünk. Az Isten arra akar erőt adni minden embernek, hogy másokkal jót téve önmagával is jót tegyen. Tehát az a teljes megoldás, nem az, hogy emberekért jót téve önmagunkban esetleg belső vádolás, belső neheztelés kéljen, hogy hát én igen, most jót tettem emberekkel, de hát tulajdonképpen ebből nekem nem lett semmi hasznom. Vagy én segítettem embereken, de hát ezt senki nem veszi észre. Vagy én ennyit és ennyit munkálkodtam egy szent ügyért, de hát ezért engem nem dicsérnek meg.
Szóval Istenennél sokkal nagyobb erőt akar adni, hogy ilyen gondolatok ne legyenek az elménkben, hanem ha valami jót teszünk, akkor azt magáért a jóért cselekedjük, magáért a tiszta jóért tegyük meg. Szeretnék itt a példatörténet magyarázatából, a Jézus élete című könyvből egy mondatot felolvasni, és ez a 600, illetve az 547. oldalról van, 546. oldalról. Önmagunkról csak akkor tudunk elfeledkezni, ha komoly munkával mások javára kezdünk el tenni valamit. Azért szép ez a mondat, mert ha az ember igazán jót tesz, akkor el kell, hogy feledkezzék önmagáról. Már olyan értelemben el kell, hogy feledkezzék, hogy nem szabad azt latolni, hogy most ezt látják, megdicsérnek, nem dicsérnek, lesz-e hasznom, nem lesz hasznom. Szóval ilyen szempontok nem jöhetnek szóba. Önmagunkról csak akkor tudunk elfeledkezni, ha komoly munkával mások javára kezdünk el tenni valamit. Tehát itt Jézus nem azt mondta, hogy ezek a bal keze felül állók soha nem tettek jót az életben. Mondom, még egyszer mondom, olyan ember nincs, aki soha nem tett jót az életben. De komoly munkával másokért fáradozva, és önmagáról elfeledkezve, igen, így nem tettek jót. És ezért nem hiteles az a jó, amit tettek. Nagyon sok ember nagyon sok jót tett az életben, másokon segített is, de önmagán nem segített, mert emésztette utána magát, hogy tulajdonképpen, hát én miért is tettem jót, amikor nem ezért dicsérik meg az embert a világban és az életben, vagy miért is áldozom én oda az életemet olyanokért, akiktől semmiféle hálát és köszönetet nem kapok. Tehát a bal keze felől állók is tettek jót, de nem hitből. Mi a hitből való jó cselekedet? Tehát akkor összegezzük ezt. A hitből való jó cselekedet az, hogy mi, bárkivel, bármilyen helyzetben, viszonzást nem várva. Mit jelent az, hogy viszonzást nem várva? Jézus azt mondta, hogy aki viszonzást vár az életben, és megkapja ezt a viszonzást, akkor az meg is kapta a jutalmat. Ő majd azoknak ad jutalmat, akik nem vártak viszonzást. És akiknek ő olyan jutalmat ad, ami méltó lesz majd az Istenhez is, és ezekhez a megváltozott emberekhez is. A másik dolog, amit szeretnék még kiemelni ennél a harmadik pontnál, illetve ez már a negyedik pontunk, és ez tulajdonképpen még ide tartozik, de ezt már negyedik pontnak tüntettem fel, hogy milyen csodálatos az, hogy Jézus azonosítja magát a legkisebb emberrel is. Mert bizonyára mindannyiunk fülét megütötte ez az érvelés, hogy amit egyel a legkisebbel megcselekedtetek, én velem cselekedtétek meg. Amit egyel a legkisebbel nem cselekedtetek meg, én velem nem cselekedtétek meg. Tehát milyen az az Isten, milyen csodálatos az Isten lénye, hogy az Isten, akiről azt mondjuk, hogy szeretet, az Isten nem azt kéri tőlünk, hogy most ő neki adjunk valami nagy és feltűnő dolgot. Ez soha nem mondja a Szentírás, hogy tulajdonképpen abban merülne ki az Isten hit, vagy az Isten iránti szeretet, hogy kizárólagosan az Istennek adjunk valamit, és másokat pedig háttérbe szorítsunk. Megjegyzem különben, hogy nagyon sok ember ettől fél. Nagyon sok felekezetben sok rossz példa van erre, külön választják azt, hogy az Istennek kell adni a legtöbbet, és hát az embereknek ami marad, ugye az ocsúja, a szemetje, és nagyon sok ember, főleg szülők félnek ettől, hogy a gyerekem eljár egy vallási közösségbe, és hát biztos az lesz, hogy most majd Istennek ad mindent, és rám meg nem is hederít, talán itt is hagy, vagyis el is költözik tőlem. Na hát... Ezzel kapcsolatban megint csak a leghíresebb igehelyet írtam fel, a Róma 13.9-et, amelyben Pál apostol a 10 parancsolatot összefoglalja, és azt mondja, hogy a törvény betöltése a szeretet, és a törvény betöltése az, hogy a szeretet nem cselekszik gonoszul a fele baráttal, és tulajdonképpen az egész törvény egy mondatban foglalható össze, hogy szeresd fele barátodat, mint te magadat. Tehát az Isten csak azt kéri tőlünk, hogy egymást szeressük. Most hadd élezzem ki ezt a dolgot, hadd fogalmazzak így. Az Isten csak ezt kéri tőlünk, hogy egymást szeressük. De most már, hogyha idáig jutottunk, most már azért valamit hozzá tudunk tenni, hogy mi is az egymás igazi szeretete. Mert ugye nagyon sok ember azt hiszi, hogy ő szereti a másikat. De a másik példa azt mondja, hogy köszönöm szépen, ebből nem kérek. Vagy nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ő másokért él, mások meg azt mondják, hogy köszönöm szépen, de nem érzem ezt, és talán majd máskor elhiszem. Most már látjuk, hogy igazán szeretni a másik embert, az az ember tudja,
aki valahogy az Istentől jövő szeretetet, vagy az Istennek ezt a részrehajlás nélküli szeretetét, ezt a tökéletes szeretetét megismeri és elsajátítja. De az Isten annyira a szeretet Istene, hogy nem azt kéri, hogy most még különleges ceremóniákat és külsődlegességeket végezzünk el, és akkor azt mondhassa rólunk, hogy mi milyen istenhívők vagyunk, hanem az Isten azt kéri tőlünk, hogy az élet hétköznapjaiban a másik embert azzal a valódi szeretettel szeressük, amit ő akar nekünk adni, és ahogy ő is szeretett bennünket, méltatlanokat. Ahogy Isten bennünket méltatlanokat szeretett, ugyanúgy kell a számunkra esetleg első pillantása méltatlan embert, a méltatlan másikat szeretni. Mert az az isteni szeretet, ami nem válogat, ami feltétel nélküli, ami mindenkivel, minden élethelyzetben megteszi azt, és erre mondja azt Jézus, hogy amit egyel a legkisebbek közül tettetek, én velem tettétek meg. Én ezt egy csodálatos dolognak látom, és azért fűzöm össze az 1 Mózes 15.6-tal, mert ahogy a példázatunk ezzel kezdődik, hogy Isten nekünk tulajdonítja azt, hogyha mi igazán szeretni tudunk, amihez ugyan ő adta az erőt, ugyanúgy Jézus azt állítja elénk, hogy az igazi vallás, az ő vallása, Krisztus vallásának az a lényege, hogy az embereket őszintén, de az Isten szerinti szeretettel szeressük. Szeretetnek micsoda óriási veszélyei vannak a világunkban. Tessenek csak meggondolni, hogy például itt van egy nagyon híres szeretet, az anyai szeretet. Aztán ott van például a barátok egymás iránti szeretete, vagy a szerelmesek egymás iránt, vagy a szülők szeretete. Négy olyan nagy szeretetfajta, aminek a kudarcainak a sokaságát látjuk az életben, amikor az emberek úgy hiszik, hogy ők szeretnek. Aztán kiderül, hogy az nem volt szeretet. Kiderül, hogy tulajdonképpen az egy részrehajlás volt, inkább önmaguk szeretetét szerették a másik iránti szeretetben. Vagy önmagukat szerették, a másikat szeretve. Ez nem szeretet. Tehát Jézus ezért kéri az embertől azt, hogy az életben valódi szeretettel szeressen. A valódi szeretetet csak Istentől lehet megtanulni, de az Isten csak egy valamit fog majd számon kérni az emberen. És ez az egy valami az, hogy vérünké vált-e az, hogy a másik emberen az Istentől megtanult szeretettel, másik embert az Istentől megtanult szeretettel szeressük. Ez fogja számon kérni, semmi többet. Tehát Istennél vallásos cselekmények, teljesítmények, eredmények, szóval ilyenek nem fognak számítani. Az viszont számítani fog, hogy jó lelkülettel és hiteles, valódi szeretettel szerettük-e a másik embert. Mondom, hogy óriási itt a tét. A tét az, hogy megtanuljuk-e itt a Földön ezt a fajta szeretetet, és ennek a végső jutalma az örök élet. Ha valaki viszont nem tanulja meg ezt a szeretetet, és megreked azon a szinten, hogy hát én is teszek jót más emberekkel, majd családomat én is szeretem, barátaimat én is szeretem. Hát az ellenséget azt miért szeressem? Majd javuljon meg, akkor majd szeretni fogom. Szóval erre Jézus csak azt tudja mondani, hogy távozzatok az örök tűzre, elmennek az örök gyötrelemre, ugye az örök gyötrelemnek fordított kifejezés örök büntetés, tehát végső, megmásíthatatlan büntetés. Óriási a tét, mert lesznek az örök életre eljutó emberek, és lesznek olyan emberek, akiknek a számára nem lesz majd élet. Itt tulajdonképpen az élet alapjait, a szeretetet, a valódi, az igazi szeretetet kell az embernek megtanulnia. És Jézus erre vajon miért tért ki még az utolsó példázatában is? Még ezt a kérdést is hadd vessem fel. Kedves hallgatók, azért, mert az a vallási élet, amelybe Jézus beleszületett, és amelynek során végezte a küldetését, az egy nagyon tevékeny egyházi élet volt. De az tulajdonképpen egy farizeusi, egy külsődleges és egy hitel nélküli szeretet vallásosságának volt az élete. Nem csak a farizeusokat kellett leleplezni ezekkel a példázatokkal, ezeket a példázatokat Jézus ugye elsősorban a tanítványainak mondta. A tanítványokra is nagyon nagy mértékben ráragadt a farizeusi lelkület. Ma is nagyon vigyáznunk kell. Ha valaki nem tekint mindig Krisztusra, ha valakinek nem mércéje mindig Krisztus, ha valaki ezt nem gyakorolja az életben,
hogy Krisztusra tekint, és akkor látja a maga tehetetlenségét. Látja azt, hogy erőért mindig Krisztushoz kell fordulni. Ha valaki nem így gyakorolja a vallás életét, nagyon gyorsan beszüremkedhet ebbe a vallás életbe, hogy magára, a hitre lesz büszke, az ő hitére, vagy a vallására, vagy az egyházára. És tulajdonképpen egy hitel nélküli, Jézus egy hasonlatát elkölcsönözve, ha a só megízetlenül, mivel sózzák meg, élet jön létre. Ugye a Krisztustól kapott vallásosság, az Istentől kapott hit, az olyan, mint a só. Az az életnek minden területét át kell, hogy járja. Hogyha az ember a legfontosabb dologban, amivel az egész életét megsózhatja, ízetlen sóhoz jut, akkor ez a legfélelmetesebb, vagy a legeltorzultabb életnek a képét vetíti elénk. Ezért mondta János 8. fejezetében Jézus egyszer így a farizeusoknak, ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. De mivel azt mondjátok, hogy láttok, a ti bűnötök megmarad. Ugye ők azt hirdették, hogy ők az igazán vallásos emberek. Ők töltik be az Isten törvényét. És ebben annyira meg voltak győződve. Figyeljük meg, hogy az emberek akkor nagyon magabiztosak, akkor nagyon büszkék, amikor nincs isteni mérték, amikor önmagukhoz hasonlítgatnak, mert tulajdonképpen önmagunknál rosszabb embereket vagy emberi cselekedeteket mindig tudunk találni. Annyira soha nem lesz jó a világ, hogy ne tudnánk találni. Amikor az emberek nem Istenhez hasonlítanak, akkor elkezdődik egy olyan földcsuszamlás, aminek a vége egy hiteltelen, egy értelmetlen és szeretet nélküli vallásosság. Többször hivatkozom a tékozó fiú történetében az idősebb fiú esetére, de ott is tessenek megnézni. Büszke volt, vak lett, követelődzővé vált, és szeretetlenség. Ott is az utolsó mozzanat ez. Amikor ez a te fiad megjött, mondja az apjának. Tehát szeretetlenség. Hogy lehet a vallásban szeretetlenség? Talán erre nem kell most válaszolnom a mai esténk során, hogy a vallásokban mennyi szeretetlenség van, és a vallások története, a gyűlöletnek és a viszályoknak a története, azt talán nem kell magyarázni. Mind a mai napig. Ha nem krisztusi a vallásosságunk, ha nem Krisztus vonz bennünket, ahogy Jézus mondta, hogy ha ő vonz, akkor az atyához eljutunk. Ha az ő vonzásának engedelmeskedünk, akkor ő át tudja alakítani az életünket, hogyha nem Krisztus vonz bennünket, akkor csak becsapjuk magunkat. Akkor tulajdonképpen egy önigazoló és egy másik fokozat önimádó emberek leszünk. Vagy Istent imádjuk, vagy Isten a mértékünk, vagy önmagunkat igazoljuk és önmagunkat imádjuk, vagy mi vagyunk a mérték. A mai napság nagyon sokszor elhangzik az az érvelés, hogy a mindennek mértéke az ember. Ezt az időszámításunk előtti 5. században használta egy görög filozófus, aki járta az országot, Protagorász, aki azt mondta, hogy mindennek mértéke az ember. Ma újra nagyon sokat halljuk ezt, hogy mindennek mértéke az ember. Ha az ember tesszük mértéknek, akkor olyan szeretettel is találkozunk, ami az emberből kitelik. Többel nem. Bizonyos alkalmakkor, bizonyos helyzetekben az emberek jónak látják, hogy szeressék egymást. Érdekükben áll, hogy szeressék egymást. Jól esik, hogy szeretik egymást. Ha az Isten a mértékünk, akkor a méltatlannal, a megvetettel kapcsolatban is, a legkisebb emberrel kapcsolatban is olyan a magatartásunk, mint a legnagyobbal. Amit egyel a legkisebbek közül megcselekedtétek, én velem cselekedtétek meg. Csak ez a szeretet tudja az életünket átformálni, és mások életét megmenteni. Az olyan szeretet, amiben egyszer részesülünk, mert jó velünk jót tenni, de máskor meg kimaradunk, mert akkor nem érdekel a másik embernek velünk jót tenni. Nem tudom, hogy ezzel mit tudunk kezdeni. De az olyan szeretet, ami feltétel nélküli, és amit valóban az Istentől lehet megtanulni, mert ő a méltatlanokért és a háládatlanokért is odaadta az életét, ez a szeretet az, ami az embert fokról fokra képes előre vinni, megváltoztatni, és olyan juhokká változtatni, akik,
akik majd ott lehetnek az örök életben. Ezért mondtam azt, hogy ennek a példázatnak nincs olyan sok kiágazása, de ez a példázat úgy gravitál lefelé, de ennek olyan hatalmas nagy tanulsága van, ami az egész életünknek a legnagyobb kérdése és legnagyobb tanulsága, hogy tulajdonképpen megtanulunk-e itt az életben szeretni. Megtanulunk-e valóban szeretni itt az életben? Nemrég a főiskolánkra végre összeállítottam egy kis idézetgyűjteményt, illetve versgyűjteményt, most lehet kapni, akit érdekel. Az a cím, hogy a Biblia és az irodalom, és a magyar irodalomnak 200-200 mondjuk a Bibliához kapcsolódó, vagy közvetlenül, vagy közvetetlen kapcsolódó versét találhatjuk benne. Az utolsó versre hívom fel a figyelmet, ami egy vers fűzér, Rónai Györgynek a Szerápion legendák című verse, amelyben van egy ilyen rész, hogy a mások a pokol. Ott nem tettem lábjegyzetet, de most hadd mondjam el, hogy ugye a 20. században Sartre-nak, a híres egzisztencialista filozófusnak volt ez az elhíresült jelszava, hogy akárhogy is ragozzuk az életet, bizonyos embereket jól esik szeretni, és azokat szeretjük, de nagyon sok ember számunkra a pokol. Nem is akarunk velük találkozni, nem is érdekel bennünket a sorsuk, és ezt így mondta ki, hogy l'autrui c'est l'enfer, a másik az a pokol. Ugye hivatkozott az eltorzult házasságokra, válásokra, a barátságok felbomlása, hogy egy idő után, ha nagyon meg akarjuk nézni, hogy milyen az a másik ember, a legszeretettebb emberek is egy idő után a pokol lesznek a számukra is. Rónai György ebben a versében válaszol erre a kérdésfeltevésre, egy nagyon szép különben ez a vers, egy ilyen szabad versszerű, hosszú prózával tűzdelt kis történet, és akkor erre válaszol, hogy nem a mások az nem pokol, a mások az irgalom. Az embereknek adni kell, de az embereknek csak, hogyha valaki az Istentől tanult dolgot tudja adni, az isteni szeretetet tudja adni, azzal tudja a másik embert segíteni és megmenteni. Én úgy gondolom, hogy tényleg az életet csak két úton járhatjuk. Vagy azon az úton járjuk, hogy a magunk hasznát keressük, azon az úton is van szeretet, meg vannak ünnepek, meg kedveskedések, és lehet, hogy egy ember jól is érzi magát bizonyos évekig, évtizedekig ebben az életben, de mégse hiteles, mégse igaz élet. Az az igaz élet, amit itt így olvastam, hogy önmagunkról csak akkor tudunk elfeledkezni, ha komoly munkával mások javára kezdünk el tenni valamit. Tehát itt a kérdés az, hogy mennyire látjuk át annak az értelmét, hogy az Isten, amikor mi még bűnösök voltunk, akkor ő már szeretett bennünket. A méltatlanokat szerette. Nem a szép, a jó, az igaz lényeket szerette, a méltatlanokat, az eltorzultakat, a hamisakat szerette. És hogyha ezt mi megtanuljuk az életben, akkor tudunk szert tenni egy olyan lelkületre, amikből olyan cselekedetek jönnek, amelyek hitelessé és valódivá teszik az életünket. Ahonnan kitisztul az önbecsapás, az önigazolás, az önimádat. Megtanulni másokért komolyan élni, ez annyit is jelent, hogy elfelejtkezni önmagunkról, már olyan értelemben elfelejtkezni, hogy az ember nem lesz sértődékeny, nem lesz panaszkodó, nem lesz a maga sebeit nyalogató. Nem akarok erről sokat beszélni, egyetlen egy gondolattal zárom a mai elemzést. Ha valaki Krisztusra tekint, és Krisztusról a 4 evangéliumot elolvassa, Jézus mikor panaszkodott? Jézus mikor sértődött meg? Jézus mikor hánytorgatott fel bármit is? Jézusról nem tökéletesen beteljesedett az Ézsaiás könyve 50. fejezetének az a proféciája, amit a 4-től a 7. versekig olvasunk, hogy ő olyanná tette képét, mint a kova. Ő nem szégyenült meg soha az életben. Ő olyanná tette képét, mint a kova, ő tudta jól azt, hogy az életnek a lényege az adás, a szolgálat, de ezt a gyakorlatban is megvalósította, ő nem elvárt dolgokat, hanem adott, kezdeményezett. Az ő szeretetében ott volt az együttérzés is, de ott volt a kezdeményezés, a cselekvés is, ott volt a meggondolás is, de ott volt a tett is. Tulajdonképpen csodálatos dolog ez az isteni szeretet, amit
amit mi itt a Földön olyan sokszor úgy nem is értünk először, vagy olyan nehezen járunk körül, de amikor a Szentírást komolyan kezdjük kutatni, és amikor ugye az önzésünk jégpáncélján az első rések megnyílnak, és úgy befogadjuk ezt a szeretetet, akkor kezdjük látni, hogy mi is az, hogy élet. Mi is az, hogy Isten életre és szeretetre teremtett bennünket. Mondom, hogy hatalmas horderejű a példázat, nagyon nagy a mélysége, és nagyon nagy a tét is, mert csak ez a két lehetőség van, vagy örök élet, vagy végleges elveszés. Itt az egyetlen egy földi életünk keretei között kell megtanulnunk azt az életet, amivel lehet majd élni, és amire Isten ad majd örök életet, és itt kell legyőzni azt, amivel nem lehet élni, amire a hazugok mennek a végső elpusztulásra. Ennyi lett volna a példázatunk a mai alkalommal. Gondolom, hogy sok kérdés adódik ezzel kapcsolatban. Ahogy szoktuk tenni, egy negyed óra szünetet tartunk, és utána rátérünk a kérdéseknek a megbeszélésére. Aki nem tud itt maradni, köszönjük szépen a részvételt a Biblia körön. Akinek van ideje, mindig nagy megbeszélések szoktak folyni. 7:30-kor elkezdjük a megbeszélést. Kérném szépen, hogy foglaljunk helyet. Elkezdenénk akkor a megbeszélést a kapcsolatos kérdéseknek, utána pedig, ha ezekből kifogytunk, akkor más bibliai kérdésekkel kapcsolatos megjegyzéseknek. Tessék, a mai példázattal kapcsolatban kinek lenne kérdése vagy hozzászólása. Tessék. Tehát az, amit a példázatban Jézus csak így érzékeltetett, hogy mikor eljön az Istennek fia, beül az ő dicsőségének királyi székébe. Nem tudom, mindenkit érintő dolog, mert kicsit erre hosszadalmasabb a válasz. Hogy konkrétan, tehát hogy történik a szétválasztás. Tehát a juhok és kecskék, vagy az üdvözültek és kárhozottak szétválasztása. De csak azért kell erről ennyit beszélni, mert sajnos a Biblia sok más tanításával együtt, ez is egy elfelejtett tanítás, nem beszélnek róla és nem hirdetik. Nyilván ennek mindig megvan az oka, hogy miről nem beszélnek és mit nem hirdetnek, mert ha valaki aztán ezt megismeri, utána egy-két lépéssel más dolgokra is fény derül, tehát mondjuk ez megvolt a zsidó nép életében is, és a kereszténység történetében is, hogy bizonyos dolgokat nem akarnak tudomásul venni a Bibliából. Hát, hogyha nagyon röviden kell ezt ábrázolnom, akkor azt mondanám, hogy ha itt van az emberi történelem, amelynek a kezdete, ugye ennek a történelemnek a kezdete, ennek a gyászos történelemnek a bűnbeesés, és ennek a történnek az egyik középpontja, ugye Jézus első eljövetele és az áldozathozatala az emberért, az emberiségért. És hát körülbelül akkor méretarányosan azt mondjuk, hogy 4000 év van a teremtéstől Jézusig, és Jézus után mi most körülbelül hát 2000. évet fogjuk betölteni. Nem tudjuk ezt pontosan kijelölni, hogy mikor lesz a történelmünknek a befejezése és Jézusnak a második eljövetele, de most nem is ugye ez a kérdés, hanem ez a szétválasztás, ez mikor következik be. A Biblia szerint a szétválasztás először az igazak esetében következik be. Így mondja ezt a Péter első levele 4. fejezetében a 17. vers, hogy először az Isten házán kezdődik meg az ítélet. Először az Isten házán kezdődik meg az ítélet. Tehát mielőtt Jézus eljönne másodszor, azelőtt az ítélet már kezdetét veszi, ez az igazakon való ítélet, tehát ez az ítélet első szakasza, az igazakon való ítélet. Jelenések könyve 20. fejezete is beszél erről, és mi is a példázatok között, amit az elmúlt évben vizsgáltunk, a királyi mennyegző példázatában már erről tudomást szerezhetünk. Akik itt voltak, visszaemlékezhetnek arra, hogy mielőtt megkezdődött volna a mennyegző, azelőtt a király bement, hogy megnézze a mennyegzői sokaságot.
Mert ha valaki nincs tiszta, fehér, ünneplő ruha, az nem vett részt a mennyegzőn. Tehát ez a mozzanat, hogy a király bemegy, hogy megnézze a fia lakodalmára érkezetteket, hogy van-e mindenkin fehér ruha, ez jelzi azt, hogy Isten először majd megnézi, hogy kiket támaszthat fel Jézus a második eljövetelekor. Tudnék, Jézus második eljövetele, ez egyenlő az igazak feltámadásával. Ahhoz viszont, hogy az igazak feltámadjanak, ahhoz Istennek is ítéletre van szükség, mert hiszen ítélettétel utáni ítélet végrehajtás az igazak feltámadása. Megállok, hogy ez érthető? Ugye, mert ha Isten visszaadja, mennyi szúnyog van itt, ha Isten visszaadja az életet embereknek, azt az ítéletben adja vissza, és utána támaszthatja fel ezeket az embereket az örök életre. Na most az ítéletnek a másik időszakasza az úgynevezett tárhozottak fölötti ítélet, amelyről Jelenések könyvének a 20. fejezete beszél részletesen. Erről még például a Dániel könyve 7. fejezetében is olvashatunk, meg sok más egyéb helyen. Akit ez részletesebben érdekel, ott éppen velem szemben egy zöld könyv, az Alapvető Bibliai Tanítások KT a című könyv, nagyon részletesen bevezet ebbe. Tehát ott egy külön fejezet van erről, Alapvető Bibliai Tanítások KT. Az ítélet második időszaka, tehát itt a juhok feletti ítélet, itt meg a kecskék feletti ítélet a mai szóhasználattal, ez az úgynevezett 1000 éves ítélet, a kárhozottak fölötti ítélet, amelyekbe Krisztus bevonja már a feltámadt igazakat is, és az élve elváltozott igazakat is, akik tudnék élve érték meg Jézus második eljövetelét. Azért ilyen hosszú ez az ítélet, mert tulajdonképpen ez idő alatti ítéletben tisztázódik ki az egész világtörténelem. Az egész világtörténelmünk több ezer éves, eddig 6000, mintegy 6000 éves időfolyamata. Isten szeretné megmutatni azt, hogy ő mindenkinél szerette volna, hogyha minden ember megtanulja, hogy mit jelent szeretetben élni. Ha minden ember hiteles jó cselekedetekre eljutott volna. Akik ezt nem tanulták meg, így mondja róluk a második Tesszalonikai levél, második fejezete, hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. Tehát nem akartak igaz módon élni. Itt ugye nem arról van szó, hogy köztörvényes bűnözők és gonosz emberek ítélete, ez az 1000 éves ítélet, hanem például olyan emberek ítélete, akik mondjuk a saját felfogásuk szerint akartak jót tenni, vagy a saját mértékük szerint akartak igazakká válni. Amelyre az Ézsaiás könyve 64. fejezete azt mondja, hogy az ember előtt, ami igazság, az Isten előtt szennyes és megfertőztetett ruha. Tehát itt az életben tényleg a mérték kérdés a nagy kérdés, hogy milyen mértéket választunk. Ha az Isten a mértékünk, akkor Isten igéje, a Biblia megtanít bennünket arra, hogy mi az igazság és mi a szeretet. Ha mi magunk leszünk a mérték, és lehet, hogy nagyon vallásosnak hiszünk, akkor a mi mértékünk szerint sajnos egy magunk választotta szeretetet követünk, ami nem az igazi szeretet, ami mindig belecsúszik valami érdek és valami önzés. Tehát itt azért olyan hosszú ez az ítélet, mert Krisztus meg fogja mutatni az üdvözülteknek, hogy ő akarta minden embernek az üdvösségét, hogy a Máté evangélium a 23. fejezetében, a 37. versben mondta Jézus élet egyik legszomorúbb kijelentésében, hogy hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad. Tehát végül is Isten hiába akarja, hogy mondja a Szentírás, az 1 Timóteus 2.4 szerint, Isten hiába akarja, hogy minden ember üdvözüljön, ha az ember nem akarja, és ez egy folyamat és egy egész élet során dől el, tehát senki ember nincs, aki rögtön akart volna igazságban, szeretetben élni, de azért az Isten ad lehetőséget, hogy megváltoztassuk a véleményünket és az életfelfogásunkat, hogyha az ember nem akarja, akkor Isten maga sem tudja üdvözíteni az embert. Tehát Isten itt ebben az 1000 éves ítéletben ezt mutatja meg, hogy hányszor akartam, de mivel ő nem akarta, ezért eltorzult az élete. Ekkor támadnak fel itt a
kárhozottak, mert itt is visszaadja Isten nekik az életet az 1000 év után, de nyilvánvaló, hogy nem változnak meg, tehát akkor is szembefordulnak Istennel és az igazakkal, és tulajdonképpen itt lesz a kárhozottaknak a végső megbüntetése az ördögnek, tehát sátánnak, a démonainak és a követőinek, és ez pedig a végleges elveszés. Ezt így mondja ki a Biblia Jelenések könyve 20. versében, akkor tűz száll alá az égből és megemészti őket. Na most felírtam még egy kis Biblia verset itt az Ámos könyvéből, Ámos 5.24-et, ami közli azt, hogy Isten tulajdonképpen vár a történelemben. Istennek nem, hogy mondjam, nem az Isten, nem tudom jobban mondani, vonakodik ítélni, szóval olyan, mint a jó szülő se akar pálcát törni a gyereke fölött, hogyha a gyereke nagyon eltávozik a helyes úttól, de akkor, amikor az Isten mindent megtesz az emberért, és amikor az ember mindig és mindig visszautasítja az isteni közeledést, akkor mondja ki az Ámos könyvében ez a Biblia vers, hogy folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Egy nagyon szép Biblia vers, hogy folyjon az ítélet, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak, hogy Isten nem hagyhatja a világon végtelenségig a rossznak a működését. Isten ad időt a rossznak, ad lehetőséget a rossznak, a rossz is mutassa meg magát, és mindenki dönthessen, és miután Isten ezt mindenki számára biztosított, akkor eljön egy pont, amikor a rossznak vége kell, hogy legyen egyszer s mindenkorra. Isten itt sem vetett véget, még ha lett volna itt idő, vagyis helyünk, akkor azt mondanám, hogy a mennyei lázadáskor se vetett véget a rossznak. Így se vetett véget, hogy az ember beengedte a földre, sehol a földön nem vetett véget, inkább eljött az Isten, és önmaga halt meg az ember bűnért, és itt vett majd Isten véget hatalommal a rossznak. De Isten a hatalmát csak akkor használja, amikor kitisztázódik az egész történelem, amikor az ítéletben, nem tudom, hát cserebogárjárás van, nem szúnyogjárás ilyenkor. Valami, lehet, hogy az utcáról lejönnek. A szuterénnek ez az átka. Tehát itt vett véget Isten a rossznak, az ítéletnek a végső kiteljesedése után. Nem tudom, hogy ilyen röviden, aki kérdezte, hogy nem tudom, hogy érthető-e úgy nagy vonalakban, hogy mi ennek a logikája. Tehát maga? Tehát hogy folyik, milyen az ítélet lefolytatása? Kicsit bele kell mennünk a folyamatba, ugye? Tehát akkor bele kell először mennünk, hogy mi is történik itt az ítélet első szakaszában, amikor Krisztus megvizsgálja azoknak az embereknek az életét, akik az életben egyáltalán szembefordultak az önzéssel, a bűnnel, meg akartak változni, és ezt kérték valamilyen formában az ő segítségét. Ez nem feltétel mondjuk a Bibliát ismerni, mert hiszen minden egyes ember lelkiismeretében ott van az aranyalap. Tehát nagyon sok ember lesz az üdvözültek között, akik soha nem ismerték a Bibliát, vagy Krisztus nevét nem is hallották, de az életben jóra törekedtek, tehát meg akartak változni. Krisztus azt vizsgálja meg az ítéletben, hogy azok az emberek, akik a lelkiismeretük vagy a hitük késztetésére belátták a maguk gyengeségét, és ő hozzáfordultak. És megbánták a bűneiket, és ő megbocsáthatott a bűneiknek, mennyire éltek a megbocsátásnak a lehetőségével, mennyire változtatta meg az életüket a megbocsátás. Tehát, hogy ugye vannak emberek, akik nem kérnek bocsánatot, és állandóan igazolják magukat, és az önigazolás és az önimádat tulajdonképpen elháríthatatlan az életükben, mert ők így akarják, hát ezek elvesznek. De vannak emberek, akik bánják a bűneiket, meg is vallják, szeretnének más emberek lenni. Még azt is tudják, hogy Krisztus minden bűnért meghalt, tehát az ő bármilyen súlyosságú bűnükért is,
de mégis valahogy az életükben nem veszik komolyan azt, hogy maga az Isten az életét adta azért, hogy nekünk más életünk lehessen, és ezek is elvesznek. Tehát az elveszendőknek a csoportjába ugye két embertípus is van, a kifejezett önigazoló és a kifejezett bűnben megrekedő emberek, és azok az emberek, akik ugyan nem akartak megrekedni a bűnben, de nem vették komolyan azt, hogy az Isten milyen nagy árat fizetett értük, és nem fejlődött igazán az életük. Nyilván ezek fölött itt nem is zajlik az ítélet, tehát ez, hogy úgy mondjam, hogyha az igazak fölött zajlik az ítélet itt, akkor világos, hogy akik fölött nem zajlik, azok csak ide fognak tartozni. Tehát itt már teljesen világos, hogy kik lesznek azok, akiket Jézus majd feltámaszt az örök életre. Jézus itt az ítéletnek ezt az időszakát egy olyan példázatában mutatta meg, amivel mi nem foglalkozhattunk. Ez a Lukács evangélium a 13. fejezetében a terméketlen fügefa példázata. Szó van ott a terméketlen fügefa példázatában a szőlőskert uráról és a vincellérjéről. Ugye az úr a szőlőskertbe ültet egy fügefát, évek óta jár, hogy nézze, hogy van-e termés, nincs termés, azt mondja, hogy hát akkor vágjuk ki ezt a fügefát, nem foglalja a földet hiába. És a vincellér azt mondja, hogy uram, még adj egy évet, megásom, megtrágyázom, megkapálom, hogyha nem terem akkor se gyümölcsöt, akkor vágjuk ki, de talán majd gyümölcs se fordul. Tulajdonképpen Isten a mennyei atya és Jézus Krisztus között az ítéletben is egy ilyen hasonló tanakodás folyik, azzal a különbséggel, hogy itt már ugye lezárt életutakról van szó. Csak itt az ítélet végén van egy vékony sáv, hogy azoknak az életére is átterjed az ítélet, akik még élnek a földön, és igazak, élő állapotban igazak, akik megélik Jézus második eljövetelét. Hát ez itt egy vékony sáv. De ez a megvizsgálás, hogy én adok neki lehetőséget, a múltkori példázattal élve, adok neki talentumot, és most vajon ahhoz méltóan élte? Ezt vizsgálja meg Isten az ítéletben. És akkor, amikor jön az ítéletnek a második szakasza, ott meg Isten arra mutat rá, hogy én mennyit adtam neki, hányszor akartam, hogy megváltozzék, milyen lehetőségeket biztosítottam a számára, hány emberrel hoztam kapcsolatba, milyen gondolatokat sugaltam neki a Szentlélek segítségével, és mégse akart megváltozni. Tehát nem akar ezek szerint élni, vagy nem akar szeretetben élni. Tehát itt a belső megvizsgálása folyik. Minden egyes embernek az emlékképét az Isten őrzi magánál. Tehát nincs szükség arra, hogy ezek az emberek éljenek. Sem itt az ítéletnek ebben a szakaszában az igazak nem élnek, mert egyrészt ugye nyugszanak a földporában, akik a meghalt igazak, másrészt ugye azok élnek, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, de az ítéletben, hogy úgy mondjam, nincsenek ott, nincsenek jelen. Ez egy olyan bírósági tárgyalás, ahol ott van a bíró, ott van az ügyész és az ügyvéd, de nincs ott a maga a vádlott, vagy illetve nincs ott, akit először fel kell menteni, másodszorban meg akit nem lehet felmenteni, de erre nincs is szükség. Mert Jézus, aki meghalt az emberért, ő egy személyben lehet bíró és ügyvéd. És a második esetben sincs erre szükség, mert hiszen Isten az életét adta ezekért az emberekért, ő tudja jól az ő életüket, és látta az ő küszködésüket, és tudja, hogy hát miért nem változtak meg. Tehát ennyit egy kicsit bepillantva ebben, nem tudom, hogy így most már egy jottányival világosabb. De mondom, hogy ez előre mondtam, hogy hosszú lenne. A Bibliai Tanítások Kiskátéja című könyvben erről hosszasabban lehet olvasni, valamint a Korszakok nyomában című könyvben az ítéletnek az egész lefolyásáról több fejezet szól. Tehát ez így van, hogy Pál apostol beszél erről a Római Levél második fejezetében, hogy Mindenki megítélhető valami alapján. Vagy a lelkiismeret alapján, vagy a meggyőződés alapján. De a lelkiismeret mindenkiben meggyőződés. Egy bizonyos fokú, nagyon mély meggyőződés a lelkiismeret. Máté 7:12-ben mondja ki ezt Jézus,
hogy a lelkiismeretnek ez a törvénye, hogy amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, mindazt úgy cselekedjétek azokkal. Mindenkinek van lelkiismerete, csak mint minden, ami benne van az emberben, attól függ, hogy hogyan használjuk. Tehát a Bibliából látjuk, hogy voltak gyenge lelkiismeretű emberek, voltak aggályoskodó lelkiismeretű emberek. Ez különben a mai tudomány vagy lélektan is leírja, meg az egyszerű hétköznapi tapasztalat is, hogy vannak emberek, akik például kis dolgokon aggályoskodnak. Szóval nagy dolgokat futni hagynak. De kis dolgokon elkezdenek aggályoskodni. Más emberek meg, hogyha mondjuk sokat teszik, egy bizonyos fokú rosszat sokat tesznek, azon a ponton meggyengül a lelkiismeretük, és ott szinte már nem is érzik a lelkiismeretnek a szavát. De ez nem annyit jelent, hogy nem lenne lelkiismeret, csak egy eléggé megrongált állapotban levő lelkiismeret van. De lelkiismeretet, ameddig élünk, nem lehet elpusztítani. Az olyan, mint az élet. Szóval az... Most ha élünk és dobog a szívünk, addig van lelkiismeretünk is. Arra a kérdésre, amit föl szoktak emberek tenni, hogy néhány emberben, minthogyha nem lenne lelkiismeret, mert akik gátlástalanul ölnek, meg csalnak, meg lopnak, én erre csak azt tudom válaszolni, hogy mindenkiben van lelkiismeret. Ha úgy tűnnék is, hogy ők nem csinálnak lelkiismereti problémát a dologból, ez az emberekben levő határtalan nagy színészi képességnek tulajdonítható. Az emberek úgy elő tudják adni, minthogyha mi se történnék belül, hogy ők vígan és dalolva teszik a rosszat. De itt kell nagyon világosan a római levél második fejezetét ismernünk, amelyben azt mondja Pál apostol, hogy nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének. Tehát ha valaki rosszat tesz az életben, az ellet készül, hogy belül elkezdődik egy borzalmas lelkiismeret furdalás, vagy egy belső feszültség, csak hát az ember megjátszhatja, mintha mi se történnék. De abból nem az kell következni, hogy mi se történik, hanem az, hogy nagy színész. Sajnos, ugye nagy. A szöveggyűjteménybe beválogattam Babits Mihálynak az Életbeli Színház című egyoldalas eszmefuttatását, ami ugye arról szól, hogy minden ember nem is egy, hanem több szerepet szeret alakítani az életben. De hát ezek hamis szerepek nyilván. Az igazi szerep az lenne, hogyha mindenki a lelkiismeretére hallgatna. És ha mindenki tudna önmagával szemben is kijelentéseket tenni, és azt mondani, hogy most hibáztam, most tévedtem, bocsánat, ez nem így volt, és így lehetne tiszta lappal új életet kezdeni. Mással is jó cselekedett. Hát figyelmeztette a másik társát, mondta, hogy mi méltán vagyunk itt. Szóval ez is érdekes, tehát a hit meg a cselekedet soha nem választható szét egymástól. Hogyha valakiben van egy igazi felismerés, ha valaki valaminek igazán a mélyére rádöbben, az szinte lehetetlen, hogy azt le lehetne folytani, az rögtön cselekedeteket kíván. Először mind a két lator szidalmazta Jézust. De amikor látták Jézusnak a magatartását, az egyik lator elkezdett ezen gondolkodni, hogy lehet ilyen kínszenvedések között is másokért imádkozni, az édesanyját a szeretett tanítványára bízni. Tehát látták azt, hogy ez egy rendkívüli, mint ahogy a római századot is azt mondja, hogy ez valóban Isten fia volt. És rögtön figyelmeztette is a társát, tehát igenis tudott jót tenni mással is. De tessék kölcsönvenni a kazettát, itt van a kazettája, meg van egy írásos anyag, tessék meghallgatni, most azt tényleg nem akarok belemenni. Tessék a... Igen, tehát mondjuk ez a példázatunknak is az egyik vonása volt, hogy végül is az a kérdés, hogy ki milyen ember, hogy hogyan él és mit cselekszik. Tehát ha valaki azt mondja, hogy ő jó ember, meg ő nem tudom, hívő ember, de ugyanúgy viselkedik, ugyanaz a magatartása, mint mondjuk a nem hívő embereknek, ugyanúgy megenged magának indulatot, sértődékenységet, haragot, kegyetlenséget. Szóval, hogyha a cselekedetei ezt mutatják, hát akkor mitől hívő? Tehát az biztos, hogy Jézusnak ez az általam is idézett kijelentése, hogy aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, tehát valahol itt van a
a végső célja egy keresztény életének, hogy azt tegye, ami az Isten akarata, amit az Efézusi Levél második fejezetében így mond Pál apostol, hogy Isten előre elkészített minden jó cselekedetet, hogy azokba járjunk. Tehát az biztos, hogy itt a cselekedeteknél kell megragadni a dolgot, mert a példázatunk is itt ragadja meg, mert rögtön Jézus azt mondja, hogy éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, tehát itt cselekedetekre céloz. Csak most ezután lépnünk kell egy újabbat, és fel kell, hogy tegyük a kérdést, hogy hol vannak az autentikus cselekedetek, tehát hol vannak a hiteles cselekedetek, a valódi jó cselekedetek. Ugye? És amikor ezt kezdjük vizsgálni, hogy hol vannak a valódi jó cselekedetek, mert hiszen ezzel folytatódik a példázat is, akkor jön be itt a hit, hogy hit nélkül nem lehet valódi jó cselekedeteket tenni. Ha valaki elképzeli az életét, hogy ő most jót tesz emberekkel, és most ő jótékonykodik, vagy segít embereken, ez nagyon derék és szép elképzelés, de hogyha valaki ebben megreked, az mindig az ember szempontjából, az emberi szempontjából jó cselekedeteket fogja végezni, amelyek mások, mint a hitből fakadó jó cselekedetek. Most, hogy mondok egy gyakorlati példát. Én nem ismertem a Szentírás, sem ezt a példázatot, sem más alapvető tanításokat, és hát mi albéletbe kezdtük az életünket, és az albéletben a házi nénink már 80 év fölött volt, és hát bizonyos betegségei előjöttek. Hát segíteni kellett rajta. Nyilván, ha már ott vagyok, hát albérlő vagyok is, de hát amennyit tudok, segítek rajta. És kezdtem jótékonykodni a nénivel. Segítettem neki bevásárolni, amikor eltörte a kezét, akkor jártam vele gyógyfürdőre, ha behívott a szobájába, órákig beszélgettem, hogy ne legyen egyedül. Tehát különböző módokon. De mondom, ezt emberileg csináltam, úgy gondoltam, hogy ez nagyon jó dolog. Hát egy valamire nem voltam tekintettel, hogy nekem feleségem is van, meg aztán gyerekek is születtek, aztán tették fel a kérdést, hogy most tulajdonképpen én most kivel teszek jót? Meg egy kicsit a néni kihasznált olyan szempontból, hogy ha albérlő, akkor tegyen meg mindent. És kezdtem én ezen gondolkodni, hogy én hogy tehetnék a nénivel úgy jót, hogy az valóban jó legyen. Nem tudtam vele jót tenni, mert ha órákig nála voltam az egyik nap, a másik nap már, mit tudom én, pár por szemért elkezdett ott veszekedni, meg nem tudom én vissza, soha nem volt igazi jó életünk. Azután ebben a nehéz helyzetben ismertem meg én is a Szentírást, meg a néni is, hála a jó Istennek, tényleg ő is a kezébe vette a Szentírást, és hát ő egyre idősebb lett, és egyre gyengébb lett. És aztán volt egy ilyen gondolatom, hogy mi lenne akkor, hogyha én a néninek felolvasnék a Bibliából csak egy rövid részletet. Nem beülnék hozzá egy ilyen tracspartira, hogy most meg... Szóval csak egy fél óra. És a néni ezt nagyon hát megrendült, ahogy hallgatta, a Zsoltárok könyvéből olvastam fel neki, és egy idő után ő is ezt kérte már tőlem, hogy erre mindenképp szakítsak időt, hogy hát a Szentírásból, hogy ő tényleg Isten szavának elfogadta aztán a Szentírást. És itt mutatnám meg a két dolgot, hogy először nagyon sokat tettem én a néniért, meg nem is azért tettem, hogy most engem dicsérgessenek, de mégis benne volt az emberinek az összes esetlensége, tehetetlensége, és a néni nem lett jobb. A néni nem lett jobb. Amikor azt hallgatta, minden másnap hallgatta ezeket a Zsoltár igéket, akkor nagyon mélyen megrendült és elgondolkozott, és akkor elkezdett megjobbulni ez a néni. 2-3 évig volt az első emberi jó cselekedet, a néni nemhogy nem javult meg, hanem tulajdonképpen eléggé eleresztette magát, és a végén már oda lyukadtunk ki, hogy nekem ezt meg kell tennem azért, mert hát én egy fiatalabb vagy, és albérlő vagyok, ezt meg kell tennem, és hát nagyon rossz helyzet volt ez. És utána pedig az ember azt mondta, hogy ennek a nénének is mire van szüksége, mint minden embernek, hogy az Istent megismerje. Mert ha az Istent megismeri, akkor az Istentől megtanulhatja azt, hogy mi az, hogy jó. Egymásnak mi nem tudjuk a magunk lényéből megmutatni, csak akkor, hogyha Istent képviselve
élünk az emberek világában. Tehát a cselekedetekig mindenképpen el kell jutni, csak az a kérdés, hogy valaki az emberi közegen keresztül jut el a cselekedetekig, és erre mondhatjuk azt, hogy ez a jótékonykodás. És ha valaki az Isten tanítása szerint jut el megtérés, újjászületés után a jó cselekedetig, erre mondhatjuk azt, hogy ez a felebaráti szeretet. Tehát itt az életben, most hogyha amit elmondtam most, akkor ezt egy másik szempontból is gyorsan hadd ismételjem meg, mikor következik be az életünkben változás. Akkor, hogy emberi jótékonykodás.

első fejezetében, hogy az Isten fiaivá legyenek, és tegyék azt, ami az Isten fiaihoz méltó, ami hozzájuk illik. Tehát mindenféleképpen a hit az, ami megállítja az embert az emberi jótékonykodásban, ami egy egészen más utat állít az ember elé, de ha ebből a hitből nem következnek valódi jó cselekedetek, akkor az a Jakab levele második fejezetével elmondhatjuk, hogy az a hit, amiből igazi jó cselekedetek nem következnek, az megholt önmagában. Tehát nem tudom, hogy valamennyire érthető-e, hogy a Bibliában a hitből jönnek az igazi jó cselekedetek, de kell, hogy jöjjenek igazi jó cselekedetek, mert ha nem jönnek, akkor az a hit meghalt önmagában. Hát az, hogy egy ember mennyire ismeri meg a Bibliát, az akkor dől el, amikor azt látjuk, hogy a Bibliának minden rendelkezésével összhangba jutott el. Tehát, hogy ha el tudja fogadni azt, hogy ami van a Bibliában, az Isten akarata, Isten szándéka, vagy akkor kezdődik egy ember életében az a bizonyos más élet, amikor eljut idáig.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Nyissuk meg Bibliánkat a római levélnél, keressük ki a római levél 15. fejezetét, és olvassuk fel először, utána gondoljuk végig, beszéljük meg az első 7 verset. A római levél 15. fejezetének az első 7 versét olvasom. Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Mindegyikünk az ő fele barátjának kedveskedjék, annak javára, épülésére. Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem amint megvan írva, a te gyalázói gyalázásai hullottak rám, mert amelyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által és az írások vigasztalása által reménységünk legyen. A békességes tűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyát. Azért fogadjátok be egymást, amiképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Kedves gyülekezet, a római levél egyik legértékesebb szakaszát olvastam fel most ebben a 7 versben. Ha közvéleménykutatást tartanánk, hogy kinek melyik rész a legértékesebb a római levélből, lehet, hogy kevesen jelölnék meg ezt a 7 verset. Van, aki azt mondaná, hogy a hitáltali megigazolásról szóló rész számára a legértékesebb. Van, aki az első fejezetet jelölné meg, abban is azt a verset, hogy nem szégyellem Krisztus evangéliumát, Istennek hatalma az minden hívő üdvösségére. Ismét mások más szakaszt jelölnének meg. Én szeretném a figyelmetekbe ajánlani ezt a 7 verset. Azon belül is a 7. verset, a legutolsó verset, amit olvastam. Fogadjátok be egymást, amiképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, nem egyszerű dolog a befogadás képessége. Legalábbis az a befogadás, ahogyan Krisztus fogadott be bennünket. Mert valamilyen befogadási képességgel mindenki rendelkezik. A világon élő minden ember gyakorolja a befogadás képességét, de mondjuk azt, hogy ez nem Krisztus befogadási képessége, nem Krisztus befogadó készsége, hanem másként fogadja be a világ az ő barátait, az ő társait, és másként Krisztus azokat, akik rászorulnak arra, hogy vele együtt legyenek. Az emberi és az isteni befogadó készség és képesség az különbözik egymástól, és nekünk az isteni befogadó készséget, Jézus Krisztus által bemutatott befogadó képességet kell kérnünk, elfogadnunk, gyakorolnunk itt a gyülekezetben is, és a tágabb környezetben is. Sajnos tényként kell megállapítani, hogy az egyházban és a gyülekezetben legtöbbször az emberi befogadó képességet gyakoroljuk. Nem azt, amiről így szólt Pál apostol, hogy amiképpen a Krisztus is befogadott bennünket. Szeretném elmondani a határköveit először is, annak a befogadó képességnek, amit a világ gyakorol, és amelyet olyan természetes módon nyilvánítunk ki mi is az emberi kapcsolatainkban. Milyen határkövei vannak ennek a befogadó képességnek? Hát elsőnek megjelölném a szimpátiát, a kedvességet. Könnyen befogadjuk azokat az embereket, akik számunkra szimpatikusak, akik számunkra kedvesek, mert azonos karakterrel rendelkeznek, mint mi. És egy törvényszerűség az, hogy a hasonló a hasonlóhoz vonzódik,
És akkor, amikor emberi kapcsolatainkban megnyilvánul az, hogy kit fogadunk el, és kit nem, ki az, aki számunkra szimpatikus, ki az, aki taszító, a befogadó képesség szempontjából, akkor legtöbbször ez érvényesül, hogy milyen jellemmel rendelkezik, mennyire befogadható az ő megnyilvánulása számomra. De az is előfordulhat, hogy nem hasonlít az ő karaktere, az ő megnyilvánulása az én megnyilvánulásaimhoz. Lehet, hogy valami olyan tulajdonsága van, ami különbözik az enyémtől, én is szeretnék olyan lenni, szeretnék olyan vagány lenni, mint ő, de félénk visszahúzódó a természetem, és ezért szívesen tartózkodok az ő jelenlétében, és szívesen barátkozok vele. Ez tehát az emberi befogadó képesség egyik oszlopköve, hogy be tudjuk-e fogadni a másikat, hogy mennyire szimpatikus, mennyire kedves számomra az ő megnyilvánulása. A másik szintén nagyon fontos dolog, amit megfigyeltem ezen a területen, hogy annak a személynek, akit én nekem el kellene fogadnom, annak igaza van-e. Nagyon fontos dolog. És ez általában határkő is szokott lenni. Hogyha szerintem igaza van, akkor könnyen el tudom fogadni, ha nincs igaza, akkor számomra nem elfogadható és nem befogadható. Erre majd később szeretnék még visszatérni, és szeretném megemlíteni a harmadik, nagyon emberi kritériumot a befogadás vonatkozásában, és ne sértődjünk meg rajta, de emberek vagyunk. Ez is nagyon sokszor megnyilvánul a mi befogadó képességünkben, hogy milyen érdekem fűződik hozzá, hogy el tudom fogadni a másikat. A rövid vagy hosszú távú érdekeimet nem sérti-e a vele való kapcsolat. Ezek tehát az emberi befogadó készség és befogadó képességnek a határai, kritériumai. Ezeket azért tartottam szükségesnek elmondani, hogy hasonlítani tudjuk a Krisztus befogadásához. Mert Pál apostol arra szólítja fel a római gyülekezetet, hogy tanulják meg a Krisztus befogadását, és sajátítsák el, kérjék el az Istentől. És hogyha elkérik, akkor használják. Minden levélben, minden újszövetségi levélben feltárul annak az adott gyülekezetnek a gyengéje. Én azt állapítottam meg a római gyülekezetről, hogy a római gyülekezetnek ez volt a gyengéje. Hogy nem tudták gyakorolni a befogadás képességét egymás iránt. És az a gyülekezet, amelyikben meghasonlás van, ahol a gyülekezeti tagok nem tudják egymás iránt gyakorolni a befogadás képességét, vagy az az egyház, amely tagjaiban nem tudja gyakorolni egymás tagjai között a befogadás képességét, az teljesen alkalmatlan arra, hogy befogadja a kívülállókat, befogadja azokat, akik most ismerkedik meg az Úr Jézus Krisztusnak az evangéliumát, és így Sátán eléri a célját, és nem tudja a közösség hathatósan hirdetni az evangéliumot, erővel hirdetni az evangéliumot. Engedjétek meg, hogy mielőtt a szöveget alaposabban átnézném veletek együtt, néhány mondatot szóljak a római gyülekezetről. Ha végigolvassuk a levelet, kiderül belőle, hogy Pál még nem járt Rómában. A harmadik misszió útja vége felé írta ezt a levelet, akkor, amikor tervezte, hogy majd elmegy Spanyolországba, Hispániába, le is írja ott a levélben, hogy az a szándéka, hogy úgy megy el majd Hispániába, Spanyolországba, hogy úgy bejti Rómát, és megismerkedik a római gyülekezettel, hogy egymás hite által épüljenek. Nagyon sok gyülekezetet Pál apostol alapított, a római gyülekezetet nem Pál apostol alapította. Viszont a 16. fejezetből kiderül, hogy nagyon sok rokona élt ott, nagyon sok ismerőse, barátja, akikkel együtt dolgozott,
misszió útjai során. Tehát nem volt számára ismeretlen a római gyülekezet, de személy szerint még nem járt ott. Így utólag visszatekintve, ismertve az apostolok cselekedete leírását, egyáltalán nem úgy alakultak a dolgok, ahogy Pál apostol ezt eltervezte. Elment Rómába, és megismerte a római gyülekezetet, de nem úgy, ahogy ő ezt eltervezte, mert a harmadik missziós útja végén, amikor felvitte az adományokat Jeruzsálembe, akkor őt fogságba ejtették, és jóval később, mint rabot, fogolyt vitték el Rómába. A római gyülekezetről is hadd mondjak néhány mondatot. A római gyülekezet az eredetileg egy heterogén gyülekezet volt, és hogyha most a témánknál akarunk maradni, akkor szeretném elmondani, hogy a befogadó készség szempontjából egy óriási problémát jelentett ez a heterogén állapot, hogy részben zsidó keresztényekből állt a római gyülekezet, részben pedig pogány keresztényekből. Hogyha olvasok a római levélnek az első két fejezetét, bocsánat, az első három fejezetét, rögtön kiderül belőle, hogy Pál apostol nagyon részletesen foglalkozik ezzel a témával, hogy most pogány keresztények, zsidó keresztények, van-e elválasztó vonal, nincs elválasztó vonal, hogyan kell befogadni egymást, és mi az, ami segít a másiknak az elfogadásában. Tehát ez volt az egyik olyan dolog, ami időlegesen megoldódott ugyan, a történelem rajtuk kívülálló okok miatt homogénné vált a római gyülekezet, mert Claudius császárnak volt egy olyan rendelete, és ez nem a keresztények miatt volt, hanem általában a zsidók miatt, hogy kitiltották a zsidókat Rómából, tehát akik származás szerint zsidók voltak, és így a zsidó keresztényeknek is el kellett hagyniuk Rómát. A keresztény gyülekezet homogénne vált, egy időre csak pogány keresztényekből állt a gyülekezet. De hát egy problémát nem így kell megoldani, hogy eltávolítjuk azokat, akik nem tudják elfogadni a másikat, hanem úgy, hogy elvesszük az Úr Jézus Krisztustól a befogadás képességét, a befogadás készségét, és megtanuljuk, és gyakoroljuk azt. Idővel azután a zsidó keresztények visszatérhettek a városba, és így már heterogénné vált újból a római gyülekezet, de akkor már a zsidó keresztények kisebbségben voltak, de ez ettől még nem oldódott meg így a probléma. A probléma igazi megoldása az, hogyha megtanuljuk becsülni a másiknak az értékeit, és Krisztus megváltott gyermekeiként tekintünk azokra a testvéreinkre is, akik emberi mérték szerint nem befogadhatóak, mert vagy nem szimpatikusak, vagy nincsen igazok, vagy pedig sértik az én érdekeimet. A másik ilyen probléma a római gyülekezetben az volt, hogy a 14. és a 15. fejezetet végig gondolva voltak olyan testvérek, akiknek nem volt igaza, vagy kicsit visszamaradtak a hit gyakorlásában. Pál apostol is nagyon szépen, nagyon finoman mondja, hogy erőtlenek a kereszténységben, erőtelenebbek, mint én vagyok. Hát kik a hitben erősek, és kik a hitben erőtelenek? Hitben erősek, akiknek igazuk van, és akik meg tudják valósítani a felismert bibliai igazságot. A hitben erőtelenek pedig azok, akik vagy nem jutottak el még arra a szintre, amilyen szinten én állok, vagy az erős hitűek állnak, vagy bizonyos dolgokban nincs igazuk. És Pál apostol foglalkozik ezzel a kérdéssel, most nem akarom részletezni, egyéni olvasmányainkban érdemes végig olvasni a 14. 15. fejezetet, a Korintusi levél is foglalkozik ezzel a témával, hogy akkor és ott, abban a helyzetben kik azok, akik hitben erősek, kik azok, akik hitben erőtlenek. Minden esetre így kezdi a 15. fejezetet Pál apostol, hogy tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtlenek erőtelenségeit hordozunk, és
ne magunknak kedveskedjünk, tartozunk. Nem akarom, hogy bárki is felemelje a kezét, de csak költői kérdésként mondom el, hogy vannak itt a gyülekezetben olyanok, akik adósok, akiknek van tartozások a valamelyik bank felé, vagy esetleg hittestvéreik felé. Biztos, hogy vannak. Ilyen nagy közösségben, mint a győri gyülekezet, a számok törvénye alapján biztos, hogy akad, akinek van adóssága, van tartozása. Mindannyian adósok vagyunk az Isten felé, az egyértelmű. Lehet, hogy egymástól is kérünk kölcsön, lehet, hogy banki adósságunk van. Egy biztos, hogy a tartozás, az adósság az egy nagyon nyomasztó érzés annak, aki az adósság csapdájában van. Ez egy feszültséget, egy belső feszültséget jelent, amely akkor oldódik fel, amikor a tartozás kiegyenlítést nyer, amikor az adósság megszűnik. Ma különösen azok, akik deviza alapú kölcsönt vettek fel, és megváltoztak a gazdasági, politikai körülmények, nagyon kényelmetlenül érzik magukat, hogyha nem tudták visszafizetni, visszatörleszteni az adósságokat. És igazából ez a rossz belső érzés akkor szűnik meg, hogyha a tartozás megszűnik. Pál apostol azt írja a római gyülekezetnek, hogyha konfliktus helyzet van a gyülekezetben, vagy az egyházban, akkor egy tartozás alakul ki. És érdekes módon nem azok az adósok, akik rosszat cselekedtek, vagy hitben erőtelenek, hanem azok az adósok, akik hitben erősek. Akik úgy gondolják magukról, hogy nekik van igazuk abban az adott konfliktus helyzetben. Legyen az akár bálványáldozati hús fogyasztásának, vagy nem fogyasztásának a kérdése, vagy bármilyen megosztó tényező. Akkor és ott, abban az időben a zsidó-keresztény, pogány-keresztény, körülmetélkedés, körül nem metélkedés, részvétel a ceremóniákon, résznemvétel a ceremóniákon, nagyon sok olyan dolog volt, ami megosztó tényező lehetett, ami vitakérdés volt. Most tulajdonképpen nem az a célunk és feladatunk, hogy kielemezzük, hogy akkor és ott kinek volt igaza. Valamelyiknek lehet, hogy igaza volt. Pál apostol viszont azt mondja, hogy a hitben erősek, azok adósságot halmoznak fel, méghozzá az Úr Jézus Krisztus magatartása miatt, mert az Úr Jézus Krisztus nem azt vizsgálta, hogy kinek van igaza az Isten-ember konfliktusban. És hogyha azt érvényesítette volna, akkor az emberek számára nincs üdvösség. Pál apostol azt mondja a római gyülekezetnek, hogy az Isten az egyházat azért alapította, hogy az üdvösség jó hírét, lehetőségét eljutassák az emberekhez, nem pedig azért, hogy kinyilvánítsák azt, hogy mi az igazság, és az igazság alapján nem lehet üdvözölni. Tényleg az igazság alapján nem lehet üdvözölni. Ha az Isten azt veszi számításba, hogy mikor jutunk el saját erőnkből az ő igazságára, akkor soha senki nem fog üdvözölni. Jézus ezért azt mondja Pál apostol, nem magának kedveskedett, és ez a szakasz, amit most én itt felolvastam, testvére a Filippi levél második fejezete, 5. versében kezdődő himnusznak. Ezt talán nem olvasom fel, mindannyian ismerjük, hogy az az indulat, az az indíték, az a gondolkodásmód, az a motiváció legyen bennetek, amely az Úr Jézus Krisztusban is volt, aki amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát. Teljesen párhuzamos ezzel a szakasszal, a római levél 15. fejezetében leírt versekkel, hogy Jézus nem magának kedveskedett, hanem megüresítette magát, az érdekeket félretéve lejött ide az ellenség területére, emberi formát vett fel, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember,
akkor engedelmes volt halálig, még pedig a keresztfának haláláig. Itt Pál apostol ebben a szakaszban kiegészíti azzal, hogy nem önmagának kedveskedett, hanem amint megvan írva, oda ment azok közé, a teremtményei közé, emberek közé, akik gyalázták őt. Gyalázták. Nem tudom, hogy az emberi konfliktus helyzetekben, akár gyülekezetben, akár kívülállók között, kívülállók felé, hogyha valamilyen konfliktus helyzet előadódik, akkor előfordul-e ilyen, hogy gyalázás? Mit jelent ez a szó, hogy gyalázás? Megnéztem az újszövetségi szómagyarázatot és a magyar értelmező szótárt és a gyalázattal, a gyalázással kapcsolatban. Hát bizony elég sokszor előfordul ez is, amikor leszóljuk a másikat, megvető távolságtartás van bennünk, vagy ahogy az értelmező szótár mondja, hogy a becsületen súlyos sérelmet ejtünk túlzó szavakkal. A gyalázkodás, az pedig ugye egy gyakorító képzővel még fokozza ezt a helyzetet, mert ismétlődően megcselekesszük ezt azokkal, akiket nem tudunk befogadni, vagy akikkel nem tudunk egyetérteni. Mit tett az Úr Jézus Krisztus? Oda ment azok közé, az emberek közé, hogy biztosítsa őket a befogadó készségéről, az ő szeretetéről, akik gyalázták őt. És tulajdonképpen ez a mi üdvösségünknek a záloga és lehetősége, mert így kapjuk meg azt a lehetőséget, azt a szabadságot az Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, hogy azok a jogos vádak, azok a jogos szemrehányások, amelyek bennünket kellene, hogy érjenek, azok nem fognak elhangozni az ítéletben. Mert azok a gyalázatok, azok a gyalázkodások, azok mind az Úr Jézus Krisztust érték, ő önként lemondott arról, hogy neki van igaza. A befogadást nem gyakorló, vagy a befogadó készséget nem gyakorló ember általában mindig úgy érzi, hogy neki igaza van. És hadd mondjam el, hogy amikor én ebbe egy kicsit mélyebbre ástam, akkor rájöttem, hogy tényleg igaza van annak az embernek, aki nem tudja gyakorolni a befogadást. Tényleg igaza van. Két példát szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban. Egy újszövetségi és egy ószövetségi példát. Az újszövetségi példa az egy példázat Jézus Krisztusnak, a tékozló fiúról szóló példázata, ugye elveszett drakma, elveszett juh, elveszett fiú. Ott van a tékozló fiúnak az idősebb testvére, aki nem tudja gyakorolni a befogadást. Az édesapa az gyakorolja a visszafogadást, a befogadást. És hogyha én most megkérdezlek benneteket, hogy azokban a dolgokban, amit az idősebb testvér elsorolt, hogy miért nem megy be oda abba az örömteli ünnepségre, igaza volt ezekben a dolgokban az idősebb testvérnek? Tényleg eltékozolta az öccse a vagyont? Tényleg paráznákkal emésztette fel a vagyont? Igaz volt az, hogy az ő számára nem rendezett ilyen nagy ünnepséget egyszer sem az édesapa? A befogadást nem gyakorló embernek általában igaza szokott lenni. Ezért nem megy a befogadás képessége, mert nekem van igazam. És az igazság fog csorbát szenvedni akkor, hogyha én befogadom a másikat. Egy ószövetségi példát is engedjétek meg, hogy elmondjak. A befogadás képességével kapcsolatban Dávid korában nagyon hullámzó volt ez a dolog, hogy tudták gyakorolni a befogadás képességét, hol tudták gyakorolni, hol nem tudták gyakorolni. Viszont a hasonló hamar megtalálta,
És Dávidnak volt egy nagyon jó barátja, akit úgy hívtak, hogy Akitófel. Ismerős számunkra, ugye ez a név, hogy Akitófel. Ez az ember nem csak jó hívő volt, mintahívő volt, hanem nagyon okos ember is volt, Dávidnak a fő tanácsadója. Egy idősebb ember volt, Dávidnál sokkal idősebb volt. És mintahívő volt abban a vonatkozásban is, hogy az ő gondolkodásmódja, az ő tudása, az nem csak, hogy oda lett állítva Dávid szolgálatába, hanem kirakatba való volt az egész nép számára. Volt Akitófelnek egy fia, akit Eliámnak hívtak, aki szintén hívő ember volt, komoly hívő ember volt, és nem csak hívő volt, hanem Dávid hadvezérei tábornokai közé tartozott. Hogyha elolvasok Krónikák könyvében, hogy kik voltak Dávid hadseregében a vitézek és a vezetők, a tábornokok, akikre rábízták a seregnek a vezetését, ott találjuk Akitófel fiának, Eliámnak a nevét is. Sőt, nem csak a Eliámnak a nevét találjuk ott a tábornokok között, hanem Eliám vejének a nevét is. Eliámnak ugyanis volt egy lánya. Hogy hívták Eliám lányát? Valaki tudja? Úgy hívták, hogy Becsabé. A vejét pedig úgy hívták, hogy Uriás. Aki ráadásul nem is zsidó származású volt. De csatlakozott Isten népéhez, megismerte Isten népét. És nem csak, hogy úgy elvegyült valahogy a sokaságban, hanem ő maga is a bibliai történetekből kiderül, nagyon komoly megszentelődésen ment keresztül, és hűséges volt az Istenhez. A történetet mindannyian ismerjük, hogy mi történt Becsabé és Dávid között. És az a barátság, amely Dávid és Akitófel volt, között volt, tehát Becsabé nagypapája és Dávid között, az hirtelen fagyos távolságtartássá változott. Akkor, amikor Akitófel végig gondolta azt, hogy mit csinált az ő barátja az ő unokájával, és látta azt, hogy nem gyakorolnak ítéletet felette, és látta azt, hogy hogyan követi el a hibát hibára Dávid a gyermeknevelésével kapcsolatban, látta azt, hogy hogyan viselkedik Amnonnal kapcsolatban, hogyan viselkedik Absalonnal kapcsolatban, hogy Adónia nevelésében milyen hiányosságok voltak. És egyszer csak jött egy történelmi helyzet, amikor nyíltan állást kellett Akitófelnek foglalnia azzal kapcsolatban, hogy most hova áll, elpártolt Dávidtól, és Absalon oldalára állt. Ha emberileg nézzük, megkérdezem, igaza volt-e Akitófelnek? Képzeljétek bele magatokat abba a csonka családba. Az ő missziójuk az egy példaértékű volt akkor, amikor a hitteus Úriás oda csatlakozott abba a családba. És ott volt egy nagypapa, ott volt a fia, ott volt Becsabi, immár Dávid felesége, és ott nézik egymást, és kérdezik, hogy hát hol van itt az igazság? És jön Absalon, és azt mondja ott a népnek, hogy hát az én édesapám az nem tud igazságot szolgáltatni. Ha engem megtennétek királynak, én tudnám, hogy hogyan kell igazságot szolgáltatni. És a nép szíve hajlik oda Absalon felé, és egyre többen mondják, csóválják ott a fejüket, hogy hát tényleg Dávid alkalmatlan a királyságra.
Sokkal jobb lenne, hogyha Absalom lenne a király. És akkor Akitó fel, és még egyszer szeretném mondani, úgy, ahogy az idősebb testvérnek, Akitófelnek is igaza volt, akkor, amikor azt mondta, hogy ilyen meg olyan ember Dávid, meg mit érdemelne Dávid, csatlakozott Absalomhoz. Nem tudta gyakorolni a krisztusi befogadásnak a képességét. Mert általában az erőtelen emberek nem érdemlik meg azt, hogy befogadjuk őket. Nem érdemlik meg a barátságunkat. Nem érdemlik meg azt, hogy együtt dolgozzanak velünk. El tudjuk mondani azt, hogy miért, és esetleg még túlzó módon ki is tudjuk színezni, ki is tudjuk kerekíteni, hogy miért alkalmatlanok az együttmunkára, a gyülekezeti tagságra, a barátságra, a testvériségre, arra, hogy ne segítsünk nekik. Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtlenek erőtelenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Tudnilik, mindegyikünk az ő fele barátjának kedveskedjék annak javára és épülésére. Ez is egy ilyen elgondolkodtató kifejezés, hogy fele barát. Nem nagyon szoktuk alkalmazni már a köznapi beszédben, hogy fele barát. Még abban az időben, amikor Károli lefordította a Bibliát, ez egy használatos szó volt, hogy felebarát. Hát kit nevez a Biblia felebarátnak? A újszövetségi görög szómagyarázat szerint a plésion azt jelenti, ez a görög szó, hogy a szorosan mellettem álló ember, akinek szüksége van rám. Ismerjük mindannyian, hogy az Úr Jézus Krisztus példázatát az irgalmas szamaritánusról, aminek az előzménye az volt, hogy odament valaki megkérdezni Jézus Krisztust, hogy melyik a két legfontosabb parancsolat, és ugye a két legfontosabb parancsolat az, hogy szeretni Isten teljes szívből, teljes lélekből, másik, ami hasonló ehhez, hogy fele barátodat pedig úgy szeresed, mint saját magadat. Ugye ebben is benne van a Római Levél 15. fejezetének az első 7 verse, hogy úgy szeresd a te fele barátodat, a te társadat, mint saját magadat. De ki az én fele barátom? Kérdezett vissza a kérdező Jézus Krisztus, és erre mondta Jézus válaszul a irgalmas samaritánusról szóló példázatot, amit ezzel a kérdéssel fejezett be, hogy mit gondolsz, hogy ki volt a fele barát. Ki volt. És aki hallotta a példázatot, az rögtön meg tudta válaszolni, hogy az, aki felfedezte azt, hogy a másik embernek szüksége van rám. Nem azt, hogy igaza van-e a másik embernek, hanem hogy szüksége van-e rám. Ugye, amikor mi is megyünk el a koldusok mellett, Budapesten nagyon sok szerencsétlen ember van, akkor rögtön meg átvillan az agyunkon, hogy vajon mi juttatta ide ezt az embert. Meg hogy nem-e valamilyen maffia tagja, és sok minden átmegy a fejünkön. Általában legutoljára szokott megjelenni az, hogy ennek az embernek pontosan én rám van-e szüksége. És sokszor nem is tudjuk a valós szükségletet megkeresni, meg ő sem a valós szükségletet mutatja, de általában azokban az emberi konfliktus helyzetekben, amik gyülekezetben, családban, egyházban alakulnak ki, azért nem nagy utánajárás kell, hogy meg tudjuk állapítani a valós szükségletet, mert a valós szükségletet kell kielégíteni azoknál, akik ott állnak mellettünk, és akiket vagy mi nem tudunk befogadni, vagy pedig ők nem tudnak befogadni bennünket. Általában ilyenkor jönnek elő azok a dolgok is, amiket itt olvasunk a 3., 4., 5. versben, hogy ilyen túlzó megjegyzések hangoznak el, kialakulnak ezek a klikkek, baráti körök, hogy hasonló a hasonlóval társul, szövetkezik, és megbeszélik azokat, akik el nem fogadhatók,
annak a csoportnak, vagy annak a személynek az együttmunkára és az együttes tevékenység számára. Még ilyen kifejezést is olvashatunk a gyalázáson túl, meg a gyalázkodáson túl, hogy ilyenkor vizsgázik a mi béketűrésünk is, meg esetleg szóba jöhet a vigasztalás képessége is. Ugye a vigasztalás szót azt jól ismerjük az Újszövetségből, a Szentléleknek egyik neve ez, hogy vigasztaló. Jézus Krisztus adta ezt a nevet a Szentléleknek. Ez szó szerint azt jelenti, a vigasztalás, a vigasztaló, hogy paraklétosz, hogy mellé ül, hogy oda társul hozzá, beszélget vele. Egyébként ez a paraklétosz, ez egy ilyen jogi fogalom volt abban az időben. Pártfogót rendeltek ki azok mellé, akik letöltötték a börtönbüntetésüket, akik szabadultak, és akik segítettek a visszailleszkedésbe, a társadalomba való visszailleszkedésbe, az volt a paraklétosz. Hát úgy tudott segíteni, hogy nem csak a kapcsolatait mozgatta meg a paraklétosz, hanem bizalmába fogadta azt, akinek szüksége volt arra, mert a társadalom nem fogadta volna be. Nem tudott volna magától visszailleszkedni, büntetett előítéletű, vagy köszönöm szépen, nincs munka számodra. Abban az időben és ma is féltek a büntetett előítéletüktől, hogyha jött a pártfogó, és azt mondta, hogy én garanciát vállalok ezért az emberért, leült vele, beszélgetett vele, erősítette, bátorította őt, a paraklétosz, a vigasztaló, akkor arra az emberre, a pártfogóra, a paraklétoszra, a vigasztalóra való tekintettel könnyebben elfogadták ott a társadalomban, akár munkahelyen, akár lakóhelyen, szomszédságban, volt a visszaélés.

eltávozott, amikor beszélt a tanítványoknak arról, hogy ő elmegy a mennybe, akkor azt mondta, hogy én küldök nektek más vigasztalót. El fogok küldeni egy másik vigasztalót. Az én nevemben jön, azt a munkát végzi, azt folytatja, amit én elkezdtem. De igazából nem csak arra van szükség, hogy az Isten és az ember között rendeződjön a kapcsolat, nem csak arra van szükség, hogy az Isten befogadjon engem, hanem amiképpen én be tudom fogadni az én felebarátomat, a rászoruló embert, azt, akinek vagy nehéz természete van, vagy nincs igaza, vagy sérti az én érdekeimet, aképpen fog engem az Úr Jézus Krisztus is befogadni. Mert erre is érvényes az a tétel, amit a mi atyánkban fogalmazott, meg a megbocsátással kapcsolatban, hogy amiképpen megbocsátjuk az embereknek az ő vétkeiket, aképpen bocsát meg nekünk is a mi mennyei atyánk. Amiképpen gyakorolom a befogadás képességét, aképpen fog engem is befogadni az Isten, és erről szól megint Jézus Krisztusnak egy példázata, az adós szolgáról szóló példázata. Ugye ott volt az a gazdag ember, aki számadásra vonta az egyik gazember alkalmazottját, bocsánat, hogy ezt a szót alkalmazom, de nagyon felelőtlen volt, és nagyon rosszul bánt azzal a pénzzel, amit bizalmi emberként őneki kezelni kellett, és amikor megtörtént a számonkérés, akkor fogadkozott, mondott mindent, és látva az ő szorult helyzetét, azt mondta a tulajdonos, hogy na akkor tudod mit, tekintsük úgy, mintha semmit nem tettél volna, és elengedem az összes adósságodat. És érdekes módon a példázat nagyon, nagyon, nagyon kikarikírozza, és nagyon, nagyon élesen mutatja azt, hogy pontosan az az ember, akivel ezt megcselekedték, ő nem tudta elfogadni a másik embert. Hasonló módon. Hiányzott belőle nem csak a megbocsátás, hanem hiányzott belőle a befogadás képessége is. Mert a befogadás képessége és a megbocsátás, ugye ezek édes testvérek. Ez valahogy ilyen egymásra utalt két megnyilvánulás, ami magatartásunkban, hogy most be tudjuk fogadni a másikat annak ellenére, hogy nem érdemli meg, tudok-e vele beszélni, tudok-e szeretetet nyilvánítani iránta. Nem biztos, hogy meg kell erősíteni őt az ő bűnében. Ugye a tékozló fiú példázatát Jézus egy élethelyzetben mondta el. Milyen élethelyzetben mondta el? Lukács evangélium a 15. fejezete. Hogy kezdődik? Úgy kezdődik vele, hogy közelgettek Jézushoz a bűnösök. Paráznák, vámszedők, olyan emberek, akikkel szemben jobb tartani a távolságot. És Jézus szívesen beszélt velük, kedves volt hozzájuk, befogadta őket. És zúgolottak azok, akik ismerték az írásokat, akik kegyes emberek voltak, akik már vitték valamire, akik hitben erősek voltak, zúgolottak, hogy ez bűnöseket fogad magához. És Jézus elmondta ezeket a példázatokat, a három példázatot, hogy milyen nagy öröm van a mennyben akkor, hogyha egy bűnös megtér, és alkalmas lesz az Isten országára. Mert ezeknél az embereknél az volt a kérdés, hogy kinek van igaza? Igaza van a bűnösöknek? Hát hogy lenne igaza a bűnösöknek? Akkor Jézus miért megy oda velük? Hozzájuk. Miért beszél velük? Miért kedves hozzájuk? A befogadás képessége nem azt nézi, hogy kinek van igaza, hanem azt nézi, hogy mivé válhat az az ember, hogyha most félreteszem a távolságtartást, és kinyilvánítom a szeretetemet iránta. És mindezt Jézus meg tudta cselekedni úgy, hogy az ő magatartása nem volt bűnpártolás. Mert ugye ez egy nagyon fontos kérdés, hogy most bűnpártolók vagyunk-e akkor, amikor elfogadjuk a bűnöseket.

Ezt kell nekünk Jézus Krisztustól megtanulni, hogy hogyan lehet bennünk vonzódás, szeretet megnyilvánulás. Nem mesterkélt, egy felvett színészkedő magatartás a rászoruló iránt, hanem egy természetes magatartás. Jézus Krisztusnak természetes volt az a magatartás, amelyet gyakorolt akkor, amikor lejött a mennybe, és itt volt a bűnös teremtményei között. És Filippi levél második fejezet 5. verse így kezdődik, hogy az az indulat legyen bennetek. Szó szerint az a gondolkodásmód, az a motiváció, az az indíték legyen bennetek, amely az Úr Jézus Krisztusban volt, és itt a Római Levél 15. fejezet 5. verse is azt mondja, hogy a békességes tűrés és a vigasztalás Istene adja meg néktek, hogy ugyanaz az indulat, ugyanaz a szó, ugyanaz a pronézis szó van itt is, mint a Filippi Levél 2. fejezet 5. versében, ugyanaz a gondolkodásmód, ugyanaz a viselkedés legyen bennetek is, ami az Úr Jézus Krisztusban volt, egymás iránt, Jézus Krisztus szerint. Egymás iránt és Jézus Krisztus szerint. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent, ami Urunk Jézus Krisztusnak az atyát. Hadd kérdezelek meg benneteket, hogy a 12 tanítványban megvolt-e a befogadás képessége egészen Jézus Krisztus mennybe meneteléig. Nagyon sokszor levizsgáztak abból, hogy nem. Egyszer, amikor mentek az úton, tanítványok lemaradtak, aztán illendően, amikor beérték Jézus Krisztus, csatlakoztak hozzá, és igazából nem is lehetett volna tudni, hogy miről beszélgettek akkor, amikor lemaradtak, ha Jézus meg nem kérdezi, hogy miről beszélgettetek az úton. Mit mondtak? Semmit, nem mertek megszólalni. Miért nem szólaltak meg? Mert miről beszélgettek? Arról beszélgettek, hogy ki a nagyobb. Ami mit jelent? Azt, hogy én nem fogadlak el téged. Nincs meg bennem a befogadás képessége. És még az utolsó vacsoránál is. Ugye ott volt bennük, hogy én nem tudom elfogadni a másikat. És igazából az evangélium nem is hangozhat fel hangos szóval, a hármas angyali üzenet sem, amíg ezt a nagyon fontos tulajdonságot át nem veszük, meg nem tanuljuk, és nem gyakoroljuk, és nem Jézus Krisztustól tanuljuk meg, és nem emberi befogadó képesség, hanem a Jézus Krisztus befogadó képessége nem nyilvánul meg a mi közösségünkben, egyházunkban. Mert ha most odalapozunk az apostolok cselekedete 1.-2. fejezetéhez, mi hozott áttörést akkor és ott, abban az időben, amikor már Jézus Krisztus elment és a mennyben volt? Azt olvasom az apostolok cselekedete 1. fejezet 14. versében. Ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban, könyörgésben, asszonyokkal, Máriával, Jézusnak anyjával, atya fiaival együtt. 2. fejezet 1. vers. Amikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. Egy akarattal. Hogyan lehet elérni az egy akaratot? Az egy akarat az teljességgel megvalósíthatatlan emberi mértékkel. Mert vagy Péternek van igaza, vagy Zebedeus fiainak, vagy Tamásnak. Ha emberi erővel akarjuk ezt az állapotot elérni, akkor soha nem fogjuk elérni. Le kell tudni mondani az igazságunkról, le kell tudni mondani az érdekeinkről, és le kell mondani a mi szimpátiánkról is. Akkor, amikor a másik embernek szüksége van rám, és rám van szüksége, és rajtam keresztül az Úr Jézus Krisztusra van szüksége. Ugye erről szól Máté evangélium a 25. fejezetében levő példázat is, a jók és a kecskék szétválasztásáról. Kik tartoznak azok közé, akik alkalmasak az örök életre, akiket Jézus a jobb keze felé állít, akiknek Jézus azt fogja mondani, hogy gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek azt az országot,
amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta, azok, akik hibátlanul el tudták mondani szóról szóra a hármas angyali üzenetet, vagy a korintusi első levél 13. fejezetét, vagy bármelyik bibliai igazságot a maguk helyén kezelték, Jézus nem ezt tekinti vizsgakérdésnek akkor ott, hanem hogy akkor, amikor a te fele barátodnak szüksége volt rád, akkor te mit csináltál? Akkor be tudtad-e őt fogadni? Tudtál-e neki ruhát adni? Bevitted-e az otthonodba? Leültél-e vele beszélgetni? Meglátogattad-e őt? Vagy csak akkor tetted meg, amikor megérdemelte ezt? Amikor be tudtad a te igazságodba fogadni? Vagy esetleg le tudtál mondani a te saját igazságodról azért, hogy segíteni tudjál, hogy megmentsed ezt az embert? Mert annak az embernek rád van szüksége. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, az egyik legfontosabb rész a római levélben ez a szakasz. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent, ami Urunk Jézus Krisztus atyát. Azért fogadjátok be egymást, amiképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Amiképpen Krisztus is. Nem kell részleteznem, hogy Jézus Krisztus kiket fogadott be, és hogyan fogadott be. Nem csak ezek az evangéliumi leírások szólnak arról, hanem az is, hogy a mi múltunk, a mi szennyes emberi kapcsolataink ellenére is itt vagyunk. És Jézus Krisztus elfogadott. És még mindig, hogyha oda megyünk hozzá, akkor engem is szájára vesz és képvisel. És nem mondott le rólam, hogy alkalmassá tesz az ő országa számára, és alkalmassá tesz egy olyan feladatra is, amelyet én nem tudok elvégezni itt ezen a földön. Én szívemből kívánom, hogy ezek a szavak, ezek a gondolatok, amelyek itt vannak elrejtve a római levél 15. fejezetében, ezek megmozdítsanak bennünk valamit. És amikor a következő konfliktus helyzet kialakul, mert ki fog alakulni. Sátán gondoskodik arról, hogy egészen addig, amíg a kegyelem időn le nem zárul, addig mindig legyen testvér között, gyülekezetben, egyházban, családban olyan konfliktus helyzet, ahol vizsgázik a mi kereszténységünk, és a kereszténység vizsgája nem az, hogy el tudjuk mondani, hogy a proféciák hogyan következnek egymás után, vagy egyes részlet, pillanatkép, hogy valósul majd meg a történelemben, hanem az, hogy mit teszünk, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, hogy ki az én fele barátom. Jóisten segítsen bennünket ahhoz, hogy erre jó választ tudjunk mindannyian adni. Amen. Mennyei atyánk, meghajtjuk magunkat előtted. Szeretnénk elmondani mi szívünk háláját, köszönetét azért, hogy nem vetettél el bennünket, hogy szeretsz bennünket, mindazok ellenére, hogy mi bűnösek vagyunk. Hogy nem úgy viselkedsz velünk, mint ahogy mi viselkedünk egymással. Jó Istenünk, Sátán ismeri a mi gyengeinket, és nagyon sokszor elbukunk, és alkalmatlanok vagyunk arra, hogy megszólaltassuk a te evangéliumodat. És a mi alkalmatlanságunk abban van, hogy nem tanultuk meg Jézus Krisztus gondolkodásmódját, viselkedését. Nem azok az indítékok vezérelnek bennünket, amely Jézust vezérelte akkor, amikor megüresítette magát. Nem tudjuk magunkat megüresíteni, jó Istenünk. Bocsáss meg ezt nékünk, és köszönjük szépen, hogy mindezek ellenére még mindig gyermekeidnek nevezhetjük magunkat. Segíts, hogy ez a megszégyenülés, ez elvezessen bennünket oda, hogy le tudjuk tenni a távolságtartást, hogy ne az igazság diadalmaskodjék csak a mi emberi kapcsolatainkban, hogy kinek van igaza, hanem az is, hogy ki az, aki el tudja engedni a másik emberért a saját igazát. Taníts meg bennünket a szeretetre, taníts meg bennünket arra, hogy Jézus Krisztus hogyan
gyakorolta ezt a bűnösök iránt. Segíts bennünket, hogy el tudjuk engedni az igazságot, hiszen az igazság meg tudja védeni magát, nem mindig ránk van szüksége, hogy mi legyünk az igazság védelmezői. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Te bennünket arra szeretnél felkészíteni, hogy befogadó gyülekezet legyünk, ahova örömmel jönnek az emberek, ahol nem alszik ki az első szeretett tüze, ahol nem problémákkal ismerkednek meg az emberek, hanem a probléma megoldás képességével, a szeretettel, az elfogadással. Urunk, hogyha mi nem is tudjuk megnevezni, te előtted nyilván van az, hogy kik azok, akiket nem tudunk elfogadni. Akikkel szemben csak olyan színészkedő szeretetet tudunk gyakorolni. Urunk, segíts, hogy el tudjuk engedni ezt az egészet, és taníts meg bennünket Jézus Krisztus indulatára, hogy az az indulat legyen bennünk is, amely ő benne volt, hogy úgy tudjunk gondolkodni, ahogy ő gondolkodott. Úgy tudjunk viselkedni, ahogy ő viselkedett. Ezt mi magunkból nem tudjuk, jó Istenünk, kitermelni, de el tudjuk fogadni tőled ajándékba. Segíts, hogy kinyújtsuk a kezünket érte. Segíts, hogy elfogadjuk. Segíts, hogy alkalmazzuk is. És add meg, hogy a mi boldogságunk ebben tetőzzön, és ne abban, hogy kit hogyan tudunk legyőzni. Köszönjük, hogy erre tanítasz bennünket. Köszönjük, hogy úgy tanítasz erre bennünket, hogy erre példát is adtál. A legdrágábbat, Jézus Krisztust állítottad elénk példaként, aki emberi testben gyakorolta ezt. Köszönjük, mennyei Atyánk, hogy ezek felett, a gondolatok felett időzhettünk, és szeretnénk, hogyha úgy zárulna ez a földi történelem le hamarosan, és tényleg hamar záródna le, hogy mi ezen a területen előre léptünk. Köszönjük, hogyha Jézus nevében ebben segítesz nékünk. Amen.

Szeretettel köszöntök mindenkit a Bibliakörünk negyedik alkalmán, amelyen mindig egy egyórás kis bevezető előadás hangzik el, és utána egy egyórás, másfél órás beszélgetés, ami az adott témát kíséri, és azzal kapcsolatban fel lehet tenni kérdéseket. Az ezévi témánk a Jézus Krisztusnak a végidőre vonatkozó példázatai, és a mai alkalommal az adós vagy gonosz szolga példázatát fogjuk elemezni. Ahogy említettem már többször, a példázatokból arra tesszük a hangsúlyt, ami a profétikus jellege a példázatnak, tehát ami a történelemnek egy adott korszakára, a végső időre vonatkozik, de megkerülhetetlen, hogy ennek előtte az egész példázatot is elemezzük. A mai alkalommal négy kérdést vetnénk fel. Az első kérdés, hogy mikor mondta el Jézus ezt a példázatot. Bizonyára tetszenek rá emlékezni, hogy minden példázatnál ez egy alapkérdés. Mindig tisztázni kell, hogy Jézus mikor, kinek, milyen kérdésére mondott el valamit. Utána feltennénk majd azt a kérdést, hogy miért olyan nehéz megbocsátani, és mi tartotta vissza ezt a példázatbeli embert, hogy nem tudott megbocsátani a másik embernek, tehát az embertársánk. Miért folytogatta őt 100 dénárért? A harmadik kérdésünk az lesz, hogy szükségszerű volt-e ez, hogy ez az ember nem tudott megbocsátani. Más néven a mi életünkre vonatkozóan szükségszerű az, hogy nekünk olyan nehezen megy a megbocsátás az életben. Mi az, ami megkönnyíti a megbocsátást? A példázatnak az első mozzanatára, az atya megbocsátására, tehát a gazda megbocsátására helyeznénk a hangsúlyt. A harmadik nagy kérdésünk pedig az lesz, hogy mi a különbség a bűn megbocsátás és a bűn eltörlés között? A példázatnak ugyanis egy rendkívül fontos vonatkozása az, hogy a Biblia szerint Isten megbocsát, mindenki, minden embernek megbocsát, aki őszintén kéri a megbocsátást, de Isten a bűnök eltörlését külön választja a bűnök megbocsátásától. Ez benne van ebben a példázatban, erre is kíváncsiak leszünk. És befejezésül azt a kérdést is szeretnénk majd felvetni, hogy ez a végső történelmi időszakra nézve milyen tanulságokkal és milyen felhívásokkal jár a hívő emberek számára. Tehát ezen a négy kérdésen kell átmennünk. Rögtön az elsőt szeretném feltenni, mielőtt felolvasnánk a példázatot, hogy mikor hangzott el ez a példázat, amely tehát Máté evangélium a 18. fejezetében a 21-től a 35. versig olvasható. Ez a példázat, ahogy egyébként a kísérő füzetünk ezeket a kérdéseket mindig fölveti, és itt részletesen válaszol is rá, két jelentősebb esemény után hangzott el, mind a két esemény Jézusnak az utolsó Jeruzsálembe vezető útja során történt meg. Az egyik a tanítványok versengése. Most a tanítványok versengéséről nagyon sok helyütt olvashatunk, de Jézusnak az utolsó jeruzsálemi útját szinte befelhőzte a tanítványainak a versengése, egészen a legvégső pillanatig, hiszen az utolsó vacsora termében is ez volt a nagy kérdés, hogy ki közülük a nagyobb. Amikor mentek az úton, egymás között azon vetekedtek, hogy ki a nagyobb, és Jézus ehhez, erre visszatérve is elmondta a példázatot. Még ezelőtt, a példázat elmondása előtt az úgynevezett egyházi rendről szóló tanítását mondta el, ez is Máté evangélium a 18. fejezetében található, hogy mit kell tenni akkor, amikor egy keresztény közösségben valaki vétkezik, és megmarad egy súlyos vétségben. Mi akkor az eljárás? Máté evangélium a 18. fejezetében azt a 3 lépcsőfokot mindenki otthon elolvashatja, hogy először személyesen kell az ilyen embert figyelmeztetni, utána a hozzá legközelebb álló emberekkel ketten-hárman keressék fel, hogy a bűnéből való szabadulásra késztessék, és hogyha erre sem hallgat az illető, akkor tegyék csak közhírré azt a vétket, tudnék a keresztény közösség nyilvánossága előtt. Jézus messze menő tapintatot írt elő a bűnöknek nem csak a megbocsátásában, de egyáltalán a bűnök kezelésében. Hogyha valakiről kiderül, hogy bűnös életmódot folytatna méghozzá úgy, hogy keresztény, hívő ember, egy megtért, megkeresztelt ember, de mégis kiderül, hogy visszaesett valami régi szokásába, vagy valami új kísértés áldozatává vált, Jézus messze menő tapintatot és messze menő körültekintést írt elő. Tehát a szeretet jegyében ne örüljünk annak, hogyha valaki rosszat tesz, hanem,
hanem azt palástoljuk, és kérleljük azt az embert, hogy jöjjön ki abból a rosszból, és hogyha ő kijön egy embernek a figyelmeztetésére, vagy két-három hozzá közel álló ember figyelmeztetése, akkor nincs értelme, hogy arról a rosszról más is tudomást szerezzen. De ha nem, akkor viszont a keresztény közösség elé kell vinni az ügyet. És miután ez a két esemény lezajlott, tehát a tanítványok versengése, illetve Jézusnak erre adott válasza, és az egyházi rendről szóló tanítás, ezután azt olvassuk Máté evangélium a 18. fejezet 21. versében, hogy a tanítványok nevében akkor Péter odament Jézushoz, és feltett neki egy kérdést. És erre a péteri kérdése hangzott el ennek az adós vagy gonosz szolgának a példázata. Tehát szeretném felolvasni a kérdést a 21. versből, ami így hangzik. Ekkor hozzámenvén Péter mondta, Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és nékem megbocsátanom? Még hétszer is? Tudni kell ehhez a péteri kérdéshez azt, hogy a korabeli zsidó vallási hagyomány, az úgynevezett rabbinikus hagyománynak volt egy ilyen cikkeje, amelyet később a Talmudban gyűjtöttek össze a 4.-6. század során, és 20 kötetre rúgó nagy atyai hagyományok tárháza ez a Talmud. Tehát volt egy ilyen cikkely, hogy ha valaki vétkezik, akkor legfeljebb háromszor vétkezhet, a harmadik vétkezésére még meg kell bocsátani, de hogyha ugyanazt a vétket negyedszer is elköveti, akkor már nincs kötelezve egy vallásos ember, hogy megbocsásson. Tehát mondom, ezt tudni kell, mert Péter itt egy kicsit nagyot akart mondani. Péter érezte, hogy Jézus színvonala magasabb, mint a farizeusoknak a szintje, és azért mondta, hogy Uram, hányszor kell megbocsátani, még hétszer is? Tehát Péter a hármat fölvitte hétre. És erre válaszolt így Jézus, mondta néki Jézus, nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még 77-szer is. Tehát Jézus erre azt a választ adta, hogy a megbocsátásban nem lehet mérték. Egy igazán hívő ember mindig kell, hogy szívből megbocsásson a másiknak, még akkor is, hogyha végtelen számban elkövette volna azt a rosszat, mindig meg kell adni az esélyt a másik embernek a megbocsátással, a szeretettel, a bizalommal, hogy talán századszori vétkezés után 101-szer talán nem esik bele abba a vétekbe. De Jézus nem elégedett meg ezzel a válasszal, ugye nyilván úgy magunk előtt látjuk a helyzetet, hogy Péter meg a tanítványok úgy megvoltak ezen rökönyödve. Mert hát őnekik egész életükben ezt tanították, hogy a harmadszor meg kell bocsátani, de negyedszer már nem. Hát most azt mondják, hogy talán még hétszer is, és erre Jézus azt mondja, hogy még 77-szer is. És miközben ez a csend ott beáll, és mindenki bizonyos várakozással tekint Jézusra, Jézus most kezd bele ebbe a példázatba. És akkor olvassuk el először a példázatot. Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival, mikor pedig számot kezdett vetni, hoztak eléje egyet, aki 10.000 talentummal volt adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolta annak ura, hogy adják el azt és a feleségét és gyermekeit és mindenét, amie van, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte könyörgött néki, mondván, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszámván azt a szolgát, elbocsátotta őt, és az adósságát is elengedte néki. Kimenvén pedig az a szolga találkozott egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral volt néki adós, és megragadván azt folytogatta őt, mondván, fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé könyörgött néki, mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akarta, hanem elmenvén börtönbe vetette őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek, feletté megszomrodtak, és elmenvén mindent megjelentettek az ő uruknak, amik történtek. Akkor előhivatván őt az ő ura mondta néki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna én néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad. És megharagudván az ő ura átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek.
ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki az ő atyafiának az ő vétkeiket. Mint minden jézusi példázat, gondolom ez is nagyon könnyen érthető. Ha valaki az ókori mértékegységeket nem ismeri, vagy pénznemeket nem ismeri, itt csak annyi utánajárásra van szükség, hogy úgy körülbelül tudjuk, mit jelent az, hogy 10 000 talentum, meg 100 dénár. De maga a szám is óriási különbség, a 10 000 meg a 100. Ha nem tudjuk, hogy mit jelent, hogy talentum, meg mit jelent, hogy dénár, akkor is látjuk, hogy két összemérhetetlen mennyiség. Amit elenged a király az ő szolgájának, a 10 000 talentum, az valami megfizethetetlen hatalmas összeg, és amit ő a maga kis szolgatásának nem enged el, az a 100 dénár, az egy jelentéktelen összeg. De azért hadd mondjam meg a mértékegységeket, hogy körülbelül mennyivel lehet számítani 10 000 talentum ma magyar forintban. Kifejezhetetlen összeg. Szóval billió vagy trillió forintokat lehetne mondani, hogy a talentum ókori mértékegység 30 és 50 kiló között volt, hogyha ezt aranyba átszámítjuk és 10 000-rel megszorozzuk, ugye ne folytassuk a matematikát, ez valami megfizethetetlen összeg. 100 dénár, ez körülbelül egy vagy két napi napszáma volt egy munkás embernek. Tehát nem aránylik a kettő, sehogy se aránylik egymáshoz. Az úr elenged 10 000 talentumot, mert könyörög a szolga, és mert könyörül ő is rajta, és mindenét elengedi, és ő meg kimegy a palota kapuján, és találkozik egy szolgatársával, aki ő neki csak 100 dénárral adós, és nem akarja. Nagyon érdekes a megfogalmazás, azt mondja Jézus, nem akarja neki elengedni, sőt, a másik ige is érdekes, hogy folytogatja a másik embert. Szóval nem akárhogyan, nem veszekszik vele, vagy nem lehordja, vagy nem tudom mit, hanem egyszerűen nekiugrik a torkának, és a 100 dénárért folytogatja a másik embert. És aztán a szolgatársak ezt felháborodva jelentik a királynak, nyilván a szolgatársakon értjük a jelképes nyelvet talán, hogy a király az Istennel egyenlő, az adószolga az emberrel egyenlő, a másik szolga, a szolgatárs egy másik emberrel egyenlő, a szolgatársak, akik meg viszik az üzenetet, az angyalokkal egyenlő, akik ugyanolyan teremtmények, de felháborodnak az embereknek a gonoszságán. És aztán a király a végén kinyilvánítja az ítéletet, hogy bár ő elengedett mindent, de mivel az az ember nem úgy viselkedett, ahogy méltó lett volna az elengedéshez, ezért visszahivatja az embert, és amit neki megbocsátott, azt újra visszakéri. Tehát itt van a példázatnak egy nagyon nagy csattanója, erre fogjuk kihegyezni az egész példatörténetet, hogy van ez, hogy Isten meg is bocsát, meg nem is bocsát meg. Hogy megbocsát, de amikor látja, hogy visszaéltek a megbocsátással, akkor visszamenőleg is mindent elkér attól az embertől, aki a megbocsátással így visszaélt, hogy a másik emberek nem tudott megbocsátani. Ugye hóhért emleget Jézus, hogy amíg meg nem fizetik, tehát a hóhér az általában ítélet végrehajtó, tehát itt érezzük, hogy ennek a szolgának betelt a bűneinek a pohara, betelt a sorsa, és meg kell halnia. És Jézus még utána hozzáteszi a példa történethez azt a jelentőség teljes mondatot, amivel megint csak egy kis szóra hadd hívjam fel a figyelmet, ugye a 35. versben, hogy eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok ki az ő atyafiának az ő vétkeiket, tehát szívetekből. Tehát a megbocsátás az nem akármi kell, hogy legyen, az az igazi megbocsátás, amikor az ember tényleg szívéből el tudja engedni a másik ember adósságát, tehát nem érvényes az a közmondás, amit olyan sokszor hallunk, hogy megbocsátok, de nem felejtek, ilyesmit a Biblia nem ismer. Ha valaki szívből megbocsát, az el is felejtett mindent. Ennyi lenne a példatörténet, és akkor nézzük, az első nagy kérdésünket most lezárhatjuk, hogy milyen körülmények között hangzott el, mik voltak az előzmények, miről szól a példatörténet. Nézzük most a második kérdésünket, hogy mi az emberi életben miért tartjuk nehéznek a megbocsátást. Ugye a tavalyi sorozatunkban volt erről egy külön előadás, tehát én erre nem akarok részleteiben visszatérni, különben is a mostani bibliakörünknek a kerete egészen más. Ugye a mi atyánkot elemezve egy külön előadás volt arról, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. De itt újra találkozunk ezzel a jellegzetességgel, hogy egy ember, akinek nagyon sokat elengedtek, és most nem ennél az első mozzanatnál kezdem elemezni a példázatot, hanem a másodiknál, hogy lehet az, hogy kimegy a palotából, és
és nekiugrik a másik embernek, és folytogatni kezdi egy jelentéktelen pénzösszegért. Hogy lehet ez? Szinte ez olyan hihetetlen. Hát ha valakinek elengednek 10 000 talentumot, hát nincs magához való esze, nincs lelkiismerete, hogy az csak úgy zsebre vágta azt az elengedést, egy óriási összegért, és neki megy a másik embernek. Ugye érezzük, hogy Jézus itt ezt azért élezte ki a példázatnak ezt a részletét, mert úgy nagyon meg akarta a hallgatóinak mutatni, hogy az emberi világban, még hívő emberek között is, milyen nehéz a megbocsátás. Ezért itt a tanulmányunk úgy kezdődik a bevezető sorokban, hogy a valódi, a szívből való megbocsátás még hívő emberek között is gyakran hiány, nagyon fájó hiány. Aki képtelen a megtételére, nem gondolja meg, hogy enélkül nem lehet élni, vagy szenvedés az élet. A bűn világában a megbocsátás a szeretet és az élet lélegzetvétele. Jézus azt akarta megmutatni itt, hogy a bűn világában mitől fuldokolnak az emberek. Hát egyrészt magától, a rossztól, a bűntől, amit elkövetünk, de én azt gondolom, hogy még ennél is inkább, ami nagyon rosszul esik mindenkinek, hogy miért rólják fel annyira a bűnöket, miért nem tudják az emberek megbocsátani a bűnöket. Én úgy gondolom, hogy ez az, ami nagyon nehéz helyzetbe hoz mindannyiunkat, és kivétel nélkül, ha valaki nem hívő ember, de ha valaki hívő ember is, ezzel nagyon sok küzdelme van az életben, hogy szívből megbocsátani, hát ezt a halálunk pillanatáig gyakorolni kell és tanulni kell. Miért olyan nehéz szívből megbocsátani? Én úgy gondolom, hogy azért, mert az ember keze ügyében nagyon sok érv van. Nagyon sokszor úgy gondolkozunk, hogy mi azért nem bocsátunk meg azért a másik embernek, a gyerekeinknek, vagy felnőtteknek is, mert hát az emberek hajlamosak visszaélni a megbocsátással. És mi nem fogjuk elrontani a másik embert, azért egy bizonyos mosoly szünetet tartunk, érzékeltetjük azt, hogy ami történt, az nem kis dolog, és majd, ha jól viseli magát, akkor majd megbocsátunk. Ugye ez nagyon kéznél levő érv, és ebben nagyon sok igazság is van, hogy tényleg az emberek visszaélnek a megbocsátással, nem? Tényleg azt látjuk, hogy ha embereknek elnéznek, vagy megbocsátanak, vagy kedvesek, szívélyesek emberek iránt, az emberek hajlamosak magukat elkapatni. Nem mondom a többi érvet, bizonyára mindannyian átéltük ezt, meg át is éljük most is az életben, hogy az emberi életben bizony egy nagyon komoly próbatétel mindannyiunk számára a megbocsátás. Itt van egy idézet a tanulmány füzetünk 25. oldalán, ami egy újabb érvet hoz elő, talán még ezt hadd említsem, hogy nagyon sokan úgy gondolkoznak, hogy ők azért nem bocsátanak meg másoknak, mert mi nekünk se bocsátanak meg az emberek, vagy nem is így mondjuk, hogy nem bocsátanak meg, hanem nem értékelnek bennünket az emberek. Az emberi életben félreismernek bennünket, és a legjobb barátaink is sokszor nem értékelik a küzdelmeinket, az erőfeszítéseinket, és úgy gondoljuk, hogy ha nekünk ezt adják, ha nekünk csak ez jár, hát akkor én miért adjak többet a másiknak? Hadd olvassam fel ezt a 25. oldalon levő idézetet, Ellen Gould White egyik gondolatmenetét, ami engem mindig úgy nagyon megrendít és megdöbbent, mert mindig egy kicsit önmagára ismer az ember. Mindig számíthatsz arra, hogy egyesek félre fognak érteni, hiszen lehetetlenség is, hogy mindenki éppen a leghelyesebb megvilágításban lásson minket. Nem várhatjuk el, hogy mindenki maradéktanul megértsen bennünket. Még azok is, akiket barátainknak tartunk, időnként el fognak idegenedni tőlünk. Indítékaidat félre fogják érteni, veszteségeidet, megpróbáltatásaidat, önmegtagadásodat, szenvedéseidet, küzdelmeidet pedig nem érzékelik, munkádat lebecsülik. De hát nem ugyanezt kellett-e elszenvedni Krisztusnak is? Mi, aki Krisztus követői vagyunk, jobb sorsot kívánunk magunknak, mint ami Jézusnak jutott? Részeseivé kell lennünk Krisztus szenvedéseinek, hogy vele együtt részesülhessünk az ő dicsőségében is. Azt hiszem, hogy mindannyiunk számára nagy-nagy vigasztalás szerző gondolatok ezek. Sokszor úgy vagyunk tényleg az életben, hogy a házastársunk, a gyermekünk, a barátunk, a hozzánk legközelebb álló nem tud megbocsátani igazán, vagy nem értékeli az életünket, a munkánkat igazán, és ezzel nagyon sokat durvít a lelkünkön, hogy úgy gondoljuk, hogy hát akkor mi se fogjuk ezt tenni, már miért legyek én jobb? Meg úgyis csak visszaélnek a jóságommal. És én úgy gondolom, hogy itt is, mint az élet minden egyes helyzetében, mi a megoldás? A Biblia egy megoldást állít elénk, mindig Krisztusra kell tekinteni. Hát nem ezt szenvedte el Krisztus is?
Hát kitől kapta Krisztus a legtöbb rosszat? Nem annyira az ellenségeitől, saját tanítványaitól. A meg nem értést, az értetlenséget kitől kapta Jézus? Ott, akik együtt éltek vele, és akik versengtek, meg vitatkoztak, meg érzéketlenek voltak, Jézusnak mennyire fájhatott ez? És milyen szép ez a mondat is, hogy ha viszont részesülni akarunk Krisztus dicsőségében és az örök életben, akkor részesülnünk kell Jézus szenvedéseiben és megpróbáltatásaiban is. És én úgy gondolom, hogy itt ennél a második pontunknál azt kell, hogy elmondjam, hogy igenis, az emberi életben könnyű kell, hogy legyen a megbocsátás. Az emberi életben ne fogadjuk el ezt a tapasztalatot, hogy olyan nehéz megbocsátni. Én most nem tudok túljutni valamin, mert van ember, aki nem kívül dúl-fúl meg morog, hanem nagyon jól viselkedik különben, de a lelkében olyan maradványa marad annak a rossz dolognak, amit ő kapott valakitől, hogy évekig, évtizedekig belül felhánytorgatja, és olyan is lesz a magatartása a másik emberrel szemben. Nagyon sokszor érezzük ezt ennek, nem így kell lenni, és nagyon egyszerű, nagyon könnyű dolog, hogy mi szívből meg tudjunk bocsátani. Miért? Azért, mert a példázatnak, itt érek rá a harmadik pontunkra, a példázatnak az eleje, a példázatnak a döntő fontosságú része. Mi a példázatnak az eleje? Jönnek a gazda elé az adósok, a szolgák, és rendezi a szolgákkal a dolgait. És aztán előjön ez a szolga, aki hihetetlen mennyiséggel adós neki. És a gazda először úgy lép fel a szolgával szemben, mint a puszta igazságosság és jogszerűség alapján felszoktak lépni, fizessen. Nem tud fizetni? Kiderül, nem tud fizetni. Jó, adják el feleségét, gyerekeit, házát, abból fizessen. Hát így szokták, az emberi világban így van, nem? Ha valaki nem tud fizetni, jön az adó végrehajtó, vagy a végrehajtó, vagy a nem tudom micsoda. Tehát az emberi világban, de ez jogszerű, ez igazságos dolog. Hát ha valakitől fölvett kölcsönöket, és nem tud fizetni, hát valami fedezetet kellett akkor is felmutatni, és abból a fedezetből fizessen. Hát hogyha másból nem, akkor a házát is vigyék el a feje fölül. Hát miért károsítja meg a másikat? Tehát először a példázat úgy indul, ahogy az emberi világban is indulnak ezek a dolgok. De aztán látjuk azután, hogy amikor könyörög ez a szolga, különben a könyörgés egészen képtelenség, mert hogy mondhatja ez a szolga, hogy mondjuk a könyörgése szép is, hogy könyörög, de képtelen abból a szempontból, hogy ő majd mindent meg fog fizetni. Még kapjon haladékot, mindent meg fog fizetni. Azért mondom, hogy az a 10 000 talentum, azért azt tudnunk kell, hogy mekkora összeg, mert hogyha én most 30 trilliárd forinttal lennék adós, hány élet kellene nekem, hogy azt mindazt meg tudjam fizetni? Hát nincs, hát ez képtelenség. Tehát ilyenkor szokták sajnos az emberek főbelőni magukat, ugye ez az emberi világnak az eset, amikor valaki csődbe megy, vagy iszonyú adósságukban van, hát akkor egy kiút létezik, hogy kilépni az életből. Hát ezt az újabb társadalmakban sokan is csinálják, ugye a kapitalizmus is az egyszer fönt, egyszer lent világa. Én is hallottam már sok esetről, hogy valaki kilépett az életből, mert egyszerűen nem tudott fizetni. És akkor aztán mindent elsimul, ugye az elégtétel megvan, az illető nem él, kész. Ugye a híres angol újságíró tulajdonos, ugye a Maxwell is, hogy most beugrott a tengerbe, belökték a tengerbe, csődbe ment az egész birodalma, kilépett az életből. Kedves hallgatók, mit szeretnék ezzel mondani? Hogy a gazda magatartás, amikor könyörül, és nem akárhogyan könyörül, nem azt mondja, hogy majd részletfizetést is elfogadok, nem azt mondja, hogy majd így úgy, ahogy minden teljesen elenged. Se feleség, se gyerek, se ház, semmi nem kell neki. Látja annak a szolgának az őszinte könyörgését, amit behelyettesíthetünk, hogy mit jelképez a példázatban az őszinte megbánás. Ha valakiben őszinte megbánás van, az Isten mindent elenged neki, mindent megbocsát neki az életben. Mert Isten egyszerre igazság, igazságosság, de egyszerre szeretet. Ezt a kettőt a példázatban Jézus nagyon világosan mutatja, hogy Isten először az igazságosságot állítja az ember elé, és amikor látszik az, hogy a puszta igazságosság alapján mindannyiunknak el kellene vesznünk, de az ember ezt felismeri, és ezért könyörög, mert hisz abban, hogy Isten egy magasabb rendű igazságosság, mint az emberi igazságosság, akkor Isten megmutatja az igazságosságnak ezt a teljes
mi volt, tehát, hogy az ő igazságossága mindig a szeretettel páros, és ez a könyörületesség. Tulajdonképpen a Bibliában az igazságosság és a szeretet így összetéve, ez adja ki azt a rendkívüli sajátosságot, amit a Biblia egyedül Istennek tulajdonít, hogy Isten irgalmas és könyörületes. Mindent elenged neki. Tehát itt már egy kicsit felfoghatatlanná válik a helyzet, mert ilyen az emberi világban nem szokott előfordulni. Mindent elenged. Egy ilyen hihetetlen nagy tartozás az utolsó fillérig elengedi. Most miért mondtam ezt? Azért, hogy rámutassak arra, hogy az életben nagyon könnyű kell, hogy legyen a megbocsátás. Mert aki az Istent megismeri, és aki látja azt, hogy az Isten mi mindenért megbocsát, és hogy az életemben már hányszor végre lehetett volna hajtani az ítéletet vagy a végrehajtást, és az Isten megint adott időt, megint adott kegyelmet, és az Isten nem gyönyörködik a meghaló halálában, hanem az Isten azt akarja, hogy az ember élvén éljen, és az ember ezt megismeri, hogy az Isten minden bűnt megbocsát, a legsúlyosabb vétkeket is, mindent, a bűnök sokaságát megbocsátja. Hát hogyha látjuk azt, hogy az Istentől én mennyi sok kegyelmet és mennyi sok haladékot kapok az életben, akkor ezzel arányba hozható az, amit mások velem szemben elkövetnek, mint rosszat. Mert a példázatnak ez az egyik felszikrázási pontja. Ha én látom azt, hogy az Isten 10 000 talentumot elenged nekem, akkor nekem a 100 dénárért folytogatni kell a másik embert? Ha valaki erre rádöbben, hogy az Isten milyen jó az életében, akkor az felrója a másik embernek azt a rosszat, amit elkövetett vele szemben. Egy másik ember nem lehet soha olyan gonosz, hogy több rosszat kövessen el velünk szemben, mint hogy mi az életben elkövettünk az Istennel szemben. Ez egy képtelenség. Aki Budán ráhagy most a Margit hídra, van egy nagy felirás ott. Sok felirás van a városban, iszonyú sok, de ott van egy érdekes felirás. Már csak az Isten kegyelme, hogy élünk. Hát még az igazságot is kírják néha napján, mondjuk nem ilyen helyre lenne való, de én azt gondolom, ez minden ember lelkiismeretében ez azért egy megszólaló valóság, hogy hát én mennyi rosszat tettem itt az életben, mennyi sok embernek szereztem fájdalmat, szomorúságot, keserűséget, és az Isten végrehajtotta rajtam az ítéletet, azt mondta, hogy akkor kiállsz az egész dologból. Az Isten hányszor és hányszor előlegezte meg a bizalmát, és ha valaki erre rádöbben, ha valaki kezdi megismerni az Istent, és kezdi a Bibliából megismerni a hiteles Isten arcot, akkor annak az embernek lehet problémája a másik emberrel úgy, hogy ne tudjon neki megbocsátani. Hogy érezzük, hogy a Biblia szerint, amit mi olyan nehéznek tartunk, az a megbocsátás, a Biblia szerint roppant könnyű dolog. Nem azért roppant könnyű, mert a mi természetünk írná elő a megbocsátást. A mi természetünk soha nem fogja előírni a megbocsátást. A mi természetünk az rideg, kemény és megbocsátásra nem képes. De a természetünket legyőzheti az a megismerés és az a hit, amivel mi az Istent megismerjük és szívünkbe fogadjuk, mert hálásak vagyunk annak, hogy Isten ennyi sok jót tett az életünkben, és ma is minden nap hogy megújul az irgalmassága és kegyelme minden ember fölött, fölöttünk is. Akkor nekem ki kell jönnöm a sodromból, mert a másik ember az ezredrész rosszat tette velem szemben, mint hogy én tettem az Istennel szemben. Tehát nem tudom, hogy világossá sikerült-e tennem, hogy a példázatban Jézus azt mondja, hogy nagyon könnyen megbocsáthatott volna az a gonosz szolga, és mindannyian azt hiszem így érezzük. Hát ha neki 10 000 talentumot elengedtek, neki mibe került volna 100 dénárt elenged? Ugye ezért nem is kellett volna ennyit beszélnem, mert ez rögtön a példázat első olvasásakor is nyilvánvaló, de mégis miért kellett ennyit beszélnem, mert az élet hétköznapjaiban mi ezt nem látjuk ennyire világosan magunk előtt. Mert az élet hétköznapjaiban mi bele vagyunk süppedve a magunk igazolásában, magunk igazságaiba, és annyira meg vagyunk győződve, hogy ebben is nekünk van igazunk, meg ebben is nekünk van igazunk, hogy a végén már kiderül, hogy szinte mi vagyunk az Isten. És ez az eredeti képlet, ugye, hogy Péter azt mondja, hogy Uram, hát még 7-szer is meg kell bocsátanom? Hát ha már 7-szer megbocsátok, akkor már én vagyok a világ legjobb embere. És én erre képes is szeretnék lenni. És erre Jézus azt mondja, hogy 7-szer, hát 77-szer. Tehát én úgy gondolom, hogy azért kellett erről ennyit beszélni, mert az élet hétköznapjai mégiscsak azt mutatják, hogy bár nekünk is a lelkiismeret sokszor mondja, hogy most miért vagy olyan kegyetlen azzal a másik emberrel? Miért vagy olyan rátarti? Miért nem tudsz neki megbocsátani? Hát te nem csináltál ugyanolyan dolgokat, mint ő? Ugye szokták mondani a
felnőttek egymás között, amikor valaki igazságtanul neveli a gyerekét, hogy te is voltál gyerek. Ha nem emlékezel vissza, hogy te is ugyanazokat a hibákat elkövetted. De a felnőtt világban is, hogy hát nem veszed észre, hát ha veled mindig úgy bánnának, hogy te bánsz a másik emberrel, akkor mi lenne a világból? Hát erről ennyit majd a beszélgetésben úgyis felvetődnek a problémák, nekem az egy órán belül kell maradnom, megyek rögtön már a következő kérdésünkre, tehát ez most sorrendben már azért a negyedik kérdés, hogy a példázatnak egy másik felszikrázási pontja, hogy ezek szerint Isten megbocsátása és bűn, a megbocsátása, és mondjam így most a kezdetén, hogy végleges megbocsátása között különbség van. Mert a példázatban két dologgal találkozunk. A gazda megbocsátott a 10 000 talentumnyi bűn adósságért, és szabadlábra került az adószolga. De amikor az adószolga nem úgy élt, ahogy a megbocsátáshoz illett volna, akkor visszahívatta a gazda az adószolgát. Ugye ez is mindannyiunk számára világos és egyértelmű. Tehát Jézus nem olyan példázatot mondott el, hogy Isten a szeretet, Isten mindenkinek mindent megbocsát, és hogy ha valakinek Isten megbocsátott, az azután úgy él, ahogy él, az folytogathatja a másik embert, akkor is megvan neki bocsátva minden. Hát ilyesmit, ez egy nagyon rossz pedagógia lenne. Itt találkozunk azzal a hatalmas tanítással, amit itt a táblán is nagyon egyszerűen szerettem volna úgy jelezni. És ez a hatalmas tanítás a következő, hogy az Isten valóban az őszinte megbánásra mindenkinek és mindenkor megbocsát. Tehát, hogyha itt van az emberi történelem, és emberek elkövetnek bűnöket, Isten minden bűnt megbocsát, ha az emberek őszintén kérik a bűneinek a bocsánatát. De Isten, bocsánat, még ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy ez az isteni megbocsátás, ha itt van a történelmünknek a legvége, tehát a történelmünk lezárulását ezzel a kettős vonallal jeleztem, ez az isteni megbocsátás nem fog elterjedni a történelmünknek a legvégső napjaig, hanem a történelmünk utolsó, nagyon rövid időszakában, ami pár napnyi időszak lezárul. Tudnék, az utolsó 7 csapás idején már nincs bűnökért való bocsánat. A bibliai proféciák világossá teszik, hogy Isten a történelemben egyszer az akkor érő nemzetékek számára láthatóan ítélni fog. Eddig a pillanatig, amíg el nem jön a 7 csapás, ugye a 7 csapás az emberi bűnöknek a végső kiteljesedése, addig a pillanatig mindenki kérhet az Istentől bocsánatot, és Isten bocsánatot is ad. De miután lezárul az úgynevezett kegyelmi időszak, és beleér ebbe az utolsó néhány napba a világtörténelmünk, akkor azok, akiket Isten a megbocsátásban részesített, és akik nem éltek vissza a megbocsátással, azokat a 7 csapás idejére oltalom alá helyezi, azokra a 7 csapás nem fog rázódulni. De azok az emberek, akik a megbocsátással visszaéltek, azokat Isten nem tudja megmenteni a saját bűnei következményétől, tehát a 7 csapást ők a saját életükben látni fogják, azok az emberek számára itt már a földön megszűnik a megbocsátás. Tehát azt mondhatjuk, hogy az egész történelemben érvényesül az Isten megbocsátása, kivéve a történelemnek az utolsó pillanatát, utolsó pár napját, amikor azok, akik Istenben megerősödtek, nem fognak már vétkeket elkövetni, tehát nem is kell megbocsátani nekik. Azok viszont, akik visszaéltek a megbocsátással, vagy nem is kértek bűnbocsánatot, azoknak a számára nem lesz már megbocsátás. Ezt legvilágosabban talán Jelenések könyve 15. fejezete fejezi ki egy látomásban, amelyben a mennyei megbocsátás színhelyét János apostol úgy látja, hogy ott már nincs senki se. Jézus nincs a mennyben. Jézus nincs a mennyben, nem lehet már hozzáfordulni megbocsátásért. Miért nincs a mennyben Jézus? Nagyon egyszerű dolog, mert Jézus elindul a földre. Elindul a földre angyalseregek kíséretében, hogy magához vegye azokat az embereket, akik nem éltek vissza a megbocsátással, akik élni szeretnének, akik megigazultak, megjobbultak. Ennyit erről, erre is majd vissza lehet kérdezni, csak röviden említem, nem is ez a tulajdonképpeni kifejtésünk tárgya, hanem a következő. Eddig ettől a kis pillanattól eltekintve az egész történelemben lehet Istenhez Jézus Krisztus által megbocsátásért folyamodni. És Isten mindenkinek meg is bocsát eddig a pillanatig, ha őszinte a megbánása.
Ugyanakkor a Bibliának van egy másik tanítás, hogy a történelmünknek egy korábbi pontján, amely jóval megelőzi a hét csapást, és ami már most másfél évszázad, több mint másfél évszázad a hátunk mögött van, Jézus a mennyben elkezd egy másik szolgálatot is. És ez a másik szolgálat a bűnök eltörlésének a szolgálata, magyarul az ítélet. A bűnbocsánat az, hogy egyes bűnökért bocsánatot nyerni, és egyes bűnöket elrendezni az Istennel. Ez a bűnbocsánat. Ezt így jegyezzük meg, ez nagyon könnyű megjegyezni, itt még nem is támad problémánk. A bűnbocsánat az egyes bűneink rendezése. Ha valaki egy nap csalt, vagy hazudott, vagy méregbe gurult, megbántott egy másik embert, annak az embernek, hogyha hívő ember, azt mondja a Szentírás, hogy egy nap se menjen le a haragotokon. Aznap rendezzétek el az Istennel ezt a bűnt. Aznap kérjetek bocsánatot. Aznap nyerjétek el a bűnbocsánatnak azt a megerősítését, amit egyedül Isten képes adni. Ez tehát a bűnbocsánat. A bűnbocsánat a konkrét bűnökért való megbánás és azoknak a megbocsátása Isten részéről. A bűnök eltörlése az mivel egyenlő? A bűnök eltörlése azzal egyenlő, hogy Jézus Krisztus, amikor elkezdte ezt a szolgálatát a mennyben, azt vizsgálja meg, hogy lezárt emberi életutaknál. Azok az emberek, akik már meghaltak eddig a történelemben. Mi a helyzet a lezárt emberi életutaknál? Azok az emberek, akik az életben bűnöket elkövettek, és kérték Jézustól a megbocsátást, azok a megbocsátást értékelték, vagy visszaéltek vele. Ha valaki értékeli az Isten megbocsátását, az milyen életet fog élni? Hálás és egyre tisztább és nemesebb életet. Azok, akik nem értékelik az Isten megbocsátását, mint itt a példázatbeli adószolga, az milyen életet fog élni? Könnyen veszi, hogy neki Isten megbocsát, ő nem tud megbocsátani a másik embernek, tehát visszaél az Isten megbocsátásával. Jézus Krisztus az ítéletben, a bűnök eltörlésében azt nézi meg, hogy kik azok az emberek, akiknek végleg el tudja törölni a bűneiket, mert nem éltek vissza a megbocsátással. Isten ugyanígy csak azoknak fogja eltörölni a bűneiket, Jézus csak azokat fog felmenteni az ítéletben, akik nem éltek vissza a megbocsátással. Tehát ez döntő dolog. A megbocsátás az életben hatalmas esemény. De azt lehet a javunkra fordítani, és lehet a kárunkra fordítani. Még egyszer mondom, javára fordítja az az ember, aki hálás a megbocsátásért, és komolyabban veszi az életet, mint annak előtte, és nem sétál bele olyan könnyen a bűnökbe, mert tudja, hogy azért a megbocsátásért Istennek kemény árat kellett fizetni, a saját egyszülött fia halálát. Azok az emberek, akik csak olyan könnyedén veszik a megbocsátást, akiknek a nevében Voltaire mondta ki a 18. században, hogy nagyon sok ember úgy tekint Istenre, hogy azért van az Isten, hogy megbocsásson. Az a mesterség, hogy megbocsásson. Nagyon sok ember így tekint az Istenre. Majd elkövetek egy bűnt, úgyis megbocsát az Isten. Most megbocsátott, hát majd elkövetem, megint meg fog bocsátani. Ez annál erőteljesebb, ez a rossz útja a megbocsátásnak, a megbocsátásról visszaélésnek. Mennél inkább még emberi intézmények is megsegítik ezt a rossz magatartást, például az, hogy az emberi közvetítőkön keresztül való bűn elrendezés, magyarul a gyónás. Ugye a gyónás is, ami egy nagyon szép felfogás lehet, lehet elvileg egy szép felfogás a gyónás, de az teljesen biztos, hogy átkára válik minden embernek, mert felelőtlenné teszi a vétkezésben. Felelőtlenné teszi abban, hogy majd úgyis meggyónom, úgyis elmondom, majd úgyis megbocsát egy emberi közvetítőn keresztül az Isten. Nem véletlen, hogy Isten ilyen szertartást nem rendelt. Ilyen rendet az Isten nem írt elő, hanem Isten azt mondta, hogy őnála van a megbocsátás, hozzá kell mindenkinek fordulni a megbocsátásért, de aki Istenhez fordul, annak valami tudatosítania kell, hogy Isten azért az életét adta, hogy megbocsáthasson. Isten az életét adta, hogy megbocsátasson. Hogyha valaki ezt mindig átérzi a megbánásánál, hogy Krisztus halálára volt szükség az én bűnöm megbocsátásához, ha ezt valaki mélyen átéli, hát akkor holnap és holnap után nem megy bele olyan vígan a bűnökbe. Mert hogyha valaki értem meghalt, az életét adta, aznak a szeretetével nem akarok visszaélni.
De ha valaki ezt nem látja, és csak egy emberi intézményben gyakorolja a megbánást és a megbocsátást, az felelőtlenné teszi a bűnnel szemben, mert az nem tudatosítja ezt, hogy az Isten halálára volt szükség ahhoz, hogy nekem meg tudjon bocsátani. Mert az Isten nem úgy bocsát meg senkinek se, hogy ő most mondjuk ilyen kedve van az Istennek, már elnézést, hogy így mondom, hogy most megbocsát, vagy a

A 22. fejezetében van a királyi mennyegző példázata. Ha most erre utalok, és ezt a pár verset, a Máté 22.10-14-et ragadom ki ebből a példázatból, azt hiszem mindenki nagyon gyorsan megérti, hogy hol van Jézus példázataiban profécia, és a végső időkről hol vannak kijelentések. Miről szól ez a királyi mennyegző példázata? Arról szól, hogy egy király a fiának mennyegzőt készít. Jó előre értesíti az embereket, hogy lesz ez a mennyegző, amikor elkészült az előkészületekkel, kész a vacsora, akkor meghívja a meghívottakat. De azok mindenféle ürüggyel visszautasítják a meghívást, sőt bántalmazzák is a király követeit. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a példázat nem cserélendő össze a Lukács 14. fejezetében a nagy vacsora példázatával, az is hasonló ehhez, de az másról szól. A Lukács 14. fejezetében van a nagy vacsora példázata, és a Máté 22. fejezetében a király mennyegző példázata. Hogy folytatódik ez a történet? Azzal folytatódik, hogy miután a meghívottak nem jöttek el. A király azt mondja a szolgáinak, hogy akkor hívjatok mindenkit a keresztutakról, a sövényekről, mindenkit, akit nem hívtam meg, de hogy tele legyen a fiam mennyegzős háza, most már mindenkit hívjatok meg. Erre meg is hívnak mindenkit, és tele van a ház. És akkor van egy jelentőségteljes mozzanat, és ez a 10-től a 14. versig tartó szakasz, amikor Jézus így folytatta a példázatot, hogy amikor tele van a ház, akkor mi következik? Rögtön kezdődik a mennyegző? Nem kezdődik a mennyegző. Hanem a király bemegy a mennyegzős terembe, és megnézi a helyzetet. És talál ott egy embert, akin nincs mennyegzői ruha. Mindenki szép fehér ruhában van, ez ismerni kell azt a korabeli szokást, hogyha valakit hirtelen hívtak meg Palesztinában egy mennyegzőre, tehát nem volt előre értesítve, hanem aznap szóltak neki, akkor a meghívónak kötelessége volt a tiszta öltözékről is gondoskodni. Tehát akit jó lehet pár órával előtte a mennyegző előtt hívtak meg, arra annak fölajánlotta a mennyegzős gazda, a király a tiszta ruhát, a fehér ruhát. De volt ott egy ember, aki visszautasította ezt a fehér ruhát, és ő beült piszkos ruhában a mennyegzői asztal közé. És oda megy a király ehhez a piszkos ruhába öltözött emberhez, szennyes ruhába öltözött emberhez, és fölteszi a kérdést, hogy barátom, ezt hogyan gondoltad? Szóval az, hogy én mindenkit meghívok a mennyegzőre, de adok is a váratlanul meghívottaknak fehér ruhát, te miért nem kértél? Úgy gondolod, hogy egy ünnepen mindenki tisztességesen felöltözve itt ül, már kezdődnék a vacsora, te pedig itt vagy szennyesen, piszkos, ez hogy gondoltad? És nagyon érdekes, ugye Jézus ezt mondja a példázatban, hogy az az ember hallgatott. Nem szólt egy szót sem. Miért hallgatott? Mert nem tudott mit válaszolni. Nem mondta azt, hogy ő későn lett meghíva, mert hiszen mondom, hogy a későn jövőknek is járt a fehér ruha. Nem mondhatta azt, hogy ő neki nincs szükség fehér ruhára, mert mindenki fölvette a fehér ruhát. Ugye a mennyegző a Biblia szerint az ég és a föld találkozása, az örök élet, ahova csak tiszta emberek léphetnek be. A fehér ruha ugye a tiszta jellemnek a jelképe a Bibliában. Az az ember úgy gondolta, hogy én is szeretnék örökké élni, de majd besétálok az örök életbe egy kis hazugságommal, egy kis irigységemmel, egy kis robbanékonyságommal, ez így nem megy. Tehát ez így nem megy. Mire utal az a mozzanat a királyi mennyegző példázatában, hogy a király bemegy, és mielőtt elkezdődnék a mennyegző, megtekinti a sokasságot. Ugye a mennyegző Krisztus második eljövetelével, a vacsora Krisztus második eljövetelével veszi a kezdetét, de mielőtt Krisztus másodszor eljönne, és feltámasztaná az igazakat, és elváltoztatná az élő igazakat, azelőtt az Isten meg fogja nézni, hogy kiket fog feltámasztani Krisztus. Tehát az ítéletnek meg kell előznie Krisztus második eljövetelét. De milyen ítéletnek, amit a Péter első levél 4. fejezet 17. verse mond, az igazak fölötti ítéletnek. Tehát most már ideírhatom a táblára, hogy tulajdonképpen a bűnök eltörlése, ez az ítéletnek az első szakasza. Tudnélik az igazak fölötti ítélet. Kik az igazak? Akiknek Isten megbocsátott az életükben, de akiknek az élete méltó is vált a megbocsátására, tehát akiknek el tudja törölni az életüket. A bűnök eltörlése az egész élet igazzá nyilvánítása. Most
két rövidebb definíciót is.

0: jegyezzünk meg, a bűnbocsánat, az konkrét bűnök megbocsátása és az ember igazzá nyilvánítása. A bűneltörlés az egész élet igazzá nyilvánítása. Azért nagy különbség van a kettő között, nem? Most valaki őszintén kér bocsánatot, és azt mondom a gyerekemnek, vagy egy embertársának, jó, megbocsátok. Az Isten is azt mondja neki, jó, megbocsátok. De az Isten megnézi, hogy most ez az ember mit kezd a megbocsátással. Ezzel él, vagy visszaél. És ha visszaélt az ember, akkor nem tudja az életét igazá nyilvánítani, mert aki visszaél a megbocsátással, az lehet nagyon vallásoskodó ember, lehet nagyon egyházias ember, de tulajdonképpen lépésről lépésre megy lefelé az élete. Aki viszont örömmel veszi a megbocsátást, hálás mindig az Istennek, az más embereknek is meg fog bocsátani, annak egyre inkább tisztább és nemesebb lesz az élete. Tehát az ítélet első része, hogy mondja Péter apostol első level, 4. fejezet, 15. versében, először az Isten házán kezdődik el az ítélet. Csak ennyit jegyezzük meg, nem is említem a vers további részét. Először az Isten házán kezdődik az ítélet. Először Isten azoknak az életénél mutatja meg, hogy ezek igaz emberek, akik megbocsátást kértek, ő meg is bocsátott nekik, nem éltek vissza a megbocsátásra, jobb emberek lettek, eltörölheti a bűneiket, egyszer s mindenkorra a bűneiket eltörölheti. Az ítélet második része kiken fog zajlódni? Az ítélet második része, hogy mondja a Jelenések könyve 20. fejezetében a 4. 6. vers közötti szakasz, csak a legrövidebb és a legegyértelműbb bibliaverseket írom fel ilyenkor a táblára, nagyon sok helyen beszél erről a Szentírás, de ha egy példázatot meg 3-4 ige helyet megjegyzünk, akkor azt hiszem mindent tudunk már. Ez is a Biblia titkához tartozik. Nem kell teológusnak lenni, nem kell, nem tudom én mennyi fáradtságba belemennünk. Egy történet és 3-4 igeversből tulajdonképpen a félvilág történelm előttünk van. Az ítélet második része kikkel fog foglalkozni? Azokkal, akik talán soha nem kértek megbocsátást, mert nem ismerték el a bűneiket, vagy azokkal, akik kértek megbocsátást, de nem éltek a szerint, hogy a megbocsátást meg is kapták. És miután Jézus Krisztus eljön másodszor, és feltámasztja az élő igazakat, a meghalt igazakat, és elváltoztatja az élő igazakat, és elviszi őket a mennybe, az emberek, az igaz emberek közreműködésével kezdődik meg az ítélet második szakasza. És az ítélet második szakaszának a vége az lesz, amit Jézus itt a példázatban így mondott, átadják majd a hóhér kezére. Mert az ítélet második szakasza után is lesz feltámadás, ahogy ez az igazak feltámadásával egyenlő Jézus második eljövetele, az 1000 éves ítélet, mert a második ítélet 1000 évig tart a Biblia szerint, erre is majd vissza lehet kérdezni, az 1000 éves ítélet vége az a nem igazak feltámadásával lesz azonos, de a nem igazak csak azért támadnak fel, hogy szembesülhessenek azzal az ítélettel, hogy ők nem élhetnek, nem lesz joguk élni. Embertársaik élnek, sőt Krisztus bevonta magához velük őket az ítéletbe. Az 1000 éves ítélet után ők is visszakapják az életet, a nem igazak, tehát a kárhozottak, de nekik nem lesz joguk élni. Miért? Mert vagy önigazolásba rekedtek meg, és nem bánták meg a bűneiket, vagy megbánták ugyan a bűneiket, de az életük nem jobbult meg. Miért nem jobbult meg? Mert nem voltak méltók a megbocsátásra. Visszaéltek a megbocsátással. És ezért mondta Jézus a példázat végén, hogy átadják a hóhérok kezére, tudnék itt a szembesülés után teljesen visszavonja tőlük Isten az életjogát, tehát tulajdonképpen nekik meg kell halniuk egyszer s mindenkorra. Ezt mondja a Szentírás, hogy van örök élet, ha ugyan bűnöket követtek el is az igazak, de megbánták, és nem éltek vissza a megbocsátással, mert egyre jobbak és jobbak lettek, mert értékelték az Isten áldozatát, Krisztus áldozatát, és ezért örök élhetnek kegyelemből, nekik sincs érdemük erre, de kegyelemből élhetnek, mert megmutatták, hogy az Isten szeretetére szeretettel válaszolnak. A másik embercsoport azonban szembesülni kell, hogy kell a másik embercsoportnak szembesülni kell azzal a véggel, hogy ők nem élhetnek, mert lehet, hogy ugyan megbánták a bűneiket, de igazán nem bánták meg. Mert aki megbánja a bűneit és megbocsátást kap, az, annak az élete át kell, hogy alakuljon, az más emberek iránt is megbocsátó és előzékeny kell, hogy legyen. Kedves hallgatók, nem tudom, hogy hogyan hat ránk ez a példázat, most már befejezéshez kell, hogy közeledjek. A példázatnak ez a mozzanata. Hogy említettem, ezen a Biblia körünkön Jézusnak a végidőre vonatkozó példázatait tanulmányozzuk, és ebből a példázatból számunkra ma gyakorlatilag mi a fontos és mi a lényeges. Ez a példázat, ez kevés kor emberének szólt ennyire, mint a mai embernek. Azért, mert a mai ember, ha a Bibliát komolyan veszi, azt tudhatja, hogy Jézus Krisztus most nem egyszerűen a megbocsátás istene, hanem már most a bűneltörlés istene. Fölöttünk már az ítélet elkezdődött. Elkezdődött először az eddig élt emberi nemzedékek fölött, de nyilván a meghalt igazak után az ítélet átmegy az élő igazakra, hiszen vannak nagyon sokan, akik élve megérik Jézus második eljövetelét. Nem tudjuk, hogy itt mikor megy át az ítélet az élő igazakra, ezt a Biblia nem hozza a tudomásunkra. De az biztos, hogy egy idő után, amikor Jézus a meghalt igazak ítéletét befejezte, és egyre közelebb a vég, és akik élve érik meg Jézus második eljöveteit, akkor Jézusnak a megvizsgálása átmegy azokra, akik élnek, és akkor mi rólunk teszi fel a kérdést Jézus Krisztus, hogy most itt él ez az ember, itt él a 20. század végén. Adtam neki lehetőséget az életre, adtam neki ismeretet, hitet, kegyelmet. Vajon ez az ember hogyan él, vagy visszaél a megbocsátással? Mert ennek az embernek élő állapotában kell, hogy kimondjam az életéről, hogy igaz ember. Tehát Jézus a bűn eltörlést az eddigi emberek életében úgy hozza meg, hogy már lezárt életekről van szó. Ugye ez érthető? De akik megérik Jézus második eljöveteit, ott élő emberekről kell ezt kimondani Jézusnak, hogy ezeket az embereket én magaménak nyilvánítom, igaznak nyilvánítom, bibliai jelképes szóval elpecsételem. Az elpecsételés ennyit jelent a Bibliában, hogy védelem, oltalom alá helyezem, a hét csapás idején őket nem érheti a baj, mert ők nem éltek vissza a megbocsátással, ők jobb emberek lettek, ők nem felelősek a világ mostani állapotáért. Ők nem járultak hozzá ahhoz, hogy a világ ilyen legyen, amilyen. Tehát Jézus Krisztus itt a mai kor keresztény számára döntő fontosságú szolgálatot végez a mennyben. Végzi egyrészt a bűnök megbocsátását, ma is mindenki, aki Jézushoz fordul, őszintén Jézus megbocsátást ad, de egy mai igazán hívő kereszténynek tudatában kell lennie annak, hogy el kell készülnie Jézus második eljövetelére. Elkészülni Jézus második eljövetelére pedig egy mondatban ennyit jelent, hogy Jézus el tudja törölni a bűneinket, olyan életre kell eljutnunk, vagyis olyan életre, ami teljes szakítás, teljes hátat fordítás a rossznak, és ez, hogy teljesen hátat fordítottunk-e a rossznak, ez ebben csúcsosodik ki, hogy készek vagyunk-e akár a legnagyobb bűnért, vagy a legnagyobb ellenséges dologért is megbocsátani. Egy igazán keresztény embernek olyan szempontból nem lehetnek ellenségei, hogy miattam nem lehet ellenségem, senki se. Ha a másik ember miatt, ő miatta ellenség, sajnos az benne van az életben, de én ellenséges viszonyt senkivel nem ápolhatok. Ugye a Biblia nagyon messze menően mondja azt, például Jakab apostol levele 4. fejezetében, a 11. és 12. versben, hogyha valaki csak haragszik a másik emberre, vagy kárhoztatja a másik embert, akkor az Istent kárhoztatja. Mert az Isten mindenkinek meg akar bocsátani. Ha te nem tudsz megbocsátani a másik embernek, nem csak a másik embert kárhoztatod, az Istent kárhoztatod, aki türelmes és jóindulatú minden emberrel szemben, mert bízik abban, hogy talán a szeretet és a türelem a másik embert meglágyítja. És ezért tulajdonképpen ez a példázatnak nagyon nagy jelentősége van, talán az összes példázat közül ez az a példázat, a gonosz szolga példázata, ami a legmélyebben kell, hogy elgondolkoztasson már egy keresztényt. Mert általában mi emberek úgy gondolkozunk, hogy hát igen, azért mi bűnös emberek vagyunk, de a bűnt elkövetünk is, az Isten majd csak megbocsát. Ma talán így kellene gondolkozni, ha az Isten ennyi sok jót ad nekünk, a világ történelmében is ennyi nagy szabadságot ad, ennyire viszonylag gondtalan megélhetést az előző korokhoz képest, akkor nekünk nem az kell, hogy legyen a mércénk, hogy majd elkövetem a bűn, de úgyis megbocsát utána az Isten, hanem olyan életre eljutni, hogy eleve ne kövessünk el bűnöket. És Isten ehhez az erőt mindinkább meg fogja adni, hiszen ha említettem azt, hogy elkövetkezik ez a 7 csapás időszaka, az emberi történelem legvége, és ez visszafele számítva mondjuk hogyha majd kiírom a 3 számot, ez a 3. időszak, akkor a 7 csapás előtti 2. időszak az, amikor a végső nagy evangélium hirdetéssel átütő erejű lesz majd az Isten lénye és megbocsátásra való készsége minden ember szem előtt. Ugye a 7 csapás előtt egy hatalmas dolog következik be, ez a végső nagy evangélium hirdetés. És hogyha valaki most megkérdez, hogy hol járunk, akkor azt lehet mondani, hogy itt az első és a 2. szakasz között járunk, mert végső nagy evangélium hirdetést még a maga teljességében nem látjuk, de azt viszont látjuk, hogy Isten hogyan készíti elő ezeket a végső eseményeket, hogyan készíti elő a búzának és a konkolynak a szétválasztását. Erről lesz szó majd 2 hét múlva. Hogyan készíti elő Isten azt, hogy mindenkihez eljuthasson az evangélium? Ha mindenkihez eljut az evangélium, mindenki tisztán, világosan tud dönteni, és aki elfogadja az Isten megbocsátását, és nem él vissza az Isten megbocsátásával, azt Isten elpecsételi, és az Krisztussal együtt a mennybe megy. Ez a pozitív megoldás. Aki ezt megismeri ugyan, de visszaél vele, az meghal Krisztus 2. eljövetelekor, és fölötte folyik majd az 1000 éves ítélet, az ítélet 2. szakasza, ez a negatív megoldás. Ezt ma a történelemnek ezen a pontján élve keresztények számára teljesen világos kell, hogy legyen, hogy egy győzelmes kereszténységre van szükség. Ezt a győzelmes kereszténységet viszont a végső nagy evangélium hirdetés időszakában a Szentléleknek a minden eddiginél nagyobb támogatása fogja győzelmes kereszténységgé avatni. Mert a Szentlélek különleges kiáradása egy 2. pünkösthöz hasonló kiáradása nélkül ilyen kereszténység soha nem születne meg. De ennek az előestéjén élve most a legfontosabb dolog egy keresztény ember számára, hogy keresse az Isten útját, keresse Krisztusnak a jelenlétét, keresse azt, hogy hogyan is bízhat rá majd Isten olyas valami dolgot, ami az összes igaznak az egybegyűjtése lesz a történelmnek ebben a zaklatott utolsó hányadában. Hát ez adja ennek a gonosz szolga példázatának a fölmérhetetlen jelentőségét, és amit 1 óra alatt el lehetett mondani, talán azt megpróbáltam belezsúfolni ebbe a rövid elemzésbe, de hát a bibliakörünk az bibliakör, nem előadás, tehát a lényeg ezután következik. Minden bibliakör után tartunk egy 10 perc szünetet, és akkor elkezdjük a megbeszélést. Most is így legyen, és akkor 7 óra 20-25 perckor elkezdenénk a megbeszélést. Meg tudni, hogy itt egy ilyen lelkisegély telefonos szolgálat is működik a metróban. Tessék, akkor átadnám a szót a példázattal kapcsolatban, hogy hogyan történik itt a Szentlélek kiárasztása ugye a végső történelmi időben. Ezzel kapcsolatban hadd menjek le egészen az alapokig, bár nem akarok részletekbe azért nagyon belebocsátkozni, de egyáltalán az a tapasztalatom, hogy a Szentléleknek a világban való munkájáról, vagy egyáltalán Szentléleknek az embert segítő szerepéről olyan sok félreértés van, hogy talán egy nagyon rövid betekintést nyújtanék, hogy az alapján talán könnyebben megérthetjük, hogy mit jelent majd a történelem végén a Szentléleknek a kiáradása. Ugye a Bibliában lényegileg azt látjuk, hogy a Szentlélek az Isten lelkének a legfőbb jelképe a szél. A szél. Ugye a szél fú, ahol akar, mondta Jézus János evangélium a 3. fejezetében, a szél fú, ahol akar, hallott zúgását, nem tudott honnan jön, hová megy. Ez áll mindarra, aki lélektől született. Tehát a szél egyenlő Szentlélek. A Bibliának egyik nagyon csodálatos szóhasználatát vehetjük észre abban, hogy a szél különböző zúgásához, szél különböző munkájához vagy járásához hasonlítja a Szentlélek munkáját is a világban. Ugye a tulajdonképpen mindenütt, ahol levegő van, valami levegő mozgás van. Tehát valami szél fúj. Ez az első része a szél mozgásának, ez, hogy a szél fúj. Ez van benn János evangélium a 3. fejezet 8. versében, amikor Jézus Nikodémusnak magyarázta a Szentlélek munkáját. Azt mondja, a szél fú, ahol akar. Ez annyit jelent, hogy a levegő a legkönnyebb elem, innen van különben a jelképnek az alapja, a legkönnyebb elem, tehát nagyon könnyen behatol mindenhova. A Szentlélek is nagyon könnyen eljut mindenhova. Miért? Mert ha csak egy ember egy résnyire is megnyitja az életében az ajtót, akkor Isten már segíti azt az embert, akár tud az Istenről, akár nem, akár hisz az Istenben, akár nem. Tehát elmondhatjuk, hogy a Szentlélek minden ember életében működik. A te Isten emberek életében is. Bűnös emberek életében is. Mert nincs olyan ember, aki az életében legalább egy-egy pillanatra jót ne szeretne, vagy jót ne akar. Akkor már mindjárt a Szentlélek működésével van dolgunk. Ezt nevezi a Biblia szélfújásának. De rögtön ugyanebben a versben mondja Jézus a Szentlélek munkájának a másik szakaszát, hogy a szél fúj, ahol akar, hallod zúgását, nem tudod honnan jön, hová megy. Tehát ideírom ezt a szót, hogy zúgás. Különben az eredeti görögben is ez a pontos megkülönböztetés van, tehát itt a magyar fordítás jól adja vissza Jézus szavait. Tehát ugye a szélnek már egy nagyon komoly munkája, amikor fölkerekedik a szél, és hatalmas nagy levegő tömegeket tud megmozgatni, és eltolni a régi rossz levegőt, vagy a meleg levegőt, vagy hideg levegőt a helyéből, és akkor jön ugye egy front, jön egy hideg vagy meleg front, aminek most is a tanúi vagyunk. Ezt a szél fújása, az a Szentlélek munkájának egy ilyen pontszerű munkája, amikor minden ember életében, amikor az az ember engedi, akkor a Szentlélek segít annak az embernek, ha valami jót akar. A szél zúgása ehhez képest annyiban más, hogy ez egy hosszabb tartó, a Szentléleknek egy hosszabb tartó munkája az emberben, mert az ember már igényli ezt. Tehát amikor egy ember megismeri már az Istent, és már az ember látja azt, hogy az Isten mi mindent megbocsátott neki, akkor az ember szíve egy kicsit kezd összetörni, és kezd rádöbbenni arra, hogy miért nem éltem én eddig az Istennel. Miért nem volt az én életem eddig más? És akkor az ember igényeli azt, akkor az ember már elkezd imádkozni, az ember elkezd már komolyabban kutatni Isten dolgai után. Tehát akkor már a Szentlélek, hogy úgy mondjam, hosszabb szakaszokra beleszövődhet az ember életébe. És van egy harmadik része is a Szentlélek munkájának, és itt fogjuk megérteni ezt a végső nagy Szentlélek kiárasztását, amit a magyar fordításban, mondom, ez az eredeti is, a Szentlélek mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése töltötte be a házat a Szentlélek. Ez az Apostolok cselekedetei 2. fejezet 2. versében van megírva, a pünkösdi lélek kiárasztásakor. Ami pünköskor megvalósult, tehát Jézus mennybe menetele után az 50. nap, a 40. napon, tehát a Jézus, illetve az 50. napon, igen, mert Jézus még 10 napig együtt volt a tanítványaival, és a mennybe menetele utáni 40. napon, és összesen a feltámadás utáni 50. napon, hogy a tanítványok együtt voltak a felházban, Jeruzsálemben, és teljes egységre jutottak, ne tessenek elfelejteni azok a versengő tanítványok, akikről ma beszéltünk, teljes egységre jutottak, és Máriával, Jézus édesanyjával együtt a felházban imádkoztak, akkor mint egy sebesen zugó szélnek zendülése töltötte be a házat a Szentlélek, és a tanítványok életében az játszott le, amit már itt tudnék így mutatni, hogy már egészen nagy időkben a Szentlélek tudta vezetni az életüket, és tudta befolyásolni a gondolkodásukat, az akaratukat, az életvitelüket. Most itt a táblán mi egyszerű vonalakkal jeleztem, tehát ide pontokat rajzoltam, ide már szakaszokat rajzoltam, ide meg már hosszabb szakaszokat rajzoltam. Ez is mutatja, hogy mennyire igaz a 2 Korintus 3.17-nek az a kijelentése, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mert Isten mindig tiszteletben tartja az ember szabadságát. Ha egy ember nem akar az Istennel foglalkozni, vagy nem akar az Isten útjain járni, akkor az Isten csak egy-egy pillanatra, vagy egy-egy órára, vagy egy-egy napra kérhet az ember életében szerepet. De hogyha az ember már már kezd érdeklődni, már kezdi látni az élet összefüggését, és kezdi látni azt, hogy mennyire Istenre van szükségünk, akkor már Isten hosszú-hosszú időkön át tudja vezetni az embert, de amikor az ember nem figyel oda, vagy megint maga lesz a mérték, vagy a maga igazsága lesz a mérték, akkor a Szentléleknek távoznia kell, innen vannak ezek a hiányjelek itt is a vonalak között. De amikor az emberi életben bekövetkezik az, hogy az ember még mélyebben látja azt, hogy mennyire gyenge önmagában, és még mélyebben érzi azt, hogy én Istentől nem akarok elszakadni egy pillanatra sem, egy napra sem, akkor a Szentlélek egész hosszú időkön keresztül, sőt, nagyon kicsik itt már a kihagyások, és azok csak szinte elgyengülések, és nem olyan elfordulások az Istentől, mint mondjuk ott az első szakaszban. Nos, hogyha az egyéni életben is megvan ez, tehát mindannyiunk egyéni életében ez a három lépcsőfok képzelhető el. Tehát az első szakasz, ami minden ember életére igaz, a második szakasz már csak azoknak az életére igaz, hogy a Szentlélek ott van az életükben, akik valóban átadják az életüket, megtérnek az Istenhez, ők érzik az zúgást. És azok, akik megtért emberek, hívő emberek lesznek, de az életben tovább folytatják a küzdelmet, tehát nem ülnek a babérjaikon, hogy ők most már megtért emberek, mert már hívő emberek, hanem látják, hogy most kezdődik el a tulajdonképpeni élet, az Istennel együtt élő élet. Azoknak az életében tud egyre átütőbb erővel munkálkodni a Szentlélek, azoknak az életében már ez zendülés. Ha tehát ez az egyén életben is igaz, akkor a történelem életére is ezt ki lehet vetíteni. Ugye a történelem életére is ki lehet ezt vetíteni, hogy a történelemben mindig is tevékenykedett a Szentlélek. De csak azok életében tudott igazán tevékenykedni, akik beleegyeztek és igényelték. Nem csak a zsidóknak az ókorban, hanem a Sárepta özvegyasszony, a szíriai Naamán, pogány emberek is, akik megváltoztak, jobbultak, az életüket áthatotta a Szentlélek. Pünkösd idején jött el, hogy a Szentlélek hatalmas módon kiáradt, és a kereszténységet az egész világra elterjesztette. Ez egy rendkívüli dolog volt, szóval pünkösd ünnepén. És pünkösd ünnepe után a kereszténység kifejlődött, elterjedt egyre erőteljesebben, de ugye a kereszténység történelmében is volt egy óriási torzulás a 4. században, ami után megint a történelemben alább hagyott, hogy úgy mondjam, történeti méretekben alább hagyott a Szentléleknek a munkája. De a reformáció időszak az megint egy nagy zúgás volt, és megint egy zendülés, de aztán utána megint alább hagyott. De a történelem végén, tehát Jézus második eljövetele előtt is Isten újra elkezdi azt, amit Jézus idejében, amit a reformáció idején, amit a következő évszázadok reformációiban. És Isten ezt teljességre fogja vezetni, tehát először is, hogy a Szentléleknek ez, ugye a kérdésre most kezdek válaszolni, a Szentléleknek ezt a végső nagy kiáradását láthassuk, ez mi szükséges? Az eddig elmondottak szerint ez az szükséges, hogy az emberek tényleg tudatosan megismerjék, hogy ki az Isten, és a saját szavából ismerjék meg, hogy ki az Isten. Tehát ahhoz az evangéliumnak egy bizonyos fokú elterjedésre kell eljutni, sőt, olyannyira el kell terjedni, hogy utána már azoknál az embereknél, akikhez elterjedt az evangélium, egy olyan nagy változást kell, hogy előidézzen, hogy ő rájuk már, amikor kiárad a Szentlélek, az egész világra mindenkinek el tudják juttatni az evangéliumot. Tehát ehhez mondjuk előzmények járulnak, tehát a Bibliának ki kell szabadulni a középkori bezártságából, az újabbkori vallás és állam szétválasztására van szükség, alapvető emberi szabadságjogok biztosítására, szóval sok minden kell ehhez a történelemben. 300 évvel ezelőtt nem tudott volna kiáradni a Szentlélek. 50 évvel ezelőtt sem, és még ma sem tud kiáradni. Isten készíti ennek az útját, a történelmi útját. Ez, mondom, kell az, hogy a Biblia ne legyen elzárt könyv, a Bibliához hozzá lehessen férni. De hogy lehet hozzáférni a Bibliához, amikor diktatúrák voltak még a föld történelmében? Tehát a diktatúráknak is fel kell lazulni, el kell tűnniük. Tehát ez egy csodálatos dolog, ez Jelenések könyve bepillantást enged a számunkra, hogy Isten milyen végtelen türelemmel viszi előre a jó terveket. Soha erőszakot, kényszert nem alkalmaz az Isten. Sok milliárd ember életsorsát összefonja, és mindenkinél viszi előre, és a történelemben is a jó dolog megy előre. A következő előadásom majd lesz erről szó, hogy a búza, nem csak a konkoly növekszik ám ezen a földön. Mert azt mindannyian látjuk, hogy a konkoly, a gonoszság erői, hogy tobzódnak és növekszenek. Sokszor meg is rémülünk, hogy milyen világban élünk, amiben ennyi sok szenny és ennyi sok gonoszság van. De azért hadd mondjam most el, tényleg valódi vigasztalásul, nem csak a konkoly növekszik, a búza is növekszik. De az Istennek erre van szüksége. A Biblia már kikerült az elzártságából, 200 éve már a Biblia kezd eljutni a Föld minden népéhez. Ez 200 éve tart, nem több ideje. A polgári szabadságjogok, hát ezek meg szinte a szemünk előtt kezdenek kialakulni, nem? Mert amíg a keleti rendszer megvolt, ameddig diktatúrák sokasága hálózta be a Földet, hiába volt Biblia, nem lehetett eljutatni az emberekhez. És akkor, amikor ezek a folyamatok haladnak előre, és ennek a, most egy harmadik dolgot is hadd mondjak, mondtam, hogy a Biblia elterjedjen, mondtam azt, hogy a politikai szabadságjog is lehetővé tegyék az embereknek az érdeklődését Isten iránt, de a harmadik és legfontosabb dolog talán az, hogy legyenek hívő emberek. Legyenek igazán mélyen hívő emberek, akikre a Szentlélek kiáradhat. Akkor fog kiáradni a Szentlélek. Tehát ez a három feltétel szükséges ahhoz, hogy a Szentlélek kiáradhasson. Pünkösd ünnepén miért áradhatott ki a Szentlélek? Mert Jézus, Keresztelő János és Jézus olyan munkát végzett, hogy legalább 12 emberben, meg 70 emberben, meg néhány ezer emberben ott volt már az élő, eleven ige ismeret, biblia ismeret. Az a 12 ember prédikált, és ezrek tértek meg a szavukra, de nem a semmiből tért meg az ezer ember, ők már hallgatták Keresztelő Jánost meg Jézus tanításait, tehát ott is ott volt az ige ismeret. Ott is ott volt egy bizonyos szabadság, ugye? Tehát, hogy nem tudták elfojtani a dolgokat. Ugyanaz apostolokat be akarták börtönözni, be is börtönözték, de kiszabadította őket Isten angyala. Vissza akarták szorítani, de ők bátran azt mondták a zsidó főtanács vezetőinek, hogy inkább kell nekünk Istennek engedelmeskednünk, hogy sem mint embereknek. És ott voltak végül ezek az igazán hívő emberek, akik megértették, hogy a szeretett mesterüknek miért kellett meghalnia. Megértették Jézus halálának az okát, és az életük teljesen megváltozott, és ott is ez a három dolog ott volt, hogy kiszabadult az ige, a vallási hagyományok tömkelegéből a Biblia kiszabadult, a szabadságjogok biztosítva voltak, és volt igazi hívő közösség, és akkor áradt ki a Szentlélek. Ez most is így fog megvalósulni, és ennek az ideje nincs messze. Igen. Erről azt lehet tudni, hogy az első fokozat során, amikor fúj a Szentlélek, és mondom, minden ember életében ott van a Szentlélek, erre a Biblia egy hatalmas ígéretet tesz a Mózes első könyve 3. fejezet 15. versében. Ezt hogy lehet tudni az életünkben? Hogy ellenségeskedünk a rosszal szemben. Ez a bibliai kijelentés. Amikor egy ember már problémát csinál a bűneiből, már egyáltalán elismeri, hogy vannak bűnei, meg hibái, amikor ebben nem akar belenyugodni, amikor már egy bizonyos szempontból szenved is, hogy már miért vagyok én ilyen, vagy századszor miért vagyok már ilyen, amikor én rájöttem, hogy nem ilyennek kellenem. Tehát ezek konkrét napi fölismerések, enélkül nem történnének meg. Ez is minden ember életében megvan. Tehát hogyha ez az első szakasz, akkor az első szakaszra az jellemző, amit Isten mondott, hogy ellenségeskedést szerzek benned a bűnnel szemben. A Szentlélek nélkül nem ellenségeskednénk a bűnnel szemben, hanem belenyugodnánk a bűnbe. A második szakasz, azt meg Jelenések könyve mondja ki a 22. fejezet 17. versében, amikor azt mondja, hogy aki szomjúhozik. Mondom, egy-egy szó világítja meg itt a lényeget. Aki szomjúhozik, jöjjön el. Tehát aki már ellenségeskedik a rosszal szemben, annak az embernek az életében egy bizonyos idő után ki kell, hogy alakuljon egy őszinte szomjúhozás a jó életre. Mert ugye az nem megoldás, hogy én állandóan látom, hogy milyen rosszakat teszek, és állandóan ott van bennem a lelkiismeret furdalás és az ellenségeskedés a rosszal szemben. Az még önmagában nem megoldás, annak tovább kell lépnie. És mi a tovább lépés? Amikor már nem csak azt látom, hogy mennyi rossz van az életemben, és ezzel be én nem akarok belenyugodni, hanem azt is látom, hogy én jó akarok lenni. Tehát, hogy lehetséges itt jó élet is ezen a földön, lehetséges szeretetben is élni. Erre mondja a Biblia, hogy ez már nem csak ellenségeskedés a rosszal szemben, már szomjúhozás a jóra. amikor az ember már utána akar járni dolgoknak, már kezébe veszi a Bibliát, már beszélget erről, már embereket így tekint, már értelmes társaságokra vágyik, és beszédtémákra, nem mindenféle locsogásra, fecsegésre, meg az élet eltöltésére, hanem hogy az életben hát valahogy megváltozzon az életem, vagy jobbá legyen az életem. És a harmadik fokozat az mivel egyenlő? Ugyanez a Biblia vers folytatja különben, Jelenések 22:17, tehát ez erre is utal, meg erre is utal. Aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Tehát itt van egy ellenségeskedés a rosszal szemben, itt van szomjúhozás a jóra, és itt van az, hogy egy ember, amikor eljut oda az életében, hogy azt mondja az ember, hogy én legfőképpen ezt akarom az életben, én szeretnék megbékülni a Teremtő Istenemmel. Én szeretnék az Istennel szövetségre lépni. Én szeretném azt, hogy az Isten legyen az én vezetőm. Ez tulajdonképpen a második és harmadik szakasz, ugye? Tehát, mert ha a másodikra azt mondtam, hogy az a megtérés, akkor valahogy ez is az, de inkább a harmadik szakasz, amikor az ember teljes mélységéből látja azt, hogy Isten nélkül én nem tudok jó életet élni, ezért én mindenestül Istenre akarok támaszkodni. Amikor az ember komolyan veszi az imádságot, itt még az ember nem is imádkozik. Itt már elkezd fohászkodni, könyörögni, viszont azt mondja az ember, hogy az életem hétköznapjaiban minden nap többször is Istenhez fordulok, mert hát ez a lélegzetvétel az életemnek. Tehát ezek így a hétköznapokban mondjuk ilyen konkrét dolgokban öltenek testet. Tessék? Hát az ezer éves időszak ugye az a második, az ítélet második szakasza. Talán fölolvasnám erre nézve a Jelenések könyvét, mert az pár versben mindennél többet mond, és meg is tudjuk jegyezni. Jelenések könyve 20. fejezet 4. versétől. És láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adatott nékik ítélettétel, és láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételért és az Isten beszédért, és akik nem imádták a fenevadat sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, míg nem betelt az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele 1000 esztendeig. Ez az 1000 esztendőről szóló híradás, tehát 3 versben benne van a lényeg. Tehát azt mondja itt a Szentírás, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Tehát Jézus második eljövetele az egyenlő az első feltámadással. Miért mondja, hogy első feltámadás? Mi lesz a második feltámadás? A második feltámadás az 1000 év végén van, a kárhozottak feltámadás, akik nem kaphatnak örök életet. Tehát boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Mert ezeknek nem árt a második halál. Mi a második halál? A második halál a második feltámadáskor köszönt azokra, akiket Isten feltámaszt, de életet nem tudván nekik adni, örökre megsemmisülnek. A végső megsemmisülésnek a kifejezése a második halál. Hogy itt a Földön mindannyian meghalunk, ez az első halál, de akik feltámadnak, azoknak nem lesz részük a második halálban, mert azok mentesülnek a kárhozatítélete alól. Ugye ez érthető? Tehát mindannyian az első halállal meghalunk, de akik feltámadnak Jézus második eljövetelekor, azok üdvözülnek, a mennybe jutnak, azoknak nem árt a második halál. Kiknek árt a második halál? Akiknél az 1000 év alatt kiderül az Jézus ítéletében, hogy ők is megkapták Istentől a kegyelmet, ha úgy tetszik, nekik is megbocsátott Isten a 10 000 talentumnyi adósságukért, de ezek az emberek a megbocsátást nem fordították az életük fejlesztésére. Visszaéltek a megbocsátással. Szóval én csak így tudom ezt mondani röviden, hogyha nekem valaki megbocsát, és én utána nem élek ahhoz méltóan, akkor csak azt tudom mondani, hogy visszaéltem a megbocsátással. És azoknak az embereknek Krisztus nem adhat életet. Mert nem is akarnak szeretetben és jóságban élni. Tehát az 1000 év alatt tulajdonképpen Krisztus azt fogja megmutatni, hogy bár ő mindenkinek meg fölajánlotta a 10 000 talentumos minden ember, az emberiség minden egyes tagjának a megbocsátást, de aki ezzel a megbocsátással vagy nem élt, vagy visszaélt, és ezt az 1000 év alatt megmutatja Jézus pontosan, hogy ezt hogy kell érteni. Mert mi azt most nem látjuk egy másik ember életében, csak bizonyos jelekből látjuk, hogy most ez most jó irányba halad az élete, vagy visszaél a dolgokkal. Még az élet utolsó pillanatáig is lehetnek meglepetések, lásd ugye a Jobb Lator esete, hogy úgy látszódott talán, hogy ő visszaélt a jóval, de aztán utána mégiscsak vissza tudott lendülni oda, hogy hálás volt a megbocsátásért, és megváltozott az élete. Tehát az 1000 év alatt Jézus azt fogja megmutatni, hogy ő mindenkinek felajánlotta a megbocsátást, de akik ezzel nem éltek, vagy visszaéltek, és ezt Jézus meg fogja mutatni az 1000 év alatt, hogy hogyan éltek. Hogyan utasították el, hogyan nem éltek ezzel. Ugye mondom, mert ezt mi most így pontosan nem látunk bele az embertársainkba, nem is kell, hogy belelássunk, de nem látunk bele. Az 1000 éves ítélet azért ilyen hosszú, nem Isten miatt hosszú, hanem az emberek miatt, akik ővel együtt ítélkeznek a mennyben, mert Jézus minden egyes emberrel el fog tudni számolni, és meg fogja mutatni, hogy ő szeretné, hogyha itt lennének ezek az emberek, de ezek az emberek annyira nem akartak itt lenni, hogy akkor ő nem kényszerítheti rájuk az örök életet. Tehát ha valaki nem akar élni, és Isten erre ad lehetőséget, hogy mégis felülbírálja magát, és akarjon élni, de ha végképp nem akar élni, hát akkor Isten azt adja neki, amit ő akart. Tehát akkor Isten elfordult tőle, és ez lesz a második halál, tehát hogy azok az emberek nem élhetnek, és visszaköltöznek a nem létbe, tehát olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna, hogy mondja Attiás könyve. Az 1000 év az azért fontos dolog, mert az 1000 év alatt a megváltottak szemében, mert ugye itt nem csak Krisztus él és az angyalok, hanem az üdvözültek is Krisztussal vannak a mennyben. És az ő szemükben világossá teszi Krisztus, hogy ő minden embert szeretett, ő minden embernél szerette volna, hogyha itt lennének a mennyben. Ha valaki nincs itt, csak a saját hibája miatt, még pedig az eltökélt hibája miatt nincs itt. Ezek külön előadás témák. Volt is az előadás az elpecsételésről, hogy ez hogyan történik, de elmondanám, hogy, hogy van az Ószövetségben ennek néhány előzménye, úgynevezett előképe. Például Mózes második könyvében a 4. fejezettől a 12. olvashatjuk az egyiptomi 10 csapást. 2 Mózes 4-től 12-ig. Az egyiptomi 10 csapás idején is azt látjuk, hogy a csapások az egész Egyiptomot érintették, kivéve Gósen földjét. Mert Gósen földjét, ahol a zsidók éltek, ott a csapások nem zúdultak le a zsidó népre. Tehát mindenhol békák jöttek, mindenhol meghaltak a jégeső következtében az állatok, kivéve a Gósen földjét. Mert Isten nem engedte azt, hogy ezek a csapások oda is elterjedjenek, hogy Isten ezt milyen titokzatos természeti törvények életbe léptetésével, vagy felhasználásával tette, természetesen abba a Biblia mélyebb belepillantást nem enged, de ez már bekövetkezett a történelemben. De megyek még előbbre. Hát Sodoma és Gomora pusztulása. Ugye? Tehát Mózes első könyvének a 17. fejezetétől. Sodoma és Gomora pusztulása. Mielőtt Isten elhozta volna az ítéletet, azelőtt lehetőséget adott azoknak az embereknek, akik igaz emberek voltak, hogy elhagyhassák a várost. Ilyen volt Lót és családjának egy része. Ádász küzdelem volt, mert a család másik része ott maradt, de Lót felesége, aki egyébként kijött, de visszavágyódva visszatekintett a városra, és kárhoztatta Isten ítéletét, tulajdonképp aki sóbálványá lett, ő is elveszett. Lót és a két lánya.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat a Biblia 10 vázlat proféciája című sorozatunk első alkalmán. A sorozat 12 részes lesz, és a Bibliában található 10 vázlat proféciát fogja felölelni. Minden vázlat proféciára egy-egy alkalmat szánunk. Az eddigi, illetve a tavalyi sorozathoz képest az is újdonság, hogy minden előadáson előadó művész fogja megszólaltatni a verseket. Ezért köszöntöm most újra körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, a mai alkalommal tehát belevágunk a Biblia 10 vázlat proféciájába, hogy mi ez, hogy vázlat profécia, ezt majd el fogom mondani az előadás során, hiszen a Bibliában többféle profécia típus található. Fel lehet osztani a bibliai proféciákat formai szempontból, és a mi felosztásunk ezt követi. Ugye vannak vázlatproféciák és vannak pillanatkép proféciák, majd ezekről beszélek, és fel lehet osztani tartalmi szempontból, hogy vannak messiási proféciák, vannak Izrael proféciák, és van egy különleges profécia típus még az úgynevezett feltételes proféciák, ezekről is majd lesz szó. A mai alkalomnak azonban az a feladata, hogy egy kicsit a jövőről elgondolkozzunk, úgy, ahogy a kísérő lapunknak a hátulján van egy rövid kis írás, hogy mi indokolja a jövővel való foglalkozást. Ez is az előadásunknak a címe, hogy a jövő rejtélye és reménye. És tetszenek találni itt egy kis Petőfi verset is a felhők időszakából, 1846-ból, hogy Petőfi is hogyan élte meg az időnek a múlását és az időbeliséget egyáltalán, ami alól egyikünk se vonhatja ki magát. Ugye lehetne mondani Kant híres kifejezésével, hogy a tér és az idő az, amiben minden ember létezik, amelyben minden emberi élet történik. Mi most nem annyira a térben fogunk mozogni, bár az egész évi sorozatunkban abban is, hanem inkább a történelmi időben fogunk mozogni, de a mai előadást arra szánnánk, hogy néhány alapvető kérdést föltennénk és próbálnánk megválaszolni a Biblia alapján. Hát az első kérdés, amit nagyon sok ember felvet a mai napokban, hogy egyáltalán érdemes-e foglalkozni a jövővel? Azt is meg kellene mondani, hogy ezt miért mondják az emberek. Kicsit úgy eltávolítva maguktól ezt a kérdés felvetést, hogy érdemes-e foglalkozni a jövővel. Én úgy gondolom, hogy szerepet játszik ebben a kérdés felvetésben az, hogy a jövőről nagyon sokféle módon beszélnek az utóbbi időben. Vallási közösségek is. Különböző jövendőlésekre, proféciákra hivatkozva, nem egyszer lejáratva ezeket a jövendőléseket, proféciákat. Aztán vannak vallási közösségeken kívüli megéledések, például gondoljanak az elmúlt néhány évben Magyarországon is megéledő úgynevezett Nostradamus kultuszra. Ugye, hogy Nostradamus a 16. századi Franciaországban élő zsidó származású orvos, ezekben a különleges négy sorosaiban, amelyből van körülbelül 4000, hát mennyire megmondta a jövőt, és hány kiadvány lát napvilágot Magyarországon, komoly kiadók is, mint legutóbb a Magyar Könyvklub egy hatalmas, nagyméretű könyvet jelentetett meg, már immáron az ötödiket, ami Nostradamus jövendőléseiről szól. És hát ugye közeledünk a 2000. év felé, és ilyenkor mindig van egy ilyen felfűtött érdeklődés és lelkesedés, és ilyenkor az emberek úgy először mindent bevesznek, utána viszont a nagy csalódás nyomán felvetik a kérdést, hogy hát az egyik ezt mondja, a másik azt mondja, engem megállítottak az utcán, ott erről akartak meggyőzni, egy komoly kiadó megjelentett Nostradamusról könyvet, ott meg arról akarnak meggyőzni. Szóval az emberekben egyrészt ezért is van egy bizonyos fajta viszolygás a jövőt illető proféciákkal szemben, mert úgy gondolják az emberek, hogy itt tulajdonképpen csak becsapják az olvasót, vagy azokat, akikkel meg akarnak vetetni egy-két könyvet. Volt az ókori világban, Rómában egy rövid közmondás, ami így szólt, hogy haru speci, haru spex. Ugye ezek a béljósokról, meg a madárjósokról szólt ez a közmondás, ami egyszerűen annyit jelent, hogy a jóst a jós. Mit is akar kifejezni ez a rövid közmondás, hogy a jóst a jós meg tudja ismerni, és tudja, hogy hol akarja az embereket bolondá tenni. Egyszerűen csak az embereknek a figyelmét felcsigázni, és mondani valamit nekik a jövőről, aztán amiután lehet menni, hogy most vagy beigazolódik, vagy nem. Egyrészt talán ez az oka annak, hogy az emberek hogyha meghallják, hogy jövendőlés, meg profécia, meg jóslás, akkor egy kicsit úgy visszajognak, és sokaknak a hátuk is borzong. Van egy másik oka is, azt hiszem, annak, hogy a jövővel foglalkozni az most kockázatos dolog, és ez pedig az, hogy elég nehéz ma a jelen. Ugye nagyon sok ember azt mondja, hogy elég a ma terhét elviselnünk. Nem, hogy még a jövőről gondolkozzunk, hogy mit hoz a jövő, különben is a jövőről sok szépet nem mondanak, inkább riogatnak azzal, hogy milyen lesz a jövő, hát elég nekem a mának a terhe, a mának a gondja, azt tudjam elviselni, nem, hogy még a jövővel is gondolkozzam. Én úgy gondolom, hogy, és egyetlen egy igeverset írtam fel a táblánknak a legfelsőbb részére, hogy mégis ezekre az ellenvetésekre azt kell, hogy válaszoljuk, hogy igenis szükség van arra egyénileg is és közösségileg is, hogy a jövőről valamilyen képünk legyen. Mert az emberi életnek egy alapvető ténye és egy alapvető oszlopa a reménység. Tehát az, hogy hogyan is nézhetünk a jövőnk elébe, az egyéni életünket tekintve, a családi életünket tekintve, egy nemzet életét tekintve. Pál apostol is azt mondta, hogy a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Én úgy nézek a jövő elébe, hogy amiért én küzdöttem a múltban és a jelenben, azért az Isten elteszi nekem azt a koronát, amit megad nekem, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várták az ő eljövetelét. Tehát úgy gondolom, hogy ez a bibliavers azért tud válaszolni erre a sok emberi félreértése és aggodalmaskodása, mert az ember számára igenis kell valami jövőkép, igenis kell valami reménység, hogy nem csak a múltban éltem, ami már visszafordíthatatlanul elmúlt, nem csak a jelent taposom, amiről ugye Petőfi írja ezt a kis versikéjét, hogy hát a jelen is milyen vigasztalan, mert a jelen tulajdonképpen micsoda. A jelen az fél lépés múlt, ami már vissza nem hozható, és fél lépés jövő, ami még nincs itt, tehát a jelen is olyan megfoghatatlan dolog. Nyugodtan ki lehetne mondani azt, hogy igenis mi inkább a jövőben élünk. Ugye, mert a múlttal már nem tudunk mit tenni. A jelenben adott napi problémák vannak, de az ember számára, hogy miért is élek, hova vezet az egész emberi létezésem, egyénileg is és közösségileg is, a legnagyobb tartomány, amire nekünk a szemünk rányílik, ez a jövő. És hát itt kell elmondanom azt, hogy aki a Bibliát ilyen szempontból tanulmányozza, az meg fogja látni, hogy a Biblia mind a két szempontot mennyire kielégíti, az egyéni szempontot is és a közösségi szempontot is. Ugye a Bibliát, aki el akarja olvasni, és neki kezd a tanulmányozásához, az fogja meglátni, hogy tulajdonképpen az özönvízig a Szentírás egy egységes emberi történelmet mond el. Nem is részletezi ezt az emberi történelmet, egy-két fejezet szól az özönvíz előtti, tulajdonképpen majdnem 17 évszázadról. Ami az özönvíz után történik, ott lép be a Bibliában az egyéni életeknek, a nemzetek életének és az egész világtörténelem életének a rajza. Először az egyének életével kezdi a Szentírás, de vele párhuzamosan a nemzetek életével. Hadd tegyem hozzá, hogy a Biblia szerint az özönvízig nem voltak nemzetek. Az özönvízig egységes volt az emberiség. Az özönvíz után alakultak ki a népek, a nyelvcsaládok, tehát a nemzetek, a rasszok, a különböző nyelvek. Tehát az özönvíz utáni korszak azért részletesebb a Bibliában, mert az általunk ismert emberi történelemre most már ez a jellemző, a népeknek a szakadatlan küzdelme, úgy, ahogy azt a 46. Zsoltárban lehet olvasni, ez a második igeje, amit felírtam, ami nem véletlenül keltette fel Luther Márton érdeklődését az 1520-as évek végén, az alapján írta tudnélik a 46. Zsoltár alapján az Erős Vár a mi Istenünk című híres költeményét, amit saját maga meg is zenésített. A Bibliából azt látjuk, hogy a világtörténelemnek a fogalma, illetve az, hogy a történelemnek az egyéneken és a nemzeteken kívül van egy olyan fő sodrása, ami egy ilyen ellenállhatatlan medret vált ki magának, tehát amit ma világtörténelemnek nevezünk, ez az időszámításunk előtti 6. században alakul ki. Tehát még egyszer mondom, az özönvízig egységes az emberiség, az időszámításunk előtti 23. században, 24. 23. században kezd kialakulni az általunk ismert történelem az egyének, nemzetek történelmével, és az időszámításunk előtti 6. században belejutunk egy közös sodrásba, amit így nevezünk, hogy világtörténelem. Ezért látjuk majd azt a jellegzetességet, hogy a nagy történelmi proféciák akkor keletkeznek, amikor a zsidó népet elviszik a babiloni fogságba, Illetve, amikor a fogság idején élt, ez az időszámításunk előtti 7. század vége, 6. század és az utána következő időszakok, döntő módon a 6. század. A 10 vázlat proféciát majd Dániel könyvéből vett jövendőlésekkel fogjuk kezdeni. Dániel proféta az időszámításunk előtti 7.-6. században élt, végigélte a babiloni fogságot, és a 10 vázlat profécia közül 4 az ő könyvében található. Valaki megjegyezte, és teljes joggal, hogy a világtörténelemről beszélni Dániel könyve előtt nem lehet, Dániel könyve nélkül szintén lehetetlen. Az, hogy mi az, hogy világtörténelem és a világtörténelemnek egy egységes sodrása van, ezt Dániel könyvéből tanuljuk meg. Méghozzá úgy tanuljuk meg ezt a Bibliából, hogy az egyéni élet, a közösségi élet és a világtörténelem élete mindig párhuzamban van egymással, tehát a Biblia ezt a 3 fokozatot mindig egymással építi. Körülbelül olyan, ezt irodalom szeretőknek mondom, mint a magyar költészetben is nagyon ritka az a költő, épp most nem fog ma megszólalni, aki ezt a 3 szintet mindig egységben látja. Az egyéni életszintjét, a közösségi nemzeti életszintjét, és a világtörténelemnek, az emberiségnek az életszintjét. Ez a rendkívüli költő a magyar irodalomban, Vörös Marti Mihály. Most azonban egy másik költőt hadd idézzünk, mint egy bevezetésül ennek az első gondolatnak az illusztrálására, aki az egyéni életnek és a nemzeti életnek, de a nemzeti életen túlmutatóan talán a környékbeli, tehát a magyarság szempontjából a környékbeli nemzeteknek az életét is a versnek a fénykörébe vonja, és ez József Attilának a híres verse, amelyet most csak meghallgatunk, mert hiszen verselemzésekre itt ebben a sorozatban módunk nem nyílik. De József Attilától is figyeljük meg ebből a hatalmas nagy költeményéből azt, hogy hogyan rétegeződik egymásra az egyéni élet, az egyéni visszaemlékezés, a nemzetnek az élete és a dunatáji népeknek az élete, beboltozva azzal a hatalmas reménységgel, mert mondom, a történelemben mindig valami reménység kell azért az embernek, hogy ne érezze magát valami bányalónak, ami állandóan kering és visszatér arra a helyre és sötétben tapogatózik. Tehát a vers beboltozódik azzal a reménységgel, hogy talán lehetséges a népek, a nemzetek között harmóniát teremteni, legalábbis egy bizonyos helyen, a Kárpát-medencében. Hát ez az, amit majd a Biblia vázlatproféciáinak a 3. előadásán fogunk látni, a Dániel könyve 7. fejezetéről szólva, hogy mit is mondott Isten a nemzetek életéről, és hogy lesz-e kiegyenlítődés a nemzetek között, és egyáltalán a világtörténelem hogyan fog kinézni a nemzetek élete szempontjából. Most azonban hallgassuk József Attila híres versét.
1: József Attila a Dunánál. A rakodópart alsó kövén ültem, néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. Alig hallottam sorsomba merülten, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély.

0: minden szennyesét. És elkezdett az eső cseperészni, de mintha mindegy volna, el is állt. És mégis, mint aki barlangból nézi a hosszú esőt, néztem a határ. Egykedvű, örök eső módra hult, színtelenül, mi tarka volt a múlt. A Duna csak folyt, és mint a termékeny, másra gondoló anyának ölén a kisgyermek, úgy játszadoztak és nevetgéltek a habok felém. Az idők árján úgy remegtek ők, mint sírköves, dülöngő temető. Én úgy vagyok, hogy már 100 000 éve nézem, amit meglátok hirtelen. Egy pillanat, kész az idő egésze, mit 100 000 ős szemlélget velem. Látom, mit ők nem látnak, mert kapáltak, öltek, öleltek, tették, amik kell. És ők látják azt, az anyagba leszálltak, mit én nem látok, ha vallani kell. Tudunk egymásról, mint öröm és bánat. Enyém a múlt, és övék a jelen. Verset írunk. Ők fogják ceruzámat, és én érzem őket, és emlékszem. Az anyám kún volt, az apám félig székely, félig román, vagy talán egészen az. Anyám szájából édes volt az étel, apám szájából szép volt az igaz. Mikor mozdulok, ők ölelik egymást. Elszomorodom néha emiatt. Ez az elmúlt. Ebből vagyok. Meglásd, ha majd nem leszünk. Megszólítanak. Megszólítanak, mert ők én vagyok már. Gyenge létemre így vagyok erős. Ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, mert az ős sejtig vagyok minden ős. Az ős vagyok, mely sokasodni foszlik. Apám s anyám má válok boldogon. S apám, anyám maga is ketté oszlik, s én lelkes egyé így szaporodom. A világ vagyok. Minden, ami volt, van, a sok nemzetség, mely egymásra tör, a honfoglalók győznek velem holtan, s a meghódoltak kínja meggyötör, Árpád és Zalán, Bergőci és Dózsa, török, tatár, tót, román kavarog-e szívben, mely e múltnak már adósa, szelíd jövővel. Mai magyar. Én dolgozni akarok. Elegendő harc, hogy a múltat be kell vallani. A Dunának, mely múlt, jelen s jövendő, egymást ölelik lágy hullámai. A harcot, amelyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés. S rendezni végre közös dolgainkat. Ez a mi munkánk, és nem is kevés.
1: Kedves hallgatók, ha úgy elfogadjuk, csak ennyi röpke kis bizonyítás után, hogy mennyire fontos a jövővel foglalkozni, akkor persze a következő kérdés, hogy a jövővel foglalkozni, ez nem csak annyit jelent, hogy ismereteket szerezni a jövőről, hanem valami ilyesmi, hogy felkészülni a jövőre. Tehát nem azért érdekel bennünket a jövő, mert valami kíváncsiságot akarunk kielégíteni, és bizonyos kérdésekre választ akarunk találni, hanem az a második nagy kérdésünk, hogy fel lehet-e készülni a jövőre. Felírtam itt a táblára a Prédikátor könyve 9. fejezet 14. versét, ami egy igen szemléletes kép formájában

0: nyitogatja az ember szemét, talán fel is olvasom a Bibliából ezt a rendkívül ilyen szép megfogalmazású verset, amit Salamon így írt. Tehát Prédikátor 9. fejezet 14. verse. Mert nem is tudja az ember az ő idejét, mint a halak, melyek megfogatnak a gonosz hálóban, és mint a madarak, melyek megfogatnak a tőrben, miképpen ezek azonképpen megfogatnak az emberek fiai a gonosznak idején, amikor az eljön rájuk hirtelenséggel. Ugye két hasonlatot választ itt Salamon, talán mindannyian láttunk már ilyen jelenetet, hogy a halakat kihúzzák a vízből, és ott fickándoznak, még vissza akarnának menni a szabad hát tengerbe vagy tóba, de már nem tudnak. Tehát már a háló kifogta őket. Vagy egy másik kép, hogy fölállítják a tőröket, a kelepcéket ugye a madaraknak vagy állatoknak az erdőben, és beakad a lábuk, és hiába verdesnek a szárnyukkal, nem tudnak már elmenni. Beakadt a lábuk, tehát ott vannak. Nos, miért ez a kettős hasonlat? Azt mondja Salamon, hogy ilyen az az ember, aki nem foglalkozik a jövővel, akit nem érdekel az egyénileg és közösségileg, hogy mit hoz a jövő, és nem tud felkészülni a jövőre. És aztán jön a jövő, tehát jönnek a holnapok, holnap utánok, és az ember csak úgy sodródik, és egy idő után észreveszi, hogy ő nem is ott van, ahol lenni szeretne. Na de miért? És ilyenkor szokták az emberek ráfogni azt, hogy hát mert ilyen a világ, vagy ilyen a társadalom. A Biblia nem mondja ezt, hogy az ember determinált lenne, és csak úgy, hogy a nagy sodródásban oda sodródik, ahova éppen nem akarja. A Biblia azt tanítja, hogy az ember fel tud készülni a jövőre. Nem kell, hogy bennünket hirtelenséggel érjenek a dolgok. Hogyan is mondja Salamon, még egyszer felolvasom ezt a részt. Mert nem is tudja az ember az ő idejét, mint a halak, melyek megfogatnak a gonosz hálóban, és mint a madarak, melyek megfogatnak a tőrben, miképpen ezek azonképpen megfogatnak az emberek fiai a gonosznak idején, amikor az eljön rájuk hirtelenséggel. Ugye az egyéni életünkben, de a közösségi életben is van ilyen, amit a Biblia így nevez, hogy a gonosz ideje. Pál apostol is ezt mondja az Efézusi levélben, hogy a napok gonoszak. Tehát az egyéni életünkben, meg a közösségek életében is vannak emberpróbáló idők, vannak nehéz idők, és hogyha az ember a nehéz időkre nem készül fel, akkor ránk jön valami olyan ellenállhatatlan sodrás, azt mondja, nagy hirtelenséggel megfogják az embereket, mint ahogy a halakat a hálóba, vagy ahogy a madarakat a tőrbe. És ez az, amit az ember meg tudna tenni, hogy ne akadjon be az ember a hálóba, és ne akadjon be a tőrbe, hanem az ember tájékozódjék az iránt, hogy mi a történelem, mi várható a jövőtől, és mi az én részem a holnapban és a holnap utánban. Szóval ez rendkívül fontos dolog, és azért írtam ide ez alá rögtön azt a sokat idézett Biblia verset, amit én legalábbis nagyon sokat szoktam idézni, és nagyon szeretem ezt a 2 Timotós 3.16-et, amely hírül adja azt, hogy tulajdonképpen az egész Biblia ezért jött létre. Tehát az egész Biblia azért jött létre, hogy bennünket fölkészítsen a jövőre. Mert mit is mond itt Pál apostol? A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Mindezek nagyon szép lépcsőfokok, de most nem ezért idézem a verset. Tehát mire való a Biblia? Hasznos a tanításra, feddésre, megjobbításra, igazságban való nevelésre. És most jön a számunkra lényeges rész. Hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Tehát a Biblia azért jött létre, Isten azért adta számunkra a Bibliát, hogy felkészítsen, mire készítsen bennünket fel. Hogy a gonosznak idején, a rossz történelmi időben, az emberpróbáló időkben is mi jó cselekedeteket tudjunk végrehajtani, amivel nyilván az ember személyisége épül, az ember jelleme fejlődik, tehát hogy az embert ne sodorja el se a háló, se a tőr, hanem a nehéz helyzetekben is meg tudjon állni az ember, minden jó cselekedetre felkészített. Itt is megállnék egy pillanatra, mert ez egy rendkívül fontos gondolat, és itt is van egy magyar költő, aki tulajdonképpen egész életében vívódott azzal, hogy mifelé megy a történelem. Ő nagyon látta azt, hogy nem jó felé megy a történelem. De mivel már a lámpás nem volt, és bizonyos értelemben nem lehetett a kezében, pedig protestánsnak született Arany János, de a múlt századi protestantizmus a proféciákat már félretette, és már sehol nem tanították, sem a katekézisekben, sem a felsőbb teológiai tudományokban a profécia ismeretet, Hiszen a 18.-19. században bekövetkezett a protestantizmusnak a nagy pálfordulása, tudnék az, hogy lemondani a proféciákról, nem fogadni el a bibliai jövendőléseket, mondván, hogy Isten nem adhatott jövendőléseket, mert hát nem egyezik az emberi rációval. Ugye a 18.-19. században a protestáns gondolkodás elfogadja a racionalizmust, és a Bibliából itt csak annyit fogad el, ami emberi értelemmel átlátható. Hát a proféciákat nem nagyon lehet átlátni emberi értelemmel, az biztos, mert egyetlen egy olyan lény van, ugye a híres erdélyi fejedelem mondása szerint a világegyetemben, aki ezt a három dolgot meg tudja tenni. Aki látja előre a jövőt, aki újjá tud teremteni, és aki örök életet tud készíteni. Szóval Bocskai fejedelem ezzel nagyon fején találta a szöget, és ebből én csak az elsőt hadd emeljem ki, aki látja előre a jövőt. Egyetlen egy ilyen lény van a világegyetemben, és ez az Isten. Az előrelátás, a jövőbe való látásnak a képessége, de úgy, hogy nem úgy látja Isten előre a jövőt, hogy ő tulajdonképpen korlátozná a teremtményei szabadságát, és kényszerrel, erőszakkal vinné oda az egyéni és közösség életet, ahova ő akarja. Nem így látja előre Isten a jövőt, hanem úgy, hogy mindenkinek meghagyja a szabadságát. Az egyéneknek, a közösségeknek is, az egész történetben a tökéletes szabadság törvénye érvényesül, hogy Jakab apostol mondja, hogy csak nézzünk bele a szabadság tökéletes törvényébe, mondja a Jakab levele első fejezetében. Isten mindenkinek meghagyja a szabadságát, megvan a szabadsága a kísértőnek, sátánnak is, aki bele tudja az embereket vinni a rosszba, megvan a szabadsága az embereknek is, a döntési, a választási szabadságuk, mégis Isten előre látja a jövőt. Hát ez biztos, hogy emberi ésszel. Nem azt mondja, hogy nehezen felfogható, ez felfoghatatlan. Hogy lehet az, hogy valaki előre látja a jövőt, amikor mindenki szabad, mindenki úgy dönt, ahogy a maga elgondolása szerint határoz, és ő mégis előre látja, hogy a döntéseknek az eredménye mi lesz? Hát ez biztos, hogy az Istennek a kiváltsága. És ez az Isten kép, és a proféciákat adó Isten a múlt században már a protestáns gondolkozásból kezd hátrálni. És ezért ez a nagy költőnk, aki az életének egyik legnagyobb gondolati versét írja meg a most fölhangzó verssel, 1850-es különben a 48-as, 49-es forradalmak után ez az Arany János vers, sajnos nem nagyon ment be ez a magyar irodalmi közgondolkozásba, a Gondolatok a béke kongresszus felől című vers, amely elég hosszú vers lesz, tessenek majd jól figyelni rá, hogy Arany hogy küszködik a történelemmel, hogy mifelé harad a történelem, és az a versnek az a végkicsengése, hogy a történelem borzalmas helyzetek felé rohan, nem is tudjuk nyomon követni, hogy mit érlel a történelem. A végén rájátszik még Istenre is, azt mondja, hogy bölcs Isten az, aki rendel, de aztán ez az egy sorral tulajdonképpen el is intézi ezt a kérdést, semmiféle profétikus tudás és tanulság a versben nem jelenik meg, csak egy végső nagy erkölcsi summázat, ilyen nagy sztoikus summázat, hogy a történelem rohan-rohan a maga fékeveszett pályáján. Egy valamit tudunk tenni, hogy erkölcsös emberek legyünk, tisztességes emberek legyünk, békében, harcban legyünk emberek, méltó képmása az Istennek és polgára a hazának. Ezzel záródik le egy kicsit egy korábbi költészeti stílus, az Almanach Líra szerint arany verse, tehát valami végső erkölcsi summázatot kell mondani, de érezzük, hogy a versnek az egész folyamatából ez nem nő ki szervesen. Egy megrendült vers ez, amelyben a költő azon töpreng, hogy vajon hogyan tudunk mi felkészülni a jövőre. Talán ez derül ki, hogy nagyon bizonytalanul, és talán sehogyan sem. Talán néhány sorára hadd hívjam fel a figyelmet ennek a versnek, hogy mennyire aktuális ez a vers. Ugye több mint 140 éve íródott, de ilyen szavak és ilyen mondatok vannak benne, hogy az emberi történelem bűzhött állóvizében, ugye bűzhött állóvizében új bűnök milliárdjai vannak keletkezőben. Ugye döbbenetes, hogy az emberi történet bűzhött állóvizében új bűnök milliárdjai vannak keletkezőben. Most ezt a képet meg is magyarázza, egy kicsit fogalmakra is lefordítja, midőn a munka és vagyon egymástól messzi esnek. Tehát amikor az emberek nem munkával szerzik a vagyont, és ugye amikor a munka és a vagyon egymástól messzi esnek, és a tökélyre vitt csalást mondhatni rendszeresnek. az ember úgy beleborzadt, hogy mit látott Arany János 1850-ben, milyen csalásokat láthatott. Esetleg, hogyha belenézhetne mondjuk 1990-es évekbe, hogy akkor erről milyen papírt kiégető verset lehetne írni, amikor ő 140 évvel ezelőtt azt írja, hogy a tökélyre vitt csalást mondhatni rendszeresnek. Midőn eltűnve a szerény családiság zamatja, a nő erényét, s ami több, a férj nejét eladja, midőn apától a fiú, rokontől a rokonság, s mérsékli bűne tudatát a kétes vér azonság, midőn a gazdag megkövül, és a szegény elfásul. Egy szóval a polgárodás fordul reánk csapásul. Tudjuk, hogy Arany János az egész életében tulajdonképpen azzal küszködött, mint nagy történelmi dilemmával, hogy adva van egy család, adva van egy nemzet a maga hagyományával, és akkor jön egy idegen fuvallat, ugye ő az egész kapitalizmust ennek tartotta, ugye amit ő polgárosodásnak nevez régi magyar kifejezéssel, akkor felbomlik a család, felbomlik a nemzet, minden ripityára törik, szóval mi jó van ebben? Mi jó van ebben? Ezt írja ő meg már a Toldi estéjében, 1848-ban, ugye az idős Toldinak és a királynak a híres párbeszédében, de ezt írja meg 1850-ben a Gondolatok a békekongresszus felőlben, és tulajdonképpen az élete végéig Arany ezzel a nagy kérdéssel küszködik, az egyéni életek is felbomlanak, a családok is felbomlanak, a nemzet is felbomlik, egy őrült vagyon és pénzhajhászás veszi a kezdetét. Hova fog ez jutni? Hol fog ez kiukadni? Hát egyelőre ennyit a töprengésből és abból, hogy Arany János valóban úgy látja, hogy ezekre a nagy kérdésekre nincs válasz. Miért látja így? Mert Arany János, aki az idős szülei már gyerekkorától fogva a Bibliára tanítottak, és megtanították a Bibliára, és valóban a Biblia sok részét betéve tudta Arany János, de amire sem a szülei nem tanították, meg sem a felekezete nem tanította meg, és a múlt század közepe főképp nem tanította meg, hogy a Bibliából valamit nagyon komolyan kell venni, hogy Isten hogyan is adta elénk a jövőt a proféciákban, a jövendőlésekben. Arany János költészetében ezt sehol sem találjuk. Mielőtt tovább mennénk, azért ezt a nagy történelmi versét hallgassuk meg.
1: Arany János, gondolatok a békekongresszus felől. A múlt időnek bölcsei századokon keresztül örök mozgót követeltek a véges emberésztől. Az új kor bölcsessége, mely amazokat neveti, az örök béke, nyugalom vesszőlovát kergeti. Nagy gondolat, képzelni is dicső, fenséges eszme, az ember nem mint egy család, szeretettől övezve testvériségben, mint talán Káin előtt élhetett. Az írás, hol jegyezni kezd, jegyez csak gyűlöletet. Miképp egy Isten atya van az égben egy családnak, kit a művelteken kívül minden népek imádnak, úgy lenne földön józan ész az egy közös hatalom, törvény, igazság, akitől jő büntetés, jutalom. Hogy vér a vért ne ontaná, hiú bálványi véget, bosszulni sértett áljogát, vagy nemzet büszkeséget, hogy fajra fajt ne költene az ápolt népgyűlölség, s nemzet ne kísérné tapssal más nemzet sírba döltét, hogy a virág és a gyümölcs, mit a jó földhoz ingyen, soha ne lenne had miatt feldúlva téreinken, s a vérvonalt, hol lengtenek hazug hírnév zászlói, ne kísérnék az éghalál sötét szárnyú hollói. Hogy ne siratná az anya élő fiát halottul, ne retteghetne a jegyes a mátkai napoktól, ne venné fel a koragyászt kicsiny árvákkal, árván a nő, ki nem virraszta még férje halálos ágyán. Hogy az utódok sírjait ne számlálná meg a vén, hazája vagy idegenföld vidékeit nevezvén, s ne nézne könnyező szemmel a kéklő messzeségbe, keresve, kérdve hasztalan, kifogja már szemétbe. Hogy a késő emlékezet, miképp gyermekkorára, álomgyanánt eszmélne csak a rég eltűnt csatákra, és lenne béke, oly örök, mint Isten szellemében, megkezdve itt, állandóul folytatva majd az égben. Hiú szándék! Vesztett erő így küzdelemre szállni megáradott nemes lelkek sziklába vert hullámi, a megkövült gonoszságból, melynek tövén kihaltok, nem érdemes, amit talán századokig lenyaltok. Mióta és míg a világ, nem volt-e, nem leende erős, ki nyomni mindig kész, s ki elnyomassék, gyenge? Amaszt miképp mérséklitek, hogy enyhe légyen lánca, miképp ezt, hogy nagyon súlyos békóit megnerázza, avagy kifékezendi meg az ember szenvedélyét, midőn iszappal hányja fel háborgó lelke mélyét, midőn az ész, a bölcsesség megbántva, meggyalázva, mint a hajdan prófétái vonul remeteházba. Nem lophat-e megint egy új Prométeusz égi lángot, kinek fénylő szövét neke felgyújtsa a világot? Nem lehet-e ismét egy új népáradás-e földön? Nézzétek a történetet, és mondjátok, képzelődöm. Ó, a világ története szoború egy tanulmány. Mint buborék tűnik fel ott nép, nép után kimúlván, jaj annak, mely már tündökölt. Annak közel halála, elsimul a víztükre, és új haptolú reája. Isten egészbe működik. Egészre fordít gondot. Midőn egy nép, mint a kovász, megérett és megromlott, midőn satnyulva testben és lélekben túlművelve, békét óhajt a gyáva test, az elcsigázott elme. Midőn a renyhe társaság bűzhött állóvizében, új bűnök milliárdjai vannak keletkezőben, midőn a munka és vagyon egymástól messze esnek, és a tökélyre vitt csalást mondhatni rendszeresnek. Midőn eltűnve a szerény családiság zamatja, a nő erényét, s ami több, a férj nejét eladja. Midőn apától a fiú, rokontől a rokonság, s mérsékli bűne tudatát a kétes vérazonosság. Midőn a gazdag megkövül, és a szegény elfásul, egy szóval a polgárodás fordul reánk csapásul, akkor elétör egy vadnép szilaj véres erénye, és elborít, mint a tenger hullámi vagy fövénye. Adjátok a meddővitát! Bölcs Isten az, ki rendel. Az ember tiszte, hogy legyen békében, harcban ember. Méltó képmása Istennek, s polgára a hazának. Válassza itt, válassza ott a jobbik részt magának.
2: De akkor tegyük fel a következő kérdést, hogy hát ha a jövőre, jövővel foglalkozni kell, és fel is kell készülni a jövőre, akkor van-e erre egy megbízható segítség? Tehát van-e vezérfonalunk arra nézve, hogy a jövővel hogyan is kell foglalkozni, és hogyan is lehet felkészülni rá? Szeretnék itt idézni Ézsaiás könyve 46. fejezetéből, ez is egy híres bibliai szakasz, a 46. fejezet 9. és 10. verséből, amelyben a következőket olvassuk. Izrael népének egy viszontagságos idejében küldte Isten ezt a figyelmeztetést a babiloni fogság előtti évszázadból Ézsaiás prófétától. Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten és nincsen több, Isten vagyok és nincs hozzám hasonlatos, aki megjelentem kezdettől fogva a véget, és előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván, tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Kedves hallgatók, a Bibliában tehát találunk olyan részeket, amelyek szó szerint állítják azt, mit is állítanak. Pontokba szedném. Egyetlen egy lény van, aki látja a jövőt. Erről már beszéltem. Egyetlen egy lény van, aki ki tudja nyilatkoztatni ezt a jövőt, aki, hogyan is mondja a próféta, aki a kezdettől fogva megjelenti a véget. Ez a másik nagy dolog. Tehát Isten, aki látja előre a jövőt, a kezdettől fogva megjelenti a véget, tehát az emberi történelemnek nincs olyan rejteke, ami az Isten figyelmét elkerülné. Isten az emberi történelemnek a nagy sodrását, a nagy folyamatát a kezdetektől fogva megjelenti. Ez rendkívül fontos lesz az egész sorozatunk szempontjából, mert azt fogjuk látni ebben a 10 vázlat proféciában, hogy az érti meg a történelmet, aki tényleg megtanul történelmileg gondolkozni. Mit értek ezen, hogy történelmileg gondolkozni? Aki valóban látja a történelemben az okokat és az okozatokat. És az okozatokban az újabb okokat, újabb okozatokat. Tehát, hogy a történelem, mint a láncszem egymásra épül, egy szakadatlan folyamatot képez. Tehát Isten megjelenti a kezdettől fogva a véget, vagyis Isten nem elkápráztatni akar bennünket különböző dolgoknak a kijelentésével, amelyek csak úgy lógnak magukban a történelmi időszalagon, hanem Isten a kezdettől fogva a véget megjelenti. Ugye az előadás elején említettem Nostradamust. Nostradamus 4000 sorából, tessenek figyelni, 4000 sorából körülbelül 30 sorra szoktak hivatkozni. Tehát 4000 sorból 30 sorra, hogy azok megjelentik a jövőt. Például támadás föntről, emberek lenn a föld alatt. Megjelenik a videófilm, ugye Nostradamus videófilm, rohannak az emberek a második világháború idején a német támadások elől, repülő támadások elől, ugye a londoni föld alattiba. És megjelenik alatta a felirat, hogy támadás felülről, emberek a föld alatt. Az ember nem tud hova lenni a csodálkozásnak. Tényleg, hát ez előre megmondta. Jön a másik bevágás, hogy Napóleont viszik valahova Szent Ilona szigetére, és akkor kinagyítanak egy történelmi filmből egy részletet, hogy mi volt annak a hajónak a neve, amivel vitték Napóleont. Bellerophon. Ez is benne van abban a 30 sorban. Hogy, nem tudom, Bellerophon megy dél felé. Tehát csak Napóleon lehet, mint az előbbi is csak London bombázása lehet. Na de hogy mi köze van a hajónak a világtörténelemhez, ami vitte Napóleont a Szent Ilona szigetére, meg mi köze van mondjuk ehhez a londoni bombázásnak, azt már nem mondják el ezek az okos könyvek, amelyek azt mondják, hogy a világ legnagyobb jósa, ugye Nostradamus volt. Mit akarok ezzel érzékeltetni? Ne fogadjunk el olyan jóslásokat és olyan jövendő mondásokat, amelyek így kiragadnak részeket. Hogy mondjuk Napóleont ilyen nevű hajó vitte, meg ott ez és ez történt. Nem, a történelmet nekünk egészben kell látnunk. A történelmnek mi a kezdettől fogva a végig, a folyamatát kell látnunk, úgy, ahogy az előbbi versekben is a költők is ráéreztek erre ösztönszerűen. Ugye József Attilát is a Dunának a folyása, tehát ugye szokták a történelmet egy nagy folyamnak állítani, tehát egy ilyen költői képen egy nagy folyamnak állítani, vagy Arany János is népáradásról beszél, mint a népvándorlásnak egy folyamatáról, hogy most egy újabb népáradás, népvándorlás fog majd elkezdődni a földön, mert a nemzetek egymással acsarkodni fognak. Tehát ő egy folyamatot lát a történelemben. Igen, a Biblia is követeli tőlünk, hogy mi is folyamatot lássunk, mert én vagyok Isten, és nincs hozzám hasonlatos. Én, aki megjelentem kezdettől fogva a véget, előre azokat, amik még meg nem történtek, mondván, tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Ez a harmadik dolog. Isten nem téved a proféciákban. A proféciákat ne úgy vegyük, hogy van a Bibliában ennyi és ennyi profécia, mint ugye a Nostradamusnál van 4000 sor, és 30 sorból próbálják a világtörténelmet kihüvelyezni. A Bibliában, ha van 500 profécia, mert konkrétan van, nem tudom, 500 pillanatkép profécia, és van mondjuk 10 vázlat profécia, ami most pár hónap alatt meg fog elevenedni előttünk. Összesen 10 vázlat profécia van. Ebből a 10 vázlat proféciából az egész történelem folyamatának meg kell elevenedni. Hadd hivatkozzam még egy nagyon fontos igeverse, Ézsaiásnak majdnem kortársa Ámos proféta, akinek a könyve 3. fejezete 7. versében olvashatjuk azt a csodálatos
0: szépségű, nagyon rövid, velős, de nagyon szép megfogalmazást, hogy Isten arról biztosítja az embert, hogy megjelenti az Isten előre a véget, és semmit nem cselekszik az én Uram az Úr, míg meg nem jelenti az ő szolgáinak, a prófétáknak. Ugye ez áll Ámosnál, ugye az Ézsaiás szinte folytatva, hogy Isten semmit nem cselekszik addig, ameddig előre meg nem jelenti a szolgáinak, a prófétáknak. Fogunk majd foglalkozni ilyen jelenettel az áttekintésünk során, hogy az időszámításunk előtti 4. században Nagy Sándor vonul az óriási hadseregével Jeruzsálem felé. Bekebelezte már az északi országrészt, a samaritánusok földjén is átment, és hát megsarcolta ezeket a népeket, és vonul Jeruzsálem felé, és Jeruzsálemben kinyitják a kapukat, mennek ki Nagy Sándor elé a díszes ruhába öltözött papok, és átadják neki ünnepélyesen a város kulcsait, és Nagy Sándor nagyon kedvesen fogadja őket, majd meglátjuk, ha felidézzük ezt a jelenetet, hogy miért, de utána van egy érdekes dolog, hogy Nagy Sándor, amikor látják a zsidó papok, hogy milyen kedves a világhódító Nagy Sándor, és úgy ő beszédbe legyedik velük, akkor hivatkoznak arra a jeruzsálemi papok, hogy te felőled Nagy Sándor már prófétát, ami egyik prófétánk Dániel. És odaviszik elébe a bibliatekercset, kinyitják, és rámutatnak arra, ahol Dániel próféta Nagy Sándor előtt csak nem 300 évvel, és egy bizonyos folyamat részeként valóban proféciát mondott arról, hogy jön fel majd a történelem színpadára a görög birodalom. Nagy Sándor megdöbben, és annál inkább tiszteletben tartja a zsidókat és a zsidók vallását, különböző kiváltságokat ad Jeruzsálemnek, és vonul tovább a következő hadjáratára. Mit tudtak itt megmutatni a zsidó papok? Azt, hogy Isten semmit sem cselekszik addig, ameddig ki nem jelenti az ő szolgáinak, a prófétáknak. És egy leírhatatlan hatással volt Nagy Sándorra. Vagy ugye mondhatnék egy másik jelenetet is, amire sokszor szoktam hivatkozni, hogy a proféciákban mennyire kell hinni. Így lehet ezt talán egy kicsit humorosan mondani, hogy tényleg a proféciákban nem 100%-osan szabad hinni. A proféciákban csak 1000%-osan szabad hinni. A proféciákat elejétől végéig meg kell ismerni, alaposan kell tanulmányozni, és hogyha mi látjuk, hogy ez a profécia mennyire pontos, mennyire világos, akkor a proféciának minden szavában kell hinni. Melyik a nagy példa? A nagy példa Jézusnak a híres proféciája, amelyről majd külön előadásunk lesz, Jézus nagy apokaliptikus beszéde, amit Jeruzsálemben itt az olajfák hegyén mondott, és amelyet annyira pontosan megjegyeztek a követői, hogy a rákövetkezendő keresztény nemzedékek ezt szó szerint tudták Jézusnak a proféciából azt a kis részletet, hogy Jézus azt mondta a keresztényeknek, a követőinek, hogy amikor Jeruzsálem körül látjátok majd azt a pusztító utálatosságot, amikor feltűzi Róma a hadi jelvényeit és körbefogja a várost, ti már akkor, amikor az első csapatok megérkeznek, később látjuk a történelmből, hogy ugye Jeruzsálemnek 3 ostroma volt, a Cestius féle ostrom, aztán a Vespasianus és végül a Titus féle ostrom, csak a 3. ostromnál esett el Jeruzsálem, a Titus féle ostromnál 70-ben, de az ostrom már 66-ban megkezdődött. És Jézus azt mondta, hogy amikor megkezdődik az ostrom, tehát magyarul az első ostromnál, amikor a római csapatok feltűzik zászlaikat, akkor aki Júdeában lesz, aki a mezőkön lesz, aki a háznál dolgozik, az gyorsan pakoljon össze és fusson ki Jeruzsálemből. Így alapították meg az első keresztény várost, ami itt van a térképünk is jelzi, északra, jóval északra Jeruzsálemtől Pella városát. A keresztények, akik átélték ezt az ostromgyűrűt Jeruzsálemben, az első ostromgyűrűkor, mert pontosan emlékeztek erre az egy kifejezés, hogy amikor látjátok azt a pusztító utálatosságot, ugye Rómának volt ez a jelképe a dánieli proféciáktól fogva, a keresztények már akkor kezdenek gondolkozni azon, hogy nekik innen menni kell. Egy nagyon rövid lehetőségük van az első ostrom idején, amikor Cestius időlegesen visszavonul, észak-nyugati irányban, akkor elhagyják keresztények a várost, egészen más helyen le is telepednek, utána az ostromgyűrű bezárul, és 3 évig ki nem nyílik, mindenki ott veszik a városban. Ha ezt keresztények nem vették volna komolyan, amit így mondott Ámos után maga Jézus Krisztus is a híres búcsúbeszédeiben, a János Evangélium a 15. fejezet 14-15. versében, könnyű megjegyezni, János 15-15-ben van tulajdonképpen a lényeges rész, amire én akarok célozni. Jézus azt mondta, hogy én barátaimnak mondalak titeket. A szolga nem tudja, hogy mit cselekszik az én ura, az ő ura, de én barátaimnak mondalak titeket, mert mindazt, amit az atyától hallottam, megjelentettem néktek. Tehát Jézus azt mondta, hogy az ő követőit barátainak tartja. Az az ember, aki Krisztust követi, azelőtt nyilván megnyílik a Szentírás, és a Szentírásban Isten szavai, az isteni jövendőlések, azok úgy hangoznak, mint egy barát jótékony tanácsai a másik nehézségben lévő baráthoz. És ezért komolyan veszi ezeket. És hálás azért, hogy Isten felvilágosítja őt a jövőről. Én csak 3 biblia verset írtam fel a táblára, olyanokat, amelyek, hogy úgy mondjam, dogmatikailag jelzik azt, hogy a proféciáknak milyen súlyuk van. Isten az, aki tud adni proféciát, és elejétől a végig a világtörténelmet ki is nyilatkoztatta, tanácsa megáll és véghez viszi minden akarat. Tehát 1000%, hogy amit az Isten erőre kimondott jövendőlésben, az beteljesedik. Ezen az ember sorsa függhet, mert hogyha az ember nem veszi komolyan a proféciákat, akkor mint halak a hálóban, madarak a tőrben, megfogatik az ember a gonosznak idejében, és az ember sodródik, és végül elvész valahol a történelmnek abban az útvesztőjében, ahol meg is állhatna. De itt szeretném röviden előre vetíteni azt, hogy most mi a proféciák hatalmas nagy összességéből tulajdonképpen csak egy profécia típust fogunk tanulmányozni. És ez lesz a vázlat proféciáknak a típusa. Nagyon röviden elmondanám, hogy milyen proféciák vannak még a Bibliában. Tulajdonképpen a Biblia önmagáról, majd fogom idézni ezt a verset. Tehát a Biblia önmagáról azt állítja, hogy egészében véve profécia. De a szűkebb értelembe vett proféciákat formailag 2 csoportra tudjuk osztani. Egyrészt a vázlat proféciák csoportjára, másrészt a pillanatkép proféciák csoportjára. Ugye mi csak a vázlat proféciákat fogjuk ebben az évben venni, és ez is egy nagyon gyors ütem lesz, mert egy alkalom nem elég egy vázlat proféciára, tehát nagyon rövid kell, hogy legyek. A vázlat proféciákat az jellemzi, hogy egy bizonyos adott történelmi időpontból kiindulva, a Jézus második eljöveteléig ível, mind a 10 vázlat profécia, összesen 10 vázlat profécia van a Bibliában, ezért is ez a sorozatunk címe, hogy a Biblia 10 vázlat proféciája. Szinte minden vázlat proféciának más a kiinduló pontja, de mind a 10-nek ugyanaz a vége, a világtörténelem lezárulása. Tehát ezek az egész világtörténelmet átpásztázzák, egy hatalmas folyamatot állítanak elénk, amely folyamatot röviden, vázlatosan elevenítenek meg. Tehát ezek nem mennek nagyon bele a részletekbe, mert nagyon jól tudta Isten, hogy az embernek mire van szüksége nekünk. Az életben mindennel így vagyunk. Szükségünk van az összefoglaló vázlat jellegű rövid, tömör bemutatásra, és szükségünk van egy-egy dolog részletezésére. Az egy-egy dolog részletezését hajtják végre a pillanatkép proféciák. Ezekből van körülbelül úgy 500, mondjuk egy kerek számot. Tehát amit a vázlat proféciák előre kijelentenek, ez a 10 vázlat proféciák egy folyamatot, azt a folyamatot a pillanatkép proféciák részletezik. Ezért mind a kettőt ismernünk kell, mert aki nem ismeri a vázlat proféciákat, nem tudja fölrakni rá a pillanatkép proféciákat. És aki csak a pillanatkép proféciákat ismeri, az esetleg eleshet azon, hogy nem tudja, hogy az mire vonatkozik. Általában a pillanatkép proféciák 2 nagy történelmi szakaszra vonatkoznak, Jézus első és második eljövetelére. Ez tehát mondjuk a proféciák formai felosztása. A proféciák tartalmi felosztás szerint a következők lehetnek. A proféciáknak a jelentékeny hányada messiási profécia, mégpedig Jézusnak az első és a második eljövetelére vonatkozó jövendőlés. Erről is fogok majd beszélni, hogy miért ez a 2 kitüntetett történelmi esemény van a világtörténelemben. A második profécia típus tartalmilag ezek az úgynevezett Izrael proféciák. Mivel ezeket az Izrael proféciákat rendkívül sokan, és főleg a mi korunkban félreismerik és félre is magyarázzák,
2: Ezért ajánlom fel mindenkinek, akinek nincs meg a jó hírnek ez a 92/1-es száma, hogy ezt nyugodtan elviheti az előadás után. Ennek a számnak az első nagy tanulmányát ajánlom a figyelmükbe, amelynek ez a címe Jeruzsálem, Jeruzsálem, és az alcíme pedig ez, a zsidó nép szerepe a végidőben. Tudnilik, az Izrael proféciákat úgy értik félre az emberek, hogy nem is tudják, hogy mit jelent az, hogy Izrael. Itt van a félreértésnek az alapja és a kulcsa. Mindenféle proféciát, amely Izraelről szól, azt a mai világban protestáns magyarázók, lassanként már katolikus magyarázók is mind a zsidó népre utaló proféciának vesznek. Ugye ez az óriási tévedés, mert az Izrael szónak az az értelme, hogy Isten harcosa. Ugye az Izrael nevet Jákob pátriárka kapta, amikor jött hazafelé Mezopotámiából, és elérkezett a Jabbók folyóig, itt van a Jabbók folyó, amely beleömlik a Jordánba, és itt a Jabbók révén Jákob pátriárka küzdelmet folytatott egy égi küldöttel, akiről kiderül ugye a bibliai leírásból, hogy Jézus Krisztus volt, ugye, tehát az az Isten, aki őt megáldotta. Mondta is Jákob, hogy láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem, és Jákob pátriárka nevét Jézus Krisztus Izraelre változtatta. A Jákob annyit jelent, hogy ügyeskedő csaló, az Izrael annyit jelent, hogy Isten harcosa. Itt ebben a hitküzdelemben lett Jákobból Izrael. A régi ügyeskedő Jákobból az Isten harcosa. És ettől a pillanattól fogva a hébereket szokták nevezni izraelitáknak is, mint ahogy később majd aztán zsidóknak is nevezik, ami ugye a Júda törzséből elterjedt elnevezés. De az Izrael szó a Bibliában nem csak a zsidó népre vonatkozik. Az azonosítást a Galata levél 6. fejezetében találhatjuk meg, amelyben azt mondja Pál apostol a galatabeli keresztényeknek, hogy békesség rajtatok az Istennek Izraelén. Tehát Izrael ez a mindenkori hívő népnek is a kifejezése. Az Izrael szónak a Bibliában tehát három értelme van. Első értelem egy konkrét személynek, Jákobnak a megváltozott neve. Jákobból hogyan lesz Izrael? A második értelem a Jákob családja, amely megszaporodik és létrehozza az Izrael törzsét, a zsidó népnek az elnevezés. Ez a második elnevezés. És a harmadik, amivel a proféciákban legtöbbnyire találkozunk, főleg a Jézus második elővetelére vonatkozó proféciákban, hogy az Izrael jelenti az Isten mindenkori hívő népét. Tehát a végső időkben, a történelem végén az igazán hívő Krisztusban hívő keresztényeket. Fogunk erről majd részletesen beszélni, de már előre is közölném azt, hogy nem csak Nostradamus jelenség van Magyarországon, hanem van ilyen jelenség is, amit számtalan könyvkiadó és folyóirat kiadó ont az országra, hogy a zsidó népnek az általános megtéréséről beszélnek. Általában mindig erre szoktak hivatkozni, hogy a Közel-Kelet, igen, mindig azzal kell foglalkoznunk, nem véletlenül vannak most ott olyan rendkívüli politikai események. Na, tessenek elolvasni ezt a tanulmányt, Jeruzsálem, Jeruzsálem a számnak az első tanulmánya, amely az Izrael proféciákat megvilágítja és megmagyarázza, hogy az Izrael proféciák a mindenkori hívőnépre vonatkoznak, természetesen ez az ókorban a tesz szerinti Izraelre vonatkozó proféciákat jelenti, de az Izrael népe elvetése után a mindenkori hívő keresztény közösségekre vonatkozó proféciákat gyűjti egybe. És van még egy érdekes profécia típus, és azért jelöltem be, hogy tulajdonképpen ez a pillanatkép proféciák csoportjában és az Izrael proféciák között található, tehát megint csak az Izrael proféciák egy alcsoportja, ez a feltételes proféciák. A feltételes proféciákról részletesebben nem tudok beszélni, csak most ejtem el ezt a rövid megjegyzést, hogy feltételes profécia ez annyit jelent, hogy Isten adott bizonyos ígéreteket a zsidó népnek, az Izrael népének. De ezek az ígéretek nem valósultak meg. És erre feltetnénk Pál apostol stílusában a kérdést, hogy hát akkor az Isten tévedett a proféciákban? Isten megígérte a zsidó népnek például azt, hogy ha hazajönnek majd a 70 éves fogságból, akkor ilyen és ilyen templomot fognak építeni. Benne van Ezékiel könyve végén. Ha elolvassuk a templomépítést, az új templomépítést az Ageus és Zakariás könyvéből, azt látjuk, hogy nem olyan templom épült. Hát akkor az Isten tévedett? Isten megmondta Ezékiel próféta által, hogy ilyen és így fogja újjáépíteni a nép a templomot. Nem olyan templom épült. Igen, ám csak itt látjuk, hogyha úgy részletesebben foglalkozunk ezzel a profécia típussal, hogy Isten adott valóban jövendőlést és ígéretet az Izrael népének, de a nép hűtlensége miatt nem valósult meg az isteni kijelentés. Nem valósult meg a testi Izrael esetében, de meg fog valósulni a történelem végén a lelki Izrael esetében. Feltételes profécia. Isten feltételhez kötötte, amely feltételnek az egyik nem felelt meg, és nem valósult meg, de amely feltételnek a másik meg fog felelni, és ezért ezek a feltételes proféciák sem olyanok, amelyek nem valósulnak meg. Nem valósultak meg a test szerinti Izrael esetében, meg fognak valósulni a lelki Izrael esetében. A felosztásáról, tehát ami annyit illet, hogy a formai és a tartalmi felosztásról, és akkor befejezésül még ennek a bevezető előadásnak a befejezésül, még a vetítésünk előtt szeretnék még egy kérdéskört érinteni, illetve kettőt is, de nagyon röviden. Az egyik az, hogyha mi valóban érdeklődést kell, hogy mutassunk a jövő iránt. De nem csak, hogy úgy mondja, ilyen szellemi érdeklődést, hanem bennünket nagyon komolyan érint a jövő, bennünket, meg a családunkat, meg hát azért az ember tényleg közösségi lény, nem mehetünk el olyan dolgok mellett, amik az emberiségre várnak. Mi is az emberiség egyik atomja, egyik része vagyunk. És látjuk, hogy van megbízható útmutatás. Nem kell béljósokhoz és madárjósokhoz menni, még Nostradamus sem kell megvásárolni. De amivel foglalkozunk a bibliai proféciák, azokat nagyon komolyan kell venni, azokat tényleg tanulmányozni kell. Itt egy különleges kifejezésre hadd hívjam fel a figyelmet, amit Jelenések könyve első fejezet első három verse közül a harmadik versben olvashatunk, mielőtt útjára indulna a Biblia utolsó nagy profétikus könyve, tehát még egyszer mondanám, hogy itt ez a könyv tárgyalja nagyon részletesen Jelenések könyve első három fejezetét, és hát ennek lesz folytatása nyilvánvalóan a negyedik fejezettől fogva, de ha valaki már jó időben szeretne bekapcsolódni a vázlat proféciákba, mindenkinek ajánlom ezt a könyvet, tehát Vankó Zsuzsának a Jézus Krisztus apokalipszise című könyvét, mert hasonló részletességgel nem találjuk bemutatását annak, hogy a vázlat proféciák mennyire pontosak és mennyire hitelt érdemlők, és külön ezt a szót ez a könyv is magyarázza, hogy János apostol a bevezető három igeverset így fejezi be, hogy boldogok azok, akik, boldog az, aki hallgatja, aki olvassa, és megtartja profétálás beszédeit. Ezek szerint ez a kis szócskával, hogyha mi megismerjük a proféciákat, ezeket meg lehet tartani. Mit jelent ez, hogy meg lehet tartani a proféciákat? Ez annyit jelent, hogy egy más életszemlélettel élni. Egy valóban profétikus életszemlélettel élni. Egy valóban a jövőt ismerő életszemlélettel élni. Hát ez egy hatalmas dolog azért, nem? Én meg vagyok győződve arról, hogy a legtöbb ember ma azért boldogtalan, és azért szomorú, és azért, hogy keserű, mert nem lát jövőt, illetve nem lát emberhez méltó jövőt. És itt nagyon együtt is lehet érezni az emberekkel, mert aki csak egy kicsit is körülnéz a világban, azt mondja, hogy hát ez a világ egyre durvább lesz, ez a világ egyre kiméletlenebb lesz, hát hol van itt a fedezék, hol van itt az oltalom, hol van itt a hajlék, ahol az ember meghúzhatja magát. Ugye hol van az, amit a Mózesi 90. Zsoltár így fejez ki a kezdő mondatában, hogy úgy Urunk, Istenünk, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Szóval a mai ember hajléktalan. A mai embernek nincs igazi hajlék, a recseg ropog minden az emberek alatt, és az emberek nem látnak szilárd pontot a lábuk alatt. Nagyon meg kell értenünk itt a mai embereket, de éppen ezzel kapcsolatban lehet ezt a hatalmas nagy reménységet fölvetni, hogy aki megismeri a proféciákat, aki olvassa, aki hallgatja a proféciákat, az meg is tudja tartani, tehát egy más életszemléletre fog jönni. Tehát egészen másképp fogja élni az életet, mert pontosan tudja, hogy mi vár a föld lakosaira, pontosan tudja, hogy a történelem mibe fog torkolani. Pontosan tudja azt is, hogy a vázlat proféciák alapján, hogy most
0: körülbelül hol járunk, nem is olyan nagyon körülbelül, egészen pontosan hol járunk a történelemben. Szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatban a példabeszédek könyve 3. fejezetéből egy gyönyörű vallomást, hogy aki látja maga előtt az utat, az hogyan él. Aki látja maga előtt az Isten által előrejelzett utat, az hogyan él. Az ő útjai gyönyörűséges utak, és minden ösvényei békesség. Mondja a példabeszélek 3.17-ben. Az ő ösvényei gyönyörűséges utak, és az ő ösvényei békesség. És folytatom a 23. verstől. Akkor bátorsággal járod a te utadat, és a te lábadat meg nem ütöd. Mikor lefekszel, nem rettegsz, hanem lefekszel, és gyönyörűséges lesz a te álmod. Ne félj a hirtelen való félelemtől, és a gonoszok pusztításától, ha eljő, mert az Úr lesz a te bizodalmad, és megőrzi a te lábadat a fogságtól. Kedves hallgatók, itt csodálatosak ezek a versek költőileg is, de én az igazság tartalmukra hadd hivatkozzam inkább. Azt mondja itt Bölcs Salamon, hogy eljön a történelemben a fogság ideje. Eljön a történelemben a gonoszok pusztításának az ideje. Eljő. Azt mondja, eljő. A történelem egyre inkább elsötétedik. Ugye a Biblia mennyire összefügg egyik kijelentése a másikkal, hát tessenek csak ilyen dolgokra gondolni, amit éppen az elmúlt fél évben tanulmányoztunk, hogy mit is mondott Jézus a 10 szűz példázatának a leírásában, mikor jön el a vőlegény, mikor jön el Jézus Krisztus. Éjfélkor kiáltás lőn, imhol jön a vőlegény. Tehát a világ éjféli órájában jön el Jézus Krisztus. Egy sötét órában, amelyről Ézsaiás könyv 60. fejezete is azt mondta, hogy sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. Hát így függnek össze évszázadok távolából egyes bibliai kijelentések. Ézsaiás azt mondja az időszámításunk előtti 8. század, hogy sötétség borítja a földet éjszaka a népeket. Előtte 200 évvel azt mondta Salamon, hogy eljön a pusztítás ideje és a gonoszság ideje, de nem illet téged, nem férkőzhet hozzád, hogyha az Úr útján jársz. És utána 1000 évvel és Ézsaiás után 800 évvel azt olvassuk ugye Jézus Krisztustól, hogy a példázatában, hogy a világ éjféli órájában jön el a vőlegény. Szóval ki tudna összeállítani 1000 év távlatából ilyen proféciákat? Azért tessenek erre gondolni, hogy a magyar nép ebben az évben ünnepli az államalapítás, illetve hát az állammá szerveződésnek az 1100 éves évfordulóját. Hát ha a magyar történelemben 3 ilyen kijelentést találnánk, hogy Anonymus ezt mondta, nem tudom én, Rákóczi amaszt mondta, és Kossuth Lajos amaszt mondta, és az a 3 kijelentés egybevág, akkor azt mondhatnánk, hogy micsoda elménk voltak, de hát ilyet nem találunk. Ilyet nem találunk. Emberileg megmondani, hogy mit hoz a jövő, hát ezt nem lehet megmondani. A holnapra és holnap utánra sem, még kevésbé évszázadokra és évezredekre. És azt mondja itt Bölcs Salamon, hogy eljön az emberi történelemre a pusztítás ideje. Ugye a jelenések könyve mutatja majd be, hogy a 7 csapással hogyan záródik be az emberi történelem. Eljön az emberi életben a fogságnak az ideje, amikor a gonoszság és az önzés megsokasodik, és a rossz abban tetszelek, hogy a jó teljesen le fogja győzni. De Isten előre kijelenti, hogy akkor bátorsággal járod a te utadat, és a te lábadat meg nem ütöd. Mikor lefekszel, nem rettegsz, hanem lefekszel, és gyönyörűséges lesz az álmod. Hát itt van szó a hétköznapi életünkről. Aki megtartja ezeket a jövendőléseket, a sem felkeltében, sem pedig elalvásában nem fog rettegni, nem fogják félelmek gyötörni, hanem Isten felszabadítja a kínzó emberi érzések fogsága alól az ilyen embereket, mert az ember érzi azt, hogy Isten nem véletlenül jelentette ki előre, hogy Jézus Krisztus maga is mondta, hogy ezeket azért beszéltem néktek, hogy amikor bekövetkeznek, meglássátok. Tehát Jézus nem véletlenül mondta el, hogy miket fognak tenni a tanítványaival, főleg Máté 24., Lukács 21. és János 16. fejezete szerint, hogy ez a 3 legsúlyosabb fejezet Jézus jövendőlésében, Máté 24, Lukács 21 és János 16. Jézus azt mondta, hogy amikor meg lesz, akkor higgyetek, és higgyetek a megszabadítás módjában és az isteni közbelépésnek a miértjében is, és a módjában is. És ezzel összefüggésben hivatkozom az utolsó Biblia verseit, már nagyon lent a tábla aljára írtam, hogy Péter apostol második levelében az első fejezetben van talán a bibliai proféciákra az egyik legszebb hasonlat és a legszebb leírás. Péter második levele első fejezet 19. és 21. versei között, amikor azt mondja Péter apostol, hogy az egész kereszténység előtt elismert apostol tekintély, most még ezt is hadd vessem elébe, hogy Péter apostol levelében találjuk ezt, hogy a prófétai beszédre pedig jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre. Ugye sötét helyen világító szövétneknek vagy lámpásnak nevezi Péter a prófétai beszédet. Tehát proféciák nélkül tulajdonképpen világosan látni nem lehet. Proféciák nélkül hitelt érdemlően keresztény életet élni nem lehet. Proféciák nélkül csak sötétségben lehet tapogatózni. Ezt nagyon jól látjuk Jézus első eljövetelénél is. Proféciák nélkül, profétikus ismeret nélkül a sötétség borult egész Izrael népére. Mi kezdte a zsidó népet felvilágosítani Jézus eljöveteléről? Milyen proféciák világossága? Ugye egy több évszázada mondott profécia, amelynek alapján a napkeleti bölcsek elindultak, mert komolyan vették azt a proféciát, és elindultak a csillag után, hogy megtalálják a messiást. A Símeon proféciája, aki tudta jól a jeruzsálemi templom, hogy kit tart a kezében. És milyen érdekes, hogy betű szerint a jeruzsálemi papok is ismerték a proféciákat, sőt Heródes a királyuk is, de nem hittek, tehát nem tartották meg ezeket a proféciákat. És mindannyian a sötétséget élték továbbra is. Péter apostol azt mondja, a proféciák sötétben világító szövétnekek. De utána tessenek elolvasni az idézett ige szakaszban majd otthon, hogy miket mond még ezután Péter apostol. Azt mondja, mert tudjuk azt, hogy az írásban egy szó sem támad saját magyarázatból. Erre külön felhívom mindannyiunknak a figyelmét, mert most a bevezető előadáson nyilván ilyen általános dolgokkal kellett foglalkoznom, de én azt hiszem, hogy a következő előadásoktól fogva csak azt tudja a mi sorozatunkat nyomon kísérni, aki ezt a fél mondatot el tudja fogadni. Mi ez a fél mondat? Hogy a Szentírásban, a Bibliában egy szó se támad saját magyarázatból. Tehát aki úgy gondolja, hogy a Biblia az egy nagyon szép emberi dokumentumgyűjtemény, meg egy nagyon szép ilyen emberi műveltségtörténeti dolog, az nem fogja tudni követni ezeknek a proféciáknak a menetét. A Bibliában egy szó se támad saját magyarázatból. Tehát nem úgy van az, hogy úgy általában igaz a Biblia, de egy-egy szó mondjuk Mózestől származik, egy-egy szó mondjuk Pál apostol saját bölcsességéből származnék, ez nem így van. A Bibliában egy szó sem támad saját magyarázatból, hanem az Isten lelkétől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Tehát a proféciák magyarázatánál rendkívül fontos ez az összefüggés, hogy a proféciák előtt tényleg úgy álljunk meg és úgy olvassuk. A legközelebbi alkalomra a Dániel könyve második fejezetét kérném szépen, hogy mindenki olvassa el, tehát Dániel könyve második fejezetét, a Bibliának az első vázlatproféciáját, de hát ne egyszer, ne kétszer, hanem olyan 8-10-szer olvassuk el azt a második fejezetet, hogy lássuk is, hogy mi van abban. Lássuk is, hogy itt tényleg egy szó sem támad saját magyarázatból, és akkor nem lesz majd félelmetes számunkra a jövő, akkor felkeltünkben és lefekvésünkben nem kell számolnunk rettegéstől és gyötrelemtől. Befejezésül a vetítésünk előtt még egy versünk van, egy félelmet és rettegés sugárzó vers. Ady Endre a harmadik költő, akit ma meghallgatunk, és az egyik legnagyobb verse az, amit megszólal. Sajnálatos módon, hogy ezt nem tudatosítja az oktatás, hogy az eltévedt lovas Adinak talán a legeslegnagyobb verse. Miről szól az eltévedt lovas? Egy nemzet tragédiájáról. Melyik nemzetéről? A magyarról. Miért borzalmas ennek a nemzetnek a történelme? Azért azt mondja Ady, mert olyan ez a magyar nép, mint aki kijött Ázsiából, mint egy lovas, ami kijött a sztyeppékről, és itt össze-vissza kódorog, nem találja Európában sem a helyét. Eltévedt lovas. Nagyon egyszerű költői eszközökkel egy keretes vers ez, tehát az első verszak és az utolsó verszak ugyanaz. Azért majd figyeljenek fel ezekre a súlyos, nagy, nagyon egyszerű kijelentések, de micsoda súlyos, nagy múltat, jövőt érintő szavak. Hajdani eltévedt utas, vág neki új hináru útnak. Új hináru út. Amilyen rossz volt a múlt, olyan bizonytalan és hinaras a jövő. De nincsen fény, nincs lámpaláng, és hírük sincsen a faluknak. Mi a legborzasztóbb, amikor nincs fény, nincs szövétnek, amiről épp

profécia magyarázatot, de ezen kívül még számos protestáns prédikátor profécia magyarázatára fogunk hivatkozni. Most azonban a vetítésünk előtt befejezésül szólaljon meg Ady Endrének a verse. Ady Endre, az eltévedt lovas. Vaküggetését hallani eltévedt hajdani lovasnak, volt erdők és ónádasok láncolt lelkei riadoznak. Hol foltokban imitt amott őssűrűből bozót rekedt meg, most hirtelen téli mesék rémei kielevenednek. Itt van a sűrű, a bozót, itt van a régi tompa nóta, mely süket ködben lapult vitéz bús nagyapáink óta. Kísértetes nálunk az ősz, s fogyatkozott számú az ember, s a dombkerítéses síkon ködgubában jár a november. Erdővel, náddal pőre sík benőtteti hirtelen újra novemberes ködös magát, múlt századok ködébe bújva. Csupa vérzés, csupa titok, csupa nyomások, csupa ősök, csupa erdők és nádasok, csupa hajdani eszelősök. Hajdani, eltévedt utas vág neki új hinárú útnak, de nincsen fény, nincs lámpaláng, és hírük sincsen a faluknak. Alusznak némán a faluk, múltat álmodván dideregve. S a ködbozótból kirohan ordas, bölény is nagymérgű medve. Vaküggetését hallani hajdani eltévedt lovasnak, volt erdők és ónádasok láncolt lelkei riadoznak.

Igen. Tehát proféta ábrázolásokat látunk. Először Donatello két proféta ábrázolásával kezdjük a sort, aki a nyugati festészetben, főleg az itáliai festészetben megalapozta a profétáknak az ábrázolását, általában könyvvel vagy irattekercsel gondolkozva és a jövőbe néző emberekként ábrázolja őket a 15. században. Mehetünk a következő képünkre. Szintén Donatello proféta ábrázolása, nem adott nevet ezeknek, de azt tudjuk, hogy ihletőjévé vált Michelangelo híres proféta ábrázolásainak, amelyekből ma többet meg fogunk nézni. Mehetünk tovább. A ketté szakadt ország életében az északi ország rész fogságba vitele, és aztán főleg a déli fogságba vitele után, illetve közben bontakoznak ki a nagy történelmi proféciák. Miért ezeknek a proféta egyéniségeknek adta Isten a világtörténelmről a leghatalmasabb látomásokat? Talán azért, mert Izrael népe életében a legsúlyosabb időszak volt ez, a mélypontja volt a történelmüknek, amelyben a legnagyobb reménység kellett, hogy felvillanjon, és sokszor túlmutatva a zsidó nép történelmén, immár az egész világ történelmre terjeszkedve ki. Következő. Ézsaiás prófétát már a kora középkortól fogva ábrázolják domborműveken is, és más freskókon, majd táblaképeken is. Ez például egy dombormű, amelynek a velünk szemben bal oldalán látjuk a prófétai tekercset. Ugye régen papíruszra vagy pergamenre írtak, és azért ilyen hosszú kibontott ez a teker.

mert mutatja azt, hogy Ézsajás jövendőléseiben, ha bár nincsenek benne vázlat proféciák, de a pillanatkép proféciák annyira számosak, hogy megelevenedik Izrael felemelkedése ugye a vigasztaló jövendőlésekben, a messiás eljöveteléről itt, első eljöveteléről itt olvassuk a legnagyobb jövendőléseket, és áttűnnek ezeken a második eljövetelre vonatkozó proféciák. A következő képünkön Michelangelónak a híres Ézsaiás freskója a római Sixtinából, menjünk talán közelebb hozzá. Látjuk itt is egy hatalmas könyv az, amely a bal könyöke alatt van, és amelyet úgy kinyit, félbe nyitva kinyit. Ugye Ézsaiás könyve tulajdonképpen, ha durva felosztásban akarnánk tárgyalni, két nagy részből áll. Az első rész a megsemmisítő proféciák az Izrael népe hűtlensége miatt, és a 40. fejezettől pedig a vigasztaló proféciák, hogy Isten fog majd fölemelkedést adni a népnek. Még közelebb menjünk talán a profétának az arcához. Ézsaiás királyi származású, nagyon művelt ember volt, a könyve az egyik legmagasabb stílussal megírt könyv az Ószövetségben, de egy nagyon mélyen gondolkozó ember is volt, akit nem hagyott részvétlenül a népének a történelme. Ez mindig jellemző a profétákra, hogy az egyéni életsorsuk, a nemzet életsorsa szinte úgy egybefort, és ezért is adhatott nekik Isten ilyen kijelentéseket, mert szinte magukénak érezték a nemzet jövőjét, vagy az emberiségnek a jövőjét. Tehát Isten mindig csak olyanoknak adott kijelentéseket, akik ezt gondolatihletés által, vagy álmok által, vagy látomások által fel is tudták fogni. Következő képünkkel egy 10.-11. századi bizánci miniatúrához érkezünk, Ézsaiás imájára, hogy megérkezik az isteni válasz. Persze ezek a bizánci miniatúrák mindig ilyen görög jósnőkkel együtt akarják ábrázolni a bibliai profétákat, ezért mindig kettős az ábrázolás, bal oldalt és jobb oldalt látjuk, hogy Ézsaiásnak megnyílik a menny, és Isten küldi az üzenetét. A következő képünkkel egy újabb profétához érkezünk, Joel könyve, egészen rendkívüli irat a Bibliában, szerzőjét Michelangelo így ábrázolja, megint csak látjuk a hosszúra nyúlt tekercset, általában ilyen hosszúra nyúlt tekercs olyan proféták kezében van, akik valóban egész folyamatokat mutatnak be. Most Joel profétánál sincsenek vázlat proféciák, de a két pillanatkép profécia az első pünkösdről és a második pünkösdről, tehát Jézus első eljövetele utáni lélek kiárasztásról, és a második eljövetele előtti lélek kiárasztásról, minthogyha a kettő párhuzama, tehát amit néz most a szemével, menjünk még közelebb talán, amit néz a szemével így a képünk jobb oldali részére fordulna, az fog majd kiteljesedni ott a jobb oldali részben, amikor, illetve most szembe vagyunk vele a baloldali részben, a jobb kezében, ami majd a tekercsnek a végén található. Joel próféta könyve különben a mai napság olvasható legaktuálisabb bibliai könyv, ami csak a második eljövetel előzményeit tárja fel. Majd fogunk rá utalni, mint ahogy Jelenések könyve is számtalanszor visszahivatkozik rá. Következő képünkön látjuk azt a falut, illetve annak a falunak a környékét, ahonnan a Bibliának egyik legrokonszenvesebb proféta egyénisége származik, Anatótból. Anatót, és utána Jeruzsálemben hajtja végre a küldetését, ahova még a fazekas műhelyébe is leküldi az Úr a könyve 18. fejezete szerint, hogy a predesztinációs tanítást és a jövőről szóló tanítást megértse. Tudnék azt, hogy miért nem lesz mindenki jó edény, amikor az Isten minden embert jó edényi akar formálni. Hogy az Isten mindenkiből valami szép jellemet, jó személyiséget akar kihozni, és nem lesz minden emberből igazi ember. Ezt érti meg a fazekas műhelyében, ma is sok fazekas van Jeruzsálemben, hajtják a korongot, és jó agyagot vesznek a kezükbe, értik is a mesterségüket, de nem minden agyagból lesz jó edény. Ez a proféta Jeremiás, a Sínai félszigeti Katalin kolostorból való ez a mozaik,
görög felírása is Jere Miász. A következő képünkön egy középkori ábrázolás Jeremiás prófétáról is, akkor nézzük Jeremiás életének egy-egy mozzanatát, például a járom bemutatást. Ugye Jeremiás az, aki pontosan megjövendüli, hogy a zsidó nép 70 évig lesz fogságban. Ézsaiás is jövendőlt már arról, hogy a fogság bekövetkezik, de Isten küzdött azért, hogy a nép megtérjen, és a fogság enyhe legyen. És először Jeremiás a nyakába vesz egy fajármot, hogy ez a felvidéki, paludjai protestáns templom belső ábrázolás mutatja, és megjelenik a baloldalt látható király és főnemesek előtt. Előjön egy hamis próféta, és összetöri a próféta fajármát. És utána kell a prófétának a nyakába venni egy vasjármot, amivel világossá válik a profécia, mivel a nép nem fogadta el az intést, ezért nem valami könnyű fogság következik, hanem hosszadalmas 70 éves fogság. De miután Jeremiás bemutatta ezt a jelképes jövendőlést, amiből mindenki érthetett, nézzük a következő képünkön, és valóban elesett Jeruzsálem, Jeremiás siratja Jeruzsálemet. Ez is Michelangelo Sixtinából való freskója. A népét sirató, a népe sorozatos rossz választásait sirató próféta. Talán nézzük a következő kinagyítást is, aki valóban együtt érez a népével. A próféták rendkívüli személyiségek voltak, akikben az igazságosság és a szeretet mindig egyesült. Ezért mondhatjuk, hogy Jézus előképei is voltak. Jézus, akiben egy volt a kegyelem, az igazság, ugyanúgy a próféták személyében is találkozott ez a két halhatatlan isteni jellemvonás. Egyrészt az igazságosság, másrészt azonban az együttérzés, a szeretet. Tehát nem egy ilyen részvétlen próféták, vagy állandóan sötét képet felfestő próféták voltak, hanem megmutatták a sötétet, de amikor nem került el a nép, akkor mélyen megrendültek a nép hűtlenségen. A következő kép, ahogy Jeremiás siratja Jeruzsálem elvesztését, Holbein 1538-as metszetén a feldúlt város fölött sír a próféta, és ezt talán még nagyobb erővel fejezi a következő képünkön ki Rembrandtnak a Jeremiás próféta siratja Jeruzsálem pusztulását, ez a kinagyítása képről is látjuk, hogy amire támaszkodik, rajta is van a német szó, illetve a hollandus szó, hogy Bibel, és ez a teljes kép. Háttérben, ahogy felég, elég Jeruzsálem, és az omladékok előtt a próféta, aki hiába küzdött 40 évig a népért, nem hallgattak rá. Következő képünk Ezékiel, a fogságnak a másik nagy próféta egyénisége, aki a babiloni foglyok között teljesítette szolgálatát. Ismét az a kinyújtott hosszú tekercs jelenti, hogy hatalmas nagy jövendőlések. A következő képünkön, a kinagyításunkon látjuk a tevékeny prófétát. Talán még menjünk közelebb az éberen figyelő és Isten szándékait torzulásmentesen közvetíteni akaró próféta arckép áll előttünk Michelangelo freskóján. Következő képünkkel az ezékieli profécia elevenedik meg előttünk, a hatalmas nagy jövendőlés, illetve látomás az első fejezetből, ahogy a menny a földet éri. A menny és a föld közötti állandó összeköttetés, a hatalmas fényesség, ugye egy kicsit már torzítva ábrázolt, nem felnőttnek, hanem gyerekeknek ábrázolt angyalok az Úr színe elől, és a négy állatnak az arca, hogy a föld négy égtája felé forog, és a mennyi és a föld állandó kapcsolat ebben az Ezékiel első fejezetebeli látomásban, ami jelöli azt, hogy a proféciák által tart Isten állandó kapcsolatot, és a gondviselése azok alapján bontakozik ki a földön. Következő képünkön látjuk a híres ezékieli jövendőlésnek, a 37. fejezet jövendőlésének a bemutatását Luther
1532-es Bibliájából Lukács Cranach metszete, ahogy kivezeti Isten a prófétát egy völgybe, és a völgyben elszórt csontokat lát. Ilyen az Izrael népe, ilyen a választott nép is. Hogyan élednek majd meg ezek a csontok? Te tudod, Uram, mondja a próféta Istennek, akivel beszél, és aztán az első dolog, hogy ezekre a csontokra inak hús rakódik, elkezdenek megelevenedni ezek a csontok, és a harmadik rész, amikor már épp testű emberek állnak fel, tehát Isten a csont száraz, hitetlen állapotból is fel tud ébreszteni, a hívő népet is talpra tudja állítani, még akkor is, amikor senki nem hisz benne. Luther korából, és főleg Lukács Cranach mesteri metszetének következtében jól látjuk ezt a nagy igazságot, hogy Isten elő fog állítani majd egy hívő népet Jézus második eljövet előtt is, holott úgy néz ki ma a helyzet, hogy a világon csak egy ilyen kiszáradt csont kereszténység van. Nem látjuk az igazi kereszténységet. A következő képen, akivel elkezdjük majd a proféciák bemutatását a következő alkalommal, Dániel Michelangelo metszetén is, illetve freskóján is, nem véletlen a kis mitológiai atlasz oda festése a hatalmas könyv elé, mert valóban az egész világot és az egész világtörténelmet tartja a hátán. Nézzük még a következő kép kinagyítását is. Általában Dánielt mindig fiatalon ábrázolják, holott látni fogjuk, hogy igencsak idős korában kapja majd, idősödő korában kapja majd a hetedik fejezetbeli álmot. De Dániel próféta minden festőnek az emlékezetében, az a fiatal Dániel.

Kedves gyerekek, hozzátok szólok először néhány szót. Egy nagyon rövid bibliai igét tanulunk meg ma. Így hangzik, ne félj, csak higgy. Nem tudom, félős gyerekek vagytok, vagy nem félős gyerekek? Én elárulom nektek, hogy én kicsi koromban nagyon félős gyerek voltam. És ezt a bibliai igét én nagyon szeretem, hogy ne félj, csak higgy. Ez azt mondja, hogy a Jóistenben vetett bizalommal megszabadulhatunk a félelemtől. És ti nem is tudjátok, milyen boldog gyerekek vagytok, hogy nem éltek olyan országban, ahol háború van, ahol menekülni kell, és kevesebb a félelem. De akár milyen körülmény van, és sose tudjuk, hogy a mi életünkben is mi történik még, ha az ember igazán bízik a Jóistenben, megszabadulhat a félelemtől. És ha kérjük a Jóistent imádságban, hogy szabadítson meg a félelemtől, akkor a Jóisten ezt megadja, mert félni nagyon rossz. És ez alól felszabadulni meg nagyon jó. Elmondok nektek egy kis történetet, hogy a Jóisten meghallgatja azt is, ha magunkért imádkozunk, hogy a félelemtől megszabadítson, meg még azt is, ha más valakiért, akivel együtt érzünk, mert olyan félénk és olyan sokat szenved a félelemtől, hogy az Isten szabadítsa meg ettől. Ez a második világháború vége felé történt. Édesanyám is oda menekült a háborús körülmények között a rokonokhoz Kőrösegyre, a Balaton mellé, és ott az ő sógornője, az egyik rokon, akinek a házában laktak akkor mindnyájan, rettenetesen félt. Volt ott mindjárt a házuk mellett, volt nekik egy nagy kétemeletes hengermalmuk, és hát tudjátok, mikor egy épület így kiemelkedik egy faluba, akkor jobban lehet félni, hogy azt lebombázzák. És borzasztóan félt, hogy oda bomba esik. És olyan rettegésben élt, hogy már azt lehet mondani, hogy pszichikailag beteg volt. Éjjel-nappal rettegett, hogy jön a bomba. És édesanyám annyira sajnálta őt, ott voltak a kis gyerekei, és őt mindig a félelem emésztette. És komolyan imádkozott érte, hogy hát a Jóisten szabadítsa meg ettől a rettegő, gyötrő félelemtől, hogy szinte már a háztartását, a gyerekeit se tudja ellátni. Mindig ez a félelem gyötri őt minden percben. És akkor a Jóisten úgy hallgatta meg az imádságát, hogy a sógornője egy éjszaka, egy álma volt. Álmában sétált az udvarukon, és akkor is így a kezét tördelte, hogy szokták mondani, és az aggodalmak, hogy ide bomba esik, és hát ezt nem fogjuk elkerülni előbb vagy utóbb. És álmában egyszer csak így fölülről egy hangot hallott. Ne félj, mert ide bomba nem esik. És ő álmában így fölnézett az égre, és azt kérdezte, ki az, aki szól? És válaszul ennyit hallott, én a Szentlélek. És ettől annyira megnyugodott, ettől az álomtól, hogy ez a szörnyű félelme, ami már majdnem, hogy betegségé fajult, elmúlt. És tényleg véget ért a háború, és oda bomba nem esett. Tehát a Jóisten meghallgatja az imádságunkat, hogyha azt kérjük, hogy a félelemtől, a szorongásoktól szabadítson meg. Ő ennek nagyon sokféle eszköze van, és kívánom, hogy ti ne legyetek félős gyerekek. Én is csak akkor változtam meg, elárulom nektek, hogy egészen olyan 14-15-16 éves korom még nagyon gyötörtek a mindenféle félelmek, szorongások. De amikor a Jóistent megismertem, és úgy éreztem, hogy szilárd talaj van a lábam alatt, mert van valaki, és akinek van célja, és aki gondot tud viselni, aztán soha többet nem féltem úgy komolyan veszélyes helyzetekbe se, mert ez igaz ez az ige, ne félj, csak higgy. Aki bízik a Jóistenben, az megszabadul a félelemtől, és kívánom, hogy ez így legyen nálatok is. Tehát ne félj, csak higgy. Ez sokszor jusson eszetekbe. Menjetek szépen a helyetekre. Nyissuk ki Bibliánkat, és mindjárt először nem egy alapigét fogunk olvasni, hanem elmondanám, hogy miről szeretnék ma délelőtt szólni. Ugye most példabeszédek könyve a heti Biblia tanulmányainknak a témája, és példabeszédek könyvében mindnyájan találkozunk ezzel a nevezetes igével,
Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Ugye ez példabeszéde könyve 4. fejezetének a 23. verse, és tulajdonképpen ugye miről szól, hogy a lelki világunkat, a gondolat és érzelem világunkat minden féltett dolognál jobban kell megőriznünk. És én ma arról szeretnék szólni, hogy a végidőben, az úgynevezett végidőben, amiben szinte lehetetlen rá nem ismernünk, hogy ebben élünk, tehát az emberi történelem végkifejlete felé haladunk, és ez egy nagyon kritikus idő, és a Biblia ebben az időben különleges hangsúlyt tesz erre. Tehát mondhatnám, hogy erre minden időben szükségük volt az embereknek, mindig igaz volt. 3000 évvel ezelőtt foglaltatott írás, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a gondolat és érzelemvilágodat, a lelki világodat, de azt mondhatom, hogy nekünk a végidőben erre nagyobb szükségünk van, mint bármelyik más időszakban. Én csak a közelmúltban figyeltem föl egy kicsit jobban arra, hogy a Bibliában mennyi figyelmeztetés van erre az időre vonatkozva, mennyi óvás, hogy a hitetéstől óvakodjunk. Hogy ezt a korszakot, a végidő korszakát a hitetések korának lehet elnevezni. Ugye arról külön lehetne szólni, ahogyan a végidő emberiségének a mentalitását, a gondolkozásmódját, az életmódját, a bibliai proféciák előre jellemezték, és ez be is teljesedett tökéletesen. Tehát, hogy így mondjam, a végidő embere nagyon jó alanya hitetésekhez. De a Biblia külön hangsúlyt tesz arra, hogy akik Istenben bíznak, azok is ki vannak téve a hitetés veszélyének, és hogy ezzel nagyon komolyan számoljunk, és főleg pedig arról szeretnék aztán szólni, hogy mi az, ami hitetések.

meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Ugye meglássátok, így is fordíthatjuk, hogy vigyázzatok. Valaki el ne hitessen titeket. Ezzel az óvással kezdte Jézus a végidőről szóló beszédét. Aztán mindjárt a következő mondatban azt mondja, sokakat elhitetnek. Aztán nézzük a 11. verset. Sok hamis proféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mindig azt mondja, nem keveset, sokakat elhitetnek. És végül a 24. versben, ugyanebben a fejezetben azt olvassuk, mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Tehát Jézus általánosságban is mondta, hogy sokakat elhitetnek, de ugye a beszéd a tanítványainak hangzott, és azt mondta, ti is vigyázzatok, hogy el ne hitessenek. És a végén még külön mondta, hogy olyan hitetések lesznek, amelyek, ha lehet, még a választottakat is eltántorítják. Tehát nem tehetségtelenek, nem könnyen átlátható hitetések. És tegyük fel azt a kérdést, mi a hitetés? A hitetés az, amikor valamit, ami pedig nem igazság, nem valóság, azt úgy sikerül bemutatni, vagy úgy sikerül eladni, hogy az ember azt úgy hiszi, mint ami jobb ügyhöz, vagy mint ami az igazsághoz méltó. Elég félelmetes, nem? Elhitetve lenni, hogy az ember hisz valamiben, de olyas valamiben hisz, ami nem valóság, és nem igazság. És ki a hitetésnek a nagyon nagy mestere? Ugye a hitetésnek a nagy mestere a Biblia szerint, ahogy Jelenések 12.9 mondja, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti. Ugye tudjuk, hogy rengeteg szellemi képességeire büszke ember szaladgál a világon, aki meg van győződve, hogy ő biztosan tudja mindig, mi az igaz, mi a helyes, és őt ugyan senki el nem hitetheti. Hát az igazmondó Isten, a javunkat akaró Isten meg azt mondja, hogy van egy olyan ellenség, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti. Tehát ne legyünk magabiztosak, a hitetés nagy mestere képes erre. És itt sokszor eszembe jut egy mondat, ezt Ellen White írta le. Ez a mondat így hangzik, hogy az a valaki, aki az angyalok harmadrészét Isten és az ő szent fia ellen tudta hangolni, valamikor, amikor a lázadása kezdődött, ma sem veszített a hitető képességéből. Én ezen a mondaton rengeteget eltöprengtem, hogy hát Isten és az ő szent fia, lehetett bennük valami kifogásolni valót találni szerintünk? És az angyalok, akik addig soha nem vétkeztek, akik ártatlanok voltak, és Sátán meg tudta csavarni úgy a dolgot, hogy Isten és az ő szent fia ellen tudta hangolni az angyalok harmadrészét. Hát, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha az ember ebbe belegondol, akkor ezentúl nem maga biztos azzal hiszem, hogy engem soha senki el nem hitethet, én nekem biztosítélő képességem van. És ez a Krisztus gyülekezeteit is mindig megkörnyékezi. Szeretnék egy igét olvasni a korintusiakhoz írt második levélből. Ugye Pál apostol is a maga szolgálata idején, ugye, ami pedig még az ősegyháznak a, szoktuk mondani, a tisztasága volt, hát ebben az időben sem hiányoztak a hitető irányzatok és a hitetés eszközei, és például a korintusiakhoz írt második levél 11. fejezetében így ír az apostol egy népes gyülekezetnek, népes ókori gyülekezetnek, a korintusi gyülekezetnek. A harmadik és a negyedik verset így olvasom. Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. Mert hogyha az, aki jön, más Jézust prédikál, akit nem prédikáltunk, vagy más lelket vesztek, amit nem vettetek, vagy más evangéliumot, amit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek. Tehát az apostol alapozta meg az evangélium ismeretét ebben a gyülekezetben,

0: mégis egy idő múlva megrendülten és aggodalommal írta a gyülekezetnek, hogy ahogy a kígyó egykor a maga álnokságával megcsalta Évát, a ti gondolataitok megrontatnak, és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. És aztán ugye elgondolkoztató, amikor azt olvassuk, hogy más lelket vesztek, amit nem vettetek. Nyilván a Szentlélek és a démoni befolyás összehasonlítása ez. Azt mondja, a Szentlélekhez képest, amit vettetek, mikor hívőké lettetek, egy más lélek visz. Egy démoni befolyás vesz benneteket birtokba, és más evangéliumot, amit nem vettetek, az és amit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek. Tehát ez a kísértés és ez a probléma fennáll. Ugyanitt a korintusiakhoz írt második levél 11. fejezetében később, a 14. 15. versben azt mondja, hogy Sátán annyira tehetséges, hogy be tud öltözni világosság angyalának, és a szolgái is beöltöznek világosság angyalának, és a hitetés az mesteri tud lenni. És csak nagyon röviden utalok további igékre, mert a hangsúlyt arra szeretném tenni, hogy mi a védelem ezekkel a hitetésekkel szemben. Például a Tesszalonika beliekhez írt második levél második fejezetében megint nagy nyomatékkal mondja az ige, hogy ez az ős ellenség a végidőben működni fog a hazugság minden hatalmával, jelével, csodájával, csalárdságával. Engem úgy mindig megremegtet ez a felsorolás. A hazugság minden jele, hatalma, csodája, csalárdsága. Ez annyira ijesztő, nem? Amikor ez az ős ellenség ezt beveti. Aztán a Timóteushoz írt első levél 4. fejezetének az első versére se tudom, hogy fölfigyeltünk-e igazán. És ez pont arról beszél, hogy az Isten hívő népét is mennyire fenyegeti a hitetés, mert így olvassuk a Timóteushoz írt első levél 4. fejezetének az első versében. A lélek, mármint a Szentlélek, pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, tehát akik hitben voltak, elszakadnak a hittől hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. Tehát a világosság angyalának öltözött, világosság angyalaként álcázott gonosz lelkek a hittől való elszakadásra tudnak bírni embereket, mert a hitetés annyira tehetséges, annyira megejtő. Aztán ilyet is olvasunk, például a Galácia beliekhez írt levélben azt írja Pál apostol, kicsoda igézett meg titeket, írta a Galácia belieknek. Ugye milyen kifejezések ezek, hogy megigéz. A démoni lelkek képesek szinte megigézni embereket, és egészen belecsavarni egy hitetésbe. Aztán azt is olvassuk a Tesszalonikai második levél második fejezetében, hogy a tévejgés ereje, ezt a kifejezést találjuk. Engem úgy megdöbbentenek ezek a kifejezések, hogy Sátán képes megigézni, a tévejgés ereje hatalmába tud venni. Szóval itt nem arról van szó, hogy nem elég jól gondolkodik valaki, nem arról van szó, hogy nem elég tárgyilagosan, vagy nem elég igazságosan, hanem itt kifejezetten démoni befolyásról van szó. Tehát a hitetésben működni tudna a gonosz lelkek, ahogy mondja, működni tud megigézés, tévejgés ereje tud működni ilyesmiben. És végül a Jelenések könyvében is olvassuk, hogy a föld lakosait is az a bizonyos nagy hatalom, amit hamis prófétaként mutat be, meg bárányként kinéző, de sárkány hangon szóló fenevadként, azt mondja, a föld lakosait elhiteti jelekkel. És végül Jelenések könyve 13. fejezetében néven nevezi, hogy a hitetés mögött milyen erők állnak, azt mondja, ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek. Tehát jelekkel, csodákkal, egyéb módon tele van a Szentírás, tele van az Új Szövetség azzal, hogy a végidőben fokozott óvatosság, vigyázás szükséges a hitetéssel szemben. Akkor mi a védelem? Két bibliai kifejezést idéznék, mindegyikkel találkozunk a Bibliában. Az egyik, Péter apostol írja a második levelében, hogy a tiszta gondolkodásotokat serkentgetem. Tehát a tiszta gondolkodás, ami egy nagy fogalom, a másik kifejezés pedig a Bibliában az erős szív. A 112. Zsoltárban olvassuk, hogy az igaz ember szíve erős, az Úrban bizakodó. Tehát én szeretném, ha egy kicsit erről beszélgetnénk még, hogy hogyan juthat az ember tiszta gondolkodáshoz, erős szívhez. Tehát ugye a szív jelenti az ember egész gondolat, érzésvilágát. Hogy lehet ez erős, kikezdhetetlen, megtámadhatatlan a hitetések által, és hogy lehet az embernek a gondolkodása tiszta, amit nem lehet megkeverni, nem lehet megfertőzni. Erről szeretnék szólni. Hát azt hiszem mindenki tudja, hogy a legelső dolog, amit az írásban olvasunk, hogy védhet ezzel szemben, ez az Isten igéje. De rögtön hozzáteszem, hogy nem akármilyen kapcsolat az Isten igéjével. Ugye Jézus elmondta a jó pásztor példázatát, és abban elég világosan mondta azt, hogy az ő aklát, az ő juhait is megtámadják idegenek, és idegenek próbálják maguk után vonni a juhokat hozzá képest. De azt mondta, hogy akik az ő szavát hallják, azok idegent nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegennek a hangját. Tehát itt Jézus utalt arra, hogy akinek az ő szava nagyon erősen a fülében van, az idegen hangot rögtön meghallja. Rögtön meg tudja különböztetni azt a hangot, ahogyan az Isten szól az írásban, ahogyan a Szentlélek szól, és azt, ami ehhez képest idegen hang. Még akkor is, hogyha ugyanazt mondja, még ha tartalmilag ugyanazt mondja, vagy úgy tűnik, hogy az írással megegyezőt mond is, az ő füle az annyira éles, hogyha az Isten beszéde nagyon benne van, hogy ahogy Jézus mondta, idegent nem követnek, elfuttak attól, mert nem ismerik az idegennek a hangját. Na de hogy kerülhetünk ilyen minőségi kapcsolatba az Isten igéjével, hogy a fülünk olyan jó hallás, olyan jó lelki-szellemi hallásunk lesz, hogy ugye, mint egy jó zenésznek, az átlag embernek a füle nem hallja, jó zenészé hallja, hogy fals, nem, diszharmónia van, de nekünk hitbeli, lelki, szellemi értelemben ilyen hallásra kell szertennünk a végidőnek a hitetéseivel szemben. És szeretnék itt újra példabeszédek könyvéből olvasni, hiszen ezt most tanulmányozzuk a negyed év során. És példabeszédek könyve második fejezetéből olvasnék egy részletet, hogy milyen kapcsolatban kell lennünk Isten igével ahhoz, hogy ez a hallásunk kifejlődjön. Példabeszédek könyve második fejezetében így olvasom az első 5 verset, és aztán a 9.-10. verset. Hát példabeszédek könyve második fejezetében olvasom az első verstől. Fiam, ha beveszed az én beszédeimet, és az én parancsolataimat elrejted magadnál, ha figyelmezvén a bölcsességre a te füledet, hajtod a te elmédet az értelemre. Igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincset kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. 9.-10. vers. Akkor megérted az igazságot, a törvényt, a becsületességet és minden jó utat, mert bölcsesség megy a te elmédbe, és a tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz. Hát ugye nagyon szép a vége, hogy mi az eredmény, de milyen 3 dolgot mond, hogy viszonyulni az igéhez? 3 igét emelnék itt ki, igei kifejezést, ha elrejted magadnál, a másik kifejezés, ha kiáltasz a bölcsességért, és a harmadik, ha kutatod azt, mint kutatják az ezüstöt és a kincseket. Tehát nem elég az, hogy az Isten igéjét olvasni. Nem elég az, hogy tudni a bibliai történeteket. Nem elég az, hogy hetente egyszer hallgatok egy igehirdetést, esetleg hétközben még futólag átolvasom mondjuk a negyedévi szombatiskolai tanulmányt, hanem azt mondja, olyan személyes kapcsolatba kell kerülnünk az Isten igéjével, hogy, azt mondja, kutatod. Tehát saját magad akarsz meggyőződni, nem egyszerűen mások hallomása után, vagy egy futó olvasás után, teljesen meg akarod érteni, kutatod, mint a kincset. Aztán azt mondja, hogy felemeled a szódat a bölcsességért, vagyis úgy kutatod az igét, hogy imádkozol az Istenhez, kéred, fölkiáltasz az Istenhez, egy sóhajjal kezded, hogy Istenem, add, hogy értsem, add a te szent lelkedet, hogy értsem. És azt mondja, ha elrejted magadnál. Vagyis azt jelenti, hogy ezt soha el nem felejted, amit ilyen élményszerűen értettél meg, amit kutattál, és akkor kérted a Szentlélek segítségét, és ezt csak egy olyan megvilágosodással megértetted. Nagyon szeretem Péter levelében ezt a hasonlatot. Azt mondja, jól teszitek, ha figyeltek az ígére, míg nappal virrad és hajnal csillag kél fel szívetekben. Ez egy gyönyörű hasonlat, ez egy ilyen szellemi élmény, ha valaki kutatja az Isten beszédét, az igét, ezt csak úgy érzi, mintha szívében nappal virradna és hajnal csillag kelne fel. Ez így van. Ez tökéletes. Ez igazság. És amit az ember így ért meg, és így fedez fel, a kutatása és a Szentlélek segítségért való felkiáltás nyomán soha el nem felejti, és akkor azt úgy belerejti. Ugye van egy ilyen Zsoltár ige is, hogy szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Ezek az igék maradandóan beépülnek az ember gondolkodásába, és hogy így mondjam, még akaratlanul is megszólalnak a szükség idején. Találkozik valamivel, valami hitetésnek, valamilyen formájával vagy árnyalatával, benne már szólalnak is meg azok az igék, amelyeket így elrejtett, amelyek beépültek maradandóan a gondolatvilágában, mégpedig megértés nyomán. És azt mondja, ha így viszonyulsz az igéhez, ilyen a személyes kapcsolatod az igével, akkor azt mondjuk a bölcsesség megy az elmédbe, megérted az igazságot, és a tudomány a te lelkedben gyönyörűséges lesz. Tehát azt mondhatnám, hogy ez az első. Én mindenkinek ajánlanék egy módszert, én is követem ezt, sajnos nem mindig, van mikor elsodora a rohanás, a tennivalók, de akkor pótolom utólag, de van egy kis naplóm, amiben az újonnan megértett bibliai felfedezéseket írom. Az nem mindig egy világrengető nagy dolog, lehet, hogy csak egy árnyalat, lehet, hogy csak egy része egy igének. De az ember, mint a kincset igyekszik elrejteni, mert ezt most megértettem, mert ez most világos. Próbáljátok meg, mennyire hasznos egy ilyen kis napló. És ezt én mindig hétvégén csinálom, pénteken. Na, nézzük, hogy telt el ez a hét. Van-e valamit, amit az Isten igéjéből újonnan értettem meg ezen a héten? Akkor azt olyan hálás örömmel beírja az ember, csak egy ige helyet, vagy egy emlékeztető szót, meg a dátumot, ezt most megértettem. És ilyen bensőséges kapcsolatba kell kerülnünk az Isten igéjével ahhoz, ennyire el kell rejteni magunkban, ennyire belénk kell, hogy épüljön, hogy a hitetésekkel szemben védelmünk legyen. Egy másik dolog, ami segíthet, hogy törekedjünk az igazságos gondolkodásra. Hogy lehet az igazságos gondolkodásra törekedni? Úgy, hogy számolunk azzal, hogy a mi emberi természetünk megromlott, és nem hallgatunk az első benyomásainkra, és nem egyszerűen vélemények, amelyekkel találkozunk, azok minket már is befolyásolnak, és már is megyünk utánuk. Megvizsgálás. Ugye az ige azt mondja, mindent megvizsgáljatok. Ugye? Tehát ez a megvizsgálás, hogy nem bízom az első benyomásaimban, nem bízom egyszerűen a véleményekben, amiket hallok, befolyások engem nem sodorhatnak el, mert én kötelességemnek érzem, hogy dolgokat megvizsgáljak, hogy biztosan igazságos eredményre jussak. És hogy lehet megvizsgálni? Hát itt feltétlenül az Istent kell kérni, hogy egyrészt az igéje fényében, de nem elég, hogy az igéje fényében én, hanem azt kérem, hogy az Isten segítsen nekem, hogy a Szentlélek által világosítsa meg az elmémet. Persze ez csak azt tudja megtenni, aki nem magabízó. A magabízás halálos veszély. Aki magabízó a hitetésekkel szemben, az nagyon könnyen elsodortatik. De aki bizalmatlan önmagával szemben, és bármilyen emberrel vagy emberi véleménnyel szemben, tehát számol azzal, hogy minden ember tévedhet, és azt mondja, csak az Isten előtti megvizsgálása megbízható, az gyakorolni fogja az igazságos gondolkozást, és fejlődni fog az igazságos gondolkodásban. Ugye azt mondja a Jóisten, hogy ha valaki tőle kenyeret kér, ő nem fog követ adni. Tehát a régiekről sokszor olvassuk azt, hogy megkérdezték az Urat. Mi ezt valahogy ritkán gyakoroljuk. Sokszor az Isten csak úgy az életünk peremére kerül, és nem hiszük, hogy az életnek a gyakorlati kis dolgaiban is meg lehet kérdezni az Istent. Ha én eleve megvizsgálni akarok dolgokat, és nem mindjárt magabiztos vagyok, és nem mindjárt eldöntöm, hogy én akkor tudom, hogy mi valami hogy van, hanem az Isten elé viszem, és megkérdezem az Urat. És azt mondom, Uram, én szeretnék eligazodni, én szeretnék biztosan úgy látni a dolgokat, ahogy te látsz. Szeretnék igazságosan ítélni dolgokról, ahogy te ítélsz. Senkinek nem fog elutasítani az Isten, aki bizalmatlan önmagával szemben, aki számol az emberi gondolkodás törékenységével, és Isten elé visz dolgokat, hogy ő igazítsa őt útba. Tehát sokkal többet gyakoroljuk az életünkben ezt, hogy megkérdezem az Urat. Sok mindenben kérdezzük meg az Urat. Őszinte, bizalommal, Uram, mutasd meg, mi az igazságos, mi a te szerinted való, ahogyan te látod, ahogyan te akarod. Valahogy nekünk olyan mester-tanítvány kapcsolatba kell kerülnünk Jézussal. Semmit sem jelent az, hogy ő már nincs itt a földön közöttünk, mert az írás azt mondja, ezt ígérte Jézus, minden nap veletek vagyok a világ végezetéig, és ő, ami közben járunk az Isten jobbján, azt mondja, járuljuk bizalommal a kegyelem királyi székéhez. Ez egyik legcsodálatosabb felszólítás az igében, járulj bizalommal a kegyelem királyi székéhez, mert olyan főpapunk van, aki meg tud indulni a mi erőtelenségeinken. És Jakab apostol külön is mondja, ha valakinek nincs bölcsessége, kérje Istentől, ő készséggel megadja. Csak nagyon kevés ember ismeri el, hogy nincs bölcsessége önmagában. És adott helyzetekben mi se ismerjük el, hogy nincs bölcsességünk, és biztos ítéletünk adott helyzetekben. De ha a kegyelem királyi székehez járulunk, hogy adjon nekünk bölcsességet, és őszintén kérjük, megkérdezzük az Urat, útba fog igazítani. Ugye a tanítványokról sokszor olvassuk, hogy ugye haladtak a Jézus igehirdető körútjain, szolgáltak az embereknek, de ha valami nem értettek jól, akkor azt olvassuk, hogy mikor maguk között voltak, akkor megkérdezték Jézust, megkérdezték a Mestert. És mi is magunk között lehetünk Istennel, amikor Jézus mondta, menj be a te belső szobádba is, imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon néz. És nekünk is előjogunk, hogy magunk között megkérdezzük az Istent, hogy elismerjük, hogy nincs bölcsesség, nincs elegendő bölcsességünk magunkban, és ő a mi kérdéseinkre válaszoljon. És van egy harmadik dolog, amit szeretnék még említeni, hogy ki kell, hogy épüljön bennünk, hogy így mondjam, egy lelki-szellemi erkölcsi immunrendszer. És ez a lelki-szellemi erkölcsi immunrendszer, ami a végidőben olyan fontos, mindenféle hitetéssel, szörnyűséggel szemben, ami a korunkban az emberek között megtalálható, ez akkor fejlődik ki, hogyha eljutunk az igazság szeretetére, és a mindenféle hamisságnak a gyűlöletére. Igen, itt helyén való a gyűlölet szó, majd látjuk maga az írás, és így fogalmaz. És erre hogy jut el az ember? Itt érdemes egy kicsit elgondolkodni azon, hogy hogy is működik a mi lelki világunk. Ugye nem tudom, ki mennyit töprengett azon, hogy az érzelmek. Mik is az érzelmek? Az érzelmek borzasztó erős tényezők az életünkben, és az az egyik legfőbb jellemzőjük, hogy rettentő gyors az érzelmi reagálás a bensőnkben. Azt is mondhatnám, hogy mindennek rögtön adunk a lelki világunkban egy pozitív vagy egy negatív előjelet. Legyenek ezek dolgok vagy emberek. Nekem vagy szimpatikus, vagy vonzó, vagy taszító és ellenszenves. Próbáljátok egy kicsit magatokat megfigyelni. Járunk, elünk az életben. Nekem vagy egy szimpatikus érzelmi benyomásom van, vagy egy ellenszenves, egy taszító. Na most, amíg egészen az Isten szent lelkének a befolyása alá nem kerülünk, amíg Isten újjá nem teremti a lelki világunkat, akkor ez a pozitív-negatív előjel az önös énünkhöz igazodik. Mert születésünktől fogva genetikusan és az egész környezetünk, mindjárt én középpontúak vagyunk. És az énhez való viszonyunk szerint lesz valami szimpatikus, vagy nem szimpatikus. Kap valami pozitív érzelmi jelzést, érzelmi reagálást, vagy negatívat azonnal, ahogy találkozunk vele. De hogyha mi Istent igazán megismerjük, és újjászületünk, akkor ez már nem az énünkhöz fog igazodni. Mert amíg az énünkhöz igazodik, hogy érzelmileg nekünk mi ad pozitív jelzést, és mi ad negatív jelzést, addig mi rettentő törékenyek, hitethetőek vagyunk, és eltántoríthatóak vagyunk, mert ezek a gyors érzelmi reakciók, amik bennünk lezajlanak, rögtön befolyásolnak bennünket. De hogyha mi most az Isten igével olyan kapcsolatba kerülünk, amit említettem, és sakran megkérdezzük az Urat, és a Szentlélek tanácsára hallgatunk, akkor megváltozik ez. Nekünk csak az kap pozitív jelet, ami az igazság igéjével, ami az Isten lényével megegyezik, és az kap negatív előjelet, ami azzal ellentétes. Tehát nem az énünkhöz igazodik, hanem az Istennek a tökéletes erkölcsi jelleméhez, az Istennek a tökéletes erkölcsi törvényéhez, az Isten igéjének a csalhatatlan mércéjéhez igazodik bennünk a szeretem, nem szeretem, tetszik, nem tetszik, vonz és taszít. Ez az érzelmi reakció. És tulajdonképpen azt mondhatom, hogy az az erős szívű ember, akinél ez kialakult. És hadd idézzek két bibliai igét. Az egyik a 97. Zsoltár 10. verse, nem tudom, valaki felfigyelte erre az igére. Tehát a 97. Zsoltárnak a 10. versét olvasom. A 97. Zsoltárnak a 10. verse így hangzik. Tehát 97. Zsoltár 10. vers. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. És mindjárt jön hozzá az ígéret, akiknél ez kifejlődhet, azt mondja, megőrzi az Úr az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. De főleg a lelküket megőrzi, akiknél kifejlődik ez, hogy szeretik az Urat, és gyűlölik a gonoszt. Tehát nem az önös énzükhöz tapaznak ezek az érzelmi jelzések, hanem az Isten csalhatatlan, tévedhetetlen igazságos beszédéhez, és az Istennek az erkölcsi lényéhez. A másik igét a római levélből idézem, a római levél 12. fejezetének a 9. verse, ez egy párhuzamos ige, ami hasonlót mond, egy kicsit különbözik csak a megfogalmazás. A római levél 12. fejezetében a 9. vers így hangzik. A második részét olvasom a versnek, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Különösen olyan jó ez a kifejezés, hogy iszonyodjatok a gonosztól. Amikor egy ilyen belső, szellemi, lelki immunrendszer kialakul, hogy iszonyodik. Tehát már a jelzések, amiket azonnal kap, belül az érzelmi jelzések is ehhez igazodnak, ami hamis, ami igazságtalan, ami tisztátalan, attól ő iszonyodik. És ragaszkodik a jóhoz. Tehát nem elég az igazságismerete. Az igazságismerete senkit sem óv meg a hitetésektől. Ó, azzal még az ellenség nagyon el tud játszadozni, és az embert nagyon be tudja csapni, hanem az igazság szeretete. A Tesszalonikai második levél második fejezetében azt olvassuk, hogy Isten azokat kénytelen kiszolgáltatni a tévejgés erejének, akik nem fogadták be az igazság szeretetét. Nem azt mondja, hogy az igazság ismeretét nem fogadták be, hanem az igazság szeretetét. Abban az értelemben, ahogy az előbb mondtam, hogy már az egész gondolatvilágukban az érzelmi jelzőrendszer is az igazsághoz igazodik. És ezek azok, akiket az Isten meg tud óvni, és döbbenetes, amit mond, hogy akik nem fogadják be az igazság szeretetét, azok a tévejgés erejének a hatalmába kerülhetnek, és azt mondja, végül gyönyörködnek az igazságtalanságban. Nekem ez mindig az egyik legmegrázóbb kifejezés a Bibliában, hogy milyen utat tehet meg az ember. Ha nem fogadja be az igazság szeretetét, akkor eljuthat odáig, hogy az igazságtalanságban fog gyönyörködni. Mondhatnám, őszintén hiszi, gyönyörködik benne, tetszik neki. Tehát mi emberek rettenetesen törékenyek vagyunk, És ez a figyelmeztetés, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet, az egyik legdöntőbb figyelmeztetés az írásban. És ha mi komolyan vesszük, hogy ennyi intés, óvás van a hitetéssel szemben, és ha realizáljuk, hogy milyen nagy a hitetésnek, mekkora nagymesterével állunk szemben, akkor igénybe vesszük azt a védelmet, amit az Isten kínál nekünk. És a védelem ez, hogy az Isten igéje az beépüljön, úgy belénk épüljön, hogy elrejtettük magunkban, kutattuk, kiáltottunk a bölcsességért, ahogy példabeszédek könyve mondja, és megértésé vált bennünk, és átment az elménkbe, amit az Isten igéje mond, és ott van elrejtve bennünk, hogy a szükség idején megszólaljon, útbaigazítson, tereljen a helyes irányba. A másik dolog, hogy megkérdezzük az Urat, hogy hisszük, hogy a Szentlélek által Isten minden őszinte kérdésünkre választ adhat. Hogy a mindegyikünk előjoga, hogy a belső szobánkba bemenve, és az Istent megszólítva megkérdezzük őt minden dolog felől. És ő megígérte, hogy akinek nincs bölcsessége, aki azzal az alázattal járul elő, hogy én át nem látom, én nem vagyok biztos, én nem bízom magamban, én nem akarom magam emberi véleményekre sem bízni, hanem Uram, igazi csúdba, aztnak a Jóisten felelni fog, és meg fogja ezt adni. És végül olyan, ha ezt gyakoroljuk, ezeket, végül a Jóisten azt a csodát elvégzi az a lelkünkben, hogy újjáteremti a lelki világunkat, és az a bizonyos érzelmi jelzőrendszer, ami gyorsabb, mint a gondolkodás, ami gyorsabb, mint az értelmi vagy lelkiismereti megfontolás, az már úgy fog működni az Isten tökéletes erkölcsi jelleméhez és az igazságos igéjéhez igazodottan. Iszonyodunk a rossztól, és ragaszkodunk a jóhoz. Szeretjük az igazságot, és gyűlöljük a hamisságot, és a fülünk azonnal hallja az idegen hangot, és nem követi. Mert ez a belső szellemi-lelki immunrendszer kifejlődött. És én szívemből kívánom, hogy mindannyian megértsük, hogy mennyire fontos ez a végidő időszakában, és kérjük Istentől, és tudatosan járjuk ezt az utat, hogy a végidő sok hitetésével szemben mi bennünk egy ilyen erős védelmi rendszer épüljön ki, legyünk erős szívűek és tiszta gondolkodásúak, akiket a sátán az összes hitetésével nem tud megtéveszteni és nem tud tönkretenni. Adja meg a Jóisten, hogy ez mindnyájunk életében így legyen. Amen.
1: Énekeljük közösen a 223-as énekünk első 4 versét. Tehát a 223-as közös énekünk első 4 versét énekeljük.

0: térdeinket meghajtva imádkozunk.
1: Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében hozzád jövünk, és arra kérünk, hogy bocsásd meg, hogy az igazság ismereténél ragadunk le sokszor, és nem jutunk el az igazság szeretetéig. Pedig te ezt mindegyikünk szívében ki tudod munkálni. Ha azt tesszük, ahogy az énekükben is énekeltük, hogy szívemet megnyitom, lakozzál, munkálkodj bennem, Istenem. De vezessel kérünk arra az értelmes alázatra, hogy nekünk nincs bölcsességünk önmagunkban, és hogy ebben a szörnyű útvesztőben, egy ilyen hitető ellenségnek a birodalmában olyan könnyű eltévedni, és olyan könnyű tönkretenni az életünket. Urunk, ezért köszönjük ezt az ígéretet, ha valakinek nincs bölcsessége, kérje tőled. Segíts, hogy az emberiségnek ahhoz az alázatos nemzetségéhez tartozzunk, akik felfogják, hogy nincs reális alapja a magabiztosságnak, az önhitségnek, és mennyire veszélyes az, ha ami még újjá nem teremtett, át nem változtatott természetünknek az érzelmi jelzéseit követjük. Könyörgünk, Urunk, hogy alakítsd ki bennünk ezt a másik jelzőrendszert, munkáld ki bennünk a te ígéd szeretete, a tőled való tanácskérés által, hogy ezt addig gyakoroljuk, míg lesz egy ilyen belső immunrendszerünk, és bevehetetlen bástyává válunk az ellenség számára, és segítőivé más embereknek, és világító tornyokká, akik mint az iránytű mutatja a helyeset, mindig ezt az irányt követjük. Kérünk, Urunk, légy velünk, őrizd meg, és add, hogy soha se jussunk abba a szomorú állapotba, hogy még az igazságtalanságban gyönyörködjünk végül. Hallgasd meg, kérünk, imádságunkat. Légy a te szereteteddel és kegyelmeddel mindannyiunkkal. Amen.
0: Isten tiszteltünk zárásaként énekeljük közösen a 334-es énekünk minden versét. Tehát a 334-es énekünket énekeljük.